tölt. Hetente háromszor, úgy, ahogy előírás volt a farizeusoknál. Ez az ember félte az Istent. De valami nem volt a helyén. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondanéki, egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Mert az ifjú rákérdezett, hogy mi fogyatkozás van még bennem. Itt megint megállnék egy pillanatra. Ezt mindegyikőtöknek tanácsolom, magamat is beleértve. Ha komolyan vesszük az életet, és komolyan vesszük azt, hogy valaki helyettünk és értünk meghalt, hogy az újrakezdés lehetőségét megadja nekünk, akkor nagyon komolyan tegyük fel a kérdést imában, a belső szobánkban. Uram, mi fogyatkozás van még bennem? Csak megkérlek benneteket, hogy nagyon vigyázzatok. Mert ha sikerül őszintén feltennetek ezt a kérdést, világos választ fogtok kapni. És akkor nehogy megszomorodva menjünk el. A Biblia sehol nem tiltja a gazdagságot. Az Isten az, aki embereknek gazdagságot ad. De akkor ki az a gazdagság? És miért adta az Isten azt a gazdagságot? És az ifjúval ez volt a baj. Ő az Istentől kapott gazdagságot, olyan gazdagságot, amivel támogathatja az Isten ügyét, segítheti a valóban szegényt, a vaknak szeme lehet, a sántának lába lehet, ahogy Jób fogalmaz ebben a könyvben. Ez az ifjú ellenben nem tudott elszakadni a gazdagságtól. Ő két úrnak akart szolgálni. Máté evangéliuma 6. fejezetében, amikor Jézus a hegyi beszédet mondja el, elmondja az ő követésének igazi feltételeit, akkor Máté evangélium a 6. fejezetében a 24. versben fogalmazza meg. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hadd mondjam el a történetét egy régi ismerősömnek, sajnos azóta nem találkoztam vele, ennek már lassan 20 éve, sőt, elég rossz híreket is hallottam róla. Nem maradt meg állítólag teljesen a hitben, pedig nagyon nagy mélységből szakadt ki. Lehet, hogy azóta újra helyrehozta az életét, mondom, nem, nincs információm. De ez az ember, John Bishop, a hippi mozgalom aktív részvevője volt a 80-as években, a 70-es években. Derékigérő hosszú haja volt, színes ruhákban járt, és kábítószerezett. Zenekarok körül forgolódott, őket menedzselte. Tehát lehet, a legjobban el volt süllyedve ebben az életben. A buddhizmus volt az eszmeisége, a vallása. És amikor már egyre keményebb drogokat kellett fogyasztania, akkor bizony hozzá társult a drog kereskedelem is, mert máshogy nem tudta megkeresni a pénzét. A Scotland Yard elfogta, és kihallgatták, börtönbe került. De a kihallgatásokon mindent bevallott, jó szándékot tanúsított, alávetette magát az elvonónak, persze az semmit nem ért. Minden esetre próbaidőre függesztették fel, és azt mondták, hogy ha újabb dologba nem keveredik bele, akkor szabad ember lehet. Ma ezt így mondanánk, de régebben volt ilyen intézmény Magyarországon, hogy rendőri felügyelet alá helyezték. És elhelyezték egy munkahelyre. És ott találkozott egy keresztény emberrel, akivel beszélgetett, és hát aztán, mikor megtudta, hogy ő keresztény, akkor egyből elkezdett érvelni. Ugyan már a keresztények mind képmutatók, ezek ilyenek meg olyanok. Én ezzel nem állok szóba. A buddhizmus az legalább az embert megtanítja a megvilágosodásra, a szeretetre. A buddhizmus az embert a saját felelősségével ruházza fel, és az ember a saját életéért felel, és sokkal jobbak a buddhisták, mint a keresztények. Erre mondta, gyere el egy gyülekezetbe, és majd mutass nekem ilyen képmutatókat, mert te azt mondtad, hogy minden keresztény képmutató. El is ment

Aztán ment tovább az eszmei vita, már egyre inkább akarták rábeszélni, hogy olvasd a Bibliát, amíg nem olvasod el, addig úgyse érted meg, miről szól. Hát megígérte nekik, hogy elolvassa. Elvitte a Bibliáját a kedvenc sörözőjébe, letette a sört az asztalra, meg letette a Bibliát, és így betunyta a szemét, kinyitotta a Bibliát, és rábökött egy ige versre. Tudjátok, melyik volt ez a vers, amit most felolvastam? Senki sem szolgálhat két úrnak. Elkezdett gondolkodni, elkezdte értelmezni a Biblia szöveget. Azt mondja, manna, hát az a sör. Az Úr, az meg a Biblia. Gondolkodott. Azt mondta a Biblia, hogy nem szolgálhatok két úrnak. Még tovább gondolkodott, és becsukta a Bibliát, és megitta a sört. Így kezdődött az ő Biblia tanulmánya. Többit már nem mondom el. Később a sört hagyta el, és a Bibliát forgatta, de a kábítószertől nem tudott elszakadni. Képtelenség lett volna már leszokni róla, még orvosok sem nagyon tudtak volna rajta segíteni, mert már a legerősebb adagokat adta magának. És érezte, hogy nem szolgálhat egyszerre két úrnak. Hogy szolgálhatna ő a kábítószernek? Hogy lehetne ő Isten szolgálja, amikor közbe-közbe kénytelen bevenni egy adagot? És amikor már csak egy adag volt neki otthon, elhatározta, hogy nincs ereje erről az egy adagról lemondani, de ő nem fog utána járni a következő adagnak. Beveszi, és aztán inkább halljon meg, mert tudta, hogy milyen elvonási tünetekkel jár, ha elmúlik a hatás, de ő többet semmit nem tesz azért. Csak azért, hogy fogadja előtt az Isten. Bevette az adagot, lefeküdt, és nem történt semmi. Másnap fölkelt, és meg volt lepődve, hogy semmi fájdalom, semmi reszketés. Azt mondta magába, túladagoltam magam. Rendbe szedte magát, harmadik nap fölkelt, se reszketés, se fájdalom, se szédülés, nem értette. És egy hét múlva, 10 nap múlva se volt semmi. Mikor évek múlva orvos barátainak elmondta ezt a történetet, azt mondták neki, hogy nem mondasz igazat. Elhisszük, hogy az Isten megszabadított tőle, de nem mondasz igazat. Mert ilyen nem létezik, ez biológiai lehetetlenség. Az Isten elvette tőle a kívánságot. De ehhez kellett neki az a döntés, ha meghalok, én akkor sem. A gazdag ifjúban ez a döntés hiányzott. A gazdag ifjú ezt a döntést nem merte meghozni, mert tudta, hogy neki nincs ereje abba hagyni, hogy ő a pénztől függjön. És ezért nem merte meghozni azt a döntést, hogy az Istennek lesz ereje, hogy megszabadítsa őt. Hogyan tudja persze az Isten nekünk a tudomásunkra hozni, hogy ő neki van ereje erőt adni nekünk ahhoz, hogy a életünket, a jellemünket nem szolgáló dolgokat el tudjuk hagyni. Nagyon sok keresztény is úgy gondolkodik, hogy én azért nem eszek disznóhúst például, mert az Isten megtiltotta. És aztán csodálkozik rajta, hogy egy ideig, óráig megy a dolog, utána meg megint összeomlik minden. Hogy tudta ezt a leginkább a tudomásunkra hozni az Isten, hogy ő ugyan megszabta nekünk életünk határait, korlátait, mert ő adott törvényeket. És ő előírja nekünk valóban, hogy e törvények szerint kell élnünk. De pontosan tudja, hogy az ember egyedül nem képes e törvények szerint élni. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Galácia beliekhez írt levélnél a Bibliát, és a Galácia beliekhez írt levél 3. fejezetéhez lapozzatok. Pál apostol Galata beliekhez írt levél 3. fejezetében, a 24. vers
Igen, igen.

nagy vitatéma keresztény körökben. Tehát ezt olvasom a Galata levél 3. fejezetének 24-25. Versében. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többi a vezérlő mester alatt. Nos, keresztény biblia magyarázók sokasága ebben a törvényben az úgynevezett ceremoniális törvényt ismerte fel. Tehát azokat a törvényeket, amit Izrael gyakorolt, és ami értelmét veszítette, amióta Jézus, az igazi áldozat, meghalt a kereszten, azt a törvényt ismerték fel, hogy a templomban hogyan kellett szolgálni, az állatok vérét hova kellett vinni, mit kellett csinálni a papnak, mit kellett csinálni az egyénnek. Ezeket a törvényeket gondolták, hogy ezek vezetnek bennünket Krisztushoz. Valóban így van, mert ezek mind-mind a megváltásról beszéltek. De amikor én azt a kérdést tettem föl az előbb, hogy az Isten vajon milyen módon bizonyította be előttünk, hogy ebben az elgyengült, megromlott emberi természetben igenis urrá lehetünk a rossz szokásainkon. Urrá lehetünk azon, hogy mi képtelenek vagyunk engedelmeskedni az Istennek. Mit tett? A 4. fejezet 4.-5. versét szeretném olvasni. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Figyeljünk jól oda a szövegre. Elküldte Isten az ő fiát, Jézus Krisztust, aki asszonytól lett, közönséges édesanyától született, a szónak biológiai, emberi értelmében. Igaz, hogy Mária nagyon nemes jellemű fiatal lány volt, mert ismerte a proféciákat lány létére. Tudjuk ezt a hála énekéből, amit Erzsébetnél elmondott. De ugyanakkor Mária ugyanúgy örökölte szüleitől ezt a bűnre igenis fogékony emberi természetet. És így Jézus genetikailag kellett, hogy Márián keresztül örökölje azt a természetet, aki sokkal hamarabb elköveti a bűnt, semmint az Istenek engedelmeskedjen. Jézus ugyanúgy törvény alatt lett, mint bármelyikünk. Igaz, hogy mi úgy tanultuk és úgy gondolkodunk a törvény alatti állapotról, ugye 4 állapot van a törvényhez viszonyítva. A törvényen kívüli állapot, ez most egy olyan zárójeles megjegyzésem, azoknak az embereknek az állapota, akik még nem ismerik az Isten törvényét, és ezért kívül vannak. Őket a lelkiismeretük alapján vezeti az Isten, és előbb-utóbb talán eljutnak majd az Isten felismeréséhez. Törvény alatti állapotban vannak azok, akik megismerték az Isten törvényét, de a törvény szigora nyomja őket, feszíti őket, hogy meg kell felelni ennek a törvénynek. És a törvényben élés állapota az, amit Jézus bemutatott, amikor szívből engedelmeskedik az Isten törvényének, és az Istentől, az Atyától kapott ehhez erőt. A törvény taposó, a 4. állapot az pedig az, amikor valaki megismerte az Isten törvényét, törvény alatti állapotban volt, de ezt megunta, abba hagyta, és inkább eltaposta a törvényt, csak ne kelljen vele foglalkozni. De hogy lehet, hogy Jézust nyomorította volna az a törvény, amit ő maga hozott meg örök időknek előtte? A törvény alatti állapot nem csak azt jelenti, hogy a törvény agyon nyomja az embert, hanem azt is jelenti, hogy a törvény, az emberi természet törvényszerűsége nem engedi, hogy az Istennek olyan könnyen engedelmeskedjen valaki. Jézus magára vette a mi megromlott, elgyengült emberi természetünket. Őneki volt olyan akarata, amelyik nem egyezett meg az Atya akaratával. Lásd Gecsemáné kert. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, imádkozza Jézus, iszonyatos szenvedés közepette. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És mivel Jézus az akaratát nem engedte érvényesülni az Atya akaratával szemben, csak ezért győzött. De honnan volt ereje ehhez Jézusnak? Az istenségéből fakadhatott?
Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Isten egyenlő. Csak az Atya által küldött Szentlélek győzhetett Jézusban. Ezt számtalan helyen fölfedezhetjük a Szentírásban, amikor Jézus ott függ a kereszten. Mindenki gúnyolódik rajta. Ha Isten fia vagy, szállj le, és majd hiszünk neked. Miből állt volna Jézusnak leszállni a keresztről? Megtehette volna? Igaz, hogy akkor ő is elvész, mert már a Gecsemánéban megígérte, hogy végrehajtja az áldozatot. De megtenni megtehette volna, hogy leszáll a keresztről. Isteni hatalma elég lett volna, de ő nem szállt le. És Ellen Goldwhite Jézus élete című könyvében olvasom a következőket. A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Egyik utolsó szava a kereszten ez volt, én Istenem, miért hagytál el engem? Egész eddig az Atya adott neki ehhez erőt, hogy az Isten törvényével összhangba kerüljön. De most nem érezhette az Atya jelenlétének tudatát, mert az Atya el kellett, hogy forduljon tőle, ki miatt? És itt mindegyikünk magunkra mutathat. Én miattam. Azokban a félelmetes órákban arra a neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja őt. Krisztus megismerkedett mennyei Atya jellemével, igazságszolgáltatását, irgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott neki. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az Atya elhagyta őt. Krisztus hitáltal győzött. Nem a saját erejével. Hitáltal. Rábízta az életét az Atyára. Ő tudta, hogy az Atya szemében olyan szörnyű a bűn, hogy lehet, hogy neki végleg a sírban kell maradni. Rábízta az Atyára az életét. Miért tette ezt Jézus? Mert szeretett minket. Milyen lehetett az Atyának megvonni kegyelme jelenlétét Krisztustól? Szenvedett az Atya? Ábrahám áldozata valamennyire érzékelteti velünk, hogy mennyire. És miért tette meg mégis az Atya ezt? Mert annyira szeretett minket. És akkor mi azt mondjuk, hogy az Isten tehet valamiről? Vádoljuk az Istent, amikor kételkedünk benne? Nem merjük rábízni a jóval egyszerűbb dolgainkat sem, hogy az Isten segítsen, az Isten adjon ehhez erőt, mindent magunk akarunk megoldani? Jézus asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa. Visszatérve a 3. fejezet 24. versében, eként a törvény, amelyik fenyeget engem, amelyik nem azt kívánja, mint az Ószövetségben gondolták, hogy szemet szemért, fogat fogért, hanem azt kívánja, hogyha te viszed oda az áldozatot az Istenhez, és eszedbe jut, hogy valaki haragszik rád, menj el, tedd le az áldozatodat, békélj meg az Atyád fiával, és utána hódolj az Istennek. Amikor valaki gonosz kívánságos okáért más asszonyra néz, már paráználkodott az ő szívében. Az Ószövetség csak ennyit mond, hogy ne paráználkodj. Melyik a szigorúbb törvény? Én úgy látom, hogy Jézus értelmezése a szigorúbb. Miért? Mert a szívünket akarja. A szívünket igényli. A szívünket szeretné, hogyha átadnánk neki. Hogy ő uralkodjon a szívünkön. A törvény
Krisztusra vezérlő mesterünk élet. Melyik törvény? Az erkölcsi törvény. Az erkölcsi törvény, amelyik megköveteli, hogy embertársamban, sőt, ellenségemben azt a valakit lássam meg, akiért Krisztus meghalt. Amikor Jézusnak a legnagyobb fájdalmat okozták a keresztre feszítéskor, tudjátok, le volt fektetve a földre a kereszt, az ácsolt kereszt, tehát nem az, amikor tömegkivégzéseket hajtottak végre a stipeszi és partibulum segítségével, a már előre leásott oszlop és arra föl, nem ezzel feszítették meg Jézust. Ácsolt kereszttel feszítették meg. Sokkal kegyetlenebb kivégzési forma. Ugyanis az ácsolt keresztre hanyat ledöntötték az elítéltet, Jézust rászögezték a keresztfára, nem úgy, ahogy a feszületek, ezek a bálványképek mutatják, hogy a tenyéren keresztül bökve, szó sincs róla, a két csont között ütötték át a szöget. És utána a kétszer megkorbácsolt hátát, ugye rádobták a keresztre eleve, és katonák kötelekkel az előre megásott gödörbe fölemelték ezt a keresztet, amelyik legalább 80 centit kellett, hogy zuhanjon. Na most egy kicsit képzeljétek el a fájdalmat. És mikor ezt az iszonyatos fájdalmat szenvedi el Jézus emberi természetében, emberi testében, akkor nem kezd még akkor sem szitkozódni, átkozódni, nem nevezi meg Pilátust, meg Kajafást, hogy ők milyen bűnözők, és hogy az emberiséget tönkreteszik, semmilyet nem mond. Mit mond Jézus? A legnagyobb fizikai fájdalom közepette? Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Tudjátok, nagyon nagy baj van velünk keresztényekkel, mert mi igazán nem tudunk szeretni sem sokszor. De a még nagyobb baj, hogy az ellenség szeretetről nem is gondolkodunk. Mert ha valaki másképp gondolkodik, akkor hát ő szerencsétlen. Őt nem kell szeretnem. Őt akkor szeretem, hogyha elítélem. Pedig a hegyi beszédben Jézus határozottan beszélt az ellenség szeretetről. Mi nem gondolunk arra, hogy egy aljas bűnöző, hogy egy kegyetlen terrorista, az egy olyan ember, akiért Krisztus meghalt. Hadd olvassak nektek egy jelenetet. Ebből a könyvből egy román szerzőjé kezdj el élni. Ebben olvasom el egy embernek a történetét. Afsin Iránban született. Iszlamista harcos volt. A Hezbollah táboraiban képezték ki. Élete értelme a hitetlenek halála volt. Az iszlám ügyéért a legnagyobb áldozatra is hajlandó volt. Malajziában volt küldetésben, amikor elfogták és börtönbe vetették. A fogság még jobban kiélezte az iszlám iránti rajongását. Minden tizedik napon Afsin bevégezte a Korán teljes átolvasását. A küldetés kötelesség tudatával naponta oktatta foglyokat az iszlám tanításaira. Rendkívüli odaadása természet feletti erőkkel ruházta fel. Átkai irgalmatlanul hatottak. Félni kezdtek tőle. Ilyen emberért is meghalt Krisztus? Egy nap, amikor éppen zárt fogságban volt egyedül a cellában, Afsin meglátta sátánt, amint felé közeledett. Megborzadva, sarokba szorítva, gondolkodás nélkül kiáltott, Jézusom, ha létezel, ments meg engem! Sátán abban a pillanatban eltűnt. A következő pillanatban Afsin megkövült. Miért Jézushoz és nem Mohamedhez kiáltottam? Ami azonban még jobban megrendítette, miért segített Jézus neki egy muzulmánnak? Két hétig vergődött, böjtölt, és kérte Allah megvilágosító erejét. A böjt végén emberfeletti jelenlét töltötte be a szobát. A mennyei dicsőség ámulatában Afsin földre vetette magát. Egy furcsa teher, a bűntudat terhe nyomta vállait. Halálát érezte közeledni. Allah, bocsáss meg, bocsáss meg! Könyörgött továbbra is perceken keresztül. Mialatt arccal a földre borulva várakozott, egy mennyei kéz érintését érezte vállán, és egy hang így válaszolt,
megbocsátok. Bűntudata mennyben, menten tova tűnt. Afsinnak ekkor eszébe jutott a Korán egyik szövege, mely szerint halála pillanatáig senki sem tudhatja, hogy bocsánatot nyerte bűneire, vagy nem. Zavartan kérdezte, ki vagy te, hogy már most megbocsátasz nekem? A hang válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. De mi a neved? Jézus Krisztus. Ezen a ponton megszakadt a film. Afsin, aki a felvevő készülékek előtt mesélte megtérése történetét, sírásban tört ki. Könnyek között mondta, 18 év telt el azóta, de nem tudom szeretetét elfelejteni. Bocsánatot nyertem. Mi honnan tudjuk, hogy a most másként gondolkodó keresztények, vagy ateisták, vajon nem egy-egy ilyen Afsin? Mi jól értesült keresztények, akik annyira tisztában vagyunk az Isten törvényeivel, Pál apostolnak minimum a derekát eltörtük volna, amikor rabszíra fűzte a keresztényeket, és nem tudtuk, hogy ő lesz a keresztények legnagyobb apostola. A Jézushoz vezető út című könyvben, nem volt időm kikeresni, elnézést kérek ezért tőletek,

Igen. A következőket olvasom. Ádám a bűnbeesés előtt az isteni törvény iránti engedelmesség által tökéletessé válhatott volna. Ám de ezt elmulasztotta, és bűne által mi is elbuktunk. Természetünk megromlott, és többé nem lehettünk önerőből igazzá. A tanítványság próbaköve fejezetből olvasom ezeket. Mivel bűnösök vagyunk, és nélkülözzük a szentséget, nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Krisztus azonban a segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a földön, mint amelyekkel mi is szembesülünk. De bűnt nem követett el. Meghalt érettünk, és ímé felajánlja, hogy bűnünket elveszi, és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármilyen bűnös volt is, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket. Ezért a fél mondatért olvastam fel, mintha soha nem vétkeztünk volna. Tudjátok, hogy ez nem igazságos? Hogy ezért halt meg a kereszten, hogy nekünk megbocsáthasson, és mi mégse kérünk tőle bocsánatot. Mégse tőle várjuk a feloldozást, a megoldást. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha soha nem vétkeztünk volna. Erre az iszlamista őrültre, amikor bocsánatot nyert, úgy tekintett a mennyei atya, mintha korábban soha semmilyen bűnt nem követett volna el. Amikor valakit megérint ez a szeretet, akkor át kell, hogy alakuljon a szíve. Mert így folytatja Ellen Goldwhite, sőt, mi több, Krisztus átalakítja a szívünket, és hitáltal bennünk lakozik. Amikor az ember élete bonyolódik, és egyre több szenvedés, egyre több fájdalom, hirtelen baleset, anyagi fenyegetettség, kilátástalanság a jövőt illetően, meg állapotom az Isten törvényének elvárásához képest, és a többi. Milyen megerősítő, milyen bátorító lenne, hogyha tudnánk azt, hogy Isten minden állapotunkban elfogad bennünket. Persze nem nyugszik bele, hogy még mindig rossz állapotban vagyunk, de elfogad bennünket. Ő nem rekeszt ki bennünket a kegyelemből. Csak ismerjük el, hogy övé a hatalom, övé a dicsőség. És akkor nem fog kijönni olyan gondolat a mi szánkon, hogy miért engedte meg az Isten? Miért nem segített rajtam? Akkor meggyőződünk arról, még ha nem is látunk át dolgokat, még ha nem is tudunk egyről a kettőre jutni gyakorlatilag, mert valami miatt összeroppantunk, vagy az idegrendszerünk felmondta a szolgálatot, de szeretni akarjuk azt a valakit, aki ennyire szeretett bennünket, akkor azt hiszem, tudom, hogy nem szokás Isten tiszteleten belül verset felolvasni, de én most mégis ezt fogom megtenni. William Blake gondolataival teljesen egyet fogunk érteni. A mások bánata. Láthatok búsulni mást, és ne érezném bánatát? Láthatok-e szenvedőt, hogy ne vígasztaljam őt? Látva könnyet más szemén, bánatát ne osszam én, apa síró kisfiát nézze, s bú ne járja át. Ülhet némán egy anya, míg szorong sír magzata? Nem, nem, ó, ez nem lehet. Ez nem eshet soha meg. S ki mosolyt hint, merre jár, hallva, hogy egy csöpmadár bútól, gondtól sújtva zeng, s egy kisdet kínban mind eseng, nem ül fészkéhez talán, s enyhít szíve bánatán, vagy a kis bölcső felett nem sír gyermekkönnyeket, s ülve éjt napot vele, könnyeit nem törli le,
Nem, nem, ó, ez nem lehet. Ilyet soha nem tehet. Örömét szétosztva mind, szinte kisded lesz megint. A bú ismerőjeként hordja bánatunk felét. S ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk őzúzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Kedves gyülekezet, az Isten jó, és az Isten segít tehetetlenségünkben, és az Isten győzelemről győzelemre vezeti az életünket. Ha mi elhisszük, hogy jó, és ha elhisszük, hogy van hatalma megváltoztatni az életünket. Amen.

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy kicsit már túlhaladtuk október 31-ét, a reformáció emléknapját, de amint hallottuk a kezdetnél, a mi mai ének-zene ünnepélyünk a reformációról való megemlékezés jegyében tartott. 2013-at írunk, és röpke 4 év, és itt van a reformáció 500. évfordulója. Erre a jubileumra azonban az emberiség, a kereszténység, sajnos ezen belül maga a protestantizmus is olyan messze került a reformáció szellemiségétől, hogy azt mondhatjuk, megnőtt a jelentősége annak, hogy ne csak emlékezzünk a reformációra, de őrizzük és ápoljuk annak a szellemiségét is. Istentiszteleti keretben tartjuk ezt a megemlékezést, és ehhez illően, de a reformáció szóla szkriptúra elvének is megfelelően egy bibliai igét szeretnék felolvasni kiinduló pontként. Pál apostol korintusbeliekhez írt 2. leveléből fogom olvasni, tehát Pál apostol korintusiakhoz írt 2. levele, 4. fejezetéből idézem a 6. verset. A 6. vers első részét olvasom. Tehát Korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezetéből a 6. vers első részét idézem. Mert Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Gondolom, sokan felismerik, hogy milyen párhuzamra épül ez a bibliai kijelentés. Ha a Biblia legelejénél, a legelső lapnál felütjük a Bibliát, ott azt olvassuk, hogy sötétség borította a földet, és Isten szólt, legyen világosság. Itt pedig azt olvassuk, hogy az az Isten, aki egykor szólt, fizikai értelemben sötétségből legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Vagyis arról szól, hogy Isten az emberi szívben világosságot gyújthasson, ahhoz olyan teremtő hatalomra van szükség, mint a fizikai értelemben vett kaotikus sötétségben világosságot gyújtani. És ez igaz egyéni vonatkozásban is, hogy az mind a mai napig, évszázadokon, évezredeken át igazán csak Isten tud világosságot gyújtani az egyes ember lelkében, és ehhez a mai napig is egy teremtő isteni hatalom szükséges. De vannak a történelemben olyan időszakok, amikor Isten hatalmas méretben népeket, tömegeket érintően szól, sötétségből világosság ragyogjon. És ha én a legrövidebben próbálnám összefoglalni, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején, illetve hogy mi volt annak a möge és a háttere, akkor leginkább ezzel a mondattal tudnám összefoglalni. Egy olyan különleges időszak volt a történelemben, amikor Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és lőn, és úgy történt. De természetesen, mikor ezt mondom, rögtön ott van az a kérdés, hogy jogosult-e egyáltalán az előző hosszú középkori időszakot sötétséghez hasonlítani, hiszen igaz az, hogy nagyon sok időn át a középkor ezt a jelzőt kapta, hogy sötét középkor. De nem tudom, hogy a kedves jelenlévő közül mindenki érzékelte-e, hogy manapság egy változó szóhasználattal találkozunk. Már könyvekben is, egyháztörténeti művekben is, de a teológia berkeiben is, ma már inkább virágzó középkorról szokás beszélni. Tehát igazából mindenkinek el kell dönteni, hogy a reformáció ilyesmi volt-e, hogy sötét,

ott még sokkal szomorúbb állapotok uralkodtak. Ha összehasonlítjuk azzal a kereszténységgel, amit Jézus alapított, és ahogyan, ha összehasonlítjuk a kereszténység eredeti és ősi alapforrásával, a Szentírással. Én szeretnék egyetlen mondatot idézni, ami mondhatjuk, hogy a középkornak a világ szemléletét, világképét nagyon pontosan összefoglalja. Ezt a mondatot Aquinói Tamástól fogom idézni, aki egyébként egy ragyogó elme volt, de egy kornak, egy gondolkozásmódnak a meghatározó képviselője, és tőle idézem az alábbi mondatot. Hajtsd meg fejedet, úrnőd, a megszáfolhatatlan teológia előtt, mert az emberi ész alacsonyabb rendű, mint az isteni bölcsesség. Ne lépd át tehát ezt a küszöböt, ne hagyd el ezeket a falakat, mert az emberi észnek határa van, nem tudhat meg mindent. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat, ha megint csak szabad akarsz lenni, szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Ugye maga a teológia szó azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, tehát, hogyha így értenénk, hogy hajtsd meg fejedet, úrnődet a megcáfolhatatlan teológia előtt, hogyha ezen az isteni kinyilatkoztatást értenénk, még helyesnek is találhatnánk ennek a rövid kis szakasznak az első részét. De sajnos itt a megcáfolhatatlan teológia már nem a Szentíráson alapuló isteni beszédét jelentette, nem az isteni kinyilatkoztatást, hanem a birodalmi egyházból, a konstantinuszi fordulatból kinőtt középkori egyháznak a tanítását, amiben Jézus tanításához képest rengeteg idegen elem vegyült. És látjuk itt ezt a követelő igényt, ettől lesz sötét a középkor, hogy ezelőtt a megcáfolhatatlan teológia előtt mindenkinek fejet kell hajtani, ha pedig megszeged ezt a tilalmat, akkor szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Még egy mondat hozzá, ha a pénzhamisítókat és egyéb gonosztevőket a világi uralkodók jogosan halállal büntetik, akkor még igazságosabb dolog halállal büntetni az eretnekeket. Ez a középkor gondolkodásmódja. Ezt a néhány sort Aquinói Tamástól egyébként Timár László idézi, aki 1993-ban jelentette meg ezt a könyvét, pontosabban a Galileai Társaság adta ki, és ő a középkornak ezt a nevet adja, a rettegések évszázadai. Tehát én úgy gondolom, hogy reális ok nincs arra, hogy megváltoztassuk a korábban ismert kifejezésmódot, és sötét középkor helyett virágzó középkorról kezdjünk beszélni. És azt mondhatjuk, hogy ebben a sötétségben gyújtott világosságot a 16. századi reformáció igazából egy faltörést végeztek el. Ugye itt azt olvassuk, hogy ha ennek a falnak nekimész, akkor az eretnekekre vár a halál. De egy faltörés történt a 16. században, és az a bámulatos, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal. Hogy most csak Magyarországra figyeljünk egy pillanatra, a saját hazánkra. Ugye 1517. október 31, ugye azért a reformáció emléknapja, mert bár ezt a történészek a mai napig vitatják, de ez az az a nap, amikor Luther kiszögezi a 95 tételét, a híres 95 tételét a Wittenbergi Várktemplom kapujára, és ezzel indul a nagy 16. századi reformáció. Egyes források szerint, amiket 100%-ig nem lehet ellenőrizni, már 1518-ban a reformáció szele fúj Magyarországon, már behatolnak ide a reformáció tanításai és irodalma, de ami már egészen vitathatatlan és egyértelmű dokumentum, hogy 1525-ben az 1525-ös országgyűlés negyedik törvénycikke így szól. Tessék számolni, 1517-től

125 az mindössze 8 év. És így szól a törvényszik, a luteránusok szintén mind kiirtandóak az országból, s bárhol találtatnak nem csak az egyházi, hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogadtassanak el, és égetessenek meg. Ugye ezt röviden így is szokták emlegetni, hogy luteránes omnes combulantur, a luteránusok mind megégetendőek. Hát, hogyha 1517-hez képest 8 év múlva már ilyen törvényt kellett hozni Magyarországon, akkor igencsak elterjedt volt a reformáció. Íme itt a bizonysága, aki a falnak neki megy, akkor az eretnekekre vár a halál. És a reformáció mégis áttörte ezt a falat. És azt mondhatjuk, hogy bámulatos sebességgel terjedt Magyarországon is, hozzáteszem, hogy a mohácsi vész ebből a szempontból védőpajzs volt a reformációnak. Mert a török viszonylag türelmes volt. Őt nem érdekelték ezek a kereszténységen belüli viták, és szinte védelmező pajzs volt a protestantizmusnak. Gondolom, ezt sokan tudják. Ezen is elgondolkodik az ember, nemzeti tragédia volt kétségtelenül 1526, de ha a mohácsi vész nem jön, az 1525-ös törvény negyedik törvénycikkét végrehajtják, akkor Magyarországon nem következhetett volna be az, amiről egy bizonyos Brodarics István 1533-ban ír a pápának, panaszkodva a reformáció magyarországi terjedéséről. A következőket írta. Luther és az őt követők tanai lassan szinte már az egész Magyarországon elterjednek. Némely helyeken leginkább a még a legfelségesebb királynak, Ferdinándnak engedelmeskedő részeken, mindent az ő tanai szerint kezdenek végezni és prédikálni. A papok nyíltan megnősülnek, a búcsuk, a felmentések és más effélék, amelyek valamikor értékesek voltak, ma megvetésben részesülnek. Mi sem tudjuk, akik az apostoli székre figyelünk, mit válaszoljunk az ilyen dolgokra, vagy miképpen cáfoljuk meg vélekedésüket. 1533-ban már ilyen panaszos levél érkezik Magyarországról a pápához. Ugye milyen érdekes összefüggések. Ha a mohácsi vész nem állítja meg a törvény végrehajtását, ilyen eredmény néhány év múlva nincsen, nem létezik. De még jobban elcsodálkozik az ember azon, hogy ha mondjuk elmegyünk Erdélybe, Erdélynek is egy jó távoli csücskébe, mondjuk Brassóba, hát még ma is megérezzük, ha autóval megyünk, hogy mekkora távolság ez. És hát ilyen, ha mondjuk Wittenberget nézzük, a reformáció kiindulópontját, igencsak messze van. És milyen gyorsan kezdett már 1525-ben a nagyszebeni szászok között terjedni a reformáció, és rövid idő múlva pedig a Brassó lett az egyik reformációs központ, a tiszteletreméltó, nagy tudású Honterus tevékenysége folytán. Tehát ez a gyorsaság és ez a hatékonyság annyira bámulatos, hogy az embernek tényleg csak az jut eszébe, hogy Isten szólt, sötétségből világosságra ragyogjon, és úgy lett. Sikerült a falat bámulatos módon áttörni. És tudjuk azt, hogy nem csak ennyi történt, hanem mindnyájan ismerjük, hogy megindult a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása, ezeknek a kiadása, megindult az iskolák alapítása, tehát egy hatalmas kulturális fellendülést is hozott maga után, és a Biblia tényleg annak ellenére, hogy iszonyú drága még egy ilyen hatalmas kétkötetes Biblia, mondjuk, mint az 1590-ben megjelent vizsói Biblia, mégis, ha azt nem is mondhatjuk, hogy közvetlenül a nép kezébe kerül, de azért széles körben terjed, a tartalmát pedig élővé teszik és prédikálják a reformációhoz csatlakozó prédikátorok. És ez annál bámulatosabb, mert azért a fal áttörése nem áldozatok nélkül történt. Hihetetlen nehézségek között gyulladt fel a világosság, és megvannak a maga mártírjai is.
Szeretném, hogyha megemlékeznénk egy pillanatra a 16. századi reformáció első két mártírjáról. Nem tudom, hogy rákérdeznék a tisztelt hallgatóságra, tudnánk-e, hogy nemzetközi viszonylatban ki volt a 16. századi reformáció első két mártírja. Hogy milyen áldozat árán történt a falnak az áttörése. Mint már 16. században vagyunk, tehát nem szűnt meg az érvénye annak, hogy az eretnekekre vár a halál, de ennek ellenére a világosság mégis áttörte a sötétséget. Luther Márton 1523. július végén egy levelet írt a németalföldi keresztényeknek. Miért írt nekik levelet? Azért, mert 1523. július első napján Brüsszelben két ágoston rendi szerzetest, akik a reformációhoz csatlakoztak, mágián égettek el. És Luther Márton ebben a levelében megemlékezik, hogy hogy történt az ő mártír haláluk, illetve az azt megelőző kivégzés. Jakob von Hochstrass volt a kölni, a menszi és a tríri érsekségek főinkvizitora. És ő volt az, aki néhány más főinkvizitorral együtt ezt a két ágostonrendi szerzetest kihallgatta. És Luther beidézi a levelében, mint egy megörökítendő örök példaként, hogy a kihallgatásnál, a vallatásnál hogyan nyilatkozott ez a két reformáció tanait elfogadó volt szerzetes. A kérdés így hangzott, mit hisznek? A válasz. A keresztény hitvallás 12 tételét, ugye ez utalás az apostoli hitvallásra, a bibliai könyveket, az evangéliumi iratokat, és az egy keresztény anyaszent egyházat, de nem azt az egyházat, amelyben a kérdezők hisznek. Ezt ilyen bátorsággal kimondták. A másik kérdés így hangzott. Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatjákat? Válasz. Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének, és azzal nem ellenkeznek, akkor hiszik. Harmadik kérdés. Azt is hiszik-e, hogy azok a halálos vagy kárhozatos bűnök, amelyek a pápa és az egyház törvényeit megszegik? Válasz. Hiszik, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi törvények üdvözítenek és ítélnek el. Megjegyzi Luther, hogy egyébként szokás az elítéltetés okát felolvasni a kivégzés előtt, ezúttal ez elmaradt, mert mit is mondtak volna, hogy mi a mágia haláluknak az oka. Ezt a hitvallást tették a vallatóik és a bíráik előtt. Hochstrass biztatta az elítélteket, hogy ha a fenti keresztény igazságnak mégis ellene mondanának, akkor neki ereje vagy hatalma van elengedni őket. Erre az egyikük így felelt. Ezek Pilátus szavai. És neked nem volna semmi hatalmat felettem, ha azt nem fentről kaptad volna. Aztán mindketten fennhangon mondták, hogy hálát adnak Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. Miközben kivezették őket, intették és tanították a körülöttük lévőket a zsoltárok éneklésével. És áldották Istent és a Krisztust, ami Urunkat, az ő kegyelmért is, irgalmáért, amellyel, mivel a tűzhalál előtt még beszélhettek, álhatatosan hívták őt segítségül. Így emlékezik meg Luther 1533-ban a Brüsszelben megégetett első két mártírjáról a reformációnak. De hogyha visszatérünk Magyarországra, akkor ugye ezt valószínűleg hallottuk, hogy a magyarországi reformáció kezdeményezője, és aki először rendszerezett tanításokkal és írásban is a reformáció tanait képviselte, Dévai bíró Mátyás volt. Dévai bíró Mátyás neve mellé a Krakói Egyetemnek az anyakönyvébe ezt írta valaki, mert a Wittenbergi Egyetemen is járt, többször is, Krakóban is,
és a Krakói Egyetem anyakönyvében ezt a jegyzetet írta valaki latinul a neve mellé. Ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist, elkárhozott ember és kárhozott fia. Viszont Bot Péter a magyar Atenászban 1766-ban így méltatja a jelentőségét. Legelső volt ez a dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországon elhordozta, és a tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. Különösen szép ez a vége, még egyszer elolvasom. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. De ha valaki végig kíséri ennek a dévai bíró Mátyásnak az életét, akkor döbbenetes, hogy hányszor volt börtönben, milyen életveszedelmekben küzdötte végig körülbelül 1544-45-ig a maga prédikátori hivatását. Írja, hogy például a bécsi fogsága testi-lelki gyötrelmek között telt folytonos vallatásokkal, és ennek ellenére, ahogy írta Bot Péter, elhordozta egész Magyarországon szinte az evangéliumnak a világosságát, és hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy ő milyen messzire jutott a reformációban vissza az íráshoz, elvnek az érvényesítésében. Így olvasom, ő eljutott a pokol, a purgatórium tagadásáig, a szentek alvásáról szóló elméletig, és a szentek és a Mária tisztelet tagadásáig. Egy kis részletet olvasok is tőle, ez talán érdekes egy is mai áthallással is. Ezt írt a dévai bíró Mátyás. A barátok stentori hangon hirdetik, hogy István a magyarok első királya Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Ezért őt még a pénzérme verete is az ország patronájaként viseli. De ha így van, mármint hogy valóban István Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, de ha így van, akkor állítom, hogy a királynak fogalma sem volt a hit természetéről és jellegéről. Tudnélik, hogy az egyedül Istenhez folyamodik, mármint az igaz hit, és egyedül Krisztusra szegezi tekintetét. Azután hadd emlékezzek meg egy alig ismert magyarországi reformátorról, Andreas Fischerről. Főleg a felvidéken, a Szepességben működött, és az ő története különösen megrázó. Egy alkalommal, még a kezdetén, amikor már halálra ítélték őt is, és a feleségét is, mert mindketten luteránusoknak vallották magukat, akkor őt különleges módon akarták kivégezni, és letaszították a krasznahorkai várból. Egy sziklára zuhant fejjel, a korabeli feljegyzések szerint, de szinte érthetetlen módon fel tudott állni, és el tudott menekülni. Másnap viszont a feleségén végrehajtották a vízbefolytás ítéletét. És ez az ember még mindezek után tovább dolgozott, és tovább kockáztatta az életét. Azt írják, nagy tudású, nagy műveltségű volt. Külön érdekesség, hogy eljutott a gyermekkeresség érvénytelenségének a felismeréséig is, sőt, szombatünneplő lett evangéliumi alapon. Ezek az emberek ilyen hihetetlen küzdelmek között haladtak előre, tehát a falnak az áttörése az nem történt küzdelmek és áldozatok nélkül. És az emberben tényleg az a kérdés, hogy tudott ilyen hirtelen, ilyen erővel megjelenni a 16. századi reformációs ekkora kiterjedésben. Ugye azt gondolom többen tudják, hogy Lutherrel szinte egyidejűleg indult Svájcban, Franciaországban, eljutott a skandináv országokig, tehát felrázta egész Európát. Ugye sok mindenre gondolhatunk, hogy itt nagyon fontos volt az előreformációs mozgalmaknak a magvetése és hihetetlen sok áldozata. Gondolhatunk arra, hogy háttérben volt a kereszténységen kívül a humanizmus, a reneszánsz irányzata,
amely szintén kezdett eltérni a középkori kötelező világnézettől. És természetesen sokat számított, hogy volt egy olyan eszköz, mint Luther, aki tudott érthető köznyelven és hatásos köznyelven elmondani dolgokat, és aki a maga lelkiismereti szabadságát rettenthetetlenül tudta érvényesíteni és képviselni. Ezeket mind elmondhatjuk, de mégis azt tudjuk mondani, hogy itt a döntő, az a háttér kellett, hogy legyen. Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon. És Isten ehhez hozzáigazította, hogy így mondjam, az ő titokzatos háttérből működő gondviselésével a történelmi körülményeket is. Mert említettem, hogy Magyarországon csak azért tudott megmaradni és gyökeret verni a reformáció. Egyébként olyan mértékig, hogy eredetileg úgy satszolták, hogy Magyarország lakosságának mintegy a 90%-a a reformáció híve. Így nézett ki még a 16. század vége felé. De amikor jött a Habsburgok, visszaszerezték az uralmukat, és ugye ők a középkori római egyház abszolút hívei voltak, akkor először szépen katolizálták a főurakat, aztán annak az elvnek az alapján, hogy ami a középkorban uralkodott, aki a föld, az a vallás, akkor a jobbágyaikat is a kötelező katolizálás útjára terelték. De azt mondhatjuk, hogy másutt is a Jóisten a történelmi körülményeket is előkészítette, mert 5. Károly is vaskézzel sújtott volna le a németországi reformációra, ha közben a török nem foglalja el Budát, illetve először még csak jön fölfelé, ugye Konstantinápoly elfoglalása után, egyre fenyegetőbben, majd aztán mindig előbbre és előbbre jut, tehát hogyha ez nem történik, hogy a török ennyire reális veszélyé nem válik, és nem az összes figyelmet és haderőt az iszlám hódítással szembeni védekezésre kell fordítani, akkor az nyugat-európai reformáció se haladhatott volna úgy és annyit előre, mint ahogyan történt. És valahol ez volt a falnak az áttörése, így tudnám mondani, hogy a Biblia a közfigyelem tárgyává legyen. Hogy a Bibliára terelődjék a közfigyelem. A többi, hogy így mondjam, már magától ment. Maga Luther azt mondta, én semmit sem csináltam, mindent az ige végzett el. Én nem tettem semmit. Mert ugye mit is mond a Biblia, hogy az Isten igéjében milyen hatalom van? Ugye ezeket az igék gondolom ismertek. Azt mondja Jeremiás próféta az Isten igéjéről, hogy olyan az, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly, minden hamisságra, minden tévedésre, minden önzésre, minden emberi gonoszságra. A másik ige szintén nagyon ismert az Új Szövetségből. Az Istennek igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy emberek újjászületnek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból az Isten igéje által. Vagyis ha Isten igéjének a magva emberek agyába, szívébe kerül, akkor abból újjászületések, valódi, hiteles és egész életet megváltoztató megtérések születnek. De ehhez a közfigyelem tárgyává kell kerülni a Bibliának. Ezért az emberek szem elé kell kerülni a Bibliának. És ez volt a reformációban óriási, hogy az a Biblia, amit a középkorban elfelejtettek, tiltottak. Ugye Luthernek is azt mondták a szerzetes társai, még mikor ugye az Ágoston rendben volt, hogy látták, hogy annyit foglalkozik a Bibliával. Elnye, Márton mester, hát miért kell azt a Bibliát annyit olvasni? Az egyház atyák már kiszívták annak a vérét és a velejét. Hát ugyan minek kell annyit a Bibliával foglalkozni? És ez volt a nagy dolog, hogy a Biblia ebből az eltemetett állapotából a közfigyelembe kerüljön, és kifejthesse az elejét. És akkor már ment az, amit Luther mondott, én nem csináltam semmit. A többit már az ige végzett el minden. A faltörés volt az óriási dolog, hogy a Biblia kikerüljön ebből az elnyomott helyzetéből, ebből az ismeretlenségből. És ezek után én csak azt szeretném felvetni, hogy vajon miért érdemes nekünk erről gondolkodni? Mi ennek az aktualitása a mi napjainkban?
Én azt gondolom, hogy mi már közel vagyunk ahhoz, hogy úgy gondolkozzunk, hogy még egyszer ilyen nem lesz. Hogy, bocsánat, csúnyán fejezem ki egy kicsit, de talán azt gondoljuk magunkban, hogy ebben a mi világunkban, ahol az emberek gondolkozásmódja annyira megváltozott, itt már az Isten se tud még egyszer világosságot gyújtani, úgy, hogy a Biblia a közfigyelem tárgya legyen, és ezt a hatalmas munkáját el tudja végezni. Hogy az ember tényleg kétségtelenül rengeteg dolog csüggeszti. Ha látjuk, hogy a fogyasztói társadalom mit művelt az emberekből, hogy az összes gondolkodásuk és erejük a pénzkereset, és ezt nem megrovóan mondom, ez egy sodró áradat, és a pénzkereset és a fogyasztás körül forog. Vagy én például rendkívül szomorúan szoktam figyelni, ha bemegyek egy újságos bódébe újságot venni, amikor rendszerint sietek, de azért odafigyelek, vagy várok egy-két percet, miket vásárolnak az emberek? Bulvárlapokat. Van, aki olyan mennyiségben vásárolja, nem tudom, erre nem sajnálják a pénzt sem, sorolja az újságosnak, és mondja sorba, és egy egész kis köteget vesz belőlük, és ezen a szellemi táplálékon fog élni egész héten. Emlékszem, mikor egyszer a rehabilitációs táborunkba került, egyébként egy doktornő volt, és szinte pánikszerűen mondta, hogy ezen a világ háta mögötti helyen, ugye ez Törökkopányban volt, hát ő hogy jut hozzá a Blikhez? Mert hát az ő el se tudja képzelni, hogy neki reggel nincs ott a Blik. Hát valóságos függősége volt a Bliktől. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen. A másoknál pedig ugye azt mondjuk, hogy még azt se olvassa. Egyszerűen elfelejtik az emberek a betűt, csak az átfutó képi információk, az ellenőrizhetetlen mindenféle dolog árad rájuk. Hát elvész a gondolkodás kultúrája, és akkor azt kérdezzük, lehetséges még egyszer ebben a világban lesz egy ilyen csoda, hogy Isten szól, világosság, sötétségből világosság ragyogjon. Mert ha sötétség volt akkor, talán még mélyebb a sötétség, mondja, azt hiszem nyugodtan lehet mondani, még mélyebb a sötétség. Hát mikor járt Barth Károly Magyarországon, nagyon régen volt, lassan 100 éve, 1936-ban, és Budapesten felolvasásokat tartott, és akkor Reményik Sándor írt egy verset ezzel kapcsolatban, az a cím, hogy elkéstetek vele, és ebben a versben azt írja, rajtam nem segít a ti Bartotok, süket fülembe hogy jusson bele, mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Döbbenetes sorok voltak, ugyanis Barth Károly azt hirdette, hogy vissza az igéhez. Megpróbált a 20. század elején egy kicsit visszatérni a reformáció szelleméhez. És aki maga is papcsaládból származott, egyébként ősgyökeres papi dinasztiából, hogy így mondjam, azt írta Reményik Sándor, én másfajta teológián nőttem föl, és az én süket szívembe ez nem tud belejutni, ami nektek most régi új mérték, ahhoz már nemzedékekből veszett ki az érzék. És ma nem így van. Mi is elcsüggette, mondjuk, ehhez már nemzedékekből veszett ki az érzék. Csütörtökön tartottam valahol előadást egy művelődési házban, ott volt egy nyugalmazott református lelkész, és a felesége mondja nekem, hogy a férje azért adta föl korán, mert elkeserítette, hogy a gyülekezetében az embereket minden érdekli, csak éppen a Biblia nem. Ugye ez egy szívfájdító dolog. És ismétlem, ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez nem lehetséges. De én szeretném emlékeztetni rá, hogy hogy is hangzott az az első ige, amit felolvastunk, aki valamikor szólt, fizikai értelemben sötétségből ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ehhez teremtő hatalom kell, de a teremtő hatalomnak minden lehetséges. És én hadd olvassak fel a Biblia Jézus eljövetele előtti időre, az emberi történelem végső szakaszára vonatkozó jövendőléseiből két kis rövid részletet, ahol azt olvassuk, hogy ez a csoda bizony ismétlődni fog, akármilyen hihetetlen. A 16. században is hihetetlen volt. Ezt a falat úgy látszott, soha senki áttörni nem tudja. Ez egy olyan szilárd rendszer volt a középkornak a rendszere minden szempontból.
Olvasnám Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből a következőket. Tehát Ézsaiás próféta második fejezetéből. Így hangzik. A második verstől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Azt olvassuk, hogy az Úrnak beszéde még egyszer érdekelni fog tömegeket, és hogy özölleni fognak hozzá népek. De ugyancsak Ézsaiás könyvéből egy másik szakaszt is olvasnék, Ézsaiás könyve 60. fejezetéből, ami még a világosság fogalmát is alkalmazza. Így kezdődik. Isten népét szólítja meg így a próféta. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Az eredeti héber szöveg úgy hangzik, hogy eljött világításod ideje, mert az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És megint figyeljünk. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És ha még mindig hitetlenkednénk, hogy hát ma még mélyebb sötétség van, tényleg sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, ilyen még egyszer nem lesz. Akkor hadd olvassam a 22. verset, Isten ezt ígéri. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. És a biztosíték, én az Úr idején hamar megteszem azt. Ez történt a 16. században. Az Úr szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. És ezt még egyszer meg fogja tenni. Az egyik legszebb ígéret erre vonatkozóan, ami nekem mindig melengeti a szívemet, amikor kesergek, hogy ma már nem lehet megkülönböztetni szinte egymástól hazugságot, igazságot, és akkora rettenetes a keveredés minden szinten és minden területen, akkor olvasom Hóseás könyvében, hogy az Isten az igazság esőjét adja még egyszer erre a világra. A Szentléleknek egy újbóli kiárasztásával az igazság esőjét adja. Tehát akár ezt a képet vesszük, hogy a sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de mégis feltámad az Istennek a dicsősége. Akár ezt a másik képet, hogy az igazság esőjét adja a világra. Itt az isteni megerősítő ígéret. Én az Úr idején hamar megteszem azt. És ezért merítsünk reményt, bátorságot a 16. századi reformáció történetéből, és csodálatos hatékonyságából és teljesítményéből. Amen.

Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy megemlékezhettünk ezekről a régiekről, akik akár életük áldozásával készek voltak arra, hogy áttörjék azt a bizonyos falat, és hogy csak a te ígéd végre az emberek szem elé kerüljön, végre megszólítsa az embereket, és sokan legyenek, akik ebben a hasonlíthatatlan kincset felfedezik, amiért aztán ők is készek mindent odaadni. Urunk, mi olyan semminek érezzük magunkat, olyan nagyon lelkileg szegény, gyenge, erőtlen nemzedéknek látjuk magunkat ezekhez a régiekhez képest, akik pedig sokkal nagyobb barbárságok és nehézségek között éltek. Urunk, mi szívünkből könyörgünk te hozzád, hogy add nekünk ezeknek a régi hívőknek a tiszta gondolkozását, az erős lelkét és az áldozatkészségét. Urunk, tudjuk, hogy az emberi történelemnek ebben a kritikus időszakában, amikor tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, még egyszer világosságnak kell felragyogni. És kérünk téged, készíts arra, hogy eszközeid lehessünk ebben. Könyörgünk te hozzád, hogy adj hitet mindenek előtt nekünk. Segíts, hogy soha nem mondjuk azt, hogy most már a te igéd világossága, az csak egy kis pislákoló gyertyaláng marad egyes helyeken, hanem az még egyszer a gyertyatartóba kell, hogy kerüljön, hogy fényjék sokaknak, fényjék az egész világon. Urunk, hallgass meg, kérünk imánkat, erősítsd meg ebben a mi hitünket, és add, hogy míg ez az idő eljön, amikor te megint szólsz, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és a maga idején hamar megcselekszed ezt, adj addig nekünk kitartást, amikor sokszor küzdelmek között, nehézségek között fenn kell tartani a te igédet, mint élő igét, és továbbadni, csak úgy tűnik sokszor csak egyeseknek, akiknek még fülük van hozzá. De köszönjük, Urunk, hogy a te irgalmad megígérte, és bizonyára be is teljesíted, hogy a tévedések, tévejgések sötétjében még egyszer fel fog ragyogni a te igéd világossága. Urunk, kérünk, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy a te igédet, amelyet mi szabadon forgathatunk, megbecsüljük sokkal jobban, mint ahogyan eddig tettük. Adj égő szomjúságot, hogy azt kutassuk, és vágyat a szívünkbe, hogy kövessük is. Kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a gyerekeket külön. Örülök, hogy ide előre mertetek jönni, de gondolom ez itt szokásotok is, ugye, hogy kijöttök meghallgatni egy kis nektek szóló áhítatot. Hát szeretnék egy Biblia verset idézni nektek, mi így szól, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden embernek üdvösségére. Nem egy olyan könnyen megjegyezhető mondat, de próbáljátok megjegyezni. Jó, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, a Krisztusról szóló örömhírt, a számunkra örömöt jelentő bibliai tanítást, amiben Krisztus bemutatkozik, mert Istennek hatalma az minden embernek üdvösségére. Isten hatalma nyilatkozik meg azon keresztül, annak érdekében, hogy nekünk szabadulást adjon. Ugye a legtöbben itt azt látom, óvodások vagytok, de vagytok néhányan iskolások, kisebbek, és nem még távolabb, nagyobbak is itt közöttünk. És hát sokféle gyerek vesz körül benneteket, igaz? Nem csak úgy, hogy fiúk meg lányok, hanem sokféle viselkedésű, magatartású gyerek. De meg tudnátok-e mondani nekem, hogy mi az az egy dolog, amiben közösek? A legtöbben. Mindegy formák. Hozzátok képest mások. Van ötletetek? Na, te suktál valamit. Mi az?
1: Mondjad. Mit suktál, Fanika?
0: Mondjad. Hangosan. Figyelj, én is szégyellek ennyi ember előtt állni. Mondjad csak hangosan. Valamit Jézusról mondtál, nem? Nem? Én azt hiszem, abban különböztök, hogy a legtöbb osztálytársatok vagy ovistársatok nem nagyon ismeri Jézust. Nem nagyon hallott róla. Ebben nagyon egyformák ma a gyerekek, nem? Gyerekek sokassága nem tud Jézusról, nem hallott róla, vagy nem veszi komolyan, ha hallott is valamit. És látjátok, nem úgy él, ahogy ezt Jézus tanítja nekünk. Nekem is vannak kicsit nagyobb gyerekeim, mint ti vagytok, és ők is, ha hazajönnek óvodából, iskolából, ugye meghallgatjuk őket, hogy milyen volt, és mesélnek a többiek viselkedéséről, meg a sajátjukról is. És hol örülünk, hol bánatosak vagyunk, mert hol kapnak, hol adnak. Ugye ők is egymásnak. És aztán próbáljuk őket tanítani arra, hogy Jézus szerint mi a helyes. Hogy kell elviselni, hogy kell kenyérrel meghálálni a rosszat, vagy visszaadni a rosszat. És sok mindenre nem erőltetjük persze, mert hát mi is emberek vagyunk, tudjuk, hogy az emberi természet milyen. De azt látjátok, hogy a gyerekek általában nem nagyon sokat tudnak Jézusról. Na ez az ige azt mondja, hogy pedig Isten hatalma az minden embernek szabadulására. Gondolom, ti is, akik a legtöbbet bántanak benneteket, azoktól szívesen elmennétek, ugye? Szívesen kikerülnétek. Jó lenne, ha megváltozna, nem? Na hát neki is szól, az ilyeneknek is szól az evangélium, hogy megszabadulhatnak a rossz természetüktől. És hogy ezt jól megjegyezzétek, hogy van értelme nektek Krisztust képviselni, Krisztus bemutatni, és megmutatni, hogy bár ha bántanak és csúfolnak, vagy megütnek, vagy más módon megsértenek benneteket, akkor se vágjatok vissza, hogy lehet erre erőtök. Hogy ti tényleg tudtok másképp viselkedni, jegyezzetek meg egy történetet. Jó? Elmondom nektek. Olvassátok a Szeretet üzenetek is könyvet, azt a gyermekeknek írt áhítatos könyvet. Abban rengeteg jó történet van. Ez az egy is onnét való. Elmesélem. Egyszer egy afrikai benszülött, nem afrikai volt, egy benszülött valahol messze innét, ült egy hatalmas kondér mellett a füves mezőn főzött valamit, és kevergette a kondért. Egy nagy, mint mikor bográcsozni elmegyünk, tudjátok. És kevergetett benne valamit. És jött arra egy fehér ember, biztos európai volt, és látta, hogy ez a benszülött az egyik kezével a fakanállal keverget, a másik kezében meg egy ilyen könyvet tart, mint én, a Bibliát. De nem látta pontosan mi az, és megkérdezte, hogy hát te mit olvasol? Csodálkozott, hát egy benszülött olvas, ugye? És aztán megkérdezte, hát mit olvasol, mert már maga ez is érdekes volt. És azt mondja, hát én a Bibliát olvasom. Ráadásul nem, hogy olvas, még a Bibliát is olvassa. És hát meg volt rajta rökönyödve, fel is háborodott, és azt mondja, hát minek olvasott-e ezt a Bibliát? Hát abban nem hisz senki. És erre

0: azt mondja neki a benszülött, én ha néhány évvel ezelőtt jöttél volna, amikor még ezt a könyvet nem ismertem, akkor most téged főznélek ebbe a fazékba. Mert én emberevő voltam. Ugye? Nagyon könnyen megjegyezhető, hogy milyen hatalom van az igében, igaz? Milyen hatalom az evangéliumban. Hogy mit megváltoztatott? Na, gondolom, ha hazament, ő is kerített egy Bibliát magának, igaz? Hogy hát, ha rajta is segít. Hogyha nem is úgy volt emberevő, de a szavaival, a kezével, a vitatkozásaival, ugye, hogy hát, ha megváltoztatja. Hát jegyezzétek meg ezt, hogy Isten, nem szégyeljük az evangéliumot, ne szégyeljetek ti se gyerekek, hogy hívő családokban nőttök fel. Ne szégyeljetek, hogy ti ismeritek Jézust. Ne szégyeljetek, hogy csendbe kell maradnotok, vagy nyugodtnak kell maradni, mikor bántanak benneteket, mikor csúfolnak benneteket. Ne szégyeljetek, hogy el kell szenvednetek bántást, hanem legyetek nyugodtak, mert Krisztus akkor cselekszik hatalmasan a ti szíveteken, és akkor formál rajtatok a legtöbbet, hogy mire felnőttek lesztek, ti is tehessetek még több jót, sok-sok jót az embertársaitokért, hogy aztán, ahogy a mondat befejeződött, ugye minden ember üdvösségére szolgál az evangélium, ti is az üdvözültek között lehessetek. Adjon erre kegyelmet nektek az Isten, hogy ez sikerülhessen. Köszönöm a kedves figyelmet. Jó úrvacsora előtt, ti szombaton vagyunk, és úrvacsora előkészítő Isten tiszteletre készültem én is. Lehet, hogy nem egy szokványos ige szakasszal, de gondolom könnyen érthető lesz, hogy van ennek is szerepe, van ennek helye az ilyen alkalmakon is. Jó úrvacsora Isten tiszteletem, mindig azt szeretnénk, hogyha Istennel és az embertársainkkal egy igaz, szeretett közösségre tudnánk jutni, hogyha az életünkben egy olyan fordulatot eszközölhetne Isten, amire sokszor vágyik is a szívünk, csak lehet, hogy nem találjuk pontosan annak az útját, módját, hogy az meg is valósuljon. Szeretném felolvasni Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 9. verstől az ige szakaszt. Lukács 18.9-től a 14. versig. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, és ezt mondta. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazolva ment alá az ő házához. Inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. A példázat nagyon egyszerűen közli velünk, hogy csak kétféle módon lehet úrvacsorát venni. Csak kétféle vallásos ember létezik, vagy vámszedők vagyunk, vagy farizeusok. És nyilván, ahogy itt hallgatjuk az igét, mindannyian azonnal, azzal szeretnénk kapcsolódni, aki a pozitív, az elismerő szavakat kapja Jézustól, a megigazulást kapja. Az úrvacsorában megigazulni, megigazítatni szeretnénk, szeretnénk, hogyha Isten tisztára moshatná az életünket, ha a bűneinket valóban lemosná rólunk, hogyha megvalósulhatna az, hogy ő minden vétkünket elveszi, minden vétkünkből kitisztít bennünket, és nem csak egyszerűen úgy, hogy hát a feledés tengerébe veti, hanem hogy erőt ad ahhoz, felhatalmazást ad arra, hogy Isten fiaiként tényleg egy új életben járjunk, győzelmes életben járjunk. A megigazulást senki jobban nem érti az adventistákon kívül ezen a világon. Az lehet, hogy jobban éli, de jobban nem érti senki. A tudásunk nekünk a legtöbb erről, a tapasztalatunk nem biztos, hogy azonosak a tudásainkkal, de miért ne lehetnének azonosak? Ugye, miért ne? Hogyha megértjük a farizeus és a vámszedő közötti különbséget, hogyha ezredszer megértjük, mert gondolom sokszor hallottátok már, akik legtöbben itt ültök, ha igazán megértjük, és nem biztos, hogy ez most lesz ezen az Isten tiszteleten, ez lehet, hogy majd a következő héten, és adja is a jó Isten, ha szükséges, akkor legyen a következő héten, hogy kiki önmagára nézve igazán megérti, hogy melyik besorolás igaz rá, melyik érvényes rá, hogy aztán megszabadulhasson abból, amiből szükséges. Ez a példázat ugye nagyon tanulságos, nagyon egyszerű dolog, amit Jézus itt bemutat, kétfajta lelkületet. Két emberen keresztül két lelkületet, nagyon komoly tapasztalatokat szerzett ő ugye mindkettőről, de inkább az előbbiről, a farizeusi lelkületről. De tudjuk, hogy a kereszt halálát is ennek a lelkületnek köszönheti Jézus. Az emberi természet ezen vonásának, hogy olyan dicsekvő, büszke, magamutogató, másokat lekezelő, lenéző és ítélgető minden ember, aki erre a földre születik. Ellen White azt írja az egyik könyvében, hogy mi mindannyian farizeusoknak születünk. Tehát nincs kivétel, nincs különbség. Az emberi szív természetes állapota ilyen. A kérdés az, hogy tudunk-e felette úrrá lenni, tudunk-e győzni. Adatik-e nekünk az a segítség, és élünk-e azzal a segítséggel, ami ezt a természetet felül tudja írni. Ami el tud bennünket oda juttatni, hogy az alázatosok közé számítassunk, soroltassunk, és az alázatosokra jellemző megigazítás megtörténhessen az életünkben. A példázat ez, és hát Jézusra gondolva azért tudjuk, hogy a tanítványok között is küzdött ezzel a lelkülettel. Tudjuk, hogy az utolsó percekig, szinte vagy órákig a tanítványokat jellemezte ez a természeti vonás, hogy harcoltak, hogy ki a nagyobb közülük, és képmutatóskodtak, hogy ki mire képes, és mire nem volt, lenne képes Jézussal szemben. És hát azért nem mi kívánnánk magunknak azt a fajta megigazítást, amin át kellett menjenek, ugye? Hogy végignézzék, elmenekülve, cserben hagyva Jézust, végül is szembesüljenek az ő kereszthalálával, némelyek közülük szembesüljenek azzal, ahogy tényleg ott függ a kereszten. Péter, aki szembesül azzal ugyanezen az estén, hogy mennyire erőtelen önmagában a minden ígérete és teljes szeretete ellenére is, nem kívánnánk magunknak ezt a fajta megigazítást. A farizeusi lelkületet újra szeretném olvasni, és egy pár gondolatot hozzáfűzni. Azt mondja, megáll a templomnál, így módon imádkozva magában, Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Nagyon egyszerű, ahogy Jézus bemutatja ennek a lelkületnek a lényegét, ugye ez az ember úgy tekint Istenre, hogy közben magát nézi meg az embertársát. Úgy keres kapcsolatot az Istennel, hogy közben a saját érdemeit, értékes cselekedeteit dicséri, mutogatja, és a másik hiányosságaira mutat. Ugye ez a lelkület az, ami ahogy említettem, Ellen White is írja, hogy jellemez bennünket. Mindannyian szemüveget hordunk, nem így, mint én, hanem valahol itt belül a lelkünkön egy szemüveget hordunk, amin ezek a diopriák vannak beállítva, hogy nálam a jó mindig jobb, a rossz a másiknál mindig rosszabb, mint az enyém. Ugye? Nekünk ezek az alapvető lelki motivációink az emberi természetünk szerint. És ezt a fajta versengést tartja életben az ördög az életünkben, és tartja életben akkor is keresztények között, ha az emberi természet még helyet kap, teret kap. A Pál apostol nem egyszer inti a testvéreit arra, hogy ne legyen közöttük versengés. De versengés sehonnét máshonnét nem fakad, mint ebből a lelkületből. Sehonnét máshonnét nem alakulhat ki, mint hogy az ember valamilyen módon, valamire alapozva, valamiért különbnek látja magát, jobbnak, méltóbbnak, Istentől elismerésre méltóbbnak. Hogyha folytatta volna Jézus, nyilván folytathatta volna azzal még a bemutatást, hogy és Uram, ezen az alapon erre és erre tartok igényt, te tőled, ugye folytathatta volna így is, vagy folytathatta volna úgy, hogy és ha merném, hozzátenném, hogy és egyébként nem is vagyok bűnös, ugye nem mondta, hogy bűntelen, de szívesen mondta volna, hogy és semmilyen bűnöm nincs. Ugye, látjátok, ahogy itt elmondja Jézus, hogy milyen igaznak állítja magát, nem vagyok ilyen, olyan, amolyan. Kicsit hasonló, ahogy a gazdag ifjút olyan nehezen tudta rávezetni Jézus arra, hogy hát azért vannak problémák az életében, és mulasztások. Ha más nem, a mulasztás bűne ott van. Ugye ez az ember is, ez a fajta, ennek a lelkületnek a bemutatásához is hozzátehetnénk azt, hogy és az embernek valahogy nincs fogalma arról, hogy milyen bűnei vannak. Hogy el lehet jutni a farizeusi lelkületben egy olyan szintre, hogy az ember már nem is tud arra gondolni, vagy nem tud igazán foglalkozni vele, vagy nem foglalkoztatja érdemben az, hogy és milyen vétkeim vannak. Milyen gyengeségek azok, amikkel nekem nap mint nap meg kell küzdenem, meg kell birkoznom. Mik azok, amiket le kell tenni. Ha megfigyeljük, szóval ebben az egyszerű bemutatásában Jézus az elvakultságnak ezt a nagyon nagy mélységét is érzékeltetni akarja. Ugye ezek az emberek nem Istenre néznek igazán, hanem önmagukra, meg az embertársa. A náluknál rosszabb emberekre, akiket el lehet marasztalni. És hát nem tudom ki, hogy van vele, mennyire tudja észrevenni magánál ezt a fajta lelkületet, de ha most nem sikerülne, már nem csak ebbe az órában, hanem most így keresztény emberként esetleg, azzal együtt, hogy annyi igaz és helyen való tanítást hallunk a bűnről, a bűn természetéről, az ember bűnös természetéről, mégis olyan nehéz nekünk talán nem egyszer valóban szembesülni a bűneinkkel, és úgy megrendülni felette, és szabadulni is tőle. Ha most nem sikerülne úgy észrevenni az emberi természetünknek ezt a tehetetlenségét, akkor gondoljunk vissza arra az időre, amikor még nem voltunk keresztények, amikor nem ismertük Istent, hogy mi jellemzett bennünket, milyen életünk volt, milyen természettel éltünk, hogyan kezeltünk másokat, hogyan bántunk embertársainkkal, hogyan viselkedtünk velük, miért voltunk hát sokszor szeretetlenek, másoknak terhére valók és igaztalanok. Talán úgy jobban felidéződik, hogy mi is a mi természetes, a ránk jellemző természetünk lényege. És gondoljunk arra is, hogy milyenek a konfliktusaink manapság, milyennek az emberi kapcsolataink, a legközvetlenebb emberi kapcsolataink, milyen helyzetekben szembesülünk azzal, hogy szeretetlennek láthatnak bennünket, hogy ítélkezőnek láthatnak bennünket, sértőnek látnak bennünket. Próbáljuk feltérképezni, hogy milyen vétkeket, milyen hibákat követhetünk el. Ennek a lelkületnek köszönhetően, hogy az ember mindig igazabbnak, jobbnak látná magát másoknál. Olyan pillanatok alatt belesodródunk. Én ma reggel borotválkoztam már kora reggel, mert nagyon messziről kellett jönni, és hát erre készültem. Már ez a harmadik alkalom, hogy erről az ige szakaszról beszélek, és emlékszem az első héten, mikor készültem, akkor nagyon megjártam a témával, mert jó kora hajnalban valamikor 2 óra fele felébredtem, és nem is tudtam aludni több órán át, mert hát sorba jöttek elő a gondolatok, hogy erről fogok beszélni, és azt akarom elmagyarázni másoknak, hogy a farizeusi lelkület milyen, és észrevettem-e magamnál ezt, azt a szót, azt a tettet, azt a hozzáállást, és sorba-sorba, hát rendesen megforgatott az ágyamban mindez a felismerés, mire hát úgy megnyugodott a lelkem, hogy azért még fölmehetek 11 órakor a szószékre, most már. Hát kívánom azt, hogyha szükség van rá, hogy más is ismerjen ilyen tapasztalatokat. Majd még a vámszedőnél szeretnék ehhez csatolni valamit, kapcsolni valamit. Szóval sokszor éltem át én is úgy urvacsorát, hogy tudtam, hogy bűnös ember vagyok. Tudtam, hogy szükségem van a megújító kegyelemre, de biztos vagyok benne, hogy nem mentem át azon a tapasztalaton, hogy az én bűneim megbocsájtattak, hogy előttem mennek az ítéletre, és én úgy megszabadultam, megszabadítattam, és úgy állok fel az úrvacsora után, hogy boldog, örömteli keresztény emberként megújult reménységgel a korábbi hétköznapokhoz képest már nagyobb tehetséggel a szeretetre fogom élni a keresztény életemet. És ezt mások is tapasztalni fogják, nem csak a csendes szobámban tudom elmondani, hanem a családtagjaim és már gyülekezeteink is, testvéreink elsősorban, és aztán minden ismerősünk. Ugye a farizeusra ez jellemző, hogy ő önmagára néz, meg másokra néz, és nem néz valakire. Nem néz arra, akire a vámszedő néz. És így nevezi azt a valakit, vagy így jellemzi azt a valakit, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Az alázatos lelkületű vámszedő, aki mellét veri, mondja, még Jézus ezzel is hangsúlyozza, hogy milyen mély belátás, milyen töredelem van ebben az emberben. Mennyire nem néz semmit, csak kettőjükkel foglalkozik, önmagával, meg a teremtőjével. Mert tőle függ az élete, senki mástól nem függ, és semmilyen tehetségétől, semmilyen eredményétől nem függ. Semmilyen másokhoz képest jobb tettektől nem függ az, hogy az ő sorsa hogyan lesz tovább. Hogyan alakul a továbbiakban. Csak attól, hogy az Isten mit mond róla. Csak attól, hogy az Istennek mi a véleménye az ő hitéről, az ő vallásosságáról, az ő alázatáról, az egész életéről. Mi az Istennek a véleménye róla. És amikor úrvacsorára készülünk, úgy gondolom, hogy talán ez a legméltóbb hozzáállás, ha ezzel a gondolattal foglalkozunk sokat, hogy az ő véleménye mi rólunk. Mert nehogy más is úgy járjon, mint én ma reggel is, még a borotválkozásnál, ismét ezzel az ige szakasszal foglalkozva, hogy az embernek jönnek a gondolatok, hogy de azért ezzel az emberrel, hát azért hogy viselkedik, vagy miért ezt csinálja, miért azt mondja, miért úgy van, miért ír, miért nem ír, miért... Szóval mi minden felötlik az ember fejében másokról, és állandóan másokról. És aztán újra, és biztos vagyok benne, hogy holnap reggel is jönnek majd gondolatok, de már ma este is fognak jönni gondolatok, hogy miért olyan a másik, amilyen. Miért úgy csinálja, miért úgy mondja, miért nem ezt teszi, miért nem azt teszi. És természetesen általában hozzátesszük, hogy mi látjuk jól, és neki nincs igaza. Az ember nagyon sokat birkózik azzal, hogy másokhoz méri magát, meg mások fölött ítélkezik. Másokat méricsgél. Másoknak a magánéletét, a magatartását, a hitéletét, a véleményét, az igazságát. Ez nem a mi dolgunk. A Római Levél 14. fejezete egyértelműen megfogalmazza, hogy Pál apostol írja, hogy senki ne legyen a másik kárhoztatója, ítélője. Senki ne vállalja ezt a szerepet, hiszen a maga urának áll vagy esik. Ne alkossunk egymás élete felett ítéletet, hanem sokkal jobb viszonyulásra szeretne bennünket tanítani a Biblia. Sokkal jobbra, sokkal igazabbra. Ez az ember, aki így szól, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek, ezt az embert nagyon érdeklik azok a dolgok, ami a farizeusokat nem érdekli, a bűnei. Ugye? A farizeusok úgy vannak vele, hogy szívesen azt mondják, hogy nincs, de ha ezt nem is mondhatják, úgy legyen, legalább annyit tegyenek, hogy nem tudunk róla. Igaz? Aztán kénytelenek voltak tudni róla, amikor a bűnös nőt odavitték Jézushoz, és Jézus csendesen leírta a portba a bűneiket. Akkor azért eloldalogtak, mert rájöttek, hogy róluk van szó. Ők, akik olyan kiválóak és tökéletesek. Vagyis ennek hinnék magukat, és ezzel hitetnének el másokat, hogy tévedhetetlenek, hibátlanok, mindig igazak. Ezt az embert nagyon érdekli a saját vétkes állapota. És míg azok eltussolnák, lenyomnák a víz alá a vétkeiket, ez az ember inkább azon igyekszik, hogy felszínre jöjjön. Minél inkább. És hogyha vergődés és küszködés és kínlódás is, és kinek kényelmes a bűneivel szembesülni? Hát kinek volt eddig kényelmes közülünk? Senkinek. Ugyan estünk már mindannyian néhányszor az Isten kezébe, a bűnösség állapotunkban, nem másra gondolok, nem próbákra, tragédiákra, egyszerűen csak a bűnösségünk állapotában. Onnan más is ébredt már felé éjszaka, és vergődött, küszködött. Kinek hiányzik ez? Én úgy gondolom, a természetünk szerint senkinek, de ha a célunkra nézünk, akkor mindannyiunknak szüksége van rá. Hogy az Istennel együtt felszínre hozzuk, és aztán kivessük a bűnöket az életünkből. De ha, amit lehet egyszer, s mindenkorra. Nem mindenen tudunk azonnal győzni, de amin lehet, azon győzünk. Amit lemoshat véglegesen az Isten, az hadd menjen az ítéletre előttünk. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Egy olyan gyönyörű mondat. Én katolikus voltam, és mi tényleg ezt csináltuk, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, gyónom a mindenható Istennek, és mondtuk, kántáltuk, hát meg is rokkant bele a lelkem rendesen, mert aztán az evangélium nem nagyon hangzott. Evangélium nélkül nem érdemes csak úgy magunkat gyötörni. Erről az emberről azt mondja Jézus, hogy megigazolva ment el. Azért, mert meglátta a könyörülő Istent. De csak annyival eljönni úrvacsorára, hogy Uram, tudom, nagyon bűnös vagyok, és Te meghaltál, értem a kereszten, és hát majd lesz a kettőből valami, ez úgy nem igazán lesz nyereség. Hanem amikor az ember örül annak, hogy bár bűnös, örülni tud annak, hogy bár bűnös, de van szabadítója. Mert nekünk is szól az a gyermekeknek mondott ige, hogy hatalom az evangélium. Mindenki üdvösségére, mindenki szabadítására. Tudunk-e úgy hinni Krisztusban, mint aki lemossa a mi bűneinket? Tudunk-e aztán örülni annak, hogy megtisztított bennünket? Mire nézünk, mikor úrvacsorára készünk, vagy kire? És mire nézünk az úrvacsorán? Megváltozott-e végre a gyülekezet állapota? Bár változna meg, igaz? Bár úgy lenne, hogy a gyülekezet fölé tud emelkedni dolgoknak, és meggyógyul a közösség, a testvéri közösség. De alapvetően az úrvacsorában Krisztussal kell találkoznunk. És Krisztustól kell személyes gyógyulást vennünk. És ha ő elvégzi a mi szívünk megigazítását, ha ő a mi személyes életünket a helyére teszi, magához emeli, az életünket megtisztítja, akkor minden könnyebb közösségi szinten is. Minden teher könnyebb közösségi szinten is. Akkor minden sokkal jobban fog működni, minden probléma és kérdés felvetése is sokkal nagyobb szeretetben jut a megoldásig el. Jézus véleménye a farizeusokról bőséges lehetne. Gondoljunk arra, hogy a tanítványokat is hogy óvta a farizeusi lelkülettől. Azt mondta, hogy óvakodjatok a farizeusok képmutatásától, kovászától, ami a képmutatás. Óvakodjatok attól a vallásosságtól, amelynek igazságtartalma van a szavakban, de az életekben hiányzik. Amelyek alatt aztán ott van mélyen a bűn kovásza. Óvakodjatok attól a fajta vallásosságtól, ahol az igazsággal letakarják a bűnt. A tisztátalanságokat. Annál nagyobb kártétel nem létezik emberi szíven, mint mikor egy ember úgy téved meg, hogy bár tudom az igazságot, de megtartom a bűn szeretetét az életemben. Megmarad a bűn kiszolgálása az életemben. Ez a totál megvakulás, a teljes megvakuláshoz vezető út, hogy egy ember nem hagyja, nem engedi, hogy az Isten lelke finomítsa, igazítsa, helyre tegye, szabadítsa, hanem sodródik az ember, sodródik, miközben vallásos, de nem tud belátással élni. Ugye, ettől szabadítsa meg a tanítványait, és kívánta Jézus az Isten. Arra figyelmeztette őket, hogy óvják meg ettől a kovásztól magukat, mert ezzel tönkre teszik az életükben az evangélium munkáját. Tönkre tehetik. Csak a vallásosságot úgy működtetni, hogy közben nincs annak megtisztító hatalma, ereje az életeken, nincs szabadítás, és nincs annak gyümölcseként egy igaz, szeretetteljes élet, az egy kockázatos vallásosság. És el lehet ezt sokáig élni, éldegélni ezzel, de vajon milyen eredménye lesz a végső számadáskor? Jézus azt mondta, őrizzétek meg, és emlékezzünk rá, hogy mit mondott egy vita során Jézus a farizeusoknak. az ő sokszor gyötrő farizeusoknak, miért jó nekik a képmutató vallásosság. János Evangélium 5. fejezetéből szeretném olvasni. Az 5. fejezet 38. versétől. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én érdekes, mikor így ezzel összefüggésben olvastam újra ezt, vagy jutott eszembe újra ez a mondata Jézusnak, hogy de az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Hogy amikor az Isten nem tud embereket előre segíteni, vagy teljesen megáll ez a befolyásolás, a megjobbító munkája az emberi lelkek felett, amikor nem tud kimozdítani embereket a megkeményedésükből, akkor emögött ez áll, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Amikor maga a vallásos gyakorlat, a vallásos igazság fölé nő a megszentelt életnek, a Krisztusban megtérő életnek, a Krisztusban megújuló életnek, akkor mélyben ez a probléma áll fenn, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Mert aki szereti Istent, az nem csontosodik bele valamilyen vallásgyakorlatba, vagy valamilyen elvi igazságba. Annak az életében meg kell mutatkozzon a Krisztus szeretete. A Római Levél 5. fejezetében azt írja Pál apostol, hogy akik megtérnek Istenhez, azoknak Isten lelke által az ő szeretete kitöltetik a szívükbe. És ez nem egyszerűen csak annyi, hogy ahogy a világ manapság egyre inkább a szeretetről beszél, nekünk is a szeretetről kell beszélni. Ezt nem azért írja a Biblia, mert olyan szép és jóleső érzelmeket kelt bennünk, hogy szeretni jó és szeretve lenni jó, hanem azért írja a Biblia, mert ez egy megismerhető tapasztalat, hogy az Isten szeretete kitöltetik az emberi szívbe. Olyan szeretet, amely képessé tehet bennünket szeretni a testvéreinket, szeretni a családtagjainkat, szeretni és szeretet által győzni a kapcsolatainkban önmagunk felett, és a kapcsolatainkban másokat győzelemre segíteni. A családban, a testvéri közösségben, a gyülekezetben és szerte a világon, amerre élünk, járunk. Eszembe jutott egy történet, Lukács Evangélium a 7. fejezetéhez lapozzunk. Ma reggel, amikor élőben bemutat az evangélium egy találkozást, egy farizeusnak meg egy vámszedőnek a találkozását. Lukács evangélium a 7. fejezete, ez egy élő példa. Nem kell a magamére hagyatkozzak. A 7. fejezet 36. versétől olvassuk, amikor a bűnös nő megkeni Jézus lábát, és aztán egy Simon farizeus, aki meggyógyult a leprából, Jézusnak köszönhetett rendkívüli tapasztalatot. Ugye a halálra ítélt, nyomorult beteg ember, de farizeus ember, bár a testében megszabadult, de a lelkében még mindig milyen rab volt, nem? Oda megy hozzá Jézus, és mikor ez az asszony megkeni Jézus lábait, akkor olvassuk a 39. versben, látta ezt a farizeus, aki őt meghívta és mondta magában. Ez, mármint Jézus, ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. Ugyanaz a Jézus segített mindkettőjükön. Ugyanaz a Jézus szerette mindkettőt. Ugyanaz a Jézus kötelezte el magát mindkettő mellett. Csak az egyiknek ebben segített, másiknak abban segített. Az egyiken még eddig legalábbis csak a testi nyomorúságában tudott segíteni. A másikon újból és újból neki lendült Jézus, hogy a lelki nyomorúságából is kihozza azt az asszonyt. És az ember azt mondja, aki sokat köszönhetett Jézusnak, mert a fizikai egészség is nagy ajándék egy halálos kór után, azt mondja, hogy hát ha ez az ember tudná, kivel van dolga, kikente meg a lábát, akkor nem fogadta volna el. hogy elhúzta volna a lábát. Egy ilyen nem méltó, hogy megérintse Jézust. Ez túl bűnös. Ez túl rossz életű, rossz hírű nő. Ez nem menjen Jézushoz. Ennek nem jár Jézus. Nem jár az, amit Jézus adni akar. De aztán, hál' Istennek, az evangélium másképp folytatja, Jézus nem így gondolkodott. És felelve Jézus mondja neki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondja, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós 500 pénzzel, a másik 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. És felel Simon, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondja neki, igazán ítéltél. Ez az általános hozzáállás, nem? Fejben mindent tud az ember. Fejben még erkölcsi ítéleteket is jól hoz az ember. De a szívében hogy hoz döntéseket? Azt mondja Jézus, az asszonyhoz fordulva, mondja Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte lábamat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Milyen gyönyörű leírás, nem? Milyen gyönyörű, milyen hálás tud lenni egy olyan lélek, akinek a szívét érinti Krisztus. Aki azt éli át, hogy megtapasztalja, milyen az, hogy az Isten méltatlan emberként befogadja őt, és munkálkodik a szívén. Hogy érdemtelen, de ő mégis ragaszkodik hozzá. Az ember elhagyja azt az Istent, de ő visszajön hozzá. Aztán újra elhagyja, és visszajön hozzá. Milyen az, amikor az Istennek az ilyen újbóli érintéseit éli át az ember, milyen gyönyörű tapasztalat, és milyen hálás ez az asszony. Mondjátok el, hogy minket is milyen bűnökből hozott ki Krisztus a hitetlen életünkből, és azóta is, engem is, mióta lelkész vagyok, azóta is milyen súlyos bűnöket kellett megbocsásson. És ha ma, vagy majd jövő héten ide az úrvacsorára eljönne Jézus, ki fogadná úgy, hogy a könnyeivel törüli a lábát? Ki mondaná azt neki, hogy Uram, ha te nem segítenél, ha te nem lennél nekünk, akkor mi mindannyian semmit nem érünk, és elveszünk. Ki tudja ilyen mélyen megalázni magát, és ilyen mélyen átélni azt a nyomorult állapotát, hogy Krisztus nélkül veszendők vagyunk. Ha ő nem tart meg, semmit nem ér, hogy hány éve járunk gyülekezetbe, hányat prédikáltunk, milyen igazságot hirdetünk, milyen oldalon állunk ki, semmit nem ér, semmi. Egy ér, hogy Krisztussal van-e ilyen találkozásunk. Hogy megérinti a szívünket, hogy egyedül neki köszönhető a gyógyulás, a megmenekülés, és senki másnak. Hogy találkoztunk-e úgy Krisztussal, találkozunk-e időnként úgy, legalább úrvacsorák környékén, mint ahogy Jákob találkozott a jablók révénél. Mert ott Jákob hagyta, hogy felszínre jöjjön végre az, amit taszigált maga előtt 20 éven át. Mint ahogy sokszor mi is tesszük, hogy Uram, majd még később. Aztán úrvacsorán megpróbáljuk átugorni, és eltelik egy hét, és rájövünk, még mindig előttünk van, csak most már nagyobb a kupac, nem? Még nagyobb a kupac. Aztán megint toljuk negyed évet. Úgy felszínre jönni, mint ahogy Jákob hagyta, és úgy megrendülni, ahogy Jákob megrendült, és lélekben úgy megrokkanni, ahogy ő, hogy aztán utána mások lehessünk tényleg. Nem tudom, ki látta, nem azért mondom, hogy meg kell nézni, de számomra hitetlen koromban, talán 20 éves lehettem, mikor Fellininek az Országúton című filmjét láttam, az a bizonyos Zorba a göröggel, Anthony Quinnnel, és megrendítő a vége annak a filmnek. Egy ember, aki csont keményen végig tarolta a környezetét, mindenkin áterőszakolta, azon a néhány emberen a saját akaratát, néhányakat a halálba kergetve ezzel, és amikor rájön erre, rájön erre, amikor egyedül marad végül, és ott vergődik egyedül létében, és már valamennyire tudatosul benne, hogy ő mit vitt véghez, akkor kimegy kétségbe esetten a tengerpartra, és összeomlik, és zokogva sír, és sír, és sír. Ennyi maradt neki. Ez maradt neki. Hogy az az ember úgymond Isten nélkül is végül belátta, hogy mit ért az, amit tett. Mire volt jó, amit tett. És milyen lett volna, milyen lenne, milyen lehetne, és milyen lehet a mi életünk, hogyha mi is megrendülten tudunk Krisztushoz menni, azzal az apróval. Nem azt mondom, hogy a legnagyobbakkal, de azzal az apróval, amit mi kicsinek látunk. Ugye Jézus hogy fejezi be? Miért tette az asszonya? Mit tett? Mi a magyarázat rá, hogy ő erre hajlandó volt? Mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondja az asszonynak, megbocsátattak neked a te bűneid. Milyen gyönyörű mondat, nem? Ki nem vágyik erre egy úrvacsora során? Milyen jó lenne hallani, a füleinkkel is hallani, hogy igen, a megalázkodásodnak megvan az áldása. Megbocsátattak a bűneid, de miért is? Mert nagyon szeret. Lehet sokféleképpen szeretni Jézust. Lehet többféleképpen, úgy tűnik. Lehet jobban, meg kevésbé. És ez attól függ, aki nagyon szereti Jézust, aki nagyon az üdvözítőjét látja benne, mert nagyon rászorul, az annak nagyon sokat tud az életéből megtisztítani Jézus. Aznak az életéből nagyon sokat tud elvenni. De ha csak úgy apránként méricskéljük, mint a patika mérlegen, hogy odaadjuk magunkat, ott nagyon, nagyon kevés lesz az eredmény. Nagyon kevés. És nem csodálkozhatunk rajta, hogy nem javulnak a kapcsolataink sem, családi sem, közösségi szinten. Mert kevés, amit el tud végezni, értünk Krisztus. És megmarad az emberi, a farizeusi természet, a farizeusi lélek. Jézus azt mondja, hogy neki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeret. Ha még abba is belegondolunk, végül arra szeretnék még utalni, hogy azért Sátán rendkívül nagy mesterműves. Ugye ez mindannyian ismerjük, jól tudjuk, a saját életünk küzdelmeiből is tudjuk ezt. Milyen nagy ravassággal bírhat, hogy még azt a bizonyos szeretetet is ki tudja forgatni. Ki volt, aki úgy szerette Jézust a tanítványok közül, mint Péter? Biztos más is. De ki mondta ki, hogy nála jobban senki nem szereti? Péter. És ki árulta el? Péter. Ugye? Hogy nem árulta, bocsánat, ki tagadta meg? Ugyanez a Péter. Hogy Sátán mennyire meg tudja lovagolni még ezt is, ha az emberi gőg, az emberi büszkeség, az emberi magabízás, az emberi ítélgetés, méricsgélés lelkülete még mindig ott van a szívben. Bár azt mondja, szereti Jézust, és komolyan gondolta, hogy szereti Jézust. És elkötelezettje volt Jézusnak Péter. És mégis megtagadójává lett. Miért? Mert a szívében büszkeség volt. Mert a szívében a többieket lenézte. A többieket kevesebbnek tartotta. Nem úgy vélte, hogy ő méltóbb, ő közelebb van Krisztushoz a szeretete által, és a hűség és az odaadása által. És szinte a legtávolabb ő esett Krisztustól. Az Isten rendkívüli kegyelme és rendkívüli ajándéka az mi rajtunk, hogyha egyen-egyenként, és aztán közösségi szinten is meg tud szabadítani bennünket ettől a versengő, magunkban is, sokszor csak magunkban ítélgető lelkülettől, és meg tud gyógyítani bennünket. És milyenné tud tenni? Szeretetteljes emberekké, akiknek nem baj, ha a másiknak máshogy áll a bajsza, vagy máshogy rövidebb, vagy hosszabb a szoknyája. Nem baj, hogyha nem ugyanaz a véleménye bizonyos dolgokról. Nem baj, hogyha nem ugyanoda jár, mint ő. Nem baj, hogyha még nem hívő ember. Az se baj, hogyha nagyon ellenséges, kegyetlen, egy gonosz főnök. Mert megtanulta az ember Krisztustól valamit. hogy szeretni lehet az embert, a megváltásra szoruló embert, mindenkit egyformán, mindenkit azon módon nyilvánvalóvá téve számára, ahogy ez lehetséges. Meg lehet tanulni ezt Krisztustól. Nem egy könnyű iskola. Egy kicsit majd talán a délutáni alkalmon, ha a cigányokat megmutatom, meg tudom mutatni, akkor majd erről is beszélgethetünk, mert azért lehet tanulni, hogy a szeretet nem itt fejeződik be. Itt kezdődhet. Mármint a gyülekezetben. Ha Krisztust elfogadjuk, de nem itt kell befejeződjön, hanem ott azok között, akikhez elmegyünk, akikhez elvisszük ezt a szeretetet. Ott kellene élővé tenni. Mert itt beszélhetünk igazságról is, és szeretetről is. Ugye a két nagyszerű fogalom, amit eltávolítunk egymást, és utána kiforgatjuk őket. De mikor az emberekkel találkozunk, ők arra kíváncsiak, hogy az igazságunk és a szeretetünk az valójában hogyan hat rájuk, és hogyan jobbítja meg az életüket, hogyan segít számukra, hogyan lesz javukra mindez. Isten egy szeretet kapcsolatra vágyik velünk, hogy ebben a szeretet kapcsolatban szinte függve tőle teljesen meggyógyíthassa a lelkünket, és ebben adjon kegyelmet, erre adjon kegyelmet a gyülekezetnek az Isten. Amen.
1: Délőtti istentiszteletünket a 84-es számének első, második és harmadik, imádság után pedig a negyedik versébe zárjuk. Tehát a 84-es számének első, második, harmadik, imádság után a negyedik versét énekeljük.

0: Az imádsághoz hajtsunk térdet.
1: Mennyei atyánk, teremtő Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedből a hosszú tűrés és a jóság, ami legelőször említ a Biblia. Köszönjük, atyánk, hiszen olyan bűnösök vagyunk, akik régóta keresünk téged megtérésünkre. Olyanok, Urunk, akik egyre inkább tudjuk, hogy a megtartásunk az tőled van, és nem a magunk igazából, igazabb viselkedéséből, szavaiból, gondolkodásából, hanem a te ingyen kegyelmedből, Urunk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted napról napra megújítja életünket, és időről időre találkozol velünk az úrvacsorákban is. Időről időre vállalod, Urunk, hogy azon a találkozáson te lemossad vagy a vámszedőknek, vagy a farizeusoknak a lábát, és vagy tudsz segíteni, vagy nem tudsz, Urunk, mégis keresel bennünket. Köszönjük neked ezt a jóságot, Urunk. És kérünk, tarts meg minket, tarts meg te magadnak minket, Urunk, és nevelj, vezess, téríts meg egészen, és ahogy megígérted, Urunk, készíts fel bennünket a te eljövendő országodra. Urunk, könyörülj rajtunk, olyan erős az emberi szívnek az igaztalan természete, olyan erős rajtunk ennek a súlya, nyomása, hatalma. Mi is úgy vagyunk, mint Pál, hogy bűn alá vagyunk rekesztve, és mikor a te törvényedben nézünk, mi is meghalunk. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy te eleveníts meg minket, és újíts meg bennünket. És nagyon köszönjük, atyánk, nagyon-nagyon köszönjük, hogy Krisztusban reménységünk lehet. Krisztus által igaz a megigazítása az embernek. Igaz az, hogy te elfogadod a bűnöst, elfogadod, aki megújul, aki hátat fordít a bűneinek, aki szembesülni tud velük, és meg tudja tagadni azokat. Urunk, köszönjük neked, hogy te elfogadsz minket, és meggyógyítasz. Istenünk, kérünk, hogy ezt a gyógyulást teljessíted egészé az életünkben. Urunk, kérünk arra is, hogy segíts, hogy mindez, amit veled személyesen megtapasztalunk, tudja a közösségi életünket is megújítani. Segíts, Urunk, hiszen mi magunk is érezzük, hogy az egész kereszténységünk annyit ér, amennyire együtt képesek vagyunk, és amennyit ebből láthat a világ. És bocsáss meg nekünk, Urunk, a mi bűneinket. Bocsáss meg, és könyörülj rajtunk, és adj nekünk, Istenünk, megtérést. Az Úr Jézus nevében. Amen.

0: És szeretettel köszöntelek benneteket. Te, hogyha most nem is látszik, de a legfiatalabbak közé tartozom, akik a 75-ös eseményeket átélték, túlélték. Ugye Jenővel együtt kezdtük a SZET iskolát, tehát ezt a bizonyos lelkészképzőt, amiről hallottunk. Talán annyit elmondanék azért az előzményekről, az én gyökereimről, hogy én adventista családban születtem, de egy kicsi liberális beállítottságú adventista nevelést kaptam. A megtérésemhez és a lelkészképzőbe való jelentkezésemhez nagyban hozzájárult viszont az, hogy gyerekkoromban Oszi bácsi volt a prédikátorunk, tehát 12-13 éves koromig. Utána ugyan az egyik nagybátyám, tehát Árvai Henrik, akit lehet, hogy így névről hallomásból ismertek, mert utána jócskán benne volt az eseményekben is. Tehát ő lett a pécsi prédikátor, mi Pécset jártunk gyülekezetbe. Ez a gyülekezet olyan körülbelül 100 tagú volt ekkor. Ő viszont már 75 előtt történt egy bizonyos megoszlás a pécsi gyülekezetben. Volt egy olyan irányvonal, és főként a fiatalok voltak ebben benne, amelyik a biblikusabb irányt szerette volna követni. Volt egy biblia körünk, minden szombaton délután összejöttünk, és egy nagyon komoly tanulmányt folytattunk. Tehát talán nem is biblia körnek kellene nevezni, hanem biblia iskolának. Dolgozatokat is írtunk, profécia magyarázat is volt, biblia ismeret is volt benne. Többek között Dániel próféta könyvéről, és az akkori lelkész, aki nagybátyám is volt, ő nem nézte jó néven ezeket a biblia köröket. Tehát emiatt is kialakult egy bizonyos feszültség, tehát ismétlem még 75 előtt. A Dániel könyve nem tartozott azok közé, a könyvek közé, amiket nagyon ajánlatos volt tanulmányozni. Tehát kényes témákat érintett. Milyen kényes témák vannak Dániel könyvében. Ugye, mi lehet, hogy most nem jövünk rá, de ugye ott van a pápaság, a katolikus egyház, és hát tulajdonképpen mindegyik profécia kifut Jézus eljövetelére, és lehet, hogy megdöbbentek rajta, de ez is egy kicsit kényes téma volt 75 előtt. Tehát, hogy milyen jövőképünk van. Ugye hát a kommunizmus nem nagyon támogatta ezt a jövőképet. Tehát, hogy hamarosan Krisztus visszatér erre a földre, és az a kő, amelyik ugye, emberi kéz érintése nélkül leszakad, az mit jelképez. Tehát, hogy ezek a témák nem voltak, hogy mondjam, túlzottan engedélyezettek. Úgyhogy bennünket állandóan ellenőrzött a helyi lelkész. Tehát, hogy éppen hol tartunk, és szóval próbálta korlátozni a mi összejöveteleinket, de többnyire mi azt tettük, hogy délutáni istentisztelet után kimentünk a mecsekre, és ott már nem nagyon tudott senki ellenőrizni bennünket, és folytattuk a tanulmányainkat. A másik probléma, ami a gyülekezetben a feszültséget okozta, hogy olyan valakit akart mindenáron a lelkész gyülekezeti vénné választani, aki hát közismerte nem volt hát éppen egy hithű adventista és lelki beállítottságú. És bár akkor még nem tudatosult ez bennünk, de úgy mondjam, hogy a háttérben ott volt, hogy valami köze van a most már beépítettségnek, vagy 3x3-asnak nevezett hát, ugye, besúgókhoz. Nem, tehát nem tudom azóta se, hogy tényleg volt ebben valami. Minden esetre a gyülekezet nagy része küzdött ez ellen, és beadványokat is küldtünk az akkor még hivatalában lévő hegervári testvérhez. Tehát így már akkor történt egy bizonyos megoszlás a közösségben. Most az én keresztségemhez, tehát megtérésemhez és a lelkészképzőbe való jelentkezésemhez, ahogyan már utaltam is rá, nagyban hozzájárult az, hogy azért Oszi bácsinak a tanításai adták nekünk a hitbeli alapot és a gyökereket, és nagyon vágytunk az ilyen lelki táplálék után. Tehát fiatalok lévén kicsit mozgékonyabbak is voltunk, és ugye többször el tudtunk jutni olyan istentiszteletekre, ahol akár ő volt, akár Vankó Zsuzsa, vagy más, hát számunkra tényleg lelki táplálékot adó igehirdető. Lehet, hogy ezt nehéz így megérteni, de nagyon kevés lelki táplálékot kaptunk szombatonként. Most képzeljetek el olyan szombatokat, ez 75 előtti idő még, tehát még nem volt különösebb jele annak, hogy itt forradalom lesz, vagy valamilyen felszólalás kivált egy ilyen kettéválást, de ugye tizenévesek lévén hát nagyon kritikusak is voltunk, és ugye már tudtuk, hogy ha valaki fölmegy a szószékre, most vagy a töltött káposztáról vagy fog prédikálni, vagy a külföldi utazásairól, vagy a parlamentbe mikor ment és kikkel. Tehát ezt már előre tudtuk, hogy ki miről fog majd beszélni. Tehát ilyen prédikációs témák voltak. Tehát ezek nem éppen ugye, lelki táplálékul szolgálnak. És tehát nagyon-nagyon megbecsültük azokat az ige hirdetéseket, amelyek viszont lelkileg tápláltak bennünket. Kazettákon vittük egymásnak és terjesztettük. Ugye akkor kezdődött ez a kazettás korszak, amikor hát ezeket kezdtük így értékelni és megbecsülni. Hát 73-tól voltam a Szabadegyházak tanácsának a lelkészképzőjén hallgató, és szintén még 75 előtti tapasztalat az, hogy ott már hát volt jó néhány furcsa jelenség. Tehát nem csak azért, mert ugye, nyilván más egyházbéli tanáraink is voltak, és hát ők más tanítottak, más szemlélet szerint. Hát azért fölkészítettek bennünket a testvéreink, ugye Zsuzsika próbálta ellensúlyozni is ezeket a tanításokat. Voltak speciális tantárgyak is, tehát havonta egyszer egy ilyen közös, és havonta egy speciális összejövetelünk volt, ahol hát azért próbálták ezeket a tanításokat ellensúlyozni, de a speciálisan is tanultunk mi, nem tudom, hogy egyház és társadalom volt a címe, de valami hasonló, az egyház elnök tartotta, tehát ami teljesen az ökumenikus mozgalomnak az alapjaitól kezdve, tehát elmondta, hogy ez hogy működik meg, hát szóval miért jó. Tehát ez a speciálisan volt, nem csak a közös tantárgyak között. És emlékszem egy alkalomra, amikor így a diákok együtt elmentünk nyáron egy kis táborba, csak egy-két napos táborba Esztergom mellé, és egyik nap Zsuzsikát és Oszi bácsit hívtuk meg egy kis beszélgetésre, következő nap pedig Szigeti Jenő jött. És hát elég furcsa volt így hallani egymás után a kétféle nézetet és véleményt, mert Szigeti Jenő már akkor nagyon hangsúlyozottan elmondta azt, hogy a Fenevad képének, tehát ami a Jelenések könyvében szerepel, annak semmi köze nincs, tehát annak a jelképnek a mai ökumenikus jelenségekhez és irányhoz, ez egy egészen más kérdés. És hát ugye ő a maga stílusában ezt nagyon szépen meg tudta magyarázni. Mi viszont ugye nagyon nehezen tudtuk a kettőt egymással összeegyeztetni, mert Zsuzsikáiktól egy egészen más profécia magyarázatot hallottunk és ismertünk meg. Ugye 75-ben viszont már ugye egészen kiéleződött ez a kérdés. Ugye mi ezt úgy éltük át, hogy túl sok előzményét, tehát ilyen előzményeket láthattunk, de arról nem tudtunk, hogy Oszi bácsi adott be beadványt, tehát ő nem beszélt a gyülekezetekben azokról a problémákról, amiket látott és hallott, amiket átélt egészen közelről. Így mikor fölmentünk a legközelebbi tanítási alkalomra, és ugye az ágyülekezetben hallottuk, hogy ugye ő már be se teheti a lábát a gyülekezetben, nem csak hogy elbocsátották, mint lelkész, de ki is tiltották azonnal, tehát nem is jöhetett a gyülekezetbe. Hát ez nekünk, ugye el tudjátok képzelni, hogy hogyan hatott ránk, akkor most ki fog itt prédikálni? Hát prédikált valaki, de a mi számunkra igazán lelki táplálékot nem nyújtott. Nyilván ugye mi az első ilyenkor, hogy utána kell járni ennek, hogy ténylegesen mi az ok. Tehát fölkerestük őt is, Zsuzsikát is, mert ugye a következő nap tanítási nap volt, ott pedig hát, hogy szépen elsimították, hogy Vankó Zsuzsa órája most elmarad. Tehát erről nem is volt szó, hogy az ő órája végleg elmarad, hanem csak most elmarad, és valami más lesz helyette. Úgyhogy megpróbáltunk ezeknek utána járni, és hát ugye akkor azonnal föl is kerestük őket, hogy ők mondják el, hogy mi is történt, és hogyan történt, és hát így első kézből hallhattuk. Ugye utána, ahogyan Péter is elmondta, hogy ilyen sok próbálkozás volt, és hát eleinte még reménységek is arra, hogy külföldről bejövő testvéreink megoldást hoznak. Ugye az első ilyen nagyon nagy csalódás számunkra az volt, amikor 75, és tudom, decemberében volt ez, vagy decemberében, amikor hát ugye tulajdonképpen kiközösítettek a világközösség nevében is bennünket. Ez egy nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, szóval nagy lelki trauma volt, mert mi nagyon bíztunk bennük, és bíztunk abban, hogy ez az Isten ügye, és nagyon komolyan imádkoztunk azért, hogy a jó Isten hozzon itt megoldást, és nem tudtuk elképzelni, hogy mi lesz a folytatás. Emlékszem arra, hogy elmentünk néhányan Szilvásváradon volt az a kis alkalom, amikor egy pár napig együtt voltunk. Tessék? Bánkút. Tehát ott van az valahol, Szilvásváradon mellett. Tehát, hogy valahogyan lelkileg megerősödjünk, vagy egyáltalán átgondoljuk ezt a helyzetet, hogy mi lesz ezután. Tehát egyáltalán hogyan folytassuk. Mi szentnek tartottuk az Isten művét, és oda szántuk magunkat, hogy erre a szolgálatra, ugye mi még ugye ugyancsak tanulók voltunk, de tehát mi is oda szántuk magunkat tulajdonképpen az Isten szolgálatára, és most akkor hogyan tovább, tehát mi lesz ennek a folytatása. És azért jó Isten megerősített bennünket, és én azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok hitbeli tapasztalatunk és lelkileg erősítő tapasztalatunk volt ezekben az időkben. Tehát, hogyha így visszatekintek, akkor azt mondhatom, hogy lehet, hogy abban, tehát amikor benne voltunk, azt mondtuk, hogy bárcsak ne történt volna meg, de a magam részéről én azt hiszem, hogy nekem szükségem volt ezekre a tapasztalatokra, hogy ne emberekre nézek és emberekben bízzak, vagy egy közösségben, vagy egy egyházban, hogy tényleg komolyan vegyem azt, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az ember életében is, és ő tud nekünk személyesen is tanácsot adni. És a másik pedig, amit tapasztalhattunk, az igazi testvériség kiformálódása. Tehát, hogy sokkal többet tudtunk egymással törődni, sokkal inkább közösség volt a közösségünk, mint mondjuk napjainkban. Mobiltelefon nélkül éppen beszélgettünk fölfelé, jövet, hogy hát most már nehezen tudjuk elképzelni, de hát többségünknek autónk se volt, sőt nem csak mobiltelefon, hanem vezetékes telefon se, és működött a szolgálat, és mentünk, és országosan is ismertük a testvéreket. Több konferenciai együttlét volt, a táboraink is más jellegűek voltak, tehát akkor sokkal inkább gyülekezeti találkozó volt, ugye most már inkább evangelizációs jellegű. Ugye az advent tábor próbálja visszahozni ennek a légkörét, de hát talán ilyen formában ugye mégsem sikerült még eddig. De nyilván ehhez az is hozzájárult, hogy egy külső nyomás volt rajtunk, tehát ez segíti a belső összetartást, és hát hitbelileg is nyilván erősít bennünket. És ugye a későbbiekben, amikor már most nem, nyilván az időkorlát is lejárt már, tehát most már a későbbiekről talán akkor nem szólnék, de hogyha majd szeretnétek kérdezni, akkor ugye az első illegális időszakról nagyon sok hitbeli tapasztalatunk volt még, amikor nem voltunk hivatalosan ugye keresztény advent közösség, és hát bizony voltak zaklatások, és sok-sok olyan alkalom, amikor hát mennyei bölcsességért és erőért kellett imádkozni, hogy a Jóisten segítsen túl bennünket ezeken a zaklatásokon, vagy nehéz időszakokon. Köszönöm a figyelmeteket.
1: Köszönjük szépen. Egy egyetlen dolog jutott csak eszembe, miközben Mártika beszélt, mondta ezt a kazettás korszak elnevezést, hogy ez akkor indult. Nagyon örülök neki, hogy valamikor 3 vagy 4 évvel ezelőtt ő említette azt nekem, hogy van Szakács Józseftől egy ige hirdetése, én azt meg is kaptam kazettán 1976-ból. Hát mit nem mondja, különös élmény volt meghallgatni azt az ige hirdetést. Egy elég volt belőle.
2: Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Biblia és Jog című előadás sorozatunknak a 3. alkalmával. Múlt alkalommal a büntetőjog és a Biblia kapcsolatával foglalkoztunk, de most sem mehetünk el emellett, hiszen ma a büntető eljárás jog és a Biblia összefüggéseit igyekszünk föltárni. Ilyen értelemben pedig hát vissza kell kapcsolódnunk az elmúlt alkalomhoz is néhány szó erejéig, hiszen a bűn természetének és attól való szabadítás feltárásához óhatatlanul szükséges, hogy az elkövetett bűnt rendezni kelljen. Ugye ennek jogi eszközeként a büntetőeljárás jogot ismerjük, ami értelemszerűen a büntetőjogi felelősségre vonás folyamatát és ennek rendjét foglalja össze. Ugye itt is alapelve, hogy a büntetőjog vizsgálatánál is alapel volt, hogy az emberi jogrendszerek és a Biblia is ugyanazon jogelv mentén rendeződnek, nevezetesen ugye a törvényalkotó akaratát fejezik ki. De itt is fönnáll a lényeges különbség. Mégpedig, hogy az emberi jogrendszerek a jogszerűség alapján állnak, a Biblia jogrendszere pedig az igazságosság alapján áll. Ez azt is jelenti, hogy az emberi jogrendszerek különféle társadalmi hatalmi érdekeket fejeznek ki, ami adott esetben a törvényhozó érdekét jelenti. A Biblia pedig a törvényhozó érdekét vel ellentétben az igazságosság követelményeinek fel akar megfelelni. Rövidebben, és talán egy jobban is megjegyezhető, ugye az emberi jogrendszer, amit az igazság szolgáltatásnak hív, az valójában jogszolgáltatás. Isten jogrendjében pedig az igazság szolgáltatást talán úgy érdemes definiálni, hogy az igazság szolgálata. Ez pedig úgy történik, hogy Isten másik fő jellem tulajdonságát is hordoznia kell, mégpedig a szeretetet. De hogyan lehetséges ez? Ugye az előző előadásban tisztáztuk a bűn fogalmát, amely magát a bűnt a bűncselekmény oldaláról közelíti meg. A Biblia azonban erkölcsi értelemben definiálja a bűnt, és sokkal tágabb értelemben értelmezi. Ugye ennek végig is vettük a különféle megjelenési formáit a Szentírásban, és arra a következtetésre kellett jussunk, hogy a bűn megnyilvánulása valamilyen cselekményben csak a végkifejlet a Biblia jogrendszerében. Mert a bűn az ember természetében már ott van. Ettől a természettől kell tehát megszabadulni, ami azonban nem lehetséges, ehhez újjá kell születni. Ezt az újjászületést pedig a Biblia a Krisztus jelen tulajdonságaiban való részesedést, az abban való teljes átformálódást jelenti. Ugye ezt Pál apostol így fogalmazza. Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek a maz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ezt a korintusi levélben található idézetet pedig így folytatja a Galata levélben. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Láttuk tehát az előző előadásban, hogy nem elég szemlélni Krisztus jellemének tökéletességét, de át is kell változni az ő képmására. Tehát jellemünkben összhangba kell kerülni Krisztus jellemével, és így valamilyen módon, amit a Biblia tár elénk, alá is kell rendeződni az ő akaratának. Igen ám, de ehhez a bűnt rendezni kell. Ahogy egy repülőgép sem maradhat fönn a levegőben, úgy a bűnnel szembeni általános emberi hozzáállás is igényli, hogy a bűn következményét valakinek viselnie kell. A bűn és bűnhődés ugyanis összetartozik. Erre nézve pedig az ember alkotta jog és a Biblia jogrendje elválik egymástól. Amíg az emberi büntetőjogi rendszerek az elkövető megbüntetését állítják a középpontba, addig a Biblia ezzel szemben, amit láttuk a múlt alkalommal is, a bűnös ember megmentését, ami az elkövető megjobbítására, végső soron pedig a felmentésére irányul. Mivel azonban Isten igazságához és igazságosságához hozzátartozik, hogy bűn nem maradhat büntetlenül, ezért a bűnös csak úgy kerülheti el a büntetést, ha valaki a helyébe áll. Isten, aki a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti, ellentétben, hogy láttuk az emberrel, aki a bűnt szereti és a bűnös gyűlöli, Isten egy olyan megoldást hozott, amely felülmúlt minden emberi képzeletet. Ahogyan a János evangéliumból a Nikodémussal való beszélgetésből idéztük, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha egy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt is láttuk a múlt alkalommal, hogy Isten nem csak a büntetés átvállalását mutatta meg Krisztusban, de magát a bűn terhét is levette az emberről, mégpedig úgy, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Így jutunk el most a mai alkalomhoz, ahol az alcímünkben is jeleztük, hogy igazságszolgáltatás vagy jogszolgáltatás. Mik egyáltalán a büntető eljárásnak és a Biblia eljárásának az alapelvei a bűnnel szemben? Mindenek előtt érdemes talán röviden áttekintenünk a büntető eljárásnak a történetiségét. Valójában három rendszert különböztetünk meg a történelemben. Az akkuzatórius rendszert, az inkvizitórius rendszert és az úgynevezett vegyes rendszert, ami az előbbi kettőnek értelemszerűen egyfajta vegyítése. Maga az akkuzatórius rendszer, ugye az ókori görög-római büntetőjogi rendszereket jellemzi, de ide tartozik a normand és a germán rendszer is, jellemzően a sértett vágya alapján indult eljárás. Ennek során ugye nyilvános tárgyalást tartottak, ahol leginkább formális bizonyítás történt. Sokszor oly módon is, hogy tűzpróbának vagy vízpróbának vetették alá ugye a gyanúsítottat. Ugye ismeretes volt, hogy akinek a kezét izzóvasat tettek, és hamar meggyógyult, vagy a gyógyulás jelei látszottak, akkor az ártatlannak minősült. Vagy a vízpróba volt, hogy megkötözve bedobták ugye egy folyóba vagy tóba, és hát ha feljött a felszínre, akkor bűnös volt, ha elmerült és meghalt, akkor meg ártatlan ugye. A másik rendszer, az az úgynevezett inkvizitórius szisztéma, ez jellemzi a középkor és az újkor társadalmait. Ismert az elnevezés, ugye? Maga az eljárás úgy történt, hogy hivatalból indult, vád nem volt, és ennek során a vizsgálatot és az ítélkezést ugyanaz a személy végezte el. Maga az eljárás írásban írásbeliség jellemezte, és titkos volt, tehát semmit nem lehetett róla megtudni, bár utólag ugye sok jegyzőkönyv került elő ezeknek az eljárásoknak a lefolytatására. Maga a hatóság az gyakran alkalmazott kínzás, úgynevezett tortúrát a vallomások kicsikarására. Az inkvizitórius eljárásnak a lényegét illetően azonban tudnunk kell, hogy ez ma is létezik, pont a vegyes rendszerből adódóan. Ezért nem árt egy picit talán belepillantanunk ennek a folyamatába. De mindenek előtt az eretnekek elleni küzdelem kapcsán merült fel maga az inkvizitórius eljárás, aztán ugye ez a köztörvényes bűncselekményekre is átterjedt. Ugye először harmadik Lucius pápa, aki 1184-ben összehívta a veronai zsinatot, ott alapították meg magának az inkvizitórius eljárásnak a lényegét, és az kezdetben, hogy eretnekekre vonatkozott, az ő felkutatási eljárását szabályozta. Maga az inkvizíció szó is ugye felkutatás jelent. Harmadik Ince, akit onnan ismerhetünk, az ő pápasága alatt indították ugye az első keresztes hadjáratot keresztények ellen, amiben egyébként ugye 10 év alatt kiirtották teljes Dél-Franciaországot. Több ember halt meg egyébként, mint a 10 éves Diocletianus nagy keresztény üldözés idején. Ő az eretnekséget már a felsőségsértéssel azonosította, és mivel ugye a Justinianusi kódex, ugye mágia halált írt elő a felsőségsértésre, és ezt második Frigyes akkori birodalmi császár irodalmi törvényét tette, ezért innentől kezdve már mágia halál várta az eretnekekre. Csak érdekesség, hogy maga a mágia halált azt 1836-ban szüntették csak meg. A következő mérföldkő az 9. Gergely pápa volt. A múlt alkalommal az ő személyre nem tértem ki, de a toulouse-i zsinatra, amit ő hívott össze, igen, hiszen a Bibliát itt tiltották be a világiak számára, nem csak az olvasását, hanem a birtoklását is, és büntették eretnekséggel. Ő volt, aki elrendelt ezen a zsinaton, hogy magukat, az eretnekeket át kell adni a világi hatóságoknak, és kötelezően ki kell őket végezni. Tehát más büntetés az eretnekekre nézve nem létezett. 1231-ben kiadta az Excommunicamus kezdetű bullát, ugye az excommunikáció az kiátkozást jelent. És ebben ugye nem csak tűzhalált írt el az eretnekeknek, hanem már a létező püspöki inkvizíció mellett megalapította a pápai inkvizíció intézményét is, és felállította annak hivatalát és jogi eljárását. Ez azért érdekes, mert maga az eljárás az mindenhol kötelező alkalmazás alá került. Ott a eretnek gyanús helyett feltételeztek, oda kiküldtek egy egyházi személyt. Előtte értesítették a lakosságot, hogy össze kell gyűlni mondjuk a templom előtti térre. És ott az inkvizitor felszólított mindenkit, hogy vallják meg, hogyha eltértek az igaz hittől. Azt is utasításban adta, hogy van, akinek tudomása van erről, akkor jelentse. Erre 30 napot írtak elő. 30 napig el se indult az eljárás, eddig ez idő alatt érkeztek a feljelentések. Hogyha valaki ellen elegendő bizonyíték gyűlt össze, akkor az inkvizitor maga elé idézte és felszólította, hogy vallja meg a bűneit. Ha ez nem történt meg, akkor indult el az eljárás. Mint ahogy említettem, ugye a vádlott védőket nem fogadhatott, tanúkat sem állíthatott. A bármit mondott a bíró ajkáról, csak ezek a szavak hangozhattak el, mondd az igazat. Hát ezt mint egy mantraszeren ismételte, vagy kellett ismételnie az inkvizitornak. Miután megszületett a beismerő vallomás, az inkvizitor meghozta az ítéletet, és át kellett adni a világi hatóságoknak megbüntetésre. Mivel az főszabály volt, hogy nem volt szabad a vérüket ontani, így ugye a Justinianusi kódex szerint a felségárulást kellett alkalmazni, a mágia halált. Aki részt vett ilyen kivégzésen, az természetesen bizonyította, hogy hű tagja az egyháznak. Sőt, aki fát hordott, mágiára ezt is szabályozta az eljárási kódex, az 3 évi bűnbocsánatot kapott. Husz Jánosról jegyezték föl, hogy amikor a mágián égett, akkor még egy idős asszony egy galjat oda vitt, és rádobott, és akkor Husz János utolsó szavai az voltak, hogy ó, szent együgyűség. Érdemes még kitérni 4. Kince pápára, aki 1252-ben az Ad Extirpanda, hogy kiirtassék, kezdetű bullátban engedélyezte az egyházi hatóságok számára az eretnekek kínvallatását és kínzókamra használatát is. Ezelőtte nem volt szokásban, lehetett alkalmazni különféle módszereket, de nem volt kötelező. Innentől kezdve azonban azzá vált, és ki is adtak egy könyvet, az úgynevezett Libro Nero-t, a fekete könyvet, mert ez foglalta össze az inkvizíciós eljárásokban alkalmazandó eljárásokat. A tortúrákat természetesen nem fogom részletezni, de magát az eljárásmód érdemes néhány részletet felemlíteni. Ezt írja a Libro Nero. Az illető személy vagy vall, és saját vallomása bizonyítja bűnösségét, vagy nem vall, és akkor is bűnös a tanúvallomása alapján. Akkor kétségtelenül mindenben bűnös, amivel vádolják, ha csak egy részét vallja be, akkor is az egész vádban kell bűnösnek tekinteni. Mivel az, amit bevallott, bizonyítja, hogy képes a más vádpontokban foglaltak elkövetésére is. A testi kínzás mindig is üdvös és hatékony eszköze a lelki bűnbánat felkeltésének. Ezért az alkalmas kínzási módszert az inkvizíció bírájára bízzuk, aki azt meghatározza az illető korának, nemének és állapotának megfelelően. Ha minden eszköz alkalmazása esetén a szerencsétlen nyomorult még mindig tagadja bűnösségét, akkor őt az ördög prédájának kell tekinteni. És mint ilyen nem érdemel irgalmat Isten szolgáinak részéről, sem az Anya Szent Egyház irgalmát és kegyelmét nem érdemli. A kárhozat gyermeke ő, pusztuljon el a kárhozatokkal. Látjuk tehát, hogy az inkvizíciós eljárásnak a végkimenettel az nem volt kétséges, ha valakit megvádoltak. A modern rendszereket, az úgynevezett vegyes rendszer, ahogy említettem, ez már ötvözi az akkuzatórius és az inkvizitorius rendszert, aki azt gondolja, hogy inkvizíciós eljárás nincsen, azt csak gondolja mondjuk a Guantanamo-i támaszpontra, ahol ugye külön szenátusi döntéssel lehetett alkalmazni a tokát, amely egy középkori módszer volt, nem vízbefolytás volt, hanem hogy az elit, a gyanúsítottnak ugye a szája elé vizes darabot tettek, és arra vizet csöpögtettek, és ezzel mint egy szimulálták a fulladásos halált. Ezt alkalmazzák ma is sok helyen. Sőt, ugye a demokrácia ős hazájában, az Egyesült Államokhoz tartozó Guantanamo-i támaszponton is. Ennek ellenére ugye a maga vegyes eljárási módszer nem erre épül. Tehát a nyomozási szakban találunk ugye ilyen bizonyos inkvizíciós módszereket, ha úgy tetszik, a vádlottból való vallomásnak valamilyen módon kiszedését, de maga a tárgyalási szakasz az már úgynevezett vádelviség alapján működik. Tehát az eljárás 3 fő szakasza, szát különíthetjük el ebben a vegyes rendszerben, a nyomozást, a vádemelést és a bírósági szakaszt. A teljesség megértéséért azonban a büntetőeljárás alapelvein is érdemes egy kicsit végigtekintenünk. Ugye az eljárás a feladatok megoszlásán alapszik, maga a büntetőjogi eljárás. Ezt kontradiktórius eljárásnak nevezzük, hiszen a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül egymástól. Mindenki tudja, ha más nem, akkor a televízióban is, külön van ugye ügyész, külön van védőügyvéd és van bíró. A bíróság a vádelv kötelezi, miszerint ugye az ítélkezés során kizárólag a törvényes vád alapján járhat el, az nem terjeszkedhet túl. Ez alól persze vannak érdekes kivételek. Ebben most nem mennék bele, de láttunk már példát arra, hogy itt a magyar jogrendszerben is, hogy túlterjeszkedik a bíróság magán a vádon. A nagyon fontos jogelv a büntetőeljárásban, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ügyéről bíróság döntsön. Tehát bárkinek a bűncselekmény elkövetése miatti felelősségét csak bíróság mondhatja ki. Ez azért is érdekes, és itt egy pillanatra talán meg is kell állnunk, mert van ennek aktualitása. Ugyanis az új magyar alaptörvény is kijelenti, és itt idézem, mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellenemért bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson észszerű határidőn belül bírálja el. Nagyon szépen hangzik. Igen ám, de az is benne van, és ez az alaptörvényben, hogy különleges jogrendben az emberi méltósághoz való jog és kínzás tilalmán túl, és itt szintén idézem az 54. cikkből, az alapvető jogok gyakorlása felfüggesztető. Vagy az előbb idézett részre utalva, az első cikk harmadik bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható. Vagyis, aki a hatalmat gyakorolja, a saját döntése szerint még egy alkotmány által deklarált jogot is felfüggeszthet, vagy korlátozhat, például a bíróság előtt elhelyen, vagy bíróság legyen az, aki kimondhatja fölött az ítéletet. Az pedig, hogy mi a különleges jogrend, ezt nem határozza meg közelebbről az új alaptörvény. Bármi lehet különleges, hogyha úgy ítéli meg a végrehajtói hatalom. Rövid, aktuális kitér után azért folytatnám ezeket az alapelveket. Nem sorolom föl őket az összeset, de azért ne érjen az a vád, hogy valamit kihagytam. Jogorvoslati jog. Ugye nyilvánvalóan a büntető eljáráson belül intézkedések ellen, vagy azok elmaradása ellen lehet valamilyen fellebbezéssel élni például. Fontos a bizonyítási teher. Ugye a vád bizonyítása a vádlót terheli. Tehát amit nem bizonyít kétséget kizárólag a vádlott terhére, azért nem lehet elítélni. Bár most hirtelen azért föl tudnék sorolni három olyan ügyet, hogy úgy ítéltek el a közelmúltban. Nagy nyilvánosságot kapott ügyekben is embereket, hogy nem csak, hogy magát a vádat nem bizonyították, de még ráadásul még magát a vádat ellenmondásosan is terjesztették elő. Védelem joga. Ez is fontos alapelv, ez megilleti a vádlottat, hogy védőt fogadhasson, vagy akár saját maga is fölkészüljön a védelemre. Ehhez társul, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabad lábon védekezzék. Egy jogot korlátozni, vagy bárkinek a szabadságát elvonni, csak törvényben megszabályozott okból és körülmények között lehetséges. Ez egy Viszonylag régi büntetőeljárási jogelv, Angliából származik egyébként, talán sokak előtt ismert is a habeas corpus elnevezés, ezt még második Jakab király hozta, és az angol megfelelője a you may have your body, vagyis hogy veheted a testedet, és a lényege, hogy senkit nem szabad törvénytelenül fogságban tartani, hanem meghatározott idejű előzetes letartóztatás után, hogy ról csak a bíró dönthet. Bíróság elé kell állítani, és ha ez nem történik meg, akkor szabadon kell őt bocsátani. Az már más kérdés, hogy Magyarországon például a büntetőeljárási törvényt úgy módosították a közelmúltban, hogy 15 év vagy annál súlyosabb bűncselekmény esetén az előzetes letartóztatásnak például nincs felső határa. Ebből az következik, hogy valakit akár életfogytig is börtönbe lehet tartani bírósági ítélet nélkül, a jelenlegi magyar törvények szerint. És most rátérnék talán az egyik legfontosabb büntetőeljárási alapelvre, mégpedig az ártatlanság vélelmére. Ez gondolom mindenki előtt ismert, hogy ennek a jelentése az, hogy senki nem tekinthető bűnösnek, hogyha a bűnösségét bíróság jogerős határozatban nem állapította meg. Tehát magyarán addig ártatlannak kell tekinteni. Ez egy jogi helyzet. Itt tekint a jogrendszer a bűnelkövetőre. Az más kérdés természetesen, hogy a társadalom már a bűncselekmény kitudódása után hogyan ítéli ezt el, vagy hogyan tálalják a számára. Hiszen sokakról előre is kimondják, hogy már bűnös, anélkül, hogy bíróság elítélte volna, vagy bármilyen bizonyíték felmerült volna a személyére szemben. A Biblia azonban itt is rendet tesz. Ugye a bűnnel szembeni ártatlanságot egészen más szemszögből néz Isten. Lehet egyáltalán ártatlan az ember? Tehetjük fel a kérdést, és visszautalva a bűnfogalomra, a választ a Biblia meg is adja nekünk. Az első királyok könyvében és a második krónika könyvében találkozunk ugyanezzel a kifejezéssel. Mert nincsen ember, aki ne vétkeznék. Jobb könyvének 9. fejezetében így olvassuk. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem, ha ártatlannak, bűnösnek tenne engem. A római levélben pedig így olvashatjuk, annak is a 3. fejezetében. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincsen még egy igaz se, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanná lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen egy igaz sem. Mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. És az első János levélben az apostol ezt röviden így foglalja össze. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Látjuk tehát, hogy hogyan viszonyul a Biblia az ártatlansághoz. Nincs ártatlan ember. Nincs, aki a bűn alól felmentést kaphatna. A természetünkben, mint egy törvényként is jelen van a bűn. Azonban fontos kérdés a mi szempontunkból most, hogy létezik az emberi jogrendben pártatlan eljárás. Az eljárás jogszerűsége egyben jelenti, hogy megfelele az igazság követelményének. Isten előtt ez így néz ki. Több helyről idéznék a Bibliából, hogy Isten hogyan viszonyul ehhez, hogyan látja ő a mi világunkat. Hogyan szemléli azt a pártatlanságot, amit kitűz maga elé az emberi jogalkotás. Hogyan szemléli azt a jogszerűséget, amely előttünk sokszor egy kőbe vésett, egy idealizált fogalom. És azt gondoljuk róla, hogy attól, hogy valami jogszerű, attól még igazságos is. Isten ezt így látja. Hósás könyvében írja. Pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincs szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek, és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak. Betörnek, és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővada és az égmadara egyaránt. Bizony, a tengerhalai is elveszítetnek. Mikás könyvében így írja. Elveszett a földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Így folytatja Szofóniás könyvében. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Prófétai hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Látjuk tehát, hogy Isten, amit elénk tár, az a legkevésbé sem az igazságosság követelményeit mutatja fel. És amit ő a bírákról mond, este járó farkasoknak titulálja, akik reggelre nem hagynak a csonton. Azokat a fejedelmeket, akiket az ország vezetőinek mutat be, mint ordító oroszlánnak. Ugye ismerjünk egy másik hasonlatot az ordító oroszlántól, mint Sátán egyik tulajdonsága. Aki körbejár, hogy mindenkit elpusztítson. És ennek a lelki vonatkozásait is föltárja. A fejedelem követelőzik. A bíró fizetésre vár. Tehát ennek megvan az egzisztenciális háttere is. Hát meg kell élni valamiből. Hát természetes, hogy megpróbálunk kedvére tenni annak a hatalomnak. Kicsit visszakanyarodva az inkvizícióhoz, kimondta egyébként az inkvizíciós eljárás, hogy csak akkor szabad a bírónak kimondani az inkvizítornak az ítéletet, ha 100%-osan meg van győződve a bűnösségéről. Na most volt olyan eset, hogy fölmentette, vagy nem halálbüntetést szabott ki. Ebben az esetben viszont rögtön eljárás alá került maga a bíró, hiszen meg kellett vizsgálni, hogy az ítélete az helyén való volt-e. Na most ennek a következménye az volt, hogy ő ment a mágiára. Sok ilyen bírói ítélet aztán nem volt. És ma is találkozunk ezzel a fajta hozzáállással. Amikor igyekszenek megfelelni az emberek a hatalom elvárásainak, már előre gondolkodnak. Hogy is mondta ezt I.S. Gyula a falujárási emlékében? Magánszorgalmú kutyáknak nevezte őket. Vajon miért is dühöntek, kérdezte? Felhömpögettek. Rossz kanik szukák. Ez volt mégis a legcsúnyább. És így folytatja Ezékiel. Pártosok az ő prófétái ő közepette. ismét találkozunk a kifejezéssel, olyanok, mint az ordító oroszlán, mely ragadományt ragad, a ragadomány ugye zsákmányt jelent. Lelkeket ettek, kincset és drágaságot elvesznek, özvegyeit megsokasítják. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami közönséges, és a tisztátalan és a tiszta között különbséget nem tanítottak. A szombatjaimtól elrejtették személyiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Elöljárói, ő közepette, mint zsákmányt ragadó farkasok. Vért ontani, a lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel. És prófétái mázolnak néki mázzal, hiába valóságot látnak és jövendőlnek nékik, mondván, így szól az Úristen, holott az Úr nem beszélt.

mondatot, és mint egy kérdésként a Szentírás. Isten, mintha álmélkodna, hogy nincs közben járó. Olyan világot élünk, amelyben politikai messiások születnek. Prófétálják az igazságot, nem is papok, hanem világi emberek. Ők idézik a Szentírást. Gondoljunk csak az amerikai elnökválasztási kampányra. Egymást akarják felülmúlni ebben. De egyre inkább jellemző ez Európára is. Magyarországot ne is említsem. Profétikus szerepben, megmentő szerepben tűnnek fel. És miközben az egyházi vezetők mit csinálnak? Ők pedig politikai szerepben, politikai állásfoglalásokat tesznek. És Isten mit mond? Látta ezt az Úr, és nem tetszett személynek, hogy jogosság nincsen. És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró. De hát mit lehet tenni ebben az esetben? Mit tehet az Isten? És Ézsaiás könyve 59. fejezetében a gondolatmenetet így folytatja. Ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja őt. És felöltötte az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején. Felöltötte az igazság szolgáltatás ruháit, mint köpenyt. Kiről van szó? Mi történik? Mit hozott Isten? Milyen megoldást kínált fel? Ugye a Bibliának a bűn rendezésére bemutatott megoldása merőben eltérő és egyben megrendítő is az emberi joghoz képest. Nem csak magára a jogra, de magában az eljárásban is. Ha ugyanis az embernek lenne a saját érdemeiből igazsága, akkor az, hogy igazán nyilvánítson valakit ártatlannak vagy büntelennek, akkor az érdemből járna neki. Tartozásként. Hiszen ártatlannak minősül. Mivel azonban ez egy embernél sem lehetséges, ezért Krisztus helyettes áldozatával való tekintettel ezt Isten ajándékként nyújtja át az embernek. Az igazság, amit tulajdonít az embernek, ezt úgy nevezzük, hogy tulajdonított igazság. Isten a saját igazságát adja át az embernek. Igazzá nyilvánítja. Pedig az, pedig nem az. Mégis Isten azt mondja, hogy te igaz vagy. És az azt jelenti, hogy Isten kegyelemből a Krisztus áldozatára való tekintettek, mint egy Krisztus jellem tulajdonságait látja belénk, és azt mondja róluk, hogy igazak vagyunk. De ahhoz, hogy valóban azok legyünk, ehhez részesíteni is kell ebben az igazságban. Hát először nekünk tulajdonítja, de utána nekünk is kell adja, át is kell, hogy formáljon bennünket, hogy ez megfeleljen az Isten igazságosságnak. Nem lehet valakiről azt mondani, hogy te igaz vagy, hogyha nem is segítjük hozzá. Az emberi gondolkodás fordított. Azt mondja, hogy bizonyíts be, hogy te igaz vagy, és majd akkor én elismerem, hogy az vagy. Bizonyítsál, hogy te jó vagy. Minden emberi kapcsolat valahogy így indul. Hát bizonyítsál. És majd akkor elfogadlak. Isten viszont azt mondja, gyere hozzám így, amilyen vagy. Kérd az én kegyelmemet, amilyen bűnös vagy, úgy gyere hozzám, amilyen állapotban vagy, úgy gyere. És mivel igényled ez a segítségemet, én a Krisztusra való tekintettel téged.

igaznak nyilvánítanak. De itt nem áll meg. Mert meg is szabadít a bűntől. Hogy valóban Isten igazsága legyünk ő benne, ahogyan idéztük Pál apostoltól. Mert az nem lenne igazságos, hogy valaki a bűneivel együtt éljen Isten országában. Idéznék egy nagyon koppanós mondatot Ellen White-tól. A bennünket igazoló szentséget Isten tulajdonítja nekünk. A bennünket megszentelő igazságos életben pedig részesít. Az előbbi jogcímünk a mennyre, az utóbbi pedig alkalmassá tesz a mennyre. Csodálatos elgondolás ez. Micsoda eljárás ez? Ahogy a Zsoltárokban olvashatjuk. Az Isten, aki felövez engem elővel, és tökéletessé teszi utamat. Felövez engem erővel, vagyis igazzá nyilvánít. És tökéletessé teszi utamat, vagyis meg is igazít. Könyörülj rajtam, mondja az 51. Zsoltárban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el bűneimet, vagyis nyilváníts igazzá. És hogy folytatja? Egészen most ki engemet az én álnokságomból. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a honnan. Tehát végezd is el a munkát. Így is igazzá. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Nyilváníts igazzá. Tiszta szívet teremts bennem. Tégy is igazán. A második Korintus levélben így olvashatjuk. Az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. És így folytatja ezt a gondolatmenetet a Római Levél 8. fejezetében. Mert akiket előre ismert, eleve el is rendelt, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Isten az, aki megigazít. Itt azért egy pillanatra megállok, mert Pál apostolnak mindig nagyon mélyek a gondolatai, és első hallásra még talán felfoghatatlan is. Ezért végig mennék rajta még egyszer. Mert akiket eleve elrendelt, előre ismert, így az eredeti görög szerint fordítottam, eleve el is rendelte, itt a pro-orio szenszó szerepel, vagyis előre gondoskodott róla. Miről is gondoskodott róla? Hogy azok az ő fia ábrázatához, az ő képmásához, ejkonjához, hasonlatosak legyenek. Mégpedig a szónak abban az értelmében, hogy ugyanaz legyen, homoióma. Vagyis jellemükben Krisztushoz váljanak hasonlóvá. Arról gondoskodott Isten, hogy a mi jellemünk, hogy olyan cselekedeteket készítsen elő, hogy azokban járjunk, hogy a mi jellemünk Krisztusivá változhasson. De nem áll meg itt, mert akikről előre gondoskodott, azokat el is hívta. Mégpedig úgy hívta el, hogy előkészített cselekedeteket. Pantasynergeitēs agathōn, ahogy az eredeti görög mondja. Minden együtt munkálkodik a jóra bennünk. Isten belülről készített bennünket. És akiket így elhívott, és itt mondja Pál apostol, azokat meg is igazította. Tehát akikre kinyilvánította, hogy te hozzám tartozol, téged elismerlek, azokat igazzá is tette. És itt még tovább is megy, mert a szentségig is elvezeti az embert. Mert akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Isten, aki megigazít. Igen ám, de hogyan történik mindez? Mi az eljárás? De a Zsoltárokban olvashatjuk, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Isten maga is kinyilvánítja. Ézsás profétán keresztül. Gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérnek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olyan fehérek lesznek. Isten ezt a szándékát kinyilvánítja, de valahogy ennek meg kell történnie a gyakorlatban is. Hogy zajlik le egy ilyen tárgyalás? Hát ott vagyunk mi, mint bűnös emberek. Oda kell állnunk egy bíró elé, és ott szégyenkeznünk kell? Hogy fog kinézni ez? Isten, akiket igazzá nyilvánít, és igazzá is akar tenni, milyen eljárást követ? Egyáltalán ki képviseli a vádat, ki a védő, és ki a bíró? A vád képviselőjét alig ha kell bemutatni. Hiszen görögül a neve diabolos, ami annyit jelent, hogy vádoló. Egy különleges képet látunk Zakariás könyve 3. fejezetében. Jelképes ez, hiszen ez egyetlen egy emberrel nem történik meg. Mégis látjuk Józsuát, a főpapot, akinek az élete, mint egy kilőtt nyilvessző. Elkötelezés az Istennek való hűség jellemzi. De ott látjuk őt szennyes ruhában. Így mutatja be Zakariás könyve 3. fejezete. Azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Mit látunk tehát? Egy picit, ugye kavarodik a kép, de Józsu az világos. Azt is látjuk, hogy sátán is ott áll, mint a mi atyánk, hogy a Jelenések könyve 12. fejezetében olvassuk, mint atyánk fiainak vádolója, aki vádolta őket éjjel és nappal, ott áll és vádolja őt. Ahogy ugye a Júdás levélben is olvashatjuk, ugye. Ugye Krisztus a sátánnál való küzdelemben mindig, mint Mihály jelenik meg, kicsoda olyan, mint Isten. És ott is ugye Mózes teste fölött vetekedett, ott Mózest vádolta sátán. Itt Józsuét vádolja, mindenkit vádolhat. És mi történik? Ott áll az Úr angyal előtt, az Úr angyala Krisztus. Sokszor jelenik meg angyalként, követként a Bibliában Jézus elnevezése. És azt látjuk, hogy vádolja őt, és egyébként érdekes maga a Zakariás könyve, hiszen itt az Úr elnevezés mindig a Jahve. Ezzel nagyon ki kell térnie annak, aki az Ószövetséget olvassa, hogy Krisztus kikerülje. Hiszen itt is azt olvasható. Mondta az Úr, vagyis Jahve a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr. Hát nem magáról mondja ezt, ugye?
Mondta a Jahve a sátánnak, hogy dorgáljon meg téged Jahve. Jahvénak nevezi az Úr angyalát is, Jahvénak nevezi az Istent is. Ha úgy tetszik, két Jahve van itt jelen. És az igazzátétel ezután következik. Amikor tiszta süveget rendel neki, tiszta ruhát, és felöltöztetik ebbe Józsuét. Mert a fehér ruga a szenteknek igazságos cselekedetei, ahogy olvassuk a jelenések könyvében. És megkapja a fehér ruhát Józsué. Isten tisztává nyilvánítja, igazzá nyilvánítja. De aztán hozzáteszi, hogy a parancsolataimban jársz, és megtartod, akkor te is ítélője lesz a házamnak. Tehát a feltétel ott van. És milyen szerepben látjuk Krisztust? Mint a védőügyvéd. És milyen szerepben látjuk? Mint a bírót. El tudjuk képzelni, hogy a földi jogrendszerekben úgy megy valaki egy tárgyalásra, hogy a védője egyben az, aki az ítéletet is kimondja. Az emberi jogrendszerek nem ilyenek. A Tanú című filmből talán többen ismerik, hiszen kultikus film, hogy a tanúnak kezébe adják a vallomását, és akkor mondja, hogy virágelftárs, hiszen az az ítélet. Ott még az is előfordult a filmben, hogy a védő a súlyosabb büntetést kért, ugye, mint amit a vád. Istennél ez a csodálatos. Az, aki a mi védőnk, az, aki kezességet vállal értünk, az egyben a bíró is, aki eldönti, hogy az igaz életben tud-e részesíteni bennünket. Mindaz a kegyelem, amit felkínált, mindaz a küzdelem, amit értünk folytatott, ami a végletekig tartó küzdelem, gondoljuk csak el, hogy Júdásért mennyit küzdött Krisztus. És még abban is példát mutatott, amikor János evangéliumból tudjuk, hogy már belé ment az ördög, így fogalmaz az apostol, mégis Jézus még ezután is küzd érte. Barátom, miért jöttél, mondja a Gecsemánik elé. Tehát a küzdelem, a védő küzdelme azért, aki bennünket meg akar jobbítani, az határtalan. És ő hozza az ítéletet is. Mert amikor előállt perelni az Úr, és itt áll ítélni a népeket, ahogyan fölvezeti Ézsás könyve, arra a János evangélium megadja a választ az 5. fejezetben. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És itt értjük meg, hogy Ézsás miért sóhajt fel így, hogy közel van, aki engem megigazít. Kiperel én velem. Álljunk együtt elő. Kicsoda peresem. Közelegjen hozzám. Íme az Úristen megsegít engem. Kicsoda kárhoztatná engem. Hát, ha ilyen erős fegyveres van, ilyen védőnk van, akinek az érrendszerében szemben nem áll meg semmi. És ha ilyen igazságos bíránk van, akkor joggal bízhatunk az igazságos ítéletben. És az igazságos ítéletnek van még egy, az emberi jogrendszerektől merőben eltérő mozzanata. Nevezetesen
hogy ahogy láttuk, hogy a bírósági eljárások általában nyilvánosak, sőt, ugye az akkuzatórius eljárásban kötelezően nyilvános volt, és a vegyes eljárási rendszerekben is csak akkor van zárt tárgyalás, hogyha valami törvény szabja elő, vagy pedig valami különleges, abból ugye a vádlott ezt kéri, és ezt méltányolja a bíróság. Addig az Isten előtti eljárás az nem nyilvános. Mindaz, aki igényli az Isten segítségét, és mindaz, aki segítségül hívja az ő nevét, és amire ígéret van, hogy megtartatik, annak az eljárását Jézus egy vizsgálati ítéletben folytatja le. Nem nyilvános ítéletben. Jézus ugyanis, amikor eljön, és az igazak feltámadnak, a Biblia ezt úgy tárja elénk, hogy felmentő ítélettel jön. A tárgyalásról tudomásunk sincs, hogy volt-e. Csak azt látjuk, hogy íme a felmentő ítélet. Úgy hátunk mögé veti a mi bűneinket, hogy említése esik róluk. Ezt a Biblia elénk tárja, ezt a vizsgálati ítéletet. Sőt, még ennek a kezdő időpontját is meghatározta, ugye a 2300 éves proféciában. Jézus bement a szentek szentjébe, és megkezdte ezt. Elkezdődött az ítélet az igazak házán, mondja Péter apostol. És ez a felmentő ítélet, amelyért Jézus dolgozik, hogy megszülethessen, erre megint csak ő szolgáltatta az erkölcsi alapot. Hiszen az ő kereszt áldozatá, az ő áldozatához nem csak a kereszt áldozat tartozott hozzá, hanem a vádolási procedúra is. Jézus Krisztust megvádolták. És mindaz, amit nem véletlen maga az sem, hogy a Biblia ilyen részletesen mutatja be, különösen János evangéliumban. Hogy ez hogy zajlott ez a vádolási procedúra? És nem csak az, hogy hurcolták, hanem hogyan próbálták megalázni őt. És Jézus elszenvedte helyettünk magát a tárgyalást is úgy, hogy ártatlan volt. És őt senki nem védte. Bennünket az véd, aki az egész világ mindenséget teremtette. Mert minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Amit Isten elgondolt, az Krisztus az ő szavával, az ő igéjével megvalósította. Legyen világosság, és lett világosság. Ki mondta ezeket a szavakat? Ki teremtette az ember? Kialakotta a föld porából. A mi védőnk, és a mi bíránk. Ha valakinek, hát neki joga van ehhez. És ő emberektől ítéltetett el. És végig szenvedte azt a procedúrát is, amit egyikünknek sem kell. És akit vegzáltak már hatóságok, tudják, hogy milyen. Függetlenül attól, hogy okkal vagy ok nélkül teszik-e. De Jézust minden bizonyalok nélkül. Hiszen a jobblator számára is így nyílt meg a lehetőség, hogy feltámadhasson Krisztus második eljövetelekor. Mert elismerte és látta, hogy ő semmiben nem vétkezett. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg.
Ézsaiás könyve 53. fejezete szerint Jézus szenvedés történetét mutatja be. Így áll előttünk a messiás. Ahogy az első Péter levelet idéztem a múlt alkalommal is, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Bízta az igazságosan ítélőre. Láttuk tehát, hogy ez a vizsgálati szakasz, amely megelőzi az igazak feletti ítélkezést, az szükséges. Krisztus ekkor tudja megvizsgálni, mint a szívek és vesék vizsgálója, hogy mik voltak a mi szándékaink, mik a mi szándékaink. És meg tud bennünket jobbítani, hogy ezeket a szándékokat jó cselekedetekre is tudjuk váltani. Mert aki elkezdte bennünk a dolgot, be is végzi az ő ígérete szerint. Így mondja Ézsaiás könyve 43. fejezetében. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe, no, pereljünk együtt. Beszéld el, hogy igaznak találtassák. Csodálatos gondolatok ezek. Mit mond itt Jézus? Nem miattad, nem az érdekeid, nem az érdemeidért. Mert hogy is mondta Kierkegaard, a nagy filozófus, hogy az emberiség és a kereszténység nagy bűne, hogy a bűnnel szembe az érdemet állította. Még az érdemmel szemben, vagy a bűnnel szemben nem az érdem áll, hanem a kegyelem. És világosan mondja Jézus, eltörlöm áldogságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. És azt mondja, juttasd eszembe, no, pereljünk együtt, beszéld el, önts ki a szíved. Mint a vizet úgy önts ki előtte, hogy igaznak találhassál, hogy meg tudjak bocsátani neked, hogy igazzá tudjalak tenni. És így válaszol erre a 119. Zsoltárba Dávid. Te perej peremben, és ments meg, és a te beszédet szerint eleveníts meg engem. És Jeremiás is így kéri. Pereld meg, Uram, lelkemnek perét. Vásd meg életemet. És hogy van-e igaz bírónk, vagy hagyatkozhatunk csak arra, ami ezen a földön van, arra zárásképpen a 9. Zsoltárból idéznék. Ami lényegében meg is szabja Isten igazságosságának eljárási kereteit. Így szól a 9. Zsoltár 5. verse. Véghez vitted ítéletemet és ügyemet. Az ítélőszékben ültél, mint igaz bíró. És így folytatja a 8. verstől. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal. Törvényt tesz a népeknek méltányosan. Láttuk tehát, hogy az emberi jogrendszerekben bármennyire is próbálják tökéletesre vinni, mindig csak a jogszerűség talaján maradnak. Ez a jogszerűség pedig mindig részleges, mindig tökéletlen, és mindig érdekeknek, hatalmi, társadalmi, önző érdekeknek alárendelten fog csak működni. Ne is várjunk igazságszolgáltatást el. Maradjunk
abban a tudatban, hogy az ember jogot tud szolgáltatni. Igazság azonban csak Istennél van. Itt most akkor be is fejezem az előadást. Következő alkalommal áttérünk a tulajdonjogi kérdésekre, és a rövid szünet után, ha esetleg van még kérdés, hiszen ez egy óriási téma, mindenre nem térhettem ki, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm a részvételt.

Gyermekek, fiatalok, engedjétek meg, hogy először hozzátok szóljak. Sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban arról, hogy vajon mihez lehetne hasonlítani a ti helyzeteteket a mai világban. És kértem a Jóistent, hogy valami módon szemléltesse előttem valami példával, vagy valami hasonlattal ezt, hogy hogyan lehetne bemutatni, és egy képet mutatott. Egy embert egy meredélyen állt, egy sziklapárkányon, egyedül, bekötött szemmel. És körülötte minden felé szakadékok voltak, csak egyetlen egy kis szűk ösvény vezetett ki a biztos partra, a biztos menedékbe. És ennek az embernek be volt kötve a szeme, és nem tudta, hogy merre menjen, mit csináljon, és ott nem messze tőle, távolabb egy embercsoport állt, és kiabáltak felé. Mindenki kiabált, hogy előre menj, hátra menj, jobbra menj, balra menj, így, úgy. De hát most mit tegyen? Kinek higgyen? Hát ti mit tennétek? Kinek hinnétek? Kire hallgatnátok? Melyik hangot követnétek? De Jóisten ezt a képet mutatta nekem, hogy ehhez hasonlítható a ti helyzetetek. És az az ige, amit szeretnék figyelmetekbe ajánlani, erre a kérdésre válaszol. Ézsaiás könyve 30. fejezetében van egy ige, a 21. vers. Így hangzik. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. A Biblia azt mondja, hogy van Istennek is hangja ebben a világban. Ott a embercsoport közül van egy hang, aki az Isten szavát, az Isten igéjét, az Isten üzenetét kiáltja felétek. És Ézsaiás könyve 30. fejezet 21. versében ez az ige azt mondja, hogy füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Kedves fiatal gyerekek, amikor gondolkodtam azon, hogy mihez hasonlítható a ti helyzetetek, akkor ez a kép nagyon szemléletesen bemutatja, hogy ti az iskolában, az óvodában, a társadalomban, az emberi világban, ahol most vagytok, veszélyben vagytok. Mindenki mindenfélét kiált felétek. Olvasd ezt, nézd ezt, hallgassd ezt a zenét. Nézd meg ezt a filmet, vedd ezt a folyóiratot a kezedbe, játsz ezzel a számítógépes játékkal. De ez üdvösségveszélyes, mert ugye ez olyan, mint amikor ott kiáltanak mindenféle jobbra menj, balra menj, de most kinek higgyél? És Isten megígéri számunkra azt, hogy lesz egy kiáltó hang, lesz egy világos beszéd, ami félreérthetetlen, meghallható, és ez Isten hangja. És ő megmondja pontosan, hogy merre kell menned, hogy kitalálj a biztos ösvényre, a szűk ösvényre. Élet-halál a tét. Üdvösség veszélyes, ha más úton indulsz el. Kedves fiatalok, gyerekek, gondolkodjatok ezen el, hogy milyen nehéz helyzetben vagytok. Ti veszélyben vagytok, a Jóisten azt mondja. Ki akar benneteket vezetni a veszélyes helyről? Az életeteket akarja megmenteni. Ne feledjétek el, van az Istennek hangja és beszéde, ha ezt halljátok, ha ezt hallgatjátok, biztosan kimenekedhette. Ez Isten ígérete. Azt mondta, hogy füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Én szívem mélyéből kívánom, hogy jegyezzétek meg ezt az igét. Le is írtam számotokra ezt a történetet, úgyhogy meg odaadom a kezetekbe, olvassátok el, és kövessétek ezt az utat. Ez a hang szelíd hang, de határozott. Vagy elveszel, vagy megmenekülsz, ettől függ. És nem számít, hogy iskola, óvoda, más helyen vagy, mindenhol veszélyes, de nektek különösképpen, mert mindenki szeretne benneteket elvezetni rossz irányba.
És én szívem mélyéből kívánom, hogy halljátok meg ezt a hangot, és kövessétek a Jóisten utazását. Majd az Isten tisztelet végén akkor ezt kiosztom. Kedves testvéreim, mi pedig nyissuk meg Bibliánkat a 91. Zsoltárnál. Témánk címe, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Ez tulajdonképpen a 91. Zsoltárnak a kezdő sora, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Ez egy különleges Zsoltár, az Istenben bízó emberek reménységéről szól, különösképpen a végidőben. Emlékszem rá, mai napig olyan elevenen él bennem ez a kép, amikor ott voltunk Bozsván egy táborban. Gordon Anderson testvérünk volt ott, nem tudom, talán valaki ott volt ezen a táboron, és beszélt az ítéletről, az igazságról és a bűnről, és amikor az ítéletről szólt, akkor az ige szolgálatának a közepe felé, amikor úgy kiélesedett a mondani való, hogy milyen veszedelmek, milyen nehézségek várnak ránk a hét csapás idején például, és milyen problémákkal kell megküzdenünk, milyen próbákba kerülünk, akkor azt mondta, hogy Isten küldött nekünk egy imádságot. És ez a 91. Zsoltár. Úgyhogy ezzel a szemmel is olvassuk ezt a Zsoltárt, és sok más szempont is lesz benne, amit most majd megbeszélünk. Tehát olvassuk el közösen a 91. Zsoltárt. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Mit jelent a felségesnek rejtekében lakozni? Egyáltalán ez a szó, hogy felséges, nem tudom, gondolkodtunk-e rajta. A felséges szónak egy változata, az esztétika használja ezt a szót, hogy fenséges, a szépnek. Egy kimagasló, kitüntetett válfaja, egyesek szerint annál magasabb rendűbb jóval, mert mindaz, ami a megszokott mértéket és arányt messze felülmúlja nagyságban, kiterjedésben, hatalomban, erőben, méltóságban, ez a felséges. Fenséges egy gyönyörű hegy látványa, amikor tetején állunk és látjuk a hegykoszorúkat. Fenséges egy dübörgő, robajló vizesés, a csillagos ég. De fenséges lehet egy nemes emberi jellemvonás is, egy hősies cselekedet, áldozatkészség, önfeláldozás, és így tovább. A felséges azt jelenti, hogy valami, ami az emberi léptéket meghaladja.
messze felülmúlja. Ilyen Isten. Ő felséges. Egyrészt hatalmas, teremtő, mindenható, mindenütt jelen való, mindentudó Isten. Tehát a korlátlanság, a határtalanság jellemzi. Amikor Isten az ember az Isten dolgaiban elmerül, akkor a lelkén egy ilyen csendes csodát és ámulat vesz erőt. A lelke szinte úgy elnyugszik, kiterülés, elhámul. A proféták tapasztalata ez, és a Biblia számtalanszor mondja, hogy fenséges. Fenséges ő. A neve fenséges, és újra elmondja, ez az Isten világa, a Biblia világa. Isten bennünket fel akar emelni az ő magas helyeire. A fenségesnek rejtekéve akar bennünket emelni. De ezen kívül talán a legfenségesebb vonása Istennek a szeretete, az önfeláldozása. Hogy az a hatalmas Isten, aki a mindenség ura, lehajol hozzánk, por halandókhoz, és megvád bennünket, az életét feláldozza értünk. Ez felfoghatatlan, ez hatalmas ajándék. A szeretete kímélhetetlen, a gondoskodása felülmúlhatatlan. Tehát benne az igazság és a szeretet, a hatalom és a gyengétség mind egyszerre együtt van meg. Ilyen a mi Istenünk. Mit jelent ő benne lakozni? Ugye, amikor ezt a szót kiértem, hogy lakozni, akkor arra gondolunk, hogy az emberi világban, hogyha valaki lakozik valahol, az azt jelenti, hogy van neki egy lakása, van egy otthon, ahova hazamehet, ahol a holmiát tartja, ahova újra-újra is visszatér. Tamás Iáron mondja, hogy az ember életnek a célja az, hogy valahol otthon legyen benne. Mindannyian szeretnénk valahol lakozni. Otthon lenni pontosabban, és azt mondja a Biblia, hogy Istenben otthon lehetünk. Istenben lakozhatunk. Mi is lakozhatunk ő benne, de ő is lakozhat a mi szívünkben. A ti testetek a Szentlélek temploma. És szeretne Isten bennünk lakozni. Az Isten az emberekkel van. Bennünk, a szívünkben szeretne lakást venni, a fenségesnek rejtekében lakozni. Az otthonban el lehet rejtőzni, Istenben el lehet rejtőzni. Meg lehet bújni, meg lehet nyugodni, oda lehet hozzá fészkelődni, mint később mondja is, hogy a tollaival védelmez téged, befedez téged a tollaidat, szárnyai alatt lesz oltalmad. Hát igen, mert ebben a világban mi olyanok vagyunk, mint a hazátlan vándorok és az otthon nélküli árvák, mert nem érezzük jól magunkat ebben a világban, ahol bűn, nyomorúság, szenvedés, félelem, aggodalom, gyötrelem, üldözések vannak, halál, szenvedés. Hát igazából hogy lehet itt otthon érezni magunkat, ugye? Itt minden pillanatban egy pallós lebeg a fejünk fölött. Sátán bennünket el akar pusztítani. Képzeljétek úgy élni ebben a világban. Képzeltünk el, ha most látnánk az angyalokat és a mennyei világ erőit, meg Sátán angyalait, akkor látnánk, hogy kiélesített karda várnak bennünket, hogy mikor, hol lehetne bennünket elejteni. Hát ez egy ilyen világ. És Isten azt ígéri nekünk, hogy benne lakozhatunk. Van egy vers, Arnulf Overland, egy norvég költő mondja, hosszú az út és messze a cél, de te csak menj, s legyél türelemmel. És mikor oda elérsz, fogod föl eszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Mi ezen a földön vándorok vagyunk. A Biblia is mondja, hogy jobb hazát kereső vándorok vagyunk. Egy kínai mondás még hozzáteszi, hogy az élet olyan, mint egy híd, haladj át rajta, de ne építs ott házat. Tehát ebben a világban mi berendezkedhetünk, építhetünk házakat, meg vagyont is gyűjthetünk, de a Biblia sokszor elmondja, hogy bolond ember, azt hiszed, hogy te most valamit összeraktál, most valamit elkészítettél, lehet, hogy a ma éjjel elkérik a te lelkedet. Mit vihetünk mi magunkkal? Az Isten gazdagságát a szívünkben. Azt magunkkal vihetjük. Ez a szó, hogy lakozni, megnyugodni, nagyon szép szó, érdemes egy kicsit elidőzni, ízlelgetni ezt a szót. Lakozni, otthon lenni, elrejtőzni, megnyugodni Istenben, erre vágyunk. Hogy ne essünk ki jelenlétének oltalmából, ha ránk törnek a kísértések, a félelmek és Sátán rettentései. Hogy megszabadítson félelmeinktől, aggodalmainktól, hogy teljes bizalmat nyerjünk ő benne.
hogy teljesen és maradéktalanul ráhagyatkozzunk. A mi békénk nagyon törékeny. Jézus viszont azt mondta, hogy ő olyan békét tud nekünk adni, amit a világ nem adhat. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és én megnyugosztalak titeket. Hív bennünket az Isten, és azt mondja ez a Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Tehát mi hol lakozhatunk Istenben? A rejtekében. De mi a rejtek? Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen? Mi a rejtek? Elbújhatunk a baj elől. Hova bújhatunk el? Mi Isten rejteke? Ezt nagyon pontosan meghatározza a Biblia. Félreérthetetlenül. Hát akkor nyissuk meg Bibliánkat a Habakuk könyve 3. fejezeténél, és segítsen nekünk a Biblia, mert azért, hogyha tudnunk kell, hogy elrejtőzhetünk Istenben, azt is tudnunk kell, hogy hol, pontosan. Habakuk könyve 3. fejezetében a 4. vers, amit felidézek, ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak oldalából, helyes fordítás szerint, ugye tehát a sugarak támadnak oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Tehát itt mondja ki a Biblia, hogy ott van. Itt a megváltó eljöveteléről szól ez a szakasz, talán még a 3. verset is nézzük meg. Dicsőségével elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a nap, és sugarak támadnak oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Kinek az oldaláról van itt szó? Jézus oldaláról, amit átszúrtak lándzsával a szívét. Ott van az ő hatalmának rejteke, a Golgota keresztjében, a megváltásban, Krisztus vérében. Egyedül ez a mi oltalmunk, ez védhet meg, ebben lehetünk otthon. Ezt nagyon pontosan kell látnunk. Ellen White, amikor a 91. Zsoltáról szól, akkor azt mondja, a 7 perál kötetben, a 91. Zsoltárnál, az igazak ismerik Isten kormányzását, és szent örömmel fognak diadalmaskodni a Krisztus érdemei által szerzett örökkévaló oltalomban és üdvösségben. Tehát a Krisztus érdemei által szerzett örökkévaló oltalom, ez az Isten rejteke. Tehát mi csak úgy lehetünk rejtekben Istennél, hogyha lerendezzük a bűneinket. Ha folyamatosan megtisztít bennünket Krisztus vére, hogyha az ő nevének hatalma alatt lehetünk, az ő karjának a hatalma alatt, az ő szárnyainak árnyékában. Eszembe jut egy kép, láttam egy filmet, talán többen láttátok, a Medve című filmet, amelyben volt egy jelenet, ami nagyon megragadta a figyelmemet, és amikor olvastam ezt a Zsoltárt, rögtön beugrott egy kép a kis medvéről. Kis medve egyedül volt a hegyoldalban, elszakadta az anyjától, és futkározott, meglátta egy puma, és elkezdte kergetni. Hát elég egyenlőtlen küzdelem, ragadozó, erős állat is, egy kis bocs medve, szegény inaszakadtából futott mindenfelé, és hát a puma pedig olyan, mondhatnám, laza könnyedséggel futott utána, már majdnem elérte, amikor egy zúgó patak, sőt egy ilyen erőteljesen folyó vízhez ért, és akkor a vízen keresztül volt egy fatörzs, ott állt, a kis medve gyorsan ráfutott, igen ám, de nem ért végig a vízen. Ott a közepén megállt, és ott állt a közepén, a legvégén a sarokba, és megfordult, és a puma pedig ott állt vele szemben. Azzal a biztos tudattal, hogy ez az én zsákmányom. És akkor a kamera úgy mutatta, hogy először a pumának ezt a pofáját mutatta, hogy olyan határozottan most ő elveszi a zsákmányát, és a következő pillanatban hirtelen megijedt, és hátat folytott, és elfutott, eliszkolt. És a következő kameraállás mit mutat? A kis medve, bocs,
hogy nézi ezt az egész jelenetet, mert nem érti, hogy mi történt, és a kamera emelkedik föl, és ott látjuk mögötte a 3-4 méteres grizzly medvét felemelt karokkal. És ekkor ez jutott eszembe, hogy a hatalmának a rejteke ez. Hogy mi olyanok vagyunk, mint egy kis reménytelen eset, ugye? Egy pumával szemben, mondjuk sátánnal szemben, hát ki tud bennünket megvédeni. De aki a felségesnek rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt nem lehet elpusztítani. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől, mondja a 121. Zsoltár. Isten így védelmez bennünket. Emlékezzünk erre a képre, ilyen szeretettel, oltalommal. Isten kegyelmes, aki az ő árnyékában van, az kerülhet nagyon nehéz helyzetbe. Lásd ezt a kis medvebocsot. Üldözhetik, bánthatják, életveszély leselkedhet rá, és mégis oltalomban van. Csak valamit itt nagyon fontos tudnunk, és a legelső versben van még egy kifejezés. Aki a felségesnek rejtekében lakozik. Aki ezt választja. Aki ezt dönti. Aki így határoz. Aki bízik benne. Ugye azt mondja a következő versben, ő benne bízom. Ő az én váram, oltalmam, Istenem. Ő benne bízom. Ezt mondom. Ki kell mondani?

Enélkül nincs rejtek. Enélkül kiszolgáltatottak vagyunk a rossznak. A Zsoltárban három ponton is van ilyen megmozdulás, ilyen emberi állásfoglalás. A második versben, nézzétek meg, azt mondja, azt mondom az Úrnak. Ugye, tehát ki mondja? Én azt mondom. Ezzel kifejezi, hogy én, nekem van egy véleményem, egy hitem, egy állásfoglalásom. Aztán a 9. versben nézzük meg, mert azt mondta te. Azért van oltalmad, azért védelek meg mindentől, mert azt mondtad, az Úr az én oltalmam. És nézzük meg a 14. versben, mivel hogy ragaszkodik hozzá, megszabadítom őt. Mivel ismeri az én nevemet, ezért felmagasztalom őt. Tehát itt az emberi állásfoglalás, és még a 15. versben is van egy segítségül hív engem. Tehát ezt nagyon tisztán látnunk kell, hogy ez az emberi rész, ez a mi részünk. Nekünk választani kell Isten, nekünk döntenünk kell, állást kell foglalnunk felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Kedves testvéreim, olyan nehézségek állnak majd előttünk, és várnak ránk, sok ember életében már most kezd beköszönni. Nagyon sok felé látjuk, hogy tényleg rostálás van az emberek között, a hívők között, családokban. Üldözések, nehézségek, próbák. De a Biblia azt jelzi, hogy olyan világ lesz, amilyen nem volt. Olyan nehézségek előtt állunk, üldözések előtt, amihez nem hasonlítható semmi. Még a keresztény üldözések sem. 7 csapás idejéről ír a Biblia. És Isten küld egy ilyen Zsoltárt nekünk. Az elmúlt évben mennyi mindent láttunk? Hurrikánokat, katasztrófákat, ijesztgetéseket, földrengéseket, rettentéseket. Most a legutóbbi nagy rettentés, ugye ez a madárinfluenza. A National Geographic-nek a cikkét olvastam én is. Hát döbbenetes. Tudós emberek azt állapítják meg, hogy kb. 180 milliótól 360 millióig várható a halottak száma, ha elindul ez a folyamat, ha beindul a terjedése. És mire kifejlesztik a vakcinát, körülbelül ennyi ember halhat meg. Hát persze ez egy emberi találgatás, na de hát azért már érdemes rá figyelnünk, nem? Mikor a Biblia veszedelmes dögvésztől óv meg. Amivel persze nem azt szeretném mondani, hogy nem halhatunk meg. Nem kaphatunk el egy betegséget, vagy nem lehet vége az életünknek, erről szó sincs. Hát ugye nem lehet ilyen kritériumot tenni. Lehet, hogy egy emberi életének eljött a vége is. Vége van. De azt is tanítja a Biblia, hogy aki viszont a felségesnek rejtekében lakozik, és még van feladata, még Isten nem végezte el rajta azt a munkát, amit még elvégezhetett, a jellem építését. A Biblia azt mondja, hogy lehet dögvész, sátán, hurikán, madárvér, influenza, katasztrófa, földrengés, jéges, bármi. Semmi nem fog rajta. Ezt tanítja a Biblia, nem? Megszabadít a madarász tőréből, a veszedelmes dögvésztől, szárnyai alatt lesz oltalmad, éjszakai ijesztéstől, repülő nyíltól, a döghaláltól, amely a homályban jár, elesnek mellőled ezren halnak meg mellettem, 10 000 pusztulnak el. Hozzád nem is közelít. Szemeiddel nézed és meglátod a gonoszok megbüntetését. Mert azt mondtad te. Tehát nagyon nagy jelentőségű ez a Zsoltár. Kedves testvér, én nem tudom eléggé hangsúlyozni, és a Biblia is nem tudja eléggé hangsúlyozni, hogy ez a Zsoltár, ez nekünk a végidőnek szóló Zsoltár. Szinte meg kellene mindannyiunknak kívülről tanulni, hogy ott legyen a lelkünkben, mert lehet, hogy Biblián se lesz. Akkor mondjuk ezt a Zsoltárt majd el fejből, magunknak. Márk evangéliumát lapozzuk fel a 16. fejezetnél, és erősítsük meg magunkban azt az igét, amit mond Jézus, hogy igenis meg tud bennünket védeni mindentől, minden félelmetes dologtól, rettentéstől. A 16. fejezet 17.-18. versében a következőt olvassuk. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Csodákat olvasunk itt, csodákat. Félelmetes dolgokat, betegségek, halálos mérgek, sátáni megszállottság. Azt mondja, hogy nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. Ijesztgetések. Ábrahám is ijesztgetéseknek volt kitéve, amikor áldozatot akart bemutatni az Úrnak egy éjszaka. Rettentések, de legyőzte hit által. Elűzte a ragadozó madarakat, és a rettentés ellenére is Istenhez fogászkodott. Tehát bízhatunk Istenben, a tét óriási az életünk és az üdvösségünk, és Isten azt üzeni nekünk, hogy bízzunk az ő szavában. És kedves testvéreim, most egy kicsit arra kérnélek benneteket, hogy használjátok a képzeleteket. Most képzétek el, hogy te kerülsz nagyon nehéz helyzetbe, olyan helyzetbe, amitől félsz és rettegsz. Csapások, hullámok csapnak össze a fejed fölött. Talán épp dögvész. Lehet, hogy haláleset. Lehet, hogy szenvedés. Egyik kedves testvérünk, egyik gyülekezetünkben meghalt a 20 éves fia. Elment edzésre, és nem jött haza, ott meghalt. Egészségesnek tűnt. Nem tudták az orvosok, hogy miért. Csak amikor felboncolták, fedeztek fel valami régi gyerekkori szívbéli. De hát ettől nem kellett volna meghalnia, de hát meghalt. Az egész család, mindenki kiborult, idegöszre, férje, mindenki, ami testvérünk ellen támad. Na látod, milyen Istened van neked. Hát ilyen Istened van neked. Nem tudta megőrizni a gyerekünket? Milyen Istenbe hiszel? Mintha Jóbot hallottuk volna, a feleségét, ugye? Hagyd ezeket az őrülteket ott. Hát, és mondták, és én beszélgettem ezzel a testvérnőnkkel, és ő nem fordult Isten ellen. Azt én nem értem. Nem tudom, felfoghatatlan, iszonyatosan szenvedek, a gyerekem élete elveszett. De azt mondta, ő hiszi, hogy Isten jóságos, bár nem érti, és hiszi, hogy valami jót rejtett el, amit most még nem tud felfogni. Megjelent a fiáról különben egy cikk az újságban, a Győrben, és leírták a Kisalföldben, talán lehet, hogy ti is olvassátok többfelé, hogy mennyire szerették ezt a fiút a sporttársai, mert kézilabdázott. És hogy milyen baráti kapcsolatai voltak. És a családban, ezt nem akarom részletezni a családi problémájukat, ő volt egy békéltető kapocs. Ez a testvérnőnk, ez megnyugodott Istenben. Nem veszítette a hitét, erősítette. Nagyon fáj neki ez a hiány, és nem tudja feldolgozni. Mindenki más, a körülötte, a férje nem tud napirendre térni. Gyertyát állított a szobában, és bár nem hívő, fényképeket nézeget és simogatja, és idegileg teljesen készül ki. És ráadásul őt támadják. Azért csak azért mondtam ezeket, csak egy felvillanásképpen, hogy egyébként nem tudjuk, hogy kire mi vár. Mi lehet? Mikor kell a hitünket gyakorolni? És milyen nehézségek előtt állhatunk? Milyen üldözésekkel találkozunk szemben? Mert a Biblia leírja ezeket. És képzeljük el, hogy mi kerültünk nagyon nehéz helyzetbe. Vajon mit teszünk? Isten ellen fordulunk? Vagy azt mondjuk, hogy az Úrba vetem a bizalmamat. Azt mondom, hogy az Úr az én oltalmam, a felségest választottam hajlékommá, és bízunk benne. Egy pici dologban én magam is megtapasztaltam ennek az igének a hihetetlen teremtő erejét. Nemrég kerültem egy helyzetbe, egy ilyen lelki rettenet fogott el, és olyan megoldhatatlannak tűnt egy bizonyos probléma, és tényleg, hát... ismertem ezt a Zsoltárt, pont ezzel foglalkoztam, és elővettem, elolvastam, imádkoztam, és kértem a Jóistent, hogy mutassa meg, hogy mi az akadálya annak, hogy én most nem nyugodhatok meg. Megmutatta a bűneimet, lerendeztem, bevallottam, könyörögtem. Csodálatos megnyugvás szállt rám, békesség. Nem oldódott meg az a probléma, amitől rettegtem, de a nyugalom ott volt, és tudtam, hogy jelen van a Jóisten. Testvéreim, pár perc telt el, és az a probléma megoldódott. Jelentkezett az a személy, akivel kapcsolatos volt, és egy csodálatos, hihetetlen, szinte csodát éltem át, hogy az illető jött és lerendezte a dolgot.
És én magam is meglepődtem, hogy hát az Isten szavában mekkora erő van. Szóval Isten bocsánatot kérek, ez a kifejezés nem játszik a szavával, hanem ő ezt komolyan veszi. Ha mi komolyan veszük, ő is komolyan veszi, és képes hatalmas dolgokat cselekedni értünk. Higgyük el. Éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal. Nagyon nagy dolog, ünnepélyes dolog valamit elhinni Istennek. Tulajdonképpen ami legnagyobb tragédiánk az, hogy nem igazán hiszük el a Biblia ígéreteit. Jó lenne, ha úgy lenne. Jó lenne, ha ott tartanánk. És mindig ilyeneket mondunk. Egy testvéreim, hát azt tanítja a Biblia, hogy ha mi a szívünket megtisztítjuk, ő hű és igaz, hogy betölti azt a szent lelkével. Melyikünk merné kimondani most bátran, hogy az én lelkemben Isten, az én szívemben Isten lelke él. Békesség van Istennel bennem. Miért nem tudjuk kimondani? Mi lehet az akadálya? Miért nem rendezzük a dolgainkat? Csak a bűneinket veszíthetjük el. De ha ezt megtesszük, akkor a felséges rejtekében lakozhatunk. Szeretném zárásként a Korszakok nyomából című könyvünkből az 577. oldaltól néhány bekezdést felidézni, hogy megerősítsen bennetek azt a nagy üzenetet, amit a Biblia közvetít felénk, hogy a megváltó sebeibe kell nekünk elrejtőznünk, hogy az ő sebeiben valami gyógyulásunk, hogy az, aki bűnné tette magát értünk, meg tud bennünket menekíteni a veszedelmes helyzetektől, hogy be tudja teljesíteni rajtunk az ígéretét. Hát nem arra vágyunk, hogy legyőzzük a bűnt, és azt mondja, oroszlánon és áspiskígyón jársz. Megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Azt mondja az új szövetségben Pál apostol, hogy Isten megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Miért uralkodik rajtunk a bűn? Miért kell, hogy uralkodjon rajtunk a bűn? Törvényszerű ez? Nem törvényszerű. A megújulásnak, a lelki ébredésnek a forrása az, hogy az ember járuljon a Golgotához, a Golgota keresztjéhez. Ismerje be a vétkeit, hibáit, bűneit, engesztelhetetlenségeit, hűtlenségeit, sértődöttségeit, haragvásait, irigységeit, féltékenységeit, érzékiségeit, mértéktelenségeit. Nem túl sok jó van bennünk emberileg, sőt, mindaz, ami belőlünk fakad emberileg, az romlott. Tettőtől talpig nincsen bennünk jó. Vizsgáljuk meg, hogy Krisztus cselekszik-e bennünk és általunk, mert ha nem, akkor mi cselekszünk, az meg mind fertőzött. És ha ezt megtesszük, a felséges rejtekében lakozunk. Akkor egy hasonlattal élve a poharunk kiürül, ugye az edényünk, hogy mondja a Biblia, üres, és Krisztus elmegy mellettünk, és mi nyújtjuk fel, hogy töltsd meg, Uram, szent lélekkel. És akkor ő megtölti az ő tiszta lelkével azt a poharat, és erre mondja Dávid a 23. Zsoltárban, hogy csordultig van poharam. Pontosan tudjuk, hogy bennünk lakozik-e Isten. Miért? Mert megnyugszunk. Béke van a szívünkben. Békében vagyunk Istennel. Nincs lelkiismert furdalásunk. Nincs maradék. Ez a legjobb fokmérője annak, hogy bennünk jelen van Isten, hogy békesség van a szívünkben. Körülöttünk háboroghat a világ, és nehéz helyzetekben lehetünk, de nem szükségszerű, hogy a körülöttünk lévő háborúság bennünk is háborúságot teremtsen. Mert aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Idézem tehát a Korszakok nyomából című könyvünkből a következő szakaszokat az 577. oldaltól. A megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte és fegyelmezte választottait. Keskeny ösvényen jártak és megtisztultak a szenvedések kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyűlöletet, rágalmat. Harcok és fájdalmak árán is követték megváltójukat. Megtagadták önmagukat, és keserves csalódásokban volt részük. Fájó élményeikből megismerték a bűn utálatosságát, hatalmát, terhét, keservét, és meggyűlölték a bűnt. Annak a végtelen áldozatnak a tudata, amelyet a menny gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el őket.
Isten iránt pedig olyan hálával és dicsőítéssel telik meg a szívük, ami az el nem bukott lények számára érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bűnt bocsátott meg nekik. Akik osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhetnek dicsőségében is. Ebben az életben csak ízlelgetjük a megváltás csodáit, véges elménkkel mélységesen elgondolkozhatunk azon a szégyenen és dicsőségen, életen és halálon, igazságon és irgalmasságon, amely a kereszten találkozott. De a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudjuk teljesen felfogni, mit is jelent. A megváltó szeretet hosszúságáról és szélességéről, mélységéről és magasságáról csak némi fogalmat alkothatunk. Amikor a megváltottak úgy látnak, amint Isten látja őket, és úgy ismernek, ahogy Isten ismeri őket, akkor sem fogják teljesen megérteni ezt a szeretetet. De az örök korszakokon át újabb és újabb igazságok tárolnak ki a csodálkozó és elragadtatott értelem előtt. Amikor földi bajok, fájdalmak és kísértések elmúlnak, és okai megszűnnek, Isten népe még akkor is tisztán és világosan fogja tudni, hogy mi volt megváltásának ára. A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. A Golgotáról sugárzó fényben Isten tulajdonságait, amelyekre korábban félelemmel és csodálattal gondoltunk, szépnek és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengétség és atyai szeretet egybeolvad a szentséggel, igazsággal és hatalommal. Míg Krisztus magas és felemelt trónjának fenségét szemléljük, meglátjuk jellemének szépségét, és megértjük, ahogy még soha, hogy mit jelent ez az örökkévaló név, mi atyánk. Amen. Mennyei atyánk, hálásan köszönjük néked ezt a zsoltárt. Köszönjük, hogy a végidőben, a legnehezebb időszakokban adod nékünk ezt az imádságot, ezt a felemelő tanítást a felségesnek rejtekéről. Köszönjük Istenünk, hogy te pontosan látod a mi nyomorúságunkat és szabadítást adsz belőle. Te látod a mi rettegéseinket, félelmeinket, amik körülvesznek bennünket, rettegtetések, háborúságok, katasztrófák, dögvészek, és te beléd vethetjük bizalmunkat teljesen. Köszönjük Istenünk, hogy a mi részünk a választás, a döntés, hogy téged akarunk követni, hogy téged választunk, hogy hiszünk a te szeretetednek, még a nehézségek ellenére is. A próbákban is megragadjuk a te kezedet hittel. Köszönjük Istenünk, hogy a legnagyobb ígéreteket adod nékünk, hogy megoltalmazol minden bajtól és veszedelemtől, hogy átsegítesz bennünket minden nehézségen. Köszönjük Istenünk, hogy ígéreteket adsz, és köszönjük, hogy adsz hozzá hitet is, amivel belekapaszkodhatunk a te hatalmas ígéreteidbe. Köszönjük, hogy Jézus vére és érdemei által győzelmet nyerhetünk a legnehezebb időszakokban is. Amen.

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy egyszerű történetet szeretnék a ma délelőtt felidézni a Szentírásból, egy egyszerű történetet, amelyre nekem évekkel ezelőtt irányult a figyelmem, és nyilván azért vettem ezt elő, és azért gondoltam, hogy erről szólok, mert megérintett engem. János evangéliumának az első fejezetéből olvasnék el egy néhány ígét, egy egyszerű történetet. János evangéliuma első fejezet, és ott a 35. verstől olvasom. János evangéliuma első fejezet 35. versétől így hangzik. Másnap ismét ott állt János, és kettő az ő tanítványai közül. És ránézvén Jézusra, amint ott járt, mondta, imi az Isten báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik, azok mondta nékik, mit kerestek. Azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondta nékik, jöjjetek, és lássátok meg. Elmentek, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a Mesiást, ami megmagyarázva ezt teszi, Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Eddig olvasnám ezt az ígét, ezt az ige szakaszt. Ugye valóban egyszerű történet, olyan szépen írja le János, a tanítvány János ezt a történetet, hogy ahogy olvassa az ember, szinte ott találja magát a történetnek a közepén, mintha egy cselekvője vagy közvetlen szemlélője lenne ennek a történetnek. Ugye a keresztelő János, illetve András és János, ugye a keresztelő Jánosnak voltak a tanítványai. Ugye ez a történet elmondja, hogy az első tanítványok hogyan is csatlakoztak Jézushoz, hogyan is kezdték el őt követni. Érdemes megjegyezni, ugye kik voltak az első tanítványok, akik követni kezdték Jézust. Ugye András és János, a tanítvány János. És úgy olvassuk a történetben, hogy keresztelő Jánossal, ugye keresztelő Jánosnak, ha össze kellene foglalnunk az üzenetét, talán két fő pontban foglalhatnánk össze, amivel ő szólt a néphez, amivel ő szólt a zsidókhoz, az emberekhez. Ugye az egyik az a bűnökre, a megtérés, ugye a bűnöknek a bocsánata, a megtérésnek az üzenete. És volt egy másik üzenete, amely arról szólt, hogy utána jön majd valaki. Utána jön majd valaki, akit hallgatni kell, azt mondta, őt hallgassátok, őt kövessétek majd. És egy ilyen alkalommal, amikor János ott állt az emberek között, keresztelő János ott állt az emberek között, és vele a tanítványai, és Jézus is megjelent keresztsége után, nem sokkal megjelent az emberek között, az embereknek a figyelme nem irányult rá. Nyilván mással voltak elfoglalva, nem irányult az emberek figyelme Jézusra, és egy ilyen alkalommal nem először, keresztelő János odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja, hogy imi az Isten báránya. Úgy mutatja be Jézust, mint az Isten báránya. Nem tudom, hogy a tanítványok rögtön gondoltak-e arra, hogy mit is jelent ez. Ugye mit is jelent ez, amikor azt mondja keresztelő János Jézusról, hogy az Isten báránya, hogy eszükbe jutott-e mindaz az áldozati bárány, amelyet annak idején talán ők is, és hát nyilván nagyon sok zsidó vitt a templomba, és elmondta az ő bűneit, és amelynek következtében a báránynak meg kellett halni. Azt mondja keresztelő János, hogy itt van az az ember, itt van az a valaki, aki mindezt jelképezte, aki jelképezte ezt a bárányt. És mikor hallották ezt a két tanítványt, úgy olvassuk a történetben, akkor követni kezdték Jézust. Ugye azt mondtam, hogy keresztelő Jánosnak két fő üzenete volt, hogy az egyik az, hogy jönni fog majd valaki én utánam, akinek én útkészítője vagyok, és akit majd követni kell, aki a Messiás lesz. És itt teljesedik be. Ugye itt teljesedik be keresztelő Jánosnak ez a proféciája, vagy jövendőlése. Itt teljesedik be az, hogy az ő két tanítványa, aki eddig őt hallgatta és őt követte, hogy Jézust kezdi el követni. Az ember úgy elgondolja, hogy vajon milyen érzés, milyen gondolat lehetett keresztelő János szívében. Bár igazán sokat nem kell gondolkodni, hiszen tudjuk, hogy János
biztatta az ő tanítványait, hogy őt kövessétek, őt kövessétek. Azt látjuk itt a történetből tovább olvasva, hogy amikor Jézus látja, hogy ez a két tanítvány követi őt, úgy olvassuk, hogy hátrafordult, és kérdezi tőlük, hogy mit kerestek? Mit kerestek? Ugye ez magában ez a kérdés, mondhatnánk, hogy szokványos. Tudni szerette volna Jézus, hogy mit keresnek? Mi az, amit akartok? Mit szeretnétek? A válasz talán már kevésbé szokványos, hiszen a tanítványok, ugye András és János nem mondta el, hogy ő miért is jöttek. Mit keresnek? Mit szeretnének Jézustól? Ugye nem szokványos a válasz, azt mondják itt a tanítványok, ugye András és János, hogy hol lakol? Azt mondja, Mester, hol lakol? Hol laksz? Persze tudjuk azt, hogy nem Jézusnak a címére voltak kíváncsiak, hiszen neki ilyen nem volt. Ugye mindig az ő követői barátainak a jó indulatára volt utalva. Nem volt saját lakása, nem volt saját otthona. De ez a két tanítvány szerette volna tudni, hogy hol lakik. Vajon miért? Ugye vajon miért? Ugye az életnek egy döntő kérdése előtt álltak. Az élet egy döntő kérdése előtt álltak. Szerették volna tudni, szerettek volna több időt tölteni nyilván ezzel a valakivel. Nagyon sok messiási jövendőlést, talán ha nem is sok, de több messiási fellépést megtapasztaltak már. Vajon ő is a sok közül gondolhatták. András és János szerette volna látni, hogy Jézus hol lakik. Hogy viselkedik a mindennapokban, hogy viselkedik, milyenek a mozdulatai, milyen az otthona, milyen környezetben lakik. Ha visszaemlékszünk, amikor Jézust keresztre feszítették, és nem volt a tanítványaival, nem volt ott Andrással és Péterrel, akkor a tanítványok úgy visszagondoltak arra, ugye visszaemlékeztek arra, hogy felidézték az emlékezetükbe, visszagondoltak arra, hogy hogyan szelte meg a kenyeret. Milyenek voltak a mozdulatai, milyen volt a hanglejtése, ugye amikor találkozott a tanítványokkal a feltámadása után. Ez a két tanítvány, András és János, szerette volna látni Jézust az egyszerű hétköznapokban, az egyszerű mozdulatokban. Milyen az otthona, hogyan él, mi az, amit tesz. És úgy olvassuk a történetben, hogy Jézus örömmel fogadja őket. Jézus örömmel fogadja őket, azt mondja nekik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Volt pedig körülbelül 10 óra. Ugye a zsidók reggel 6 órától számították az időt, tehát ha 6 órához hozzáadunk 10-et, az délután 4 óra volt, tehát ugye ez a történet, ez a cselekmény ennek a napnak a délutánján, főleg a délutánján játszódik. És tovább olvasva ugye azt látjuk, hogy mi volt az eredménye, mi volt a következménye, mi volt az eredménye ennek a találkozásnak. Ugye úgy olvassuk itt a történetben, hogy a kettő közül, ugye János evangélista olyan szerényen nem is nevezi meg magát, azt mondja, hogy kettő közül az egyik, amikor hazament, András, ugye amikor hazament, akkor ment az ő testvéréhez, Péterhez, Simon Péterhez, és azt mondja, egy nagyon egyszerű, nagyon rövid mondatot mondott neki. Szóval nagyon egyszerű, maga a történet is egyszerű, de talán ez a mondat, ennek a mondatnak az egyszerűsége talán még inkább megragadó. Azt mondja, megtaláltuk a Mesiást. Megtaláltuk a Mesiást, és azt mondja, hogy is vezette őt Jézushoz. Kedves gyülekezet, ebből a történetből, de különösen ebből az egyetlen egy rövid mondatból megtaláltuk a Mesiást. Azt mondja, láthatjuk azt, megtanulhatjuk azt, hogy nekünk hogyan kell emberekért munkálkodni. Hogyan kell emberekért munkálkodni. Jézus nem arra tanította az ő követőit, hogy tömegekért munkálkodjanak. Nem arra tanította, hogy tömegeket szóljanak, bár nyilván ennek is van jelentősége, és van, amikor, és lesznek majd talán köztünk is, akik tömegekhez, sok emberhez fognak szólni, vagy szólnak. De azt mondja, ebben a történetben Jézus azt tanítja meg, hogy mi hogyan munkálkodjunk egyes emberekért. Sőt, itt talán hadd hívjam föl még egy dologra a figyelmet, ami ez különlegessége ennek a történetnek. Hogyan munkálkodjunk a mi családtagjainkért, a mi testvéreinkért, a mi rokonainkért. Ez talán még nehezebb, nem? Ez talán még nehezebb, mint általában az egyes emberekért munkálkodni. Hogyan munkálkodjunk testvéreinkért, családtagjainkért, rokonainkért? Ugye nekem is van testvérem, és a nyilván családtagom is, akiről szeretném azt, hogy ő is megismerje az Istent, hogy itt legyen a gyülekezetben, és gondolom sokan vagyunk így, hanem mindannyian így vagyunk itt.
És így bennünket is érdekelhet ez a kérdés, vagy bennünket is megfogalmazódhat a gondolat, hogy hogyan is munkálkodjunk a mi rokonainkért, a mi barátainkért, a mi testvéreinkért. Olyan valakikért, akik előtt nem könnyű megszólalni. Nem könnyű megszólalni, hiszen ismernek bennünket, ismerik a mi hibáinkat, talán ismerik a mi gondolatainkat, ismerik a mi érzéseinket. És azt mondja, ez a történet azt mondja, hogy meg tudjuk őket szólítani, meg lehet őket szólítani, mint ahogy András meg tudta Pétert szólítani. Figyeljük csak meg ezt az egy mondatot, ezt az egyszerű kis mondatot. Azt mondja ez a mondat, hogy megtaláltuk a Mesiást. Az ember úgy barátkozik vele, és próbálja elgondolni, hogy vajon hogy hangozhatott ez a mondat Andrásnak a szájából. Megtaláltuk a Mesiást. Azt mondja, nem azt mondta András, hogy találtunk valakit, akit talán neked is meg kellene nézni. Találtunk valakit, egy érdekes szemét, egy érdekes embert, akiről úgy gondoljuk, hogy ő talán más, mint a többi fellépő, más, mint a többi Mesiás jelölt. De nem azt mondta, hogy úgy gondoljuk. Nem azt mondok, hogy talán. Azt mondja, hogy Andrásnak ez az egyetlen egy mondata, megtaláltuk a Mesiást, ez egy olyan mondat volt, amit Péter számára lefegyverző volt. Úgy olvassuk, hogy és vezette, és másnap ment ő is Jézushoz. Látni akarta Jézust. Kedves gyülekezet, egyszerű volt ez a mondat, de Péter számára mégis egy lefegyverző mondat volt. Egyszerű volt ez a mondat, de annak a Péter számára, akiről ha végignézzük az életét, és végig gondoljuk az életét, talán nekem egy mozzanat jut eszembe, két mozzanat jut eszembe, az egyik talán a halfogásnak a története, hogy amikor egész éjszaka haláztak, és Jézus mondja nekik, hogy reggel, hogy fogtatok-e valamit, és mondja, hogy nem, semmit. És mondja nekik Jézus, hogy vessétek csak ki a hálót a hajónak a jobb oldalára, bal oldalára, nem emlékszem pontosan. És azt mondja Péter, hogy megtettük mi rá ezt. Nem látom értelmét. Igaz, aztán megtettem, mert azt mondja, hogy te mondod, akkor megteszem, de azt mondja, értelmetlen dolog. Értelmetlen dologban nem szívesen fektetek energiát. Vagy a másik ilyen történet, amikor Krisztus meghalt, ugye keresztre feszítették, és a tanítványok ott vannak. Ott van egy néhány tanítvány, ott ül egyedül, az ő bánatukba, az ő szomorúságukba, és egyszer megszólal az egyik, talán éppen Péter, hogy ő meghalt, ő halott. Az egész kútbe esett, amire hittünk, amiben reménykedtünk, amire vágytunk, amit gondoltunk, ami a reménységünk volt, azt mondja, az egész kútbe esett. Nincs értelme annak, hogy itt üljünk. Menjen mindenki a dolgára, menjünk vissza halászni. És ez a Péter, amikor hallja ezt a mondatot, hogy megtaláltuk a Mesiást, úgy olvassuk a történetben tovább, hogy és másnap ő is ment. Kedves gyülekezet, ez a mondat úgy hangzott Péter számára, hogy ő is látni akarta Jézust. Látni akarta Jézust. És most hagyd tegyek itt egy kicsi kitérőt, majd nyilván érteni fogjátok, hogy miért mondom el ezt a történetet. Néhány évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt történt meg, hogy az egyik budapesti gyülekezetünkből megkerestek, hogy vállaljak el valakit keresztségi tanításra. Gondolkodtam a dolgon, hiszen keresztségre valakit felkészíteni, nem csak, hogy időigényes, de hát nyilván egy olyan felelősségteljes valakit Krisztushoz vezetni, hétről hétre találkozni vele, beszélgetni vele, megismerni, közel kerülni hozzá, megnyitni őt, hogy elmerje mondani a gondolatait, érzéseit, az nem egyszerű dolog. De talán ennek a kérésnek a bonyolultságát még az is adta, hogy ez a valaki egy hölgy volt. És elmondták, hogy van ennek egy barátja, aki most találkozott a Biblia igazsággal, korábban nem sokat hallott róla, most találkozott a Biblia igazságával, és hát ő is szeretne ott lenni ezeken az alkalmakon, ezen a keresztségi tanításokon, és majd meglátjuk, mi lesz az eredménye. És még a mai napig emlékszem, hogy előttem van, megbeszéltük ezzel a hölgyel, ma már ugye testvérünk, hiszen a legutóbbi keresztségen megkeresztelkedett, megbeszéltük, hogy az egyik szombat délután itt találkozunk. Ugye ő eljött, az ismerkedésnek az izgalmával itt leültünk elől beszélgetni, hogy lássuk, hogy tudunk-e együtt gondolkodni majd. És hát ilyenkor ugye elhangzott tőlem is az a kérdés, ami rendszerint elhangzik talán mindannyiunk szájából, amikor megismerünk egy új keresztelendőt, hogy hogyan ismerted meg az Istent, hogyan döntötted el, mi volt az a lökés, mi volt az indító rúgó, ami segített abban, hogy te ezen az úton járj.
És ő elmondta nekem, hogy ő Romániában nőtt föl, Erdélyben nőtt föl, és hát egy olyan családban, ahol nem volt egyszerű az élete. Az édesanyjának nem volt könnyű természete, de hát kimondhatnám azt, hogy melyikünknek könnyű a természete. És nem volt könnyű a természete, és elég sokszor voltak a családban feszültségek, vitatkozások. Amit ő 10-10-valány évesen nehezen élt meg. És azt mondja, egyszer csak felfigyelt arra, hogy amikor az édesanyja elkezdett járni gyülekezetbe, elkezdett járni imaházba. És ő csak annyit érzékelt ebből, hogy az édesanyja elkezdett megváltozni. Más ember lett, elkezdett megváltozni. Nem voltak már veszekedések, nem voltak vitatkozások, más lett ez az édesanyja. És azt mondja, hogy amikor átjött ide Magyarországra, és hát egy rosszul sikerült házasság után ő is kereste az Istent, és látta a saját hibáit, akkor visszaemlékezett erre a mozzanatra, amit úgy 10-10-valány évesen szerzett, hogy az ő édesanyja elkezdett járni gyülekezetbe, és más lett, és elkezdte keresni az Istent. Ma már megkeresztelkedett. Kedves gyülekezet, miért is mondtam el ezt a történetet? Miért is mondtam el ezt a történetet? Aki más ember lett, annak nem kell sokat beszélni. Ugye? Aki más ember lett, nem kell sokat beszélni. Az elég, ha csak annyit mond. Megtaláltuk a Mesiást. Ott nincs szükség hosszú mondatokra. Ott nincs szükség teológiai fejtegetésekre. Azt mondja, ott elég ennyi, mint amit András mondott Péternek. Megtaláltuk a Mesiást. Megtaláltuk a Mesiást. És miért mondom ezt? Mert kedves gyülekezet, a rokonaink, a családtagjaink, akik ismernek bennünket, akik tudják, hogy kik vagyunk, akik tudják a mi hibáinkat, ami tudják a mi gyengeségeinket, de akik látják a mi megváltozásunkat, azok számára, ami ajkunkon az ige, az hitelesen hangzik. Ott nem kell többet mondanunk, mint hogy megtaláltuk a Mesiást. Mert számukra ez hiteles lesz, mert látni fogják azt, ők ismertek bennünket, látták a hibáinkat, de látták azt is, hogy mi más emberek lettünk. Szóval megtaláltuk a Mesiást. Akkor azt fogják mondani, amit az Ószövetségben mondott egy ember egy prófétának, hogy a te ajkadon az Isten igéje igazság. A te ajkadon az Isten igéje igazság. És kedves gyülekezet, az Isten igéjének így kell terjednie. Krisztus erre tanította az ő tanítványait. Az Isten igéjének így kell terjednie. Amikor Jézus a mennybe ment, azt mondja, hogy apostolok cselekedeteinek az első fejezetében olvashatunk ott a 8. versben, hogy lesztek nékem tanúim. Azt mondja, lesztek nékem tanúim. Azt mondja, a ti életetek, a ti mozdulataitok, a ti megváltozott életetek fog tanúskodni arról, hogy az én követőim vagytok. Azt mondja, hogy az én követőim vagytok. Jézus nem mindig követték tömegek. Nem mindig, nagyon sokszor, főleg a szolgálata elején. Ugye főleg a szolgálata elején találkozunk azzal, hogy nagyon sokan követték Jézust. Tömegek voltak körülötte, érdekes, mindenki, nagyon sokan mentek hozzá kéréssel. Van, aki azt mondta, gyógyíts meg. Van, aki azt mondta, hogy vitte a rokonát, barátját, hogy gyógyítsa meg. Van, aki azt mondta, hogy válaszolj nekünk erre a kérdésre. Te mit mondasz? Mózes ezt mondta, válaszolj nekünk erre a kérdésre, ha Isten fia vagy, akkor válaszolj nekünk. Ugye ez a két tanítvány érdekes, nem kérdéssel ment hozzá. Azt mondta, hogy szeretnénk, Mester, hol lakol? Szeretnénk veled tölteni egy napot. Nagyon sokan jöttek Jézushoz, tömegek követték. Aztán egyik alkalommal, amikor Jézus elmondta, hogy őt követni, ugye az azt jelenti, hogy befogadni az ő életét. Azt mondja, hogy az én testem a kenyér, az én vérem pedig ital. És akkor azt mondták a tanítványok, ugye, akik ott voltak körülötte, mint egy 70-en. Azt mondja, nehéz beszédes, kicsoda hallgathatja. Azt mondták, menjünk vissza az életbe. Mi ezt nem hallgathatjuk, mi ezt nem akarjuk. És ott maradt Jézus körül 12 tanítvány, és Jézus odafordul hozzájuk, és azt mondja, hogy ti is el akartok menni. Nem sokan voltak körülötte. Azt mondja, ti is el akartok menni. Jöttek a farizeusok, és mondták, hogy hát te jöttél az Istentől, te vagy az Isten fia. Hát nézd meg, mennyien vannak körülötted. Alig egy tucat ember az, aki kíváncsi rád.
Nézd meg a jeruzsálemi templomba, pedig mennek az emberek, sokan vannak, tódulnak az emberek. Te jöttél az Istentől. És akkor Jézus elmondta a mustárnak példázatát. Ugye fel tudjuk idézni? Mustárnak példázata. Azt mondja, hogy hasonlítom. Mihez hasonlítom az Istennek országát? Azt mondja, hasonlítom azt a mustármaghoz, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, fává lesz. Annyira, hogy reászálnak az égi madarak, és fészket raknak rajta. Vagy mihez hasonlítsam az Isten országát? Azt mondja, hasonlítom azt a kovászhoz, amelyet vévén az asszony három mérce lisztbe elegyítve, míg az egész meg kell. Kedves gyülekezet, Jézus arra tanította az ő követőit, arra tanította az ő tanítványait, hogy az Isten országa az mindig kicsiből indul ki. Az Isten országa az mindig kicsiből indul ki. Azt mondja, az Isten országa mindig belőled. Belőled. Tőled indul ki. Azt mondja, hogyha befogadtad az Istent, ha az Isten meg tudott téged változtatni ebben vagy abban a dologban. Egyszer tőlem is feltették ezt a kérdést. Nem tudom, tőletek kérdezték már. Mit kezdesz te a kereszténységeddel? Miben változtatott meg téged a kereszténység? Ha oda fordulna hozzátok valamelyik rokonotok, el tudnátok mondani hitelesen? El tudnátok mondani hitelesen? Miben változtatott meg a kereszténység? Kedves gyülekezet, Krisztus azt mondja, hogy ha elfogadod, ha befogadod őt az életedben, ha érzed munkáját a lelkedben, ha érzed, hogy megváltoztatott téged, akkor ezt neked el kell mondani. Akkor ezt neked el kell mondani, és olyan egyszerű szavakkal, mint ahogy azt András tette. Olyan egyszerű szavakkal, mint ahogy azt András tette, mint ahogy András mondta Péternek, megtaláltuk a Mesiást. Azt mondja, nem azt mondta, hogy úgy gondolom, nem azt mondta, hogy úgy vélem, talán találtunk valakit, azt mondja, ebbe bizonyosság volt. Ez nem valószínűség volt. Ugye nekem olyan a munkám, hogy amikor ki szeretném kalkulálni az árakat a munkám kapcsán, akkor megnézem, milyen az időjárás. Megnézem, hogy mozognak az árfolyamok. És egy valószínűséget állítok föl. Körülbelül erre lehet számítani. De itt azt látjuk, hogy András nem azt mondta, hogy valószínűleg megtaláltuk a Mesiást. Kedves gyülekezet, ebbe egy bizonyosság volt. Ebbe egy biztosság volt. Ebbe egy bizonyosság volt, hiszen az élet nagy kérdéseiben az emberek bizonyosságot akarnak. Az élet nagy kérdéseiben az emberek bizonyosságot akarnak, nem valószínűséget. Van, ahol el lehet boldogulni a valószínűséggel, de az élet nagy kérdéseiben csak a bizonyosság az, ami érdekli az embereket. Azt mondja András, megtaláltuk a Mesiást. Ugye egy nagyon egyszerű mondat volt. Nagyon egyszerű mondat volt, és Péter nem keresett kibúvót, nem szabadkozott. Péter nem keresett kibúvót, nem szabadkozott. Érezte, hogy ebben ez megszólítja a lelkét. És mit gondoltok, mi volt az, ami miatt meg tudta szólítani Pétert? Mi volt az, ami miatt Péter nem szabadkozott? Nem mondta azt, hogy menjünk halászni, mert különben is nagyon sok dolgom van. És nagyon sok messiás föllépett már. Talán ő is egy a sok közül. Mi volt az, ami miatt Péter nem mondta, nem szabadkozott? Kedves gyülekezet, emiatt ebben az egyszerű mondat mögött. Az egyszerű mondat mögött. Tapasztalat volt. Tapasztalat volt. Azt mondja, megtaláltuk a Mesiást. Ez úgy hangzott Andrásnak a szájáról, hogy ez meggyőző volt. Ez magával ragadta Pétert. Azt mondja, ez mögött tapasztalat volt. Kedves gyülekezet, ha a mi mondataink mögött nincs bizonyosság, ha a mi életünk mögött nincs bizonyosság, akkor mi mondhatunk bonyolult mondatokat. Akkor mi elmondhatjuk a bibliai teológiának nagy részét a mi ismerőseinknek, a mi rokonainknak. Nagyon sok érdekes dolgot el lehet mondani. De ha mögötte nincs bizonyosság, ha nincs az a bizonyosság, ami Andrásnál is ott volt, akkor nincs benne erő. Mondtunk már olyan mondatokat, amelybe éreztük, hogy nincs erő. Kedves gyülekezet, ha nincs mögötte tapasztalat, ha mi nem tudjuk elmondani azt, hogy az Isten ebben és ebben a dologban bennünket megváltoztatott, ha mi nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, fölteszik nekünk, hogy mi az, amiben, mit adott neked a kereszténység, miben változtatott meg, ha ők nem látják rajtunk, hogy mi más emberek lettünk,
akkor a mi mondatainkban nem lesz erő, nem lesz tapasztalat. Amikor Jézus visszament a mennybe, és a tanítványokra ugye rábízta az evangélium hirdetésnek a szolgálatát, úgy ír Ellen White a Apostolok története című könyvnek a 20. oldalán mindjárt az elején. Úgy olvasom itt a Nagy parancs című fejezetből. Azt mondja, az üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés. Azt mondja, semmiféle érvelés. Legyen az bármilyen logikus. Nem lágyítja meg a kemény szíveket. Nem törheti át a világias gondolkodást és önzés kérgét. Azt mondja, legyen az üdvözítő tudta, Jézus tudta azt, hogy bármilyen érvelés, legyen az bármilyen logikus, bármilyen legyen az bármilyen értelmes, azt mondja, nem lágyítja meg a kemény szíveket, nem törheti át a világias gondolkodás és az önzés kérgét. Az evangélium csak akkor hatásos, ha azt forró szívűek és beszédes ajkak hirdetik, kiket áthat annak az ismerete, aki elhívta őket. Azt mondja, az evangélium csak akkor hatásos, ha azt forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthatott annak az ismerete, akik tapasztalatból megismerték az Istent, akik el tudják mondani, hogy engem ebben és ebben a dologban megváltoztatott, akik minden nap, legyen az akármilyen kis dolog, minden nap tapasztalatot szereznek az Istennel, megfigyelik, hogy az Isten hogyan van jelen az életükben. Akik gondolnak arra, hogy az Isten most is látja őket. Akik gondolnak arra, és tudják azt, hogy bármikor fordulhatnak az Istenhez. Bármikor kérhetik őt, akár semmit érő dolgokban, akár olyan dolgokban, amit talán elfelejt az ember, vagy gondolnánk, hogy gyorsan elfelejt az ember. Azt mondja, hogy ha nincsenek ilyen tapasztalataink, nem tudunk hitelesen beszélni az Istenről. Azt mondja, hogy semmiféle logikus érvelés nem lágyítja meg az önző kérges szíveket. Azt mondja, hogy ott olyan beszédes ajkaknak kell lenni, amely mögött erő van, amely mögött tapasztalat van. És kedves gyülekezet, tapasztalatot itt nem tudunk gyűjteni. Tapasztalatot itt nem tudunk gyűjteni. Itt legfeljebb csak beszélni tudunk róla. Tapasztalatot csak a hétköznapokban, az egyszerű kis dolgainkban, a mindennapi életünkben. A mindennapi életünkben, amikor olyanért kérjük az Isten segítségét, amit jellegtelennek gondolunk, amit kicsinek gondolunk, de tudjuk, hogy az Isten itt van. Itt van az életünkben, ő lát minket, és mi rábízzuk a mi életünket, és kérjük, hogy oldja meg ezt az élethelyzetet. Egyszerű tapasztalatokban. Kedves gyülekezet, tapasztalatot itt nem tudunk gyűjteni. Itt legfeljebb csak beszélni tudunk róla. A mi kereszténységünk nem attól függ, hogy eljövünk ide, vagy nem jövünk el. A mi kereszténységünk attól függ, hogy az élet egyszerű hétköznapjaiban megtapasztaltuk-e az Isten átalakító hatalmát. Megtapasztaltuk-e az Isten átalakító hatalmát. Andrásnak egy délután elég volt ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Jézus a Messiás. Ugye egy délután elég volt. Egy délután elég volt ahhoz, hogy ő odaálljon Péter elé, és azt mondja, olyan lelket megérintő módon, megtaláltuk a Messiást. Andrásnak erre egy délután elég volt, a zsidó nép 3,5 évet kapott arra. A zsidó nép 3,5 évet kapott arra, hogy felismerjék őt. 3,5 évet kapott arra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy Jézus a Messiás. És megbizonyosodtak róla. 3,5 évet kaptak. János evangéliuma úgy kezdődik, hogy Jézus az övéi közé jött. Be tudjuk fejezni ezt a mondatot? Az övéi nem fogadták be őt. Úgy írja az előző vers, hogy a világba jött, de a világ nem ismerte meg őt. A világ nem ismeri Jézus Krisztust. A világ nem ismeri őt, de az övéi ismerhetik őt. A zsidó nép nem akarta befogadni. A zsidó nép azt mondja, hogy nekünk nem kell ilyen megváltó. Ők nem akarták rábízni az ő életüket. Azt mondja, hogy 3,5 évet kaptak erre, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy Krisztus a megváltó, hogy Jézus a Messiás.
Pedig hát átéltek csodákat, gyógyításokat. Ugye, gyönyörű tanítás, nem? 3,5-ig kevés volt arra. Andrásnak egy délután elég volt arra, hogy ő megbizonyosodjon arról, hogy Jézus a Mesiás. Kedves gyülekezet, mi is megbizonyosodhatunk erről. Mi is, a mi életünkkel. A zsidó népnek 3,5 év kevés volt. De van a Szentírásban egy nép, hogy befogadják Jézust. Ugye úgy idéztük az ígét, hogy az övéi közzé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De van a Bibliában, van a Szentírásban egy nép, amelyre szintén azt írja, hogy Jézus az ajtón kívül van. Ugye vissza tudunk emlékezni, melyik nép ez? Azt mondja, hogy Jézus az ajtón kívül van. Andrásnak egy délután elég volt, hogy ezt megtapasztalja. A zsidó népnek 3,5 év kevés volt. Kedves gyülekezet, a laudíciai korszakban azt mondja, hogy a laudíciai korszak ugyanúgy nem akarja befogadni. Nincs bent Krisztus. Azt mondja, az ajtón kívül vagyok, és zörgetek. Kedves gyülekezet, mi 1000 dologból láthatjuk, hogy Jézus a megváltó. 1000 dologból. Én hiszem azt, hogy mindannyian átéltünk tapasztalatokat vele. Amikor szombat reggelente jövök ide a gyülekezetbe, nagyon sokszor eszembe jut, hogy hogyan is vásároltuk ezt a gyülekezetet. Nem tudom, visszaszoktatok erre gondolni. Ki az, aki visszagondol erre időről időre? Ugye mi is a Bencol utcába voltunk, ugye van itt valaki, aki oda járt a Bencol utcába, és ugye az volt a szívünk vágya, hogy hát legyen egy olyan helységünk, legyen egy olyan imaházunk, amelyben több helység van, ahol vannak termek, ahol el tudunk különülni, ahol külön tudunk ebédelni, és van egy imatermünk, ahol el lehet csendesedni, és lehet imádkozni. Ugye emlékeztek, hányszor megfogalmaztuk ezt? Hányszor megfogalmaztuk, hogy de jó lenne egy olyan imaház? És akkor elkezdtük keresni. Mentünk a közösségvezetőihez. Mondták, keressetek, de nincs rá pénzünk. Nincs rá pénzünk. Mi elmentünk és kerestük. Ugye kerestek egy néhány testvér, mentek egyik helyről a másikra, találtunk valahol a 13. kerületben hasonlót, mint a Bencúr utca. Azt mondtuk, nem, akkor inkább maradunk a Bencúrba. Hát ez sem oldja meg a problémánkat. Nem tudom, hogy ki az, aki hitt benne végig, hogy találunk egy olyan imaházat, amely megfelel nekünk. És aztán egyszer jött az egyik testvérünk, hogy találtam egy helyet. Eljöttem megnézni, és látom, hogy itt ki lehet alakítani egy szép termet. Látom, hogy fönt lehetnek kis termeink, amikre vágytunk. Ugye mindez úgy, hogy azt mondták, nem tudunk segíteni, nem áll úgy a közösség. Ezt mondja, 1000 és 1000 dologból tapasztalhatjuk, hogy Krisztus a Mesiás. Szóval nem áll úgy a közösség. És egyszer csak elkezdtük, és újból és újból helyére kerültek ugye a dolgok. Ugye van itt Zsolt, ugye, aki mesélhetne erről, ő volt az, aki itt vezette az építkezést. És egyszer csak kialakult egy szép imaházunk, és nem csak, hogy külön termeink lettek. Nem tudom, hogy ki az, aki szokott erre gondolni, amikor idejön szombat reggel. Szóval itt vagyunk a belvárosba, a belvárosnak a szívébe, és itt van egy olyan imaház, amelynek külön udvara van. Én azért mindig hálás vagyok, nem zavarunk senkit. Nem az utcára lépünk ki, hanem itt van egy külön udvar, ahol meg tudunk állni, és tudunk beszélgetni. De milyen messziről indultunk? 1000 és 1000 tapasztalat lehet a mi életünkben. 1000 és 1000 tapasztalat lehet az ilyen, de lehet kisebb is, amelyet mi elmondhatunk, amiről elmondhatjuk azt, hogy megtaláltuk a Mesiást. Amiről látható az, hogy nekünk az életünkben az Isten változást hozott, hogy mi

van, ugye az a bizonyosság, az a tapasztalat. Azt mondja, megtaláltuk a Mesiást, ebben bizonyosság volt, ebben tapasztalat volt. De volt ennek a mondatnak egy harmadik része is. Volt ennek a mondatnak egy harmadik mozzanata, ami viszont nem volt benne. Valami hiányzott ebből a mondatból, és Pétert ezért tudta megszólítani András. Hiányzott ebből a mondatból valami, ami ha benne lett volna minden bizonnyal, Péter nem állt volna szóba vele, és nem indult volna másnap, hogy kit is talált meg, ki az a Mesiás, kire mondta azt András, hogy megtaláltuk a Mesiást. Egyszerűen szólt ez a mondat, tapasztalat volt mögötte, de hiányzott ebből a mondatból valami, ami a mi életünkben azért ott lehet. Ami a mi életünkben ott lehet. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és már úgy felfogtam a bibliai történeteket, hát nyilván engem is először a bibliai történetek és a példázatok azok, amelyek megérintettek, amelyek lekötötték a figyelmemet. És hát van a Bibliában egy példázat, amely mindannyiunk számára ismerős, talán első között halljuk, vagy ismerjük meg, ez pedig a tékozló fiúnak a példázata. Mi a tékozló fiúnak a példázata? Ugye nagyon könnyen megfogott az apának a viselkedése. Ugye az apa, aki ott várja a fiát, várja, nézi a távolba, hogy mikor érkezik vissza az ő szeretett fia. Bízott benne, hogy vissza fog jönni. De van ennek a történetnek egy harmadik szereplője is. Ugye van egy harmadik szereplője, aki a történetnek a második harmadában lép elő, és a figyelem akkor irányul rá. Ugye tudjátok, kiről beszélek. Ugye van ennek a történetnek egy harmadik szereplője, és amikor visszajön ez a tékozló fiú, és az apa lakomát rendez számára. A lakomát rendez számára, ez a fiú mit tesz? Kimegy. És az édesapa megy utána, és mondja, hogy hívja be, és mondja, hogy ő nem jön be. És kérdezi az édesapa, hogy miért? Azt mondja, ez a bátyutya, azt mondja, hogy én annyi idő óta veled vagyok. Azt mondja, annyi idő óta szolgállak téged. Annyi idő óta itt vagyok veled, annyi idő óta szolgállak téged, és nekem nem szerveztél ilyen ünnepséget. Nekem nem vágtál le egy túlkot sem. Azt mondja, pedig én itt vagyok, annyi idő óta veled vagyok, és szolgállak téged, tisztességgel, becsülettel szolgállak téged. Azt mondja, nekem nem szerveztél egy ünnepséget sem. Nekem nem vágtál le egy túlkot sem. Kedves gyülekezet, mit akar ez a mondat? Mit akar ez a mondat, hogy én annyi év óta, annyi idő óta veled vagyok? Én tisztességgel, becsülettel szolgáltak téged. Mondhatnánk, nem követtem el hibát, itt vagyok veled. Bár lehet, hogy megfordult a fejemben, megfordult a gondolatomban, hogy jó lenne elmenni. Jó lenne nekem is kipróbálni ezt az életet. De én itt maradtam, mert nem volt bátorságom hozzá, hogy elmenjek. Hanem is szívből, de tisztességesen szolgáltalak téged. Itt vagyok, milyen ember vagyok. Azt látjuk, hogy ez a testvéred egy büszke valaki. Büszke arra, amit ő tett. Mit okozott a büszkeség az ő életében? Mit okozott? Azt mondja, hogy nekem nem vágtál le egy túlkot sem. És aztán úgy ér véget ez a történet, hogy de bezzeg, itt van a te fiad. De nem azt mondja, hogy az én öcsém. Azt mondja, itt van a te fiad. Itt van a te fiad. Neki ezt ugyan bezzeg, megteszed. Kedves gyülekezet, amikor András odament Péterhez, és azt mondta, megtaláltuk a Mesiást. Az nem csak, hogy egy egyszerű mondat volt, nem csak, hogy tapasztalat volt mögötte. De András nem azt mondta, hogy nézd meg, én kit találtam. Nézd meg, megtaláltam valakit. Nézd meg, enyém az érdem. Mennyit kerestük már. És itt van, és nekem sikerült rátalálni. Vonzó lett volna ez Péter számára? A gyülekezet András mondatában nem volt egy szemelnyi büszkeség. Azt mondja, megtaláltuk, együtt találtuk, meg sokan, többen megtaláltuk. Kedves gyülekezet, ha mi a barátainkért, rokonainkért, testvéreinkért szeretnénk munkálkodni, tanuljuk meg ebből a történetből. Hogyha mi szavaink mögött tapasztalat van.
ami szavaink mögött

változás van, akkor egyszerű szavakkal, egyszerű módon megközelíthetjük a mi barátainkat, testvéreinket, ismerőseinket. De ne felejtsük el azt sem, hogy a büszke emberekre senki nem kíváncsi. A büszke emberekre senki nem kíváncsi. Egy egyszerű történet a Bibliából, és egy egyszerű mondat, és mennyi minden lehet mögötte. Mennyi minden az, ami felkeltheti a figyelmünket és a gondolatainkat, és mennyi mindent tanulhatunk meg Andrásnak ebből az egy mondatából, hogy megtaláltuk a Messiást. Én kívánom, hogy tanuljuk meg mi is a személyes bizonyságtevést. És jövőre, amikor újra előadást vagy evangelizációt szervezünk itt a gyülekezetben, ugye még a mostani előadásban, a mostani evangelizációból hallottuk a hirdetésben, ugye délután is lesz, még van egy 3 alkalom. Nyomtattunk meghívókat, elvittük, szétszórtuk, elterjesztettük, és mindannyian várjuk, hogy jöjjenek emberek. Magam is, amikor nem vagyok itt, megkérdezem, hogy sokan voltak? Mennyien voltak? Mennyi volt az idegen? Mennyi volt az ismeretlen arc? Ugye mindannyian vágyunk arra, hogy látogassák ezeket az alkalmainkat, hogy eljöjjenek, bejöjjenek emberek. Ugye hiszen azért nyomtattuk a plakátokat, azért készítettük a meghívókat. De kedves gyülekezet, ne felejtsük el, hogy nekünk a testvéreinkért, rokonainkért, barátainkért is kell munkálkodni. És Andrásnak ebből a mondatából, és ebből az egyszerű kis történetből megtanulhatjuk azt, hogy hogyan is tegyük ezt. Hogyan is tegyük ezt egyszerűen, tapasztalatok hátterén, és minden büszkeségtől mentesen, értelmes módon, alázatosan megszólítva, megközelítve a mi barátainkat, rokonainkat, ismerőseinket. Kívánom, hogy mindannyian részesüljünk ebből a tapasztalatból. Amen. Mennyi édesatyán, szerető Istenünk! Hálásak vagyunk azért, hogy a Szentírás, a Biblia megörökítette számunkra, hogy az első tanítványok hogyan is követték Jézust. Hálásak vagyunk ennek a történetnek minden mozzanatáért, és minden szépségéért, de különösen az egyszerűségéért, azért, hogy az életben, András milyen egyszerűen tett bizonyságot arról, hogy ő megtalálta az életének a legfontosabb mozzanatát, a legfontosabb személyét, hogy ő megtalálta Jézus. Istenünk, köszönjük azt, hogy bennünket is arra hívtál el, hogy nem csak, hogy kövessünk téged, és nem csak azért, hogy a mi életünk bűntelen élet legyen, hanem másokat, különösen a mi családtagjainkat tudjuk hozzád vezetni. Köszönjük, hogy te ezt így gondoltad el, és nem angyalokra bíztad. Köszönjük, hogy velünk szeretnéd megtapasztaltatni, hogy embereket vezetünk hozzád, hogy embereket tudunk hozzád vezetni. Kérünk, segíts, hogy megtanuljuk ebből a történetből. Megtanuljuk, hogy a mi ajkunkon, a mi beszédünkben akkor lesz bizonyosság, hogyha mi személyesen ismerünk téged, ha tapasztalat van mögötte. Ha egyszerű dolgokban, vagy az élet nagy kérdéseiben is elmondhatjuk, hogy mi megbizonyosodtunk arról, hogy te vagy a Messiás, te vagy a mi mesterünk. Kérünk, taníts bennünket egyszerűségre, taníts bennünket, hogy hitelesen tudjunk szólni. De legfőképpen taníts bennünket arra egyénenként is, és mint gyülekezetet is, hogy ott legyen a alázat. Ott legyen az alázat a mi szívünkben, hogy ne büszkének, ne úgy hangozzon ez, hogy mi különbek lennénk bármelyik embernél. Ne úgy hangozzon ez, hogy nekünk érdemeik lennének a téged való követésben. Hanem az emberek, ami környezetünk, ami rokonaink, érezzék, hogy a mi életünk középpontja, és az ő életüknek is a középpontjává téged akarunk tenni. Kérünk, add mindannyiunknak meg ezt a tapasztalatot, hiszen tudjuk azt, hogy ebből új erőt meríthetünk, amikor látjuk, tapasztaljuk a te munkádat a mi életünkben és más emberek életében. Hogy mi is elmondhassuk azt, amit Pál apostol mondott, hogy azok a mi örömeink, akiket hozzád vezettünk. Kérünk, add meg ezt a tapasztalatot mindannyiunk életében. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a
1: gyülekezetet, minden kedves testvérünket és vendégünket egyaránt. A mai ígéhirdetésnek az előzménye az volt, hogy vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt előzménye, Vigági rábeszélt, egy ilyen kis cselt alkalmazott, ugye a negyedév elején azt jelentettem ki, hogy ebben a negyedévben lehetőleg ne nagyon kelljen szolgálni. Nem azért, mert nem szívesen szolgálok, hanem egyszerűen azért, mert hát vannak fizika és egyéb korlátok. És akkor Ági azt mondta, hogy hát Wolfgang, a negyedévnek az utolsó szombatján nem tudnál följönni, hát ez ma amúgy is majdnem 3 hónap, mert azt mondom, hogy 3 hónapig most szeretnék pihenni. Persze pihenni nem nagyon pihentem, de aztán úgy rászedett, hogy Szugligetre jöjjek el ide hozzátok, és örömmel jövök. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mit mondhatok egy ilyen nagy gyülekezetnek, amely hétről hétre a legkiválóbb és legjobb ígéhirdetőknek a szolgálatát élvezi. És miben tudnék én hozzájárulni, miben tudnék én valamit nyújtani nektek. És arra jöttem rá, hogy nem kell nagyot nyújtani, hanem csak Bibliát olvasni veletek. És ezúttal szeretnék a Bibliának a híres fejezeteinek az egyikét veletek legalább elkezdeni tanulmányozni, és egy kicsit ezen elgondolkodni. Ugye a Bibliának számos híres fejezetei vannak, nem tudom, mi jut nekünk hirtelen legelsőként az eszünkbe, talán vannak, akik azt mondanák, hogy első Korintus levél 13. fejezetét, ugye, tehát ez lenne például egy nagyon híres fejezet, erről mindig beszélünk, de mások azt mondanának, nem, János 3. fejezete, ez a leglényegesebb, tudnélik ott van ez a csodálatos 16. vers. Megint mások, akik egy kicsit úgy tudósabbak, azt mondanának, nem, hozd ide a római levelet, mert a római levél ez tele van mindenféle világossággal. És ezeket a fejezeteket, bibliai fejezeteket azért emeljük ki egyébként a többiek közül, kicsit méltatlanul, mert annyira tömören és annyira fontos mondani valója találtatik ezekben a fejezetekben, amely megszólíthat minket, és amely minket a megváltás tervre újra és újra taníthat. Erre egyébként szükségünk van, mert senki ne gondolja azt, hogyha egyszer elolvasta a Bibliát, vagy egyszer megtanulta a KT-t, hogy aztán utána ez mind magától menne. Ez egy olyan dolog, amit folyamatosan után kell pótolni, és folyamatosan csiszolni. Én ma egy egészen más fejezetet, de szintén egy híreset szeretnék idézni, a zsidókhoz írt levélből a 11. fejezetnek az elejét szeretném elemezni. Az egész fejezetet reménytelennek tartottam, próbálkoztam egyszer egy ígéhirdetésben az egész fejezetet földolgozni, aztán úgy siettem, hogy már a végén úgyse értem a végére, ezért ma az első 6 verset csak szeretném feldolgozni veletek, és amikor készültem, ugye a 6 vers, a prédikátor mindig kitűzi magának a célt, és azt mondja, na ezt szeretném elírni, és amikor a 6 verset feldolgoztam, azt mondom, na jó, ez 2 óra, úgyhogy akkor megígérem nektek, hogy ezt anyagot ma leadom, de most a délelőtti órában az első részét, és a 3:45-2 órában a második részét, aki tehát a végkicsengéseket szeretne is hallani, azt szeretettel várjuk a 3:45-2 órára is. Ezt szelíd kényszernek mondják. Szóval akkor nézzük meg, tehát, hogy miről is szól ez az igevers, és felolvasnám egyszer az alapigét. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonságot a régebiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot téven az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hit által vittetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvittetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. És végül a 6. vers. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Szóval ez a fejezet, amikor itt olvasok és tovább olvasok, majdnem egy kicsit olyan törvény hatással hat ránk, hogy jaj, hogy én nem így hiszek. De akkor sajnos ez a fejezet elmegy mellettünk, mert a törvény elől ösztönösen olykor, illetve nem inkább olykor, hanem sokszor védekezünk. De ugye, amikor a Biblia megszólít minket, és valahogyan mondja, hogy na ezt kellene tenned, akkor az ember ösztönös természete sokszor becsukatja a Bibliát, és azt mondja, jaj. Csak amikor valaki nagyon rászánja magát, hogy igen, én tudni akarom, hogy mi van itt leírva, akkor egy kicsit mélyebbre megy, és esetleg azokat a szépségeket lát benne, amelyek benne rejlenek. Mi az a hit, amelyet mi gyakoroljuk és megéljük? Mi az egyáltalán hit? Ma reggel a szombatiskolában is jót beszélgettünk is, és nagyon-nagyon aktívak voltunk, és gondolkodtunk azon, hogy ez a hit, amelyet tanúsítani kellene, vajon mi ezt tanúsítjuk-e kellőképpen. Beszéltünk Laodiceáról, meg sok mindenről. Aztán felvetődik a kérdés, hogy ez a hit mire képes. Ugye a hitnek az ereje elméletileg, vagy általában, így lehet ezt mondani, annak, vagy azon lehet lemérni, amit az ember az életében megváltoztatja, vagy amit tesz ennek következtében. Mert hinni lehet ugyan hinni, ezt Pál apostol is mondja, de az ördögök is hisznek, ugye? Tehát mindenféle hit van, és sokféle hit van, de az a hit, amelyre az Isten felülről bizonságot tesz, és az illetőnek tényleg bizonságot ad, hogy igen, jóval hagyja, azért egészen különleges hit. És ennek az alapvetéseiről ma egy picit beszélni szeretnék. Nem sokat, két részben emészthető módon. A reménylet dolgok valósága. Ez az első gondolat, amelyről itt érdemes beszélni, reménylet dolgoknak valósága. Vagy úgy, ahogyan folytatja, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát nagyon sok mindent nem látunk, ugye? És nagyon sok mindent reméljük, ugye? Van olyan dolog, amiben reménykedünk? Éppen ma reggel ez a téma fel is jött, hogy miben reménykedünk? Reménykedünk az üdvösségben? Reménykedünk abban, hogy mármint, hogyha a nem evilági reménységeinket megfogalmazunk, reménykedünk abban, hogy egy napon Jézus Krisztussal szemben állunk, és a kezét foghatunk? Vagy netán talán valakinek az is a reménysége, hogy azon a nagy vacsorán ott lehet, ahol Jézus Krisztus maga szolgál nekünk. Az a nagy vacsora, mennyei vacsora. Vagy milyen reménységeink vannak? Kinek bár szóhoz, nagyon sokféle reménység van. Van, aki egyszerűen csak azt reméli, hogy végre egyszer egy olyan kertje legyen, ahol nincs benne kártevő. Van olyan ilyen profán, triviális reménysége is, bár ez neki nagyon fontos, mert az egész élet keserűsége erről szól. Milyen reménységeink vannak? Vannak? És ha látnánk ezeket a reménységek, akkor már nem lenne reménység. De talán lelki reménységek is vannak. Reménykedünk abban, hogy majd holnapban a lelki értelemben jobb állapotban vagyunk, mint ma. Majd a holnapban esetleg válaszokat kapunk, amelyek ma kérdésként jelennek meg nekünk. Ugye? Tehát reménykedünk. Vannak tanácstalanságaink is. A Biblia azt mondja a római levélben, a 8. fejezet, pillanat, inkább felolvasom, mint idéznék, azt mondja a 24. versben, mert reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha láthatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miad reménylés azt. Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. És itt jönnek a kérdések, és aki ezen egy kicsit úgy próbál játszani, hogy behelyettesíteni a meghatározásokat egy-egy bibliai versbe, hogy valóságról beszél, meggyőződésről beszél, és azt mondja, hogy békeséges tűréssel várjuk egy valóságot, ami még nincs a birtokunkban, de tudjuk, hogy lesz, és nagyon erőteljesen ragaszkodunk ehhez, és a mindennapokban is, és erre azt mondja a Szentírás, na ez a hit. Akkor van nekünk egy ilyen hit? Birtokába vagyunk egy ilyen hitnek, hogy valójában úgy van, hogy én még nem látom, hogy hogy kerülök ki ebből, de én reménykedek. De aztán föltennénk a kérdést, hogy na, mi alapján a reménykedsz te, ember? Kitől kapott te a reménységet? És miért van neked reménységet? Megint a hit kérdése, ugye, mit hiszek? Péter apostol két gondolatot fűz ehhez az egész témához, mert ő azt mondja, persze a hitről beszél, az ő első levelében, a első fejezet 8. verse, azt mondja, az is egy ilyen dolog, a láthatatlan, ugye? Azt mondja, akit noha, mi van vele? Látjuk? Nem látjuk. Azt mondja, akit noha nem láttátok, szerettek. Hadd tegyem fel a kérdést. Közülünk van-e valaki, aki Jézus Krisztust személyesen látta? Nem, ugye? Történelmi lehetetlenség. A megtestesült Jézus Krisztus majdnem 2000 éve a Golgotai kereszten meghalt. Aztán feltámadott, és azóta az Atya jobbjánál van. És ha nekünk megjelent, akkor a Szentlélek által jelent meg, és bármilyen módon, ahogyan Pál apostol mond a Galácia belieknek, hogy a szemetek elé rajzolva, mint megfeszített, ugye? Tehát így az a Krisztus, ez az a Krisztus, akit mi ismerünk, aki megszólít minket. Noha nem láttátok, persze mégis láttuk, és szeretjük őt ezért. És azt is fűzi hozzá Péter apostol, azt mondja, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Nos, ez még csak a mellékhatása, ez az öröm, ami ezzel a hittel együtt jár. De azt mondja, akit nem látjátok most, de ő benne hisztek. Hiszünk ő benne? Persze, igen. Ugye? Testvérek, Jézus Krisztus, aki a Golgotai kereszten meghalt, aki a mi bűneinket magára vállalta, ő benne hiszünk. Hiszünk? Nem láttuk őt még. És nem remén őt majd egyszer látni? Látjátok, hogy ez az egész, amiről mi hitként beszélünk, az annak nagyon sajátos szabályai vannak. És ha ezek a szabályok nincsenek, vagy nem érvényesülnek a mi életünkben, akkor mi csak hitvalók vagyunk. Tudjátok, hogy mi a különbség a hívő és a hitvaló között? A hitvaló valamit igaznak tart. Nos, abban talán mindnyájan egyet érthetnénk, hogy legalább azok, akik egyszer itt megkeresztelkedtek ebben a közösségben, akik azt mondják a 26-27 hitbeli tételt, azokat mi valljuk. És persze nem csak úgy lárpul lár, bár hallottam már olyasmit is, hogy nem biztos, hogy mindenki, aki megkeresztelkedett, egyben hívő is lett. Lehet, hogy csak hitvaló volt. De a hívő ezeket a pontokat a lelkében nagyon mélyen ott latolgatja, lát Krisztust a szeme előtt. Be kell ott valljam, én se látom mindig a szemem előtt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Valószínűleg ti sem látjátok őt a mindennapokban, minden pillanatában és minden percében őt a szemetek előtt. Nagyon sokszor a saját útjainkat járjuk, de, és én legalább ebben bízok és reménykedek, hogy amikor egy kereszteződéshez eljutunk az életünkben, amikor egy döntéshelyzetbe vagyunk, akkor Krisztust látunk, és őt követjük, és nem az, amit a világ elénk ábrázol. Tudjátok, ez egy folyamatos küzdelem. A világnak a dolgait, azokat látjuk? Ugye azt mondja, milyen kívánság van? Ugye a szem, a világ, ugye hívogató hiúsága, a szem kívánsága, a test kívánsága, nem ez van? Ezeket látjuk?
0: Krisztust még nem látjuk, és mégis, hogy melyiket követjük. A hívő képes a láthatatlant követni. Értitek? Tehát itt van ez a mondat, hogy még egyszer olvasom Zsidókhoz írt levél 11. fejezetben. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Kedves testvérek, ezt a meggyőződést és ezt a valóságot az jobb, ha gyakrabban ápoljuk. Na de ebben miben fejeződik ki ez a reménylet dolog? Ugye? Tehát tudjuk már, hogy Krisztus az, akit szintén nem láttuk, de mégis hiszünk benne, de van egy olyan vers is, egy pár lappal arrébb, Péter apostol második levelében, amikor azt mondja az első fejezet harmadik, negyedik versében, hogy sok minden mást mond, nem térek ki minden egyes gondolatára, amit ott ebben a versben elmond, mert ugye beszél az elhívásról, meg sok mindenről, hogy hogyan győz meg minket az ő isteni erejével, tehát hogy milyen befolyást gyakorol rajtunk, hogy mi egyáltalán szóba állunk ezzel a keresztre feszített megváltóval. Azt mondja, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, és aztán mondja, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Most nem is akarom kifejteni, hogy hogyan tovább, hogy még az isteni természet részesévé váljunk, azt mondja, igen nagy és becses ígéretek. Egy reménységnek kell ígéret. Hány ígéretet tároltuk el a mi flopin és a mi merev lemezen? Hány ígéretet birtokoljunk? Próbáljátok most magatokban egy pillanatra elgondolkodni, hogy tudtok-e 10 bibliai ígéretet összehozni most ebben a pillanatban? 10-et. Van, aki már bólint. Igen. Van nekünk 10 ígéret? Én most nem azt mondtam, hogy 100-at vagy 1000-et, csak 10-et. Milyen ígéreteink vannak? De vagy csak úgy élünk, hogy majd csak lesz, ahogy lesz. Vagy van-e nekünk egy ígéretünk, amelyre támaszkodva hiszünk? Tudom, hogy ezek most olyan, mivel az absztrakt, az életünknek az absztrakt részébe bele turkálunk, most ez olyan nagyon nehéz, és az első pillanatra egy kicsit úgy bonyolult, hogy most mit kér ez tőlünk, mit igényel ez tőlünk, de gondoljátok bele, magatokról beszélek. Tehát arról, ahogyan a mindennapokban irányítjuk magunkat. Hiszen ez a vers azt mondja, hogy én a reménylet dolgoknak a valóságát a szemem előtt tartom, és a reménylet dolgoknak az alapja, az egy ígéret. És aki nekem ígéri, az, akit szintén nem látom, de a kereszten szemem elé van rajzolva a Szentlélek által, mert őtőle veszem. Különben nem lenne semmi alap, nem? Ez olyan, mint egy szerződés. És ha nincs szerződés, akkor nincs semmi, akkor bizonytalanság van. De biztonság ott van, és akkor van, amikor hiszek, tehát megbízható, aki ígér, és nagyjából le van írva ezúttal az én lelkembe, amit ígér. Persze ebben a versben mindjárt Péter apostol nagyon szélesre teszi az ígéreteknek a spektrumát, ugye mit mondott, hogy mivel az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, ugye? Az ő megismerése által a sok-sok ígéret folytán, amelyet kaptunk tőle. Sőt, még az isteni természet részesévé is válunk. Tehát már ebben benne van minden, ugye? Tehát az mire való? A kegyes életre? Az mit jelent? Az Isten félő életre? Arra kaptunk ígéreteket? Na, akkor milyen ígéreteket kaptunk az Isten félő életre? Az istenfélő életnek az egyik legfőbb meghajtója mi az? Az például, hogy a Szent Lelket küldi nekünk, ugye? Aki minden igazságba vezérel minket, vagy minden igazságba, aki meggyőz minket, aki vigasztal minket, ugye? Tehát ezek ígéretek? Szorulunk néha vigasztalásra? És akkor jó nekünk a vigasztalónak az ígérete? És tapasztaljuk, amikor ellátogat hozzánk is a szívünknek a sebjeit szépen bekenni, nem körömvirággal, hanem valami egészen mással, ami sokkal jobban gyógyít, az ő szeretetével, az ő közelségével, és meggyógyít. Ugye? És amikor bűnbe vagyunk, akkor szükségünk van Krisztusra? Amikor bűnt követünk el, vagy amikor éppen nem figyeltünk oda, és elestünk? Hitetlenkedtünk? Nem vagyunk a szeretetben, szükségünk van Krisztusra? Nem azt mondja, hogy én minden igazságba vezérlek benneteket. Vagy azt mondja, én veletek vagyok a világ végéig minden napon, veletek. Szóval, testvérek, ébresztgessük ezeket az ígéreteket. Menjetek haza minden nap egy ígéretet megtanulni, fejből megtanulni. Ezt higgyétek el, a hitbeli életet nagy mértékben gazdagítani fogja. És én tudom, hogy ötten hazamennek, és megcsinálják, és azok boldogok lesznek, és ötten nem fognak hazamenni, mármint haza fognak menni, de nem fogják megcsinálni. Azért lehet, hogy kellene erre odafigyelni. És tudjátok, amikor valakinek ez valóság, ugye a valóságról beszéltünk, a reménylet dolgoknak a valósága, amikor tudja, tapasztalja mindennapi életben, hogy vigasztalást tapasztalt, miről fog ez beszélni az életben? Ugye elmegy egy beteghez, elmegy egy családhoz, ahol éppen valaki meghalt, hogy fog ott beszélni? Azt mondja, hát én se tudom. Nem is tudom. Vagy azt fogja mondani, hogy ahogyan Pál apostol mondani, hogy azzal a vigasztalással fog vigasztalni, amelyel minket vigasztalt. Nem így van, nem azt mondja Pál apostol. Tehát nem arról van szó, hogy amikor nekünk biztonságunk van, de van nekünk egy meggyőződés és egy valóság, akkor ebből a valóságból és ebből a meggyőződésből mi is tudunk beszélni, bizonságot tenni. Tehát akkor teszünk bizonságot, és még egyet. Péter apostol azt mondta, hogy kimondhatatlan, mivel kimondhatatlan? Öröm. Van kimondhatatlan öröm? A várt valóság, vagy az a valóság, amelyről meg vagyunk győzve. Tehát arról a valóságról, ugye milyen valóságról beszélünk? A mennyország? Ez valóság? Tibi bácsi, te látod már a mennyországot? Nem, én sem. Mégis hiszünk benne. Ez meggyőződésünk? Ez igazi nagy meggyőződésünk. Na de hát ez öröm. Akkor az életben vigasztalással és örömmel járhatunk. És kedves testvérek, mindjárt egy kicsit más az élet. És ilyenkor a hit megváltoztatja a mi életünket. Most látjátok, hogy egy verset egyik néztük át, és azért nézzünk még egy néhányat. Megígértem a folytatást a második órában, de azért lépünk még, mert van egy kis időnk még. Nézzünk meg a második verset. Ez egy egészen más téma egyébként, és mégis ugyanarról a témáról szól. Azt mondja, hogy a második versben, mert ezzel szereztek jó bizonságot a régebbiek. Ugye jó bizonságot a régebbiek. Mi ez a jó bizonság? Ugye? És kik a régebbiek? Tehát ezen is lehetne egy pillanatra gondolkodni, hogy vajon kik ezek a régebbiek. Miért mondja Pál apostol a régebbiek? Lehet, hogy az Ószövetség idején élő emberekre gondol? Tehát azokra az emberekre, akik az új szövetségnek az áldásait még nem élvezték? Akik még nem látták legalább a lelki szemük elé rajzolva a valójában keresztre feszített áldozatot? Az Ószövetségben ez csak úgy az áldozatban benne volt a bárán, amely a világ megalapítása előtt ugye le volt vágva, ismerték, tehát ha lelkiek voltak, megértették a dolgot, ha nem voltak annyira lelkiek, akkor csak a szertartás ott volt. De a Biblia azt mondja, a régebbiek ezáltal a hit által, tudnélik pontosan ez a hit, ez tette őket fogékonnyá, hogy a szertartásból, az Isten útmutatásaiból megértették a megváltást, és megértették a lényeget. Sőt, oly annyira, hogy bizonságot is nyertek. Na hát most akkor nézzünk meg, hogy ez mi ez a bizonság. A jó bizonság. Mit gondoltok, hogy mi van odaírva a görögben? Tudja valaki? Tudja valaki, hogy oda mi van? Tehát a görög szó, a jó bizonságnak a görög szava mi ez? Martireo. Dereng. Martireo. Mi ez a szó? Mártírság, ugye? Hát, hogy lehet a kettőt összehozni? Tehát a Biblia, illetve nem a Biblia, hanem a kereszténység, ugye ismeri a szó mártír, mártírium, a mártírság, ugye mártír. De kik azok az emberek? Ezek a mártírok. Ezek olyan emberek, akik a halál látán is meg tudtak állni. Ugye? Tehát ez a pejoratív értelmezése nekünk. Tehát ezek olyan emberek, akik Krisztus mellett kitartottak akkor is, amikor a feltételek úgy szóltak, hogy te vagy most lemondod a hitetről, vagy most rögtön megtagadod a te Jézus Krisztusodat, vagy mi elvesszük tőled a te életedet. És ezek az emberek mégis azt mondták, hogy én Krisztus mellett maradok. És az egyszerű következménye ennek a dolognak az volt, hogy ők feláldozták az életüket. Ezek kvázi az ő hitükért meghaltak voltak, ugye? Mi erre azt mondjuk, hogy mártírok. De a görög nyelv azt mondja, mártír az, akinek van egy jó bizonsága. És itt a kettőt talán érdemes összehozni. Hogy ki az az ember, aki képes egyáltalán mártír lenni. Mert ha, kedves testvérem, neked nincsen jó bizonságod felülről, van neked bátorságod az életed odaadni? Vagy inkább ragaszkodsz a kis élethez, ami még így enélkül megmarad. Érthető ez a pont? Ugye? Tehát a mártírság a görög nyelvben azt jelenti, hogy te kapsz valami bizonságot valakitől, aki neked azt mondja, hogy igen, te hívő vagy. Igen, én szeretlek téged. Igen, én elfogadlak téged. Igen, én megbocsátottam a te bűneidet. Igen, te velem leszel, ma mondom néked, hogy mikor? Te velem leszel az én országomban. Ezek bizonságok. Amikor egy ember kapod egy olyan erős mondatot, hogy ettől fogva ő képes volt egy irányba lépni. Ugye? Emlékszem, Moszi bácsi azt mondta, hogy amikor kapjuk a Jóistentől a bizonságot, azt mondta, hogy ha az Úr azt mondana, hogy egy lábon kell ugrálva, a világ végéig kell ugrálgatni, akkor is megtennénk boldog örömmel, mert tudjuk, hogy ő szólt hozzánk, és igen könnyű feltétele annak, hogy mi az Isten országába eljutnánk, nem? Ezért azt mondom, kedves testvérek, hogy a bizonság, a jó bizonságot elnyerni, azért nagy dolog. Na most, hogy nyertek el jó bizonságot a régebbiek? A Biblia azt mondja, hogy Ábel volt, ugye, az egyike azok közül. Később a negyedik versben még kitérünk Ábelre konkrétan, hogy ő jó bizonságot szerzett. De nem csak Ábel volt, hanem még ki volt? Áron, Mózes, Ábel, a proféták mindnyájuk. Ezek mind bizonságot nyertek, nem? Gondoljunk például Mózesre. Amikor a vörös tenger nyílt, az bizonság volt? Mit ígért az Isten Mózesnek, amikor ott a Horeb, a hegyen, az Isten megszólította őt, elküldte Egyiptomba, azt mondta, menjél oda, hozd haza a népemet. Mózes meg azt mondta, nem, ismerjük a dolgot, addig vacilált, míg a Jóisten azt mondta, na jó, oké, akkor küldök neked, akkor szájként kapsz majd az Áront is még hozzá, ő majd helyetet fog beszélni, de végül Mózes ment, és azt mondja, és az lesz a jele, hogy te ezen a helyen leszel újra, a néppel együtt. Ez lesz majd neked a jel, hogy én vezettelek ki téged. Ez számomra egy kicsit fura, mert én sose értettem ezt a mondatot igazán jól, hogy mi az, milyen jel, milyen megerősítés származik Mózes számára abból, hogyha már kint van. Tehát ha már ott van, akkor mi az a megerősítés, amit Mózes ebből kap? Tehát én úgy gondolom, hogy és ismerve a kivonulás történetét, hogy ott menet közben voltak azért forró helyzetek, amikor szükség lett volna arra, hogy kapjon megerősítést, hogy jó úton van, nem? De a kivezető úton csak hitre volt szükség Mózesnek, olyan hitre, hogy például beletedje a lábát a vízbe, és szétnyílt a vörös tenger. És amikor végül az abszolút lehetetlenségből odaig eljutott vissza a Horebre, amikor nem volt víz, keserű víz, minden, amit csak el lehet képzelni, végül ott voltak egy néhány hét elteltével. Mózes visszatekinthetett, és azt mondta, hogy ezt csak kitehette meg. Az, hogy mi a vörös tengeren keresztül mentünk a hátunk mögött, az egyiptomiak előttünk a víz, nem volt kiút. Az, hogy mentünk, mendegéltünk, keserű vízre jutottunk, nem volt vízünk, szomjan haltunk volna. Ki tette ezt meg? Az Isten. Ki az, aki táplált minket nap mint nap? Az Isten. És amikor ott volt, és mind erre visszatekintett, akkor kapott egy olyan megerősítést, amelyet ettől a Mózestől többé el nem lehetett venni. Vagy itt Áron, amikor a templomot építette. Áron, vagy nem is Áron építette a templom, hanem a nép építette a templomot, de Áron volt a főpap. És mit történt az első szertartáson, az első áldozaton? Mert azt mondja, hogy maga Isten gyújtotta föl az első áldozatot. Ez megerősítés volt? Azon a napon két gyermeke meghalt. Áronnak szükség volt ilyen bizonságtételre? Vagy megyünk tovább, léphetünk tovább? Illés. Ugye a Kármel-hegyi csata. Milyen bizonságtételt kapott Illés? És mehetünk még tovább, még tovább, még tovább. Kedves testvérek, ezek a hithősök nem lettek volna hithősök, ha nem kapták volna az Istentől azt a jó bizonságot. És ezt a jó bizonságot sehogy máshogyan nem kapták, mint az Isten ereje által. És innen vetődik fel a kérdés, hogy mi is kapunk jó bizonságot? Mikor kapjuk mi a jó bizonyítványt? Teljesítménycentrikus új keresztény gondolkodás, ugye, ilyenkor mit mond? Amikor már jók voltunk. Így van. A Biblia római levél 8. fejezete következőt mondja. A 15. és a 16. vers. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Kell ilyen bizonságot nektek? Hát én nekem kell, testvéreim, én nekem kell. Olykor én magamra nézek, és azt mondom, hogy én nem is lehetek Isten gyermeke. És aztán, amikor a Jóisten megvigasztal, sőt, amikor meg is fed, amikor meg is büntet, nem azt mondom, hogy érdemeim szerint büntet, hanem sokkal könnyebben, de mégis józanságra ráz meg. És amikor végül megjutalmaz az ő jelenlétével, az ő bizonságtételével, amikor megajándékoz azzal, hogy bele tudunk tekinteni az ő titkaiba, a testvérek, az nekem ad hitet arra, hogy a következő hetet újra tudjak lépni. Mert ennélkül igazán hívő lenni ezen a földön, az csak olyan görcs. Mert az iskolában állandóan rákérdeznek, hogy te miért csinálod ezt így? A munkahelyen a magatartásunkért állandóan kikezdenek. Ne legyél már olyan szemérmes, ne csinálj már ezt, sokkal erős, legyél már erőszakos egyszer. És akkor mi miatt állunk ellen ezeknek a kísértéseknek? Mi miatt maradunk Krisztus mellett? Mert tudjuk, hogy ő valóság. Mert tudjuk, hogy ő velünk van. Mert ő lakozik a mi szívünkben. Mert ő megvigasztal minket, mert ő bizonságot tesz a mi szívünknek, hogy igen, az én gyermekem vagy. És tudjátok, hogy mennyire van szükség a gyermeknek annak, hogy azt mondja egyszer, hogy Abba, Atyám. Amikor ezt itt elolvastam, éppen úgy nagyon is elszégyeltem magamat. A fiaim a héten nagyon keveset kaptak belőlem. Tehát úgy reggel fölkeltem, mentem, és éjjel hazajöttem. A feleségem se látott, nemhogy valaki már. Szóval úgy, ahogy van. És amikor hazajöttem pénteken, a gyerekek csüngtek, lógtak rajtam. A feleségem a tanúja. És ez egy teljesen természetes dolog, mert a gyerekek akartak az apából részesülni. És mi is olyanak vagyunk. Csak ezúttal nem az apanak a hibája, hogy nem vagyunk közösségbe vele, hanem a gyerekek nem figyelnek oda. Ezúttal az van, hogy mi, mint Isten gyermekei, kicsit úgy vagyunk vele, hogy van fater, vagy nincs, nem baj. De amikor aztán egy ideig fölhalmozódik a dolog, akkor halmozódik bennünk, és mi bennünk is az a vágy van, hogy abba atyám, mikor mondhatjuk már ki. Tehát ez a vágy halmozódik, és kedves testvérek, én remélem, hogy ez a vágy van bennetek, és hogy ez a bizalom van bennetek, hogy úgy viszonyuljatok a mennyei atyánkhoz, hogy igenis, hogy vágyakoztok arra, hogy vele együtt legyetek. Szóval itt lehetne még nagyon sokat beszélni arról, hogy Isten hogy tesz bizonságot, hogy az egész világnak szól az ő fia által, hogy az Isten kinyilatkoztatja magát az ő fiában, stb. Stb. Tudjátok, két dolog van. Vagy megvan az a bizonság, és ezzel együtt bizonyosság is, vagy a másik önsajnálat. Ugye? Tehát ez a két lehetőség van. Vagy bizonyosságot érezzük a mi szívünkben, mert tudjuk, hogy merre kell mennünk, vagy ebben az ellenséges világban önsajnálatot érezzük, mert azt nem, most nem magyarázom, ezt hagyjátok. Ez mindenkinek a saját fantáziára bízom, hogy miért lehetne önsajnálat, jobban tudjátok ti, mint én. Tehát ha erőt

Nézzétek meg a harmadik verset. Azt mondja, hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert három versen belül pont valami teljesen ellentétes kívánalom van a számunkra. Ugye azelőtt a Biblia azt mondja, hogy higgyük el, amit nem látjuk, ugye? Tehát azt mondja, hogy a hit az, hogy a láthatatlan dolgoknak, a láthatatlan dolgokról való, vagy a reménylet dolgokról való, mi is, hogy is van? Már összekeverem én is. Itt pedig a reménylet dolgoknak valósága, ugye? És a láthatatlan dolgokról való meggyőződés. Na, a látható dolgokról meg vagytok győződve? Tehát meg vagytok győződve, hogy ez piros, hogy ez virág, hogy ez mikrofon állván, hogy itt egy ember áll, itt egy asztal, körülöttünk van egy ház, erről meg vagytok győződve? Persze, még jó, hogy ugye? De most a Biblia valami egészen mást mond, mert azt mondja, mind ez a semmiből jött. Na ezt most hiszitek? Hát tettük. Tehát a Jóisten milyen kis feladatokat ad nekünk? Felmerülhet-e bennetek egyáltalán az a gondolat, hogy ami van, az volt valamikor az időben, amikor semmi nem volt? El tudjátok ezt képzelni? Próbáljatok őszinte lenni. Képzeljetek el, menjetek az Alpokba, nézzétek a nagy sziklákra, a hegyekre, és most gondoljátok azt, hogy ezek valaha nem voltak. Sőt, a talaj, ami a lábatok alatt van, az se volt. Sőt, a firmament, a csillagok mind nem volt. Elhiszitek? Látjátok? Nem olyan egyszerű az Istennek hinni. Pedig ez van. A Biblia azt mondja, hogy az a láthatatlan Istenben higgyünk, mert nem látjuk őt, de mégis higgyünk benne, de azt, amit látjuk a mindennapokban, még arról az eredetéről ne higgyük el azt, amit a világ mond. A világ azt mondja, hogy mindig minden volt, és csak átalakult, stb. És ma Darwinnak a Darwin évében azért nem mindegy, hogy mi ehhez a kérdéshez hogyan állunk hozzá. Pedig a génkutatás ma már differenciáltabban látja ezt a képet, mint annó kedves Darwin atya, de, és nagyon sok mindenben a mai darwinisták cáfolják meg maga Darwint. Persze még nem ismerik be, hogy ez így van, mert ettől félnek és szégyelik magukat. De a világ tele van azzal a gondolattal, hogy minden van, vagy mindig minden volt, és csak átalakul, és fejlődik, tehát evolúciós fejlődés révén valami jobb lesz. Most mondjuk, aki erkölcsel foglalkozik, ez tudja, hogy ami van most, az nem biztos, hogy jobb, mint az, ami mondjuk pár száz évvel ezelőtt volt. De Pál apostol, aki a zsidókhoz írt levelét írta, valami egészen másra is kér meg minket. Azt mondja, hit által értjük. Ti hogyan értitek? Tények által, vagy hit által? A ti tanulási filozófiátok miből áll? Ezen a világon van egy olyan filozófia, ami azt mondja, hogy mindent kérdőjelezd meg, ami még megmarad, azt nyugodtan elhiheted. Mi is így gondolkodunk? Állíts föl egy tézist, és mondd meg, hogy ez igaz, és addig ez az igaz, míg valaki más nem jön, és téged meg nem cáfol. Ez zajlik a tudomány világában. Ha nem lennétek erről felvilágosítva, kedves testvérek, ez van. A tudományban az van, hogy aki a leghangosabban kiabál egyet, és azt mondja, a jelenleg rendelkezésre álló adataim alapján én ezt a tézist állítom föl. És amíg nem jön valaki más, aki a dolognak nem nézett utána, és még jobban nézett utána, vagy más talált ki, és nem mondja, hogy nem ez rossz, ez cáfolva van, és jön egy más. Így van, így élnek ma. Így élünk ma. Amit mi tudományként kezelünk, és olykor a szent tehénnek kezeljük, és azt hiszük, hogy hú, a tudomány máshogyan mondja, mint a Biblia. Nem mondom, hogy el kell

felejteni, de tudni kell, hogy ez mind feltételezésekre épül. És az ismereteknek a nem teljes mértékű a birtoklásá mellett mondanak ki dolgokat, amelyek többnyire világnézeti szemléletet tükrözik. Sőt, volt egy olyan korszak, amikor Darwin élt, ahol az a vezérszó volt, hogy minden bárhogyan magyarázott, csak nem úgy, mint ahogyan az egyház. Csak nem úgy, mint ahogyan ezt eddig hittük, mert ebből elegünk van. Ez volt a 19. és a 20. század elején. És aztán ma szépen ezek a bálványok szépen lemorzsolódnak, és már alig marad belőle valami, és kapaszkodnak belé, de ami sajnálatos módon megmarad, az értésünknek, vagy az a tanulási filozófiánk. Tehát az, hogy mi hogyan tanulunk. Ami életünkben benne van, szinte beleívódik az, hogy mindent meg kell kérdőjelezni. Csak azok a szemfülesek, akik mindent megkérdőjeleznek. És azok a naív trotlik, akik mindent elhisznek. Nem így van? Pedig a Biblia azt mondja, hogy hit által értünk. De nem kell nekünk 123 tény, ami alapján majd elhiszik, hogy Isten teremtette ezt a világot. És most az a kérdésem, hogy hogyan? Tehát hogyan lehet hit által érteni? Kedves testvérek, úgy, hogy mi tapasztaljuk az Isten teremtő hatalmát a mi életünkben. Mert ezért olyan dolog, amit nem mi tudunk befolyásolni. Éppen ma reggel a szombatiskolában is elmondtam, hogy tapasztaltátok már azt, hogy a Jóisten jó lelkiismeretet teremtett bennetek? Volt-e már olyan élethelyzet az életetekben, hogy mert bűnt követünk el többnyire, de olyan helyzet, amikor szembesültünk a bűnnel, és rájöttünk, hogy bűnt követtünk el, és próbáltuk levakarni magunkról a bűnt, és próbáltuk jóvá tenni, de valahogyan nem ment, és a lelkiismeret furdalás gyötört minket, és nem tudtuk igazán mit tenni ezzel, míg végül az Isten igéje által odaig eljutottunk, hogy azt mondtuk, hogy én most bocsánatot fogok kérni. Volt már olyan? És mi történt ezek után? Ezek után mi történt? Ami előtte nekünk nem ment, hogy próbáljuk elfelejteni a bűntudatunkat, próbáljuk elfelejteni a bűnt, mint olyat, próbáljuk, ahogyan a pszichiáterek mondanak, hogy nem önazonossá tenni, hogy jó eltolni magunktól, működött? Nem, hajnal 3 és 4 között, amikor fölébredünk, ott van, nagyon-nagyon ott van, és gyötör. Amikor a világ nem tud bennünket úgymondván mással lefoglalni, amikor nem tudjuk magunkat lefoglalni mással, nincsen bálván, hanem csak ott fekszünk, sötét van, csöndes van, és csak jön a lelkiismeretforralás, és az ördög kelyeleg abban, hogy gyötörjön minket. Volt már olyan, hogy akkor fohászkodtatok az Istenhez, és kértétek, hogy adjan békességet, és jó lelkiismeretet? Volt már olyan? Akkor hogy? Hogy történik ez? Ez nem teremtés? Volt előtte ennek a jó lelkiismeretnek valami kis csírája, ami fölfejlődhetett volna, hogy majd akkor elfoglalja az egészet? Nem. Csak bűntudat volt, és bűnbánat volt, és gyötrelem volt. És az Isten az ő szavával belép, és az ő szavával alkot, és ahol sötétség volt, lőn világosság. Kívülről jön, testvérek, a mi hozzájárulásunk nélkül, a mi érdemeinktől függetlenül, fönt az égből, Jézus Krisztustól, az Atya mellől. Kegyes válasz. Hát így lehet megérteni a teremtést. Nem? És így lehet megérteni, hogyha Isten teremteni tud, akkor sok mindent tud megtenni. És akkor hit által értünk. Tehát többé nem emberi tények alapján szeretnénk valahogyan összeeszkabálni a mi életünket, hanem hit által értünk. Kedves testvérek, a hit, amiről eddig beszéltem, az a lényeg az egészben. Én próbáltam nektek most a hitnek egy néhány oldalát bemutatni, de ezzel még nincs vége. És aki kíváncsi még a folytatására,
az a délutáni órára jöjjön csak vissza, mert lesz még miről beszélni. Lesz még, hogy arról beszéljünk, hogy Ábelel mit történt, Káin és Ábelel. És beszélhetünk Énokról is, a halál kérdéséről. És beszélhetünk egyáltalán arról, hogy mi hiszünk-e Istenben. Hiszünk mi Istenben? Persze, hogy hiszünk Istenben. De mindig is valójában? Drága testvérek, csúnyán hangzik ez, de majd délután fogunk válaszolni rá. A jó Isten áldjon meg minnyájatokat, és azok, akik menne, azoknak, akiknek menniük kell, azoknak kívánom, hogy most hazafele úton, és délután, meg este, meg otthon kicsit gondolkodjunk, és elmélkedjünk azon, hogy Isten küld hozzám is bizonságtételt. Isten, hadd ijedtsem én is, ahogyan te szeretnéd, hogy ijedtsem a világot. És adjál nekem ugyanazt a meggyőződést, ezt a sziklaszilárd meggyőződést, hogy te vagy, és hogy te reménységet fakasztasz az életemben. Ezt kívánom mindnyájunk számára, önmagam számára is, hiszen rászorulok, mint minden esendő és minden gyenge ember. És a Jóisten legyen kegyelmes mi fölöttünk, hogy mint nép ezeket tapasztaljuk, megéljük, és emiatt boldogokká váljunk, tényleg boldogok, és hogy a szánk már ne tudjon nem szólni, hanem amitől ugye a szív teljességéből szóljon a mi szánk ezekről, és tegyünk mi bizonságot másoknak, hogy a sok-sok szomorú ember, aki körülöttünk van, akik az ördögtől gyötörve csak arra várnak, hogy végre azok a fénysugarak, amelyek ránk sugároznak, ki tudja ma mióta, másokra is tükröződjenek, és mások is ebből enyhülést, reménységet és hitet nyerjenek. A Jóisten áldjon meg mindnyájunkat e tekintetben. Ámen. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, hálatelt szívvel jövünk Te hozzád, és megköszönünk Neked a Szentlélek általi közösséget, amelyet adtál nékünk. Megköszönünk Neked, Égi Atyánk, hogy a Te igé által tanítasz minket, és segítesz nekünk, hogy a mi szívünkben égjön a hit, és égjön a láng, és az a vágy, hogy még hasznosabbak lehessünk a számodra. De az a vágy is, Égi Atyánk, hogy tisztábbak lehessünk, hogy a mi bűneinktől szabadulva, megszentelődve várhatunk Téged teljes nyugalommal, lelki békességgel, hiszen el fogsz Te jönni hamarosan erre a világra. Látjuk, Égi Atyánk, annak jeleit, és látjuk, hogy rövid az idő. Mi meg ehhez képest, Égi Atyánk, sok tekintetben még hiányosak vagyunk. Segíts nekünk, hogy az ajkunk túláradjon azzal a vigasztalással, amelyet Te tőled nyerünk. Hogy békesség legyen a szívünkben, és ezáltal körülöttünk is. És segíts, Égi Atyánk, hogy az a szeretet, ami Te benned volt, az élet nehéz helyzeteiben mi bennünk is van, vagy mi legyen. Hogy az emberek tényleg fölteszik ezt a kérdést, hogy ki az az Isten, aki adja az erőt nekik. Segíts, Égi Atyánk, hogy méltónak találtassunk, hogy ebben a nagy kegyelemben részesüljünk. És ezt kérjük tőled, és egyben kérjük a mi bűneink bocsánatáját is. Fohászkodunk Te hozzád, és bízunk benne, hogy Te ezt elvégzed, amire Téged kérünk. És hogy Te felkészítesz minket arra az időre, amire már elengedhetetlen az a szeretet, az a hit, és az a reménység, amiről beszéltünk. Áldott legyen a Te neved, a Te jóságodért.

0: Good morning, my friends, and happy Sabbath to you.
1: Jó reggelt, kedves barátaim, és boldog szombatot kívánok mindenkinek.
0: It's so good to see you.
1: Nagyon-nagyon jó látni benneteket.
0: I recognize many of your faces.
1: Sokakat felismerek itt az arcok közül.
0: Because I had the privilege of studying with you last weekend.
1: Mert megvolt az a kívánságom, hogy együtt tanulmányozhattuk néhányatokkal az igét.
0: Thank you for coming, parents.
1: És nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, kedves szülők.
0: We had a home schooling convention last weekend.
1: A múlt hétvégén egy találkozónk volt az otthontanulóknak.
0: And it was very enjoyable for me to be there to share with those parents.
1: Nagyon-nagyon élveztem, hogy sok mindent megoszthattam ezekkel a szülőkkel.
0: I went downstairs just after our Sabbath school, and there were many children there.
1: A mostani szombatiskola után lesétáltam az alsó szintre, és rengeteg gyerek volt ott.
0: And I recognized most of them.
1: És a legtöbbjüket felismertem.
0: And I would like to share something with you.
1: Szeretném most a gyerekekkel megbeszélni néhány dolgot.
0: But you need to come forward.
1: Gyertek ide előre, üljetek le. Ide egészen előre a szőnyegre.
0: You need to sit right here.
1: A pódiumra le lehet ülni ide. Ja. Gyertek.
0: Look at all of these children, my. You can sit up here a little further back.
1: Itt az elsősorban még van néhány öl is, felnőtteknek az öle, akiben rá lehet ülni nyugodtan.
0: I want to tell you a story about a new friend of mine.
1: Szeretnék nektek egy történetet elmondani ez új barátomról.
0: A very special friend.
1: Nagyon különleges barát.
0: Let me tell you about her.
1: Hadd beszéljek róla, ő lány.
0: Where I'm living, I like to go for walks in the afternoon.
1: Ott, ahol én lakom, nagyon szeretek délutánonként sétálni.
0: And sometimes I take a dog with me.
1: Időnként viszek magammal kutyát is.
0: And this dog loves to chase deer.
1: És ez a kutya nagyon-nagyon szeret szarvasokat üldözni.
0: And pretty soon as we left the house, the dog was off chasing a deer.
1: Amint elhagytuk a házat egyik nap, akkor a kutya azonnal elrohant és üldözni kezdett egy szarvast.
0: And I heard a terrible noise.
1: És egy rettenetes hangot hallottam.
0: The mother deer made a cry that was very loud.
1: Az anya őzike egyszer csak egy nagyon-nagyon hangos kiáltást hallatott.
0: And she ran away.
1: És elrohant.
0: But she had a little baby fawn that she left behind.
1: És képzeljétek, hogy egy pici-pici szarvas őzgidát ott hagyott.
0: And the fawn was only about 2 or 3 days old.
1: 2 vagy 3 napos volt ez a kicsi őzgida.
0: And he was trying to keep up with his mother.
1: Próbált nagyon szaladni az édesanyja után.
0: But he could barely walk.
1: De alig tudott még sétálni.
0: And I'm sorry, but the dog got the fawn and threw it in the air.
1: Rossz, hogy ezt kell mondanom, de a kutya bizony megmarta azt a kis őzgidát, és földobta a levegőbe.
0: And as I looked, the fawn was turning somersaults in the air.
1: És ahogy néztem rettenettel, hogy ez a kis őzgida csak úgy pörgött a levegőben.
0: And I felt terrible.
1: Rettenetesen éreztem magam.
0: And it dropped on the ground, and I hurried over, and I thought it was dead.
1: Ahogy leesett a földre, hát bizony azt gondoltam, hogy elpusztult.
0: But I looked at it, and it seemed to be fine.
1: Ránéztem, és mégis úgy tűnt, hogy rendben van.
0: It was afraid, but there was no wounds on it or anything.
1: Nagyon-nagyon félt, de úgy tűnt, hogy nincsen rajta semmi sebesülés.
0: And then I had to decide what to do.
1: Akkor el kellett határoznom, hogy vajon mit csináljak most.
0: I thought that maybe if I didn't touch the fawn, the mother would come back and get it, and the family would be reunited again.
1: Arra gondoltam, hogy ha nem nyúlok hozzá, nem hagyom rajta az én szagomat, akkor visszajön az édesanyja és elviszi őt.
0: So I talked to the fawn, but I didn't touch it.
1: Beszéltem, mondtam néhány kedves szót a gidának, de nem nyúltam hozzá.
0: And I went for my walk with the dog. The dog was obedient. The dog didn't hurt the fawn.
1: És tovább mentem. A kutya jött velem, mert engedelmes állat volt, és nem bántotta többet az őzgidát.
0: About 4 hours later, I came back to see if the fawn was still there.
1: 4 órával később visszatértem ugyanarra a helyre, és kíváncsi voltam, hogy mi lett a kis őzgidával.
0: And it was gone.
1: És eltűnt.
0: And I was praising the Lord that the mother had come back and gotten the fawn.
1: És dicsőséget adtam az Istennek, hálát adtam neki, hogy gondoskodott a kis Gidáról.
0: And I was just getting ready to go back home.
1: Éppen indultam hazafelé.
0: When out from under one of the trees came this little fawn.
1: Amikor az egyik fa alól bizony jött elő a kis Gida.
0: And he was going to follow me. I was now his mother.
1: Az ősz Gida bizony engem választott az ő édesanyjának, és engem követett.
0: And he was very hungry.
1: Nagyon-nagyon éhes volt.
0: And he wanted to eat.
1: És enni akart.
0: And he followed me all the way home.
1: És egészen hazáig kísért engem, követett.
0: I didn't want to touch him because I wanted his mother to come, but finally I decided to pick him up.
1: Nem akartam hozzányúlni, hogyha az édesanyja visszatér, akkor befogadja, de hát a végén mégiscsak hozzányúltam és felemeltem.
0: And then started a long story.
1: Egy nagyon-nagyon hosszú történet kezdődik ezzel.
0: That all happened 4 months ago.
1: Ez 4 hónappal ezelőtt történt.
0: When I found the fawn, it was about that big.
1: Amikor rátaláltam erre a gidára, akkor ilyen volt, ilyen méretű.
0: Now it stands about that big from the floor.
1: Most, hogyha áll, akkor már ilyen magas.
0: And I've been feeding her milk every day.
1: És minden nap adtam neki tejet.
0: First of all, I fed her with a little syringe, put it in her mouth and fed her.
1: Először csak ilyen fecskendős tűvel tudtam adni neki tejet.
0: And she grew and she learned to suck on the nipple of a bottle.
1: Hogy növekedett, megtanulta, hogyan kell cuclizni cumis üvegből.
0: And first she drank a half a bottle, and then a whole bottle, and then 2 bottles, and then 3 bottles.
1: Eleinte csak fél üveggel tudott meginni, aztán növekedett a mennyiség, lett belőle 1 üveg, aztán 2 üveg, már 3 üveg is elfogyott.
0: She loves her milk.
1: Nagyon-nagyon szereti a tejet.
0: And she gets herself so big, full of milk.
1: Rögtön jól látszik a pocakján, hogyha tele töltött a tejjel.
0: And she's become a very, very special friend of mine.
1: És nagyon különleges barátommá lett ő.
0: She now goes for walks with me.
1: Most már ő is elkísér a sétákra.
0: And she follows me just like her mother.
1: És úgy követ engem, mintha én lennék az édesanyja.
0: And I go all through the woods and I turn around and there's Bambi coming behind me.
1: Sétálok az erdőben és hátra nézek, és mit látok, hogy ott üget mögöttem.
0: She's now named Bambi.
1: Az ő neve most már Bambi.
0: I love her, and God has told me very important things through her. He's taught me important lessons.
1: Nagyon szeretem őt, és az Isten ő rajta keresztül sok mindent tanít nekem.
0: You know, the Bible says in the book of Job,
1: Jób könyvében a Biblia azt mondja,
0: speak to the beasts, and they will teach you.
1: Beszélj az állatokkal, és bizony ők sokat tanítanak neked.
0: And I've been learning lots of important lessons from Bambi.
1: És bizony nagyon sok mindent, fontos dolgot tanultam Bambitól.
0: And I praise the Lord for giving me that special friend that I have now.
1: Hála legyen a jó Istennek, és dicsőítem őt azért, hogy egy ilyen különös barátot adott.
0: When I was at the camp, I wanted to get back and see Bambi.
1: Amikor a táborban voltam, már alig vártam, hogy hazatérhessek és láthassam Bambit.
0: And my friend talked me into staying one more weekend.
1: És az én barátom itt rábeszélt, hogy maradjak még egy hétvégét.
0: So that's why I'm here with you.
1: És ezért vagyok most itt veletek.
0: But on Sunday I'm going back to see Bambi.
1: De vasárnap visszatérek és újra láthatom Bambit.
0: She loves to spend time with me.
1: Nagyon-nagyon szeret velem időt tölteni.
0: And I love it when I spend time with her too.
1: És én is nagyon-nagyon szeretem, ha együtt lehetek vele.
0: She's a very, very special friend.
1: Különleges barát ő.
0: And I thank the Lord for giving me to her.
1: És hála az Úrnak, hogy nekem adta őt barátnak.
0: When she grows up, I'm not sure what's going to happen.
1: Amikor felnő, nem vagyok benne biztos, hogy mi lesz vele.
0: There's some talk about sending her to a zoo. I hope we don't have to do that.
1: Valaki azt ajánlotta, hogy tegyük őt állatkertbe, de nagyon remélem, hogy nem ez fog következni.
0: I hope she grows up and goes out into the woods again.
1: Bízom abban, hogyha felnő, akkor visszatér az erdőbe.
0: She's now spending the nights outdoors.
1: Ő most is éjszakánként kint van az erdőben.
0: But every time it's time for her milk, she's right there.
1: De abban a pillanatban, hogy a gyomra jelzi, hogy most tejre van szüksége, azonnal megjelenik az ajtóban.
0: And she spends time with me during the day. She comes into my room where I live and she lies on the floor.
1: Bejön a lakásomba is, és lefekszik az ágyam mellett.
0: And she's so friendly.
1: És oly barátságos.
0: She likes to lick me.
1: Szereti nyalogatni, meg csipkedni kezemet.
0: She's so friendly, and I praise God for her.
1: Nagyon barátságos. Dicsőség az Istennek érte.
0: But you pray that God will help Bambi find a good way to live. I hope it's outdoors.
1: És nagyon remélem azt, hogy az Isten segít Bambinak találni az erdőben új életet.
0: And next time I come, if I come again, I'll tell you what happened.
1: Legközelebb, ha jövök, akkor elmesélem, hogy mi van vele, mi történt vele az utóbbi időben.
0: God bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
0: Can I move this? Maybe I move this. Okay. I can drink it, are you sure? I've been wrestling with what to share with you.
1: Tanakodtam magamban, hogy vajon mit osszak meg veletek.
0: But because I have so many of the parents that I had with me last weekend,
1: de miután oly sok ismerős szülői arcot látok köztetek,
0: I'm thinking that maybe we'll share just one more topic.
1: Úgy gondolom, hogy egy fontos dologról még beszélnénk, amiről szó volt a múlt héten.
0: And for those of you who are new, I can give you a little background information, but I can't take too much time.
1: Azok viszont, akik így újak, tehát nem vettek részt a múlt héten, azoknak nagyon röviden összefoglalnám, hogy miről volt szó.
0: We are talking about training up our children and doing it at home.
1: Arról beszélgettünk, hogyan neveljük a gyerekeket méghozzá otthon.
0: I cannot tell you how important that is, my friends.
1: Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos ez, barátaim.
0: I praise God for the parents who want to train their children at home.
1: Minden szülőnek nagyon örülök, aki valóban otthon szeretné felnevelni a gyermekét.
0: We talked about the goal of Christian parenting.
1: Beszéltünk arról, hogy mi is a keresztény szülőségnek a célja.
0: And it's to help our children become Christ-like in character.
1: Azt mondtuk, hogy a célunk az, hogy Krisztus jellemét formáljuk ki ő bennük.
0: It's to help them be ready when Jesus comes to go home with him.
1: Hogy készen legyenek akkorra, mikor Jézus újra eljön és hazavisz minket.
0: We shared something very important.
1: Nagyon fontos dolgokról beszéltünk.
0: We said that God will only take to heaven those who will be happy there.
1: Azt mondtuk, hogy Isten csak azokat fogja magával vinni a mennyországba, akikről tudja, hogy jól fogják érezni magukat ott.
0: Please understand that.
1: Vegyétek ezt komolyan.
0: Who will God take to heaven?
1: Kit fog Isten magával vinni a mennyországba?
0: Those who will be happy there.
1: Csak azokat, akik jól fogják érezni magukat.
0: What makes people happy in heaven?
1: Mit teszi az embereket boldoggá az mennyekben?
0: They keep the law of God.
1: Azok, akik megtartják a Isten törvényét.
0: Why do they keep the law?
1: Miért tartják meg a törvényt?
0: Because they love the lawgiver.
1: Azért, mert szeretik a törvényadót.
0: And because they love him, they want to do what he wants them to do.
1: Mert örömet találnak egyszerűen abban, amit Isten a számukra kijelölt.
0: Jesus wants us to be happy in heaven as well.
1: Jézus azt szeretné, hogyha mindannyian boldogan lennénk a mennyekben.
0: But where do we learn how to do that?
1: Mit kell ehhez tennünk?
0: Right now, during probationary life.
1: Ezért kell most a próbák idejét élnünk ezen a földön.
0: Many people think, well, I don't have to worry about changing. When I'm glorified, I will be changed.
1: Nagyon sok ember azt gondolja, hogy most nem nagyon kell foglalkozni itt a változásokkal, hiszen amikor majd megdicsőítettünk, akkor majd megváltozom.
0: Does God change our character when we're glorified? Is that what changes?
1: Isten majd a mi jellemünket fogja megváltoztatni, amikor megdicsőít minket?
0: What does God change?
1: Mit fog Isten megváltoztatni bennünk?
0: Our bodies.
1: A testünket.
0: As scripture says, this vile body shall be changed and fashioned like unto his glorious body.
1: Az írás azt mondja, hogy a mi testünk, a mi bűnös testünk, romlandó testünk fog igazán megdicsőülni, és olyan lesz, mint a dicsőséges test.
0: This corruptible will put on incorruption.
1: A romlandó romolhatatlanná válik.
0: This mortal will put on immortality.
1: A halandó test halhatatlanná lesz.
0: Our bodies will be changed at glorification.
1: A megdicsőítéskor a mi testünk fog elváltozni.
0: But who alone will be changed?
1: De ki fog így megváltoztattatni?
0: Only those whose characters have been changed from glory to glory during probationary life.
1: Csak azoknak a teste fog így elváltozni, akik ebben a próbaidőszakban itt a Földön lépésről lépésre jellemben változnak.
0: You see, glory is actually character in Scripture.
1: Látjátok, a szó használatát, a dicsőség az a jellemre utal az írásokban.
0: So to be changed from glory to glory is to grow from character to character into the likeness of Christ.
1: A dicsőségről dicsőségre való elváltozás az bizony azt jelenti, hogy lépésről lépésre változik a jellemünk Krisztushoz hasonlóvá.
0: There's no other way to be ready for glorification than to be changed in character, my friends.
1: Nincs más út a megdicsőítéshez, az átváltozáshoz, csak úgy, hogyha a jellemünkben változunk.
0: And the primary objective of parenting, of child training is to help our children develop a Christ-like character.
1: És a mi szülői gondoskodásunknak fő célja az, hogy segítsük a gyermekeinket abban, hogy az ő jellemük megváltozzon.
0: So that they are ready to be glorified when Jesus comes.
1: Hogy ők készen legyenek arra, hogy elváltozzanak dicsőségre, amikor megjelenik az Úr.
0: And we talked about the importance of doing that and how the health and well-being of the church depends upon the health and well-being of the family.
1: Ezekről beszélgettünk az elmúlt héten, és arról beszéltünk, hogy a gyülekezetnek az egészsége az nagyon nagyban múlik azon, hogy milyen a család.
0: What are we as a church?
1: Mik vagyunk mi, mint gyülekezet?
0: We're simply families grouped together.
1: Mi családok összessége vagyunk.
0: What is the condition of the church?
1: Mi az állapota most a gyülekezetnek?
0: It's the condition of the families that make it up.
1: A gyülekezet állapotát a családoknak az állapota határozza meg.
0: So as we help our children become Christ-like in character, we are actually bringing revival to the church as well.
1: Tehát amikor mi a gyermekeinket szeretnénk, hogy Krisztushoz hasonló jellemük alakuljon ki, akkor a gyülekezetet segítjük abban, hogy újjáé legyen, újjászülessen.
0: And in the last part of our study,
1: a tanulmányok végén, a táborban,
0: we focused on the opposition factor, what it is that opposes our efforts to help our children become Christ-like in character.
1: A tábor végén arról beszélgettünk, hogy mik azok az akadályok, amelyek abban akadályoznak, hogy a gyermekeinket így neveljük.
0: And we came to realize that there is an unholy trinity that opposes us.
1: Bizony van egy szentségtelen háromság, ami akadályoz minket.
0: Sin, self and Satan.
1: A bűn, az én, az önző én és Sátán.
0: Sin, self and Satan oppose us every step of the way.
1: E három minden egyes lépésünkben akadályoz minket.
0: This is why we must have the help of the Holy Spirit, my dear friends.
1: Épp ezért van óriási szükségünk abban, hogy a Szentlélek segítsen minket a munkában.
0: Not only as we strive to become Christ-like in character, but as we strive to help our children develop a Christ-like character.
1: Nem csupán abban, hogy mi magunk Krisztushoz hasonló jellemet alakítsunk ki, hanem abban is, hogy a gyermekeinket ebbe segítsük.
0: It is impossible to succeed without the help of the Holy Spirit.
1: Képtelenség a Szentlélek segítsége nélkül ebben győzedelmeskedni.
0: But we talked quite a bit about self and how it opposes us.
1: Sokat beszéltünk arról, hogy az én az hogyan akadályozza ezt a dolgot.
0: And what I wanted to share with you is a principle that helps you understand how to overcome self.
1: Szeretnék nektek egy elvet bemutatni, amely megmutatja, hogy hogyan tudjuk legyőzni önmagunkat.
0: And I'm told that we have this morning's meeting and one this afternoon.
1: Úgy tudom, hogy akkor van ez a reggeli istentisztelet, és délután is van alkalom beszélgetni erről.
0: And you're all planning to stay for the afternoon, aren't you?
1: És ugye mindannyian szeretnétek itt maradni délután.
0: I hope so.
1: Remélem.
0: It's a very important meeting.
1: Nagyon-nagyon fontos beszélgetés lenne.
0: Please be there.
1: Legyetek itt.
0: Before we open the Bible, though.
1: Mielőtt azonban megnyitnánk a Szentírást.
0: What must we pause to do, my friends?
1: Mit kell tennünk ilyenkor?
0: We shared this with you up there at camp. You remember?
1: Emlékeztek erről, már többször beszéltünk.
0: It's a simple memory device.
1: Ez csak egy egyszerű gyakorlat.
0: Whenever you get ready to open the Bible, what does that remind you need to do?
1: Mit kell tenni, amikor egyszerűen csak megnyitnátok a Bibliát?
0: You need to pause and first open the door of your heart.
1: Egy pillanatra meg kell állnunk és kinyitni a szívünk ajtaját.
0: And invite the Holy Spirit to come in.
1: És kérni a Szent Lelket, hogy térjen be hozzánk.
0: What does he say to the Laodicean church? What does he say?
1: Mit mond ekkor? Kopogtat?
0: Behold, I stand at the door and knock.
1: Azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok, és kopogtat.
0: Wants to come in.
1: Be akar jönni igazán.
0: You know, that's a very humbling statement. It tells us that by nature he is outside, but he still wants to come in. There's good news.
1: Ez egy nagyon alázatos magatartás, hiszen azt mondja, hogy velünk akar lenni, de ő kívül vár, amíg be nem hívjuk.
0: What's he waiting for?
1: Mire vár?
0: A personal invitation.
1: Egy személyes meghívásra.
0: What kind of an invitation?
1: Milyen meghívásra?
0: Personal invitation.
1: Személyes meghívásra.
0: You know, we've prayed for the Holy Spirit's presence here today. That's good.
1: Már kértük a Szent Lelket, hogy legyen itt jelen. Ez jó dolog.
0: And he is here in our midst.
1: És itt van közöttünk.
0: Scripture says where two or three are gathered in my name, there I am in their midst.
1: Az írás azt mondja, hogy ha ketten-hárman összegyűltök az én nevemben, én ott vagyok köztetek.
0: He is especially available now.
1: Most különösképpen is rendelkezésünkre áll.
0: But still he's knocking. He wants to come into your midst as an individual.
1: De még mindig kopogtat az ajtón, hiszen ő személyesen minden egyes ember szívébe szeretne betérni.
0: He's waiting for your invitation.
1: Várakozik a ti személyes meghívásotokra.
0: We took time to pray silently to begin this service.
1: Az Isten tisztelet előtt egy csöndes imát adtunk.
0: Perhaps some of you who were with us, you prayed that the Holy Spirit would come in.
1: Talán azok, akikkel együtt töltöttük a múlt hetet, azok már imádkoztak a Szentlélek betéréséért.
0: And maybe some others did that as well.
1: Talán mások is ugyanezt tették.
0: But my dear friends, I am convicted that we must all personally invite God's Spirit into our hearts.
1: Meg vagyok győződve arról, hogy mindannyiunknak személyesen kell hívni a Szent Lelket a szívünkbe.
0: I want to give you time to do that.
1: Szeretnék egy kis időt adni arra, hogy ezt most megtegyük együtt.
0: And I know it's late, but don't worry about the time.
1: Tudom, hogy halad az idő, de ne aggódjatok az idő miatt.
0: There is nothing more important than your personally inviting God's Spirit into your heart.
1: Hiszen semmi nem fontosabb annál, hogy az Isten személyesen a meghívásotokra térjen.
0: Spiritual things are only spiritually discerned.
1: A lelki dolgok csak is lelkiképpen érthetőek.
0: We're going to be studying the Word of God.
1: Most Isten szavát fogjuk tanulmányozni.
0: You cannot be blessed by that study unless you have the power of the Holy Spirit working in your heart and mind.
1: Nem szállhat áldás erre a tanulmányozásra, ha csak nem a Szentlélek vezetésével történik.
0: And you will not have that power unless you personally invite him to come in.
1: És ez az erő nem adatik meg, ha csak nem kérjük őt személyesen.
0: There's something else I need to share with you.
1: Még egy dolgot szeretnék megosztani veletek.
0: Please know that God listens to your heart more than he listens to your mouth.
1: Azt is vegyétek eszetekbe, hogy az Isten inkább a szíveteket vizsgálja és hallgatja, semmint amit a szátok mond.
0: Is it possible to say something with your mouth and not really mean it? Is it possible?
1: Lehetséges dolog az, hogy valamit mondotok a szátokkal, és a szívetek közben egészen máshol gondolkozik.
0: Yes, it is.
1: Bizony, nagyon is előfordul az ilyen.
0: You see, with God, motive makes all the difference in the world.
1: Isten szándékai változtatják meg igazán a világ céljait.
0: He wants to come in, but do you really want him to come in? That's the key. That's the issue.
1: Ő be akar térni a mi szívünkbe, de nekünk is ugyanígy akarni kell.
0: Please realize that without his help, you cannot be blessed today. You cannot.
1: Vegyétek eszetekbe, hogy enélkül nem fogunk áldást nyerni.
0: Will you ask him with your heart to come in?
1: Megtennétek, hogy most kéritek, hogy a szívetekbe térjen a Jóisten.
0: I want to take a few moments of silent prayer time.
1: Egy csöndes imát néhány pillanatra, kérünk szépen.
0: I'm going to kneel. I invite you to kneel with me.
1: Hajtsatok velem együtt térdet.
0: I want you personally to invite God's Spirit into your heart.
1: Szeretném, hogyha mindannyian személyesen hívnátok az Istent a szívetekbe.
0: My Father in heaven, I come before you in Jesus' name.
1: Mennyei jó atyánk, Jézus nevében járulunk te eléd.
0: Jesus, I thank you that you represent me to the Father.
1: Köszönjük Jézusunk, hogy te képviselsz minket a Jóisten előtt.
0: I thank you that you have represented the Father to me.
1: Köszönjük, hogy bemutattad az Istent nekünk.
0: How perfectly you have revealed the Father.
1: Milyen tökéletesen tudtad bemutatni az atyát.
0: And I thank you that you in turn now represent me to the Father.
1: És köszönöm, hogy te most ennek fejében az atya előtt képviselsz engem.
0: How perfectly you represent me to the Father.
1: Milyen tökéletesen képviselsz engem az atya előtt.
0: I thank you for the blessed assurance that we are accepted in the Beloved.
1: Köszönjük szépen azt a bizonyosságot, áldott bizonyosságot, hogy áldásodat kiterjeszted ránk.
0: Father, we have courage to ask for the most precious gift just now.
1: Bátorítást kaptunk tőled, hogy a lehető legdrágább ajándékot kérjük tőled.
0: The gift of the Holy Spirit.
1: A Szentlélek ajándékát.
0: We hear the knock at our door.
1: Halljuk, ahogy kopogtat ajtón.
0: We know that the Spirit wants to come in and sup with us.
1: Tudjuk jól, hogy a lélek velünk akar együtt vacsorálni.
0: We are about to eat a spiritual meal, but we must have the presence of the Holy Spirit.
1: És lelki táplálékot veszünk magunkhoz, és szeretnénk, hogyha a lélek velünk lenne.
0: To give us a spiritual appetite for spiritual food.
1: Adj nekünk lelki étvágyat a lelki táplálékhoz.
0: And to give us the ability to digest and assimilate the spiritual nutrition in the bread of life.
1: Adj nekünk, Urunk, étvágyat és képességet ahhoz, hogy meg tudjuk emészteni ezt a lelki ételt.
0: We want to be blessed by this meal, Father.
1: Szeretnénk, hogyha az étel áldásunkra lenne.
0: So please come in and partake of it with us.
1: Kérünk téged, hogy gyere be hozzánk, és légy a mi vendégünk.
0: Guide and direct my thoughts and words.
1: Köszönjük, hogy szavaiddal itt vagy.
0: I want to speak what you want me to speak. Nothing more, nothing less.
1: Kérlek, hogy csak azt mondjam, amit te akarsz rajtam keresztül üzenni.
0: And I wish I could communicate with these dear people in their own language.
1: Bárcsak tudnám ezeknek az embereknek a nyelvén közvetíteni, amit te mondasz.
0: But I have not yet received the gift of speaking in tongues. Oh, how I want that gift.
1: Bármennyire is szeretném, még nem kaptam meg a nyelveken való szólás képességét.
0: Help me to get ready to receive it.
1: Segíts nekem, hogy kész legyek erre most.
0: But in the meantime, I thank you for my dear sister.
1: Köszönöm testvéremnek.
0: And I pray a blessing upon her.
1: Áld meg őt.
0: Please use her and let her speak clearly the truth in this language.
1: Add, hogy az igazságot szólhassa.
0: And be with each one here as we study together.
1: És köszönöm, hogy ilyen sokan itt vannak, akik együtt tanulmányozzák az igét.
0: Help us not only to hear the truth, help us to understand the truth, and help us to love the truth.
1: Add, hogy ne csak halljuk az igét, hanem hogy meg is értsük az igét, és szeretni tudjuk az igét, az igazságot.
0: And most importantly, teach us to apply the truth to our personal lives.
1: Ami a legfontosabb, hogy a saját életünkben tudjuk ezt az igazságot érvényesíteni.
0: We thank you that you will do this.
1: Köszönjük, hogy ezt megteszed értünk.
0: For we ask it in Jesus' name.
1: Krisztus nevében kérjük.
0: Amen.
1: Amen.
0: I want to share a principle with you.
1: Szeretnék egy alapelvet megosztani veletek.
0: Principles are very, very important.
1: Egy nagyon-nagyon fontos alapelvet.
0: Do you know what a principle is?
1: Tudjátok, hogy mi az alapelv?
0: A principle is different from rules and regulations.
1: Az alapelvek azok egy kicsit különböznek a szabályoktól, szabályozástól.
0: Let me illustrate what a principle is.
1: Hadd mutassam be, mi is egy alapelv.
0: First of all, some of the rules and regulations that the Wallace family had in their home.
1: Először is, amit a Wallace család, amilyen szabályokat tartott otthon.
0: Don't watch TV.
1: Ne nézd a tévét. Első szabály.
0: Ooh, I'm tempted to talk about that right now.
1: Nagyon nagy a kísértés, hogy erről beszéljek most.
0: But we made it easy for our children not to watch TV because we didn't have one.
1: Hát mi egyszerűen megoldottuk ezt otthon, hiszen nem volt televíziónk.
0: Never did we have a television in our home while the children were growing up. Never.
1: Amíg a gyerekek nálunk nőttek föl, nevelkedtek, addig soha nem volt televízió a lakásunkban.
0: That was an important rule.
1: Ez egy nagyon fontos szabály volt.
0: Another rule was every day they needed to spend time getting better acquainted with Jesus by reading about him in this book.
1: Családunkban egy másik nagyon fontos szabály volt, hogy időt kellett szánni arra, hogy olvassák a Bibliát, és ezáltal jobban megismerjék Jézust.
0: Those were both rules and regulations that governed their daily life.
1: Ez mindkettő szabály volt, ami irányította az életünket.
0: But what is the principle behind both of those rules? What is it?
1: De vajon mi az az alapelv, ami ezek mögött, a szabályok mögött állt?
0: Do you know what it is?
1: Tudjátok, hogy mi ez?
0: You know, so many times when you tell children that they shouldn't do this and they should do that, they say, well, why?
1: Biztos mindenki tapasztalta, hogy amikor a gyerekeket kiosztjuk, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, akkor a gyerek teljesen természetesen visszakérdez, hogy de miért?
0: And what do we say?
1: Mit mondunk neki?
0: Because I said so.
1: Csak azért, mert azt mondtam.
0: Have you helped them?
1: Segítettünk ezzel nekik?
0: No, you haven't.
1: Nem, egy csöppet sem segítettünk.
0: What's the only force encouraging them to obey?
1: Mi az az egyetlen erő, ami segít nekik abban, hogy engedelmeskedjenek?
0: It's your authority.
1: Ez a hatalom.
0: Because I said so.
1: Ez a saját hatalmunk és erőnk, ami azt mondjuk, hogy így volt.
0: And if you don't, there's going to be trouble.
1: És hogyha nem teszed, amit mondok, akkor bajban leszel.
0: And most children just grow up that way.
1: A legtöbb gyerek így nő fel.
0: But then they get a little older and they leave home.
1: Ahogy növekednek, minél idősebbek lesznek, egyszer csak elmennek otthonról.
0: And there's no more authority behind the rules and regulations.
1: És onnantól kezdve megszűnik az a hatalom, ami a szabályokat alkotta számukra.
0: So what do they do?
1: Akkor mit tesznek?
0: Forget about it. I didn't like to do it anyway. I just did it because daddy said to.
1: Nagy fellélegzés, hurrá, többet nem kell ezzel foglalkozni, hiszen csak azért tettem, mert apa ezt mondta.
0: You know, in my church in the United States,
1: Amerikában, az én gyülekezetemben,
0: there are very, very few children that grow up and stay in the church.
1: Nagyon-nagyon kevés az olyan gyermek, aki, amikor fölnő, a gyülekezetben marad.
0: Most of them leave.
1: A legtöbbjük elhagyja a gyülekezetet.
0: Why?
1: Miért?
0: One of the reasons is that we didn't teach them the principle behind the rules and regulations.
1: Az egyik fontos ok biztosan, hogy az, hogy nem értik az alapelvet a szabályok mögött.
0: What is the principle?
1: És mi volna ez az alapelv?
0: 2 Corinthians chapter 3 verse 18.
1: Ja, Korintusiakhoz írt második levél.
0: Chapter 3 verse 18.
1: 3:18.
0: Just read it quickly.
1: 2
0: Corinthians chapter 3 verse 18.
1: Második levél, 3:18.
0: But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. It's up here. If you want to read it.
1: Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől.
0: Remember, what's glory?
1: Mi is volna a dicsőség? Mit beszéltünk?
0: God's character.
1: A jellem.
0: How are we changed from glory to glory?
1: Hogyan változunk dicsőségről dicsőségre?
0: Only by beholding the glory of the Lord.
1: Csak az Úrnak dicsőségét szemlélve.
0: You see, the basic principle here is that we become like what we behold.
1: Az alapelv az, hogy amit szemlélünk, azzá válunk.
0: Do you understand that?
1: Értitek ezt?
0: That's the principle.
1: Ez az alapelv.
0: That's why no television watching.
1: Ezért nem kell nézni televíziót.
0: If you're watching TV, you become like that garbage.
1: Hogyha bámuljátok a tévét, akkor olyan szemétté váltok, mint amit láttok.
0: Garbage in, garbage out.
1: Be a szemét, ki a szemét.
0: But if we make time every day to behold Christ, we will be changed into his likeness.
1: Hogyha azonban időt szánunk arra, hogy Jézus szemléljük, akkor hozzá hasonlóvá változunk.
0: By the power of the Holy Spirit.
1: A Szentlélek hatalma által.
0: Now, if our children can understand the principle behind the rules and regulations,
1: hogyha a gyermekek megértik ezt az alapelvet minden egyes szabály mögött,
0: now their intelligence is enlisted on the side of obedience.
1: Akkor az ő értelmük az bizony az engedelmesség oldalára áll.
0: It makes sense to obey.
1: Akkor lesz értelme engedelmeskedni.
0: Why?
1: Miért?
0: Because what we behold makes us the kind of people we are.
1: Amit szemlélünk, olyan emberekké válunk.
0: What was our definition for character? My parents that were there.
1: Kedves szülők, mi is volt a jellemnek a definíciója, meghatározása?
0: The thoughts and feelings combined make up the moral character.
1: A gondolatok és az érzések összekapcsolódva ezek alkotják a jellemet.
0: What determines how we think and feel? What does that?
1: Mi határozza meg, mit gondolunk és mit érzünk?
0: It's how we program our minds.
1: Hogyan programozzuk az értelmünket, agyunkat?
0: And how do you program your mind?
1: És hogyan programozzuk?
0: By taking material in through your senses.
1: Úgy, hogy befogadunk információt az érzékszerveinken keresztül.
0: Primarily through your eyes and your ears.
1: Elsősorban a szemünkön és fülünkön keresztül.
0: That is feeding your mind information that directly influences how you think and feel.
1: Ezek határozzák meg elsősorban azt, hogy hogyan gondolkozunk és hogyan érzünk.
0: Therefore, in beholding, we are changed.
1: Ahogy szemlélődünk, azáltal változunk is.
0: We become like what we behold.
1: Azt olyanokká leszünk, mint amit szemlélünk, nézünk.
0: It makes so much sense when you study it and understand it.
1: Ez olyan egyszerű, olyan tisztán érthető, hogyha ezt megtartjuk.
0: And it's important for us to help our children understand principles just as soon as they can.
1: Ezért nagyon fontos, hogy a gyermekek, amilyen korán csak tehetik, alapelveket értsenek meg.
0: Sometimes their minds can't grasp a principle, so you have to tell them what to do and what not to do.
1: Időnként képesek felfogni az alapelveket, és akkor el kell mondani, hogy mit lehet tenni, és mit nem lehet tenni.
0: That's where you begin.
1: Itt ez az a pont, ahol elkezdjük.
0: But just as soon as you can, you give them the reason for why they shouldn't do that, and why they should do that.
1: Amikor a szabályokat nyilvánvalóvá tesszük számukra, akkor rögtön el kell magyarázni, hogy ennek mi az értelme.
0: And they're intelligent. They grow in their understanding of the truth.
1: Ők értelmes lények, és az igazságban növekednek ezáltal.
0: And they begin to love the truth. It makes so much sense.
1: És így szeretni fogják az igazságot, hiszen olyan tisztán érthető.
0: And the truth becomes their own.
1: És az igazság a sajátjukká válik.

0: hogy mik az alapelvek.
1: Principles are very, very important.
0: Az alapelvek nagyon fontosak.
1: And I want to share a principle with you that applies particularly to this selfishness problem.
0: Egy olyan alapelvet szeretnék veletek megosztani, ami kifejezetten az önzésre vonatkozik.
1: You see, there are many people who think that if you're going to be a Christian, you can't enjoy life anymore.
0: Nagyon sok ember azt gondolja, hogy ha keresztényé lesz valaki, akkor soha többet nem élvezheti az életet.
1: Life is miserable.
0: Nyomorúságossá lesz az élet.
1: But you're going to be miserable because you're going to be a Christian.
0: Tehát nyomorúságos leszel, hiszen keresztényé lettél.
1: And if you're going to get to heaven if it kills you. You're going to get there. I'm going to get to heaven if it kills me. I'm going to get there.
0: Ja, még ha belepusztulok, és akkor is megyek a mennybe.
1: And they think that it's bad to enjoy anything.
0: Azt gondolják nagyon sokan, hogy rossz dolog élvezni valamit.
1: I once heard my own father say, everything that's really good is bad for you to eat.
0: Amit az édesapám egyszer mondott, hogy ami igazán ízlik, az mind rossz enni, nem tanácsos enni.
1: And I got to thinking about it. I was just a little boy, and I said to myself, you know, that's right.
0: Amikor pici voltam, akkor azt gondoltam, igazán igaza lehet.
1: Everything that we really enjoy now naturally is not good for us.
0: Tehát mindaz, amit a nyelvünk, ínyünk nagyon-nagyon élvez, az természetes módon nem hasznos nekünk.
1: Why is that the case?
0: Miért volna ez az eset?
1: My friends, please understand that the whole man is now selfish.
0: Ne felejtsétek azt el, hogy a teljes ember önző.
1: Not only his mind,
0: nem csak az értelme az,
1: not only his heart,
0: nem csak a szíve az,
1: but his whole nature is now selfish.
0: Az egész természete önző.
1: And he has now trained himself to like things that are really hurtful to him.
0: És az ember ezáltal szépen átprogramozta magát arra, hogy olyan dolgokat élvezzen, ami nem válik hasznára.
1: I'm tempted to deal with something here.
0: Nagy a kísértés, hogy valamiről most beszéljek.
1: God wanted the children of Israel to get back to the original diet, didn't he?
0: Isten azt akarta Izrael népétől, hogy visszatérjenek az eredeti étrendhez. Igaz?
1: That's why they couldn't eat any meat when they were traveling.
0: Épp ezért a nagy vándorlás idején nem ehettek húst.
1: But what had they done while they were in Egypt? What had they done while they were in Egypt?
0: Mit tettek addig, amíg Egyiptomban éltek?
1: They had trained themselves to like meat.
0: Rászoktatták magukra, hogy élvezzék magukat, hogy élvezzék a húst.
1: And when God said no meat, what did they do?
0: Amikor Isten azt mondta nekik, hogy nincs több hús, mit tettek?
1: They complained.
0: Panaszkodtak.
1: We want meat.
0: Húst akarunk.
1: We want meat.
0: Nagyon akarunk húst.
1: And what did God finally do?
0: És mit tett végül Isten velük?
1: He said, okay, we'll give you meat.
0: Rendben, egyetek húst.
1: If you really want meat, we'll give you meat.
0: Hogyha ennyire nagyon kívánjátok a húst, hát akkor egyetek.
1: And what happened?
0: És mi történt akkor?
1: Thousands died eating meat.
0: Ezrek haltak meg, amiatt, hogy húst ettek.
1: He gave them meat, but it was not good for them.
0: Megadta nekik a kérésüket, adott nekik húst, de egyáltalán nem tett jót ezzel.
1: You see, we train ourselves to like things that aren't good for us.
0: Ez a baj, hogy átprogramozzuk magunkat arra, hogy rossz dolgokat szeressünk.
1: So when it comes to being a Christian, we have to get over all of those perverted habits and learn good habits.
0: Amikor átadjuk magunkat Krisztusnak, keresztényé válunk, akkor meg kell tanulnunk ami megromlott szokásainkat jóra cserélni.
1: And that's hard for us to do, isn't it?
0: Nagyon nehéz ezt tenni, igaz?
1: But please know something very important.
0: Jegyezzetek meg valamit nagyon jól.
1: God wants us to enjoy life.

0: Isten azt szeretné, hogyha élveznénk az életet.
1: But he wants us to enjoy it temperately.
0: Azt szeretné, hogyha csak átmenetileg élveznénk az életet.
1: Did you hear that?
0: Ja, mértékkel. Bocsánat, tehát azt szeretné, hogyha mértékkel élveznénk az életet.
1: He wants us to enjoy it temperately. Very important concept. And that's what this principle is all about.
0: És erről szól ez az alapelv, amelyet most elmondok.
1: Let me share it with you. I like to call it the honey principle.
0: Én úgy szeretem nevezni ezt, mint a méz alapelve.
1: All of the texts have something to do with honey.
0: A szöveg minden egyes része a mézzel kapcsolatos.
1: And please know, we are studying here a principle.
0: Emlékezzetek, most mi egy alapelvet fogunk tanulmányozni.
1: And this applies to the enjoyment of pleasure.
0: És ez most arról fog szólni, hogy hogyan élvezzük az élvezeteket.
1: Now, this particular principle applies to the pleasure of eating.
0: Most ez az alapelv különösen az étkezéssel, étkezés élvezetével foglalkozik.
1: We eat honey and we enjoy the pleasure.
0: Esszük a mézet, fogyasztjuk a mézet és élvezzük.
1: But please know that as a principle, it actually applies to all the pleasures that we enjoy.
0: De ez mint alapelv, ne felejtsétek, hogy ez minden más élvezetre is vonatkozik, nem csak az étkezésre.
1: Are you following this?
0: Itt
1: it applies to all the pleasures that we enjoy.
0: Tehát minden élvezetre vonatkozik.
1: Now I'm going to share it with you as it applies to eating.
0: But
1: I want you to make other applications yourself.
0: Tehát most mi csak az étkezés vonatkozásában fogunk erről beszélni, de ne felejtsétek el, hogy ez mindenfajta élvezetre vonatkozik.
1: Turn with me to Proverbs chapter 24.
0: Példabeszédek 24. fejezet.
1: Verse 13.
0: 13. vers.
1: Proverbs 24, verse 13. Here's the first verse in the honey principle.
0: Ez a méz alapelvnek az első verse.
1: My son, eat honey because it is good.
0: Egyél fiam mézet, mert jó.
1: And the honeycomb, which is sweet to your taste.
0: És a színméz édes a te ínyednek.
1: Who's speaking to us?
0: Ki beszél most hozzánk?
1: God is.
0: Isten maga szól hozzánk.
1: Does God want us to enjoy pleasure? Does he?
0: Isten azt szeretné, hogyha élveznénk az élményeket.
1: Proof, he does, yes.
0: Itt van a bizonyíték, ahogy ő így akarja.
1: Eat honey because it's sweet. It's good.
0: Egyél mézet, mert jó és színméz édes.
1: And enjoy the honeycomb because it's sweet.
0: Egyél lépes mézet, mert édes.
1: Very important to understand this, my friends. Very important.
0: Fontos megértenünk.
1: God is not against our enjoying things. He made honey and he gave us the ability to taste the sweetness of honey.
0: Isten nem akar minket megfosztani az élvezetektől, hiszen adott mézet, ami édes, és szeretné, megadta hozzá az érzékeket is, hogy azt élvezni tudjuk.
1: He made the bee and he made the flower and he got them together.
0: Megalkotta, megteremtette a méhet, megalkotta a virágokat, a kettőt összekombinálta.
1: And he had them make a little more honey than they actually need, so that we could have some.
0: Ezek a kis méhek több mézet készítenek, mint amire nekik van szükségünk, tehát mi élvezhetjük ezeket.
1: And God wants us to enjoy the sweetness of honey. That's his plan.
0: Istennek tehát az a terve, hogy mi kóstoljuk a mézet és élvezzük.
1: Is that clear?
0: Világos ez mindenkinek?
1: But there's a certain problem we have.
0: Azonban van egy nagyon fontos nagy problémánk.
1: We are now fallen by nature.
0: A mi természetünk megromlott.
1: We are now naturally selfish.
0: Mi természetünkből adódóan önzőek vagyunk.
1: And being selfish, what do we have a tendency to do?
0: És a mi önzőségünk által mire van hajlamunk?
1: We have a tendency to overindulge in the enjoyment of pleasure.
0: Van egy természetes hajlamunk arra, hogy túlkényeztessük magunkat az élvezetekben.
1: Did you hear that?
0: Értitek ezt?
1: We tend now to self-destruct through self-indulgence.
0: Egyszerűen képesekké váltunk az önpusztításra, a kényeztetés, az önkényeztetés által.
1: Do you understand? The whole world is busy self-destructing through self-indulgence. That's the way we live and die.
0: Az egész világ ezt teszi, hogy kényezteti magát, és közben saját pusztulását idézi elő.
1: So God has a problem.
0: Istennek itt nagy a gond.
1: He's got to warn us.
0: Figyelmeztetnie kell bennünket.
1: And he has got to get the enjoyment of pleasure back together with his purpose for it.
0: Ilyenkor Istennek össze kell ismét adnia az embernél az alapelveket és az élvezeteket. Meg kell mutatnia közösen.
1: Please know that God gave us the ability to enjoy things, but he always connected it with a very important purpose.
0: Azt nem szabad elfelejteni, hogy Isten sok mindennel felruház az embert, például élvezni az élvezeteket, de mindig okot is ad, hogy milyen mértékig.
1: Do you understand that?
0: Értitek?
1: What is the purpose?
0: Mi itt a mögöttes szándék?
1: Turn with me to Proverbs 25, verse 16.
0: 25-ös, példabeszéd 25. fejezet, 16-os vers.
1: Proverbs 25, verse 16. Listen to this. Have you found honey?
0: Ha mézet találsz,
1: eat only as much as you need.
0: Egyél, amennyi elég neked.
1: Lest you be filled with it and vomit.
0: De sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
1: What a wonderful loving father we have.
0: Milyen csodálatos szerető atyánk van nekünk.
1: He knows we have this selfishness problem.
0: Tudja nagyon jól, hogy az önzésünkkel van nagy gondunk.
1: He knows that if we have a chance, we will just keep eating honey and enjoying it until we make ourselves sick.
0: Tudja azt nagyon jól, hogy amint valami élvezetre találunk, akkor addig-addig tömjük magunkat, fogyasztjuk az élvezeteket, amíg megbetegszünk tőle.
1: So what did he say?
0: Mit mond erre?
1: Eat only as much as you need.
0: Egyél, amennyi elég neked.
1: Amen.
0: Így van.
1: Keep the pleasure connected with the purpose.
0: Mindenfajta élvezetet csak a céljával együtt érdemes élvezni.
1: Amen.
0: Így van.
1: If you enjoy honey, but only in the context of meeting your need, that's wonderful. God wants you to do that.
0: Hogyha szeretnéd élvezni a mézet, csak addig tedd, amíg az neked hasznodra válik. Isten ezt akarja.
1: But if you go beyond your need.
0: De hogyha túlléped ezt a határt.
1: If you just keep eating it because it tastes so good.
0: Ha csak tömöd magadba, mert olyan finom.
1: Then what happens?
0: Akkor mi történik?
1: You make yourself sick.
0: Rosszul leszel tőle.
1: And you vomit.
0: És kiokádod.
1: Do you understand that? This is very important, my dear friends.
0: Ez nagyon fontos megérteni.
1: You see, God wants us to enjoy pleasure.
0: Isten azt akarja, hogy élvezzük az örömöket.
1: But he says, be careful.
0: Csak legyetek óvatosak.
1: Don't go too far.
0: Ne menj túl messzire.
1: You'll make yourself sick.
0: Mert rosszul leszel.
1: And I love you too much. I don't want you to make yourself sick.
0: Nagyon szeretlek téged, nem akarom, hogy rosszul legyél.
1: What is the wages of sin? What is it?
0: Mi a bűn zsoldja?
1: It's death.
0: A halál.
1: But please notice what comes first.
0: Ne feledjétek, hogy mi is következik először.
1: The pleasures of sin for a season. The pleasures of sin for a season. That's scripture.
0: Ideig óráig való gyönyörűség. A bűn ideig óráig való gyönyörűsége.
1: Do you see what's going on here? Sin brings very real pleasure.
0: A bűn nagyon valóságos örömöket hoz.
1: That's why it's so popular.
0: Ezért olyan népszerű.
1: That's why people are self-destructing through self-indulgence. It brings pleasure.
0: Ezért van az, hogy az emberek pusztítják magukat azáltal, hogy kényeztetik a vágyaikat.
1: But what happens in the end?
0: És mi történik a végén?
1: You make yourself so sick, you eventually die.
0: Olyan rosszul lesz az ember, hogy a végén meg is hal.
1: So God says, be careful.
0: Isten ezért azt mondja, hogy légy óvatos.
1: Enjoy the pleasure, but don't go too far.
0: Élvezd az örömöket, de ne menj túl messzire.
1: And please know, this is the same God who said, if you found honey, eat it because it's sweet.
0: Ez ugyanaz az Isten, aki azt mondja, hogy ha találsz mézet, akkor egyél, hiszen színédes.
1: But he then says, be careful that you only eat what you need.
0: Csak légy óvatos, mert annyit egyél, amire igazán szükséged van.
1: Only eat as much honey as you really need for its nutrition.
0: Csak annyi mézet fogyasz, amennyi valójában a táplálásodra szükséges.
1: That's fine, enjoy that, but don't go beyond it.
0: Ez rendben van, ideig rendben van, csak ne menj túl a határon.
1: There's another principle that you must understand.
0: Van egy másik alapelv, amit meg kell értenünk.
1: It's found in Proverbs 25, same chapter.
0: 25. fejezet szintén.
1: Verse 27.
0: 27. vers.
1: This is very important. Please understand this.
0: Nagyon fontos, próbáljátok megérteni.
1: It is not good to eat much honey. So to seek one's own glory is not glory.
0: Igen sok mézet enni nem jó. Hát a magunk dicsőségét keresni, dicsőség?
1: Do you hear what that's saying?
0: Hallottátok, miről szól ez az igevers?
1: It is not good to eat much honey.
0: Igen sok mézet enni nem jó.
1: In other words, if we go beyond what we need, that's not good when it comes to enjoying the pleasure of honey.
0: Tehát, hogyha túllépünk azon a határon, amire igazán szükségünk van, akkor már nem jó betölteni az örömet.
1: And we will make ourselves sick.
0: És rosszul leszünk tőle.
1: And if you go on continuing to violate the laws of nature and enjoy honey without consideration of the need it's to meet,
0: hogyha folyamatosan áthágjuk a természet adta szabályokat, és élvezzük az örömöket, akkor baj lesz belőle.
1: We will eventually destroy ourselves.
0: Pusztítjuk önmagunkat.
1: My friends, I could support this medically speaking.
0: Ezt alá tudnám támasztani számos példával.
1: Medically speaking.
0: Ja, medically, igen, orvosilag alá tudom támasztani.
1: When I was a boy,
0: amikor ifjú voltam,
1: I loved sweets.
0: Nagyon-nagyon szerettem az édességeket.
1: And I overindulged in sweets.
0: És nagyon kényeztettem magamat édességekkel.
1: And what happened?
0: És mi történt?
1: I got hypoglycemia.
0: Cukorbetegséget kaptam.
1: I was swimming one day in a race.
0: Egy versenyen éppen úsztam.
1: And all of a sudden everything stopped in me. I just went limp.
0: És egy pillanatban minden megállt körülöttem és süllyedni kezdtem.
1: And I couldn't even move.
0: Lebénultam és nem tudtam mozgatni semmimet.
1: I couldn't move. I couldn't even lift my head to take a breath.
0: Még a fejemet se tudtam kiemelni a vízből, hogy levegőt vegyek.
1: And I was in the water.
0: És benne voltam a vízben.
1: And I thought I was dead.
0: Hirtelen arra gondoltam, hogy most akkor halott vagyok.
1: But finally I got a little bit of energy.
0: És valahogy egy kis energiához jutottam.
1: And I raised my head and I took a breath.
0: Ki tudtam emelni a fejem a vízből, és vettem egy levegőt.
1: I was running a race.
0: Futottam is egy versenyen.
1: I was a fast runner.
0: Gyors futó voltam.
1: I was out ahead.
0: Éppen az élvonalban voltam.
1: And I was coming to the finish line.
0: Majdnem a célba értem.
1: And all of a sudden the same thing happened.
0: És ugyanez történt velem abban a pillanatban.
1: I lost all of my energy and I fell to the ground on my face.
0: Egyszerűen összecsuklottam. Minden energiámat elveszítettem.
1: And of course I lost the race.
0: Ja, és elveszített a verseny.
1: What happened?
0: Mi történt?
1: Because of my eating too much sweet and violating its purpose, I was making myself sick.
0: Azáltal, hogy áthágtam a törvényt, és túl sok édességet ettem, tönkretettem magam.
1: I was getting hypoglycemia.
0: Cukorbetegséget szereztem.
1: And what happens after hypoglycemia? What do you get?
0: És mi lesz a cukorbetegség után?
1: Hyperglycemia. Hypo, hyper.
0: Jó. Tehát cukorbetegséget kapott, mivel azután, hogy előkészítette a terepet a cukorbetegségre.
1: Nem tudom. And hyperglycemia is diabetes.
0: Cukorbetegség lett belőle.
1: How many people die of diabetes?
0: Hányan halnak meg cukorbetegség miatt?
1: Many, many people.
0: Megszámlálhatatlanul sok.
1: And how does it start?
0: És hogyan kezdődik a cukorbaj?
1: By violating this principle.
0: Ennek az alapelvnek az áthágásával.
1: Do you understand this?
0: Értitek ezt?
1: We're not talking just about some theory. We're talking about events that can directly affect our longevity and our well-being.
0: Itt nem csak egyszerű elméletekről beszélünk, hanem olyan dolgokról, ami az életünket is meghatározza, befolyásolja.
1: What did Jesus promise?
0: Mit ígért nekünk Jézus?
1: If you keep my laws,
0: ha megtartjátok az én parancsolataimat,
1: and my statutes,
0: és az én törvényemet,
1: I will put none of these diseases upon you that I put upon Egypt. None of them.
0: Semmilyen betegség nem fog titeket sújtani, ami Egyiptomot sújtatta.
1: Did you hear that?
0: Értitek?
1: None of them.
0: Egy sem fog benneteket sújtani.
1: You know, we get so proud of ourselves because according to a study done in California,
0: büszkék lehetünk magunkról egy kaliforniai tanulmány szerint.
1: Seventh-day Adventists live 7 years longer than the average Californian.
0: A tanulmány szerint a hetednapi adventisták 7 évvel tovább élnek Kaliforniában.
1: 7 years! Oh, how good we are!
0: 7 év, milyen nagy teljesítmény.
1: My friends, we should be ashamed of that.
0: Nekünk azonban szégyenkezni kéne emiatt.
1: We should be what?
0: Mit kéne tennünk?
1: Ashamed of that.
0: Szégyenkeznünk.
1: We ought to live at least 20 years longer.
0: Legalább 20 évvel kéne tovább élnünk.
1: We ought to die of only one thing. What is that? We ought to die of only one cause. What is the cause?
0: Mi az a halálok? Mi az az egy halálok?
1: What is the cause?
0: Mi kéne, hogy legyen az egyetlen halálok?
1: Old age.
0: Csak is az öregség.
1: Amen.
0: Így van.
1: Who dies of old age anymore? Who does?
0: Manapság ki az, aki öregségben húny el?
1: Almost no one.
0: Szinte senki.
1: What do we die of?
0: Mitől halunk meg?
1: Some disease.
0: Valami fajta betegség.
1: And how do we get ourselves sick? How?
0: És hogyan leszünk betegekké?
1: By violating God's natural law.
0: Azáltal, hogy az Isten törvényét, természeti törvényeit megrontjuk.
1: We eat too much honey for one thing.
0: Túl sok mézet fogyasztunk.
1: We eat only to enjoy food.
0: Csak annyit teszünk, hogy élvezzük az étel. Ja, azért tesszük az ételeket, hogy élvezzük őket.
1: Only to enjoy food. That's the only reason.
0: Csak az élvezetek miatt táplálkozunk.
1: We don't think about what's going to be good for me. We just think about what's going to taste good.
0: Mi csak arra gondolunk, hogy mi az, ami igazán jól esik, meg finom a nyelvünknek, ínyünknek. Nem arra gondolunk, hogy mit veszünk magunkhoz, mivel tápláljuk a testet.
1: You know that's true.
0: Tudjuk, hogy ez az igazság.
1: When you're hungry, you've been working all day.
0: Egész nap dolgoztok, és amikor éhesek vagytok.
1: And you come home and you open the refrigerator.
0: Hazatértek, kinyitjátok a hűtőt.
1: And you look in.
0: Belekukkantunk.
1: What are you asking yourself? What are you asking yourself?
0: Mi az első kérdés, ami felmerül számotokra?
1: What would be really nourishing for my body right now? Is that what you're asking yourself?
0: Az lenne az első kérdés, hogy vajon mi az, ami jól táplálja az én testemet?
1: No.
0: Nem.
1: What are you asking yourself?
0: Mi is az a kérdés, amit fölteszünk ilyenkor?
1: What would taste good? I'm so hungry.
0: Mi lenne fincsi nekünk?
1: It's the only thing.
0: Ez az egyetlen, ami miatt táplálkozunk, eszünk.
1: share a statement with you.
0: Hadd mondjak el nektek egy kijelentést.
1: We'll get to this afternoon. But délután, I want to share with you anyway.
0: Délután fogunk erről beszélgetni, de hadd osszam meg most előre veletek.
1: Just for the sake of those of you who won't be here.
0: Csak azok kedvéért, akik esetleg elmennének délután.
1: This is found in Ellen White's book, Healthful Living, page 27.
0: Ellen White-tól idézett, egészséges élet, nem tudom mi a fordítása. Healthful Living.
1: Page 27.
0: Egészséges életmód 27.
1: I quote.
0: Idézem.
1: Eating merely, or only, you understand? Mm-hmm. Eating merely to please the appetite is a transgression of nature's laws.
0: Pusztán csak az étvágy kielégítése véget enni, ez a törvények, a természetes törvényeknek az áthágását jelenti.
1: Did you hear that? Eating only to please the appetite is a what? Is a transgression of nature's law.
0: Tehát pusztán csak az étvágy kielégítése véget enni, ez valóban súlyos dolog, áthágni a törvényeket.
1: Please notice, she doesn't say it's bad to eat to satisfy, but it's wrong to eat only to satisfy nature. Appetite.
0: Appetite, yeah. Tehát nem azt mondja, hogy rossz dolog enni, hanem azt mondja, hogy pusztán csak az élvezetekért enni, az már rossz, áthágása a törvénynek.
1: Do you understand that? She wants us to enjoy food.
0: Szeretné, hogyha élveznénk az ételeket.
1: But she says, be careful.
0: Legyetek óvatosak, mondja.
1: You need to do more than just consider what's good to eat.
0: Meg kell fontolni, többet kell tenni, sem mint hogy csak az ínynek táplálni.
1: You need to also consider what's good for your body.
0: Azt is meg kell fontolni, hogy mit tesz jót a testünknek, mit táplálja.
1: Amen.
0: Így van.
1: Now some of you weren't expecting a sermon like this.
0: Talán nem ilyen istentiszteletre számítottatok.
1: And maybe you're not all that comfortable with what I'm sharing.
0: Talán nem is mindenkinek kellemes hallgatni azt, amit most elmondtam.
1: But bless your hearts, I'm not here to preach to you what you need, what you want to hear. I'm here to preach to you what you need to hear.
0: De ne haragudjatok, nem azért vagyok itt, hogy a fületek számára kellemes dolgokat mondjak, hanem azt mondjam el, amit igazán hallanotok kell.
1: And I may be very unpopular by the time I'm through this afternoon.
0: Lehet, hogy a nap végeztével nem leszek túlzott a népszerű számotokra.
1: But if I have done what God wants me to do, that's all that's important to me.
0: De hogyha azt cselekedtem meg, amit a Jóisten rajtam keresztül szeretett volna elvégezni, ez a legfontosabb számomra.
1: Please know that I am sharing with you what you really need to hear.
0: Ne felejtjétek, hogy én tényleg azokat a dolgokat osztom meg veletek, amit hallanatok kell.
1: Most Adventists are dying of the same diseases that is killing the world.
0: A legtöbb adventista is ugyanazon betegségektől hal meg, mint a világ.
1: And what does Jesus promise?
0: És mit ígért nekünk Jézus?
1: If you keep my laws and obey my statutes.
0: Hogyha megtartjátok az én parancsolataimat.
1: I will put none of these diseases upon you. Not one.
0: Akkor semmilyen betegsége nem következik rátok, mint Egyiptomra.
1: Do you hear that?
0: Hallottátok ezt?
1: There's no reason why we couldn't live 20 years longer than the average person. None whatsoever.
0: Ezzel nyugodtan élhetnénk 20 évvel tovább is, mint ahogy az átlag ember él.
1: We still have that potential within us if we didn't kill ourselves by overindulgence in pleasure.
0: Képesek lennénk, mert minden lehetőségünk megvan arra, hogy 20 évvel tovább éljünk, hogyha nem kényeztetnénk magunkat.
1: I wish you could see the way I eat.
0: Bár csak látnátok, hogy én hogy eszem.
1: You would be very amazed at how I eat.
0: Igen, csak elcsodálkoznátok azon, hogyan eszem.
1: I have a 28-inch waist.
0: 28 incs a derékméret, csípőméretem.
1: Am I bragging? No, I'm not bragging.
0: What?
1: Am I bragging? No, I'm not bragging. Am I boasting?
0: Ja, hogy csontos lennék, nem?
1: No, I'm simply telling you what happens when we obey natural law. That's all I'm doing.
0: Pusztán csak elmondom nektek, hogy mi történik az, akkor, hogyha megtartjátok az Isten törvényét.
1: I have all sorts of energy.
0: Minden, tele vagyok energiával.
1: I'm presently 62 years old.
0: 62 éves vagyok.
1: And I've been living this way for about 4 years now.
0: Az utóbbi 4 évben élek így.
1: And it's a tremendous blessing.
0: És tele van áldással az életem.
1: But what am I doing?
0: De mit teszek ezért?
1: I'm obeying the principle.
0: Egyszerűen csak engedelmeskedem az alapelvnek.
1: I love to eat.
0: Nagyon szeretek enni.
1: I enjoy eating tremendously.
0: Nagyon szeretek sokat enni.
1: But I also eat for my nourishment.
0: De nem sokat szeret enni, hanem nagyon-nagyon szeret enni, de ő a test táplálása miatt eszik.
1: And I'm in good shape because of it.
0: És ettől van ő ilyen jó formában.
1: No credit to me. It's credit to God.
0: És ez nem az én dicsőségem, hanem az Istennek dicsősége.
1: Amen.
0: Így van.
1: Do you understand that?
0: Értitek ezt?
1: You see, my dear friends, Adventists should be an example for the whole world.
0: Látjátok, barátaim, hogy az adventistáknak példának kéne lenni az egész világ számára.
1: We ought to all be living 20 years longer than everyone else.
0: 20 évvel tovább élhetnénk, mint bárki más.
1: And we ought to die of no disease whatsoever except old age.
0: És nem betegségektől kéne meghalnunk, hanem egyszerűen csak az öregségtől.
1: Then the world would really listen to us, wouldn't they?
0: Akkor a világ valóban figyelne ránk, és hallgatna ránk.
1: They would say, "What is your secret?"
0: Megkérdeznék, hogy mi a ti titkotok?
1: Please tell us.
0: Mondjátok el, mi a titkotok?
1: You're so happy.
0: Olyan boldogoknak látszik.
1: You're so healthy.
0: Olyan egészségesek vagytok.
1: And you're so holy.
0: És oly szentek vagytok.
1: Happy, healthy and holy.
0: Boldog, egészséges és szent.
1: That's what we need to be.
0: Ezeknek kell lennünk.
1: And when we are those things, then when we preach the truth, it will have real power.
0: És hogyha ilyen állapotban tudnánk az igazságot hirdetni, akkor lenne hatalmunk.
1: Amen. We have a final message to give to the world, don't we? A final message.
0: Van egy végső üzenetünk a világ számára, igaz?
1: It's the three angels' messages, but it's to go forth with great power. It's recorded in Revelation 18.
0: Ez a hármas angyal üzenet, ami a Jelenések könyve 18. fejezetében van.
1: It's the loud cry.
0: Ez a hangos kiáltás.
1: What makes it loud?
0: Mi teszi hangossá ezt a kiáltást?
1: Is it loud because people are shouting it?
0: Csak azért, mert hogy ordítják az emberek?
1: No.
0: Nem.
1: It's loud because they're living it.
0: Azért attól hangos, hogy ebben élnek.
1: Amen.
0: Igen. Amen.
1: Their lives support everything their mouths say.
0: Mert az ő életük bizonyítéka mindannak, amit mondanak.
1: That's power.
0: Ez az igazi erő.
1: I want that power.
0: És én szeretném ezt az erőt.
1: I want you to have that power.
0: És szeretném, ha mindannyiótok.
1: How are we going to get?
0: Hogyan lehetne ehhez az erőhöz jutni?
1: By keeping the honey principle.
0: A méz alapelv megtartásával.
1: I see the time.
0: Látom, lejárt az időnk.
1: And I thank you for listening to me.
0: És köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Tell me you're going to come back this afternoon.
0: Bátorítsatok azzal, mondjátok, hogy visszajöttök délután.
1: How many of you are coming back this afternoon?
0: Hányan jöttök vissza?
1: There's some hands that aren't going up.
0: Néhány kezet nem látok a magasban.
1: Please come back.
0: Gyertek vissza délután.
1: We've got to talk more about this.
0: Van miről beszélnünk részleteiben.
1: I want you to understand how you can enjoy keeping the honey principle.
0: Szeretném, hogyha megértenétek, hogyan lehet megtartani az alapelveket úgy, hogy élvezitek.
1: Enjoy it.
0: Élvezitek.
1: You see, obedience shouldn't be something you have to do. Obedience should be something you get to do because it's the best way to live.
0: Az engedelmesség nem valami fajta teher kell, hogy legyen, hanem valami olyan dolog, ami nagyon-nagyon jó.
1: Please come back.
0: Gyertek vissza.
1: Let's stand for prayer.
0: Álljunk fel egy mondatra.
1: Father in heaven, we come to you in Jesus name.
0: Mennyei jó atyánk, Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád.
1: We thank you for being with us this morning as we've studied your word.
0: Hálás szívvel köszönjük, hogy velünk voltál, amíg az igédet tanulmányoztuk.
1: We thank you for giving us the honey principle.
0: Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket a méz alapelvvel.
1: You know how we love honey and enjoy the pleasure of eating it.
0: Tudod jól, hogy mennyire szeretjük a mézet és mennyire szeretünk enni.
1: But you also know that because of our selfish nature, we eat too much of it.
0: De azt is jól tudod, hogy a mi önző természetünk miatt túlmegyünk a határon.
1: And so very graciously you've said enjoy it, but eat only as much as you need.
0: Nagyon örülünk, hogy ehetünk, hogy élvezhetjük az élvezeteket, de csak addig, ameddig hasznunkra válik.
1: Father, please, teach us to obey you.
0: Mennyei jó atyánk, add, hogy engedelmesek lehessünk.
1: At first, obedience is difficult, but as we obey because we love you, we'll find it more and more natural.
0: Először oly nehéz engedelmeskedni, de hogy a szeretetünk növekszik irántad, egyre inkább természetessé válik az engedelmesség.
1: Until we love obeying you.
0: Mindaddig, amíg gyönyörűségünk van az engedelmességben.
1: And we'll find our greatest happiness in obeying you.
0: Hadd élvezzük és hadd örüljünk annak, hogy engedelmeskedünk te néked.
1: And that is when we're ready to go home with Jesus.
0: És ekkor lesz az, amikor elkészültünk arra, hogy Jézussal hazatérjünk.
1: He's coming only to take those who will be happy in heaven.
0: Tudjuk, hogy ő csak azokat viheti magával, akik boldogok lesznek a mennyeknek országában.
1: Please change us now.
0: Változtass meg minket most.
1: Help us to become like Christ in character.
0: Segíts bennünket abban, hogy Krisztushoz hasonló jelleművé válhassunk.
1: Prepare us for glorification.
0: Készíts minket elő a dicsőséges átváltozásra.
1: The changing of our bodies into immortality.
0: A mi testünknek halhatatlanná válására.
1: And then take us home.
0: És vigyél minket haza.
1: And we will enjoy living in harmony with your law forever.
0: Hogy élvezni tudjuk a veled való találkozás és a veled való összhangban az életet.
1: You are so good to us, Father.
0: Oly jó vagy hozzánk, mennyei atyánk.
1: We thank you for loving us.
0: Köszönjük, hogy szeretsz bennünket.
1: We thank you for giving us Jesus.
0: Köszönjük, hogy nekünk adtad Jézust.
1: We thank you in his name.
0: Köszönjük mindezeket az ő nevében.
1: Amen.
0: Amen.

0: kijön, tegye fel a kezét, akinek esetleg még nincs az egész hétről. És akkor rögtön hirdetném is, hogy a holnapi napon Stramszky István lesz az előadó, és női és férfi szerepek és szereptévesztésekről lesz szó. Annyit szeretnék még hirdetni, hogy mint a plakátunkon is láthatták, vérnyomásmérést és vércukor szintmérést is végzünk, és az előadás végén lesz egy kóstoló is, arról majd az előadás végén még visszatérünk. Szeretném elmondani, hogy hallásvizsgálatot is végzünk a hátsó teremben, és könyvek, CD-k, folyóiratok kedvezményes áron is megvásárolhatók, ezt biztos minnyáján látták a bejárat környékén. Tegnap is hirdettük már, hogy előzetesen azt terveztük, hogy egy közös kirándulást teszünk a hétvégén, vasárnap, Győr környékén. Még egyszer szeretném kérni, hogy aki ezt foglalkoztat és érdekel, az jelentkezzen a könyvespultnál, kezdjük összeírni, hogy ki jön el. Természetesen időjárás függő, úgy gondoljuk csütörtök pénteken, már pontosabban látjuk, hogy milyen idő várható. Az előzetesek szerint kedvező időjárás várható, mint a mai napon, úgyhogy joggal bízhatunk benne, hogy talán szép idő lesz. Szeretném kérni, hogy akinél szóba jöhet esetleg, hogy eljön egy közös kirándulásra, az akkor jelentkezzen. Szeretnék felmérni, hogy milyen igény van erre. Még egyet szeretnék, hogy aki nem vár valami nagyon-nagyon különleges hívást, az kérem szépen, hogy kapcsolja ki a rádió telefonját. Ha valami nagyon fontosat várnak, akkor maradhat úgy, de akkor figyeljük az előadóra. Szeretettel köszöntöm Wolfgang Köbelt, aki mai előadást tartja. Mai előadásunk címe: Mit tehetünk családunk egészségért, az egészséges ételek gyógyhatásai. Kérem, fogadják őt szeretettel.
1: Jó estét kívánok! Egy ilyen profi bevezetés után és felvezetés után már nem kell igazán sok mindent mondani erről a sorozatról. Ugye a holnapi napon is folytatódik, és örülök, hogy ennek a sorozatnak a része lehetek. Szeretnék, mielőtt elkezdjük az előadással, egy néhány könyvet a figyelmükbe ajánlani, amelyekben a további érdekes és fontos információkat olvashat a ma este elhangzó előadáshoz viszonyítva. Egyfelől itt a Tóth Kábor kollégámnak a könyve, a Beteg táplálékaink. Ez egy alapmű, mondhatnánk. Gábor ebben tulajdonképpen végigvezeti azokat a kérdéseket, amelyeket mi az előadásainkban mindig fel-fel dobjuk, hogy vajon mennyire még étel az, amit mi esetleg valahol vásárolunk, legyen ez boltban, vagy zöldségesnél, vagy akárhol, milyen veszélyek leselkednek, főleg az állati táplálékok oldaláról az emberre. De ez például egy nagyon érdekes könyv. Hozzá kell tennem, hogy tehát nagyon akribikus módon a tápláléknak a negatív oldalával foglalkozik, de részben ugye alátámasztja azt, amit mi mindig mondjuk, hogy a növényi étrend milyen lényeges és milyen fontos. Akkor egy másik nagyon lényeges könyv, ez Calvin és Agatha Trash-től. Jó hír a cukorbetegségről, meglepő tények, természetes gyógymódok. Itt egy picit azért már a gyógymódok is elhangzanak, de lényegében táplálkozásról ír, és értekezik a szerzőpáros, és nagyon, nagyon sok tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik ezt írták, és sok cukorbeteg nincs is tisztában azzal, hogy étrenddel milyen mértékben lehet korlátozni a cukorbetegséget, és hát ez is egy aspektus a táplálkozásnak, hogy hogyan előzik meg azt a retteget X-szindróma vagy metabolikus szindróma, amelynek a cukorbetegség csak az egyik része, magas koleszterin, szív- és érrendszeri betegségek, elhízás és egyéb ilyen dolgok. Ez meg egy ilyen kis a Reform konyha, nem is tudom, hogy mikor adtuk ki ezt legelőször, jó régen. Úgyhogy, de nagyon jó, nagyon klassz, ilyen kis ízelítőnek nagyon jó, hogy a reformkonyha hogy néz ki. És aztán végül még egyszer a Trash házaspárnak a tollából a természetes gyógymódok, na itt már konkrétan mélyen belelépnek abba, hogy lehet egyes betegségeket kezelni házi gyógymódokon. Tehát nem úgy van, hogy majd fél gyógyszert át kell fölvásárolni, hanem hogy lehet házi gyógymódokkal, táplálkozással, esetleg kisebb bőtökkel vagy egyebekkel a betegségeket kezelni is. Tehát nem csak megelőzni, hanem kezelni is. Nagyon érdekes könyv, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Ma este tehát a címünk, az előadásunk címe, hogy mit tehetünk a családunk egészségéért, illetve az egészséges ételeknek a gyógyhatásairól fogunk egy kicsit értekezni és beszélgetni. Nyilvánvalóan nem lesz ez egy ilyen szabad egyetem, amikor mit tudom, egyes táplálékoknak a gyógyhatásait végig soroljunk. Egy néhány ételt a végén kiválasztottam, hogy miért jó almát enni, ugye? Eszünk almát, ugye? Eszünk, ugye? De miért jó? Na szóval ilyeneket majd felsorolom, de meg fogják látni az előadás vége fele, hogy tulajdonképpen azt, amit mi közhelynek már kezeljük, hogy az egészséges táplálék, tehát hogy mit kellene enni, hogy ez tehát ez miért és ilyen lényeges, és miért ilyen fontos. Tehát próbálok érveket és tényeket felsorakoztatni, hogy miért kellene egészségesen élni, és hogy lehetne ezt esetleg a családon belül meg is valósítani. Ugye a célkitűzések, ma este fogok arról beszélni, illetve most mindjárt nagyon jó hatású lesz ez a kő. Könyveket és mire is lehet használni. Az első gondolatmenet a körül forog, ez csak egy kis elmélkedés, hogy ugye a saját egészségem, család egészségem, ez hogy viszonyul egymáshoz. Akkor beszélek egy kicsit arról, hogy szokások, hogy az egészség és a jellem, mert ez a kettő nagyon erőteljesen összefügg, még ha az orvostudomány mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelenfejlődés és a jelenformálást függetlenítse az orvoslástól és a gyógyítástól. Érthető okokból, de ettől nem lesz, hogy mondjam, helyesebb ez a törekvés. Aztán beszélhetünk az egészséghez vezető szokásokról, egy néhány felsorolás. Egészséges élelmiszerek, alapkérdéseket vessünk föl, hogy tulajdonképpen tényleg minden, amit élelmiszernek nevezünk, egészséges. És aztán beszélünk az ételeknek a gyógyhatásairól, szuper ételekről, gyógynövényekről, koncentrátumokról, meg egyébekről, és a végén az egészet próbáljunk egy konklúzióra összefoglalni. Tehát kezdjük az elején azzal, hogy a saját egészségem, illetve versus a családom egészségével. Tehát ezt tudjuk, hogy manapságban azért nagyon, nagyon erőteljesen az a legyünk egészségesek, ez a kívánság, ez egyre inkább megjelenik. Ezt mondjuk én örülök annak, mert ezek a hatások, ugye mi sem függetleníthetjük magunkat ettől, és talán azért vagyunk itt is, mert szeretnénk egészségesek lenni. Maga ez a fogalom, hogy egészségesek akarunk lenni, az régen ebben a formában nem is nagyon jelent meg, mert az volt a normális, hogy valaki egészséges. Tehát ott inkább a betegségtől való félelem dominált, és a betegséget automatikusan mindig valami démonikus hatással kötötték össze, de hát ha valaki beteg volt, az valamilyen démonnak a hatása alatt volt. Hát manapságban is valami démon ül rajtunk, de ez inkább a mamonnak a démonja, amely ugye a pénzkeresése közben minket ugye eléggé átkoz, és nem igazán figyel oda, hogy a mi ételünk most a testünknek megfelelő módon jelenik meg, vagy ez inkább csak egy lehetőség, és egy újabbi lehetőség arra, hogy sok-sok pénzt lehessen keresni. Tudnélik, az ipar ráült mostanában már erre a pozitív megfogalmazásra, hogy wellness, meg egészség, ugye az egészséget elősegítsen. Eddig ugye két nagy iparág volt, mondjuk a fegyveriparon és a nehéziparon kívül, ami mondjuk ugye nagyon-nagyon jól pénzelt, vagy jó pénzt nyújtott, és az a két iparág, az egyik volt a gyógyszeriparág, ott nem dollár milliárdok, hanem dollár billiárdokat lehetett keresni, és a másik az élelmiszeripar. És mostanában a nagy tőke és az ipar átvándorol, és az úgynevezett wellness témával foglalkozik, és mindenki erről beszél, hogy na, legyél egészséges, tedd valamit az egészségedért. És ez úgy önmagában egy nagyon jó törekvés, nem? Tehát, hogy legyünk egészséges.

és utána a TB fizeti. Kinek ez jó? Nem tudom, értik-e ezeket a fogalmakat. Ez ma nagyon ultra konzervatívnak hangzik, ez a megfogalmazás, de nem akarok itt ilyen mostanában divatos és hát nagyon divatos hangzató szlógeneket elmondani, de tény és való, azért föl kell tenni a kérdést, hogy kinek ez jó? Kinek jó, hogy mi nem működünk jól? Kinek jó az, hogy mi tulajdonképpen most annak örüljünk, hogy van egy wellness mozgalom, és hogy tudatosítanak bennünk az, hogy élj egészségesen. Eddig mindenki mindent tett annak érdekében, hogy csak ne gondoljunk arra, hogy mondjuk a sült krumpli, meg a chips, meg a mit tudom én, meg az összes antiétel, amiből a bődületes pénzmennyiségeket kreáltak, hogy ne is döbbenjünk rá, hogy ez mennyire mérgező, meg mennyire rossz, és hogy utána a beszedett gyógyszerek, amelyeket ezáltal ugye kreálnak egy forgalmat, egy gyógyszerforgalmat, de azok sem gyógyítottak minket, nem? Most arról beszélnek, hogy most tényleg arról beszélnek, de az is egy ipar, hogy előzzük meg a bajt. Amikor mindenki nyakig bajban van, és amikor a statisztikák alapján előre lehet jósolni, hogy valaki mikor fog meghalni, és milyen betegségbe, amikor genetikailag meg tudjuk határozni, hogy igen, hát milyen betegségek léteznek. 5-6-7 nemzetéken át, egymás után folyamatosan lebombázták az emberiséget, és nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon lényegében, illetve az egész nyugati világon főleg, tehát a gazdag világon ott nagyon. Hát a harmadik világ, második világ hiányában, ugye a harmadik világon, hát ott nem volt pénz erre, vagy kevés pénz, de ott is egészen brutális hatásai vannak, hogy egész kultúrák összeomlanak, és emberek meghalnak, mint a legyek, csak azért, mert mi a nyugati termékeinket, idézőjelben termékeinket, mert nem ételek és nem italak, hanem termékeket, árusítjuk a számukra, és elhalnak a hagyományos étrendek, és az emberek nem tudják fönntartani a szegénységükben, nem tudják fönntartani magukat Coca-Colán és kenyeren. Nem megy. De addig, amíg ők házilag fermentálták a kis káposzta sörüket, vagy káposzta, mit tudom én, pezsgős italukat, amiben minden ásvány és minden benne volt, és ahhoz ettek egy kis kenyeret, ez egy jó volt, de az is buborékolt, de büdös volt. És most az édes, cukros Coca-Colát, ahhoz is esznek kenyeret, mert az is buborékol, és az is én, csak abban nincs semmi. Ugye? És meghalnak egész néprétegek emiatt. Szóval erre képesek vagyunk mi a nyugati világból, és hát az ipar, amely eddig sem kímélt minket, illetve pénzt, tehát a tőke, hát mondom tőke, nem mondjuk itt, a pénzpiac, inkább így mondjuk, az most sem fog kímélni minket, mert most a wellnessből akar keresni. És a kérdés az, ugye, amikor nagy pénzről van szó, akkor mindig ott van a reklám, és a reklám kit szólít meg? Nem a családot. Megint az egyént. Ugye? Mint ahogyan egyik is szét lehetett bombázni a családod, és szét lehetett forgácsolni az értékeket azzal, hogy egyénekben kreáltak valahogyan igényeket és vágyakat, amelyeket minden áron ki kellett elégíteni, és nem számított sok minden, ugye? Tehát az étvágy, mint vágy, vagy mint ösztön, ez nagyon erőteljesen jelen van az emberben. És hát arra sarkalták és serkentették az embereket, hogy na akkor tegyél egyed meg, nagyon jó, nagyon finom. Most már az jön, hogy ne edd meg ezt a rossz ételt, most itt van az egészséges ételt, és ezt hirdetik. És állandóan csak pingponglabdaként ugrunk az egyik oldalról a másikra, és valahogyan ezt meg kell szüntetni, ezt a folyamatot. Valahogyan úgy megállt kell parancsolni, és tehát el kell kezdeni gondolkodni. És gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen mik azok az elvek, és mik azok a tények, amelyek egy elvszerű életvitelhez vezetnek minket, amikor nem azt csináljuk, hogy na azért, mert most hirdetik, hogy probiotikus joghurtot kell enni, és akkor az egész nemzet probiotikus joghurtot megeszik, hogy ez most jó vagy nem, azért másik kérdés, de jól hangzik. Vagy hogy most akkor egy kalóriában csökkentett ilyen-olyan-amolyan ételt fogyasszunk, nem biztos, hogy ez igazán élettanilag nagyon jó nekünk, de hát megesszük. És megint mi történik? Az ipar fölkarol egy valamit, ugye az egészséges életmódot, és iparosítottan próbálja ezt közvetíteni az emberekhez. És van benne elv.

Van benne, vannak benne tények? Tanítanak? Képeznek? Nem. Csak slágvortokban mondják, hogy antioxidáns, és a lugosító, de ez már a magasabb rendű, vagy vitamindús, vagy rostdús. És tulajdonképpen az egészséges életmódnak a slágvortjait, tehát tulajdonképpen összegyűjtik, és ezzel megint pénzt kreálnak. És ezért, ugye ha családi egészségről beszélünk, arra kell odafigyelni, hogy a reklám szövegekre, hogy mondjam, hírverésre nem lehet egy családot, tehát egy családot nem lehet egészségesebb életmódhoz vezetni. Mert a család attól nem lesz egészségesebb, hogyha XY terméket veszek. De ez a legnagyobb csalafintaság az egészben. A termékvásárlás, annak megvan a helye. Annak megvan az úgynevezett kiegészítő helye, mert táplálék kiegészítő. De az egészséget és az egészségre való vágyat arra alapítani, vagy arra helyezni, hogy na, akkor tessék, vegyél, és akkor majd jó leszel, az megint nem fog működni, mert az megint az individualizmus, és mondjuk, ha egy kicsit belegondolunk, egy családon belül hogy lehet egészséget létrehozni, nem tudom, próbálkozott-e már valaki a saját gyermekeit meggyőzni arról, hogy egy meg az egészséges ételt. Mindenki, ugye lényegében. És mennyire sikeresek vagyunk e tekintetben. Vagy gondoljunk mondjuk mi magunk vissza arra, hogy amikor mi gyermekek voltunk, mennyire sikeresek voltak a mi szüleink a tekintetben, hogy egészséges ételt az asztalunkra tegyenek. Vagy netán mondjuk az egészségtelen ételt elvegyék tőlünk. Mennyire voltak sikeresek. Ugye? Az se nagyon. Tehát szóval kicsit olyan, mintha a kutyának a csontját szeretnénk elvenni, ugye? Tehát így morogtunk, amikor elvették tőlünk az édeset, a zsírosat, a ki tudja. Minden, ami jó ízű volt, de nem biztos, hogy éppen egészséges volt. És ahhoz, hogy mondjuk a családon belül új szokásokat, vagy illetve egy egészséget tudunk létrehozni, akkor ott szokások kellenek. A szokásrendszert kell építeni. Az nem segít, hogy ilyen hóruk módszerrel, na most holnaptól fogva ezt nem fogjuk megenni. És akkor ez megy 2-3 napig, és akkor mindenki megunja, és akkor a háború lesz bele. De hogy lehet egy szokást létrehozni? Hogy lehet egy szokást megalapítani? Na majd erről is fogunk beszélni. Tudás. Megfelelő tudás nélkül lehet változtatásokat végrehajtani? Ha most megmondanak nekünk, hogy menjünk mind le a Dunához, és ugrunk a Dunába. Hányan fogunk a Dunába ugrani? Hányan? Ki jelentkezem, hogy azt mondja, most mindenki a Dunához. Csak úgy. Kérem? Most elég hideg, ugye? De ellenérveink vannak, ugye? De még ha a legértelmesebb, és legigazabb, és legfontosabb, és legjobb dolgot csak parancsszóra kiadnának nekünk, vezényzóra, tessék megcsinálni, akkor megcsináljuk. Hát az emberi természet nem így működik, abban biztos vagyok. Tehát ebben egészen biztos vagyok, hogy az emberi természet, én magam tudom. Tehát én mennyire, amennyit olvastam, amennyi mindent tudok, még hányszor veszem én észre saját magamon, hogy a dac, meg az önző a kívánságok, meg az önfejűség hányszor tör még előre. Ezért ehhez egy kicsit több erő kell, tudás kell, mert a tudás legyőzi az önzőséget is. Ha tudjuk, hogy ez nem jó, attól még mindig lehetünk önzők, de legalább érveink vannak, hogy az önzőségünket kordába tartsuk. Ugye? Az akaratunk megragadhatja a tudást, és azt mondhatja, ezért akarom én ezt. És ha a kívánságom azt mondja máshogyan, akkor mondhatom, nem, ez sem. Tehát tudás kell, elvek kellenek, és ezt lassan be kell építeni, helyes elvek kellenek, és az egész, és a családon belül az a legszebb az egészben, közmegegyezésre kell, hogy eljussunk. Volt-e már valaki így, hogy a családon belül előre rohant, mint a nagyon erős ember, és mindent reformál, és mostantól fogva csak úgy eszik, és csak amúgy eszik. És akkor az asszon vakart a fejét, és akkor most mit fogok a gyerekeknek enni adni, mert ugye ők ezt nem fogják megenni, és akkor a család, egy anya aggodalmaskodik a gyerekei egészségét? Tehát ugye be van ez építve valahogy genetikailag? Be, ugye? Na most akkor ugye a férfi
hallotta azt, hogy mostantól fogva ezt nem szabad csinálni, és akkor előre van. Tehát közmegegyezés. Itt nagyon sok minden van, lassú folyamatok, de ha tudásra helyezzük, elvekre helyezzük, és szokások lassan belépnek az életbe, akkor a változások lehetségesek, és tartósak is lehetnek. Ugye, tehát egy kicsit a motivációról. Miért akar valaki egészséges lenni? Én az esetek, tehát ahogyan én az emberekkel találkozok, az eseteknek a túlnyomó részében az egyik vagy a másik ilyen érvet észrevettem. Az egyik például az, hogy a párválasztás. Valaki párválasztás korszakában él, de ez most az életkorától független, de amikor éppen úgy van, hogy talált valakit az életében, akinek imponálni szeretne, vagy akivel össze szeretne kötni az életét, és férfiak és nők egyaránt nagyon egészségesek akarnak lenni. Különböző okokból. Akkor a másik dolog az, hogyha betegek voltak, ha már valaki beteg volt, ugye utána jön az a félelem, hogy el akarom kerülni ezt a problémát. Már megvolt egy szívinfarktus, egy figyelmeztetés már megvolt, és akkor nagyon akar változtatni. De ez tartósan jó? Vagy a párválasztás például ez egy jó dolog? Mi lesz az esküvő után? Megyetek, gondoljunk bele egy kicsit. Tehát amikor az egészséges életmódra való törekvés, vagy az arra való motiváció ideiglenes, akkor a gyakorlat is ideiglenes lesz. Most a párválasztás, az ember, bár a legjobb az lenne, ha a házasságok úgy lennének, hogy férfi és feleség, vagy férj és feleség úgy fognának fel az egészet, mint a haláluk napjaik párválasztás fázisában vannak, tehát törekedjenek udvarolni a másiknak, de ugye általában nem ez történik. Az udvarlás szakaza lezárul, és akkor utána általában az udvarlásnak az udvarlás, mint olyan, az úgy elhal. Ugye? Vagy nem így van? Sajnálatos módon, de ez így van. Tehát nagy tudatosság kell ahhoz, hogy az ember ezt nem így tegye. És ilyenkor, az mint motiváció, ez ki van lőve. A betegség után, az is egy ideiglenes dolog, ez csak addig, amíg meg nem nyugszok, ugye? Amíg két-három emberrel találkozok, akiknek ugyanaz a bajok volt, de még élnek. Hát akkor nem baj. Akkor jó. Milyen gyógyszert szed? Ja, akkor azt én is szedem. És akkor biztos jó lesz. Tehát, és akkor az ijegység megint elszáll. Tartós motiváció. A félelem még sose volt tartós motiváció. Ugyanúgy az aggodalom. Tehát az aggodalom semmit tartós motiváció. Az aggodalom akkor is aggódik, ha minden rendben van. Ugye? Tehát az a hipohonder. Aki orvostól orvosig jár, az orvosok már tépik a hajukat. Na, nekem is van egy-két ilyen páciensem, akik rendszeresen megjelennek nálam. Tudják nagyon jól, hogy semmi bajuk nincs, de csak jönnek. De nem csak, hogy ráérnek. Nem, ezért nagyon mély aggodalmuk. Tehát a magányos pillanataikban, amikor nincs ott senki, aki meg tudna nyugtatni őket, olyan elméletet kreálnak, és elmennek az elméletüket velem lebontatni. Biztonságot igényelnek. Ez egy ideiglenes dolog, amikor megnyugszanak, mennek, és nem fog tartós eredményeket hozni. Pénzügyi okok. A különböző pénzügyi okok is járulhatnak ehhez hozzá. Most nem kell ezt mind felsorolni. Igazán az, ami tartós, az, mert ez így jó. Egyszer a názareti Krisztus egyszer azt mondta, hogy mert minden igazságot be kell tölteni. És ez egy nagyon jó érvelés. Ez egy méről jön, érvszerű, vagy elfszerű, tehát ez egy elf, ugye? Hát minden ember úgy valamilyen módon szeretne igaz lenni a saját szeme előtt. És minden embernek van egy saját igazsága. Ezt legkésőbb akkor veszünk észre, amikor összeveszünk, mert a másiknak egy másik igazsága van. De ha a saját igazságunkba beletartozik az, hogy igen, én szeretnék mindent jól és helyesen csinálni, akkor ebbe belefér az egészséges életmód is. Nem kiemelve, nem elkülönítve, nem önmagában, hanem mint ahogyan mindenben szeretném a dolgokat jól és helyesen csinálni, úgy ezen a területen is. És szerintem ezt akkor így lehet lenni, amikor az ember, ugye, tehát tényleg az egészséget azért akarja, mert ez így helyes és így jó.
Aztán ugye a saját egészségem versus családom, ugye mi lesz, ha a családom nem úgy akarja, ahogyan én? De volt-e már valaki ilyen helyzetben, hogy a család máshogyan akarta az egészséges életet, ugye? Vagy olyan, hogy mi történik, ha kényszerítem őket akaratuk ellenére? Volt-e már valaki, aki kényszerített valaki mást, hogy most ezt eszed meg? Még sose csináltuk? Spenót és társai? Hogy kerültünk a szánkba? Ugye? Vagy mondjuk a régebbiek, a csukamájolaj. Ki volt, aki mondjuk önként jelentkezett a csukamájolajért? Ugye? Tehát csak úgy tegyük föl ezeket a kérdéseket, tehát, hogy volt már, hogy kényszerítettünk, és mi volt az eredménye a kényszerítésnek? Elutasítás. Sőt, rögzül, mint az elefánt, ugye? Tehát ott az ki nem törlődik. A spenót, ha tudom is, hogy egészséges, ha nem is különösen rossz ízű, de csak azért nem eszem meg, mert rám kényszerítették. Tehát hányan vannak így, akik úgy az egészséges élet, amit az anyjuk az idegeskedésében rájuk erőltette, soha az életben rá nem néznek többé. Tehát nem mindegy, hogy hogyan kerül az étel oda. De ha ebbe a küzdelembe belefáradok, és azt mondom, edd, amit akarsz, mindegy nekem. Ha te így akarod, legyen meg az akaratod. Ugye? Hányan vannak úgy, akik ebben a küzdelemben belefáradva így viselkednek? Mi lesz akkor, hogyha ezt így tesszük? Akkor lesznek betegek a gyerekek? Hogy van? Szeretnék valamit elmondani. Hogy ezt az egész rejtét, az asszonyoknak az aggodalmaikat, és az egész helyzetet egy kicsit úgy próbáljunk kis fényt, egy kis világosságot belehozni. Az embernek 25 ezer génje van, hallottunk már róla, ugye a gének. És minden egyes gén képes egy vagy több funkciót vagy folyamatot szabályozni, fehérjeket létrehozni. Mondjuk több mint 100 ezer fehér, vagy kb. 100 ezer fehérje van a szervezetben, ahhoz képest csak 25 ezer gén, de minden egyes génnek megvan a maga feladata. És tudják azt, hogy magzatkortól szépen a 25 éves korunkig, a 25 ezer génből szépen folyamatosan csökken a génmennyiség, a működő génmennyisége, és lesz belőle még, mit gondolnak, hány gén marad 25 éves korunkra? 2500 gén. A génállományunknak a 90% mélyolvásba megy. Nem érvényesül. Ott van, de be van tokozva. A gyerek még a vasszögből is él. Mert 25 ezer génje van, és anyatejből él. Egy éven keresztül anyat nem hogy él, hanem fejlődik. Tessék, mi lenne, hogyha most mindenkinek kiosztanánk mondjuk naponta egy másfél liter anyatej? Mi lenne? Mondjuk azon kívül, hogy hasonló lenne a helyzet, mint Izrael a sivatagban, ugye, amikor vándoroltak a pusztában, és a mannát már nem bírták látni, hogy tessék belegondolni, hogy mondjuk egy fél éven keresztül minden nap csak egy másfél liter anyatejet kapnánk. Mit meg tudnánk élni belőle? Hát felnőttként nem biztos. A gyerek még igen. A gyereknek, mondom, akkora gén szélesége van, hogy bármit tud ebből a fehérjéből és ebből a szénhidrátból, ami az anyatejben benne van, mindent kreál. Olyan dolgokat, olyan biokémiai folyamatai vannak egy csecsemőnek, vagy egy kisgyereknek, hogy felnőttként mi csak lesnénk. Ha annak csak a fele működne mi bennünk, akkor meginnánk egy pohár tejet, és rendben lennénk. De nincs. Nem így van a dolog. És ezért egy kicsit nagyobb nyugalomra intenék mondjuk az anyákat. A Jóisten nem felejtkezett róluk. Egy makacs, önfejű lényt kell fölnevelni, mely nem hajlandó a jó észre hallgatni. És meg kell találni az egyensúlyt, a határozottság és a tanítás között. És ez az ő feladatuk, de ne essenek kétségbe, a Teremtő segített nekik a tekintetben. De míg felnőtt korra eljutnak az emberek, addigra meg kell, hogy legyen egy szokásrendszer. És a szokásrendszer határozza meg, hogy az illető egészséges lesz a középkor, időskorra, vagy éppen nem.
és ez a szokásrendszer, azt nevezük mi egészséges életmódnak. Tehát tessék ezt figyelembe venni, jó? Tehát nincs trükk, csak arról van szó, hogy jó nevelés kell, és ezzel a jó neveléssel odaig eljussunk, hogy a jót megszerettessük tulajdonképpen a fiatalabb nemzedékkel, és még ugye tínédzser korban azért csak-csak már megszólíthatók, és akkor a jót, a jóiat szeretik. És nem azért, mert megfélemlítjük őket, nem azért, mert bántalmazunk őket, nem azért, mert egy egoista narcizmust próbálunk mondjuk beléjük nevelni. Mert manapságban azt történik, légy egészséges önmagadért, légy bombanő azért, hogy mindenkit el tud csábítani, légy izompacsiat, ahol mindenki elájuljon tőled. De ez megy. Tehát az önzőség nevelése az egészség területén. A reklám, tessék megnézni egy reklámipa, volt-e már ott egy átlag nő a reklámban? Vagy egy átlag férfi? Egy átlag arc, ami ránk néz, és azt mondja, ez a termék jó. Ez meg ma is nem látszik semmi. Ugye? De azt hiszük, a 18 és 20, 25 év körötti hölgyek, akik naponta egy joghurtból és egy savanyú uborkából élnek, mert így ilyenek, és azt gondoljuk, hogy ők eszik azt a terméket, amit reklámoznák. Nuku, nincs így van. Ez csak azért van, hogy mi megvedjük. Hogy azonosítjuk a szépséget, a fiatalkori szépséget azonosítunk egy termékkel. Ezt felejtsük el. Ez csak a narcizmust és önzőséget termel. Ezt el lehet felejteni. Úgy, ahogy van. Érvek, elvek és szokások. Jó? Tehát nem tudom, remélem, hogy értettük ezt a kérdést. Tehát trükkök nincsenek, mert abból mindig valami kár keletkezik, kényszer, becsapás, engedékenység, mind hiába. Ezt felejthetjük el. Tehát tartós, működőképes életmód változtatást csak ismeretszerzés, illetve ismeret továbbadással lehet elérni. Minden más elfelejthető. És ez honnan kezdődik? Nos, amikor legelőször foglalkoztak azzal, hogy egészséggel, bármilyen érve, tehát bármilyen motivációval, legyen ez betegség, legyen az a szomszéd betegsége, egyszerűen ez a gondolat jött, hogy talán valamit változtatni kell. Vagy a szülőnek a betegsége, vagy a barátnak a betegsége, ki tudja. Amikor ez először jött, már mindent tudtuk egyszerre. Amit ma tudunk, mondjuk összehasonlítjuk a 2 évvel ezelőtti állapotunkkal. Ugye? És honnan indult? Kényszerített minket valaki erre? Hogy ma itt ülünk és érdeklődünk ezért a témája, vagy ez iránt a téma iránt? Tehát ez egy belső folyamat. És ez a belső folyamat, ez ugye először a gondolatokkal, beszéddel, hasonszőrűekkel való elbeszélgetéssel, kvázi egyfajta hitvallomással jár, és akkor utána mi lesz a következménye? Elkezdünk cselekedni, ugye? Eleinte csak félve. Mi volt, amikor legelőször egy új ételt főztünk? Vagy ettünk, mondjuk férfiak. Hazajöttünk, és az asszon tálalt valamit, amit így ebben a formában még sose láttuk. És ezzel az ízzel még sose ettük. Akkor mi volt? Ugye kaland volt. És voltak olyan dolgok is, amelyek annyira nem estek jól. Amikor az ember olyasmit evett, ami nem volt jó. De miért folytatta? Azért, mert ki akarta próbálni. Mert ez elindult innen belülről. Tehát, ugye tovább kell adni, tanítani kell a fiatalabb nemzedékeket. Segíteni nekik, hogy megérteni, hogy tulajdonképpen miről van szó. Szóval, a jellem úgy alakul, hogy előbb egy téma foglalkoztat minket, aztán már képesek is vagyunk erről beszélni, másoknak elmondani, és ez még nem képmutatás, ha még nem cselekszünk, mert arról beszélünk, ami foglalkoztat minket, ugye? És aztán ugyanebben a lendületben el is kezdjük, kipróbáljuk, és tapasztalatokat szerezünk, ugye? Tehát először gondolkodunk, aztán, ha a számítógép segítene, beszélünk róla, ugye? És végül csináljuk. Két kézzel. És ezt így kell tenni. Otthon először átgondolni, hogy miket mondunk, mert nagyon nagy kárt lehet tenni azzal, hogyha rosszul mondjuk. Ezt most megeszed? Ez jó beszéd? Én emlékszem, a fiam megutáltam az egészséges ételnek egy részét éppen emiatt a hibáim miatt. Tehát én a saját hibáimről beszélek is akár. És volt, amikor annyira dühös voltam, hogy
Mert tudtam, hogy csak dac, az egész csak dacról szól. De én rossz lelki állapotban voltam, és nem értettem meg, hogy most nem így kell viselkedni. De ő benne úgy rögzült, hogy azt mondta, apa, ezt felejtsd el, hogy én ezt valaha megeszem. És inkább ült déltől délután 3-ig az asztal előtt, de hozzá nem nyúlt. Hatalomkiadés volt, és én vesztettem. Vannak elveszett csaták is, sajnos. Ez nem jó, de ezért annál nagyobb hitelességgel tudom elmondani, hogy így ne. Jó? Tehát így ne. De amikor beszélek valamiről, vagy amikor kérdez, akkor ez úgy egyenesen bemegy, foglalkoztatja őt a fiatal fejével, és utánozni akarja. És azt szeretném elmondani, hogy a családról beszélünk, és gyerekekről beszélünk, és gyereknevelésről beszélünk, egy dolgot, egy mondatot, ezért öreke való mondat, tehát ezt tessék a fejükbe úgy rögzíteni, ami gyerek-szülő viszonyát illeti. Hogy van egy régi mondás, az is a Szentírásból származik egyébként, van egy régi mondás, amikor azt mondja, hogy az apák a fiákhoz térnek, és a fiúk az apákhoz térnek. Megszól valami ilyesmit. És ezt az Új Szövetségben egy másik fordításban, nem emberi fordításban, hanem egy másik közvetítésben halljuk, amikor azt mondja, hogy hát ez egy nagyon jó idő lesz, amikor az apák a fiaikhoz térnek, megtérnek kvázi, fordulnak, és a lázadók az igazak bölcsességéhez. És a másik mondat, ugye ez egy parafrázis, amikor lényegében azt mondja, hogy a lázadó fiatal, aki nem tud mást, mint lázadni, mert keresi önmagát, és tele van egóval, és még nem tudja igazán, hogy mit kellene tenni, de van egy ösztönös követési kívánság benne, tehát ki követni akar, valakit követni, és leginkább az igazak bölcsességét. Azt az embert, akit a fiatal igaznak tartja, azt fogja követni. És annak a bölcsességét. És ez mondjuk a szülői nemzedéknek, tehát akik szülőként ugye tevékenykednek, annak egy örök feladat, hogy ezt mindig szem előtt tartsák, és így próbálják közvetíteni az egészséges életmódnak hát az igazságait. Ugye, és akkor hát arról beszéltünk, hogy belülről jön a meggyőződés, és akkor akaratosságtól mentesen, dicsőségvágytól mentesen, csak azért, mert így helyes, jön a cselekvés, és ez a legjobb. Na most beszéljünk maga a táplálkozásról, és most jön az előadásnak az a része, amire valószínűleg számítottak, mert erre a részre valószínűleg nem számítottak, amit eddig elmondtam, de akkor beszéljünk talán egy kicsit a táplálkozásról, meg hogy mi lenne a jó táplálkozás, meg mi lenne a helyes táplálkozás. Tehát először a szokások között, tehát most ugye eddig arról beszéltünk, hogy nem akaratosságról, nem parancsrendszerről, hanem szokásokról van szó. És ha egy szülő bemutatja a saját igazságát, akkor ne csak a táplálkozásról beszéljen. Beszéljen ezekről az elvekről is. Tehát egy egész életmód, amiben mozgás van benne. A napfényen, tehát a szabadon való tartózkodás, megszeretetni a szabad, tehát onnan már hétvégén kimenni a természetbe, a friss levegőn lenni. A Facebook várhat, tehát az este is ráér. És akkor újra, tehát kimegyünk a napra, és ott mozgunk. Tehát ez például ez olyan dolog, hogy ott a példa nagyon fontos. A megfelelő pihenés. Ha a szülő 8-kor lerakja a gyereket, de ő maga éjjel 1-kor föl kell, előbb-utóbb ez nem fog működni, mert nem szinkronban van. Tehát, és érezhetővé válik, és vizet prédikálunk, és bort iszunk, nem fog működni. Akkor a lelki és a mentális hozzáállás, tehát az általános mértéktartás, érezhető egy emberen. Ha azt mondjuk a gyereknek, hogy most már elég volt, de mi szépen dalolva még tovább lapátolunk, akkor a gyerek mit gondol? Mi van? Én nem, de te igen. Az nem működik. És ugye a függőségek legyőzése, ez is nagyon lényeges dolog, tehát a lelki és a mentális kérdések legalább ugyanannyira fontosak, amikor példát adunk, szokásokról beszélünk,
mint maga az, hogy mit eszünk. A táplálkozás nagyon fontos, és a következő percekben a táplálkozásról fogunk beszélni, de még mielőtt erről beszélünk, egy kicsit az étkezés körüli szokásokat is említeni kell. Rendszeresség. Tehát az ugyanolyan fontos, hogy hogyan eszük, mint az, hogy mit eszünk. Ez egy szép dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, akkor az ételek választásában én nagyon komolyan válogatom, szétszortírozom, az, ami nem jó, azt félrerakom, az, ami jó, azt fogyasszam. Ez egy nagyon jó dolog, ez egy szép feladat, intellektuális feladat, nagyon, nagyon jó, egy igaz dolog, és még meg is jutalmaz minket, de arra oda kellene figyelni, hogy a rendszeresség azt legalább ugyanannyira fontosnak, vagy hát igen, ugyanolyan fontossági sorrendbe helyezzük, hogy mind az, hogy mit eszünk. Na, vannak emberek, akik a spátai módon keveset esznek, időben esznek, és lehet, hogy még húst esznek. Lehet, hogy még olyasmit esznek, amit mi soha nem szeretnénk megenni, mert most már megértettük, hogy ezt nem, de ők ezt megeszik. És mégis egészségesebbek nálunk. Miért? Mert mértéktartóak, tehát kést tesznek a torkukra, ahogyan a Szentírás fogalmaz. Ez egy nagyon komoly dolog, mert a mértéktelenség, tehát az evés, mint olyan, ugye vannak evők, akik a boldogságot abban lelik, hogy esznek. Így szocializálódtak. Tehát az étkezés, tehát a rendszeresség, a mértéktartás, az elkészítés módja ugyanolyan fontos, mint az, hogy mit készítek el. Mert ha én például a hétvégén hivatalos voltam egy páciensnél, és akkor hát ugye elmentem hozzájuk, és ebédet tálaltak. Én miattam az illető az elmúlt 30 év során soha nem volt egy olyan nap, amikor valaki más miatt nem evett volna húst. Hát én voltam az első, akinek a tiszteletére nem evett húst. Tehát, de hát aztán mit csinálnak? Hát rántott gomba, ugye? Tehát az a vegetariánus étel, amit mindenki tud. Tehát rántott gombát csináltak, olajban kisütve, krumplit olajban kisütve, és szépen megettem, és majd meghaltam. De két napig ugye a gyomrom úgy, mint egy nagy tanker, úgy külön tőlem mozgott, úgyhogy. De a lényeg az, amit ezzel mondani akarom, hogy lehet, hogy egy gomba, ha egy gombából mondjuk egy pörköltet csinálok, vagy egyszerűen csak máshogyan készítem el, könnyen fogyasztható, nincs gond vele, de úgy olajban sütve, meg mit tudom, még olajos krumpli, még tatármátás hozzá, jó, még ha az ember még spórolósan is eszik az egészből, de akkor is, és egyszerűen vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, jó? Tehát az elkészítés módja is nagyon fontos. A mennyiséget, azt említettem, az étel frissessége, minősége. Hát azzal is nagyon-nagyon komoly problémákat lehet elkövetni, amikor azt mondjuk, jó, hát mi van még a hűtőben? Ugye lejárt, nem baj, ha használjuk. Ugye? Tehát van egy ilyen fajta, hogy na, spórolunk. Na, ezen viszont a rossz végén spórolunk. Tehát ez nem biztos, hogy jó. Tehát nagyon sokszor gombásodások alakulnak ki az ételen, amelyeket mi nem látjuk. Vagy avasodás. És aztán megcsináljuk azt, hogy na, 3 hete már lejárt ez a sajtkrém, de nem baj, kenjük a kenyeret vele, megesszük. Aztán utána, hol van az antioxidáns tabletta? És akkor beszedünk egy antioxidáns tabletta, vagy egy szuper italt, vagy valami ilyesmi. És épp, hogy nullán vagyunk. Mert az a sajtkrém nem hogy táplált volna, amúgy se a legjobb ételek közé tartozik, de mivel már nagyon-nagyon ózsdi, már kezdett oxidálódni a zsíradék benne. És tele van szabad gyökökkel. És én ezt a kenyérekenem ugyanúgy, mintha mondjuk egy doboz cigit a kenyérekenem. És akkor szépen megeszem. Nem veszem észre, de utána bevettem a vitamint, az antioxidánst. Minden rendben van. Tehát értik? Tehát ez egy ilyen hiába való magatartás, tehát erre oda kell figyelni, tehát mindenre kell odafigyelni, nem, és dicsérni való az, ha valaki beveszi a vitaminját, meg az antioxidánsát, meg minden. Ez dicsérni való magatartás.
Mert azt jelenti, hogy segíteni akar magán. De akkor tegyen a mindennapi dolgokban is önmagáját. Tegyen a mindennapi kis apró lépésekben is önmagáját. Ez koherens, nem? Tehát nem lehet az egyik kézzel a vizet kimeríteni, a másik kézzel a vizet bemeríteni a hordóban. Ha épp ugye ellentétes folyamat. Tehát nem csináljuk azt, amit kellene. Ja, és még egyet, nagyon fontos, a fletcherizmus, tehát az ételeknek a rágása. Említeni kell, Fletcher olyan beteg volt, akinek reflux betegsége volt, gyomorsav, tehát gyomorsav túltengése volt, meg ilyenek, és az volt, hogy hát az orvosok próbálkoztak sok minden elvele, de nem tudtak igazán segíteni rajta. Nem működött. Tehát ez még a század elején volt, ez a 910-es, 20-as években. És hát ugye még nem voltak proton, pumpa, gátlók, amelyek ugye nem jók, de hát ez legalább hatásosak. De szenveded ez a bizonyos Fletcher, és azt mondja, hogy jó, én hazamegyek. És megoldom én ezt magam. Minden nap szúrós hasfájdalma volt meg, de nagyon-nagyon durva volt. És elkezdte azt csinálni, hogy elkezdte ugye az akkori életmódreformernak a tanácsaik nyomán minden falatot 30-40-50-ször rágni, minél tovább rágta, és kevesedett, de nagyon-nagyon sokáig rágta. 2 hónap alatt Fletcher rendben volt. Csupán csak azzal, hogy minden egyes falatot a végén már 50-60-szor rágta meg, szinte léformában csordogált le a gyomrába. Nem volt az ég alatt a világon semmi problémája. Például. Csak példának okáért. Rágni kell. Az emésztés itt a szájban kezdődik, és ami itt lent folytatódik, nem darabosan szeretne folytatni az emésztést, hanem jó, ha minél puhább, minél ilyen kása formában kerül a gyomorba, az a legegyszerűbben emészthető. Egészséges élelmiszerek. Tehát nem úgy van, hogy minden élelmiszer egészséges. Hát elvileg ezt feltételezzük, nem? Tehát bemegyünk az ABC-be, és megyünk ott a polchoz, és leveszünk valamit a polcról, és mi van bennünk? Az, hogy ez most étel, élelmiszer, tápláló élelmiszer, vagy netán milyen ez? Méreg? Ugye? Tehát ezért vannak a hivatalok, ugye? Tehát ezért vannak azok a hivatalok, amelyek ellenőrzik, hogy ez az étel most jó-e vagy nem, ugye? Tehát tudjuk például, hogy rothadt ételt azt nem hagyják a polcon, ugye? Jó, mondjuk egy-két kivételtől eltekintve, ugye az ANTS sem tud mindenhol lenni mindig, de az élelmiszer felügyelet tulajdonképpen odafigyel erre a dologra. De az élelmiszer felügyelet mi alapján figyel oda? Határértékek alapján, ugye? Tehát megméri, hogy milyen a határérték. Na, a határértékek viszont úgy vannak kihasználva, hogy mondjuk ha én megeszek mondjuk egy tartós kenyeret, a tartós kenyérben mi a határérték alatt vagyunk. Tehát éppen annyi van, ami szabad. És akkor eszünk hozzá még valami más, egy lekvárt, ami szintén tartósítószerrel van tartósítva, az is a határérték alatt. Utána iszunk hozzá még egy valami üdítőt, amelynek szintén a határérték alatti elszámok vannak. Még itt néhány más dolgot eszünk hozzá, és mind a határérték alatt van, de az összeset összeadjuk, akkor már túl is vagyunk. És ez az, ami ilyen álságos, hogy a kész ételek, illetve a finomított ételek nagyon sokszor ezt a funkciót betöltik. Manapságban egy nagyon erőteljes mozgalom van, hogy minél inkább tartósítószer nélkül, minél inkább elszámok nélkül, mert tessék utána nézni, ki veszi a tartósító nélküli dolgokat. Mikor elénk raknak 2 ételt, és nem látjuk, hogy most melyik a tartósító nélküli, tehát nem tudjuk, ösztönösen azt veszük, ami szebben néz ki. Ösztönösen. Tehát többnyire ami szebb, az föl van fújva. Egy vegyész ismerősöm azt mondta, hogy Kaposváron az ANTS-nél dolgozott, illetve az élelmiszer felügyeletnél, és akkor azt mondta, olyan szereket hoztak be, mint a kék tajfún. Pék, tehát a pékségeknél ez egy ilyen adalékanyag volt, amivel keleszteni tudták.
pár perc alatt tudtak, mit tudom, 50 kiló tésztát keleszteni. Tehát lehetett látni, ahogyan följön a tészta, így. Kék tajfun. De ez a kék tajfun mit csinál bennünk? Hát, ki tudja. Vagy rákot okoz, vagy ki tudja. Szóval, a elsöprő tények, tehát mennyiségeket lehet felsorakoztatni, amik nagyon keményen megvádolják tulajdonképpen az élelmiszeripart. És nem azért, mert most itt vádaskodni akarunk. Nem erről szól. Nem csak a tényekkel szembe kell nézni. Hazudik a leves, nem tudom, ismerik ezt a könyvet. A 2001 című kiadótól lehet ezt a könyvet megrendelni mai napig is. És hát annyi minden van leírva benne, hogy az ember nem lesz jó tőle. Tehát utána már nem szívesen megy a boltba vásárolni. És már szinte kórosan nézegeti állandóan a címkéket, hogy mi van benne, vagy mi nincs. És ez csak a jéghegy csúcsa, ami ebben a könyvben le van írva. Tehát sajnos a tragédia az élelmiszeripar. Ne felejtsük el, ez egy ipar. És az iparnak tulajdonosai kik? A részvényesek. És a részvényes mit szeretne látni? Ha, nem tudom, van-e valakinek részvénye? Ha részvénye van, mit szeretne látni? Hozamot, nem? Mit érdekli ő a többit? Egy családi vállalkozás, egy gyár, mondjuk család tulajdonában van, akkor a család egy saját etikai kódex szerint jár el, nem? De ha valaki más, a szomszéd gyár, vagy mondjuk az összes konkurencia összeáll egy nagy a részvénytársaságá etikai kódex nélkül, akkor mit tehet az, aki etikai kódexeket követ? Az állam évtizedeken keresztül nem támogatta az élelmiszeripar területén etikai kódexeket. Egyszerűen nem támogatta. Úgyhogy sajnos ez van. Ezért ma egyes termékek már nem érdemlik az élelmiszer kategóriát. Aztán van egy kérdés, hogy amikor egészséges életmódról beszélünk, el kellene gondolkodni azon, hogy bio vagy nem bio, ugye? Erről a kérdésről önmagában lehetne a több estén át beszélni, hogy mennyire fontos a bio élelmiszer, hogy mennyire, de teljes mértékben bizonyított tény, és ezt most félre ne értsék, teljes mértékben tény, hogy a bio élelmiszer sokkal, de sokkal hatékonyabb táplálék, mint a nem bio. Mert beszélünk mindig arról, hogy a zöldségben nincsen vitamin, ugye? Ezért kell mondjuk vitamint külön fogyasztani. Ez részben igaz, de aki bio élelmiszert fogyaszt, az 20-30 esetenként 50-60%-kal több tápanyagot kap ugyanabban a mennyiségben. Tehát nem fölösleges. Én tudom, hogy ez egy faramuci küzdelem, mert drágább, meg nehezen hozzáférhető, meg minden, de aki a saját kertjében tud ültetni, termelni, azt foglalkozzon ezzel. Szintetikus anyagoknak a hozzákeverése, erről beszélgetünk, állati termékeknek a használata. Ezt most kihagyom, de ezt a könyvet ajánlom, ezért ajánlottam ezt a könyvet. Erről is lehetne beszélni, hogy mit jelent állati termék, hogy mi az, ami még egészséges. Mi az, amit még egészségesnek lehet nevezni. Most éppen a napokban kaptam egy kis videó, ahhoz a hozzáférhető linket az interneten is. Vagyis, hogy mondják ezt a filmet, ez a Matrix. Az a Matrix nevű film, nem tudom, biztos ismerik a Matrix nevű filmet. És akkor az angol meat kifejezés, az a hús kifejezés, ezt keverték össze, és az így jött létre, hogy Matrix. És ez egy ilyen rajzfilm. A YouTube-on lehet kikeresni, és szépen rajzfilm formában, 10 perc alatt egy néhány kirívó, extra kirívó, bűnét az élelmiszeriparnak felsorolják. És nagyon érdekes. Persze mindig ez politika és valamilyen szinten, de érdekes ezt megnézni. Én, ha csak ezt a néhány percet megnézünk,
én garantáltan biztos vagyok, hogy minden jó érzésű emberben felmerül, hogy vajon ez így jó és helyes. És akkor még nem beszéltünk a konkrét veszélyekről, csak általános érvekről. Úgyhogy ajánlom annak a megnézését. Miben van gyógyerő? Egy pillanat, erre visszatérünk. A gyógyerő nem a gyógyszerekben van, hanem a természetben. És a természetben, vagy mit találunk? Ott találunk az élelmiszereket. És itt még egyszer egy kis felsorolása az igazi gyógyszerekről, hogy a táplálkozás mint gyógyszer, vagy a gyógyító táplálék, ugye erről beszélgetünk még a továbbiakban, de a napfény, a mértékletesség, a pihenés, a mozgás, a testedzés, a tiszta levegő, a vízhasználata és Istenbe vetett hit. Én ezt sose hagynám ki egyébként az utolsó. És tehát ezek az igazi gyógymódok nem kerülnek semmibe. Tessék végignézni, kerül ez valamibe? Ami ott le van írva. És ez a rák feneje az egésznek. Mivel nem kerül semmibe az igazi, ugye? Tehát nem érdekes. Mert ezen a világon mindenki pénzt kér, és mi az, hogy sétálni a napon, és a friss levegőn, és mi ebben? Mi van ebben? Ebben nincs vitamin. De D-vitamin. És koleszterin csökkentés. És oxigén növelés. Tehát oxigén szint növelés. És a szív- és érrendszernek a javulása. És lugosítás, meg mit mondjuk? Nem, mi lugosítunk zöld porral. D-vitamint beveszünk cseppek formájában. Értik? Tehát szóval mi a farmakológiai gondolkodás, tehát a gyógyszeriparnak sikerült annyira, hogy mi hatóanyagokban gondolkodunk. Hogy ez csak így lehet elegendő mennyiségben. És mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a saját urai. Mi megtehetjük azt, hogy mi eldönthetjük, hogy nekünk ma, mit tudom, 10 000 egység a A-vitaminről van szükség. Ezt most beszedjük. De mindig marad a kérdés, hogy tényleg annyi kell? Vagy esetleg csak a fele kellett volna? Vagy esetleg az ötszöröse? Honnan tudjuk? És amikor már kezdünk kérdezni, akkor úgy a kérdésekre olyan nagyon nem kapunk választ. De azt látjuk, és mint terapeuta azt látom, akik elkezdenek következetesen, egészségesen táplálkozni és élni, és azoknak a vérét megnézem, ugye én vércsapanalízisen megnézem az embereknek a vérét időnként, hát azoknál az embereknél folyamatos emelkedést látok. Folyamatosan javul az állapotuk. És azok az emberek be is számolnak nekem arról, hogy javul minden. Akik viszont a farmakológiai gondolkodásban megrekednek, és nem elvekben és cselekvésben keresik a boldogságukat, azok ebből nem tudnak kimászni. Na, még ételgyógyszer. Ugye ez alapvetően attól függ, hogy milyen betegségtől, illetve egészségi problémától szenved valaki. Tehát nem mindenkinek minden ételgyógyszer. Mert vannak olyan emberek, akik, mit tudom én, epebetegek, vagy májbetegségtől szenvednek, epe problémájuk van, és akkor azt mondjuk, hogy tessék, egyél sok, mit tudom én, mákot, ugye? Mert abban nagyon sok ásvány van, még ilyen, meg olyan. Hát, te lehet, hogy éppen ettől kap egy epegörcsöt. Vagy mondjuk neki, hogy egyél nagyon sok paprikát és fokhagymát, mert C-vitamin van benne, meg ilyen, meg olyan. Igen, de lehet, hogy ettől szintén úgy kap egy epegörcsöt. Vagy mondjuk neki, hogy mondjuk egy ilyen babot, ugye? És beáll, mint a beton az emésztésében, mert nem tud emészteni. Tehát az ő esetében előbb valami mást kell adni, előbb valami mást kell tenni, hogy rendbe jöjjön az emésztési rendszere, és majd ezután meg tudja enni ezeket. Tehát így kellene megközelíteni, vagy hozzáállni a dolgokhoz. Egy cukorbetegnek nem biztos jó az a fajta szénhidrátdús étrend, amit mondjuk egy nem cukorbeteg ember még elvisel. És tehát ilyen dolgok vannak. A népbetegségek mögött az áll, hogy az emberi testbizonyos szervei, szervrendszerei nem működnek megfelelően, toxikus anyagok halmazódnak föl, krónikus fertőzések alakulnak ki, biokémiai folyamatok egész tömkelege megáll, mert valami tápanyag hiánya van. És ezeket táplálékkal kezelni, vagy rendezni lehet. Ugye ételek gyógyhatásai. Nézzük meg, hogy mi azt nevezük tápláléknak, ugye itt lent van az, hogy ami ellátja a szervezetet a pótlandó tápanyagokkal. Ugye
aminosavak, síjasavak, szénhidrátok, vitaminok, ásványok, nyomelemek, illetve ami nem rendelkezik toxikus hatással. De nézzük meg, hogy milyen különböző hatások vannak a tápláléknak. Ugye alapvetően ez a tápláló, amit említettünk, fehérje, szénhidrát, zsiradék, tehát ez kell a mindennapi energia fenntartásához. Ugye, tehát ez a 2200-2500 kalória, ami minden nap kell, azt mondjuk ezekben az anyagokban, főleg a zsiradékokban találjuk. De lugosítás. Lehet mondjuk az egészséget a lugosítás szemüvegén keresztül megközelíteni. Mi az az étel, ami lugosít? Ugye tudnánk felsorolni, mi az, ami lugosít? Tudja valaki, hogy mi az, ami lugosít? Zöldségek, növények, gyümölcs és zöldség lugosít. Majdnem minden gyümölcs és szinte minden zöldség lugosít. Mondjuk a gabonafélék már nem, a hüvelyesek már nem, és az állati termékekről még nem is beszélve. De az ásványi tartalma és a klorofil tartalma az nagyon jó, és hát erre oda lehet figyelni. Ez például az egyik olyan szempont, amely szerint rendezni lehet az élet, tehát az étrendet. Antioxidáns hatású. Majdnem minden növényi étel antioxidáns hatású. Tehát majdnem minden növény antioxidánssal rendelkezik. Miért? Mert az antioxidáns, vagy a szabad gyökfogó képessége a növényeken belül szükséges. Ezek a növények ugyanúgy küzdenek a külső behatásokkal, és ugyanúgy küzdenek az oxigénnek a hatásaival, és ugyanúgy küzdenek a rákcsálóknak a támadásaitól, de muszáj nekik anyagokat termelni, egy saját immunrendszere van a növénynek is. És a növény immunrendszerének egyik fő hatóanyaga az az antioxidáns. És amikor mi a növényeket fogyasszunk, akkor mi megesszük az ő immunrendszerét. És ez bennünk nagyon jót tesz. Lehetne most például a szabadgyök és az antioxidáns, ugye ez a két ellentétes a vegyület az emberi szervezeten belül, azoknak a összjátékát, vagy egyensúlyát most itt még egy kicsit magyarázgatni, de lényeg az, hogyha növényeket fogyasszunk, főleg színes anyagokat, tehát ugye sárga, piros, kék színű növényeket, ezek kifejezetten tele vannak antioxidánsokkal. De vannak ásványok is, mint a szelén, a cink, amelyek segítenek a szervezetünkön belül keletkező antioxidánsokat rendbe szedni. De ez az antioxidáns kérdés sokkal, hogy mondjam, összetettebb, mint ahogyan a legtöbben gondolják. Sokan nem tudják, hogy mi magunk is termelünk antioxidánsokat. Tehát nem csak abból élünk, hogy C-vitamint eszünk, és E-vitamint eszünk, és A-vitamint eszünk, meg beta-karotint, meg flavonoidokat, meg karotinoidokat, meg astaxantinokat, meg mit tudom én. Tehát azért, honnan védelem alatt van a szervezetünk, mert mondjuk az antioxidáns szükségletnek a fele, azt mi minden nap a WC-ben kiengedjük. Az a húcsav. Tehát a húcsav, azt mi termeljük minden légzésnél. És most termeltem egy rakás húcsavat. Mert oxigén ment be a szervezetembe, a sejtjeimhez megy, és a sejteknél, amikor a sejtanyagcsere megtörténik, ott keletkezik húcsav is. És az a húcsav az egyik legerősebb antioxidáns a szervezeten belül. A felét szokott betölteni, vagy kitölteni. De ha a többi belső antioxidáns nem működik, tehát a másik fele, és ott vannak olyanok, glutatión, Q10, és még egy egész sor enzim, kataláz, glutatión, peroxidáz, stb. De ha ezek nem működnek, akkor a húcsav föl kell, hogy menjen. Hogy egyensúly teremtsen. Vagy ha valaki nem eszik antioxidánsokat kívülről, nem hozza be azt a részét, amit be kell tenni, mindenféleképpen be kell tenni, akkor is növekszik a húcsav. Antioxidáns hiány miatt. És ha növekszik a húcsav, ezzel egy, és az antioxidánsok már a húcsav káros hatása van, és már nem tud védeni, több a szabadgyök, akkor fölmegy a koleszterin, fölmegy a triglicerid, fölmennek a szabadgyöknek a metabolitai, és betegség jön a nyomában. Amit mi betegségként ismerünk, az így következik. Tehát ez például egy rendkívül fontos érv, ami miatt nekünk növényeket fogyasztani kellene. Vagy gyulladáscsökkentő hatás.
Mi az, ami gyulladás csökkentő hatás? Kérem? A kurkuma, ez egy közönséges fűszer. De tessék, nem tudom, kinek a háztartásában van kurkuma. Ó, helyes. A többiek is vegyenek. Tehát kurkuma az úgy legyen, de nem úgy, hogy egy ilyen 3 gram kurkuma van otthon, jó? Tehát ezt kurkumát lehet minden mennyiségben megvásárolni, és minden mennyiségben felhasználni. Kurkuma az egyik legegészségesebb fűszere, ami létezik. Nagyon-nagyon fontos. A gyulladás csökkentő hatása frenetikus. De hadd tegyem hozzá mindjárt, hogy nem csak a kurkuma. Szinte minden más fűszer, amit mi itt a nyugati világban használjuk, és amit mondjuk Indiából importálták már a középkor óta, szinte minden más ilyen erős fűszer, legyen ez most egy európai fűszer, mint mondjuk a majoranna, meg a bazsalika, tehát egy néhány európai gyógynövény, hát a köménynek is, a fekete köménynek is, vagy a csillagkömény, ezeknek erős antioxidáns hatása van. De mondjuk egy szegfűszek, egy fahé, ezeknek ugyanúgy igen erőteljes antioxidáns hatások van. A szegfűszek a legerőteljesebb, erről már beszéltem. Gyömbér is, igen, ez is ott van. Akkor itt megint egy másik kérdés, ami nagyon lényeges, az, hogy metil donorokat, vagy a metilkört fenntartó táplálékokat fogyasszunk. Itt mondjuk B-vitaminokról beszélnék. Tehát a metil donor az megint egy nagyon-nagyon fontos körforgás az emberi szervezeten belül, amiről lehetne beszélgetni. Órákig lehetne erről beszélni. Külön előadást lehetne arról tartani, hogy mi az, hogy metilizáció. Az egész génállományunk egészsége attól függ, hogy ez a metilizáció jól működik-e, vagy nem. Ha nem működik jól, azon kívül, hogy növeli az érmeszesedésnek a rizikóját, a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, a rák rizikóját, a cukorbetegség rizikóját, azon kívül bizony a génállományoknak a nem megfelelő működését elősegíti. És mi kell hozzá? Vitamin B1, vitamin B6, folsav, vitamin B12, és egy bizonyos aminosav, ami szükséges ehhez. Ugye, hol van? Hol találunk B-vitaminokat? Tegyük fel, B-vitaminokat. Hol találunk B-vitaminokat? Teljes kiölésű gabonafélékben rengeteg B-vitamin van. Vízoldékon B-vitamin. És sűrélesztő. Mondjuk a máj, az éppen egy belsőség lévén. Egyébként, hadd tegyem, tetszett, én nem vagyok úgy, hogy bigott lennék, mondjuk a hús tekintetében, de a belsőségeket azt én személy szerint tilalommal ellátom. Tehát, hogyha még valaki eszik is néha valami állati terméket, de belsőségeket, az harakiri, ez öngyilkosság. Tehát ezek a szűrőberendezések az állati szervezetből, és ott aztán fokozottan veszélyes anyagok halmozódnak föl. Jó? Tehát ez úgy teljes mértékben el kell felejteni. Abszolút mértékben. Tehát senki ne, még hozzá se nyúljon a belsőségekhez. Akkor lépjünk tovább metildonorokon túl. Emésztést és méregtelenítést elősegítő hatású ételek. De ez egy nagyon széles kör, ez elkezdve a rostoktól, a gyümölcs savakon át, gyógynövényekben levő emésztés stimuláló, máj vese stimuláló anyagok, fertőtlenítő hatású anyagok, összehúzó hatású anyagok. Tehát egész sor dolog, ami lényeges. De kezdjük a legegyszerűbb. Hol találjuk a rostot? Ugye rostdús ételeket. Ugye teljes kiölésű gabonafélékben, de sokan ezt nem tudjuk például a babfélékben. A baboknak a 20%-a rost. Tehát ha 5 babot megeszem, abból 1 az rost. Ezt úgy kell kezelni. Tehát ez tiszta rost, ami csak söpör kifele. Vagy gyümölcsöket. Az összes gyümölcs tulajdonképpen emésztés tisztító, tehát az emésztést rendező, máj tisztító hatással van. Éppen a gyümölcssavak miatt, amelyek benne vannak. De egyébként perisztaltikát is segítik elő. És akkor most nem beszélünk azokról a vitamin szükségletek, amelyek ott vannak, amelyek a májnak megvannak, tehát ezeket is lehet említeni.
energetizáló hatású ételek. Ez meg mit jelent? Mi a csoda? Energetizáló. Ez azt jelenti, hogy az ételből ugye mi általában energiát nyerünk. De van a szervezeten belül egy kis ilyen beállítás, mint a fűtésnél a termosztát, ugye? És a termosztát, ugye mit csinál a termosztát? Szabályozza a hőmérsékletet a lakáson belül. Na, mert nekünk is van egy ilyen

Arán, amiben zsírt vagy vércukrot produkál a fogyasztott ételből. Nos, érdekes módon, hogy azt történik, hogy minél kevesebbet eszünk, annál inkább lelassul ez az anyagcsere. És ez mihez vezet? Tehát, hogy eszek mondjuk 100 kalóriát, de lelassul az anyagcsere, akkor a 100 kalóriából mondjuk 10 kalória folyamatosan, egyenesen a zsírsejtekbe megy. És ha mondjuk 100%-on van, akkor amennyit fogyasztok, amennyit eszek, annyit föl is használok. Persze van ez úgy is, hogy ideiglenesen túlpörgök, és akkor mondjuk 100 kalóriát eszek, és 110-et égetem el. Az egyeseknek közülünk nagyon jó Istennek, nekem is pedig. Mindig azon dolgozok. Egyébként tudják mi, hogy ezt nem lehet étellel szabályozni. Nagyon sokan ezt nem tudják. Mozgás. A mozgás nem azért lényeges egyébként, hogy lefogyasszuk a kalóriákat keservesen. Kiszámolták már, hogy egy óra mozgásban, hogy mennyi kalóriát égetünk el? Hát, édes keveset. Na, tessék belegondolni, hogy egy óra intenzív mozgás 3 és 600 kalória között éget el. Ha semmit nem csinálok, csak fekszek az ágyra, 150 kalóriát égetek el. Hát ez nem valami hatékony dolog, nem? Mert ugye 150 kalória az mennyi gram zsír? Mit gondolunk? 16 gram zsír. Tehát ha én mondjuk keményen egy órán át, keményen dolgozok, akkor 30 gram zsírt tudok lefogyasztani. Az úgy hatásos? Tehát tegyük föl valakinek mondjuk 20 kiló túlsúlya van. Hány évig kell dolgozni azon, hogy ezzel, mit tudom, heti kétszer egy órát edz, mondjuk pluszba, mit gondolunk, hogy mennyi lesz belőle? Na, és aztán mégis miért fogynak? Azért, mert ha valaki elkezd edzeni, azon túl, hogy ebben az órában mondjuk egy picivel több energiát fogyaszt, tehát mit tudom én, 150 plusz kalóriát, vagy 450 plusz kalóriát fogyaszt el, de azt történik, hogy ez a belső hőmérő, vagy termosztát, az mondjuk a 90%-ról fölmegy a 95%-ra, vagy a 98%-ra, vagy a 110%-ra. És láss csoda, azt történik, hogy éjjel, amikor ez az ember fekszik, nem 160 kalóriát fogyaszt fekvés közben, hanem 180-at. És egész éjjel többet fogyaszt, mint abban az egy óra mozgásban elfogyasztott. Értik a trükköt? Tehát itt van a lényege az anyagcsere szabályozásnak. És vannak persze ételek, amelyek felgyorsítják az anyagcserét, és vannak, amelyek lelassítják. Aztán immunrendszer támogató, se szeri, se száma az ételeknek, amelyek támogatják az immunrendszert. Megerősítik. Elkezdve a teljes kiölésű gabonafélékben levő rost anyagoktól, amelyek a poliszakarideket tartalmaznak, egészen a gyümölcsökön át, a vitaminok, meg minden. És itt néhányat itt most felsoroltam, csak hogy egy kis képünk legyen az egészről. Az alma, ugye C-vitamin tartalmaz, pektin tartalmaz. És mit csinál a pektin? Ugye segít kiválasztani nehéz fémeket, ólom, arzén, higan, megelőz székrekedést, csökkenti a koleszterin szintet, a pektin tartalma, vagy a pektin szint révén. És ez így már önmagában nagyon jó. És megelőz epeköveket is a benne levő gyümölcssavak miatt, mert stimulálja az epenek a termelését. Nagyon, nagyon egyszerű dolog, de ahogy szokták mondani, mi az egyik ugye mondás, ugye? Igen, igen. Pontosan. De még vírus elleni hatása is van. Barackok, ugye? A sárga barack. Főleg a magja nagyon egészséges, ugye? Tehát itt nagyon komoly kérdések vannak, ugye a sárga barack magját megenni, ugye? Tehát vannak, akik azt mondják, ó, nem szabad megenni, mert mi van benne? Cián van benne, hú. Igen, hát tény és való, cián van benne. De nem, a cián van benne, és az a gyógyító anyag. Van benne cián, és van benne mindjárt eszembe jut. Ez a két anyag,

0: benzáldehid, benzáldehid, benzáldehid és cián. És az egész össze van kötve egy glükóz a molekulával. És nagyon stabil, beton stabil. És mi ezt megesszük, és van egy enzim, ami szétszedi ezt a kettőt, glükózidáz, és akkor ott van ez a két szupermérgek, tehát önmagukban tényleg szupermérgek, tehát a ciánoxid az nagyon oda csap. És tényleg mérgező hatása van. De ez csak akkor mérgező hatása van, hogyha mondjuk tegyük föl, 2-3 maréket ennék belőle, és az első hatás ebből az, hogy egy kicsit lazább emésztésem van, mert esetleg egy hasmenésem lesz belőle, mert egy emésztésrendszerbeli toxikuságot idézem elő, de semmi több. De amúgy, ha ez az molekula, az nem esik szét, csak ott, ahol a glukózidáz van. És a glukózidáz nagyon kis mennyiségekben megvan az emésztési rendszeremben, és ha netán talán valahol egy tumorom van, ott igen, ott nagyon sok van. Egyébként, ha nem találkozik ezzel az enzimmel, akkor vannak más enzimek a szervezetekben, amely ebből a vitamin B17-ből antiszeptikus és vérnyomás csökkentő anyagokat kreálnak. Sőt, még a vitamin B12 előállításában is segítenek. Akkor még miről beszélünk? Ugye? De ezen kívül kálium van benne, A-vitamin, tehát beta-karotin, B2 vitamin, lugossága nagyon fontos, kobaltot tartalmaz, ami szintén nagyon lényeges, akkor a banán, magas pektin tartalom miatt csökkenti a koleszterin szintet, magas kálium szint is van, ugye, ami a szív- és érrendszer és a sejtanyag cserének jó, vérnyomás csökkentő hatása, B6, ami vesekő ellen jó, akkor itt a babok és a lencsék, jótékony a szív- és érrendszere, mégpedig a benne levő szénhidrátok által, tehát nagyon speciális szénhidrátok vannak benne, sok cink van benne, ami vegetariánusoknak rendkívül fontos, tehát én senkinek nem ajánlom, aki vegetariánus, hogy melőzze a hüvelyeseket. Tehát babfélék, lencsék, borsó, egyebek. Hogy mondjam, lehet sokféle növényi fehérjét fogyasztani, de muszáj ezeket is valamilyen módon az étrendre tenni, mert a fehérje hiány a vegetariánusok között eléggé gyakori és általános, és azon kívül a cink hiány is. Tehát sokan beszélnek a vitamin B12-ről, amit még valamilyen módon helyre kezelni lehet, de ezek a nagy mértékű cink hiányok azért az energiafelhasználás miatt, tehát az nem jó. Koleszterin csökkentőket tartalmaz, de hát ugyanolyan koleszterin csökkentő, egyébként a koleszterin csökkentő hatóanyagokat, a babban előforduló, tehát az úgynevezett statinokat, a babban előforduló molekulák alapján hozták létre, tehát másolták a természetet. Nagyon jó rostforrás, és kis gyömbérrel vagy fokhagymával fogyasztva a pufadás is tulajdonképpen, amit ugye okoz, az emészthetetlen fehérjéknek az aránya, ugye, mert van egy fajta emészthetetlen fehérje a babfélékben, és ezt tudni kell, és nem kell mellé beszélni, de ha jól készítjük el a babféléket, és mondjuk használjunk egy kis emésztésstimulálót, akkor a babfélék nem okoznak lényeges problémákat. Akkor itt a brokkoli, és most tényleg csak itt néhányat sorakoztatom föl. Ez a rák ellenes zöldség, de egyébként az egész keresztvirágú növényfajtát, vagy tehát növénycsaládot, tehát a káposztaféle, brokkoli, karfiol, a rettegféléket mind föl lehetne sorakoztatni. A benne levő a mustárolaj, ami benne van, tehát a mustár fő hatóanyagai, amelyek benne vannak ezekben az anyagban, kifejezetten vírus és baktérium ölő hatásúak, és nagyon-nagyon jó nagyon jó hatások alakulnak ki. A brokkoliban levő fitoösztrogének például mellrák megelőzésre rendkívül fontosak és nagyon-nagyon hasznosak. De tudják, amikor ezeket itt most felsorolom, kicsit olyan ostobának érzem magamat, mert önök részben ezt tudják, részben ez csak egy ilyen felsorolása, valami tények felsorolása, és ilyenkor mindig egy kicsit olyan üresnek érzem magamat, amikor ezeket felsorolom, mert ez nem igazi tudás, ez lexikális tudás, ez bárki utána olvashatja a Wikipédiában, de mi a lényeg? A lényeg az egészben az az, hogy én most felsoroltam egy néhány természetes, natúrban levő élelmiszert. Ezek élelmiszerek. Ezek megfelelő módon elkészítve nagyon-nagyon jó hatással vannak ránk. És folytathatnánk az egész éjjel, és még mindig nem tennénk igazságot a Teremtőnek, mert a Teremtő rakta bele ezeket az anyagokat oda bele. Teremtette a növényeket, és teremtett minket is. És lényegében azt mondta, az első mondat, amit az ember a táplálkozásról olvashatta a kinyilatkoztatásban, az van, hogy na ezt ednek. A növényeket ednek. Tehát meg is mondta. Megteremtette, meg is mondta. Csak ugye az ember nem így fogja föl a dolgokat. Az ember és a növényi világ szimbiózisban élnek, tehát együttélésben vagyunk. És ha mi használnánk többet a növényi világ, tehát a növényi birodalomból, akkor annyi mindent kapnánk, amiről fölfogó képességünk nincs. Ugye ismerik azt, hogy próbakérdés, mert már tudom, hogy hányszor tettem már föl ezt a mondatot, hányszor mondtam már el, egy darab paradicsomban mennyi hatóanyag van szám szerint? Tudja valaki? Egy darab paradicsom. Mennyi hatóanyag, tehát kimutatható hatóanyag van egy darab paradicsomban? Kinek van ötlete? Tessék? 90%? De most nem a százalékra, hanem szám szerint. Tehát szám szerint, hogy hány hatóanyag, hányféle hatóanyag lenne mondjuk egy darab paradicsomban? Tessék? Sok tíz, igen, sok, igen, mondjuk 100. Ki mond többet? Kevesebbet? Mondjuk többet. Bátran, nagyon bátran. 30 000. 30 000 vegyület van benne a paradicsomban, amelyet ki lehet mutatni, nagyon igaza volt. De most legyünk már őszinték, melyikünk képes most 1-től 30 000-ig számolni? Csak számokat. És melyikünknek lenne kedve? És melyikünknek lenne annyi esze, hogy meg is tudna tartani 30 000 különböző anyagnak a kereszthatását. Csak egy közönséges paradicsomról beszélek. Tehát gondoljunk bele, hogy az átlag növények, tehát a mai spektrálanalízissel az átlag növényekben ilyen 1000 és 3000 hatóanyag között kimutatható az átlag növényben, gyógynövényekben és növényekben. Melyikünk képes ezt észben tartani? De ha tesszük, élvezük annak a hatását? Hogy tudjuk, nem tudjuk, ez mindegy, de élvezük annak a hatását. És ugye, és innen jön az, hogy van egy angol mondás, amely azt mondja, hogy ha igazad van, sokkal inkább van igazad, mint amennyire te ezt tudod. Ez egyébként az élet minden területén így van. De ha igazunk van valamiben, akkor sokkal inkább van igazunk, mint amennyire mi ezt megértjük. Mi korlátozott képességekkel rendelkezünk, de a növények olyan mélységekben tartalmaznak hatóanyagokat, amelyek a mai napig is még, hát hogy mondjam, a kutatókat kérdések elé állítják. És én személy szerint annak a híve vagyok, hogy a növényt úgy, ahogy van teljességében. Tehát ne kezdjük azt, amit a farmakológia, hogy például egy kurkumánál, ez egy nagyon klasszikus példa, a kurkumában 1500 hatóanyag van. 1500. De a kurkumában egy anyag van nagyon-nagyon domináns, ez a kurkumin. És a kurkumin azt kimondjuk a kurkumából. És akkor azt mondjuk, hogy ez a kurkumának a hatóanyaga. És ezt árosítjuk tablettákban, kapszulákban. De kiderült, hogy ha ebből sokat eszünk, akkor megfájdul a gyomrunk. Akkor jön a másik, azt mondja, a kurkuma nem jó a gyomornak. De a kurkumát, mint olyat, porformában, vagy egy megfelelő módon, ahol az egész spektrumot van, így kimonatoljuk, akkor nem. És van gyógyhatása. Nem tudom, evete már valaki friss kurkumát? Na, tessék, ajánlom egyszer. Tehát olyan csoda, hogy én megrágtam friss kurkumát, narancs lett minden a szájban. Ez a narancs szín, az az antioxidáns. Úgy örültünk, amikor ott álltunk és rágcsáltuk a kurkumát, mint majom a farkának, és akkor örültünk, hogy jaj, most antioxidánsok kerülnek be a szervezetünkbe, és rendezzük az emésztési rendszerünket. Jó, de hát ahhoz mondjuk messzire kellett utazni, hogy friss kurkumát egyek, de most nem az a kérdés, hogy most megyünk Indiába, vagy ki tudja, Közép-Amerikába, vagy ahova, de hanem az a lényeg, hogy amit mondani akartam, hogy az ételek fogyasztása azzal a tudattal, hogy ez segít nekem, és sok minden jó van benne, azért élvezed, ez egy élmény. És ha tudjuk, hogy miért jó nekünk, az csak motivál minket, hogy igen, hogy ezt fogyasszuk, de ezek csak mankók. Igazán elég az, ha azt mondjuk, hogy igen, fogyaszt a növényt, fogyaszt a növényeket, mert jót tesznek neked. Sokkal több hatóanyag van benne, mint amennyit te valaha képes vagy megtanulni, vagy fejben tartani. De bízál benne, aki teremtette neked, az tudta, hogy mit csinál. Úgyhogy a élelmiszerek, növények, rák megelőzése, koleszterin csökkentő hatása van, 33 vegyületet tartalmaz, mely rák ellenes hatása van. Ez azt jelenti, hogy a több ezerből, 33-ról már kiderítettük, hogy rák ellenes. De lehet, hogy még itt 20 évet kutatunk rajta, kiderül, hogy nem 33, hanem 330, vagy még több. Ez egy ilyen kérdés. Ezért, ugye miért véd a növényi étrend? Mert karotinok, 700 féle karotin, 6500 flavon féle. Na, innen jön az, hogy 30 ezer hatóanyag hamar össze van. Szaponinok, se szeri, se száma. Szulfidok. A fokhagymában például 50 különböző szulfidok vannak. A szulfid van. Ezért egy baktérium soha nem tud aklimatizálódni a fokhagyma jelenlétéhez. Nem megy neki. Egy antibiotikumot le tud győzni. Egy baktériumnak a génállománya alkalmazkodni tud egy antibiotikumhoz. Ez sikerült is nekünk az állattáplálás, illetve az állattenyésztés során felhasznált antibiotikumokkal, olyan szuper rezisztens baktériumokat hoztunk létre, és állandóan rettek a világ és az egészségügyi hatóságok retteknek állandóan, azért csináltak akkor a balhét a madárinfluenzával, meg a sertés influenzánál, mert félnek, és indokoltan félnek, mert mi olyan félelmetes monstrumokat hoztunk létre az állattartással, hogy nagyon-nagyon veszélyes. Ezek ellen a baktériumok ellen az ismert antibiotikumok nem nyújtanak védelmet. Mert megetettük velük olyan kicsi mennyiségben, hogy alkalmazkodtak hozzá. De a növényi világban még annyi hatóanyag van, hogy nem kell félni igazán. És például a fokhagyma, mondom, 50 különböző hatóanyag, nem működik a baktériumok. Fitátok, ami mondjuk a szójababban, meg a babfélékben méregtelenítő hatással vannak. Kumarinok, ugye, tehát nem csak a kumarin, hanem egy egész sor kumarin van. Triterpének, stb. Itt ez a táplázat, nem akarom ennek a mélységébe belemenni, de a fokhagyma, zöldtel, szójabab, gabonafélék, keresztes virágúak, ernyős virágzatúak, citrusfélék, stb. Ezek azok, amelyek tehát erre azt mondják, hogy ezek a szuper ételek. Persze ezt ma már pejoratív értelemben használjuk, és mondjuk egy nonira, vagy egy gojira, vagy egy egyébekre, arra azt mondjuk, hogy szuper étel, és ezek valójában szuper ételek. De igazán azt is kellene tudni, azt a szuper ételt, ami a saját kertemben nő, na azt is kellene ismerni, és azt is kellene használni. Ugye? Tehát hagyjuk most a részletekben, már nem megyek bele, már így is úgy is késő. Tehát itt még egyszer ugye a felsorolás ezeknek az anyagoknak. Citrusfélék, ernyős virágzatúak, zöld tejel, stb. Egy napra? Úgy alapvetően, ha itt a kérdésre röviden reflektálok, a fokhagymának a mennyisége étkezésenként egy gereszt, erre azt mondták, hogy ez mondjuk cukorbetegséget megelőz, meg segít az emésztési rendszernek, meg a puffadást megelőz, meg ilyeneket. Vannak emberek, akik mondjuk betegség esetén akár egy fejet is fogyasztanak naponta, de az már higiéniai kérdés, mert ugye a bőrön keresztül azért az távozik. És főleg nyáson nem biztos, hogy egy egész fej a fogyasztható, de vannak emberek, akik dalolva és bal kézzel hátra megeszik ezt a fejfokhagymát, főleg, hogyha a részét, mondjuk az egyik felét mondjuk a főzés során felhasználják, vagy párolásra, tehát pároltak, akkor használható. Csak mondjuk tény és való ez a kénvegyület mennyiség, azért az a bőrön keresztül távozik, és az érezhető lesz. Illetve vannak emberek, akik akármilyen mennyiségű fokhagymát esznek, és nem éreződik a bőrükön, mások még megesznek egy keresztet, és már is lehet érezni rajtuk. Tehát ez különbözőek vagyunk. Na, hogy a záráshoz eljussunk lassan, szuper ételek, ugye? Tehát vannak egy ilyen szuper ételek, szuper táplálékok. Ez micsoda? De elkezdődött az egész egy japán kutató, aki a zöld árpát szuper ételnek kihirdette, és akkor a zöld árpapor világszerti terjesztése és a reklámozásába kezdett, és azt mondta, a zöld árpában benne van mindaz, ami az emberi emésztéshez, illetve az emberi tápláláshoz szükséges, és ezt tömegáruként elő lehet állítani, stb. Ez a táplálkozásnak a jövője. Ami ugye nagyon jól hangzott, és ideig nagyon jól működik, vagy működött, egyébként mindenkinek ajánlom egyszer kipróbálni egy-két ilyen üveg zöld árpát fogyasztani, döbbenetes eredmények állnak be. A lúgosításnak a hatása évente egyszer-kétszer legalább érdemes megcsinálni, és ténylegesen egy ilyen zöld árpával ezt meg lehet csinálni. Ugyanaz egyébként búzafűlével, vagy búzafűporral, de az aloé, az lett a következő sláger, hogy mindenki aloét használt, ugye az emésztési rendszer javítására, és az aloéban benne van egy olyan poliszakarid, amely az immunrendszer erősíti. Aztán ugye az aloét aztán leváltotta a nóni, akkor mindenki a nónira esküdött, és azt mondta, a nóni a legjobb a világon, és a nóni inkább az emésztési, tehát az emésztési enzimek, illetve az enzim tartalma révén fejti ki a hatását. De tessék egyszer a nóni gyümölcsöt kézbe tartani, és akkor hamar meggondolják magukat. Tehát én Costa Rican ugye a nóni fa alatt álltam, hamar arrébb álltam. Tényleg, ezt ott büdös gyümölcsnek nevezik, és valójában büdös, tehát úgy nagyon büdös. Tehát egy ilyen nem is tudom, hogy milyen sajt, vagy nem is tudom, hát igen, de attól függetlenül, ha fermentálják ezt a gyümölcsöt, és csinálnak belőle egy kimonatot, annak az enzim tartalma igen erőteljes, és igen jó. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nem jó. Csak mondjuk ez is egy részterületet, tehát az enzimatikus működését javítja. Aztán jöttek a zöld turmixok, mindenféle szuper táplálék, ilyen zöld porok keverékei, ahol mindent belekevertek. Ez is nagyon jó, nagyon klassz, lúgosít és táplál még mindenfélét. Akkor jött a goji, ugye Kínából, meg az akai, meg az áfonya és annak a keverékei, és mostanában már mindenki ezzel foglalkozik. Ilyen szuper antioxidáns táplálékokat, ugye a zöld, tehát a kék és piros bogyóféléket. És ez nagyon jó, higgyék el, ezekkel a szerekkel sok mindent lehet tenni, amit mondjuk a táplálékkal nem tudtuk megtenni, megpótolni, és én látom nap mint nap ennek az eredményességét, amikor valaki mondjuk megiszik egy ilyen szuper táplálékot, vagy ilyen szuper ételt, megiszik, megeszik ilyeneket. Ugyanakkor az eddigi előadás hátterén tessék értelmezni, amit most mondok, ezeket a termékeket jó, ha használjuk a maguk helyén. Kiegészítésként, és úgymondván csúcstermékként. Tehát ez azt jelenti, hogy én szépen megeszem az egészséges ételemet, és akkor ezzel kiegészítem, tehát ráteszem azt a biztonságot, azt a pluszt, azt az extrát, ami a szervezetemnek kell. Erre használom ezeket a szereket. De én azt gondolom, és itt jön a nagy probléma, nagyon sokan úgy gondolják, és mivel pénz nem számít, ugye, akkor nem számít semmi, akkor költök én havonta sok-sok ezer forintot, és beszedem én mondjuk ilyen XY vitamint, meg ezt, meg amazt, de akkor megehettem a francia krémest, megehettem a csülköt, megehettem ezt, azt, amazt, de ezt egészen komolyan így gondolom. Hogy vannak olyanok fiatalok, akik nagyon fogyni akarnak, még nagyon ideális testcsúlya, meg minden, és akkor csak ilyenekből élnek. Kérdezem, mit ettél ma? Hát, algát már ittam. És még ezen kívül, hát még egy gojit is ittam. Aha. És mit ettél? Hát nem sok. De mégis mit? Hát egy legváros kenyeret. Értik? Na most ilyenkor viszket a kezem, tehát a tenyerem viszket ilyenkor. Szó szerint. mert nem tudják, hogy miket művelnek önmagukkal. És megint itt a tudás és az elvek. Tehát enni kell. Aki egészséges akar lenni, az egyen. Egyen egészségesen, és szokja meg az egészséges ételt, és a rendszeres ételt, és mindent, ahogyan ezt ma este úgy nagyjából felsoroltuk az elvek szerint. Aztán kiegészítésként használja ezeket, és meg fog lepődni, hogy milyen egészségre tud eljutni, milyen jó közérzetre tud eljutni. De önmagában kvázi helyettesítésként használni és fogyasztani vitaminokat és táplálékkiegészítőket, hogy jó lelkiismeretünk legyen, miközben sok mindent úgy eszünk és úgy fogyasztunk, ahogy nem kellene, az nem, tehát hosszú távon nem célszerű, nem eredményes, és ezért kontraproduktív. Én dolgozok egy cégnek, amely ilyen termékeket előállít és forgalmaz, többek között ezt is csinálom, de én a nagy marketingesekkel ellentétben mindig ezeket mondom. Ők mindig mondják, neked mi van? Fáj a lábot? Ezt vedd meg. Fáj a fülöt? Ezt vedd meg. Én nem így közelítem meg a kérdést. Azt mondom, először éljél egészségesen, és dobd ki a cigit, dobd ki az, ami nem egészséges, takaríts először az életedben, és akkor használd azt, ami egészségesen pluszba hozzá. És akkor meg fogsz lepődni, hogy milyen jó egészségre eljutsz. És azok az emberek, akik ezt így teszik, ezek éveken át türelmesen szedik is ezeket a szereket, mert tudják, hogy nem attól javulnak, ha egy-két hónapig szedik, hanem szépen, folyamatosan, mert tudják, hogy táplálkoznak, és a szervezetüket ellátják a legjobbal, amit el lehet látni. De akik nem így gondolkodnak, csalódnak, és aztán ez se jó. És akkor ezek azok az emberek, akik előbb a zöld árpát hirdették, aztán az aloét, aztán a nonét, aztán mindent, és akkor a végén már senki nem hisz nekik. És ők meg maguknak sem. És így lehet kiégni ezekben a dolgokban. A tartós egészséges élethez belefér, vagy a tartós egészséges életmódba belefér a vitamin és a táplálék kiegészítő használata, de mondom ezzel a szóval kiegészítő értelemben. És azt hiszem, ez így idemben az értelemben teljesen érthető és fenntartható. Most veszem észre, hogy a záró diát ezt valahol elsülyeztettem, de akkor próbáljunk összefoglalni a mai estét. Családnak akkor hogy tudunk egészséges ételt tálalni? Hogy tudunk egészségesen élni? Mi a kulcskifejezés? Mi volt a kulcskifejezés, amit Aniszó rágtam? Példamutatás, elvek alapján, szokások kialakítása által, ugye? És az egészet hogy érjünk el, hogy tudást szerezünk, ugye? Tudást és ismeretet. Tudás és ismeretszerzés által türelmes szokások kialakítása és annak a képviselete és annak a megszeretése. És ez előbb-utóbb hatása lesz önmagunkra, mert a kezünk magától csinálja. Mert meg van győződve az agy róla, hogy ezt így kell csinálni. De a kezünket oda kell verni, az nem fog működni. Egy ideig csináljuk, aztán már nem. És így működik minden tartós reform. És a családon belül nem kell azon gondolkodni, hogy most hogy leckírozzuk a gyerekeinket arra, hogy na most akkor ezt edd meg, így edd meg, úgy meg. Ne felejtsék el a 25 ezer gént, jó? Tehát kedves családasszonyok, tehát nyugi, nagymamák, jó? Nyugodjanak meg. Tehát a gyerek szinte a vasszögből is megél. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem törődő módon foglalkozunk a gyereke, a lehetőleg legjobbat adunk neki, de ha valamit nem akar megenni, ne legyenek emiatt álmatlan éjszakaink. Jó? Tehát a Jóisten segít nekünk kvázi kiegészítésként, hogy de amikor már egy ilyen 20 éves a gyerek, akkor már úgy odaig el kell, tehát akkor eredményes a tevékenységünk, ha a gyerek akkor a magától kérdezi, apa, ezt te miért eszed így? Ezt én is csinálom. Mert ugye követni akar. Mert ösztönösen követni akar. Amikor jön az ész, és követni akar. De akkor ott készek kell, hogy legyünk. És ami magunk nem követjük szokásszerűen, hanem csak úgy hóruk módszer, hullámszerűen, egyszer ezt képviselők, egyszer amaszt képviselők, akkor semmit nem fog követni. Nem tud mit követni. mert nincs bölcs, aki igaz, vagy nincs igaz ember, akinek bölcsesége van. Na, ezeket kell csinálni, és azon kívül, mit mondtunk a lényeges részre, tehát a táplálkozás, ez életmód, ez nem csak az étrend, és az étrend miből áll lényegében? Ha a növényi étrendet preferáljuk, akkor a biztonságos oldalon vagyunk. Ezer milliónyi oka van arra, a szervezetünknek pláne, ami miatt a növényi étrendet preferálnánk. És ha nem tudjuk egyszerre megcsinálni, és ha nem tudunk az egészet egy húzásra, egy lépésre megtenni, akkor tegyük meg lépésről lépésre. Én remélem, hogy ezek a gondolatok ma este segítettek, megőrvendeztek azokat, akik ezt így is úgy is gondolják, azoknak segítettek, akiknek ebben újdonság volt, és hát kívánom mindenkinek, hogy ezt otthon a lépésről lépésre és az ereje szerint meg is valósítsa. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen az előadást! Mint tegnap is a ma este hallottakat is szerettük volna egy picit a gyakorlatban is megmutatni. Éppen ezért néhány sós pástétommal készültek itt a segítőink. Ezt szeretném erre invitálni önöket, hogy kóstolják meg. Teljes kiörlésű kenyéren vannak ezek. És egy 10 perc után, akkor úgy, mint tegnap, egy fórumbeszélgetést tartanánk. Esetleg a részletekben is, az előadás részleteiben vannak esetleg kérdések, akkor megpróbálnánk választ találni, megbeszélni, vagy meghallgatni az előadót. Köszönjük szépen!
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Mi az Evangélium Pál apostol levelei című sorozatunk 9. előadásán. Újra szeretettel üdvözlöm körünkben Szabó András előadóművészt. Kedves hallgatók, a 9. állomáshoz érkeztünk, de voltak éppen még csak az 5. levélhez. Miért? Azért, mert a római levelet is több részben kellett elemeznünk, a 2 korintusi levélre is több időt kellett szánnunk, és a Galácia beliekhez írott levél volt az elmúlt témánk. Minden levelet úgy kezdtem, hogy minden levélben megszólal Pál apostolnak az Istentől kapott bölcsessége bizonyos problémákra, bizonyos nehézségekre, bizonyos kérdésekre. Minden levél más, a mai alkalommal ezt nem tudom elmondani. Milyen érdekes, hogy az efézusi gyülekezetben nem voltak olyan problémák, mint Korintoszban, még kevésbé olyanok, mint Galáciában. Milyen érdekes és jó ezt megfigyelni a Bibliából, hogy volt olyan keresztény közösség, akiknek a tagjait nem kellett kemény szavakkal feddeni a gondolkozásuk eltévejedése, vagy a gyakorlati erkölcsi életük eltorzulása miatt. Úgy tűnik ki ebből a levélből, hogy Efézusban, ahogy mondani szokás, minden rendben volt. Ez a gyülekezet szépen fejlődött, növekedett. Igaz, hogy Pál apostolnak is több éves munkája fekszik ebben a keresztény közösségben. Ugye itt van ez a bizonyos Efezosz, vagy Efézus, a mai Törökország nyugati részén az Égei tengerre néző hatalmas város. Az ókorban mindig is metropoliszként tartották számon Róma, Alexandria, Antiókia, Bizánc után a legnagyobb városnak számított. Ebben az időben is a lakosainak száma több százezer lehetett, tehát körülbelül 200 000-es népességről tudunk itt beszélni. Viszont Pál apostol a második és a harmadik missziós útján érintette ezt a várost. Itt lehet látni a térképünkön is az apostol missziós útjait különböző színekkel, és mintha összefutnának ezek az utak itt Efézusban. Majd az előadás után levetíteném ezeket a missziós utakat, hogy Pál a második és a harmadik útján hogyan ejtette útba. 3 évig tartózkodott itt ebben a városban, például a harmadik missziós útján. Aztán utána, amikor egyszer nem tudott megállni a városban, Milétoszban kötött ki a hajó, akkor is magához hívatta az efézusi véneket. A Bibliának csodálatos része ez, a Cselekedetek könyve 20. fejezetében van feljegyezve, hogy mit mondott Pál az efézusi véneknek. Az efézusi gyülekezet, tehát egy csodálatosan növekvő, fejlődő keresztény közösség volt, olyannyira, hogy Jelenések könyve 2. fejezetében az első jelképes gyülekezeti levél, az efézusi levél, az őskeresztény korszaknak a szimbóluma. Tehát ez se véletlen, hogy Efézus lesz a Bibliában, Jelenések könyvében, az őskeresztény korszaknak a szimbóluma, tehát körülbelül az első század második fele kereszténységének a jelképe. Hadd tegyen fel önöknek a kérdést, hogy mit tett Pál apostol akkor, amikor egy gyülekezetből nem hallott aggasztó híreket, vagy elcsüggesztő híreket, vagy rossz híreket. Ugye milyen rendkívüli dolog ez az emberi életben, hogy ha valaki felől, még inkább egy közösség felől, nem hallunk lehangoló, elcsüggesztő, elkedvetlenítő híreket, hanem csupa jó híreket hallott Pál az efézusiakról. A levelét különben körülbelül időszámításunk szerint 62-ben írhatta a római fogságából az apostol. Fogsági levelek közé tartozik, mint más levelek is, amelyekről ezek után fogunk beszélni. Mit tett Pál apostol akkor, amikor jó híreket hallott az efézusiakról? Szeretném olvasni mindjárt ennek a levélnek az első fejezetéből a 15. verstől tartó rövid kis szakaszt. Tehát az efézusi levél első fejezet 15. versétől így olvasom. Annak okáért én is, halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit,
hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ebben a pár versben ott van, hogy mit tett Pál apostol akkor, amikor hallotta az efézusiak hitét Jézusban, és minden más hívő vagy hitre vágyakozni akaró emberhez való szeretetüket. Mit tett ekkor? A 16. vers ezt mondja, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek. Emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Csak zárójelben mondom, hogy Károlyi Gáspár még ismerte az ikes ragozást, ezért nem mondja azt, hogy szűnök, hanem szűnöm. Mint hogy én nem aludnék, hanem én aludnám. De manapság ezt nem ismerik az emberek, hogy az ikes ragozás az az alanyi és a tárgyas ragozás után egy külön ragozás. Ezt tessenek hozzászokni, mert a Bibliában van ikes ragozás. Ez csak egy egészen kis zárójel. Azért, ha valakinek megütötte a fülét, nem én tévesztettem el a felolvasást, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben. Vagyis mit tett az apostol, amikor jó híreket hallott? Nem szűnt meg hálát adni. Ugyanúgy könyörgött azért a közösségért. Ugye a Biblia szerint az igazi imádságnak nem csak akkor van ideje, amikor az ember nehézségbe, betegségbe vagy nyomorúságba kerül. Sőt, a Biblia felhívja a figyelmünket arra, amikor jól mennek a dolgok. Amikor, ahogy szoktuk mondani, hogy minden rendben van is, és mennek a dolgok előre. Nagyon vigyázzunk, mert hiszen a Pál apostol levele 6. fejezetében is találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Lehet, hogy az emberek bizonyos ideig elismernek, nem támadnak, nem rágalmaznak, az emberi kapcsolataink viszonylag kiegyensúlyozottak, de egy keresztény mindig tudja, hogy nem test és vér ellen van tusakodása. Mert vannak levegőbeli hatalmasságok, fejedelemségek, van sátán és sátánnak démonai, a gonosz angyalok, akik nem szűnnek meg az emberi világban támadni az embert, és amikor az ember áll, mondta Pál a korintusiaknak, vigyázzon, hogy el ne essék. Amikor az embernek jó dolga van, akkor az ember nagyon vigyázzon arra, hogy el ne felejtkezzék akkor az Istenről. Ugye melyik a legnagyobb példa, amikor elcsitultak a harcok Izraelben, amikor kijutott az élete nehéz szakaszaiból egy ember, és akkor, amikor jó dolga kezdett lenni, akkor szűnt meg hálát adni az Istennek, akkor felejtkezett el az Isten. Ugye sajnos a legnagyobb példa Dávidnak a vétke. A jólétben, a gazdagságban, a nyugalomban tette meg azt az irtózatos dolgot, hogy elvette egy másik ember feleségét, sőt azt a másik embert a közvetett úton is, de tulajdonképpen eltétette lábalól. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy Pál apostolnak mi volt a magatartása, mi volt a lelkülete. Pál apostol, amikor valahonnan jó híreket hallott, akkor nem azt mondta, hogy jaj, végre a világnak van egy szeglete, ahonnan nem rossz hírek jönnek. És foglalkozom azokkal, ahonnan rossz hírek jönnek. Hát Galáciából rossz hírek jöttek. Korintoszból is egy ideig rossz hírek jöttek. Pál apostol, amikor megtudta, hogy Efézusban ez a keresztény közösség növekszik, fejlődik, akkor sem szűnt meg hálát adni, és akkor is könyörgött érettük, hogy az Isten adhasson nekik bölcsességnek, kijelentésnek lelkét, világosítsa meg értelmüket, hogy az elhívásukhoz méltóan járjanak, tehát hogy töretlen legyen a fejlődésük. Ez mindannyiunk számára példa és figyelmeztető jel is, hogy a jólétben, a nyugalomban, a békességben is ugyanúgy ragaszkodjunk az Istenhez, ugyanúgy keressük az Istent, mint hogy sokszor a rosszban szoktuk keresni. Na most az első dolog, amit el kell végeznünk minden írásművel kapcsolatban, főleg páli levelekkel kapcsolatban, hogy mi a levél szerkezete. Roppant egyszerű szerkezete van a levélnek, itt jeleztem a táblán, talán messziről is jól látható. A levél két részre oszlik. Az első 3 fejezet hatalmas nagy eszmei kérdéseket tisztáz ki, főleg Isten megváltási tervével kapcsolatban. A második része a levélnek, a 4-től a 6-ig tartó, tehát ugyancsak 3 fejezet, gyakorlati problémákat érint, főleg a 10 parancsolatot magyarázza, bizonyos parancsolatokat, amelyeket fel is írtam a táblára, különösképpen a családi életről beszél,
a feleség, a férj egymáshoz való viszonyulásáról, a gyermeknevelésről, és miután befejezi ezeket a gyakorlati tanításokat, mint egy a levélnek egy ilyen csodálatos nagy lezárása, mint a nagy zeneművekben is, amikor sok téma megszólalt már, akkor jön egy ilyen fortissimo, egy ilyen lezárásféle a végén a lélek fegyvereiről. Ugye a Galata levél végén van a lélek gyümölcséről, itt pedig a lélek, a Szentlélek fegyvereiről egy szót az apostol. Az egész levélre illik az, amit felírtam a táblára, hogy ez az efézusi levél tulajdonképpen arra tanítja meg az olvasóját, hogy egy keresztény embernek a hite az mindig tudatos hit. Hogy az emberi élet a hit által az öntudatlanságból, vagy a tudattalanságból való kiemelkedés, a hit az a tudatban, az ismeretekben, az értelemben való növekedés, egészen odáig, hogy az ember az Istennel, az isteni Szentlélekkel szoros kapcsolatra jutva a maga küzdelmét a teljességre viszi, győzelemre viszi az isteni Szentlélek segítségével. Most ennek a két nagy szerkezeti résznek, hogy úgy mondjam, a mértani metszéspontján áll az a vers, amelyet itt bekereteztem, a negyedik

ő, aki a börtönben van, ő, aki nehéz helyzetben van, ő küld tanítást és vigasztalást. Innen érthető majd ebben a három versben az a kifejezés, hogy fogoly vagyok. De meg fogjuk látni, hogy Pál apostol lelkületének és csodálatos beszédtechnikájának is a kifejezése lesz ez, hogy ezt a fogoly szót kettős értelembe fogja használni. És meg fogjuk látni, hogy miért ez a levélnek a középpontja vagy súlypontja, mert az egész levél mint egy tengely körül, e körül a három vers körül forog. Hadd olvassam fel ezt a három verset, a negyedik fejezet első három versét. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Kedves hallgatók, hatalmas, nagyon súlyos három vers ez. Amikor először elolvassa az ember, én meg vagyok győződve, hogy aki most hallja először, talán a második vers második felére lesz figyelmes. Mit jelent az, hogy elszenvedvén egymás szeretetben? Emlékezem, amikor én először úgy kezdtem felfigyelni erre a bibliai kijelentésre, kicsit lehangolt voltam. Úgy éreztem, hogy ennyit tud nyújtani a Biblia és a kereszténység, hogy a szeretethez ezt társítja, hogy igen, szeressük egymást, meg szeressetek mindenkit, de elszenvedvén egymás szeretetben. Szeretet meg szenvedés, meg úgy szeretni, hogy elszenvedni a másikat szeretetben, valami nagyon súlyos dolgot éreztem, mint hogy ez mit is jelenthet. Igen, a Biblia arról beszél, hogy azok között az emberek között is, akik egyenlő hitre jutottak, itt ugye egy keresztény közösség volt, akik azonos gondolkodásra jutottak, egyenlő meggyőződés, egyenlő hitre, ezek között az emberek között is nagyon sok különbség lehet. Sőt, hogy úgy mondjam, feszültség is lehet. Meg nem értés is lehet. Alkati különbségek, vérmérsékleti különbségek, vagy bizonyos helyzeteknek a másként való megítélése sokszor hívő embereket is majdhogy nem szembeállít egymással. Hadd mondjam el vigasztalásul, hogy maga Pál apostol is szembe került jó néhány igazán hívő testvérével. Két héttel ezelőtt miről is olvastam a Galata levél első és második fejezetében? De Péterrel is szembe került Pál. Azt mondja Pál, hogy amikor én megtudtam, hogy Péter így és így viselkedik, és képmutató, akkor azt mondja, elébe álltam és megmondtam neki. Hát kíváncsi lennék erre a jelenetre, mondjuk egy jó filmrendező ezt hogyan vinni ezt vászonra, hogy Pál odaáll Péterrel, és sőt azt mondja, hogy mert Barnabás is vele együtt tartott a képmutatóskodásban. Barnabás Pálnak a jobb keze volt, az egyik legszeretettebb munkatársa. Őt is meg kellett feddenie. Aztán arról is olvasunk Pál apostol élete során, hogy szintén egy szeretett munkatársát, Márkot, Márk Jánost magával vitte az első missziós útjára, amelyről vetítettem múltkor, hogy Ciprus és Kis-Ázsia részére, és ez a munkatárs megijedt, fiatalember volt, megijedt a ráváró feladatoktól és küzdelmektől, és visszatért Antiókiába. Pál másodszor nem volt hajlandó magával vinni. Igazán hívő emberek, egymás munkatársai voltak. Létrejöttek ilyen feszültségek. De hadd kérdezzem meg, hogy benne van az is a Bibliában, hogy Pál ezután nem szerette őket? Vagy ír arról a Biblia, hogy ez olyan egyenetlenség volt, hogy szembeállította őket, elhidegültek egymástól. Semmit ilyet nem ír. Hanem erre is vonatkozik az, amit a második vers végén mond, hogy Pál apostol elszenvedte őket szeretetben. Sokszor a szeretetünk nem tudja azt elérni, amit mi el akarunk érni. A szeretet az egy cselekvő magatartás. De hogyha a másik ember nem felkészült a szeretet befogadására, a szeretet sokszor nem tudja elérni azt a célját, hogy mondjuk a másik ember megváltozzék, megjobbuljon, más véleményt formáljon ki, de akkor nem az a cél, hogy feladni a szeretetet. A szeretetben hatalmas erő van. A szeretet erős, mint a halál, olvassuk az Énekek éneke 6. fejezetében. A szeretetben arra is van erő, hogyha a hozzám legközelebbi embertől nem azt kapom, amit vártam. És nyilván tudom, hogy az Isten is úgy látja, hogy ez nem helyes, amit ő tett. Mert a hitbe ütközik, vagy az isteni parancsolatokba ütközik a cselekedete. A szeretetben akkor is van erő, hogy elszenvedni

0: mert hiszen a szeretet kényszert nem ismer. Hogyha én látom, hogy az az ember, aki ugyanazon a hiten van, mint én, ugyanazon a meggyőződésen van, mint én, mégsem bizonyos kérdésekben mégsem tart velem, akkor nem kényszeríthetem, nem agitálhatom, nem beszélhetek neki napestig, órákat töltve vele, hogy most arra a meggyőződésre jusson, amire én. Ugye ezt már sokszor említettük a sorozatunk keretében, hogy ki tud egy embert megváltoztatni. Mi tudunk megváltoztatni egy másik embert? Távolról sem. Egyedül az isteni Szentlélek az, aki világosságot tud gyújtani a másik emberben. És hogyha mi nem tudunk a másik emberrel teljesen mindenben azonosulni, együtt dolgozni, és a szeretet pozitív és aktív hatását érzékelni, akkor még mindig marad egy választásunk. És ez még hatalmas választás. Imádkozni a másikért. Elszenvedni a másikat. Elfogadni most úgy, ahogy van. És azt mondja a Pál apostol, hogy ti, akik keresztényé lettetek, ne felejtsétek ezt el. A keresztény hiteteknek az a mértéke, az fogja megmérni, hogy mennyire vagytok keresztények. Hogy bizonyos nehézségekben, problémákban mennyire tudjátok elszenvedni egymást. Szeretetben. Figyeljünk mind a két kifejezésre, mert sokszor az emberek azt mondja, hát akkor elszenvedem. Hát ilyen. Ez nem megoldás. Ez sem megoldás. Figyeljük meg, hogy elszenvedni egymás, de szeretetben. Közben azért tenni a másikért. Tapintattal, szinte észrevétlenül. Na, szóval az imádságnak ezek a nagy alkalmai. Amikor látjuk, hogy a másik emberen nem fog az emberi szó. Nem, a legvilágosabb érvelésnek se ad utat a lelkében. Akkor még mindig ott van, hogy a másik ember, ha nem ért is meg engem, nem tart is együtt velem, de láss, hogy én akkor is szeretem. Igen, elszenvedvén egymás szeretetben a hitnek a végső mérték, ugye a hitet, mi méri meg a hitet? Az, hogy valaki hogy beszél a hitről? Az, hogy bizonyos alkalmakkor milyen hívő módon cselekszik szinte úgy szemlátomást és a csodálatra méltóan, nem. A hitet igazán az méri meg, hogy amikor az ember meg nem értéssel találkozik. Amikor az ember azzal találkozik, hogy a hozzá legközelebb állók részéről nincs az a testvéri viszony vagy kapcsolat, akkor is ott van, hogy nem mond le a másikról, nem fordít hátat. Nem mondja azt, hogy hát akkor a keresztények sem mások, mint a pogányok. Sokan ezt mondják. Akkor ott van még, hogy elszenvedni egymás szeretetben. Hadd tegyen fel önöknek a kérdés, ki képes erre? Ki képes erre? Az első versben ezt olvassuk. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok. Pál apostol itt azt mondja, azt tudja elszenvedni a másikat szeretetben, aki fogoly az Úrban. Említettem, ennek a kijelentésnek kettős értelme van. Fogoly az Úrban, ez annyit jelentett, hogy Pál apostol a maga hitéért szenvedett letartóztatást, vitték Rómába, és töltötte el ott a fogsága idejét. Tehát egyrészt konkrétan is igaz, hogy Pál fogoly volt az Úr neve miatt, az evangélium hirdetése miatt, a meggyőződése a hitelvei miatt. De én azt hiszem, hogy a fontosabb most jön. Pál apostol azt mondja, végtelen gyengétséggel. Én most fogoly vagyok, de most valamit én is megértettem, és szeretném, hogyha ti is megértenétek, hogy az képes az életben nagy dolgokra, aki fogoly az Úrban. Aki minden gondolatát, minden döntését, minden cselekedetét az Isten elé viszi, Krisztus elé viszi. Aki nem Krisztus nélkül gondolkozik és dönt és él, hanem aki fogoly az Úrban. Hogy mondta ezt a második korintusi levélben? Ejtessetek fogjul minden gondolatot a Jézus Krisztusban. Ott is ezt a szót használta. Ejtessétek fogjul minden gondolatotokat a Jézus Krisztusban. Hogy mondta ezt a Galata levélben? Két héttel ezelőtt ez volt a téma. Szóval, szeretteim, akiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Pál apostol mindig fogoly volt az Úrban, fogoly volt Jézusban. Ő minden egyes állítását, döntését Krisztus elé vitte, a Biblia világos kijelentése elé vitte, nem indulatból, nem ösztönből, nem emberi gondolkodásból élte az életét. Ő megértette az apostol, hogy kereszténynek lenni annyi, hogy fogoly az Úrban. Hogy minden gondolatunkat, minden szavunkat és tettünket a Krisztus élete mérlegére helyezzünk. Krisztus azért jött el erre a földre, hogy mindenben tökéletes példát adjon nekünk. Hát akkor ragaszkodjunk Krisztushoz. akkor úgy, mint a fogságból valakit nem engednek el. De most nem ilyen kényszerből, önként legyetek fogjai a Krisztusnak. És ha ti önként, kényszermentesen fogjai lesztek a Krisztusnak, akkor ti a szeretetnek olyan maximumára lesztek képesek, hogy el tudjátok szenvedni egymás szeretetben. Persze mondhatjuk, és az apostol is mondta ezt, amikor a szabadságról beszélt, hogy a Krisztus fogságában élni, ez a legnagyobb szabadság. Krisztus fogságában élni, ez nem rabság és megkötözöttség. Pál apostol alapján ezt, aki talán a legmélyebben megértette, és akinek a könyvét itt önök is megvásárolhatják, Comenius, a híres morva cseh pedagógus és filozófus, aki ezt a híres mondatot mondja ki a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művébe, csodálatos mondat, 100-szor inkább akarok az Isten szolgája lenni, mint a világ legnagyobb uralkodója. 100-szor akarok az Isten szolgája lenni, mint a világ legnagyobb uralkodója. Miért? Mert ha fogoly vagyok a Krisztusban, ha az Istenhez ragaszkodom, akkor ő mindig a szeretetre fog engem tanácsolni. És azt a keskeny utat, a szeretet útját mindig meg fogom találni. Mert az én mesterem, akinél fogoly vagyok, az meg fog tanítani az elhivatásomra, az alázatosságra, a szelídségre, a hosszú tűrésre, hogy elszenvedjük egymás szeretetben. És kedves hallgatók, van ennek a nagyon rövid három versnek még egy tanítása. Azt mondja Pál apostol a harmadik versben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Nem most a feladatom az, hogy az egységről beszéljek. Pál apostol mit mond az egységről? Így kezdi, ha törik, ha szakad, nektek keresztényeknek egységbe kell élnetek. Nem ezt mondja. Azt mondja a Pál apostol, hogy igyekezzetek az egységre, szóval ezt túl könnyen ne vegyétek. Az igazi keresztények között egység kell, hogy létesüljön. No de, beszélt arról Pál apostol, most azokhoz fordulok, akik az eddigi leveleket elolvasták. Beszélt arról Pál apostol az eddigi levelekben, hogy van, amikor keresztény és keresztény között nem tartható fenn az egység. A római levél 16. fejezet 17. és 18. versében, tehát Róma 16, 17, 18, könnyű megjegyezni, azt olvassuk, hogy akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, az evangélium körül, azoktól hajoljatok el. Érdekes mondás, nem? Azt mondja Pál apostol, hogy ha egy keresztény közösségben fellépnek emberek, akik más evangéliumot hirdetnek, akik szakadásokat, botránkozásokat okoznak a tudomány körül, azoktól hajoljatok el. Pál apostol azt mondja, a kereszténység történelme, a megoszlások történelme lesz. Nem lehet minden áron az egységre törekedni. Az egység fölött van egy nagyobb elv, és ez az igazság, az evangélium. Aki helytelenül tanít az evangéliumról, azzal nem lehet egységbe lenni. Ott hajoljatok el. Hát nem ez az egész kereszténység történelme? Amikor a kereszténység államvallássá lett, elkezdődött az eltorzítása az evangéliumnak, el kellett hajolni előbb a valdenseknek, utána a lollardoknak, a husszitáknak, a reformátoroknak, el kellett hajolni. Sem a valdensek, sem Wycliffe János, sem a husziták, sem Luther Márton nem akart más kereszténységet, új egyházat, stb. De amikor látták, hogy az egyház, az az egyház, a hatalmi egyház a tudomány körül szakadásokat és botránkozásokat okoz, akkor tartották magukat a Biblia felszólításhoz, hajoljatok el. Más kérdés, hogy ők is a legdurvább eszközökkel üldözték a valdenseket, a lollardokat, huszitákat, Luthert is. Szóval azt mondja Pál apostol, igyekezzetek megtartani a lélek egységét. A Galata levélben mit olvastunk? Azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki más tanítana az evangéliumnál, még ha mennyből jönne angyal is, átok legyen. Még ha én mondanám is, ha esetleg ilyen előfordul, hogy én mást mondanék, mint eddig hirdettem néktek, átok legyen, ilyennel közösséget ne vállaljatok. Vagy mondja majd később az első Timóteus levél 6. fejezet 5. versében, hogy távozzatok el azoktól, akik mássá akarják tenni az evangéliumot, még akkor is, ha ők nevezik magukat egyháznak. És ők mondják magukat a kereszténység letéteményesének. Tehát azért mondja itt Pál apostol, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Ezt már mondta a római levél végén is a rómaiaknak, amennyiben rajtatok áll békességetek legyen minden emberrel. Tehát figyeljük, a Biblia nem egy ilyen eszelős, vagy egy ilyen parancsuralmi eszmerendszert hirdet. Amennyiben rajtunk áll, mindent kíséreljük, meg igyekezzünk. De hogyha a másik ember nem látja be, hogy ez a Bibliához képest hamis evangélium, nem vállalhat egy keresztény közösséget azzal a másik emberrel. És akkor, ha egy egyház teszi, tantételévi azt a hamisságot, nem vállalhat egy keresztény közösséget egy hamis egyházzal, ami nem a teljes Bibliát, nem a teljes evangéliumot hirdeti. Én azt hiszem, hogy van olyan súlyú három verses, hogy talán erről is elég lenne egy előadást tartani. De nekünk mennünk kell tovább, és ezután a súlyponti nagyon fontos rész után rá kell térnünk, ha csak vázlatosan is, ha csak nagy léptekben is, hogy miről van szó akkor az Efézusi levélben. Az Efézusi levél első három fejezet, hogy említettem, nagy eszmei kérdéseket boncolgat. Felírtam az első nagy témát, minden fejezetnek szinte van egy nagy témája. Sok-sok altéma is van ezekben a fejezetekben, de van egy fő-fő témája. Az első fejezetben van egy rendkívüli kifejezés, ami ilyen módon csak egyedül fordul elő a Bibliában, az első fejezet 10. versében, amely a következőképp hangzik, és mindjárt megértjük, hogy mi lesz a levél első fejezetének nagy eszméje. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten az Atya mindennel meg akarta ismertetni az embert az idők teljességének rendjére, az eredetiben ez van tervére, az idők teljességének tervére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Mi itt a rendkívüli kifejezés, a terv, hogy az Isten hogy szerkeszti egybe a mennyet és a földet. Ugye a Biblia szerint Isten megteremtette a földünket szoros kapcsolatban állva a mennyel, de a bűn szakadást hozott létre. A menny és a föld most különváltan létezik. A menny törvénye a szeretet törvénye. Itt a földön pedig a törvénye az embereknek nem csak a szeretet törvénye. Ide bejött egy másik törvény, mint egy betolakodott ellenség, ez a bűn az önzés törvénye. Ez a föld lelkileg, és hát persze testileg szó valóságos értelmében is lángba borult bolygó lett. Itt megtörtént a szakadás az isteni világ és egy teremtményi világ között, de az Istent, hogy úgy mondjam, nem érte ez meglepetésszerűen. Isten, amikor látta a lázadást a mennyben, amikor látta az első emberpár lázadását a szeretet törvényével szemben, és azóta is, mióta világ a világ, és a bűnbeesés meghozta a maga következményét, és Isten látja ezt a borzalmas szakadást, és az ember itt pusztítja a földet és önmagát. De az Isten örök időknek előtte tervet gondolt el. Tervet gondolt el arra, hogy minden egyes ember életét hogyan fogja segíteni, hogy eljussanak az emberek a szeretet törvényének a felismeréséig, az elfogadásáig. Tervet készített az Isten arra, hogy az emberi történelem hogy vezet a céljához. És ennek a tervnek egy középpontja volt, egy személyiség állt a középpontjában, és ez Jézus Krisztus volt. Hogyan tudta Isten előre meghirdetni a tervét? Hiszen a bűneset után az ősevangéliumban Isten rögtön előre meghirdette ezt az egész megváltási tervet. Isten ezt azért tudta meghirdetni, mert az Atya biztos volt abban a szeretetben, amellyel Jézus szereti az Istentől és őtől eltávolodott embert. Isten biztos volt abban, hogy ő meghirdet egy tervet, de amikor közeledik ennek a tervnek a végbe menetele, Jézus nem fog meghátrálni. Ha küzdelemmel is, ha vérverítékkel is, ha ártatlanul kell is szenvedni az emberért, Jézus nem fog meghátrálni, meghozza az áldozatot, odaadja az életét, helyettes áldozat lesz, magára veszi és elhordozza a világ bűneit. Ez a megváltási terv. Tulajdonképpen az egész Biblia miről beszél, az Isten megváltási tervéről. Ezt minden embernek meg kell ismerni az egyéni életekben és a történelem életében, és ez a Biblia, ez a csodálatos könyv, a Biblia tulajdonképpen, ha egy mondattal meg kell határoznom, miről szól, az Istennek a rosszból való megváltási, szabadítási tervéről, ami érvényesül az egyes emberek életében, és érvényesül a történelem életében. Erről szólt tehát az első fejezetnek az egész hangütése, gondolatmenete, az Isten megváltási tervének a kibontakozásáról. Utána pedig rátér Pál apostol a második fejezetben arra, hogy az Isten hogyan is tudja az egyes embereket a rosszból kiemelni. Tehát az egész levélen végigvonul két hasonlat. Az egyik hasonlat, hogy ez ugyanolyan, mintha valaki a halotti állapotából föltámadna. A Bibliában az, hogy halott vagy holt, nagyon gyakran a bűnben való életnek a jelképe. A második fejezetben találjuk ezt, így is kezdődik a második fejezet, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykore világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Azt mondja Pál apostol, az a megváltási terv, ha végbe megy egy ember életében, ez olyan csoda, mint hogyha valaki a halottaiból feltámad. Innen a hasonlat. Ha valaki az önzésből, az önzés vakságából előbb egy kis világosságot, aztán egyre több világosságot beenged, és ebből kiszabadul ebből a sötétségből, ebből a holt állapotból. Ez olyan, mint a föltámadás. Na, ki is ejtettem már a második hasonlatot is, amit főleg az 5. fejezet 8. versétől használ az apostol. Azt mondja, voltatok régen a sötétség. Milyen megdöbbentő kifejezés. Nem, azt mondja, holtak voltunk. Most meg azt mondja, voltatok régen a sötétség. Most világosság az Úrban. Magunktól nem tudunk kivilágosodni. Világosság az Úrban. Rögtön hozzáteszi. Voltatok régen a sötétség, most világosság az Úrban, mint világosságnak fiai. Úgy járjatok. És a világosságnak gyümölcse minden igazságban, minden szeretetben, igazságban és valóságban van. Minden jóságban, igazságban és valóságban van. Szóval ez a második és harmadik fejezet, és később is még, hiszen mondom, ezt az 5. fejezet, 8., 10. versek közül idéztem, Pál apostol azt mondja, a megváltási terv, ember, gondolj ebbe bele. Ide születik erre a világra milliárd és milliárd ember. Ez a milliárd és milliárd ember önző természettel születik, de az önző természet átterjed a tudatára is. Besötétült tudatvilágú az ember, hogy felnő itt a földön, holt és sötét a bűn miatt. Mi mindenbe kerül az Istennek, hogy ezt a megváltási tervet csak egy ember életében megvalósítsa, de hát ő milliárdok és milliárdok életében megvalósítja. Meg akarja valósítani. Nem tudom, emlékezünk a II. Korintusi levél 4. fejezetére? Mert ez a csodálatos Pál leveleiben, hogy tulajdonképpen, hogy majd mondja a Filippi levélben, én nem restellem ugyanazt mondani. Azok a nagy gondolkodók, és azok az igazán hívőek, akik mindig ugyanazt mondják. Csak mindig egy kicsit másféleképpen, más oldalról, más látószögben, más rálátásban. Ugyanazok körül a nagy kérdések körül forgolódnak, és megtanítanak bennünket a lényeges kérdések szemrevételezésére. Mit is mond a II. Korintusi levél 4. fejezetében? Az az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi elménkben is, hogy lássuk az ő dicsőségét a Jézus Krisztus arcán. Ott említettem önöknél, amikor a II. Korintusi levélnél voltunk, hogy Pál apostol a megváltási tervet valami olyan hatalmas módon akarja érzékeltetni, hogy azt mondja, ahogy a világ teremtésekor történt, hogy az Isten egy szavával a sötétségből világosságot teremtett, de hát a semmiből mindent, ugyanaz történik ma is egy ember életében. Ez egy ilyen hatalmas dolog. Egy ember megváltoztatása, egy embernek a holt állapotából az életállapotára való elvitele, a sötétségből a világosságra való átvezetése, hát ez a legnagyobb dolog. A Kolossé levélben fogunk majd még ezzel találkozni, amikor azt mondja majd Pál apostol a Kolossé levél elején, hogy Isten az, aki az egyiptomi sötétségből kivezeti az embert a Krisztus világosságába. Hatalmas dolgok ezek. Olyannyira hatalmas dolgok, hogy nem ismerek többet beszélni róluk, mert akkor elmenne az idő és leragadnánk itt. Helyette egy verset szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A vers, amit most András megszólaltat, egy hosszú, küszködő, vívódó vers lesz. Nem is annyira ismeretes Adi versei közül, mint hogy jó lenne, hogyha ismeretes lenne. Többször megszólal a versben a föltámadás szomorúsága, ez a versnek a címe. hogy az ember mennyire szeretne más lenni, de nem tud hogyan hozzáfogni. Hányszor kimondja majd az Adi a versében, nem tudom, hogy mi vagyok. Nem tudom, hogy ki vagyok, miért vagyok. Alapvető problémái vannak az embernek az életben. Az önzés megvakítja az embert. Sötétté teszi az embert. Az önzés az embernek valami olyan borzalmas betegsége, amit csak a Bibliából látunk, hogy milyen iszonyatos betegség. Használjuk ezt a szót, hogy önző, meg önző. De mi nem gondolunk bele, hogy az önzéssel sötétség és halál költözik az ember életébe. Egy ember, Ady Endre is, aki olvasta a Bibliát, de hát a maga módján akart élni és megváltozni. Egy nagyon jó lenyomata a küzdelmeinek ez a vers. Hogy ütközik akadályokba, hogy tud nem igazán megváltozni. Amikor úgy érzi, hogy föltámad, ugye a vers cím is milyen sokat mond, a föltámadás szomorúsága. Hát Pál apostol itt nem erről beszél. Pál apostol arról beszél, hogy ha valaki a sötétségből, a világosságra, a holt állapotából élő állapotra jutott, megtalálja az élet értelmét, célját, távlatát, boldogságát, örömét. De hogyha az ember nem az Isten által akar kijutni a világosságra, ha csak magának akar föltámadást rendezni, mint ahogy nagyon sokszor emberek erre törekszenek, akkor tessenek gondolni ilyen esetekben, hogy a magyar irodalomban ezt valaki megírta. Milyen borzalmas dolog az a föltámadás, amiről az ember azt hiszi, hogy most más lett, vagy azt hiszi, hogy most az élete megváltozik. Mondom, küszködő, csapongó, vívódó vers, de hát a mai este Ady verseket fogunk hallgatni, lesz majd más is.
1: Ady Endre, a föltámadás szomorúsága. Piros, nagy kötvtályogok közül sunyított rám a csalfa nap. Midőn így szólék. Kelj föl, és légy szabad. Tán Budapesten, talán máshol. Alig emlékszek valamire a néhai világból, de szomorúan föltámadt. Sírom sziklái szétgurultak, füstölt a Golgota, s kiléptem föltámadottan, tétován, mély sárkány sírjából a múltnak, s mint akinek kevés a vére, elindultam új apostolok keresésére. Vihar s üvöltő tátra erdők voltak az én tamásaim, kik sebeimnek nyílásain ujjaikat mártván benyúltak, ködök szálltanak, s ködökön át megromoltan és feledőn hagytam el a múltat. És megint szólék, én nem tudom, ki vagyok, éltem-e, élek, valakinek neve vagyok, vagy örököse egy halott, szomorú nevének. Lázamat az est, postámat a posta, mintha régen-régen hozná, úgy hozza. De jött a reggel, fázva rém lett, s én nem tudtam, micsoda emlékek tarlójáról jött ez a reggel, és sebeimet tapogattam, fájtak, égtek förtelmesen, de mikor kaptam, hogyha kaptam, hol jártam én, hát éltem már én. Ki sírhat mostán én miattam, ki vagyok, és merre megyek? Aztán bolyongtam, Tóth Zsoltárok harsogtak a fenyvesekben, micsoda Zsoltárt is tudtam én kedvesebben valamikor. Csak hallgatok, mert már mindent elfeledtem. Hallom, hogy távolból érkeznek ide mások, de hol a távol? Hol a közel, s hol vannak köztük állomások. És mintha sose jöttem volna, s csak itt vagyok, szemek, levelek, táviratok, nem tudom, miért keresnek. Én nem tudom, miért néznek rám kutató arcok. Arcomon nincsen régi írás, s a régi harcok nagy legendája elmosódott vén arcomon, vén fejemen. Olyan vagyok, mint rosszul kezdett, és meg se kezdett szerelem. Szőke leány, szent ifjú cédrus, büszkélkedik fényes napon néha előttem, s fogcsikorgatva, hallgatagon rohanok messze tőle én. Emlékezek? Vagy csak fájok? Ha élnék, ha szeretne, ha volnék, gondolkozom, lányom lehetne. S amott egy-két virágos hajú asszonyra nézek álmélkodva. Ó, mintha egyszer bolondja lettem volna fiatalnak, ilyennek, párnak, idegenek, kire várnak, beszélnek hozzám, cirógatnak kandi szemekkel, s úgy érzem, hogy hátam mögött áll egy idegen, másik ember, hozzá beszélnek. Valami úgy fog, mint rabot, mint alvajárót a tetőn, kit én is nézek reszketőn, mint furcsa távolit. S amit én mondok, oly hűvös, mint jégbarlangba ordítón besivító viharszavak, valahol hóban elakadt valami messze hómezőn az én régi valóm. És csitt, amott tenger vonít régi fájást, irgalmatlant és távolit, de ez a tenger fenyves erdő. Igen, tengerek, városok, asszonyok, vágyak föllebegnek, s rajtuk Párizs a korona, ragyogóbbak, szebbek, mint a legforróbb látomások. Volt-e hozzájuk közöm egykor, vagy ezt mind mások ölelték és csodálták? Ó, jaj annak, aki föltámad, s nem érzi önnön életét, beszédje kongó báb beszéd, s báb színpad bábja ő maga, kérdés, kísértés és titok. Én azt várom, valaki majd hívni fog, s édes meleg szájjal súgja meg majd, hogy ki vagyok. Itt tó van a Tátra ölén, csillogó, tiszta vad. Keresem benne a századokat, az életemet, a sírtáró dalokat. Keresem magam közelségét, a szállaló időt, s a tükröt, a varázsosat, a megismertetőt. És megáll az élet, és tudom, hogy most már semmi sincs, senki sem él, és semmi sem igaz. Keshet vén arc vigyorgatóból, és nem tudom, ki az. Föltámadtam. Jaj, föltámadtam.
0: Kedves hallgatók, tehát hogy a három fejezet során Pál apostol rámutat az Isten megváltási tervére, az egyes emberben végzett munkájára a rosszból való feltámadásban, tulajdonképpen a megtérésben, folytatva azt, hogy a megtérés után a megszentelődés kell, hogy következzék. Ugye ez használja a levélben többször, de aztán más leveiben is a ruhának a jelképet, a felöltözést. Ugye a régi, az óembernek a levetkőzése, az új ember felöltése. Tel az egész levélnek ehhez a középponti részéhez is, a negyedik fejezet első három versében. Tehát, hogy kinek van igazán hite, kinek van igazán erős hite és keresztény magatartás, aki el tudja szenvedni a másikat szeretetben, aki mindvégig kitart a jóban, és igyekszik a lélek egységére, a békesség kötelékében. Azután Pál apostol rátér arra, hogy mindezeknek a hatalmas isteni tanításoknak, ennek a hatalmas isteni megváltási tervnek milyen gyakorlati következményei vannak az embernek az életében. Tulajdonképpen a Biblia nagyon világos eszmeileg, mert a Biblia bemutatja, hogy Isten mit tesz az emberért, így is lehet nézni a Bibliát, mit tesz Isten az emberért, és a másik oldaláról bemutatja azt, hogy ennek milyen változásait kell, hogy az ember átélje, vagyis az ember hogy változik meg, hogy jobbul meg, hogy igazul meg. És itt emeli ki Pál apostol a 10 parancsolat különböző parancsolatait, de mielőtt ezekbe egy kicsit belenéznénk, hadd mondjam el azt, hogy hát nem így van ez, nem? Ezt láttuk a római levélben is, hogy a hit az mire kell, hogy vezessen? A törvény betöltésére. Az összes páli levélben ez az alaphang, egyik alaphang. Ha valaki igazán megszabadult a sötétségből, ha valaki igazán föltámadt, annak miben kell járnia? Mi a megszentelődés? A megszentelődés tulajdonképpen nem más, mint az Isten törvényeinek a követése, az Isten parancsolatainak a beteljesítése. Nem emberi erőből, mert abból csak egy farizeusság lenne, hanem a hit erejéből, az Isten erejéből. És engedjék meg, hogy csak úgy belenézzünk, hogy Pál apostolnak milyen megragadó kijelentései vannak, hogy mi is a törvény betöltése. Például olvasom a 4. fejezet 28. versétől. Nagyon világos lesz, egyszerű lesz, azt hiszem, hogyha az utcáról valakit beívnánk, az is megértené, pedig a leghatalmasabb igazságok szólalnak meg. 4. fejezet 28. versétől. Aki orozott, többé ne orozzon. Ugye régi a magyar fordítás, ma így mondanak, aki lopott, most ne lopjon. Tehát mit idéz vissza a 10 parancsolatnak a 8. parancsolat, hogy ne lopj. Aki orozott, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Itt mindjárt meg is állok, folytatnám tovább, de megállok. Pál apostol világosan bemutatja, mit jelent az Isten törvényének a betöltése. Van ilyen isteni törvény, hogy ne lopj. Ha valaki nem lop, ez már a törvény betöltése? Nem, ez még nagyon kevés. Ha valaki nem lop, az nem tett meg egy büntényt, nem tett valami rossz dolgot, de az Isten szeretet törvényétől még nagyon távol van. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Mi a betöltés? Nem, hogy nem lopok, hanem magam gondoskodom a fennmaradásomról. Milyen nagy dolog ez, sok ember veregeti a vállát, hogy én aztán dolgozom, én aztán megteremtem a magam számára az egzisztenciát. Ez még nem kereszténység, mert azt mondja, hogy cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó. Na és kifordítja arra azt, amit keres, amit megkap ebben a földi életben, pénzt, vagyont, mást. Kifordítja minden tekintetben jó célokra. Vagy csak föléli. Aztán jön a harmadik, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Na és ki tesz félre azoknak az embereknek, akiknek szükségük van, akik szükséget látnak? Na, érezzük, hogy mit érzünk ilyenkor? Talán azt érezzük, hogy lehet, hogy nem lopok. Még az is lehet, hogy az energiámat úgy akarom beosztani, hogy családomnak, szeretteimnek, másoknak is. Na, de itt van még az is, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Jézus is ezt mondta. Amikor vacsorát készítesz, mondta Lukács evangélium a 14. fejezetében, ne csak a barátaidat hívd, és ne azokat. Hívd a sántákat, csonkabunkákat, vakokat, akik nem fizethetik vissza néked, majd az Isten visszafizeti a mennyek országában. Ez a törvény betöltése. Egy versben, csak úgy megcsillantja. Hogy Jézus is a Máté evangélium a 5. fejezetében, a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régeknek, ne ölj. És akkor kezdte Jézus mondani, hogy mit jelent az, hogy ne ölj a betöltés irányában. Pál apostol itt egy másik parancsolatot vesz elő, és ugyanezt elmondja egy versben a 8. parancsolat tekintetében, hogy azért, mert nem loptunk, azért még ne gondoljuk azt, hogy milyen erkölcsösek vagyunk. Minden esetre keresztények csak akkor lehetünk, hogyha a körülöttünk élő világ ínségét, szükségletét szem előtt tartva félreteszünk, úgy sáfárkodunk a javainkkal, hogy arra is jusson. De rögtön a 29. versben elővesz egy újabb parancsolatot, a 9. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye a 9. parancsolatban mondja az Isten, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen. Itt is mit szoktak mondani az emberek? Hát, hogy én bíróságon még nem voltam, nem hazudtam ott a bíró előtt, Tehát rám ez a parancsolat szinte nem is vonatkozik. Mások, akik lelkileg érzékenyebbek, azok már érzik, hogy nem csak itt lehet hamis tanúbizonyságot tenni, hanem hányszor és hányszor befeketítünk másokat. Hányszor mondunk valótlant az emberekről. Hányszor gerjesztünk ellenséges indulatokat valakivel szemben, mert rosszul állítottuk be a másik embernek az indítékait vagy cselekvését. És Pál apostol azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik. Milyen megdöbbentő kifejezés, ez a jelző, ugye? Van olyan beszéd, amit láttunk az egyik korintusi levélben, élet illata az életre. Van olyan lelkület, magatartás beszéd, ami életet lehel az emberekbe. És van olyan beszéd, ami rothadt beszéd. Mi a rothadt beszéd? Csak az, amikor az ember ormótlanul beszél? Nem. Hanem amikor az ember panaszkodik, zúgolódik, keseregok nélkül. Mi minden tartozik bele a rothadt beszéd? A felesleges beszéd. Felesleges beszéd. Azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik. Most mi a betöltés? Hanem csak amely hasznos a szükséges építésre. Döbbenetes. Még most is finoman megkülönbözteti. Nem azt mondja, hogy csak azt beszéljétek, ami hasznára válik a másik embernek, hogy épül belőle a másik ember. Már ez is nagy dolog, nem? Ha mi azon gondolkoznánk, hogy milyen nagy kincsünk a beszéd, hogy az embereket ne lehangoljuk, az embereknek ne olyanokat mondjunk, amivel úgyis maguk alatt vannak az emberek. Hát még ezekkel megtetézni a bajaikat. Hanem ami szükséges az építésre, hanem ami hasznos az építésre, de hozzáteszi megint a jelzőt, a szükséges építésre. Van, aki ugyan jót mond az embereknek, de nem abban a pillanatban, talán nem abban a pillanatban adandó jót. A beszéd csodálatos kiváltsága az embernek. De a beszéd az felér a cselekedetekkel. Ha az emberek meggondolnák azt, hogy miről és mit beszélnek. Hogy egyrészt gondoljuk meg, hogy az építsen az a beszéd. Az erőt adjon, biztasson, buzdítson, reménységet keltsen az emberben. De akkor még valamit gondoljuk meg, hogy a szükséges építésre való legyen. Ne mondjunk túl sok jót sem, meg túl sok felfoghatatlan nagy ígéretet, meg reménységet sem az embereknek. Hanem ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Tehát, kedves hallgatók, ezzel tele van az Efézusi levél. Két verset emeltem ki. De önök, ha elolvassák otthon a levelet, akkor meglátják, hogy tele van a levél gyakorlati, hétköznapi, az emberi gondolkodásra, beszédre, magatartásra vonatkozó nagyobbnál nagyobb telitalálattal. Na, nézzük meg azért a következőt, 7. parancsolat. Házasság. Pál apostolról tudjuk, hogy ő nem élt házasságban, nem is lehetett volna családot fenntartani, meg egyáltalán hát ilyen élet mellett, amikor a fél mediterrán medencét beutazta, és hát ilyen hatalmas súly volt a vállán, én úgy gondolom, hogy van ilyen lehetőség az embernek, ha önként lemond erről. Ez soha a Biblia nem mondja, hogy bizonyos emberek ne éljenek házasságban, például lelkészek vagy prédikátorok. Sőt, hát az Ószövetségben kötelező volt házasságban élni. A sok minden ok mellett, hadd említsem csak az egyik okot, hát Isten azért teremtette az embert, a férfit és a nőt, hogy egymásra találjanak, hogy családot neveljenek, és azok az emberek, a papok és léviták, miért kellett nekik megházasodni? Hát hogyan beszélhet egy ember másoknak az evangéliumról, akik azért többnyire házasságban vagy családban élő emberek, ha valaki nem tapasztalja, hogy mit jelent a házasság. A hétköznapokban nem tapasztalja, hogy mit jelent együtt élni, itt is elszenvedni egymás szeretetben, sokszor. Na hát Pál apostol nem élt házasságban, de mégis olyan tökéletes tanácsokat tudott adni nyilván a Szentlélek késztetésére és befolyására, hogy nekem se szabad ezt kihagynom, hogy az Efézusi levél 5. fejezetéből néhány megrendítő és meghökkentő gondolatot kínálmeljek. Azt mondja az 5. fejezet 22. versétől. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek. Idáig szokták idézni. Kívülről idézik idáig. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, vesző, mint az Úrnak. Ezt nem idézik. Pedig hát könnyű megérteni. Ez nem annyit jelent, hogy az asszony szava hallgass, és aztán mindenben engedelmesség, mert a férje a teremtés koronája, és etc., hanem ez annyit jelent, hogy az ember, az emberi életben az összhang, az egységre való törekvés, tényleg a harmóniára törekvés, a békességre való törekvés, az törvény. De mint az Úrnak. Tehát ne várjon el senki se olyas valamit a feleségétől, ami az Isten törvényével ellentétes, hogy abban is engedelmeskedjék. Ekkor lehet azt mondani, hogy nem. Inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem, mint embereknek, hogy a tanítványok is mondták. Na most folytatom tovább. Mert a férj feje a feleségének. Eddig idézik. A férj feje a feleségének. Ez így idéz. Engedelmes legyen, mert feje neki. Kész. A viccet kizárva egy zárójelet hagynissak. Jézus Krisztusról sokan mondják azt, hogy ismerik. Keresztényeknek, követőinek vallják magukat. Jézus Krisztus azt mondta, hogy a világban látjátok azt, hogy az emberek, akik fejek, azok uralkodnak másokon. Sőt, még jótevőknek is hivattatják magukat, mondta az utolsó vacsora termében. Itt a földön ez a fej, a fő, az első. Felkapaszkodtam, vagy feljutottam, és akkor az lesz, amit én akarok. Jézus viszont ezt mondta, szoktam ezt mutatni így embereknek, mert mégiscsak szemléletes, de ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki fej akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Más, ugye? Más, egészen más, épp a fordítottja. Az Isten szemében az a fej, aki mennél több embernek a szükségletét, a vágyakozását tudja kitalálni és kielégíteni, és a jó irányában azt segíteni. Az emberek szemében az a fej, aki fönt van és jó nagyokat mond, meg jó otrombán cselekszik. Az aztán attól rettegnek az emberek, meg rettenetesen felnéznek rá. Siralmas dolog, de hát az egész emberi történelem ez. Mennél nagyobb gazfickó valaki, annál többet beszélnek róla. Isten szemében az, aki fej, az mindenki szolgálja. Most nézzük. Mint a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Krisztus hatalmaskodik talán valakin is. Krisztus kényszert alkalmaz a követőivel szemben valaha is. Krisztus is, Krisztus így fej, vagy így fej? Most hát többször elmondtam már a sorozatok keretén belül is, ami most jön, tehát most azért hadd előlegezzem, de most világosabb lesz persze a Bibliából, hogy a Biblia szerint a szeretetben a nagyobb kötelezettsége mindig a férjnek és mindig a férfiaknak van. A férfi teremtésétől fogva alkatilag az erősebb, a szívósabb, a több terhet elbíró valaki. Ezért mondja Pál apostol, hogy amiképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Vagyis, a feleség hogy legyen engedelmes? A feleség hogy legyen engedelmes? Ahogy az egyház engedelmes a Krisztusnak. A férj hogy legyen engedelmes? Ahogy Krisztus szolgálja az egyházat. Ki szolgálja jobban a másikat? Krisztus az egyházat, vagy az egyház Krisztust? Mert ha igaz az, hogy Krisztus jobban szolgálja az egyházat, mint fordítva az egyház Krisztust, akkor a férjnek kell inkább szolgálni a feleséget, és sokszor elviselni őt, elviselni, elszenvedvén őt szeretetben, és eltűrni sok mindent, többet, mint a másiknak, a gyengébbik nemnek eltűrni őtőle. Egészen más házasságkép és családkép ez, mint amit látunk az emberi világban. A Biblia azt mondja, hogy egy család, az legyen egy igazi keresztény család, az legyen valóban a mennyei életnek az előcsarnoka. Egy családban meg lehessen tanulni a szeretetet. A családban meg lehessen tanulni elsősorban az apától, aztán az anyától, a gyerekeknek. Micsoda hatalmas dolog megtanulni, hogy mit jelent a szeretet gyakorlatilag. Nem eszmékből, meg mit tudom, könyvekből, hanem az, hogy ebben és ebben az élethelyzetben a másik hogyan viselkedett. Azt a gyerek soha nem fogja elfelejteni, egy életre nem fogja elfelejteni. És Pál apostol itt azt mondja, hogy ti atyák, ti férjek, úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Mindenkinek fölhívom a figyelmét arra, erre, aki a házasságról vagy a házasságáról nem szokott gondolkozni, és nem szokta tükör elé állítani. Itt a tükör. Többet nem is kell, hogy mondjak. Pál apostol is ezután rögtön rátér egy csodálatos területre, a gyermeknevelésre. A gyermeknevelés a 6. fejezet elején található, a legalapvetőbb bibliai kijelentések itt foglalódnak össze a gyermeknevelésről. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tehát szerintem hát itt is itt van ez a kis kifejezés. Ez nem annyit jelent, hogy a szülő azért, mert idősebb, mint a gyereke, az mindent megcsinálhasson a gyerekével. Ha a gyerek felnövekszik, és az értelmével átlátja, hogy ez nem a szeretet vagy az Isten szerint való, akkor ne engedelmeskedjék a szüleinek. A Biblia nem mondja azt, hogy mindenben, mindig, mindenhol engedelmesség. Ilyen szolgai engedelmesség nincsen. Amikor szakközépiskolai tanárok megkértek arra, hogy állítsak össze a bibliai olvasókönyvet, ezért 2 fejezetet rászántam erre, hogy az 5. parancsolatot elemezzem. Ha valakinek esetleg nincs meg a bibliai olvasókönyv, ezt ajánlom neki, mert az összes bibliai tanítás megszólal itt, hogy mit jelent az engedelmesség, de mit jelent az engedelmesség az Úrban. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Miért mondja az első parancsolat? Mert a 2. kőtáblán, tehát az emberek, ugye az első kőtábla az Isten iránti szeretett kötelezettségek, 2. kőtábla az emberek iránti szeretett kötelezettségek, az első parancsolat valóban ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat, mert aki nem tudja tisztelni a saját szüleit, nagyon kétséges lesz, hogy másokat hogy fog tisztelni majd az életben. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Visszaidézze az 5. parancsolatot. És most jön a döntő vers. Ti is atyák, szülők, értelemben. Ti szülők, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Kedves hallgatók, ez azért hatalmas nagy bibliai kijelentés, mert itt mondja ki a Biblia, és ilyen tisztasággal csak itt mondja ki a Biblia Pál apostol efézusi levelében. 2 pedagógia van. Érdekes, hogy én ezt az egyetemen soha senkitől nem hallottam. És azóta se hallom, pedig annyi pedagógiai történeti összefoglalást átolvastam, és az egyik legnagyobb magyar pedagógus történésszel, dr. Mészáros Istvánnal még kapcsolatban is vagyok, egyszer meg is írta nekem, hogy itt ült egyszer a padokban, úgy megkérdezném tőle, hogy aki magát kereszténynek vallja, miért nem kérdezi meg, hogy a Biblia mit mond a pedagógiáról? Hogy a görögök mit mondtak, a perzsák, kűrosz neveltetése, nagyon szép dolgok egyébként, ajánlom mindenkinek a Xenofon kűrosz neveltetését, meg a görög iskolarendszer tanulmányozását, meg a római iskolát, meg a középkori iskolát, meg nem tudom én, az angol iskolát, meg nem tudom most hányféle rendszer van. De érdekes, ez az alapelv, ez a gyermeknevelési alapelv, az Efézus 6.4. Hát ezzel nem találkoztam. Pedig azt mondja itt Pál apostol, 2 lehet nevelni a gyereket. Vagy az Isten tanítása és intése szerint, vagyis a bibliai nevelés, tehát hogy a Biblia alapján nevelni a gyermeket, és ami nem ez, az micsoda? Ingerlés. Na hát ebből kellene monográfiát írni mondjuk. Nem másról, erről kellene monográfiát írni, hogy lehet nevelni az Isten tanítása szerint, de ha valaki nem figyel oda, hogy Isten mit mond az emberi életről, és mit mond a nevelésről, hanem azt nekiáll, hogy hát mondjuk, nem nevelem én úgy a gyerekemet, úgy az apám, meg anyám, engem, hát valami új világban vagyunk most. Ilyesmi, hogy rossz, meg önzés, de úgyis nincsen, hát gyerekem hadd pofozzon csak meg, örülök neki. Hadd csináljon ezt, azt, amazt, örülök neki. Fel kell szabadulnia az érzelmeinek, ki kell teljesednie magának. Hát nem akarom, ugye ezt minden nap lehet hallani. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Tönkretett emberek nem tudnak önuralmat gyakorolni. Nem tudnak szolgálatkészek lenni. Szóval kihúzzák az emberek a gyerekeik alól a talajt, hogy a szeretetet valaha is ezen a földön megtanulják. Hát aki nem tud uralkodni magán például. csapkod ide-oda, nem képes meghallgatni a másikat, nem tud átadni a buszon egy helyet, vagy nem tud segíteni egy idős nénének, hogy a szatyrát megfogja, ilyen banális dolgokat kell állandóan mondani. Kérem szépen, milyen világ lesz ebből? Az a világ, amit a II. Timóteus levél 3. fejezetében mond majd Pál apostol, hogy lesznek az emberek szüleik iránt engedetlenek. Lesznek az emberek nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői. Lesznek kérkedők, felfuvalkodottak, hát ez ide vezet ez a nevelési alap. De ez ingerlés, mert kinek jó ez? A gyerek jól érzi magát ebben, csak úgy látszik, hogy jól érzi magát. De tulajdonképp önmagát is ingerli ezzel a lehetetlen viselkedésével, és tüske a környezete számára is. Tehát ezt legyenek kedvesek megjegyezni, erről is van egy külön nyári sorozatunk különben, aki ezt akarja részleteiben meghallgatni, vagy 8-10 éves sorozat, ezzel kezdődik, ezzel az előadással az Efézus 6-4, hogy kétféle pedagógia van. Az Isten tanítása és feddése szerinti pedagógia, és a másik, ami sajnos ingellés. Akkor is, hogyha humánumra akar építeni, vagy humanisztikus iskolának, vagy Waldorf iskolának, vagy nem tudom én minek nevezik, akkor is ingerlés. Na hát, hadd szólaljon meg Adi, aki sajnos az életben önuralmat gyakorolni. Sajnos az életben ilyen alapvető dolgokat megtanulni, holott a kezében volt a Biblia, de hát bibliai szellemi nevelés már akkor se volt a század elejé Magyarországon sem. A vers utolsó sorára hadd hívjam fel a figyelmüket. De kár, hogy nem így kezdődik a vers, amivel végződik. És de kár, hogy emberi életek így érnek véget, amivel a felnőtt kor kezdődhetnek. Mert ugye a vers nagyon megrendítő vers, bibliai mottója is van, a 109. Zsoltárból vett mottója, de az emberi életnek azzal kellene a felnőtt életnek kezdődnie, amivel sajnos ez a vers, mint konklúzióval végződik, és amit Adi csak ideig, óráig értett és gyakorolt, sajnos az egész életében nem.
1: Adi Endre, Istenhez hanyatló árnyék. Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és idestova hányattatom, mint a sáska. Zsoltárok könyve, 109. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem. Már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba.
0: És kedves hallgatók, befejezésül szeretnék rátérni a levél utolsó nagy gondolati szólamára, amelyről, ahogy említettem, szintén létezik sorozat, egyik nyári táborunk délelőtti előadásai erről szóltak, amit így említhetünk röviden, hogy ebben a levélben van a felsorolása a lélek, a Szentlélek fegyvereinek. Pál apostol, hogy befejezi a levelét, így is kezdődik majd a 6. fejezetben a 10. vers, hogy végezetre atyám fiai, tehát végül atyám fiai. Most zárom a levelemet, és Pál apostol, ahogy mindig törekedett arra, hogy szemléletessé tegye a tanításait, egy római harcost állít oda az emberek elé. Hát a római harcosok az ókorban keresztül kasúr járták a világot, tehát mindenki ismerte ezeket a páncélos, bizonyos fegyverekkel fölékesített embereket, és erről a római harcosról beszél itt az apostol, hogy a különböző részeit a vértezetén

csak úgy tud teljességre jutni, csak úgy tudja az életét teljességre vezetni, csak úgy tudja betölteni a szeretet parancsolatait, hogyha szokássá válik a jó cselekvése az életben. Nem pillanatnyi felbuzdulások, meg fellángulások, ez nem kereszténység. A kereszténység az, amikor az ember felölt valamit, ami rajta van, kifejleszt magában tulajdonságukat, de mindig az Isten segítségével, tehát a formáló erő az mindig az Isten keze, de ezekkel a jellemvonásokkal, tulajdonságokkal mindig biztos győzelmet arathat a keresztény. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, mellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, mely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Kedves hallgatók, hogy említettem, ebből nekem már időm nem jut kiemelni minden egyes részét a római harcos öltözékének. Nagyon ajánlom különben a sorozatot, mert mindannyiunk számára sok fölfedezést adott a nyári táborozás során. Én az utolsó hármat szeretném kiemelni. Vegyétek föl a hitnek pajzsát, mellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. A Biblia szerint a hit az értelmes meggyőződés. Aki a hitben erősödik, abban az értelmes meggyőződésében fejlődik. Minden ki lehet védeni a hit által az életben. Milyen érdekes, a hit az pajzs. Pajzs egy hatalmas, nagy dolog volt, elsősorban nem támadó fegyver, védekező fegyver. A hitnek pajzsa, ez annyit jelent, hogy az emberi életben hit által az ember mindent elérhet. A hit minden rossztól megvédheti. A hit az hatalmat ad. A hit persze ad világos látást, ad reménységet, de a hitben erő és hatalom van. A hit az olyan, mint egy pajzs. Azt mondja az egyik Zsoltár az Úristenről, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. Isten nem terem itt mellettünk, és nem ő maga személyesen áll mellénk, de hit által az Isten őriz bennünket az üdvösségre, hogy mondjam Péter apostol a levelében. Isten hatalma őriz minket hit által az üdvösségre. 1. Péter levél 1. fejezet 5. verse. Tehát hit, akinek hite van, amit a Biblia aranyhoz hasonlít, a legnemesebb fémhez, pajzshoz hasonlít, pajzs és páncél az Isten hűsége. Isten az emberrel hit által akar vele lenni. És akinek a hite növekszik és erősödik, az minden. Az életben ennél több nincsen. Semmi többre ne vágyakozzunk, mint arra, amire Júdás apostol így hívja fel a figyelmünket a levele 20.-21. versében. Ti pedig, szeretteim, növekedvén a ti szentséges hitetekben. Ha valakinek növekszik a hite, növekedhet az Isten közreműködése az életében, mert Isten hit által őriz bennünket. Ha valakinek apad belül a hite, nem jogosítja fel Istent, hogy az Isten segíthesse neki, mert Isten hit által van jelen itt az emberek életében. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Sisak. Ugye a római katonák, amikor föltették a sisakot, azon általában valami embléma, szimbólum, tehát valami olyasmi dolog volt, ami később is, hogy hát melyik hadsereghez tartozik. Az üdvösség sisakja. A keresztényt, ha valami megkülönbözteti más emberektől. Mert sokszor emberek törekedtek erkölcsös életre, én is csodálom mindig a sztoikusokat például. Micsoda erkölcsi

0: a smércét állítottak maguk elé. Soha rosszat nem tenni emberekkel. Nem emberek véleményétől függővé tenni a magatartásunkat. Nem elcsüggedni, hanem kitartani. A halállal is szembenézni, nem félni és megijedni. Hát a sztoikus erkölcs, az emberi erkölcsök legtetején van szó, amit ember kitalálhatott, kigondolhatott, annál magasabb erkölcs, mint a sztoikusok erkölcse, nem nagyon létezik. Hát a sztoikusok is mit mondtak a végső dolgokra? Igen, itt élünk pár évtizedig, megmutatjuk, hogy tudunk emberek lenni, aztán meghalunk, és kukacok eszik meg a testüket. Azt mondja Pál apostol, az üdvösség sisakja. Így mondta ki ezt a korintusi első levélben, aki csak ebben az életben reménykedik a Krisztusban. Aki csak ebben az életben akar erkölcsös lenni, vagy erényes életetlen élni, minden más lénynél nyomorultabbak vagyunk, ha csak ebben az életben. A keresztény látja azt, hogy a küzdelme, a fáradozása, az meghozza majd a végső eredményt. Pál hányszor beszélt erről? Római levél 8. fejezete, 2. Korintus levél 4. fejezete, pillanatnyi könnyű szenvedésünk, örökké való dicsőséget szereznékünk. Mert Isten nem hagyja, hogy valaki rothadást lásson és kukacok egyék meg a testét. 16. Zsoltárban ez is benne van. Nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Ugye Jézusra vonatkozott ez a profécia, de mindazokra, akik oda szentelik az életüket, egy rosszat legyőző, bűnt legyőző életnek, és azok ebben az életben is élhetnek így, hogy előttem nem a halál van, meg nem a kukacok, meg nem az, hogy majd 100 év múlva már senki nem tud rólam, hanem az van előttem, hogy találkozhatom a megváltó Jézussal. Találkozhatom azokkal az emberekkel, akik ezt a földi életet így küzdötték meg, az üdvösség sisakja. Ez a megkülönböztető jele a kereszténynek, hogy az örök életben, a feltámadásban, az örök életben való reménység. Mi van a karddal? Volt öv, saru, páncél, pajzs, sisak, hát ezek ugye védőfegyverek. Tessenek megfigyelni, egyetlen egy támadó fegyver van, ez a kard. Ezt mondja legutoljára. De mivel is azonosítja a kardot? És fölvegyétek a léleknek kardját, mely az Isten beszéde. Egy keresztény embernek egyetlen és semmi több, egyetlen egy eszköze van arra, a kard, az a jelképes kard, hogy érveljen, hogy bizonyítson, hogy bizonyságot tegyen. Idézőjelbe teszem, ez az egyetlen támadó fegyver, mert persze ezzel se támadni kell. De ez az a fegyver, amire egy keresztény, amit a keresztény mindig kell, hogy forgasson. Az Isten beszéde. Egy kereszténynek mi a legvégső hivatkozási pontja? Nem az, hogy ez a tapasztalatom, így gondolom, ezt mondják a többiek, a tömegnek ez a véleménye, ezt egy keresztény elfelejti egyszer s mindenkorra. Egy kereszténynek a fegyvere, a legfőbb érve, a legfőbb bizonysága és tanúságtétele, mit mond a Szentírás, mit mond az Isten? Hát Pál apostolt ezért is ábrázolták sokszor karddal, most is a vetítésen majd többet mutatok, mint eddig. Miért ábrázolták olyan sokszor karddal az apostolt? Mert a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, és itt az Efézus levél 6. fejezetében Pál apostol az, aki ennyire hangsúlyozza, ennyire mélyen és erőteljesen hangsúlyozza, hogy egy keresztény ember számára a legfőbb dolog a Bibliára való hivatkozás. Van mértéke. Ezzel indul a küzdelembe. Ezért bízik, mert a Bibliában olyan ígéretek vannak, Istennek olyan ígéretei, amelyek beteljesednek, és amik igazak. Bár ha az emberek nem ismerik is, vagy gúnyolódnak ezeken. Az Isten hatalmas nagy segítségét, a fegyvereinek a felsorolását, aztán Pál apostol lezárva, ugye az imádságra tesz utalást, és a pár utolsó versében lezárva, az egész levelét ezzel az utolsó mondattal zárja. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Már kire vonatkozik ez a romlatlanságban? Nyilván az emberre, hogy az embernek a hite, a küzdeni akarása, az embernek a magáért és másokért való küzdelme az romlatlan legyen. Így mondja ki ezt Pál apostol majd a zsidókhoz írt levélben, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten. És mi nem meghátrálás fiai vagyunk, hanem olyanok, hogy akik küzdenek valamiért, abban hisznek, hogy el is nyerik, és ez be is teljesedik. Ezt így mondja majd a Filippiekhez írott levelében. Én nem úgy futok, hogy bizonytalanra vagdosok, és a levegőt csapdosom, hanem én, ami hátam mögött van, azt elfelejtem, ami előtte van, annak nekidőlök, hogy elérhessem azt a végső célt Jézus Krisztusban. Kedves hallgatók, a harmadik adivers biztos, hogy nagyon ismert vers, de elkezdtem a magyar költészet igazán biblikus verseinek az elemzését. A mai alkalommal is felhívom a figyelmüket a tavalyi első-második számára a jó hírnek, amelyben ezt a verset elemzem. Hát mondjuk rövid verset nem illő hosszú módon elemezni, de azért mondjuk bizonyos hosszúsága van az elemzésnek, mert a rövid versek, azokra nagyon oda kell figyelni. Ugye arra tanított kedves tanárom az egyetemen, hogy gyerekek, először itt csak rövid verseket olvassatok. A hosszú versben nagyon kevés a jó vers. Az emberek, ugye van egy ilyen német irodalomtörténész, mondta, hogy az egész irodalom szétfecsegett irodalom. Fecsegés, mint a piacon, meg az utcán. Hát miért ne fecsegtek volna a költők, meg az írók is, éppenséggel sokszor ebből éltek meg. Három versszak az egész vers. Nem véletlenül van Adinak az Illés kötetében, nem véletlenül van a címadó vers után nem sokkal, mert Illés is mit tanult meg az életben? A nagy próféta, hogy romlatlanságban kell követni az Istent. Romlatlanságban. Ő is elcsügget. Ő is az életében átadta magát a kétségbeesésnek, de az Isten kihozta ebből, és Illésnek az élete is annak a bizonysága, hogy az Istent követni és küzdeni jó célokért romlatlanságban lett. Hát Adi ide helyezte el ezt a rövid versét. Alig, hanem talán a legismertebb biblikus fogantatású Adi vers, de az előadás végén a rövid vetítésünk előtt szíveskedjenek ezt is meghallgatni, és akit érdekel, eddig három vers jelent meg, három versremzés, Adinak az Úr érkezése, Petőfi Sándornak a Világosságot, és Vörös Marti Mihálynak az Emberek című versének az elemzése.
1: Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
0: Kedves hallgatók, egy nagyon rövid vetítéssel, valóban a tárgyhoz, a levélhez illő vetítéssel szeretném lezárni ezt a kicsit hosszúra nyúlt előadást, de bízom benne, hogy sokan megtekintik, mert nagyon fontos. Kicsit az előző levélhez is illeszkedik ez a légi felvétel. Ha Budapestről elindulunk és repülővel Törökország nyugati partjai mellett megyünk el, akkor ez a csodálatos látványot belső Törökország részei felé, ez az Anatóliai hegység, Galácia vidéke. Két héttel ezelőtt ugye a Galatákhoz írt levélről volt szó, ott volt Galácia sok-sok gyülekezete. Itt van az Égei tenger, és hogy itt fordulunk le, itt van Efézus városa. Következő képünkön látjuk Pál apostol első útját, ezt már múltkor is levetítettem, ez egy nagyon rövid út volt, Antiókiából indult ki, és Efézust nem érintette. A második útját látjuk, ahol már Efézus szerepel. Látjuk, hogy ez egy hatalmas, kiterjedt utazás volt, Jeruzsálemből Antiókián keresztül a mai Törökország területén görög városokat ekkor járt be, és Korintoszból ment Efezusba, és onnan vissza a Cezáreán keresztül Jeruzsálembe. A harmadik, negyedik missziós útját látjuk az apostolnak. Pál apostol gyakorta alkalmazta ezt a módszert, hogy bizonyos ideig prédikált, és ott volt egy helyen, majd újabb helyeket keresett fel, befejezte az útját, de egy bizonyos idő után, körülbelül Pál apostol szolgálata, főleg az utazásokkal együtt járó szolgálat egy olyan 16-17 év lehetett, újra fölkereste azt a várost. Itt is látjuk, Efézus szintén fontos hely volt, és az utolsó, negyedik útja vezetett Rómába, ahonnan az efézusi levelet írta. Efézusban a mai napig is ezt a kaput Pál kapujának nevezik, mert a hagyomány szerint Pál apostol ezen a kapun keresztül érkezett a városba, ez könnyen kikövetkeztethető, hiszen az ókori városoknak bizonyos szélirányból 2-3-4 mekkora város volt, kapujuk volt, ez tehát a Pál kapuja. Ez az a színház, ahol Pál apostol beszélt, az efézusi színház, hiszen Efézusban hatalmas ellenségeskedés vette őt körül, hiszen a bálványimádó ötvös mesterek féltették a maguk pénzét és keresményét az új hittől. Efézus tégláit látjuk a mai városfalakból, nagyon sok mindent feltártak ebből a városból. Például feltártak egy Diana és Zeus reliefet is, de a következő képen láthatjuk, hogy a nagyisten Diana mellett Artemis volt. Borzalmas termékenység, kultusz volt, ugye ez az efézusi Diana, ugye a sok-sok mell, ugye ez ugye a két mell helyett sok-sok mell, ugye a termékenység és szexualitásnak a szimbóluma, és ennek hódoltak, mint általában a közel-keleti népek. Pál apostol, ahogy a különböző, hát ma így mondanánk, spiritista könyvek megégetésében vesz részt, igen, volt megégetés és könyvégetés, de persze ezeket könyvnek alig ha lehet nevezni a szónak az eredeti nemes értelmében. Egy németalföldi festő 16. századi ábrázolása, amikor az efézusiak önként hozták ki ezeket a könyveket, hányták össze, óriási pénzösszeget képviseltek különben a könyvek árai, egy kis bepillantás az ókori okkultizmusba. Ma is azt hiszem, hogy az okkult könyvekért adják a legnagyobb pénzeket, de amikor meghallották a Krisztusról szóló evangéliumot, készek voltak ezeket összehozni, összehordani és elégetni. Pál apostol egyik legelső ábrázolását sokszor bemutatom Ravennából, a 6. századból, a mindig gondolkodó és a hitet az értelmes gondolkodással egyenlővé tevő apostol, ahogy a Biblia is ezt tanítja. Nézzünk néhány ábrázolást a lélek kardjára, 12. századi ábrázolás, egy megsérült festmény Avilából. Látjuk a nagy kardot Pál apostol kezében. Aztán egy 14.-15. század környéki ábrázolás a középkor végéről, szintén azért van a kard, de mellette nagyon sokszor a Biblia, hogy nehogy összetéveszték valamilyen uralkodó.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai délutánunkon a Zsoltárok könyvének a megismerését folytatjuk, és a témánk az 50. Zsoltár lesz. És bevezetésként szeretném is az egész Zsoltárt felolvasni. Látjuk, nem olyan hosszú a Zsoltár, olyan középméretű nagyjából a Zsoltárok között így elrendezzük. Tehát a következőképpen hangzik ez a Zsoltár. Aszár Zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Hallgass én, népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelenül előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém-e világ, és annak mindene. Avagy eszem-e én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-e? Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig ezt mondja Isten. Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és a paráznákat társalkodsz velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelvet csalárdságot sző. Leülsz, és fele barátodra beszélsz. Anyád fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te. Megfedelek téged, és eléd besorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Kedves hallgatók, így hangzik tehát a Zsoltár. És talán emlékszünk arra, hogy néhány héttel ezelőtt volt egy másik módozata az előadásainknak, amikor úgy megbeszélés jelleggel vettük át a második Zsoltárt. És hadd kérdezzem meg, hogy bizonyos részeknél ezt a formát alkalmazhatjuk-e most is, nem lenne gond ez önöknek, hogy így megbeszélés jelleggel vennénk át a Zsoltárt. Tehát úgy történne, hogy bizonyos részeket kifejtenék így az előadás formájában, és más részeket pedig megpróbálnánk közösen végig gondolni, és egymás gondolataira építve találnák meg a Zsoltárnak a magyarázatát. Gondolom, hogy ez megfelelő megoldás mindannyiuknak. Nézzük tehát a Zsoltárt most már kisebb részeiben. A feliratban azt olvashattuk, hogy Aszáv Zsoltára. Aszávról azt jó tudnunk, hogy ő Dávidnak volt a kortársa. Dávid volt az, aki a sátor szolgálatot megszervezte. Ő volt az, aki Jeruzsálembe vitte a frigyládát. A frigyládában volt ugyebár a két kőtábla, amelyet Mózes kapott Istentől a Sínai hegyen, a törvény adáskor, a szövetségkötéskor, amikor Isten a zsidó néppel szövetségre lépett. És Dávid volt, aki tehát elhelyezte a frigyládát Jeruzsálemben, és ott kialakította a sátorszolgálatot, amelyben nagyon pompás és Istenhez nagyon méltó istentiszteleti formákat alakított ki. Nagyon sok Zsoltár ebből a korból származik, Dávid is, mint tudjuk, nagyon sok Zsoltár szerzett, és Aszáv volt az a valaki, az a lévita, az a papi személy, aki felelős volt a templomban a zenei és az ének szolgálatokért. Tehát, ha úgy tetszik, ő a karnagya volt a templomi kórusnak, illetve a karmestere a templomi zenekarnak, Azt is olvassuk róla egyébként Krónika második könyvében, a 29. fejezet 30. versében, hogy prófétaként tartották őt számon, még Elizeus próféta idején is, tehát sok-sok évvel később a Száfról nem csak mint énekesről emlékeztek meg, hanem mint prófétáról. És ahogyan, tehát ennyit tehát a szerzőség kérdéséről és a Zsoltárnak az ősiségéről, tehát Dávid idejéből származik, és nem akármilyen háttéren tehát. És a témája, ahogyan elolvastuk, talán úgy rögtön kitettett, hogy miről is szól maga a Zsoltár. És a Zsoltárnak én két fő témapontját írtam fel magamnak, amelyről úgy gondolom, hogy a központi kérdései a Zsoltárnak. Az egyik az az, hogy milyen szolgálatot, milyen áldozatot ismer el Isten, ez az egyik fő témakör. A másik fő témakör pedig az, hogy mi a szerepe a hálának az Istennel való kapcsolatunkban. Ez a kettő szorosan összefügg, olyan, mint az érme két oldala, a Zsoltár nem véletlenül köti össze ezt a két témát. Nézzük az első részét a Zsoltárnak. Az első 6 vers alkotja az első alapegységet. A biztonság kedvéért azért szeretném ezt az első 6 verset még egyszer felolvasni, hogy jól rögzüljön bennünk, és aztán rá is térnénk arra, hogy megpróbálnák majd kérdéseket megfogalmazni, és hogy közösen tudjuk megtalálni a válaszokat a Zsoltárból. Az Istenek Istene az Úr szól és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Ja, hát ahogyan a Zsoltárt elkezdjük olvasni, itt rögtön látjuk, hogy ki az, aki szól. Mert ugyan úgy kezdődik, hogy Aszáf Zsoltára, de Aszáf nem a saját nevében írja mindezt, hanem azt olvassuk, hogy az Istenek Istene az Úr szól. Tehát tényleg igaz, amit az imént Krónika könyvéből idéztem, hogy Aszáf proféta volt, tehát egy isteni kinyilatkoztatást ad át a népének, nem csak egyszerűen egy ének számnak a szövegét olvassuk itt, miközben ez héber versi formában van megírva, hanem itt arról van szó, hogy Isten az, akinek valamilyen üzenete van, itt különös kifejezés az az Istenek Istene kombináció. Ez alatt nyilván nem azt kell értenünk, hogy nagyon sok Isten van, és ezek közül a legfőbb Isten az Úr, akiről itt szó van. Hanem itt azt kell ez alatt értenünk, hogy Isten a legfőbb lény. Itt nem arra akar utalni a Szentírás, hogy több Isten lenne, számtalanszor leszögezi a Biblia, hogy az Úr az egyetlen Isten, nincs más Isten kívüle. Ezzel a kifejezéssel azt akarja a Zsoltáros érzékeltetni, hogy az Isten az igazi Isten, és más Isten nincsen. Tehát ne tévesszen meg minket ez a kifejezés, és nehogy azt gondoljuk, hogy itt valamiféle több Isten hit jelenne meg a Bibliában. És a kérdés, amit most már a hallgatósághoz, tehát mindannyiunkhoz intéznék, hogy azt próbáljuk meg végig gondolni az első 6 vers alapján, hogy kinek szól a Zsoltár. Tehát kinek szól Isten? Ki az, akiket megszólít? Tessék?
1: Akikkel szerződött.
0: Aha, igen. Igen, ugye szövetség, akikkel szerződött, akikkel szövetséget kötött, ugye a kegyeseik, ez mit jelent az olyan régies kifejezés? Ez mi ez a szó? Tessék?
1: Kedveltjei.
0: Kedveltjei, igen. Tehát ugye a kegyes az egy olyan régi szó, olyan, nem is nagyon tudnám talán az értelmét jól megragadni, hogy mit jelent. A kegyes szót úgy mondanánk, hogy istenfélő. Tehát azokról az emberekről beszél, akik olyan vallásosak, akik szövetségre léptek Istennel, akik, hogy egy ilyen bibliai kifejezést használnak, akik Isten népének a tagjai. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy nem pogány népekhez szól ez a Zsoltár, nem nekik intéz feddést, hanem Izraelnek, ugyanis az Ószövetségben tudjuk, hogy Izrael népe volt Isten népe, és Ugyanakkor Izrael népe nyilván egy vegyülékes társaság volt. Közülük voltak olyanok, akik hittek Istenben, voltak, akik nem foglalkoztak annyira ezzel. Ugye ilyen természetesen akkor is volt. És azok közül, akik hittek Istenben, azok között is nyilván voltak fokozatok, hogy ki milyen intenzitással, mennyire vett részt a közös istentiszteleti formákban. És itt, ahogyan hallhattuk, ténylegesen erről van szó, az 5. versből láthatjuk, hogy azoknak szól a Zsoltár, akik áldozatokat is bemutatnak. Tehát akik, hogy így mondjam, aktívak. Tehát nem a passzív réteget szólítja meg a vallásos emberek közül a Zsoltár, hanem akik tényleg ezt igyekeznek komolyan venni, fölmennek Jeruzsálembe, áldozatokat mutatnak be a templomban. Ja, az áldozatokról nagyon fontos azért nagyon röviden néhány szót ejtenünk. Mert az áldozatok az ószövetségi rendszernek, istentiszteleti rendszernek kimagasló részét alkották. Az áldozatok voltak azok, amelyek bemutatásával az emberek elismerték azt, hogy megváltóra, helyettes áldozatra van szükségük. Nagyon sokféle áldozatról beszél, főleg Mózes 3. könyve, de ezeknek mind-mind az a lényege, hogy valakinek meg kell halnia azért, hogy az ember élhessen, azért, hogy az ember a bűneire bocsánatot kaphasson, azért, hogy az ember Isten áldásaiban részesülhessen. Tehát ennek nem egy olyan sima útja van, hogy az ember egyszerűen oda megy Istenhez, és akkor már is minden rendben van, hanem először szükség van arra, hogy valaki egy helyettes áldozatot felvállaljon. Ez a helyettes áldozat, hogy nyilvánvalóan jelképesen zajlott a templomban, ezt lehetett általában bárány, kós, más állatok is voltak, galambok, sokféle állat volt, amelyel áldozatot lehetett bemutatni, de ezek mind-mind arra utaltak, hogy az Istennel való békénk ára az valakinek a halála. Minden egyes áldozat az Jézusra utalt. És azokhoz az emberekhez szólt tehát a Zsoltár, akik ezeket az áldozatokat maguk bemutatják Jeruzsálemben. Tehát ilyen értelemben is igyekeznek a hitüket komolyan venni. Láttuk tehát, hogy az Isten szól, láttuk, hogy a népének szól, és népe közül is az aktívabb rétegnek, és fontos az is, a 2. versből láthatjuk, hogy honnét szól az Isten. Itt azt olvassuk, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Sionnak mi a szerepe? Sion Jeruzsálemnek a hegye. Egyébként ez az a Mória hegy, ahol Ábrahám is az áldozatát ugye majdnem, hogy bemutatta, illetve azt nem bemutatta is, csak nyilván nem a fia lett az. Ez volt az a hegy, Mória, majd most már Sion hegye, amelyen Dávid fölállította a sátrat, amelyben a frigyládát elhelyezték, és ahol az Isten tiszteletek zajlottak. Tehát Isten innét szól, ahol az emberek elmennek, hogy őt tiszteljék, és figyeljük meg, hogy a szólását mi jellemzi. Mert a szólását jellemzi a 2. vers szerint a fényeskedés, vagy ma inkább így mondanák, a ragyogás. Tehát valami nagyon különleges dologról van itt szó, valami nagyon tiszta, valami nagyon fényes valamiről van szó, amelyről itt beszél a Szentírás, és azon kívül nem csak a ragyogást emeli ki az írás, hanem a 3. vers kiemeli a természeti jeleket is. Beszél emésztő tűzről és forgószélről, és a ragyogás, emésztő tűz, forgószél, ezek a szépség és a nagyság egységét fejezik ki. Azt, hogy az Isten egyszerre szép az ember számára, erkölcsi értelemben. Nyilván itt nem a fizikai megjelenésre kell utalnunk, hiszen az nem jelenik meg fizikailag a Zsoltárban Isten, hanem Istennek a lénye, a jelleme az szép, az tökéletes. És mindenhez járul Istennek egy olyan nagysága, amelyet igazából nem nagyon tud leírni a Biblia sehol sem. Azért, mert ezt emberi szavak nem tudják jól visszaadni, nincs erre szó. Ilyen természeti jelek jelennek itt meg, mint tehát az emésztő tűz és a forgószél, ami jelzi azt, hogy Isten és mi nem vagyunk egy lapon említhetők. Isten összehasonlíthatatlanul tökéletesebb nálunk, ahogyan a Szentírásban olvassuk, hogy Isten, az Atya Isten, ami számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakik a bűneset óta. Az ember és Isten között van egy szakadék, és az ember nem juthat el Istenhez, mert ez a szakadék ez ott áll, az ember az Isten fián, Jézus Krisztuson keresztül tud Istenhez eljutni. És ezt a nagyságát, Istennek ezt a nagyságát mutatják be ezek a természeti jelek, tehát hogy az ember vegye komolyan, hogy az Isten szól, hogy itt nem egy bölcs embernek a jó tanácsait olvashatjuk, hanem itt a mindenható Isten, a teremtő Isten szól. És ugye, hogy mi a célja a szólással Istennek? Ugye ez a következő kérdés, amit föl kell, hogy tegyünk magunknak, mert itt ez a Zsoltár elmondja, hogy Isten miért jön. Azt mondja, hogy Isten azért jön, hogy megítélje a népet. Hogy ő bírói szerepben jön el, ő valamiről el akarja mondani a véleményét, szeretne egy magatartást megítélni. Egy olyan magatartást, amely a nép körébe beivódott, megszokottá vált, és így már föl sem tűnik, hogy az rossz. Ugye vannak olyan rossz dolgok az életünkben, amelyekről úgy tudjuk, hogy rossz, mert a környezetünk is rossznak tartja. Ugye az, hogyha valaki haragos, vagy szenvedélybetegségek rabja, stb. Azt úgy talán úgy meg lehet fogni, látni lehet, hogy az rossz. De vannak olyan dolgok, amelyeket a társadalom elfogad, amely megszokott. És arról igazából az ember nem is tudja, hogy rossz, mert az olyan mindennapokba beleékelődik, és az nem tűnik fel. Isten tehát most elmondja az ítéletét, és Isten ítéletéről azt jó tudnunk, hogy az ember azt mindenképpen meghallja, az Isten ítéletét. Két alkalommal lehet Isten ítéletét meghallani, két lehetőség van rá. Az egyik az az, hogy mi a mostani életünkben képesek vagyunk meghallani az Istent. Ez az egyik lehetőség, hogy mi halljuk az Isten ítéletét. A másik lehetőség viszont már csak a végítéletben adatik meg. Amikor viszont már késő szembesülni önmagunkkal, késő szembesülni az életünkkel, Isten éppen ezért még most szól, még most az életben el akarja nekünk mondani az ítéletét. És hát felmerül a kérdés, hogy mi az a kiemelkedő üzenet, amivel Isten megközelíti a népét, hogy mi a baj? Hogy valamilyen bálványimádásról van szó? Valamilyen kirívó erkölcsi gyengeségekről akar Isten beszélni, amely a népkörében meghonosodott? Hitehagyás, szabadosság, vagy mi az, amit Isten megkíván ítélni? Mi az, ami miatt Isten eljön, és a népének az aktív tagjait meg akarja feddeni? És nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy mi az, ami az aktív rétegeknél lehet probléma. Akik komolyan veszik a vallást, akik komolyan veszik a hitbeli kérdéseket, mert ezekhez szól tehát Isten. Nézzük a második részét a Zsoltárnak, a 7-től a 13. verseket. Hallgass én népem, hadd szóljak. Te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelenül előttem vannak. De nem fogadhatok el tulfot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Avagy eszem-e én a bikák húsát és a bakoknak vérét, iszom-e? Elkezdődik az üzenet. És akkor, amikor Isten megkezdi az üzenetét, most nézzük meg jól, hogy mi az első dolog, amit az embernek meg kell tennie. Nézzük meg, hogy a 7. vers mit mond, hogy az embernek mit kell tennie, amikor Isten szól hozzá. Nagyon fontos ez amiről itt olvashatunk a 7. versben. Mi az tehát? Hallgatás. És miért hívja fel a figyelmünket arra a Biblia, hogy amikor Isten szól hozzánk, akkor hallgassunk? Milyen hallgatásról van itt szó? Igen, egy figyelmes hallgatásról. Mert ezek szerint, hogyha Isten nem hívná fel erre a figyelmünket, hogy mi hallgassunk, akkor ugye lehet, hogy az ember nem hallgatna. Akkor lehet, hogy az ember nem figyelne Istenre. Mert az ember úgy van, hogyha a dolgaival, hogy szeret Istennek nagyon sok mindent elmondani. Szereti elpanaszolni a bajait, szereti elpanaszolni az őt ért sérelmeket, szeret az ember kérni Istentől, no de hallgatni. Ugye, hogy tudunk-e mi hallgatni Isten jelenlétében? Mert olyan megindító az, ahogyan itt Isten szól ebben a hetedik versben, azt érezhetjük meg, hogy Isten szinte könyörög, hogy hallgassuk meg őt. Hogy hallgass én népem, én most szólni akarok hozzád. Mert mi emberek tele vagyunk gondolatokkal. Tele vagyunk véleményekkel, előítéletekkel, elfogultak vagyunk. Isten azt szeretné, hogy mi hallgassunk, hogy a gondolatainkat egy kicsit abban az értelemben üresítsük meg, hogy legyünk befogadókészek, hogyha Isten valami nagyon mást akar mondani, mint ahogyan mi gondolkodunk. Vagy mint ahogyan véleményt nyilvánítottunk, vagy ahogy állást foglaltunk, hogy azt meg tudjuk hallani. Ezt az ember nem mindig tudja meghallani, mert az ember azt szereti hallani, amilyen gondolatai neki vannak. És az ember hajlik arra, hogy Istentől is azt hallja meg, ami egybevág az ő véleményével, és Istennek a többi szavát pedig ne hallja meg. Amikor Isten szól, ezek szerint azt nem könnyű hallani. Isten úgy jön el, mint ami körül megemésztő tűz és forgó szél van, de érdekes, hogy nem könnyen lehet hallani a szavát. Talán emlékszünk arra, hogy a Szentírás egy másik helyén arról olvashatunk, hogy Isten amikor megszólal, akkor ugyan van úgy, amikor mennydörgés szavát halljuk a Bibliában, van amikor nagy szóval szól az Isten, de amikor egy emberhez szól, amikor a lelkiismerethez szól, akkor a Biblia a halk és szelíd hang kifejezést használja. És ez azért fontos, hogy mi meg tudjuk hallani az Istent, ahhoz le kell csendesednünk. Ahhoz nekünk egy kicsit magunkba kell szállnunk, egy kicsit háttérbe kell szorítanunk önmagunkat, hogy az Isten szólni tudjon hozzánk, és hogy ez a halk és szelíd hang ez hallhatóvá váljon az életünkben. Nagyon sok ember vét ezen a ponton, mert nagyon sok ember van sajnos, és ebbe szerintem minden ember az életébe belecsúszik ebbe a hibába, hogy a saját szavunkat véljük az Isten szavának. Hogy mi kigondolunk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy az jó, és azt tényleg becsületesen úgy gondoljuk, hogy jó, és azt megtesszük Isten szavának. Vagy egy más ember szavát, egy olyan emberét, akire felnézünk, aki jó előadásokat tart, aki sokat beszél a Bibliáról, aki talán először keltette fel bennünk az Isten félelem utáni vágyat, és az ember az ő szavát úgy kezeli, mint Istennek a szavát. Nem mindegy, hogy kire hallgatunk. Nem mindegy, hogy kinek a szavát tartjuk mi az Isten szavának, mert amit mi Isten szavának tartunk, utána a gondolatainkat, a tetteinket ez befolyásolni fogja, rá fogja tenni egy vágányra. És nagyon fontos, hogy mi hallani tudjuk az Isten szavát. Ugye mi a téma tehát? Mi az, amiben fedésre szorul a nép? Ugye a téma az nem más, mint Izraelnek, a Isten népének a lelki állapota. És Isten kihangsúlyozza azt, hogy ő most nem mint egy társ, nem mint egy barát, hanem mint Isten kíván szólni hozzájuk. Nagyon hangsúlyos dolgot szeretne elmondani. És az a kérdéskör, amin keresztül Isten ezt kikívánja fejteni, az az áldozatok bemutatása. És ahogyan Isten ezt elmondja a 8. verstől terjedő részben, akkor Isten elmondja azt, hogy mi az, amiért ő nem akarja feddeni a népet, és mi az, amiért viszont akarja. Most gondoljuk végig ennek a logikáját, ahogyan ez a Zsoltár felépül. Mert mit mond a Zsoltár, hogy mi az, ami jó? Tehát mi az, ami önmagában még nem lenne baj? Ugye itt azt olvashatjuk a 8. versben, hogy nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelenül előttem vannak. Azt mondja Isten, hogy ez nem baj, hogy áldozatokat mutattok be. Az nem baj, hogy mennek a templomban a szertartások, nem baj, hogy szüntelenül folyamatosan mutatjátok be az áldozatokat. Ez helyes, ez így van rendjén. Hogyha csak így formailag, külsődlegesen tekintjük, akkor ezzel még nincs probléma. Viszont van valami más dolog, ami miatt a nép viszont fedésre szorul. És nézzük meg, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mit gondolunk, hogy mi az, ami miatt Isten itt megfeddi a népét? Mi az, amit viszont kifogásol?
1: külsőleg.
0: Igen.
1: Veszi az áldozatát.
2: Uh-huh.
1: A külsőségekkel foglalkozik.
0: Ez mit jelent, hogy külsőleg?
1: Igazán szívből nem. Uh-huh. Nem foglalkozik.
0: Uh-huh. És mit jelent az, hogy Isten azt mondja, hogy én nem fogadhatok el túlkot a te házadból? Hát honnét vinni az ember? Hát honnét tudja? Mire akar Isten ezzel utalni? Tessék!
3: Arról gondoltam, hogy az emberek úgy viszik az áldozatot, mintha a saját jutott. Uh-huh. És nem tudatosodik bennük az, hogy mindent Istentől kapnak. Uh-huh. Hát igazán az embernek semmi esélye.
0: Uh-huh.
3: Másról azt mondja a Szentírás, hogy ne dicsekedjél, mert mit van, amit te még kaptál. Tehát minden, ami az embernek a tulajdonában van, akár az energia, vagy akár hát olyan jelen dolgok, vagy olyan adottságok, amik az Istennek az áldásai, tehát ezek mind a jó Istentől vannak. És ha az ember ezt nem olyan szívvel viszi Isten elé, hogy tudja, hogy ezt is tőle kaptam, nem tőle van. És nem ilyen szívvel viszi az áldozatot, mint erre gondolok.
0: Igen, köszönjük szépen. Igen, tehát amikor az ember azt mondja, hogy az viszi Isten elé, ami az övé. Az Ószövetségben ezek az áldozatok, erről, hogy milyen áldozatok voltak, arról már volt szó. Tehát az, hogy itt a Krisztus áldozatát bemutató ceremóniákról van szó, hogy azokat az emberek bemutatták, de tudjuk, hogy ennek Krisztus halála véget vetett ennek az áldozati rendszernek. Ez a része azonban a Bibliá, ez a Zsoltár azonban belekerült a Bibliába, és nem csak az ószövetségi embereknek szól, hanem az újszövetségi embereknek is. És vajon mire akar utalni ez a Zsoltár a mi korunknak? Vajon mit üzen nekünk, hogy egy újszövetségi korban élő embernél milyen áldozatokról lehet szó? Tessék?
4: Én úgy érzem, hogy a Jóisten arra kér minket, hogy teljesen önmagunkat adjuk neki. Tehát teljesen megalázkodva, alázattal ajánljuk fel a mi szívünket neki.
0: Uh-huh.
4: Hogy azt ő átalakíthassa a saját tetszése szerinten, ezt az áldozatot kéri tőlünk, hogy mondjunk le önmagunkról, és az életünket neki ajánljuk.
0: Uh-huh.
4: És hogy vezesse az életünket.
0: Uh-huh. Igen, tehát hogy igen. Tehát az, hogy az ember, amikor ad valamit Istennek, ez lehet az időnk, lehet akár anyagi javainkból, az energiánkat, az életenergiánkat áldozzuk oda, ami az Istennek a műve, az ügye, és hogyha az ember ezt úgy adja, mintha ez a sajátja lenne. Hogy mintha az ember egyfajta szívességet tesz az Istennek, hogy az ember letesz valamit az asztalra Isten felé, várván azt, hogy majd így Isten is őt meg fogja segíteni. Tehát ez a magatartás, amit itt tetten érhetünk, az, amikor az ember azt gondolja, hogy mi tesszük meg az első lépést. Hogy mi vagyunk azok, akik keressük az Istent, akik adunk valamit, akik áldozatokat hozunk az Isten ügyéért, és aztán az Istentől pedig azt várjuk, hogy majd ő ezért megsegít minket. Ugye ez egy ilyen üzleti viszony. Hogy én leteszem ide a fáradtságomat, az energiámat, vagy annak egy részét, és Isten dolga pedig az, hogy ezért cserébe majd áldásokat adjon, hogy elkerüljenek a betegségek, hogy meggyógyuljon a beteg rokonom, és sorolhatnánk a dolgokat meg, hogy a munkahelyünk biztos legyen. És az ember azt gondolja, hogy ez egy ilyen adok-kapok viszony, ami az Isten és az ember között kialakulhat. Van egy nagyon érdekes rész Lukács evangélium a 17. fejezetében. Én nagyon sokáig olyan berzenkedve olvastam ezeket a szavait Jézusnak. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetében az 5. verstől olvashatunk egy érdekes részt, amikor ugye Jézus előtte több mindent mond a tanítványoknak, többek között azt, hogy ha valaki megbánt bennünket, akkor ne csak egy napon 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is megbocsássuk, hogyha valaki bánt minket. És akkor a tanítványok rádöbbentek arra, hogy ez azért nem egy könnyű dolog. hogyha valaki megbánt, megsért minket, akkor mi nagyon könnyen ápoljuk vele szemben a haragnak, az indulatnak a lelkületét. És azt mondják Jézusnak az 5. versben, hogy növeljed a mi hitünket. Tehát most segítsél nekünk abban, hogy a hitnek egy magasabb fokára jussunk, mert mi ilyenek nem tudunk lenni. És így olvassuk a 6. verstől. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustár,

annak a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Jézus bemutat egy olyan dolgot, hogy van egy nagy úr, neki vannak cselédjei, szolgái, és ezek között van olyan, aki a mezőn is dolgozik, meg a háztartásban is, és a mezőről bejön, akkor annak nem lehet az első dolga, hogy leül és egyen, hanem először még az urát is ki kell szolgálnia, és az ura ezt nem fogja neki megköszönni, hanem azt mondja, hogy hát én ezért adom neked a fizetést. És Jézus azt mondja, nyilvánvaló, hogy itt lássuk azt, hogy mi az, ami párhuzamba hozható az ember és Isten kapcsolatával, és mi nem. Jézus is csak arra akar utalni ezzel, nem arra akar utalni, hogy Isten az egy ilyen nagy úr lenne, akit az embereknek ilyen módon kéne kiszolgálnia, meg az ő igényeit, hanem arra akar utalni, hogy mi emberek tartsuk azt természetesnek, hogy mi az Isten szolgáljuk, és hogy neki szenteljük magunkat, neki szenteljük az életünket. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mi szívességet teszünk Istennek azért, mert valamit megteszünk érte. Azt mondja itt Jézus, hogy ha mi Istennek ajánljuk az egész életünket, neki rendeljük alá, akkor is azt mondhatjuk, hogy még csak haszontalan szolgák vagyunk, még csak azt tesszük, ami a legtermészetesebb, mert az ember két oldalról is Istennek a tulajdona, és nem a magáé. Az egyik oldal, az egyik jog, ami alapján az ember isteni, az a teremtésnek a joga. Hogy Isten az, aki megteremtette az első emberpárt, és azóta is az ő utódjaikban az emberi életet újra és újra teremti, újra és újra fönntartja. Egyrészt a teremtés jogán mi istenéi vagyunk, ő a mi alkotónk, és ha ebbe belegondolunk, ez a jog már önmagában is elég. A másik pedig az, hogy minket Isten nem csak megteremtett, hanem a bűneset után meg is váltott. És a megváltás révén is mi Istennek, Krisztusnak a tulajdonai vagyunk. De ez nem egy olyan tulajdon, ami az ember számára egy kényszer, mert az ember akarhat mást is, dönthet máshogy is. De ha az ember megismeri Istent, megismeri Jézusnak a szeretetét, megismeri azt, hogy mit jelent az, hogy mi nem a magunkéi vagyunk, mit jelent az, hogy értünk emberekért, milyen szeretetet, milyen áldozatot tett meg az Atya Isten és Jézus Krisztus, akkor az ember megérti, hogy ez nem egy kiszolgáltatott viszony az ember számára. Ez nem egy olyan dolog, hogy az embernek akkor nagy áldozatokat kéne hozni, hanem az embernek egy dolgot kell megtennie, az önzés ellen küzdenie. Az önzést kell feláldoznunk Istenért, más nem. Nekünk embereknek az a nagy feladatunk ebben az életben, hogy a bűneset következményeit a lelkünkből ki tudjuk tisztítani, és hogy az életünkben engedjük azt, hogy a megváltásnak az ereje az érvényesülni tudjon. De nagyon fontos, hogy tényleg lássuk az élet törvényeit tisztán magunk előtt, hogy mi Istennek nem tudunk szívességet tenni. Jézus az életét adta értünk. Nem csak egy olyan múló életet, mint a miénk, aminek előbb-utóbb úgyis vége van, hanem ő egy örökké való életet áldozott értünk, olyan halállal halt ő meg, amely a kárhozatnak a halála, amely a végső pusztulásnak a halála, és ő ezeket a lelki szenvedéseket élte át a kereszten. Azt látjuk tehát, hogy mi emberek nagyon sok úgy bibliai kifejezéssel élve talentummal rendelkezünk. Nagyon sok olyan dolog van, amit Isten ad nekünk. Ez, ahogyan korábban is említettük, lehet idő, lehet pénz, lehet szaktudás, mint mondjuk egy orvosé vagy egészségügyben dolgozóé, de ugyanígy kiemelhetjük az egyszerű fizikai munkásokat, a mezőgazdaságban dolgozókat, akik értenek valamihez, és akik tudnak valamit tenni, akinek a munkájának van valami értelme, és az ember nagyon sok mindent ad az embernek, tehetséget, anyagi javakat, bármit, amit az ember kérdés, hogy mire fordít. Ugye Máté evangélium a 25. fejezete beszél arról, hogy vannak emberek, akik ezeket a talentumokat kamatoztatják az életben, és vannak olyan emberek, akik pedig megtartják maguknak. És azt mondja Jézus, hogy Isten azokat becsüli, akik mások érdekében a talentumaikat, a képességeiket, a lehetőségeiket

azokat kihasználják. És nem hagyják azt, hogy ezek a lehetőségek az életben beforosodjanak, hanem mások érdekében ezeket érvényesítik. Visszatérve most a Zsoltárunkhoz, az 50. Zsoltárhoz, tehát itt olyan magatartást fed meg Isten, amelynek a lényege az, hogy az ember magának tulajdonítja az érdemet, magának tulajdonítja úgymond a dicsőséget azért, amilyen van. És mire hívja fel a figyelmet a Zsoltár? Ezután jön a Zsoltárnak a tanácsa a 14.-15. versben, és ez így hangzik. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Egy fontos dolog hiányzik a megfeddett emberek magatartásából, és a 14. vers szerint ez nem más, mint a hála. A kérdés, hogy mi az a hála? Ez nem egy könnyű definíció, mert ugye nehezen tudna egy ember vállalkozni arra, hogy a hála fogalmát az definiálja, hogy mi az, hogy olyan túlcsorduló érzelmek, hogy az embert elönti az a tudat, hogy mennyi mindent köszönhet Istennek, és ugye ez úgy csorog belőle. Nyilván fontos része a hálának az érzelem, ennek az érzelmi megélése, átélése, nagyon fontos része. De a hálának legalább ilyen fontos része az, hogy mi a tényeket ismerjük el. Az, ami valóság, nem az, hogy ezeket úgy fölplankoljuk, nem úgy, hogy ezeket eltúlozzuk, hanem az ember tudatosítja önmagában, hogy mit köszönhet Isten. Ebben az életben mi emberek, aki iránt a hálánkat először kifejezzük, azok a szüleink. Hogy ugye a kisgyermek ahogyan a szülei gondoskodását értékeli, vagy adott esetben nem értékeli, és aztán az ember hálás tud lenni azért, hogyha segít neki valaki a munkahelyén, hogy az megmaradhasson, vagy éppen jó értelemben véve előre juthasson, hogy segít neki apró cseprő dolgok elintézésében, amelyekhez ő adott esetben nem ért, az ember ezért hálás tud lenni. Istennel szemben viszont a hálánk az nagyon könnyen elveszítheti az intenzitását. Azért, mert Isten folyamatosan tesz értünk hatalmas dolgokat. És az, akitől mi folyamatosan kapunk jót, azt mi úgy megszokjuk, és olyan természetes és magától értetődőnek tűnik, és nem érezzük annyira ennek a jelentőségét. És ez így van az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy úgy megszokjuk. Megszokjuk azt, hogy csiripelnek a madarak, megszokjuk azt, hogy még van egészségünk, vagy hatán megromlott is, de még az élet kiváltságában részesülhetünk. Megszokunk nagyon sok mindent, amit Istennek köszönhetünk, és hogyha ezt nem ápoljuk magunkban tudatosan, a hálának a gondolatkörét, akkor az ember elfeledkezik arról, hogy itt minden, amit köszönhetünk, minden, amit megtapasztalhatunk, minden, amit mi megélhetünk, az mind-mind Istennek az ajándéka. Hogy minden lélegzetvétel, minden, amit láthatunk, minden, amit érezhetünk, az mind-mind Istennek a kegyelme, Istennek az ajándéka, az életnek minden egyes perce az. És az ilyen megszokott jóság, az nagyon könnyen elkitörlődik az emberből. Nagyon könnyen úgy vagyunk ezzel, hogy hát ezen mit kell annyit gondolkodni, Isten ilyen, és ezt úgy megszokjuk. Vigyázzunk nagyon arra, hogy nehogy megszokjuk Istennek ezt a jóságát. Ez nagyon veszélyes dolog, amikor az emberből a hála érzése kiveszik. Az érzés az ugye egy olyan dolog, ami múlandó. Tehát egy érzés az nem lehet folyamatosan, mesterségesen fönntartani, ezért nagyon fontos, hogy az ember megemlékezzen arról, hogy Isten miben segítette őt meg. Hogy értékelni tudjuk konkrétumokban, hogy mi az, amit Istennek köszönhetünk. És így tudjuk a hálának az érzését is, a tudatát is elevenen a képzeletvilágunkban, gondolatvilágunkban megtartani. És így tudunk Istenhez is közeledni. Mert nem mindegy az, hogy az ember úgy közeledik Istenhez, hogy én ezt és ezt megtettem, így és így élem az életemet, és aztán formálisan az ember megköszön Istennek nagyon sok mindent, vagy pedig úgy tud az ember közelíteni Istenhez, hogy hálás
mindenért, amit Istentől megkaphatott, és amit Istentől még kaphat az ember ebben az életben. Mert az ember, ugyanilyet önmagáról senki nem mond, de az ember mégis hajlik arra a gondolatra, hogy ami teszünk, úgymond nagy dolgokat, vagy kicsiket is, hogy Isten hálával tartozik nekünk. Hogy mi tettünk valamit Istennek, és Isten majd ezért megjutalmaz bennünket. Ugye ez nagyon könnyen az emberi gondolkodásban felmerülhet. Szeretnék felolvasni egy példázatot Máté Evangélium a 20. fejezetéből. Az első 16 vers elmondja a szőlőmunkások példázatát. Elég ismert példázat ez, és bizonyára kedves hallgatók is már többször találkoztak ezzel az előadásainkon. Így hangzik ez a történet. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe, megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nekik, miért állatok itt egész napon át hivalkodván? Mondták neki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hidd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vettek. Jövén aztán az elsők azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen. Mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, ahogy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Ahogy nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Ahogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Kedves hallgatók, ez a példázat nagyon sok tanulságot tartalmaz, nyilván most csak egy-két szempontra térhetünk ki. De azt látjuk tehát, hogy van egy szőlős gazda, aki különböző nap különböző időpontjában hívja el a munkásokat. Ugye ne feledkezzünk el arról, hogy a zsidók úgy számolták a napokat, hogy reggel 6-kor kezdődött az első óra, és este 6-ig tartott a 12-dik. Tehát így, amikor a 11 órai munkásokról van szó, azok, akik délután 5-kor álltak a munkába, és 6-kor pedig vége van a munkaidőnek a mezőn. Tehát különböző időben fogad föl embereket, és a végén pedig mindenki ugyanazt a 10 pénzt kapja, mint amit a legkorábban megfogadottak kapnak. És itt, ahogyan történik a munkabérnek a kiosztása, itt azok, akik a nap kezdetétől dolgoznak, azok részéről egy nagyon különös magatartással találkozhatunk. Mert ezek az emberek úgy gondolják, hogy azért, mert ők többet dolgoztak, többet tettek le úgymond az asztalra, ezért ők jutalmul is többre tarthatnak igényt. Tehát, hogy ők azért kapnak valamit, mert valamit tettek. Ez egyébként a munkahelyen nyilvánvaló, hogy szükségszerűen így van, tehát ez a munkában ez nem egy elhanyagolandó szempont, de itt Jézus a mennyek országára mondta ezt a hasonlatot. Amikor azt mondta, hogy akik oda bejutnak, azok mind ugyanazt az üdvösséget kapják. Ne gondolja azt valaki, aki az egész életét Isten szolgálatában élte le, hogy ő, hogy mondjam, úgy jobban üdvözül, mint a többiek, mert itt nincsen mérce, nincsen ennek mértéke az üdvösségnek. Itt ami szomorú dolgot látunk azok részéről, akik korán elkezdték a munkát, hogy ők az Isten közelében leért életet nem örömnek találták. Azt olvassuk, hogy ők a nap hevét viselték, a nap terhét és hőségét szenvedték. Ennek a példázatnak egy kimagasló tragikuma az, hogy ezek az emberek az Isten mellett eltöltött időt egy szenvedésnek tartották, egy áldozatnak tartották,
egy olyan áldozatnak, hogy ők szívesebben tettek volna mást, no de hát ők feláldozták az életét, az életüket bizonyos célok érdekében, máshogy éltek, mint ahogy azt szerettek volna. És Jézus nem véletlenül küldi el ezeket az embereket. Azt mondja nekik, hogy itt a pénzetek, eredjetek el. Ugye Jézus nem fogadja magához azokat az embereket, akiknek ilyen szemléletük van, mert Isten nem gondol arra, hogy ő hálás lehetne nekünk azért, mert mi valamit teszünk. Az ember az, aki hálás lehet Istennek azért, hogyha Isten közelében élhetünk, hogyha az életünket neki szánhatjuk. A hála az nem pusztán szavakból áll, és nem pusztán tettekből. A hála az egy viszonyulás, az egy kapcsolat, kapcsolatot jelent. Teljesen más, hogy viszonyulunk egy olyan emberhez, akivel olyan mindennapi megszokott kapcsolatban, baráti viszonyban vagy affilivel állunk, és máshogy viszonyulunk egy olyan emberhez, akinek mi nagyon sokat köszönhetünk. Más ez a viszonyulás. És fontos, hogy amikor nekünk is az Istenhez való viszonyulásunk a kérdés, hogy az milyen, hogy abban a hála a maga helyén ott lehessen. Azt olvassuk az 50. Zsoltárban, hogy hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Az ókorban szokás volt az, hogy amikor valaki Istenhez közel került, akkor valaki nagyon bele akart kapaszkodni az Isten erejébe. De akkor azt mondta, hogy ha Isten valamit megtesz érte, akkor valamit ő is megtesz, valamit ő is feláldoz. Ez nem olyan üzleti alapon történt, hanem a hála lelkületével. És azt mondja itt Isten, hogy vigyázzunk, hogy nehogy olyanok legyünk, hogy mi kérjük Isten segítségét, Isten megadja a segítséget. Mi azt mondjuk az elején, hogyha Isten megsegít minket, akkor változtatunk sok mindenen az életünkön. Megtesszük ezt, azt, amazt, eljön Isten segítsége, azt elfogadjuk, annak örülünk, és aztán a változások azok pedig elmaradnak az életben. Azt mondja Isten, hogy teljesítsük a felségesnek a fogadásainkat. Hogy ne legyünk olyanok, akik csak igényeljük az Isten segítségét, de a magunk részét nem tesszük meg. Ha viszont ez helyesen van, akkor mi segítségül hívhatjuk Istent a nyomorúság idején, és ő megszabadít bennünket. Milyen csodálatos dolog az, amikor az ember az életben a szabadítást meg tudja tapasztalni. Amikor nyomorúságba esik, fizikai gondok, munkahelyi problémák, családi nehézségek, nagyon sok minden nyomorúság érheti az embert. És hogy mi segítségül tudjuk hívni az Istent. Ugye mikor tudja az ember Isten segítségül hívni úgy, hogy Isten segíteni is tudjon? Akkor, hogyha ennek az alapjai megvannak. Mert Isten nem lehet úgy segítségül hívni, hogy mindig akkor, amikor valami nagy baj van, akkor segíts Uram, és hogy most segíts meg, és amikor meg az Isten, meg a bajból kikerültünk, akkor meg már az Isten sehol nincsen. Ez nem egy jó magatartás. Istent a nyomorúság idején akkor tudjuk segítségül hívni, ha a szép napokban is az Isten a mi segítségünk. Hogyha mi hálásak tudunk lenni azokért a dolgokért is, ami amúgy, ha nem foglalkoznánk Istennel, természetes lenne. Isten a nyomorúság idején akkor tud segíteni, ha mi a szép napokért is hálát tudunk adni Istennek. Ez egy nagyon fontos törvényszerűség, és nagyon fontos tanítása a Zsoltárnak. És aztán így folytatódik a 16-tól a 21. vers. A gonosznak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodsz velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárságot szül. Leülsz, és fele barátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te. Megfedelek téged, és eléd sorozom azokat. A megszólítás figyelemre méltó. Figyeljük meg, hogy a 16. versben hogy szólítja meg a hallgatóit Isten. Ugye azt mondja, hogy a gonoszoknak pedig ezt mondja Isten. És kik a gonoszok? Azok, akik Isten rendeléseiről beszélnek, és szájukra veszik Isten rendelését, de ugyanakkor olyan dolgokat tesznek, amik Istenhez teljesen méltatlanok. Tehát itt nem azokról, az úgymond gonoszokról beszél az írás,
akik tényleg ölnek, csalnak, hazudnak, Istennel nem foglalkoznak és kivetközött emberi életet élnek. Itt ez a Zsoltár azokat nevezi gonoszoknak, akik Istennel szövetségben vannak, akik Istenre hivatkoznak az életükben, akik Isten rendeléseit tartják úgymond a szemük előtt, de eközben az életük meg másról szól. Eközben az életük pedig arról szól, hogyha lopót látnak, mellé adják magukat. Ugye itt ne arra gondoljunk, hogy ezek az emberek azt teszik, hogy akkor teszem azt, mennek éjjel tolvajkodni, nem erről a kategóriáról van itt szó, úgy gondolom, hanem arról, amikor úgy meg lehet oldani azt, hogy a munkahelyről hogyan szerezzünk meg bizonyos dolgokat, hogy hogyan szerezzünk, hogyan verjünk át más embereket, hogyan adjuk el az autónkat úgy, hogy az nagyobb értékűnek tűnjön, amik ugye az életnek az apróbb trükkjei, cselei, amik nem a direkt csalások és nem is igazából köztörvényes dolgok, de a Biblia erkölcsiségével, a Biblia világával szöges ellentétben állnak. És aztán folytatja azt, hogy a szádat gonoszságra tátod, a nyelvet családságot szól, leülsz, fele barátodra beszélsz, anyát, fiát is megszidalmazod. Amikor az emberek kipletykálják egymást, beszélnek másokról, amikor rosszindulatúan elmondanak egymásnak dolgokat jelen nem lévő emberekről. Ugye ezek olyan magatartások, amelyek úgymond hívő körökben is megszokottakká válhatnak, és beveheti magát ez a gyakorlat, és az ember, ha nem figyel, mert a természetes hajlamaink e felé visznek, akkor ebbe beletévedünk, és azon veszük észre magunkat, hogy mi is ezt a magatartást gyakoroljuk, ezt sajátítottuk el. És azt mondja itt Isten, hogy ezeket teszed, és én hallgassak, hogy te olyan ember vagy, aki Istenre olyan sokat hivatkozol, és aztán meg ezek a dolgok meg mégis megvannak, hogy ezeket teszed, és én hallgassak. Tehát, hogy most milyen Istennek tartjuk őt? Megfeddelek téged, és elédbe hozom ezeket. Én megfedlek téged. Elmondom azt, hogy ez rossz a te életedben. És elődbe hozom ezeket. Mert Isten nyilván nem úgy fed bennünket. Nagyon ritka az a világtörténelemben, hogy Isten konkrétan személyre szabott üzenettel keressen meg egy embert. A Bibliában találkozunk ilyennel, de ez ritka. Az a gyakoribb, hogy az Isten élethelyzeteket hoz elénk, amelyek kipörgetik belőlünk azokat a dolgokat, amelyek hamisak bennünk, és hogy ott szembesüljünk magunkkal. Isten tanít bennünket az élet során, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mi milyenek vagyunk, és amikor mi a bűnt meglátjuk magunkban, az fontos, hogy tudatosodjon bennünk, hogy a bűn az bűn. Hogy Isten azért hoz elénk nehéznek tűnő élethelyzeteket, hogy azokból kiderüljön az, hogy mi az, ami velünk együtt nem mehet be a mennybe. Mi az, ami földi, ami múlandó, hogy ez eltűhessen a lelkünkből, hogy mi is az örökké valóság részesei lehessünk. Azt mondja tehát itt Isten, hogy megfeddelek téged, és elédbe sorozom ezeket. A 17. versre még kanyarodjunk vissza, ahol azt olvassuk, hogy te gyűlölöd a fenyítéked, és hátad mögé veted rendeléseimet. Hogy az ember gyűlöli a fenyítéket. Hogy az ember nem szereti azt, amikor az élet megfeddi őt. Amikor az élet megalázza őt. Hogy az ember nem akar tanulni még a saját hibájából sem. Ugye van az a mondás, hogy minden ember a saját hibájából tanul. Hát nem tudom, biztos, hogy van erre is. Bocsánat, igen. De a gyakorlatban pedig ugye az van, hogy még a sajátunkból sem tanulunk. Hogy mi emberek gyakran elkövetünk egy hibát. Bekövetkezik annak a negatív gyümölcse. Megtörténik az, hogy ugye én is most gyermeknevelésben vagyok benne, hogy valakinek megvan az első gyereke, elkövet hibákat mondjuk a túlzott szigorral. És aztán a gyermek egy bezárkózó gyermek lesz, nem nyílik meg a szülőnek. És jön a második gyerek, és ott is ugyanezt a hibát elköveti. Vagy a másik eset, amikor szabadjára hagyják a gyereket. Tegyen, amit akar, ugye a modern nevelési elveknek megfelelően. És aztán persze fölforgatja az egész lakást, nem tud viselkedni. Jön a második gyerek, ott is ugyanúgy elkövetik a hibától. Ott látják, hogy az nem volt jó. Milyen gyakori az, hogy az ember ismétli az életében a hibákat, holott szembesül vele, Isten szembesíti vele, hogy ez hiba volt, értsd meg.
és Isten viszont szól hozzánk ezen a halk és szelíd hangon, amiről szó volt már imént, csak az a kérdés, hogy az ember hallja-e az Isten szavát, hogy akarjuk-e meghallani. Hogy érvényesül-e az, ami a 7. versben úgy hangzik, hogy hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Mert Isten így, ezekkel az élethelyzetekkel is így tanítani akar bennünket. És az ember viszont tehát gyűlöli a fenyítést, nem akarja komolyan venni azt, amikor az életében a hibái a fejére nőnek, és az ember igyekszik azt is megmagyarázni, hogy igazából miért nem volt rossz az, amit ő tett, és miért nem felelős azért. Az ember a felelősséget mindig igyekszik elhárítani magáról, de Isten viszont szeretné leleplezni nekünk a bűneinket. És végül a Zsoltárban a 22-es, 23-as versben olvashatjuk a summázatot, amely megismétli, összegzi a Zsoltár közepén elhangzott leglényegesebb kifejezéseket. Értsétek meg ezt, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Itt még álljunk meg ennél a mondatnál, mert itt ahogyan láttuk, hogy kik azok, akikről szó van. Ugye Isten népe közül azok az aktív emberek, akik valójában nem igazán hívők, csak formálisan, valahogy így definiálhatnánk őket. És a külvilág ezeket az embereket Isten félőknek tartja, de Isten pedig Isten felejtőknek tartja. Mert amikor igazán Istenre kéne emlékezni, akár a hálában, akár pedig az élet forgatagában, akkor ezek az emberek elfelejtkeznek Istenről. Hogy nem mindegy, hogy az ember Isten félő, vagy Isten felejtő, mert hogyha az ember Isten felejtő életet él, akkor ugye itt az elragadásról arról van szó, hogy az ember elveszik, tehát az ítéletben nem tud Isten felmentő ítéletet adni, neki pedig szeretne. És a kulcsként a 23. versben a Zsoltár lényegi tanácsát ismétli meg. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Hogyha mi az életünket, a mi hitünket, a mi Istennel való kapcsolatunkat a hála jellemzi, hogyha mi hálával áldozunk, azt olvassuk, hogy az valóban Isten dicsőítő élet, az valóban Istenre utal. Mert akkor az ember tényleg Istennek tulajdonítja azt, ami Istené, és nem magának, nem magát helyezi a középpontba. De figyeljük meg, hogy a hálával együtt jár az útra való vigyázás is. Tehát ez nem egy egyszerű érzet, nem egy egyszerű viszonyulás pusztán, hanem ez együtt jár azzal, hogy az ember hálás Istennek azért, amit kap tőle, de egyúttal az útra is vigyáz, amin jár. Hogy vigyáz arra, hogy az az út, amelyen éli az életét, hogy az Istennek kedves legyen. És hogy az ember hálából szenteli oda magát Istennek, és ha ez megvan, akkor Isten megmutatja a szabadítását. Biztos, hogy nem akkor, és biztos, hogy nem úgy, mint ahogyan mi gondolnánk, hogy az a legjobb lenne. Istennek mindig más útja van. Mi emberek elvárásokat támasztunk Isten felé. Azt szeretnénk, hogy így segítsen, így mentsen meg minket ebből a bajból, és követelőzünk Isten felé, hogy mi ezt a segítséget kérjük tőle, ezt a problémát kérjük Isten, hogy így old meg. Isten viszont megmutatja a szabadítását, ha mi meghallgatjuk őt, ha van fülünk a hallásra, hogy fogalmaz másutta a Szentírás, ha mi tényleg elhallgatunk, hogy hadd szóljon a jó Isten. És ezennek a Zsoltárnak tehát a nagy tanácsa, a nagy tanítása, hogy a mi életünk az tényleg az Isten iránti hálával teli élet legyen. Nagyon szépen köszönöm a kedves figyelmüket, és én közben nagyon belelendültem a beszédbe, holott az elején azt mondtam, hogy közösen is megbeszélünk dolgokat, viszont most a végén alkalom nyílik arra, hogy meg tudjunk beszélni további szempontokat, és az esetlegesen fölmerülő kérdéseket is.

Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem is fűzök hozzá semmit a bevezetőhöz, talán csak annyit, hogy amióta ez az információ, illetve leadtam, azóta a kislányom már több mint egy éves, de azért a többi a stimmelt. Tehát akkor a mai első előadás, ugye egész nap az immunrendszer körül forog a Pataki Művelődési Háznak ez a programja. Az első adásunk egy kicsit lelki oldalról próbálja ezt megközelíteni, ugye, ahogy a címben is láthatjuk, hogy a belső világunk, az érzéseink, érzelmeink hogyan hatnak az immunrendszerre, hogyan hát nyilván erősítik vagy gyengítik azt. Sok olyan dolgot fogok elmondani, amit szerintem mindannyian tudunk, sejtünk, gondolunk valahol, talán csak nincs ennyire tételesen összeszedve a fejünkben, és az okokozati viszonyokat nem mindig látjuk tisztán. Tehát akkor, hogyha lépne ez a szerkezet, akkor már is láthatnánk az első diát, ami majd arról szól. Hopp, itt kettőt ugrott, azt hiszem. Egy pillanat, már is megnézem, hogy mi a gond. Jó, tehát akkor innen indulunk, hát ha most már működni fog. Egy időszámításunk előtti 5. századból való idézettel szeretném kezdeni az előadást, ami, ahogy látjuk, Platónnak a mondása, az ő szájából hangzott elő. Azt mondta egyszer, hogy a betegségek kezelésén az a legnagyobb hiba, azt a legnagyobb hibát követik el az orvosok, hogy vannak, akik csak a testtel foglalkoznak, és vannak, akik csak a lélekkel. Noha ezt a kettőt senki sem tudja elválasztani egymástól. Nem, mintha én abban hinnék, hogy van a testtől külön vált lélek, amely az ember halála után tovább bolyong, vagy él valahol, hanem Platónnal egyetértve én úgy gondolom, hogy annyira szorosan összefügg a test és a lelki életünk, a belső világunk, például az érzelmeink vagy a gondolataink, és a fizikai felépítettségünk, egészségünk, hogyha az egyik csorbát szenved, akkor a másik is a kárát látja. Gondolom, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk számtalanszor már az életben, és ebben a magyar nyelv is nagyon szépen megmutatkozik. Ugye amikor azt mondjuk, hogy valaki nagyon a szívére vesz dolgokat, nagyon lelkizős, akkor a szívét viseli meg, tehát valóban fáj a szíve, vagy nyomják a terhek a vállát az embernek. De lelki dolgokról mondjuk ezeket, és fizikai tünetekkel járnak. Ugyanez a mondás tulajdonképpen, amit a görögök úgy is mondtak, hogy épp testben épp lélek, csak az fordítva, hogy a testi egészség szükséges ahhoz, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. És egy még régebbi mondást időszámításunk előtt 10. századból 1000 körülről, ez pedig a Bibliából szeretném idézni, ezt a Példabeszédek könyvében, vagyis a Bibliában találhatjuk meg. Salamon király írta lesz, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha lesz időnk, akkor szeretném majd ezt is elmondani részletesen, hogy mit jelent, de ugye látjuk itt is, hogy egy belső lelkivilágra utaló valami, az a testi egészséget idézi elő, és hogyha szomorúak vagyunk, ugye egy negatív érzelem, az pedig roncsolja, rombolja. Fizikai dologról van szó, a csontokat. Haladjunk tovább akkor, és szeretnénk most már a tudományra rátérni, a pszichoszomatikára, ami tulajdonképpen a test és a lélek kölcsönhatásával elkezdett foglalkozni a új korban, legújabb korban. A görögök után ők vették elő, ugye itt láthatjuk egy osztrák, illetve német pszichológusok voltak azok, akik ezzel elkezdtek foglalkozni az oroszok mellett, Pavlov mellett. 1818-ban ez a Heinroth nevezetű ember, pszichiáter, illetve hát eredetileg orvos volt, ő használta a pszichoszomatikus szót először, mint egy olyan kifejezést, amely arra utalt, hogy vannak olyan betegségek, fizikai betegségeink, amelyeknek nincs fizikai eredete, hanem lelki okokra vezethetők vissza. Ugye maga a szó, a görög szó is a psziché, a lélek, a szóma pedig a test szavakra utal, tehát pszichoszomatika, lelki, testi, valami ilyesmi, lelki eredetű testi problémák, így lehetne ezt lefordítani. És aztán látjuk még Pavlovnak a nevét, Cannonnak a nevét, egy amerikai orvos, majd róla lesz még szó. És aztán következő fontosabb dátum 1935, amikor a pszichoszomatikus orvoslást
mint önálló szakágat, tudományágat használják már, amikor már konkrét testi tünetekkel mennek orvosokhoz emberek, de nem találják az okát, és lelki gyógyászokhoz, pszichiáterekhez irányítják őket, akik valóban segíteni tudnak. Hát talán a pszichoszomatika betegség képéről csak tényleg egy-két gondolatot, itt nem is szeretném ezt mind felsorolni, csak illetve el lehet olvasni az ábrát. A legfontosabb terület, amivel a pszichoszomatika foglalkozik, ugye itt neurózisok, idegi lelki eredetű félelmek, depressziók például, majd erről egy kicsit bővebben is szeretnék szólni, személyiségzavarok, táplálkozászavarok, tehát ezek most tényleg csak azok, amik a leggyakoribbak. Aztán még amit érdemes esetleg megemlíteni, hogy különböző fájdalomszindrómák, tehát nem csak azt jelenti ez, hogy valakinek lelki betegsége van, és akkor hát nem érzi olyan jól magát, hanem konkrétan fizikai fájdalmai vannak meghatározott területein a testének. Itt is egy-két megnyilvánulás. És akkor most konkrétan szeretnék rátérni arra, hogy hogyan okozhatnak a negatív érzések testi tüneteket, és mi ezeknek a leggyakoribb oka. Ugye összefoglalóan úgy nevezzük azokat a hatásokat, amelyek érdek bennünket, hogy stressz hatások. A stressz az a kívülről bennünket érő bármilyen olyan megrázkódtatás, amelyre a szervezetünk és az idegrendszerünk valahogy reagál, majd azt látjuk mindjárt, hogy ez lehet lelki eredetű, tehát pszichés stressz, ugye itt látjuk az ábrán, hogy az agyunkat érik a pszichés stresszek, és lehetnek fizikai eredetű stresszek. Visszalépek egy ábrával, hogyha tudok. Azt mondja, hogy nem csak pszichés stressz, hanem fizikai stressz is ér mindannyiunkat minden nap. Ilyen például a levegőszennyezettség, a hőmérséklet ingadozás, a hideg, a meleg, a szomjúság, az éhezés, de persze vannak lelki eredetű stressz források is, mint például, hogy itt láthatjuk az ábrán a határidők, túlterheltség, ha szeretteinknek az elvesztése, vagy beteg a családban, lehetne még családi kapcsolatokban felmerülő konfliktusok, problémák, tehát ezek talán a leggyakoribbak. A lényeg az, hogy ezekre akár lelki eredetű, akár külső fizikai eredetű stresszről van szó, mindig ugyanúgy reagál rá a szervezet, és ezt szeretném megmutatni mindjárt, hogy hogyan reagál. Csak előtte Seje Jánosnak, egy híres magyar stresszkutató, agykutató és stresszkutató orvosnak, aki aztán külföldön élte az életét, meghatározását. Ő azt mondta, hogy kétféle stressz van. A distressz, amit mi általában stresszként nevezünk, ez a negatív, romboló, szervezetünkre káros befolyással bíró stressz. És van a pozitív, az eustressz, ami kellemes, ami pozitív hatású, itt láthatjuk is például a sportolás közben, vagy egy esküvő, amire a szervezet ugyanúgy reagál, de mi pozitívan éljük meg. Na, ha már annyit beszéltem róla, hogy hogyan reagál rá a szervezet, akkor szeretnék erre rátérni. És ez a neuroimmunológiának a területe, megint két idegen szó, de azt hiszem, hogy értjük, hogy a neura az az idegit jelenti, az immunológia az pedig hát az egész napunk témája, az immunrendszert, a védelmi rendszert jelenti. Arra utal ez a kifejezés, hogy a szervezetünkben az idegrendszer és az immunrendszer nagyon szorosan össze van kapcsolva, együtt működik. Ezt másféleképpen neuroendokrin rendszernek is nevezzük. Nem pontosan fedi le az előzőt, de a neuroendokrin rendszert, akkor ezt is gyorsan lefordítom, ugye a neura az az idegi, az endokrin pedig a belső elválasztású mirigyekre, vagyis a hormon rendszerére utal az embernek. Tehát ma már nem beszélünk külön hormonrendszerről, nem beszélünk külön idegrendszerről, hanem azt mondják a szakemberek, hogy az idegrendszerünk és a hormonrendszerünk annyira szorosan össze van kapcsolódva, idegi hatások, idegi irányítás alatt áll a hormonrendszerünk, hogy ha az idegrendszer sérül, illetve ott probléma van az idegrendszerben, akkor a hormonháztartás is valamelyik irányba mozdul. Ennek a legfőbb irányítója a központi idegrendszerben a úgynevezett hipotalamus, aminek nem az a magyar fordítása, hogy stresszközpont, ezt csak azért írtam oda, hogy így érthetőbb legyen. Nincsen nálam pálca, nem hoztam, de ott az a sarló alakú képlet alatt található kis gömbszerű valami, ott aznak az alsó fele tulajdonképpen a hipotalamus, hogyha így el akarjuk helyezni térben.
hipotalamusznak az a legfontosabb funkció, hogy a külvilágból érkező mindenféle inger áthalad rajta, és a hipotalamuszban dől el az, hogy ezek a külvilágból érkező információk tovább mehetnek-e az agykéregbe, ugye a szürke állomány az agykéreg legkülső része, azért szürke állomány, mert ott vannak az idegsejtek, és azok szürkére festik, ahol tudatosul tulajdonképpen minden információ. Ha nem jut el az agykérgünkbe, a szürke állományba egy kívülről jövő információ, akkor az nem fog tudatosulni. Miért fontos ez, és miért mondtam el ezt? Azért, mert ha a hipotalamusz úgy dönt, hogy nem mehet egy információ tovább, akkor arról idézőjelben nem tudunk. És ennek azért van jelentősége, mert annyi külső inger info ér bennünket minden pillanatban, hogy nem tud a hipotalamusz mindent tovább engedni, hiszen ha mindenre odafigyelnénk egy pillanatban, akkor azt nem lenne képes feldolgozni az agy. Most például ugye a legfontosabb, amire figyelünk, hogy már aki tud figyelni az előadásnak a szövegére, az elhangzottakra, vagy ami ki van írva a táblára, de például, ha nagyon akarnánk, akkor nyugodtan tudnánk arra koncentrálni, hogy odafigyelünk, hogy milyen zajok vannak kint a folyosón, hányan jönnek, mennek a teremben, hány fokos lett a hőmérséklet, éreznénk az arcunkon, vagy a készfejünkön, a bőrünkön. Tehát sok-sok olyan információ van, amit nem enged a hipotalamusz tovább. Na most azért mondtam el mindezt, mert ha stressz helyzetben élünk sokáig, húzamosabb ideig, vagy valaki nem tudja feldolgozni a stresszt, akkor a hipotalamusz nyilván kezd kimerülni, és kezd hibákat vétni, hogy mit enged a kéregállományba, mi az, ami tudatosulhat, és mi az, ami nem. Amiért mindezt elmondtam, az, hogy a hipotalamuszban van ugyanakkor az alvásnak és az ébrenlétnek az irányító központja is. Tehát ezért van az, hogyha stresszesek vagyunk, hogyha nem tudunk feldolgozni problémákat lelkileg, vagy húzamosabb ideig vagyunk kitéve ilyen problémáknak, akkor borul ez a része is az életünknek. Vagy nagyon fáradékonyak leszünk és sokat alszunk, többet a szokottnál, vagy épp az, hogy nem fogunk tudni aludni, úgy, ahogy korábban egészséges lelkiállapotban aludni tudtunk. Ugyancsak a hipotalamuszban van az éhségközpont is, aminek a következménye ugye az lehet, amire már utaltam is, a súlyos elhízás, a bulémia, vagy pedig az anorexia nervóza, a kóros idegi eredetű saványság. Tehát ez mind ide vezethető vissza. Aztán a vércukormérésnek is bizonyos kis sejtek vannak, vércukormérő sejtek a hipotalamuszban, amelyek irányítják az éhségérzetet. Ez is borul, hogyha a hipotalamusz kifárad, és súlyos stressznek hosszú időn keresztül ki van téve, tehát vércukor problémák is felléphetnek. Nem is sorolom tovább, itt ugye el lehet még olvasni, alatta található fizikailag is valóban a hipotalamusz alatt a hipofízis, ami a hormonháztartásnak az irányítója, és ezek idegi úton is, és kapillárisok, tehát pici hajszálerek útján is összeköttetésben vannak, hatással van az egyik a másikra, ezért, hogyha a hipotalamusz helytelenül működik, megzavarodik, akkor a hipofízis is, és így már is borul a hormonháztartás, amire utaltam. Limbikus rendszerről sajnos nincs idő beszélni, hanem rátérek gyorsan a Cannon-féle vészreakcióra, ugye ez az amerikai orvos, akire utaltam, írta le először, hogy mi történik, amikor egy stresszhatás, akár lelki, akár fizikai eredetű stresszhatás ér bennünket. A szervezet egy általános feszültségbe, akció, felfokozott állapotba lép hirtelen. Ezt ő így írta le, hogy fight or flight, amit küzd vagy menekülnek lehet fordítani magyarul, ami azt jelenti, hogy az ember vagy szembenéz a problémákkal, megküzd vele, akár fizikailag is, hogyha egy másik emberrel kerül konfliktusba, vagy elmenekül előle. És lelkileg is vagy szembenézünk egy problémával, vagy elmenekülünk előle. Na most mi ez a reakció? A mellékvességből, ugye láthatjuk ott a mellékveséket, azt hiszem nem kell magyar, hát tulajdonképpen a szíven kívül más nincs is ábrázolva, két oldalt a vese, és a veséknek a felső északi részén, mondjuk így, találhatók a mellékvesék, amelyeknek van velőállománya és kéregállománya, és ebből a kéregállományból kortizol, adrenalin és noradrenalin áramlik ki a vérbe. Ugye a hormonoknak az a
jellemző hatásuk, hogy ez mindenhova eljut a szervezetbe, és az egész szervezetet egy felfokozott állapotba hozza, hogy mi történik, ezt láthatjuk a következő ábrán. Stressz hatására megnövekszik a vérnyomás, megnő a szívritmus, tehát szaporábban dobog a szívünk, erősebb lesz a szívösszehúzódásnak az ereje, megnő az izmokhoz szállított vérmennyiség, viszont, tehát a haráncsíkolt izmokhoz, viszont csökken azokhoz az izmokhoz szállított vérmennyiség, ahol sima izomzat található. Ugye a sima izomzatunk ott található, amelyek nem akaratlagosan mozgatható izmok, tehát például a beleknek, a gyomornak a fala, ezért érezzük azt, amikor hirtelen megijedünk, hogy összeugrik a gyomrunk, vagy amikor valaki huzamosabb ideig stresszben van, hogy kezd fájni a gyomra, mert állandóan vérhiányban szenved tulajdonképpen a gyomra. Tehát a sima izomból kiszipkázza a vért a szervezet, és nyomja az izmokba, a haráncsíkot izomzatba, ugye, amelyeket akaratlagosan mozgathatunk, hogy aktívan tudjon az ember részt venni az életben, valahogy reagálni. És szállítja a vért az izmokon kívül az agyba, ugye, hogy a gondolkodás tisztább legyen, több vér jusson, illetve a tüdőbe, hogy az oxigénfelvétel intenzívebb legyen. Talán ennyit erről. Hogyha folyamatosan vagyunk kitéve stressznek, akkor kicsit előre megyek, és majd utána jövök vissza. Nem csak ennyi történik, hogy hirtelen a szervezetünk így felfokozott állapotba kerül, hanem ha huzamosabb ideig vagyunk stressznek kitéve, vagy rövid ideig, de nem tudjuk kezelni a stresszt, mert vagy olyan alkatúak vagyunk, vagy nem tanultuk meg, vagy túl félénkek, aggodalmaskodók vagyunk, vagy egyszerűen tényleg ilyennek születtünk, és ezt nem tudjuk levetkőzni, akkor ezek a tünetek állandósulhatnak sajnos. És ugye látjuk, hogy az első leggyakoribb oka, vagy következménye a stresszel összefüggő betegségeknek, az a kardiovaszkuláris, vagyis a szív- és érrendszeri betegségek. Ugye láthattuk, hogy megnő a vérnyomás, szaporában ver a szív, megnő a vércukormennyiség, hogy legyen sejteknek mit enni dolg a munkához. Tehát ezek állandósulnak. Stressz helyzetben egy embernek, aki huzamosabb ideig van, megnő a vérnyomása, állandóan gyorsabban fog verni a szíve, cukorbeteg lehet a következménye. És mivel az immunrendszerről még nem is volt szó, romlik, ezért ugye hajlamosabb lesz daganatos megbetegedésekre, hajlamosabb lesz tuberkulózisra, láthatjuk ott az első oszlopban ezek a legfőbb következmények, fekélyekre, AIDS-re, tehát minden olyan jellegű betegsége megszerzésére, ami az immunrendszer erősségével van összefüggésben. Akkor visszaugrok egy pillanatra, és a mentális hatásokról is gyorsan két szót említek, hogy ha azt hiszem, ezt is tapasztaltuk, ha ki vagyunk merülve idegileg, akkor csökken a spontaneitás, csökken a kreativitás. Ez mindannyiunk életében így van, ne gondoljuk azt, hogy most csak azok a kreatívak vagy spontán emberek, akik írók vagy költők, mert ott kell valamit alkotni, vagy tervezőmérnökök. Mindannyiunknak ez megvan az életében a magunk szintjén. Én úgy gondolom, egy takarítónak is, mert hát lehet, hogy ő nem pont a munkájában, de máshol, otthon a főzésnél megvan a kreativitása, vagy a családjában, a gyerekekkel való foglalkozásnál. Minden esetre ezek nagy mértékben zuhannak, hogyha ennek huzamosabb ideig ki van téve a szervezet. Zavarodottak leszünk, feledékenyek leszünk, hogyha nem jutnak eszünkben dolgok, akkor gondolhatunk arra, hogy ki vagyunk merülve. Azt hiszem, hogy ez sem újdonság. Idegesség, nagyon hamar indulatosak leszünk ilyenkor, hergelhetőek leszünk, frusztráltak leszünk, ugye egyik nagy következmény a depresszió, csökkent önértékelés, stb. Nem is sorolom tovább, mert nagyon megy az időnk. Hát talán a depresszióról csak annyit, hogy tényleg egyre fiatalabb emberek kerülnek ebbe a megbetegedésbe, betegségbe, és rohamosan gyarapszik a számuk. Ez csak azért, mert a stressz, huzamos stressznek, vagy stressz nem kezelni képes embereknél az az egyik leggyakoribb következmény, és tényleg hát nagyon sok depressziósat találkoztam én is sajnos. Ugye ne gondoljuk azt, hogy mindannyian depressziósok vagyunk, hogyha rossz a kedvünk, azért ez egy komolyabb tünetcsoport, tünetegyüttes betegség. Itt az egész lényünk egy nyomott hangulat, lehangoltság, kóros levertség, ahogy láthatjuk. És el szeretném mondani azt is, hogy mik a ismertetői, hogy nehogy megijedjünk, hogy depressziósok vagyunk. Tehát mély szomorúság, apátia, feszültségérzés, ugyanakkor alvászavarok, ahogy erre utaltam, súly- és étvágyváltozás, tehát vagy súlyos elhízás, vagy súlyos fogyás, a koncentráció hiánya,
értéktelenségérzés, halálról való gondolkodás, tehát öngyilkossági gondolatok, kimerültségérzése. Na most előjele lehet a depressziónak, hogyha ezekből 2, 3, 4 egy 2 héten át folyamatosan fennáll, akkor előjele lehet. Konkrétan depresszióról ugye láthatjuk is, akkor beszélünk, hogyha ezekből legalább 5-3 héten keresztül húzamosan az ember foglalkoztatja és észreveszi magán. Ezzel most nem is beszélünk, hanem rátérek most konkrétan azokra az érzelmekre, amelyek az immunrendszer gyengítik, és fizikai betegségek okai lehetnek. Hát nem tudom, hogy érdemes elolvasni a felsorolást, szerintem mindannyian tudnánk még hozzátenni, körülbelül látjuk, hogy, illetve hát ha most végeztem volna egy felmérés, hogy egy papírra írja le mindenki, amik addig, amíg én idáig jutok, eddig az ábráig, körülbelül én gondolom, hogy mindenki ezeket az érzéseket, gondolatokat felsorolta volna. Azért szerepel az aggodalom, a félelem és a gyűlölet a legelején, mert ezek a leggyakoribbak. Sokszor tagadjuk és nem ismerjük be másoknak, talán magunknak sem, de nagyon-nagyon sok ember aggodalmaskodik fölöslegesen. Nyilván vannak olyan dolgok az életben,

A félelem, az aggodalom annyira beleeszi magát bizonyos emberek életébe, hogyha mondjuk egy gyermekei miatt aggódó édesanyáról van szó, és látja, hogy a gyermekei már felnőttek, egyenesbe jöttek, boldogok, jól megy nekik, nagy valószínűséggel bajuk sem lehet, úgy fizikailag egyszerűen nem lehet kiverni a fejébe vagy a lelkéből. Amivel megint azt mondom, most nem magammal vitatkozva, csak hogy józanul gondolkodjunk, hogy egy anya vagy egy édesapa mindig is aggódni fog a gyermekeiért, és szereti és félti őket. De azért van ennek egy egészséges határa. És ezzel legyünk tisztában, ezt gondoljuk át, hogy ezen a szinten állunk-e, egészségesen aggódunk-e, vagy túlzásba viszük, és olyan dolgokért aggodalmaskodunk, amelyeken amúgy sem tudunk változtatni. Egy-kettőről szeretnék kicsit részletesebben szólni, de előtte a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből egy idézetet hadd olvassak fel, ami nagyon jól összefoglalja az én gondolataimat, és jobban is megfogalmazza. Azt írja a könyv szerzője, hogy a lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan azt sokan gondolják. Nyilván, akik erre az előadásra eljönnek, azok ezzel már tisztában voltak. Számos betegség lehangoltság következménye. Bánat, aggódás vagy aggodalomoskodás, elégedetlenség, bűntudat, rossz tudatállapot, vagyis annak a tudata, hogy valami rosszat, helytelenséget követtem el, gyanakvás, ezek mind őrlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézzük, és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt gondolják, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz. Pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. Sokszor, amikor pszichológusként emberekkel tanácsadáson, személyes beszélgetésben részt vettem, nem volt másra szükség, mint arra, hogy erről tudjam valahogy meggyőzni, e felé tudjam azokat az embereket, akikkel beszélgettem, terelgetni, segíteni, hogy elhiggyék magukról, hogy egészségesek. Valóban nem volt semmi bajuk, és itt nem gondoljunk olyan szélsőséges esetekre, hogy valaki hipohonder, hogy mindig azt hiszi, hogy valami fizikai betegsége van, és állandóan orvostól orvosig jár, hanem lelkileg kellett segítségére lenni nagyon sokszor embereknek, mert kevésnek gondolják magukat, lenézik magukat, kicsinynek gondolják magukat, értéktelennek tartják magukat, veszteseknek tartják magukat, azért, mert egy munkahelyről kitették őket, azért, mert munkanélküliek. Nyilván van egy olyan oldala, hogy persze anyagilag az nem jó, hogyha az ember munkanélküli, de nem, ilyenkor abban próbálunk segíteni, hogy ne tetézze még meg ezt a nehézséget, az, hogy lelkileg is tönkreteszi magát az ember, és utat nyit tényleg a fizikai betegségeknek, azzal, hogy lelkileg örlődik és csavarodik bele szinte saját magába, ebbe, hogy így gondolkodik magáról, mert így egyre csak lejjebb és lejjebb zuhan. Majd erről is lesz szó mindjárt. Az aggodalmaskodás, ugye, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi lesz, ha, meg bárcsak ez lenne, ne az, vagy mi lesz, mi fog történni ezzel, azzal. Tehát olyan dolgokon aggódunk nagyon sokszor, ami soha nem fog bekövetkezni. És én erre utaltam az előbb a szülők figyelmét felhívva, tehát ez csak példa tulajdonképpen, hogy úgy is sok dolog van az életben, ami miatt valóban aggódhatunk. Ne aggódjunk olyan dolgok miatt, amelyek a jövőben vannak, vagy bizonytalanok. Tehát ezeket tényleg tudatosan fegyelmeznünk kell a gondolatainkat. Ahogy egy ember, egy fiatal férfi, vagy nő, vagy egy idős, teljesen mindegy, erősíteni akarja a szervezetét, azt akar, hogy egészséges legyen, akkor fiatalok lemennek és futnak fél órát. Idősek elmennek hétvégén és kirándulnak egy-két órát. Más fiatal lemegy a konditerembe és súlyzózik, és nyomogatja a súlyokat hetente kétszer, és egyre erősebb lesz, vagy aki fut, érzi, hogy először fáj a lába, meg kiköpi a tüdejét, de utána egy pár hét után játszva lefutja azokat a távokat. Ugyanígy van pszichésen is, lelkileg ezt tudomásul kell vennünk,
hogyha fegyelmezzük a gondolkodásunkat, és megszabadulunk,

0: gondoljuk magunknak, hogy mire gondolunk, akkor ugyanígy változnak ezek a belső érzéseink tulajdonképpen, mert az érzések azok mindig kísérő jelenségek. A gondolatainknak és a cselekedeteinknek a kísérő jelenségei. Tehát olyan nincs, hogy érzelem magától csak úgy felfakad valahonnan a semmiből az életünkben. Az érzelmek mindig vagy valami tettünknek, vagy a gondolatainknak a következményei. Tessenek megfigyelni. Azt mondjuk ugye például, hogy a szerelembe is csak úgy beleesik az ember. Hát nem esik csak úgy bele, ahhoz kell az, hogy meglássam azt a nőt vagy férfit, és hogy valami gondolatok átfutnak az agyamon, hogy de jó lenne hozzámenni, de jó lenne elvenni, ú, de marha jól néz ki, meg hú, de gazdag, stb. Én most nem akarok itt tippeket adni. És ezután, persze lehet, hogy ez csak egy-két pillanat alatt zajlik le az ember elméjébe, de ezután jönnek az érzelmek, amit mi úgy hívunk, hogy szerelem. Persze lehet, hogy az nem is szerelem, csak egy valamiféle fellángolás. Tehát igenis, ahogy fizikailag tudunk magunknak parancsolni az egészségünk érdekében, ugyanúgy kell lelkileg is a gondolataink szintjén is parancsolni, és irányítani a gondolatainkat. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, nem kószálhatnak össze-vissza a gondolataink mindig. Illetve hát lehet, de akkor tényleg egy olyan szétszórt, lelkileg, idegileg szétszórt emberek leszünk. És a patkányok kísérlete azért van itt megemlítve, mert két tudósok nagyon sok gonoszságot elkövettek állatokkal, ez például az egyik, hogy két csoportra osztották a patkányokat, és elektromos áramot vezettek a ketrecüknek az aljába, és akkor nem halálos, de nagyon erős áramítést kaptak. És az egyik csoportban úgy volt, hogy mielőtt jött az elektromos áram, azelőtt kigyulladt egy kis lámpa, amit láttak a patkányok, és egy kis csengő is felvillant. És akkor a patkányok tudták, hogy jön a elektromos áram, meg is álltak le, van, amelyik úgy próbált így lábújhegyre állni, hogy minél kevesebb ütés érje őket, nagyon okosak egyébként, gyorsan tanulnak. A másik csoportban viszont teljesen váratlanul adták nekik az elektromos impulzust, nem volt előtte jelzőfény. Mit tetszenek gondolni, hogy melyik csoport halt meg hamarabb, bukott ki, fizikailag is? Nem. Nem, mert aki a jelzést kapta, azok fel tudtak készülni, hogy most jön valami hirtelen, akik meg nem, azok állandó rettegésben éltek, hogy melyik pillanatban fog jönni. Ezért mondtam, hogy nem igaz az a mondás, hogy jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az egy állandóan ott van az ember életében, és hamarabb kimeríti, mintha időnként néha megijed. Most ezt ugye fizikailag ne úgy értsük, mondom még egyszer, hogy ne készüljünk fel az élet dolgaira. De az a patkánycsoport, akik teljesen váratlanul kaptak és nem kaptak előrejelzést, azok egy állandó félelemben, szorongásban éltek. És ezért van nagyon az idegrendszeren keresztül az immunrendszerre gyakorolt kimerítő, tönkretevő hatása a félelemnek, az aggodalomnak, a szorongásnak. Megyek tovább, mert nem sokára lejár az idő, és túl sok mindent akarok markolni. A gyűlölet ugye itt a félelem után, ami egy valóban pusztító érzés. Ugye gyűlöl, hát mit is jelent gyűlölni most, ha megint jó lenne, hogy nagyon sok időnk menne, mert lehetne erről beszélgetni, és elmondhatná mindenki a véleményét. Hát én azt írtam ide, hogy valami olyan rossz indítékot tulajdonítunk a másiknak, ami vagy nincs meg nála, vagy lehet, hogy megvan nála, de azt nagyon felnagyítjuk. És talán a gyűlöletben benne van egy kis előítélet is, negatív előítélet. Tehát a gyűlölet ugye azt jelenti, hogy a másikat szinte fizikailag is megsemmisíteném, hogyha tehetném. Csak mivel következményei vannak, mivel félek a törvénytől, vagy nem vagyok olyan bátor, stb., ezért fizikailag nem teszek el semmit, de szóban, gondolatban szinte meg is öltem. Itt van egy érdekes felsorolás, amit amerikai kórházakban végeztek, kutatást, vagy nyilván úgy, hogy akik önként választottak a névtelenül, azokat megkérdezték. Műtéteken átesett embereknél, akik elmondták magukról, hogy jóban vannak a családjukkal, és voltak, akik elmondták, hogy gyűlölködnek, és vagy szomszédokkal, bárkivel. Ugye látjuk, hogy a műtétek után a halálozási rátát 5-7%-kal, illetve 7-szeresére, bocsánat, nem százalékkal megemeli. Nagyobb volt azok esetében, akik gyűlölködtek, a szívinfarktusnak a rizikóját megemeli, és hát nagyon sok minden egyéb káros hatása van. Aztán itt megint visszatérve a szorongásra, a félelem és a szorongás között tudjuk-e mi a különbség? Ugye a félelem egy konkrét helyzettől, egy konkrét embertől, egy konkrét eseménytől való nagyon erős negatív érzelem, tehát az a félelem. A szorongás pedig ugyanez, csak nincs, nem megfogható. Tehát nem egy konkrét helyzettől, nem egy konkrét embertől, hanem amikor nem tudjuk meghatározni, amikor úgy ködbevész a félelemnek a tárgya, vagy az oka. Ebben különbözik a félelem és a szorongás. Megint csak a következményeit láthatjuk, ugye asztma, különböző bélgyulladások, bélbetegségek, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, idegéredetű bőrbetegségek, aztán reumás megbetegedések, anorexia, stb. Tehát nagyon sok minden következménye lehet a szorongásnak. És jó, menjünk tovább. Hát itt igen, volt egy ajánlás már itt az ábra alján, hogy nagyon fontos, hogy kibeszéljük, elmondjuk a félelmeinket, ami szorongást okoz számunkra. Sokszor már ez megkönnyíti. Ez feloldja a terhet az ember lelkéről, és ezért van itt zárójelben, ugye legalul a rendszeres mentálhigiéna fontos lenne. Ez egy baráti beszélgetés, vagy a családban valakivel beszélgetni, vagy akik imádkoznak, vagy meditálnak, azoknak ez segíthet. Tehát a lényeg az, hogy nem tartani meg, ez inkább a férfiak jellemző általában, most általánosítok, hogy magukban tartanak dolgokat. A nők azok ugye jobban, gyakrabban kiadják, kimondják. Félelemről volt szó, talán még Gandhinak van egy érdekes mondása, az a baj, ez pont legalulra került, és nem tudom, hogy rajtam kívül látja valaki, talán ott a leghátsó sorokban. Gandhi egyszer ezt mondta, ugye nagy indiai államférfi, hogy semmitől sem kell félni, csak magától a félelemtől. Kicsit gondolkodjunk ezen a mondásán. Itt, amire már utaltam, hogy kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, igen, hogy irányítsuk a gondolatainkat. Ne engedjük, hogy a gondolataink nyomán az érzéseink fogjai legyünk. Vannak jó érzések persze, amiket előidéznek jó tettek és jó gondolatok, de ne engedjük, hogy a rossz, negatív érzelmek uralkodjanak rajtunk. Egy-két terápiás ajánlás, ugye életmódváltoztatás, amire most nem térek ki, mert itt majd jön Wolfgang Gábor és mások inkább a fizikai oldalról fognak szerintem szólni. Mentális és érzelmi problémák feldolgozása, beszéltem róla, és ha szükség van rá, én nem vagyok szakember párti, hogyha nem szükséges, akkor fölösleges, de hogyha olyan a helyzet, akkor pszichológus, orvos, pszichiáter, családterapeuta, stb. Na és akkor most érzelmek, amelyek gyógyítanak. Megint egy olyan felsorolás, amit gondolom bármelyikünk meg tudott volna tenni. Ez a bizalomnak az érzése, másokról való gondoskodás, ami nem is érzés, hanem látjuk, ez már ez tett tulajdonképpen, cselekedett, odafigyelés a másikra. Az optimizmus, a szeretet, bár ez egy kicsit általános, biztonság érzése, a hit, a remény, bátorság, elégedettség, vidámság, öröm. Itt is egy idézet a már említett könyvből. Bátorság, reménység, gondoskodás, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, és erő a léleknek. Hogy hogyan, majd mindjárt arra még rátérek, itt véletlenül kettőt ugrottam. Itt, amire utaltam is, hogy nem jó dolog önmagunk körül forgolódni, a saját érzéseinkre figyelni állandóan, hanem tegyük meg ezt úgy, aminként a terápiát egyébként a szakemberek alkalmazzák is, hogy figyeljünk másokra, itt ugye ez a felhívás. De azért mondtam, hogy ezt szakemberek alkalmazzák, mert nagyon sok lelki betegségnél, depressziósoknál is bizonyos alternatív kezelési módban, függőbetegségeknél, alkoholistáknál, drogosoknál elviszik őket egy nyugodt környezetbe, és ott vagy állatokat kell gondozniuk, vagy növényeket kell termeszteniük, és azokkal kell foglalkozniuk, kapálni, ültetni, öntözni, lovakat csutakolni, etetni, abrakolni. És az, hogy nem figyel saját magára, hanem vagy arra a kis növényre, amit ő ott elültetett és gondoz, hogy az hogyan fejlődik, vagy arra az állatra, aki rá van bízva, vagy másik embereket is szoktak a kezük alá adni, hogy foglalkozzanak, már nyilván, aki egy kicsit jobb állapotban van gyerekekkel, vagy fogyatékosakkal, hogy vigyék őket különböző rendezvényekre, tolják el, meg kísérjék el. Az ember elkezd magáról megfeledkezni. Észrevesz, hogy másoknak sokkal nagyobb, meg még nehezebb problémái vannak, mint neki, És egyszerűen ez a másokkal való törődés egy jó érzéssel tölti az embert, és ennyire egyszerű, nem kell gyógyszert szedni, nem, semmi. És Magyarországon sajnos kevés ilyen, külföldön nyugaton sok ilyen farm, meg hát nem csak farmok, hanem kórházak, szanatóriumok mellett lévő kis létesítmények vannak, ahol így kezelnek betegeket, nagyon hasznos és eredményesen. Aztán a helyes hozzáállás, amiről megint csak nincs annyi időm beszélni, amennyit szeretnék, hiszen ha jól látom, még van 5-7 percem. A helyes hozzáállás azt jelenti, hogy az élet dolgaihoz, itt nagyjából meg is próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy az életben, amin nem tudunk változtatni, azt fogadjuk el olyannak, amilyennek. Én már előre félek most a 2010 jövő tavaszától, hogy az ország egyik fele ilyen boldog lesz, a másik meg annyira szomorú, mert és utána még 1-2 évig, például a politika. Én megmondom őszintén, hogy én régen letettem arról, hogy ezen idegesítsem magam. Most itt nem megyek bele, hogy annyit azért elmondok zárójelben, hogy szerintem egyik 19, másik egy ilyen 20, de hogy vannak olyan emberek, akik a saját családjukkal képesek ordibálni és viszonyaikat tönkretenni azért, hogy jobb meg bal, meg milyen piros vagy narancsága. Szóval én ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy lehet ilyen embereknek egyáltalán hinni, és ezért tönkretenni a saját kapcsolataimat és a barátaimat, lemondani, meg összerúgni velük a port ilyenek miatt. Most ezt anélkül mondom, hogy megítéljem őket. Szerintem bárki oda kerülne, valószínűleg hasonló cipőbe járna, mert hát ennyire ilyen az emberi lény. Külön más adás, hogy miért vagyunk ilyenek, sajnos. De hogy fogadjuk el az élet dolgait, amiben nem tudunk változtatni olyannak, amilyenek. És próbáljuk megkeresni azon körülmények között, ahogy élünk. Ha most balosak vagyunk és jobbos kormány van, akkor abban az időszakban, ha fordítva, akkor abban az időszakban, hogy most akkor én mit tudok, hogy tudok boldogulni, és hogy tudok normális életet élni. Bármi is van, nyilván valahogy beszivárog azért a hétköznapokba, de nem hiszem, hogy annyira, hogy ennyire meg kéne, hogy fertőzze a hétköznapjainkat. És ez csak egy példa volt, azért, mert azt hiszem, hogy ebben nagyon sokan érintettek vagyunk, de nagyon sok ilyen dolog van az életben, amin nem tudunk változtatni. Amin viszont, tehát ezt fogadjuk el olyannak, amilyen, amin nem tudunk változtatni, és keressük meg azokat a lehetőséget a korlátainkon belül, amit a legjobbat ki tudunk hozni. Viszont amin tudunk változtatni, azon változtassunk. Ne siránkozzunk, hanem tegyünk valamit. Ennek megint egy sok esetben gyengék vagyunk, tehetetlenek vagyunk. Még egy előadást lehetne erről tartani, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ember, aki gyengének, tehetetlenek érzi magát, és úgy érzi, hogy nem tud változtatni, valóban változtatni tudjon. Hát nyilván itt megint fejben dőlnek el a dolgok, ugye terveket kell lefektetni, konkrétumokban kell keresni a változást, nem csak úgy általánosságban. Célkitűzéseket kell magunknak meghatározni, és azokat vissza kell ellenőrizni. Például azt mondjuk, hogy most október 4-én átgondolom, hogy mik vannak nekem olyan tulajdonságaim, amikkel bosszantom, idegesítem a férjemet, feleségemet, szüleimet, gyerekeimet, munkatársaimat, mi az, amiben szeretnék változni, és adok magamnak mondjuk 3 hónapot, hogy legalább egy jellem tulajdonságomban egy kicsit fejlődjek, és 3 hónap múlva, december 4-én vagy január 4-én, mindegy, ott van új év, átgondolom, hogy mit változtam én az utóbbi negyed évben, vagy sikerült-e nekem rossz szokásokról egy kicsit változnom, jobbá válnom. Aztán ez megint olyan dolog a következő ábrán, hogy elismerés és dicséret, ugye, hogy mi is ismerjük el a mások értékeit is, és fejezzük is ezt ki, vagy szóval, vagy szemünk egy nézésével, tekintetünkkel, vagy egy gyöleléssel, vagy bárhogy, és fogadjuk is el, tehát ne legyünk elzárkózóak. Szeretet, ami mondom, hogy nekem kicsit túl általános fogalom, de mégis talán annyit hadd mondjak róla, hogy tulajdonképpen a pozitív érzések mind a szeretetnek a védőernyője alatt vannak. Annyit mondok el a szeretetről, hogy az én felfogásom szerint a szeretet sem egy érzelem, hanem egy életelv. A szeretet nem csak azt jelenti, hogy én valaki, most ha megkérdezem, hogy mit jelent a szeretet, írjam le. Én nem azt mondanám, hogy szívemben ragaszkodok hozzá, meg kedvelem, mert nem is tudom, mert most ugyanezzel a szóval lehetne csak szeretem, mert mit jelent? Hát szeretem. Hanem tettekben nyilvánul meg a szeretet. A szülő szeretete a gyermeke iránt abban nyilvánul meg, hogy minden idejét egy anya gyerekére áldozza, eteti, tisztába teszi, az apa dolgozik rá, keres értük, védi őket, segít a tanulásban, amikor már nagyobb, mindent megtesz a gyerekéért. Egy férfi szeretete a nő iránt, egy nő szeretete a férfi iránt, ugyanaz, hogy lesi a kívánságait, segít, nyilván jól értsük ezt, segíti a másikat, támogatja, bátorítja, biztatja. A férfi segít mondjuk a háztartásban, a nő elismeri a férfinek a munkáját. Tehát a szeretet az túl általános kifejezés, a cselekedeteink bizonyítják azt, hogy szeretünk-e, nem pedig azt, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek magamba. Hiába érzem azt, hogy szeretem a másikat, ha ezt nem tapasztalja az a másik, akkor az nem szeretet. És Alfred Adlernek egy mondását szeretném még itt a vége felé felidézni, aki Freudnak, ugye Freudról mindannyian hallottunk, a pszichoanalízisnek a megalapítója, német, illetve osztrák származású orvos, pszichiáter, és aztán tulajdonképpen a modern pszichológiának az atyának tekintik. Szóval Adler az ő tanítványa volt Gustav Junggal együtt, és Adler mondta azt, aki teljesen egy evilági, nem istenfélő, hanem materialista ember volt, mégis ezt látta a beteg, sok-sok betege után, és ezt mondta, hogy a vallások által mindig is közvetített feladatok között a legfontosabb, szeresd fele barátodat. Aki nem érdeklődik fele barátja iránt, és fele barátnak minden embert nevezünk, akivel az élet összehoz minket, a sors összehoz, aki nem érdeklődik fele barátja iránt, a legnagyobb problémákkal küzd az életben. A legnagyobb sebeket ejti másokon, ilyen egyének komolyan károsítják az emberiséget. Mondom, egy nem hívő vérmaterialista embernek a mondatai ezek. Mi segíthet még? Hát ezek már egy kicsit, ugye itt az immunrendszer erősítésére gondolok, hogy mi segíthet még. Fényterápia, olyan fényre gondolunk, hogy napfény. Tehát napfény, legalább naponta fél, egy óra, rendszeres, nyugodt alvás, ami azt jelenti, hogy sötét helyen, nem zajos környezetben, mozgás, légzőgyakorlatok, friss levegőn, az amikor a napon vagyunk, ugye ez összeköthető. Szociális támogatás, vagyis amiről volt szó, hogy a baráti, családi beszélgetések, kinek mi van. Viselkedésterápiákról most nincs idő beszélni, házi állatok, vízterápiák, zeneterápia, és hát legvégső esetben pszichoterápia gyógyszerekkel kombinálva. Klasszikus zene szorongás csökkentő hatását megfigyelték, agyi idegsejtek aktivitására van hatással, sajnos erre most nincs időnk kitérni és erről beszélni, erre sem, hanem erről szeretnék még szólni, megint csak nagyon az aljára szorult itt a felirat ezeknek a vidám arcoknak. Itt a legelején elhangzott megalapítás szerepel még egyszer időszámításunk előtt 10. századból, ami így hangzik, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Sokáig nem értették, és a teológusok is, meg orvosok is gondolkodtak, hogy mire vonatkozhat ez a kijelentés. Még nem a 20. században hát rájöttek, hogy mi van a csontokban. A velős csontokban mi termelődik? Miért van a csontvelő? Így van, a vörös vérsejteknek és a fehér vérsejteknek a szülő hazája tulajdonképpen a csontvelő. Ugye leukémiás gyermekeknél ezzel próbálkoznak, hogy csontvelő átültetéssel legjobb a testvér, a egészséges gyermek csontvelejét beültessék a beteg gyermekébe. És erre vonatkozik, mondom, a 20. században, tehát 3000 évnek el kellett azért telni, hogy kezdjék megérteni, hogy vannak azért a Szentírásban olyan kijelentések, amelyek bőven meghaladták a kort, és nem véletlenül lett az úgy leírva, hogy le lett írva, hogy a szomorú lélek, most nem sorolom el megint azokat a negatív érzéseket, ha stresszben élünk, lehangoltan, nyugtalanul, idegesen, akkor bizony, akkor valószínűleg Salamon még nem látta át ezt a folyamatot, hogy itt a hipotalamusz, talamusz, hipofízis, immunrendszer, hogyan hat az egész hormonháztartásra, hogyan borul fel, hogyan merülnek ki ezek a agyi képletek, és aztán hogyan vannak hatása az egész szervezetre. De így vannak hatása a csontvelőre is, és teszik tönkre az immunrendszert. Szépen lassan, de biztosan sajnos. Míg, hogyha vidámak vagyunk, hogyha a nehéz körülmények között én némely idős nénit, amikor olyan helyen járok, ahol, mert járok olyan helyeken is, ahol találkozom, főleg vidéki falvakban, amikor iskolákban tartok előadást gyerekeknek, hogy kapálnak innen a nénik a kertben, 80-90 évesek, és olyan derűs, nem azt mondom, hogy nevetnek, de a derű sugárzik belőlük. Hát azért is élnek még 90 évesen is kapálnak, mert egész életükben azt tették, és mindig egy nyugodtság és derű volt a lelki hozzáállásuk az élethez. Tehát a vidám elme jó orvosságú szolgál. A jó orvosság az meggyógyít. Maradjon meg ez így az előadás végén talán az egész elhangzottakról, hogy erre törekedjünk, ezt keressük, ezt firtassuk, ez inkább csak ilyen figyelemfelhívás volt itt 3-4 órában, hogy nagyon sokszor nem kellene gyógyszerekhez nyúlnunk, nagyon sokszor nem kellene megbetegednünk, hogyha az immunrendszerünk rendben lenne, és az immunrendszerünk rendben van, hogyha fizikailag azért nem egy teljesen renyhe, hanem viszonylag aktív, vagy legalábbis közepesen aktív életet élünk, és lelkileg is ez a vidámság, ez a derű, ez a nyugodtság megvan. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, és tényleg kívánok mindenkinek testi-lelki egészséget. És most legyen szünet, köszönöm, mert aztán...
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi előadás sorozatunkon, amely sorrendben tehát a 13. évünk, és itt a jogi karon. Az előadás sorozatunk címe az emberi élet alapkérdései Jézus Krisztus példázataiban. Ez a sorozat összesen 6 előadásból áll, nem többből, és januárban elkezdünk egy másik sorozatot, azt, amit szintén megtetszettek szavazni, a Biblia 10 vázlat proféciája. Egyik sorozatot sem tartottam a 13 év alatt, tehát soha nem ismétlünk. Először azon gondolkodtam, hogy Jézus példázatairól talán hosszabb sorozatot kellene tervezni. Van több mint 40 példázat. És amikor először gondoltam a témára, úgy véltem, hogy talán olyan hatalmasok ezek a példázatok, hogy egy példázat se fér bele egy előadásba. És most tessék, itt a végeredmény, ma 10 példázatot fogok áttekinteni, és valaki fölvethetné a kérdést, hogy ez lehetséges, és milyen jogon. Szóval Jézusnak ezek a tanításai olyan csodálatosak, annyira sokrétűek, hogyan lehet ezeket belezsúfolni egy-egy előadásba. Ha nem mélyedünk el egy-egy példázatban, akkor meg fogjuk-e érteni ezeket? Nos, hát a Bibliáról sokféle sorozat készíthető, és Jézus példázatairól sokféle sorozat formázható, és az első előadáson szeretném előre bocsátani, hogy hogyan is csoportosítottam a példázatokat, és miért is lehet csoportosítani ezeket. Az biztos, hogy Jézusnak minden példázata roppant mély. De a példázat az egy irodalmi műfaj, és ez az irodalmi műfaj lehetőséget ad nekünk a csoportosításra. Tudnék, a példázatokban nem maga a példázat a döntő, a lényeges. Annak nem szabad minden egyes apró részletébe elmerülni, mert a példázatok valamire utalnak. Tehát Jézus a példázataival az emberi élet alaptörvényeit akarta megvilágítani, az igazságról való alaptanításokat hirdette meg. És lehetséges akár egy előadáson belül 10 példázatról is szólni, mégpedig úgy, hogyha megyünk végig, hogy bizonyos példázatok milyen igazságra utalnak, milyen igazságokat fejeznek ki. Ha végigmegyünk így a példázatokon, akkor tulajdonképpen Jézus tanításainak rendszerét fogjuk megkapni. Tehát most 6 előadásban összefoglaljuk azt, hogy Jézus miről is tanított. Sőt, nem csak Jézus tanításainak a rendszerét kapjuk meg, hanem az egész Biblia tanításait megpróbáljuk 6 alkalommal összefoglalni, mert amit Jézus elmondott, tulajdonképpen az egész Biblia tanításával ér fel. Azt összesítette és azt helyezte a megfelelő megvilágításba. Miért tanított Jézus szívesen példázatokban? Azért, mert ugye a példázat, ugye ez képies beszéd, ott egy történet van, az könnyű megjegyezni, könnyű felidézni, könnyű eltöprengeni egy-egy részletén, és az emberi értelemnek, az emberi gondolkodásnak nagyon is szüksége van a képekre, a hasonlatokra, a látványra. Ugye az emberi gondolkodás általában kétféle, fogalmi gondolkodás és képies gondolkodás. Jézus tanított fogalmakban is, mert főleg János evangéliuma őrizte meg Jézusnak a kijelentéseit, tehát mondok például egy kijelentést, János 8. fejezetében mondja Jézus, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Ez egy fogalmi kijelentés. Itt ilyen fogalmak vannak, hogy megismerni, igazság, szabad, szabadság. Szóval ezek nagyon súlyos alapfogalmai az ember életnek. Ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Most hogy lehet ez képies formában elmondani? Majd meg fogjuk látni, hogy erről szól a drága gyöngyöt, vagy igaz gyöngyöt kereső és drága gyöngyöt találó ember példázata, hogy van egy szántóföld, abban a szántóföldben van egy drága kincs, és egy ember keres az életben, keres, és amikor megtalálja azt a kincset, akkor annyira örül, hogy mindenét eladja, csak hogy meg tudja venni azt a kincset, és akkor övé lesz a kincs. Tehát amit Jézus elmondott fogalmi beszéddel, hogy az igazság megismerése, mert az igazság szabaddá teszi az embert, és az igazság szabadít fel egy boldog életre. Tehát amit Jézus így fogalmilag elmondott a hallgatóságnak, az még jobban bele akarta vésni az emlékezetükbe, és erről mondott egy képies történetet, amit meg lehet jegyezni, hogy adva van egy szántóföld, egy ember, aki keres, végre talál valamit, és annyira örül ennek a megtalált értéknek, hogy mindenét eladja, amilyen volt, mert ennyire fontos, ennyire drága az igazság az emberi élet folyamán.
Tehát ezért mondom azt, hogy az emberi gondolkodásnak ez a két formája van, tehát a logikai, a diszkurzív gondolkodás, és a képies, a parabolikus gondolkodás. Maga ez, hogy példázat, a görög nyelvben parabola, és ezt át is vette ugye a latin nyelv, ezek retorikai figurák, tulajdonképpen az emberi képes beszédnek nagyon sokféle fajtája van, nagyon sokféle lehetőséget tud felhasználni az ember, ha szemléletes beszédre törekszik. Néhány példát hadd mondjak, ezek esztétikai, irodalomelméleti, irodalomtörténeti fogalmak, de a Biblia is tele van ezekkel, azért jó tudatosítani ezeket. Például, hogyha valaki valamit ki akar fejezni, a hétköznapi beszédben is nagyon sokszor élünk példával. Példával. Ez még nem példázat, ez egy példa. Ugye ez görögül paradigma, latinul exemplum. Az élet tele van példával. Hogyha valamit akarok szemléletesen, jól megjegyezhetően a másik ember emlékezetébe vésni, akkor példákat mondok, hogy valahogy hogy jobban megragadjon benne. Például Arany János a Széchenyi emlékezetet című versében, mikor megkezdi a verset, példák sokaságával akarja illusztrálni, hogy Széchenyi mit jelentett a magyar nemzet történelmében, és a példák sokaságát ontja. Ki is mondja ezt a szót, hogy most ő példákat mond. Például idézem ezt a versszakot. Bibliai példák is vannak benne. Ugye azt akarja kifejezni, hogy Széchenyi mit jelent a magyarnak? Széchenyi mi volt a magyarságnak? Ugye a Széchenyi halál hírére írt ezt a hatalmas nagy gondolati költeményét Arany. Írd azt, ki a pusztán népét vezérli. Ugye, tehát példát mond, hogy Széchenyit hasonlítja kihez, írd azt, ki a pusztán népét vezérli. Tehát Mózeshez hasonlítja. Ki kürtöl és lerogy a régi fal. Hát kiről van szó, ugye Józsuéről, aki Jerikó bevételénél megfuvatta a kürtöket. Ki kürtöl és lerogy a régi fal, de nem csak bibliai példák vannak, hanem a római történelemből is. Tárkivin előtt ki arcát megcseréli, Fülepet ostoroz lángajkival, ki győzni Atén csellel is szorítja, ki bősz csoport elítél, mert igaz, ki Róma buktán keblét felhasítja, elég, a példa fáj, Széchenyi az. Tehát példák sokasága, ezek a bizonyos paradigmák vagy exemplumok, amiket a hétköznapi élet is és a költői nyelv is nagyon gyakran használ, amikor valamit ki akar fejezni. A második nagy csoportja ezeknek a képies trópusoknak nevezik egyébként, ez nem földrajzi fogalom, hanem a retorikában egy retorikai fogalom, trópusok, az annyit jelent, hogy képies beszéd, tehát nem nyílt, nem egyenes beszéd. A másik formája a trópusoknak például a proverbia. Ezt magyarul így mondjuk, hogy közmondás. Ugye a közmondások is rendkívül szemléletesek, és sokszor annyira megragadnak az emberekbe, hogyha elmegyünk valóban egy munkahelyre, vagy bárhova, akkor azt látjuk, hogy naponta nagyon sok közmondás hangzik el, ugye aki korán kell, aranyat lel, vagy nem mind arany, ami fénylik. Ugye a hétköznapi beszéd tele van ezekkel a képies kifejezésekkel. Ugye vannak névtelen közmondások, ezek a tulajdonképpeni közmondások, a Bibliában is van ilyen, például a Jeremiás és Ezékiel könyvében, amikor a babiloni foglyok idézik ezt, hogy az atyák ették az egrest és a fiak foga vásod belé. Ugye milyen szemléletes dolog? Valamit ki akarnak fejezni, és képies formában fejezik ki. Nem azt mondják, hogy az elődeink bűnét nekünk kell lakolnunk, hanem ezt képiesen azt mondják, hogy az atyák ették az egrest, a fiak foga vásod belé. Nem tudjuk, hogy ki találta ki ezt a közmondást, mert nem igaz, ugye a próféta megmondja, hogy ez nem így van az Isten világrendjében, de mégis egy nagyon szemléletes és nagyon elterjedt közmondás volt. Az olyan közmondások, amelyekről tudjuk, hogy ki találta ki, azokat a magyar nyelven külön megkülönböztetjük és szállóigének nevezzük. Ilyen is van a Bibliában, Mózes első könyve 27. fejezet 22. versében, ugye a híres Jákob történetében, amikor csellel elveszi az elsőszülöttségi jogát az édesapjától, Izsáktól, és akkor Izsák azt mondja, hogy a szó az Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Ugye ez is egy nagyon szemléletes mondás, itt tudjuk azt, hogy ez Izsáktól származik, ezért szállóigének nevezzük. A következő kategória a példabeszéd. A példabeszéd nem cserélendő össze a példázattal, ezt a magyar nyelvben állandóan összecserélik, különböző egyházak kiadványaiban Jézusnak állandóan a példabeszédeiről szólnak. Jézusnak mi a példázatait fogjuk megnézni, és majd meglátjuk, hogy mi a különbség a példázat és a példabeszéd között. A példabeszédet mondják más szóval is,
az is ismert a magyar nyelven, ez a görög szó allegória. Jézus nagyon sokszor beszélt példabeszédben, János evangéliuma jegyez fel ilyen példabeszédeket, például a jó pásztor és a juhai, vagy a szőlőtő és a szőlővesző. A példabeszéd tudnélik azon áll, hogy elmond valaki egy történetet, és a történetnek minden egyes részét megfelelteti valakivel vagy valamivel. Tehát Jézus azt mondja, az én atyám a szőlőműves. Én vagyok a szőlővesző, ti vagytok a szőlő, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Aki én bennem marad, az jó gyümölcsöt nem terem. Maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát ugye röviden mondtam el Jézusnak ezt a János evangélium a 15. fejezetében található példabeszédét. Látjuk, hogy tulajdonképpen ez egy kifejtett allegória. Tehát Jézus azt mondja, hogy az atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző, és most elmondva ezt a hasonlatanyagot kíván levonni következtetéseket ebből a hasonlatból. Tehát itt mindent mindennel megfeleltet. Ez tehát a példabeszéd vagy allegória. De mi ebben a pár előadásban, tehát 6 előadásban parabolákat fogunk tanulmányozni. A parabolát így kell szavatosan fordítanunk, hogy példázat. Mi a különbség a példabeszéd és a példázat között? Az a különbség, hogy a példabeszédben minden pontosan meg van feleltetve mindennel. A példázatban azonban ez nem áll. A példázatban van egy egyszerű történet, ez lehet olyan rövid, hogy például egy versben van. Például itt a drága gyöngyöt, drága kincset kereső ember, Máté 13:44, ez egy versben áll ez a példázat. De mondjuk a tékozó fiú példázat az 22 versből áll, a Lukács 15. fejezet 11. versétől. Teljesen mindegy, hogy milyen hosszú a történet, a lényeg az, hogy a történet valamire utal, valamit ki akar fejezni, valamilyen igazságot szemléletessé akar tenni. Nem kell minden részletét aprólékosan megfeleltetni, hanem meg kell nézni a példázatban a rendkívüli jellegzetességeket, és ezekre a rendkívüli jegyekre kell helyezni a hangsúlyt, a nem szokványos, nem hétköznapi dolgokra, és a példázat az valamilyen igazságra utal. A példázat már az ókorban is több válfajt tudhatott magáénak, például a híres ezópuszi mese, tehát az állatmesék, az tulajdonképp példázatok. Ugye az egész európai irodalmon végigvonul, a középkorban nagyon sok példát írtak a görög állatmesék nyomán, aztán La Fontaine a francia irodalomban ezt klasszikussá tette, vagy a magyar irodalomban Fáy András vagy Heltai Gáspár. Tehát ennek egy hatalmas nagy irodalom történeti hagyománya van. Ilyen is található a Bibliában, például a Bírák könyvében a királyt választó fáknak a példázata, ugye a Jótámnak a meséje vagy példázata. Ugye nagyon híres politikai példázat, hogy kit fogadnak el az emberek, és kit választanak az emberek vezetőnek. Nem a fenyőt, meg nem a cédrust, meg nem a szőlő, hanem a galagonya hajladozik felettük, és az emberek a vezető kiválasztásánál mindig belemennek ebbe a csínybe, hogy alkalmatlan vezetőket fogadnak el, sőt választanak meg. Tehát ez egy ősi példázat. De van a példázatnak egy másik formája, tehát ami nem mese, vagy nem tanmese, hanem a valódi hétköznapi életből vett történet. Ezt így is mondhatjuk, hogy hétköznapi történet. Jézus példázata ilyenek. Ennek is van előképe az Ószövetségben, Sámuel második könyvében, a Nátán példázata a gazdag emberről, aki elvette a szegény ember egyetlen egy báránykáját, amikor Dávidot akarja föleszméltetni Isten Nátán proféta által, hogy milyen bűnt követett el, amikor elvette Úriásnak a feleségét. És akkor Nátán elmondja ezt a példázatot a gazdag emberről, aki az egyetlen kis bárányát elvette a szegény emberek. Noha neki a gazdag embernek tele voltak az aklai állatokkal. Megdöbbentő példázat. Na Jézusnak a példázatai általában ilyenek. A hétköznapi életből vett történetek, és még ehhez hadd fűzzek valamit. Teljesen mindegy, hogy ezek megtörténtek, vagy nem történtek meg. Ez teljesen mindegy. A példázatban nem azt kell nézni, hogy vajon megtörtént, vagy nem történt meg. Egy jézusi példázatnál pontosan tudjuk, hogy az megtörtént esemény. Ez a Lukács 10. fejezetében az irgalmas samaritánus példázata. Mert Jézus így kezdi a példázatot, hogy a történet szerint. A történet szerint. Ugye azért, mert a délvidékről, Júdeából nagyon sokan mentek az északi országrészbe, úgyhogy kikerülték Samáriát, és elmentek Jerikó felé,
és ezen az úton nagyon sok tolvaj volt és rabló volt, és itt fosztották ki, és verték meg, ütötték, szinte fél holtra verték ezt a szerencsétlen embert, akin az irgalmas samaritánus megkönyörült. És ugye az irgalmas samaritánus Rembrandti részkarca van egyébként a tájékoztató programunknak a címoldalán, és ezzel a példázattal az ötödik előadásban fogunk majd mélyebben foglalkozni. Teljesen mindegy, hogy megtörtént-e, mondjuk a többi példázat nem tudjuk, hogy megtörtént, például az, hogy a tékozó fiú példázat, hogy így pontosan, hogy valaki elverte a pénzét, és hogy disznókat kellett legeltetnie, és a moslékból se adtak neki, hát ez nem biztos, hogy az életben egyszer is megtörtént, de a példázatoknál nem az a fontos, hogy megtörtént vagy nem történt meg, hanem az a fontos, hogy megtörténhetett, sőt megtörténhet. Tehát itt nem dokumentumokra vagyunk kíváncsiak, és nem érdemes nyomozni azután, hogy amit Jézus elmondott, az megtörtént, mert a valószerűségnek, az igazságnak az a fokmérője, hogy ha valami megtörténhet, akkor az meg is történik. És Jézus példázatai általában ilyen hétköznapi dolgokat mondanak el. Befejezném ezt a rövid műfaj történeti bevezetést, és fölhívnám a figyelmüket néhány könyvre, például a Magyar Közmondásokról, a klasszikus Ónagy Gábornak a Magyar Szólások és Közmondások című kötete egy valóságos kincses bányája a népi bölcsességnek, és ha valaki bölcs akar lenni és sokat akar gondolkozni, akkor vegye kezébe, egy életre elég. Ugye nagyon megdöbbentő népi bölcsességeket talál szemléletes formában. Aki a közmondásokat, a közmondások után a szálló igékre is kíváncsi, a II. Világháború előtt egy nagyon híres könyv volt Vajtó Lászlónak, derék magyar tanárnak, a Magyar Idézetek könyve. Az egész magyar költészetből kigyűjtötte azokat a sorokat, meg versszakokat, amelyek mind a mai napig élnek. Ugye, tehát mit tudom én, Madács ember tragédiájának hány sora él, hogy milliók egy miatt, meg mondottam ember küzdj és bízva bízzál, de más költeményekből, művekből is kigyűjtött, ez is egy csodálatos gyűjtemény. Aztán több kiadást ért meg Békés Istvánnak a Napjaink szállóigéje, ez meg a modern kori szállóigéket veszi sorra, például még a régi rendszerben jelent meg, de benne van Kádár Jánostól is a Bibliából elkölcsönzött és szállóigévé vált 60-as évekbeli programbeszéde, ugye, aki ellenünk nincs, az velünk van. Aztán benne nagyon érdekes Buda Ferenc költőnek a gyűjteményes kötete, amely 1992-ben jelent meg Hatalmam Nyugalom címmel. Ez a közel-kelet, nem közel-keleti, a belső ázsiai népeknek a közmondásai gyűjti össze, mert nem csak versei vannak benne a költőnek, hanem versfordítása is, sőt közmondásfordítása. Nagyon érdekes, egy mai magyar költő azt mondja, hogy inkább lefordítok közmondásokat ázsiai népektől, mint hogy verset írok, mert talán ezek az ázsiai közmondások jobban célba találnak a mai életet tekintve, mint a ma hát létrehozott versek. Például hadd idézzek ebből néhány közmondást az ujgur népköltészetből, például ilyen közmondások, ilyen szemléletes bölcsmondások, csak a rövidebbeket idézem, az igazság hajlik, de nem törik. Döbbenetes mondás, nem? Az igazság hajlik, de nem törik. Egy másik ilyen döbbenetes mondás, csak idézek ötletszerűen, mert több száz van benne, ami engemet ma délután leginkább meggondolkoztatott, amikor újraolvastam. Vereség a siker anyja. Vereség a siker anyja. Döbbenetes mélységek vannak ebben, nem? Szóval, hogy a kudarc jobban fölrázza az embereket, és akkor ma jobbra fognak törekedni. A vereség a siker anyja. A pénz piszok a kézen. Ugye milyen szemléletes és mennyire mély dolgok. Kivándorolni kívánó magyaroknak a következőt találtam. Igaz, hogy nem 56 előtt mondom, de talán most is elindul a kivándorlás. Mintsem a más honában fő légy, inkább a magadéban kő légy. Még egyszer. Mintsem a más honában fő légy, inkább a magadéban kő légy. Aztán rossz házastársaknak is találtam egy mondást. Mintsem, hogy rossz asszony karjában feküdj, inkább jó asszony lábánál hajj meg.
Még egyszer, ez egy nagyon mély mondás. Mintsem, hogy rossz asszony karjában feküdj, inkább jó asszony lábánál hallj meg. Na, szóval nem akármi dolgok ezek, és fölhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy az előadásokhoz is ezután is mellékelek mindig valamit. A mai előadásunkhoz Krisztine Busztának, a jelenkori német költészet egyik fő alakjának, költőnőről van szó, ugye Krisztine Buszta, három bibliai tárgyú versét mellékelem, amiből csak egyiket tudok majd idézni. Mindenkinek nagyon ajánlom, mert válogató dolgokat fogok mellékelni. Nincs kizárva, hogy a későbbi jézusi példázatokhoz odaillő, és valóban a Szentlélek ihlette népi bölcsességeket fogok, hogy egy kicsit tájékozódjunk a világirodalomban és a világkultúrában is. Hát ennyi formai bevezető után most térjünk át Jézus példázataira. Honnan is kezdjük áttekinteni ezt a körülbelül több mint 40 példázatot? Honnan kezdjük áttekinteni? Mert azért ez a 40 példázat mindegyike egy külön világ és egy óriási gazdagság. Kedves hallgatók, én felfogást tettem magamévá, és ehhez ragaszkodom, hogy én úgy tekintem át Jézus példázatait olyan sorrendben, amilyen sorrendben a Biblia is kezdődik. Hogy a Biblia is a tanítását a tudomásunkra akarja hozni. Mivel kezdődik a Biblia? A Biblia első három fejezete azzal kezdődik, hogy Isten megteremtette számunkra ezt a világot, otthonként lakásul alkotta, belehelyezett bennünket ide embereket, de rögtön a Biblia elején mi a megdöbbentő tanítás? Az, hogy az ember az isteni hazát elhagyta. Az ember hátat fordított Isten lényének és Isten törvényének, szakadás állt be az isteni világ és az emberi világ között, és ez a szakadás mind a mai napig tart. Krisztine Buszta ebben a három soros versében döbbenetesen mondja ezt a szakadást. Figyeljék meg, hogy milyen mélységes ez a vers, az Ember birtoka című vers, amit Rónai György fordított le, ez így hangzik. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok,

de a fű is leszárad, de még ennél is borzalmasabb, a holtaknál is, meg a leszáradó fűnél is borzalmasabb, hogy mi jellemzi a mostot, a vant, a jelen időt, a bűn nyugtalan életével. Ott van az emberi szívben a bűn, ami kiszakította az embert a világmindenségből, a mennyből, és ami az emberi életben a szenvedéseket, nyomorúságokat szerzi, és ami a halálhoz is vezet. Ezért az áttekintést, a jézusi példázatok áttekintését azoknál a példázatoknál szeretném kezdeni, amely példázatok ezt az alapállást bemutatják. Ezt az alaphelyzetet bemutatják, és mégpedig úgy mutatják be, hogy Istennek ezt tudomásul kellett vennie, hogy az ember elfordult tőle. Isten kényszert nem alkalmazott soha, és a bűn után sem alkalmaz kényszert. De az Isten mindent megtesz azért, mert lát lehetőséget, hogy talán az ember visszafordítható a hazafelé. Talán az ember hallgat a szóra, és visszafordítható a szeretet törvénye és életrendje felé. És ezért az isteni keresés példázatai Lukács evangélium a 15. fejezetéből három példázattal szeretném megkezdeni. Nem véletlen, hogy Jézus egymás után mondta el a három példázatot. Az első példázat az elveszett jó, a második példázat az elveszett drachma, a harmadik példázat az elveszett fiú. Magyar nyelven így mondjuk ugyan, hogy tékozzó fiú, de más európai nyelvek így mondják, hogy az elveszett fiú. Mind a három példázat az elveszettségről szól. Valaki elveszett. Valaki elveszett úgy, mint egy kis bárány, megvan a pásztornak a 99 báránya, de a századik elveszett. Megvan az asszonynak a 9 drachmája, ókori pénzegység, de a 10. elveszett. Megvan az apának az egyik gyermeke, mert otthon maradt, de a másik gyerek, a fiatalabbik gyerek elment és elveszett. Tetszenek látni itt is, amiben a bevezetőre felhívtam a figyelmet, hogy Jézusnak van egy fogalma, az elveszettség fogalma, az egész jézusi tanítások alapfogalma. Előfordul például Lukács evangélium a 19. fejezet 10. versében. Lukács 19.10-ben Jézus azt mondta, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus állandóan úgy beszélt rólunk emberekről, hogy mi elvesztünk. Elvesztünk. De az Isten nem nyugszik ebbe bele. Nem nyugszik bele abba, hogy a teremtménye hátat fordított neki, nem nyugszik bele, hogy az ember a tűzzel játszik, sőt, magára gyújtotta a világot. Az Isten egy ilyen helyzetben, amikor az ember hátat fordított neki, és állandóan a rosszal kísérletezik, és sokszor megüti az ember a bokáját, de akkor is jól esik neki szinte, úgy gondolja magában az ember, hogy jól esik az, hogy én rosszat is teltek. Az Isten kitartóan, álhatatosan keresi, és tessenek megfigyelni ebben a három példázatban, az első két példázatban van egy kis szócska, a magyarban alig észrevehető kis szócska, keresi a pásztor a bárányt, keresi az asszony a drachmát, míg nem megtalálja. Ez a kis míg nem. Az Isten annyi fáradtságot nem kímél, addig fáradozik, addig keres, míg nem megtalálja. Tehát az Istennek semmi sem drága, ő még az elveszett teremtményét is annyira értékesnek tartja, a tőle elfordult és egyre értéktelenbé váló teremtményét is annyira értékesnek tartja, hogy addig keresi, míg nem megtalálja. Nagyon érdekes, hogy a tékozó fiú példázatában ez a mozzanat nem nyer említést, de ott is nagyon finoman benne van. Ugye a tékozó fiú példázatában ugye arról nincs szó, hogy az apa utána ment a fiúnak, ugye mindannyian ismerjük talán a példázatokat, és majd felolvasok is példázatot, de van, amikor nem olvashatok fel, ugye, mert 10 példázatnak csak a felolvasása az előadás fele lenne. De hát számítok arra, hogy otthon eltetszenek olvasni a példázatokat, meg számítok arra is, hogy azért már ismertek a példázatok. Tehát arról nincs szó, hogy az apa utána menne a fiúnak. De azért van erre nézve egy halvány utalás? Van, mert amikor jön vissza a fiú, Jézus így fogalmazott, hogy amikor távol volt, meglátta őt az ő atya. Tehát ez azt feltételezi, hogy ez az apa minden nap kiment a falu szélére, és várta a gyerekét, tehát nem mondott le a gyerekéről. Isten, aki nem mond le az emberről, Isten, aki küzd, fáradozik az emberért. Mit tetszen gondolni, hogy ez valóban egy igazi istenkép, és olyan istenkép, amire nekünk szükségünk van? Hány embernek ez a felfogás, hogy az Isten elfelejtett engem? Az Isten nem törődik velem. Az Isten nem látja az én nyomorúságomat. Ha van Isten, akkor miért nem segít? Hány és hány ember mondja,

0: napról napra. Nagyon szükséges, hogy ezzel kezdjük a jézusi példázatok összefoglalását, hogy Jézus bemutatta a hallgatóinak, hogy Isten semmi fáradtságot nem kimél. Az Atya, a szőlőműves, a Fiú, aki azt mondja önmagáról Jelenések 3. fejezet 20. versében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, minden ajtó előtt áll és zörget, minden embert meg akar közelíteni. A Szentlélek, akit Jézus a szél mozgásához hasonlított, és a levegő ugye ott áramlik belőle, a legkisebb rés kínálkodik. Tehát az isteni Szent Háromság fáradtságot nem kímélve minden emberért személyesen annyit fáradozik, mint hogyha az ember valóban csak egyedül élne a Földön. Ez egy döbbenetes, itt megállhatnánk, és egy egész előadást ennek szentelhetnék. Kedves hallgatók, mit kell ebből nekünk levonni tanulságul? Azt kell levonni tanulságunk, amit Pál így mond a Római Levél 8. fejezetében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hát ha az Istennek ennyire értékes minden teremtménye, a tőle elfordult teremtménye, a vele szemben lázadó teremtménye, ha Isten mindent megtesz minden teremtményért, akkor szép dolog az életben a kétségeskedés, a kétségbeesés, a lázadás, a nehézségekben való összeroppanás. Hát az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Jézus ezekkel a szemléletes példázatokkal vigaszt, reményt, bátorítást akart adni a meggyötört embernemnek, azaz nekünk. Hogy ne úgy gondolkozzatok az Istenről, mint ahogy ti csináltok az életben, hogyha valaki elfordult tőletek, arról lemondotok, nem néztek utána, már nem is ismeritek a nevét évek után, nem az Isten soha senkiről le nem mond. Nem az Istenen áll, hogy egy ember örökre elveszik. Az Isten akarja azt, ugye 1 Timóteus 2.4, az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Micsoda döbbenetes Biblia vers, 1 Timóteus 2.4. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Sőt, még itt a Földön az igazság ismeretére eljusson. Csodálatos Isten kép, a fáradozó Isten, a sokszor elutasított Isten, de újra visszatérő Isten. Az ókori egyházatják közül mondta valaki, amit a 20. században Simon Weil felelevenített, mint hasonlatot, az Isten olyan, mint a mindenhonnan kivert koldus, aki koldulja az emberek szeretetét. Ez egy döbbenetes hasonlat. Az Isten, akiről az emberek le akarnak mondani, hogy nem kell lesz. Úgy akarunk élni, hogy mi akarunk élni, mint a tékozó fiú, amikor züllik lefelé halad, és az apa minden este kimegy, és várja őt, hogy mikor tér vissza a fia. És az Isten valóban olyan, mint a mindenhonnan kivert koldus. Mert az Isten szerényen, az Isten tapintatosan, az Isten nem látványosan. Igen, mint az Ady Endre fölemlítette az Úr érkezése, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Igen, ez az Isten. Jézusnak világosan be kellett mutatni az embereknek és az egész emberiségnek, hogy ki az Isten. Ez egy nagyon rendkívüli mozzanat. Isten a kereső. Az Isten nem várhatja tőlünk, hogy mi keressük őt, hiszen mi nem is tudjuk keresni. Annyira gyengék vagyunk, és annyira összehomályosodtak a fogalmaink mindenről. Az emberek többsége azt mondja, hogy ugyan kérem, én nem foglalkozom ilyen kérdésekkel. Úgy se állapítható meg, hogy van Isten, vagy nincs Isten, ezt még senki nem mondta. Hagyjanak engem békén, élek úgy, ahogy élek. És az Isten ennek ellenére keres. Mert tudja jól azt, hogy csak őtőle indulhat ki a kezdeményezés, és nem várhatja azt, hogy egy ember forduljon ő felé. Az első lépés neki kell megtenni. Ez ugyanaz, mint a hétköznapi életben egy keresztény ember tudja, hogyha valakivel megrosszabbodik a viszonya, és az a másik ember hibájából történik, akkor nem várhatom, hogy a másik ember mondjuk bocsánatot kérjen, vagy ő közelítsen felém. Hát nekem kell megtennem az első lépéseket. Az Isten mutat erre példát. Az Isten mutat arra példát, hogy ő nem törődik azzal, hogy ő Isten, és a teremtmény egy kis parányi teremtmény. Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, mondja a Filippi levél 2. fejezetében Pál apostol, hanem szolgai formát vett fel. Valóban, mint egy koldus megy, és ott áll az ajtó előtt, és zörget, és hogyha kiverik onnan, és elverik, akkor majd újra visszajön, megint ott áll, megint zörget. Micsoda döbbenetes Isten képez. Ez nem a más vallások és mitológiák istene, aki villámokat tart a kezében, vagy haragszik és büntetni akar. A Bibliának egészen más az Isten képe. Ezt Jézus a példázataiban fényesen bemutatta. Kedves hallgatók, más érdekességek is vannak ebben a három példázatban, hogy mennyire elveszett az ember. Ez a második dolog. A kis lyuk, amely beakad valahova, nem tud odafutni. Ott van mondjuk egy bozótban, ott beakadt ez a kis bárányka. Hát talán hangot tud magáról adni, bégetni tud. De Jézus rögtön miért mondja el a második példázatot a drachmáról, ami elgurul a szobában is, vagy az asszony konyhájában is, és keresni kell az asszonynak? Hogy Jézus szemlélteti, hogy az ember annyira elveszett, hogy még jelet se tud adni önmagáról, mint hogy egy pénzdarab nem tud beszélni. Tetszenek figyelni, hogy micsoda döbbenetes összefüggések vannak itt? Jézus nem csak a bárányról szóló példázatot mondta el, mert ott gondolhatná az ember, hogy valami jelzét csak tud adni az a bárány, ami nyomra vezeti a pásztort. Na de hát a drachma aztán nem tud adni jelzést magáról. Az asszonynak kell ott mindent megtenni, azt mondja Jézus, kisepli a házat, mécses gyújt, minden, míg nem megtalálja. Óriási erőbefektetés, óriási fáradozás, óriási munka. Milyen az Isten élete? Önök milyennek tartanák azt az életet, hogy reggeltől estig állandó a munka? Mindenkiért munka. A teljesen elveszett, a megtalált, de visszaesett azért is. A megtalált és fejlődő, de aztán egy Péter, aki újra visszaesik, azért is. Állandó a munka. De itt jön ennek a három példázatnak a harmadik nagy csattanója, hogy az Isten ebbe nem fárad bele, és nem kedvetlenedik el, hanem ha egy valaki is hajlik a szóra, ha egy valaki is elfogadja őt, nagy öröm van a mennyben. Ez itt hangzik el a három példázat egyikében. Hogy ugye a pásztor is összehívja a szomszédait, megünnepli a századik lyuknak az előkerülését. Az asszony is szól az asszonytársainak, szomszédnek, hogy gyertek, hát örüljünk, meglett a tizedik drachma. A tékozó fiú apja azt mondja, vágjátok le a hízott tulkot, és együnk, és igyunk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott. Elveszett, de megtaláltatott. Micsoda döbbenetes dolog ez is. Az ember sokszor, ha valamiben sok munkát fektet, és tényleg sok butaságon, meg céltalanságon átmegy az ember, de valamit aztán elérünk, hát utána letöröljük a verítéket, aztán azt mondjuk, hogy húha, mennyi minden volt, és jaj, most már jó, hogy vége van. Elnézést, hogy ilyen profán történet jut eszembe, de a gyerekkoromból mindig eszembe jut, hogy azokat a buta csirkéket kellett vissza édesgetnünk a baromfi udvarba. Bementek a kertbe, ott mindent megettek, apám szólt a bátyámnak, meg nekem, hát fiúk, hát elnézitek, gyerünk, és akkor kergettük az egyik sarokból a másikba, ment, soha nem a kapun ment be, hát mindig arra kergettük, de akkor átment a másik sarokba, akkor oda mentünk, akkor megint a másik sarokba. A végén már azt mondtuk, hogy kell nekünk csirkét tartanunk. Ugye, mert az embernek elege volt, pedig hát az életnek ez egy apró mozzanata, mert hát mi az az élet nagy küzdelméhez képest, hogy a csirkéket behajtjuk a baromfi udvarba, tehát egy nulla, egy semmi. De az ember a kis dolgok után is hajlamos azt mondani, hogy hát jaj, az Isten ezt nem mondja. Az Isten azt mondja, hogy nagy öröm van a mennyben egy bűnös megtérésén, aki beismeri azt, hogy bűnös, hogy sem mint 99 igazén, ami annyit jelent, hogy sem mint azokon nem tud az Isten örülni, akik magukat jónak tartják, és ezért nem engedik magukat megtalálni. Mert azt mondják, hogy minden rendben van, köszönöm szépen, hogy itt vagy, meg kopogtál, de én jól vagyok így magamnak. Az Istennek, ha valaki megnyitja a szívét, és beismeri azt, hogy Istenem, segítsél, mert elveszett helyzetben vagyok. A tékozó fia, amikor magába száll, és azt mondja, hogy vétkeztem az égelni, és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, akkor az Istennél nagy öröm van a mennyben. Hatalmas dolgok ezek. Az Isten keres. És ennek az isteni keresésnek a tovább folytatása az a másik három példázat együttes, ami látszólag ennek ellent mond. Ami látszólag ennek ellent mond. Tudnék, ez a három példázat, amit felírtam, ezek az isteni hívásról szóló példázatok. Itt azt domborítottam ki ebben a három Lukács 15. fejezetéből vett példázatban, hogy Jézus előtérbe állított, hogy Isten fáradhatatlanul, lankadatlanul minden ember keres. Itt viszont Jézusnak más példázataira szeretnék utalást tenni, a nagy vacsora példázatára, Lukács 14. fejezet, a királyi mennyegző példázatára, Máté 22. fejezet, és a két fiú példázatára, Máté 21. fejezet. Tehát nagy vacsora, királyi mennyegző, két fiú példázata, de aki csak leírja az igehelyeket, úgyis megtalálja a Bibliában, mert ha valaki ezt elolvassa, akkor úgyis ott van a magyar fordítás közé a segítő megjegyzéseiben a példázatoknak az általánosan bevett közismert neveit. Miért mondtam, hogy ezek a példázatok látszólag egy kicsit ellentétben vannak? Azért, mert Jézus ezekben a példázatokban azt kezdte kifejezni, hogy valamit az embernek is meg kell tenni, hogy megtaláltassék. Ez nem úgy van, hogy az Isten keres, és az ember semmit nem tesz. Az ember a végeredmény szempontjából önmagának csak az elfogadást köszönheti. Az embernek érdeme nincs, ezt mondja el az első három példázat. Mert az a pásztor érdeme, hogy megtalálja a juhot. Az az asszony érdeme, hogy megtalálja a drakmát. Az pedig az atyai háznak a megbocsátani tudása érdeme, hogy visszafogadja a tékozó fiát. Az embernek érdeme nincsen. De az embernek mégis van valami tennivalója, egy picike ki, egy halvány tennivalója. Ezt így szoktam mondani, talán többen emlékeznek rá, hogy 1%, ami az emberen áll. A 99% az Istenen áll. 1% azonban az emberen áll is. Jézus ezekben a példázatokban azt akarta kifejezni, hogy ez az 1%, ha az ember ezt nem teszi meg, akkor 100%-ig elveszik. Tudnék, hogy hogyan válaszol az ember az isteni keresésre. Hogyan válaszol az ember az isteni keresésre? Ha önök állandóan kapnak üzeneteket, vagy levelet, vagy bármit, amivel valaki önöket fölkeresi, akkor is az a kérdés, hogy önök hogy válaszolnak erre. Mindig elutasítják, hivatkoznak bizonyos dolgokra, hogy azért nem tudják elfogadni, mert, vagy pedig végül, ha sokszor nem fogadták is el, a meghívást végül elfogadják. Hát ez a három példázat. Jézus a nagy vacsora példázatában azt mondta, hogy Isten mindenkit hív. Keres és hív. De Jézus azt mondta, hogy az emberek általában háromfajta elutasító mozdulatot szoktak tenni. Ugye a nagy vacsora példázat arról szól, hogy egy király lakomát készít, ünnepségre hívja a meghívottakat, előre is kiértesíti őket, amikor kész a vacsorára, újra kiértesíti őket, de aztán jönnek a válaszok, jönnek az ürügyek. Az egyik ember azt mondja a meghívás, hogy szántóföldet vettem, azt kell nézegetnem, köszönöm szépen, nem megyek el a vacsorára. Másik ember azt mondja, hogy 5 iga ökröt vettem, most kell kipróbálnom, ezért nem mehetek a vacsorára. Harmadik azt mondja, a feleséget vettem, és hát megházasodtam, ezért nem mehetek. Jézus mit mond ezzel a három példával? Mert itt a példázaton belül ugye három példa van. Az embereknek miért nem kell az Isten? Mert az emberek hajlamosak belefeledkezni a vagyonba, a pénzbe. Azt tartják Istennek. Vettem szántóföldet. Szántóföld. Ez a birtokom. Na, amikor megvette, nem nézte meg a szántóföldet? Megnézte. Akkor most miért mondja, hogy most nézegeti a szántóföldet? Jézus nagyon finoman kis humort is bele csepegtetett, ugye egy kis sóval vannak megfűszerezve azért ezek a példázatok. Hát amikor megveszünk egy szántóföldet, azért megnézzük, nem? Karótól karóig minden, hogy milyen a föld. Most, amikor már megvan a szántóföldje, hát ez csak ürügy, hogy ő azt mondja, hogy hát most szántóföldet vettem, kimegyek megnézni. A másik, hogy azt mondja, hogy 5 iga ökröt vett. Hát amikor megvette az ökröt ott az állatvásáron, akkor nem próbálta ki. Most kell kipróbálni? Mi ez a másik? A munka. Mibe tudnak az emberek belefelejtkezni? A vagyon mellett a munkába. Annyira belefelejtkeznek az emberek a munkába, ki se látszanak belőle. Köszönöm, nem kell az Isten. Majd, amit én a munkámmal előteremtek, az az enyém. Tehát a munka, mint bálvány. A harmadik dolog. Azt mondja, a feleséget vettem, azért nem mehetek. Hát miért a feleségével együtt nem mehetett volna a vacsorára? Ez is ürügy. Ugye mi a család? Döbbenetes dolog, sokszor a család a bálvány. Sok ember úgy mondja, hogy hát nekem a családomért ezt kell, megtenem azt kell, nagyon erkölcsösnek látszanak ezek az emberek, de végül csak palástolják az önzésüket, mert aki a családjára hivatkozva nem fejlődik az életben, vagy lemond magasabb célok követéséről, az végül is a családját is el fogja veszíteni. Ez a halhatatlan mondat áll ebben a könyvben, ami az előadás sorozatunk kísérő könyve Ellen Gould White-nak a Krisztus példázatai című könyvében. Az az ember, aki azt mondja, hogy ő azért nem követheti az Istent, vagy azért nem akar hívő, vallásos életet élni, mert hát a felesége mondjuk rossz szemmel nézné. Vagy hát azért mégiscsak a feleség vagy a család az első, majd utána jöhet az Isten is. Majd ha ők megengedik. Akkor azt mondja az írónő, az ilyen emberek az Istennel együtt a feleséget, a családot is el fogják veszíteni. Mert egy feleséget meg egy családot is mi tart meg? Az igazságban való élet. Az igazi élet, a boldog élet. Aki Istent nem keresi, az isteni hívásra nem felel igennel, az az igazságot és a boldogságot veszíti el, és akkor lehet neki felesége. Előbb-utóbb gyötrelem lesz azzal a feleséggel, meg családdal is az élet, akit önmaga választott. Aztán Jézus elmondja még a két fiú példázatát. Ugye miről szól egy nagyon rövid példázat, és általában nem annyira ismerő, hogy egy embernek, egy gazdának két fia van, és kéri őket, hogy menjenek el munkálkodni a mezőre. Az egyik fiú azt mondja, hogy elmegyek, és nem megy el. A másik azt mondja, hogy nem megyek el, de végül is elmegy. És Jézus így teszi fel a kérdést, hát ki cselekedte meg akkor a gazdának az akaratát? Jézus nem azt mondta, hogy ki cselekedett helyesen. Tessenek fölfigyelni erre is. Itt sincs érdem, érdemről szó nincs. Mind a kettő helytelenül cselekedett. Az előző azért cselekedett helytelenül, mert valamit megígért, aztán nem ment ki, de a másik meg azért, mert eleve elutasított valamit, noha utána aztán kiment. De végül is a második gyerek, aki azt mondta, hogy nemet mondott a hívása, ugye, mert itt nemet mondott ez a három embertípus, nemet mond itt a királyi mennyegzőben, a Máté 22. fejezetében nemet mond sok ember is, nemet mond a piszkos ruhába öltözött ember is, erről külön előadást tartottam, azért nem tértem ki rá. Az egyik, a másik meg, aki igent mond, meghazudtolja önmagát, tehát helyesen egyik se cselekedett. De végül is, aki meggondolta magát, aki a hívást végül is elfogadta, igen, az az ember igazán cselekedett, az az Istennek, a mennyei atyának az akaratát cselekedte meg. Kedves hallgatók, akkor mit, hogyan tudnánk lezárni ezt a három példázatot? Isten keresi az embert. 99% rajta áll. És ez egy boldog bibliai tanítás, egy boldogító bibliai tanítás. Az ember nem keresi az Istent, és nagyon könnyen lemond az ember az Istenről, de az Isten a keresése mellett hívja az embert, és az embernek a feladat, hogy arra a hívásra válaszoljon. És azok, akik válaszolnak erre a hívásra, azt az 1%-ot megteszik, akkor azoknak az esetében az isteni keresés és az emberi igen összekapcsolódhat. És Isten és ember között a kapcsolat helyreállhat. Nem véletlenül vacsora, mennyegző. A vacsora és a mennyegző a Bibliában az isteni és az emberi világnak az újra összekapcsolódásának a jelképe. Újra össze fog kapcsolódni az Isten és az emberi világ. Erről a proféciák beszélnek, és az előadás sorozatunk második része erről fog majd szólni. Ugye a 10 vázlat proféciáról szóló. Jézus itt az alapjait vetette meg az isteni és az emberi világ újra összekapcsolódásának. A proféciákban Isten Krisztus által kijelentette ennek az idői menetrendjét. És majd a második fél évben, tehát januártól fogva vissza fogok hivatkozni például a királyi mennyegző példázatára, hogy mit jelent az, amikor a gazda bemegy, és még a vacsora megkezdés előtt megnézi, hogy mindenki fehér ruhában van-e, mennyegzői ruhában van-e. Mert a Bibliában olyan döbbenetes rend van, hogy a mennyegző és a vacsora azért két különböző dolog. A mennyegző elkezdődik már, a vacsora csak később kezdődik. A mennyegzőre elment az ókori palesztin városban vagy faluban, elment a fiú, a férj, hogy elhozza a menyasszonyát a menyasszony apjától, akkor már elkezdődött a mennyegző. De amikor visszahozta a saját apja házába, akkor kezdődött el a vacsora. És így a proféciákban is látni fogjuk azt, amit ma így jelenthetek ki önöknek, hogy a bibliai jövendőlések szerint a mennyegző már elkezdődött. Jézus már elment az övéiért. Jézus már elkezdte az ítéletet. A meghalt igazakon, és ki tudja, mikor ér az élő igazakra. De a vacsora akkor kezdődik, amikor kiáltás lőn, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe, és Jézus megérkezik a mennyegzős házhoz, és akkor végleg magához vesz mindenkit, feltámasztja a meghalt igazakat, elváltoztatja az élő igazakat, és mindenki Krisztussal lesz a mennyben, és az a vacsorának a kezdete. Döbbenetesen kapcsolódnak össze a példázatok és a proféciák, egyik sincs meg a másik nélkül. Jézus a példázatokban lerakta az Isten cselekvésének az alapjait, az eszmei alapjait, érzékeltette pontosan, a proféciák pedig ezt kibontják. A kettőt nem lehet egymástól függetlenül olvasni és nézni. De itt megállok egy pillanatra, és egy nagy verset kell, hogy meghallgassunk, a magyar irodalomnak egy nagyon nagy költeményét, amit maga a költő fog elmondani, és a költőnek az egész versét áthatja az isteni keresés és az emberi keresés. Nem egészen úgy hatja át, mint a Bibliában. 1954-es a vers, egy tragikus időszakban és egy tragikus költői helyzetben íródik ez a vers. A vers szó szerint hivatkozik a tékozzó fiú példázatára, haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Ez a tékozzó fiúra való utalás. Majd tessenek figyelni. Benne van a versben, hogy Isten keres, mert a versnek a harmadik része azt mondja, hogy látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyékomat kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állani a levegőtlen présben. Tehát az Isten mindent lát, az Isten mindent tud. Az Isten tudja, hogy hol vagyok. De az egész versen végigvonul, hogy az ember is keres, azt az 1%-ot az ember is megteszi. Ugye csodálatos, azért nagy ez a vers, és a magyar irodalomnak a 10 legnagyobb költemények között benne van. Meg is hirdettem az október 22-én elinduló Benczúr utcai sorozatra ennek a versnek is az elemzését, mert valóban csak olyan verseket választottam, amik a magyar költészet csúcsai, ormai. Ugye hogyan lesz nagyja ez a vers az emberi keresésben? Hogy a napjárását veszi alapul. Hogy hajnalban feljön a nap, aztán délidőben, aztán az alkonyi nap, veszőnyi fák sötéten, a haragvóék infravörösében, és a döbbenetes képek ezek, és végül befejeződik, egy teljes nap ciklusába fogja az emberi keresést. De ez a vers azért tragikus, mert azt érzékelteti, hogy az ember nem tud oda találni az Istenhez. Ő a költő, nem tud oda találni az Istenhez. Tragikus a vers, hogy a tragikumnak melyik formája, az egyéni tragikum vagy a léttragikum, magyarul ezt így mondhatnánk, hogy a költő azt mondja, hogy csak én nem tudok oda találni az Istenhez, vagy senki nem tud oda találni az Istenhez, ezt nyitva hagyja ezt a kérdést. Ez a versen végigvonuló nagy feszültség egyik forrása. Nem, ezt nem dönti el, hogy most csak én nem tudok oda találni az Istenhez, én vagyok olyan nyomorult, vagy az életben olyan lehetetlen csapdába szorultam, hogy én nem találom az Istent, vagy pedig általában senki ember nem találja az Istent, és én ezt érzem át, de ezt nyitva hagyja, és szerencsére, hogy nyitva hagyja, mert nyilván így lesz nagy versé, így lesz az eddigi példázatokat összefoglaló nagy versé, így lesz az eddigi gondolatmenetünket is összefoglaló verse, hiszen a paradicsom fáira is utal a vers. Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Magyar költészet egy nagy sora. Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt, mintha minden ember emlékezetébe belezúgna a paradicsom, hogy mi valahonnan kiestünk, valamit elhagytunk. És az mindig üzen nekünk, hogy ember, hát te nem boldog akarsz lenni, nem békességben akarsz élni. És ugye az egész költői ciklikusság alapszövete, ugye a második világháború, a fogoly táborok, ami ennek a költőnek nagy tapasztalata volt, a németországi fogoly táborok, ahonnan ő is hazakerült, a bakancs, a megalázottság, a kiszolgáltatottság, a hideg, a dermesztő hajnalok, olyan képek és olyan hasonlatok vannak ebben a versben, hogy most már le is mondok a további elemzéséről. Mondom, meghirdettem az elemzését. A verset elmondja a költő, Pilinszky János apokrif.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár hal. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint égidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább vonulást, e lázas fácskákat s ágacskákat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom áll. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. Már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szeret. Év az évre, De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadba menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyom, kövön és kerítéssel. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árok.
0: Most, ha túl gyakorlatias akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ha az előadás sorozattal párhuzamosan most az apokrif elemzése lenne vasárnap, akkor mennyien tetszenének elő? Kérlek, tegye fel a kezét, ha most október 22-én az apokrif elemzése lenne. Most se több. Azt mondtam ismerőseimnek, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, tudnék, hogy az emberek a verselemzésre nem kíváncsiak, ez mondjuk az egyik szemem sír, de hogy a Bibliára jobban kíváncsiak, a másik szemem nevet. Ennyiben rendeztem én el a dolgot. Hát mennék tovább, akkor a Jézusi példázatoknak a harmadik részét szeretném most megjelölni. Tudnélik, Jézus ezekben a példázatokban azt mondja el, hogy ha az Isten kér is valamit az embertől, ha az Isten kéri azt az embertől, hogy a hívására válaszoljon, az embernek mindent meg kell tenni, szóval az 1% az minden, és az embert ebben maga az Isten támogatja, maga az Isten segíti, és még egy nagyon fontos dolgot látunk ebben a két példázatban, a 7. és 8. példázatban a sorrendünk szerint, tudnék azt, hogy mennyire nem szabad embereket megítélni. Mennyire nem szabad úgy minősíteni embereket, hogy ez az ember keresi az Istent. Az az ember nem keresi az Istent. Tudnék, itt most már felolvasom azt a két rövid példázatot, nagyon rövid. Máté evangélium a 13. fejezet 44. verse, és ugyanott Máté evangélium a 13. fejezet 45. és 46. verse. Jézus 7 példázata Galileában, Názáretben, a 7 példázat egymás után hangzik el, talán ezért is olyan rövid, olvasnám. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres. Aki találván egy drága gyöngyre elment, és mindenét eladván, ami a volt, megvette azt. Föltenném a kérdést, hogy Jézus miért mondta el egymás után is ezt a két rövid példázatot, miért nem lett volna elég az első? Hát, hogy az első példázatot így szokták mondani, hogy a kincset kereső ember példázata. A másodikat pedig, vagy a kincset találó ember példázata. A másodikat meg így szokták mondani, hogy az igaz gyöngyöt kereső embernek a példázata. Ugye Jézus nem véletlenül mondott itt két igét. Sokszor nekünk embereknek úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik egész életükben keresnek valamit. Keresik az igazságot, keresik az élet értelmét, keresik Istent és a boldogságot. És ezekkel az emberekkel, mi a kereső emberekkel, tehát az igaz gyöngyöt kereső emberekkel, nagyon együtt tudunk érezni, és szinte úgy, ha már valaki hívő keresztény ember, akkor egy kicsit úgy drukkol is neki, hogy ez az ember megtalálja azt, amit keres az életben. Más embereknél meg azt látjuk, hogy szinte azok, hát itt is volt ilyen a mi sorozatunkon, valaki véletlenül bejött ebbe a terembe. Teljesen véletlenül. Nem is ide akart jönni, másra akart, ide véletlenül bejött ebbe a terembe, szóval azóta itt maradt. Valaki mondta nekem, hogy na hát imád, most mit tett ez az ember ezért? Hát eljött ide, egészen más előadásra jött, tehát benézett, hogy hát ha már itt vagyok, akkor itt maradok. Ez olyan, mintha valaki úgy ugyan vaktyúk is talál szemet elve alapján, ott a szántóföldben megtalálja azt a kincset. De hogy Jézus egymás után mondja ezt a két példázatot, arra figyelmeztet bennünket, hogy sokszor bizonyos embereken látjuk a keresést. És ezek nagyon rokonszenves emberek, nyilván. De máskor meg más embereken nem látjuk a keresést, és sokszor úgy azt mondjuk, hogy na, ez az ember most minek él, hát ennek nincsenek gondolatai, ennek ez nincs, az nincs, amaz nincs. Ne ítéljük meg az embereket. Mert lehetséges, hogy az az ember, aki látható jelét nem nagyon adja a keresésének, a lelke mélyén vágyakozik valami igaz, jobb életre. És ez csak nekünk tűnik így. És sokszor félre is értjük a dolgokat, és el is tévesztjük a mértéket, mert úgy gondoljuk, hogy ez az ember, aki már olyan régóta keres, hát ez már ideje, hogy rátaláljon. Ez meg csak ilyen hirtelen rátalált. Például a farizeusok. Ugye a farizeusok egész életükben a vallás dolgaival foglalkoztak, mégse találtak semmit. Ezek a vámszedők, meg paráznanők, hát ezek meg micsoda rovott életet éltek, ezek meg Jézus első szavára jöttek már és hallgatják. Az ember hajlamos ítéletet hozni. Pedig maga Jézus mondta azt, a tékozó fiú példázata csodálatosan kifejezi ezt, hogy az atya az minden nap kiment, és várta a fiatalabbi gyerekét is, ugye? De amikor az idősebb gyerek nem tudott együtt örülni a fiatalabb gyerek hazatértével, akkor mit olvasunk a példázat végén? Hogy az apa azt mondta, hogy na, te idősebb fiam, hát nem tudsz örülni semminek, tehát jó, akkor nem akarsz bejönni, maradj kint, ha nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy az atya kimenvén kérlelte őt. Isten nem tesz különbséget ember és ember között. Isten látja az emberi életet, a bűn annyira bonyolultá és kuszává tette, hogy sokszor olyan emberek, akik keresnek, nagyon lassan találnak meg valamit, akiken meg úgy látszik, hogy nem keresnek, mint egy Mária Magdolna, egy Jobblator, meg a többiek, azok meg egyszerre megtalálnak. Isten látja ezeknek az embereknek a szívét, és egyáltalán minden embernek a szívét. Mi ne ítéljünk. Nekem is volt egy kedves barátom, és sajnos csak így tudom mondani, hogy volt, mert a barátságot ő felmondta akkor, amikor a lelki, a szellemi útjaink ketté váltak, és utána mindig azt szokta nekem mondani, hogy tudod, én kereső ember vagyok. Te azt hiszed, hogy megtaláltál valamit, szerintem te nem találtál meg semmit, csak bemagyarázod magadnak, mondta nekem, én kereső ember vagyok. Én azt válaszoltam ennek a kedves barátomnak, hogy nagyon jó, ha valaki kereső ember, de ugye az a kereső ember, aki találni is akar valamit. Nem? Ha valaki azt mondja önmagáról, hogy ő kereső ember, ő keresi az élet értelmét, az élet igazságát, hogy ezt mondjuk nagyon szép elmondani 20 éves korban, 30 éves korban, 40 éves korban, de hogyha valaki mondjuk 50 éve már azt mondja, hogy ő kereső ember ott, de Jézus még erre is azt mondja, hogy vigyázzunk, még ne ítéljünk. Mert lehetséges, hogy annak az embernek a szívét valami felnyitja, mint a Manassé királyét éppen 55 év után. vagy mint a Nabukodonozorét éppen 7 év után. Ez, hogy ki mikor talál valamit, csak úgy néz ki, hogy vaktára, és ki hogyan keres, és akkor úgy néz ki, hogy az megtalálja azt a kincset. Vigyázzunk, mert hogy az ember valamit megtalálhat, az az Isten munkájának a gyümölcse. Érdemünk nincsen. Ezek a példázatok nagyon szépen mutatják, hogy az embernek érdeme nincsen. Az érdem, a dicsőség, a könyörülő Istené. És Jézus még ide tartozóan elmondott más példázatokat is az én rangsorolásomban, itt a 9. és 10. példázat. Felolvasnám ezt is, legalább az elsőt, mert annyira nem értett példázat ez. Sokszor találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy a Máté evangélium a 21. fejezetében a kőre esés példázatát nagyon kevés ember érti. Rövid példázat, következőképp hangzik. Mondták néki, tehát a példázat végét nem olvasom, az előzőt, a 42. verstől olvasom a 44-ig. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, tudnék odébb dobtak, megvetettek, az lett a szegletnek feje, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Ez egy közbevetés. A példázat ezután folytatódik. És aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Tulajdonképp szorosabb értelemben csak a 44. vers maga a példázat. Példázat tehát így szól, egy mondat. Aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Hát itt jönnek ugye a kérdések, hogy mit jelent ez a példázat. Ugye a példázathoz ismernünk kell a Bibliának az egyik jelképét, a kőnek, a kősziklának a jelképét, az mindig a messiásnak a jelképe, mindig magának Jézusnak a jelképe. Tehát Jézus azt mondja, aki a kőre esik, szétzúzatik. Mit jelent ez? Nagyon rövid a példázat, szinte példával, exemplummal egyenlő. Jézus azt mondja, hogy aki keres, engem megtalál, és az életét alárendeli nekem, engedelmeskedik annak, amit mondok. Felfedezi ez az ember azt, hogy én mindent odaadtam érte, én az életemet is odaadtam érte. Ha az ember látja már, hogy én annyira szeretem őt, hogy az életemet, az Isten életemet is odaadtam érte, akkor az az ember is, amikor engem felfog, megpillant, meglát, a maga szabad döntéséből ráesik a kőre, szétzúzódni hagyja magát, az önzését, mindenét, a rosszat, hagyja megsemmisülni, amit egykor értéknek tartott. De most kiderül, hogy az önzés, a szemét, ahogy mondja Pál apostol, ezt hagyja megsemmisülni, az rám fog épülni. Az rám fog épülni, az a követőm lesz. Aki elfogadja az én keresésemet, értékeli a hívásomat, megválaszolja. Aki maga is a maga 1%-át megteszi, az az 1% 100%. És itt az ember csak akkor lehet az én követőm, akkor élhet az ember isteni életet, mennyei életet, ha hagyja szétzúzódni az önzését. Hagyja szétzúzódni mindazt, ami addig fontos és első volt számára az életben, mert most más értékrendet nyer az az ember, most más életet akar élni. Aki viszont nem válaszol a keresésemre, nem válaszol a hívásomra, nem akar más életet élni, annak az én második eljövetelem olyan lesz, és itt Jézus visszaidézi a Dániel könyve második fejezetét, annak a második eljövetelem olyan lesz, mint amikor a kő kézérintése nélkül ráesik a nagy szoborkolosszusra, szétzúzza, szétmorzsolja, és elviszi a szél a szobornak, az aranyfej, az ezüstkar, a bronz érz has, a vaslábak és agyaglábak szobrának az összes alkotóelemét, mint a nyári szérűn a polyvát, és annak az embernek nem lehet élete, nem lehet örök élete. Vagy itt a földön megváltozol ember, vagy itt a földön isteni életet kezdesz élni, krisztusi életet kezdesz élni, de ez a lényednek a teljes engedelmességét kívánja az isteni parancsolatoknak és az isteni törvényeknek, az én beszédeimnek, mondja Jézus. Ha valaki nem ezt akarja követni, az elveszik. És Jézus ezzel azt akarja kifejezni, hogy igen, az Isten keresésének, az ember válaszainak, a megtalálásnak szükségszerű végső következmény, hogy itt az ember, már itt az ember a Földön célhoz érjen. Ki az az ember, aki itt a Földön célhoz ér? Már itt a Föld életben? Aki szétzúzódik a kősziklán. Ezzel az egy fél mondattal lehet mondani. Aki szétzúzódik a kősziklán. Aki felismeri Jézusban az értéket, felismeri Jézusban az igazságot, és a maga értéktelenségeit, a maga igazságtalanságait hagyja szétzúzódni, és ezáltal ráépül Krisztusra, és Krisztus követője lesz. És ugyanezt mondja Jézus a Máté evangélium a 7. fejezetének 24.-25. versében, a hegyi beszéd híres lezárásában. Aki hallja az én tanításaimat, és megcselekszi, az az, aki kősziklára épített. Az rám épül. De aki hallja az én tanításaimat, és nem cselekszi meg, az hasonló a bolond emberhez, aki a homokra, a fövenyre épít. És amikor jönnek az élet nehézségei, az árvíz, a szél, sok minden más, akkor ledöntik ezt a házat. Tehát Jézus óv attól, hogy álkeresztények legyenek a követői. Jézus óv attól, hogy hamis vallásosságban, így mondták ugye a klasszikus filozófusok, hamis tudatban éljenek a követői, mert van hamis tudat, van hamis vallásos tudat. Sok ember úgy képzeli, hogy Jézus követője, és Jézus azt mondja, hogy dehogy a követőm. Hány és hány példázatát fejezte be Jézus ezzel, majd ezekre is rátérünk, soha nem ismertelek titeket. Jönnek, dörömbölnek az ajtó, mint a 10 szűz példázatai, hogy Mester, itt vagyunk, hát nyisd ki az ajtót, mi is ott akarunk lenni a mennyegzői vacsorán. Azt mondja, hogy távozzatok gonosztevők, soha nem ismertelek titeket. Krisztus kiket nem tud elismerni magáinak, akik nem rendelik alá az igazságnak az életüket, akik nem zúzódnak szét a kősziklán. Két lehetséges válasz van az életben. Vagy az igaz dolgok előtt meghajolunk, és akkor más lesz az életünk, vagy pedig tartogatjuk magunknak a magunk igazságait, mint a következő előadáson látjuk, mint a köves talajra esett mag, hogy beleesik ugyan a földbe, és elkezd csírázni, és kikezd nőni a növény, de alatta ott van a köves talaj, az önzés megmaradt részei. És amikor jön a hév napfény, akkor kisütik azt a növényt, mert ott van az önzése az embernek, és nem engedi nőni, nem engedi a krisztusi életelvek szerint fejlődni. Döbbenetes kijelentések ezek. Jézus világosan közli, és itt zárul a mi előadásunk, itt zárul a logika is, itt zárul. Valaki elkezd keresni valakit. Mikor mondható az, hogy célba érkezett az a valaki, aki elkezdett bennünket keresni? Ha mi annyira örülünk, hogy megismertük az Istent, annyira örülünk, hogy kicsoda a Jézus Krisztus, hogy mi képesek vagyunk meghozni ezt a döntést, ez se a mi érdemünk, erre is a Szentlélek buzdít mindannyiunkat, hogy ember, ne a magad igazságát őrizgess. Hát az hozott annyi sok rosszat az életedben, hanem rendeld alá a lényedet, a magad rossz igazságait dobd el, és a Krisztus igazságait fogadd el, és essél a kőszikrára. Hát a keresés mikor ér célhoz? Amikor teljesen az Istené az ember. Amikor az Isten teljesen magáénak tudhatja az embert. Mert ugyancsak ebben a könyvben olvasható az a másik nagy mondás, hogy majdnem megmenekülni annyi, mint elveszni. Majdnem megmenekülni annyi, mint elveszni. Van egy nagyon szép reformáció utáni ének, amelynek ilyen sorai vannak, hogy a majdnem, hogy már majdnem kész vagyok, az annyi, mint hogy elveszek. A majdnemet töröljük a szótárunkból, mondja Jézus. Vagy essünk a kősziklára, és kövessük őt, és akkor majd látjuk annak az életnek az örömeit és boldogságát, amit ő vele lehet élni. De az a majdnem, hogy el is fogadom a kősziklát, igen, Jézus Krisztusban hiszek, de azért élem a magam életét, ez a majdnem keresztényi levés, ez az elveszés. Arra rá fog esni majd a kő, és összemorzsolja azt Jézus második eljövetelkor. Azt mondja Jézus, távozzatok, soha nem ismertelek titeket. Én azonban valami bíztató dologgal akarom befejezni ezt az előadást. Mendelssohnt hívom segítségül ehhez. Mendelssohn a 42. Zsoltárnak, annak a csodálatos Zsoltárnak, amelynek ez a kezdősora, hogy mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Isten. Igen, ez a 42. Zsoltár, amit Jézus itt kifejez, hogy bárcsak az ember úgy vágyakoznék az ő követésére, mint a szarvas vágyakozik a folyóvizekre. Volt egy nyári táborunk, azóta is megemlegetik a táborozóink, ez Apát István falván az Őrségben volt, és ott egy patak csörgedezett a mélyben, és éjszaka megjelentek a szarvasok. Mindig megjelentek. Egy csodálatos dolog volt, hogy ezek a szarvasok mennyire vágyakoznak a folyóvizekre, persze nagy aszá is volt azon a nyáron, és úgy átéreztük azt, hogy honnan is indul el ez a zsoltár, hogy bárcsak az ember is úgy kívánkoznék az Istenre, bárcsak az ember is az élete értelmét és célját már itt a földi életben mindenestül az Istenben látná, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Mendelssohn zsoltár szimfóniájának egy csodálatos nagy feldolgozás több tételből áll, csak az első tételét tudjuk meghallgatni. Majd a többi tételét talán a következő előadásaink egyikén is bejátszunk.

hogy átadjuk a szót a következő előadásnak, amire két hét múlva kerül sor, hogy így adhatnánk át a szót, hogy ha valaki aztán ide eljut, abban milyen élet kezd kialakulni, fejlődni és növekedni. Két hét múlva erről lesz szó, az élet, a fejlődés, a növekedés példázatai, közismertebb nevükön főleg a magvetésről szóló példázatok. Ma egy kicsit késve kezdtünk, ezért a vetítéssel nem akarok már időt kockáztatni, két hét múlva bemutatom a mai vetítést. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!

Ez tulajdonképpen ennek az előadásnak van egy kis elő története, mert tavaly előtt Tiszavasváriban tartottam egyszer egy ilyen előadást, és ennek az előadásnak nem lett hanganyaga, de annál nagyobb szájpropagandája. És nagyon sokan, és én ezt, ott is bedöglött a vetítő, meg minden, de hát úgy csak úgy tartottam, ahogy tudtam, és ez úgy terjedt, és akkor ez milyen jó lenne. És felmerült bennem is tulajdonképpen ez a kérdés, mert egyre többen kérték, hogy ezt az előadást megtartom. Ezt például a Pataki előadás, a Pataki műfázban ugye mindig ott vannak évente egyszer-kétszer egy ilyen egészségnapokon, és akkor ott tartottam az előadást. És a kérdés az, hogy tényleg, hogy mi az, ami körülöttünk zajlik. Mert azt hiszem, mindenki valamilyen szinten észreveszi, hogy valami egészen rendkívül és abnormális folyamatnak a része vagyunk, olyannyira, hogy fiatalok, akikről nem feltételeznénk soha az életben, hogy megbetegednek, hirtelen egészen súlyosan betegek. Én sajnos ebben az egész folyamatnak egy nagyon rossz végén vagyok, mert nálam kötnek ki sokszor, amikor ez a nagyon-nagyon rossz folyamat elindul. Éppen ma reggel is kaptam egy hívást, hogy egy 29 éves fiatal asszony, amiolit, illetve akut mielit leukémiában szenved, és a túlélési esélye, még a legjobb szándékkal is talán csak 50%. És szóval ezek a kérdések úgy egyre inkább úgy érintenek minket, persze engem különösen, mert ugye hozzám jönnek segítségül, hogy na, próbáljuk már segíteni. Tehát én nem vagyok mérvadó e tekintetben, hogy tehát az én benyomásom, de mégis azt látom és azt veszem észre, hogy egyre több ember és egyre inkább fiatal ember érintve van bosszantótól egészen életveszélyes a betegségekig, tehát a skála nagyon széles. És a kérdés az, hogy miért van ez így? Mert ha nem tudjuk, hogy miért van, akkor nem is tudunk semmit sem tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Tehát a gyógyulás útja szorosan összefügg azzal, hogy tulajdonképpen honnan ered ez az egész. És ha egy kicsit körbe kérdezünk, és megkérdezünk például egy orvost, hogy honnan jön az, hogy AML-je van valakinek, tehát egy ilyen súlyos, akut, leukémiás a betegsége, akkor az orvosok azt mondják, hogy hát van. Most nem úgy mondva, hogy az orvosok, mert elnézést, hogy ezt így általánosítom, mert nem az orvosok, hanem vagy nem érnek rá ezzel foglalkozni, és elmondani, és elmagyarázni, vagy egyáltalán nem is nagyon érdekli, mert ők csak abban vannak érdekeltek, hogy megmondják, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy kimászanak. Mert nekik vannak a fix protokollok, orvos, tehát a gyógyszerek, ők nem minden egyes esetnél leülnek és gondolkodnak azon, hogy most akkor találjuk újra ki a kereket, vagy mi is van. Nekik viszont nagyon-nagyon nagy hátrányuk van, hogy nyílik a táplálkozás és az életmód, a kezelési vagy a terápiás lehetőségeik közül nagyon erőteljesen hiányzik. Tehát egyszerűen nincs. Nem tudják megmondani, hogy most akkor a receptre fölírjunk brokkoli levet, mert nem tudják megtenni. Nincs az az egészségügyi biztosítás, ami hajlandó lenne brokkolit receptre fölírni. Akkor ott lehet a túlélési esélyei sokaknak jelentősen javulnának. Tehát innen kezdődik az, hogy felvilágosítjuk az embereket, hogy tulajdonképpen mi van, mi zajlik körülöttünk, és mindenki maga dönti el, hogy részt akar venni ebben a folyamatban, mert azért van egy folyamat, ezt látható, nem én beszélek egyedül ezekről a témákról, vagy ezekről a kérdésekről. Mindenütt tényleg százan, ezrek mozognak ebben a témában, egyesek tényleg csak kereskedelmi szemszögből, vagy kereskedelmi indítékből, de nagyon sokan nemes indítékkal, a segítő szándékkal, de mégis, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, csak akkor jutunk előrébb, ha tényleg helyre közel valamelyest megijedtük, hogy tulajdonképpen mi történik. És miért? Egy néhány adat. Az elején szeretnék egy pár statisztikai adatot fölvázolni, és dolgokat elmondani. Például angliai statisztikákat az ezred forduló körül, tehát 2000 körül, ezek viszonylag friss statisztikák, mert a statisztikai világban egy 3 éves statisztika újnak számít. Tehát 2010-ben
Maximum a 2008-as statisztikát lehet olvasni, de többnyire 2007 vagy 2006-os az, az számít aktuálisnak. Úgyhogy tehát ilyen 2000 körüli statisztikák, adatok, ezek viszonylag újak, és azt mondják, hogy Angliában 2 millió diagnosztizált cukorbeteg van. Tehát 2 millió a 40 milliós lakosságból. És azt mondják, hogy még plusz kb. Még egy millió, ami nincsen diagnosztizálva, tudnélik, a kettes számú cukorbetegség az nem mindig könnyen diagnosztizálható elsőre. Tehát a betegség már indul, az illető csak több folyadékot fogyaszt, nem igazán veszi észre, de már komoly kóros folyamatok vannak. És egy tanulmányban 2002-ben azt mondták, hogy ezek a számok 2010-re duplázódhatnak, tehát 5 millió körülre taksálják. Nos, hála Isten, azt lehet mondani 2010-ben, bár konkrét számok nincsenek, hogy ezt talán még nem ijattuk el, de a tendencia folyamatosan nő. Más tanulmányok azt mondták, hogy a lakosság negyede, tehát kb. 10 millió ember a cukorbetegség hatása alá kerül 10-15 éven belül. És ha ezt költségvetési szempontból, tehát közgazdasági szempontból megközelítjük, akkor egyszerűen azt kell mondani, hogy nincs az az egészségügy sem, ami ezt ki tudja fizetni. Már ma is úgy van, és ez egy nagyon gyakori dolog, tehát ezt én onkológusoktól tudok, tehát nem csak betegektől. Betegektől napi szinten tudom, de orvosoktól tudom, hogy egyszerűen őrület a helyzet, mert a hónap elején még van pénz kemoterápiára, de a hónap, 15-e környéken nagyjából elfogy a pénz, és már nem foglalkoznak úgymondván friss beteggel, hanem várakoztatják a következő elsőik, mert havi szinten, havi lebontásban kapják a pénzt a kemoterápiára, és nincs elegendő. És akinek pehje van, az vár 2-3 hétig, eleve még egyáltalán sora kerül, és ez még, és akkor elindul egy papír folyamat, és míg ő neki meg lesz a kemoterápia, adott esetben 2-3 hét az életéből csak úgy levették, amikor esetleg fontos lett volna. És akkor még beszélünk csak kemoterápiáról, még semmi másról nem beszélünk. És az ugye nem biztos, hogy mindig a legjobb megoldás. Tehát pénz hiányzik elől, hátul az egészségügyben, és az emberek fölháborodnak, és azt mondja, miért nincs több pénz az egészségügyi biztosításban? És akkor ugye a másik oldalon kérdezi a kormány, de miért nem fizetnek több adót? Ugye? Tehát ha például egy ilyen önkéntes kemoterápia adót kivetnének a lakosságra, melyikünk fizetne? Ugye? Mert melyikünk szívesen fizetne mondjuk még plusz 2-3%-ot, amikor a bérszámfejtésből ugye levonják a forintokat keményen a bérünkből. Már most is sokat, de hogy még hova? Az USA-ban van egy 10 éves cél, hogy azt mondják, hogy a költségvetési kiadásokat az egészségügyre a felére akarják csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy 10 éven belül az USA-ban épp hogy semmit nem fizetnek az egészségügyben. Tehát odaig eljutunk, hogy az országok rájöttek a versenyképességük miatt, már nem tudnak fizetni. Azt a szociális államot, ahogyan mi ezt elképzeltük, az, és nem politikai szemszögből, hanem egyszerűen kemény, forintális okokból fönntarthatatlan. A 60-as, 70-es években az az álom, hogy minden kifizeti az állam, és majd minden rendben lesz, és a fejlődésből és a növekedésből majd ezt kifizetik, ennek az álma egyszerre és mindenkorának vége. Miért? Mert mi ellustultunk. Mi elbíztuk magunkat, mint emberek, és nem foglalkozunk az egészségünkkel, egyáltalán nem. Mert még 30-40 évvel ezelőtt az emberek átlaga sokkal, de sokkal egészségesebb volt, mint ma. Ma úgy születnek a gyerekek szinte, hogy már be van építve a genetikai hiba, és ha megnézzük, hogy az 50-es években a genetikai hibáknak milyen arányban érvényesültek, és mondjuk ez a 1990-es években vagy most a 21. század első éveiben, akkor látjuk, hogy sokkal-sokkal több genetikai hiba érvényesül. Hogy mondom a számokat is, ez a 1950-es években minden genetikai hajlamból körülbelül a 20-25% érvényesült. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek egy genetikai hajlama volt egy betegségre, tehát 4 emberből egy ilyen beteg, tehát lett is ilyen beteg. Manapságban ez az érvényesülési ráta, tehát a genetikai hiba, hogy mennyire érvényesül, ez 70%-nál tart. Ez azt jelenti, hogy a háromszorosára nőtt
az az esély, hogy ha valaki genetikai hajlammal rendelkezik bizonyos betegségre, hogy ez be is jön. De nem a gének miatt, a gének ugyanolyan rosszak voltak 1950-ben, mint 2000-ben. De ami romlott, az az, ami a géneket érvényesíti. Ezért kapott 2009-ben egy kutatói csapat a Nobel-díjat, az orvosi Nobel-díjat, mert bebizonyították, hogy az életmód és az étrend lényegében meghatározza, hogy a rossz gének a mi életünkben milyen mértékben és milyen arányban érvényesülnek, és egyáltalán nem a génekről szól az egész. Mert rossz gének majdnem mindenkinek vannak. De az, hogy mennyire érvényesülnek ezek a gének, ez egy és egyedül az emberen múlik. 2009-ben Nobel-díjat kapott valaki ezért a megállapításért. Hát ezt mi már rég tudjuk, és rég mondjuk, és újra mondtuk, de ugye mivel ezért, ugye tehát tudományosan is kell ezt alátámasztani és megmondani, de most már Nobel-díjas is mondja, és nincs mellébeszéd többé. Tehát csak az van, amit mi magunk megteszünk. Mert az egészségügy nem fogja fizetni, tehát egyre inkább tehát a kormányoknak, a pénztárnokai, ezek azt mondjuk, hogy üres a kassa, kész, mehetsz. Nem érdekli, hogy most éppen egy 43 éves, három gyermekes családapa egy akut leukémiába vagy limfómába belehal. Nem érdekli. Ez egy szám. Ő azt mondja, ez a költségvetési keret, és több nincs. A kérdés tehát akkor mit csinálunk? Na, más betegség, csontritkolás. Növekszik a demográfiai változások miatt, ugye? Tehát, mert ugye egyre több idős ember van, tehát ezt is látjuk, hogy egyre több 70 év fölötti ember él, és ha ezt 10 meg 20 évre előrevetítjük, ez a szám még drasztikusabban fog nőni. Németországban már most is eléggé, eltolódott, és az USA-ban is egyes államokban különösen. Minél egészségesebben élnek, már egyesek, annál idősebbek lesznek, de ezzel együtt jönnek az úgynevezett degenerációs problémák, mert az idős kor nem feltétlenül a egyben egészséges idős kort is jelent. Tehát az egészségügy, meg az egyéb ilyen körülmények, amelyek segítenek, hogy emberek 70-80 évet is élnek, de az utolsó 10-15 évet gyógyszeren élnek. Miért? Mert hát degeneratív folyamatok megvannak nagyon erőteljesen. És akkor van még egy másik, az életkortól független növekedés. Ez az, amikor látjuk például a csontritkolásnál, hogy egy gyerek elesik, és áttör a karja, és egy sima törés, és az emberek azt mondják, hogy mi van az, hogy egyszerűen azért, mert már mit tudom én, 15 évesen csontritkolása van. Hogy van az, hogy egy 15 éves gyermeknek csontritkolása van? Magyarázni fogok, nem most, mert nem megyek mindegyikbe bele. És nem, egy 15 éves gyereknek nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy mozgás hiánya miatt van. Hanem valami egészen másról van szó, tápanyagokról van szó. Tehát ezt a szót tápanyag, ezt próbáljuk egy kicsit a lelki szemünk elé rakni, és egy kicsit gondolkodni, kicsit elmélkedni azon, hogy mi az, ami táplál. És ha leülünk az asztalhoz ülünk, és megnézzük az ételünket, tehát amit mi magunknak itt összerakjuk, tegyük fel azt a kérdést, hogy ez most táplál engem, vagy izgat engem. Amitől a fantáziámat, az étvágyamat, az ízlés, tehát az, hogy én vágyok rá erre az ételre, mert ízlik, mert ismerem az ízét, az agyam vágyik erre az ízre, de semmi köze nincs a tápanyaghoz, vagy a tápláláshoz. Kicsit ezen is rágódni kell, mert nagyon sokszor ott kezdődik a probléma, hogy amikor mi bemegyünk a boltba, és választjuk az ételt, már ott kezdődik, és hogyan vásároljunk? Tudatosan, vagy szokások szerint? Önök hogyan tudatosan vásárolnak, vagy szokás szerint? Nem, szokás szerint. Nem. Mi tudatosan akarunk vásárolni, de bemegyünk a boltba, és szokás szerint vásárolunk. Tehát az ember, ilyen kísérleteket végeztek, például készítettek egy gépet, ebben nem megyünk bele, az a tévézésről szól, de a lényeg az, hogy normál hatások között, tehát normál élethatások között mi 2-3 percig bírunk koncentrálni. Tehát időszakonként, tehát vannak ilyen pillanatok. És egy pár percig bírunk koncentrálni, akkor jön újra egy ilyen lazulás, tehát újra tudunk koncentrálni. Mi nem tudunk egyfolytában koncentrálni, nagyon akarni kell valami, hogy tudatosan választunk.
És a választás lépésről lépésre megy. Nem egy nap alatt, nem két nap alatt, nem egy szezon alatt, hanem sok-sok időt igényel, hogy kicsi, apró döntéseket hozni. Most már ezt sem használom. Lépésről lépésre. És ez a tudatosság, ezt újra és újra ébreszteni kell. Ennek újabb és újabb késztetései kellenek. És nem csak akkor, amikor mi falnak rohanunk, vagy amikor a szomszédunk nagyon súlyos beteg lesz, hanem ébresztetni kell magunkban azt a megújulási késztetést, hogy igen, hát újuljunk már meg, tegyünk már valami jobbat. Tehát ezért szándék is. Ugye a táplálkozási tényezők és az antitáplálékok miért? Mi az az antitáplálék? Ugye a név ugye logikusan azt mondja, hogy ezért nem táplálék, vagy egy olyan valami, ami nem is táplálék, hanem úgy elrabolja a táplálékot. Mint például ugye a leghíresebb antitáplálék, mi a leghíresebb antitáplálék? A chips például, vagy mondjuk az üdítők közül. Na, ez annyira közhely, hogy ezt nem kell elmondani, nem? Ezek antitáplálékok, tehát én például iszok 3 deci Coca-Colát, és a szervezetem 3 deci vizet bele kell tenni, hogy annak a Coca-Colának a káros hatását kiegyensúlyozza. Ez azt jelenti, hogy én iszok, mondjuk egy liter Coca-Colát iszok, 1 liter folyadék hiányzik a testemből, pedig 1 liter belement. Tehát a szervezet kénytelen az antitáplálékokat, hogy mondjam, a saját tartalékaiból valamilyen módon lekötni. És minél rosszabb ételt fogyasszunk, annál több meglevő tápanyag kifele megy. Tehát nem kapok befele tápanyagot, hanem még ami még van, még azt is veszítem. Úgyhogy, és így ilyen értelemben duplán negatív az antitáplálékoknak az egyenlege. Úgyhogy antitáplálékok mind azok az ételek, amelyek az összetételükben a végeredményben nem hoznak a konyhára semmi. Mármint, hogy nem a konyhára, hanem a hasnyálmirigynek, meg a májnak, meg a különböző sejteknek. Konkrétan nem kell olyan nagyon-nagyon messzire menni. Antitáplálékok mind azok az ételek, amelyeket a feldolgozásban a konyhai bánásmódunk olyan, hogy tönkre mennek benne a táplálékok. És minél magasabb arányban vannak ezek a tönkrement ételek, vagy tönkrement a tápanyagok, annál inkább antitáplálék lesz. Minél hosszabb egy ételnek a polcon való tárolási idő, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy ez nem a jó táplálékok közé tartozik. Nem tudom, ki látta az interneten ezt a hírt, hogy hetek óta, hónapok óta egy fényképész egy McDonald's menüt minden nap lefényképezi, és hát csodálkozik azon, hogy igen, bólogattak és látták, igen. Hát a feleségemnek a kolléganője ezt a játékot tavaly végigjátszotta az ő internetes blogján. Ő egy koktélparadicsomot fényképeztem, és körülbelül 5 hónapig bírta a koktélparadicsom, úgyhogy változás nem volt rajta. És az volt a blogot érdemes elolvasni, mert ez a hölgy még egyébként a magyar nyelv ajándékával eléggé meg van ajándékozva. És szépen ki is fejezi ezt az egészet, tehát eléggé szépen mondja is a dolgokat, és humoros is. És hát azt mondja, hogy akkor igazán döbbent meg, amikor a szomszéd macska, aki mindig hozzájuk jön, ott az ablakpárkányon, ahol ez a paradicsom el volt rakva, hogy elsétált, és amikor a paradicsom mellé jött, ráfújt a paradicsomra egy nagyot. Úgyhogy onnantól fogva le is írta az internetes blogon, de hát nagyon elgondolkodott, hogy valami ott nagyon nem stimmel. Úgyhogy, és ezt mi esszük nap, mint nap, nem? Nem esszük. Jó, de hányan eszik meg? Tessék belemenni a zöldségeshez, vagy akárhova, ezek az áruk fogynak. Tehát nem úgy van, hogy ez ott van, és akkor nem fogy el. És tessék egy McDonald's-ba bemenni. Hát nem úgy van, hogy üres a sorok, tehát ott minden tele. Ez azt jelenti, hogy ez mind antitáplálék. Na, lépünk. Még további betegségek. Miért vagyunk egyre betegebbek? Ezek csak statisztikák. Asztma döbbenetes mértékben nő. Tehát 8 millió diagnosztizált beteg, mondjuk ez megint angliai adatok, kezelés alatt állók 5,2 millió ember. Ez azt jelenti, hogy Angliának nagyjából az 1/8 folyamatosan jár rendelőbe, meg minden az asztmája miatt. És tessék kiszámolni, hogy ez mennyibe kerül.
az előfordulása 20 év alatt 250%-kal nőtt. Tehát ha a demográfiai növekedést is figyelembe veszük, tehát ezért tisztított, ez azt jelenti, hogy per 100 000 ember. Tehát a per 100 000 ember adat az 2,5-szeresére nőtt 20 év alatt. Na ezeket. A túlsúly, a demencia, a magas vérnyomás, a magas vérnyomást megelőző állapot, az időskori, tehát az idős, vagy igen, hát a makuladegeneráció, mindegy, ezt hagyjuk időskori. Eozinofil emésztési rendellenességek. Ez azt jelenti, hogy egy immunrendszer által indított, vagy immunrendszer által stimulált emésztésrendszeri betegségek. Gondoljunk itt Crohn betegségre, kolitiszre, még egyéb ilyen betegségekre, IBS-re, még mi egyebek, ezek robbanásszerűen növekednek. Akkor nézzük meg, a nem dohányzáshoz köthető rákesetek 100%-kal nőtek. Ami dohányzáshoz köthető, az úgy inkább csökkenő félben van, de ami nem dohányzáshoz köthető, tehát ami nem direkt oxidatív károsodás következménye, az egyre nő. És egy riasztó, tehát egy riasztó a terület a hormon probléma. Tehát itt látjuk a limfóma, leukémia, melanóma, tehát a csírasejtumorok, csírasejtumor inkább azt kellene mondani, hogy tulajdonképpen az őssejtekből induló tumoroknak az aránya robbanásszerűen nő. Miért? Az őssejt és a hormonok nagyon jó kapcsolatban vannak. Tehát ők nagyon ismerik egymást. Nem megyek ennek a mélyébe, mert tehát a tumornak a természete ebből adódik. Tehát minden tumor lényegében egy félre sikerült őssejt. És azok a hatások, amelyek az ősejtre tulajdonképpen kihatnak, ezek az oxidatív károsodás, a gyulladások, a hormonális hatások, plusz hát a rákeltő anyagok. És ha a hormonokról beszélünk, akkor beszélünk mesterséges hormonokról, vagy olyan tartósító anyagok, vagy ipari vegyületek, amelyek az emberi testbe kerülve imitálják az emberi testnek a hormonjait. És adott esetben nagyon egyoldalúan. Olyan mértékben, hogy mondjuk a felszíni vizeinkben, tehát például halak nem átalakuláson átmennek. Tehát Ausztriában tavaly egy tanulmány született, amelyben azt mondták, hogy a Dunába kitett halak, tehát úgy, mit tudom én, 500 000 ebből és 500 000 ebből, tehát ugye fiúlán beraktak egy arányba, és akkor a statisztikai mérések, amelyeket utána végeztek, azt mondták, hogy a fogott halakból 73% nőstény volt, és 23% hím volt. Tehát a hímek átalakultak nősténnyé. És ez a halaknál sajnos lehet, tehát nem sajnos, hát ezért lehet, a lehetőségek közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a permetlevek, amelyek bemosódnak a Dunába, illetve tehát ugye a különböző mellékágokból befele, a mezőgazdasági vegyületek, ezek hatással vannak a halakra. Mi meg ezeket a halakat szépen megesszük. Ugyanakkor a talaji vízzel, tehát a felszíni vizek mind fertőzöttek. És ez nem, tehát hogy mondjam, ez nem olyan dolog, amit mi úgy könnyedén úgy ki tudjuk szűrni. A szennyvíz tisztító művek ezt nem tudják kiszűrni. Lehetetlen. Ez a lehetetlen kategóriába tartozik. Majdnem. Vannak fermentációs módszerek, amelyek ebben segítenek, de ezeket még nem mindig használják. Akkor beszélünk itt, ugye, és ezek a tumorok nagyon, nagyon erőteljesen tehát erre visszavezethetők. Akkor beszéljünk arról, hogy az úgynevezett figyelemzavarok, illetve hiperaktív figyelemzavarok, és tehát azok a képességekben való megakadályozottsága, az autizmusról, még egyéb ilyen idegrendszeri, krónikus idegrendszeri betegségekről, amelyek szintén robbanásszerűen nőnek. Az USA-ban azt mondják, hogy 1980-ban 500 szülésre, tehát 500 szülésre egy autista gyerek született. Manapságban 30 szülésre egy autista. És azt mondták, egy ezzel a témával foglalkozó orvos, a dr. Klinghardt, azt mondta, hogy egy matematikussal kiszámította, hogy na ez a görbe, még ha exponenciálisan is számolgatja, azt mondja, ez a görbe kb. 10-15, maximum 20 évet vetít előre, és lényegében már nem számíthatunk arra, hogy ha ezek a folyamatok így folytatódnak töretlenül, hogy gyermek születik idegrendszeri megbetegedés, krónikus idegrendszeri megbetegedés nélkül.
azaz nincs normális gyerek többé. Legalább a civilizált világban, azért tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy minden egyes országban vannak ezek a statisztikák, lehet, hogy éppen azok az országok, amelyek szegények, mint a templom egere, lehet, hogy ők szaporodók képesek, sőt, nagyon is, mi meg egyre inkább vagy nem szaporodunk, vagy ami még világra jön, az még elnézést, hogy ezt így elmondom, ilyen durván és vulgárisan, de kripli. Tehát mi szépen lassan, tehát a nyugati világ szépen lassan a szaporodás képtelenség határahoz eljutott. És nem azért, mert ez lenne mondjuk, tegyük föl az Isten akarata, hanem azért, mert egyszerűen visszaélünk a lehetőségekkel. No, ez a görbe, ez egy nagyon érdekes görbe, hogy arról szól, hogy mennyi kalória fogyaszt az átlag ember, tehát nem bevitel, hanem hogy mennyit dolgozunk le per nap. Tehát látjuk, hogy a 60-as évektől elindulva szépen lassan a kalóriamennyiség, amelyet mi ledolgozunk per nap, az csökken. Ugye látjuk azt, hogy még a 60-as években az átlag ember, tehát ezek átlagszámok. Tehát ebben benne vannak a háziasszonyok is, meg a gyerekek is, meg mindenki, meg az öreg tata is. 2700 kalória. 2700 kalóriát ledolgozni, az nem semmi. Átlagban. Ez azt jelenti, hogy itt mondjuk férfiak benne vannak, akik rendszeresen 4-4500 kalóriát le kell, hogy dolgoznak per nap. És nézzük ezt a másik görbét. Ez még a kalória bevitelt ábrázolja. Tehát, hogy mennyi kalóriát fogyasszunk átlagban. Ez azt jelenti konkrétan, hogy itt még nagyjából fedezték egymást ezt a két vonal, ugye? Tehát annyit ettünk, amennyit fogyasztottunk, tehát nem volt különösen változás. Nézzük meg ide, körülbelül 1975. A nyugati világban azt történt, 1975-ben lényegében odaig jutottunk, hogy tehát egyre kevesebb munkával tudtunk az élet színvonalunkat egyre inkább ugye növelni, tehát egyre kevesebb fizikai munkával. Míg végül odaig jutottunk, hogy alig teszünk valamit fizikai sikon. Tehát a kalória felhasználásunk stagnál, ides tovább, hát nagyjából 25 éven. Tehát a nyugati világban, tegyük hozzá. A kalória bevitel viszont, ugye itt a 80-as évek elején volt egy mélyponton, és szépen lassan visszakúszik. De még mi, így is, tehát az olló nyílik. Ezek a kalóriák itt, ezek hova kerülnek? Ezek fejlesztik az oldalirányú növekedésünket. Az étrendnek az összetételével kapcsolatosan is egy néhány szót. A 20-as években, 10-20-as években a növényi és az állati fehérjének az összet, tehát a bevitele. Tehát, hogy mondjuk, még nem is beszélünk arról, hogy mennyi fehérjét ettünk így meg úgy, de beszéljünk csak arról, hogy mondjam, 100 kalóriából 1920-as években durván 80 kalória, de durván 78 és 85 kalória között, attól függ, hogy melyik statisztika, azt mondják, hogy igen, ennyi volt növényi fehérjéből. A maradék az volt állati fehérjéből. Ez mit jelent? Hogy a régiek mind szalonát ettek, meg mindent, meg húst, hússal, meg dohányoztak, meg ittak, ugye a parasztbácsi kiment, és itt, ugye? Nem, ez mind mendemonda. A parasztbácsi hétközben szépen bablevest evett, meg krumplis tésztát evett, meg a zöldséget, amit az asszon az asztalra rakott. És vasárnap kapott egy szelet húst, pont. És akkor ami volt, amíg disznóvágás volt, addig, amíg még volt kolbász, még ez, meg amaz, de amikor ennek vége volt, nista. Igen, de ma úgy néz ki, hogy a növényi fehérje, ez körülbelül egy ilyen 15-20%, abban benne van a burgonya. Ugye a burgonya az nagyon minőségű fehérje, tehát növényi fehérje, tehát most nem akarok túl cinikus lenni, de ez azt jelenti, hogy itt már szinte alig eszünk olyan növényt, amelynek fehérje tartalma van, és az összes fehérjét ezt szépen húsból. Miért? Mert megtehetjük. Amikor én a rendelőben beszélek erről a számról, az emberek mindig, tehát mielőtt a számokat mondom, mindig megkérdezem. Ha fiatalokat kérdezem, azt mondjuk, hogy az öregek, ők is aztán húst, húsa. Aztán kérdezem az öregeket, és azt mondjuk, ha persze, vasárnap volt hús, és azon kívül semmi nem volt. Tehát ez annyira döbbenetes, és amikor elmondom ezeket a számokat, mindenki őszinte lesz.
Mert ugye nincs értelme ugye, hogy mondjam, mosni a számokat a kívánság szerint, de nagyon sokan az elképzelések világában élnek, egy felhő, hogy mondjam, vagy egy légvárban, hogy na akkor ott vannak a dolgok úgy, ahogyan én kívánom. De a valóság egészen másról szól. Az emberek régen nem azért voltak egészségesebbek, mert valami miatt, hanem egészen máshogyan éltek. Egészen más hatások érvényesültek az emberi szervezeten belül. Nézzünk itt néhány dolgot a hiány a feleslegben. Ugye világszerte nőtt a húsból származó kalória bevétele 50-től 97-ig 36%. A növényi olajból származó kalóriabevitel 46%. A cukor és keményítőből származó kalóriabevitel 35%. Ezek egyértelmű számok. Világszerte csökkent a komplex szénhidrátokkal kalóriabevitele 38%, és a friss zöldségfogyasztása 24%-kal csökkent. Ezek számok, amelyeket nem lehet mellé beszélni, és ez csak ez a 950-től. Mit mondanánk akkor, ha mondjuk 1880-at írnánk oda? Jövedelem arányosan nőtt az energiabevétel is, és olyan országokban, ahol nőtt a jövedelem per capita, ott nőtt az átlagos kalóriabevétel is. Tehát minél inkább jön a jólét, annál több kalória. De a kalória ledolgozása az egyre csökken. És növekvő jövedelemmel ez egyre csökken is. És a legtöbb energia cukorból és zsírból származik. Megint egy kérdés a film tekintetében. Nem tudom, egyszer érdemes lenne itt a sorozat keretén belül, vagy egy ilyen extra kiadás szerűen az úgynevezett Super Size Me című filmet bemutatni. Nem tudom, ki látta ezt a filmet? Ketten látták a filmet. De te is látod, igen, Super Size Me. Super Size Me, ez egy angol cím. Nem tudom, magyarul van-e? Tessék? Mindjárt elmondom. A film arról szól, hogy egy dokumentációs filmíró fölvállalta azt, hogy egy hónapon keresztül csak a McDonald's által kínált ételből él. Tehát többen hallottak erről a filmről. Feliratos változatban azt hiszem lehet az interneten valahogyan hozzáférni. És nem akarok az egész filmről beszélni, mert ezt meg kellene nézni, erről egy külön beszélgetést kellene vezetni, de egy döbbenetes látvány volt a végén, mert a végén kiszámolta, tehát az alapján, amit ő evett, ugye jegyzőkönyvet vezetett, hogy mit evett, stb., és utána egy számoló alapján kiszámolták, hogy mennyi zsíradékot és mennyi cukrot fogyasztott, és ott mennyi olajot. És akkor ezt az egészet úgy egy nagy tálba belerakták, úgy különböző, tehát mit tudom, volt ott egy óriási halom állati zsír, meg volt egy nagy bödön, tele volt cukorral, szóval ilyeneket is ezt fogyasztotta egy hónap alatt. Tehát döbbenetes látvány volt, hogy milyen mennyiségben is azt mondták, hogy egy hónap alatt annyira elintézte máját, hogy az orvos nem hitte volna el, hogy ő nem ívott minden este. Tehát egy alkoholista mája alakult ki neki, a májértékek az egekben voltak, és hónapokig kellett nagyon egészségesen élni, hogy a normál értékeket vissza tudta állítani. Tehát egy hónap alatt elrontott azt, amit utána 7-8-9 hónapon át kínkeserves kínkeserves diétával sikerült neki csak visszaállítani. Tehát ő is azért egy kicsit megbánta azt, hogy ebbe belement, de a hatása hihetetlen. Változások az étrendben. Kőkorszak, hát ez mondjuk ásatások, itt lehet a kőkorszakról lehet beszélni, hogy ez hány ezer év, meg mi, meg úgy. Én személy szerint nekem egy ilyen 6000 éves a világ rendem van, de mindenki úgy választja azt hite alapján, de tulajdonképpen az ásatásokból származó táplálkozási információk alapján lehet ezeket az adatokat meghatározni. Flavonoidok ebből a korszak, tehát azóta 75%-kal csökkentek a mai időszakhoz képest. C-vitamin 56%, omega-3 zsírsavak a felére, metilcsoportok 95%, karotinoidok 40%, a metilcsoportok, ezek tulajdonképpen olyan anyagok, tehát B-vitamin, B12, stb., tehát olyan anyagok, amelyek a metilcsoportot építik, illetve olyan tápanyagok, amelyekben olyan fehérjék vannak. A foszfolipidek, szelén, prebiotikus rost, szterolok, ezek mind olyan anyagok, tehát ezek manapságban a táp,
táplálék kiegészítő iparnak a mágikus kifejezései. Mindenki ezt akarja belerakni a táplálék kiegészítőkbe. És kínlódnak azzal, hogy hogy lehet ezt valamilyen módon belegyömöszölni valami egy kapszulába, hogy, és akkor az emberek egy vagy két kapszulát megesznek, és akkor minden rendben lesz. Mindenki ezen verseng, hogy a legoptimális megoldást találja meg. Óriási kutatási pénzek mennek Európa szerte abba, hogy ilyen táplálékkiegészítőket találjanak meg, ahol nem csak egy kis C-vitamin van benne meg, mert ilyen multivitaminok vannak, ugye bemegyünk az XY-boltba, és veszünk egy szuper-szuper omega, meg szuper-szuper hiper multivitamin, és veszünk, mit tudom, 5-10 000 forintért egy havi multivitamin adag, marék számra eszük, és a végeredménye mi? Semmi. Mert a fele nincs benne. És most úgy azon dolgoznak, hogy tényleg minden benne legyen, mert a prebiotikus rostok miatt, a szterolok miatt, a szelén, a foszfolipidek miatt semmi nem történik. Tehát nem tudunk mi igazán egészségesen élni, egészséges élet, vagy egészséges étel nélkül. Az egészséges étel a legolcsóbb a kategória. És tudják, hogy miért nem propagálják ezt? Mert az átlag embernek az esze legtávolabb csücskében sincs, hogy egészségesen éljen. Nem akar. Esze ágába sincs. A reklám, a fogyasztási szokások, a fogyasztói kultúra olyan mértékben megbutította a tömegeket, hogy nincs igény az egészségre. És most már a reklámszakemberek, akik ezt a követ elindították, a kormányzók, akik eddig tartották a markot az adon, a lobby, tehát az ipar, a lobby, akik eddig azon nagyon-nagyon dőzsöltek, hogy az emberek ilyen hát hogy mondjam, hamis étkeket vásárolnak, most ők vakarják a fejüket, mert meghalnak a vevők. Azt azért mégse lehet. De most már rájönnek, hogy ez egy kontraproduktív magatartás. És a Coca-Cola például fejleszt gyógyszereket. A Coca-Cola pénz, a Coca-Cola nyereség most alternatív gyógymódok fejlesztésére költik. Mert rájöttek, hogy még kis lelkiismeret furdalásuk is van. Nagyon jó, hogy a mai napig eladják a Coca-Colát, nem? A mai napig eladják a Coca-Colát. Nem az, hogy az igaz magatartás azt lenni, oké, eddig hülyeséget csináltunk, befejezzük, és csinálunk valami újat, azzal is lehet pénzt keresni. Nem, nem így, hanem az abból származó nyereséget valami jót teszünk, és azzal fehérítjük a rosszat. Na ez megy ebben a világban sajnos. Minden a rubelről szól. No, akkor nézzünk egy kicsit konkrétabban, hogy tulajdonképpen az emberi testnek mi kell. Miről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy mi az oka, miért vagyunk mi egyre betegebbek. Ugye? Tehát már eddig elmondtam sok mindent a táplálkozási iparról, meg egyebekről, a magatartásokról, a filozófiákról, meg a hozzáállásról, de végső soron nem ők, hanem mi döntjük el, hogy mi van velünk. Ők tehetnek, amit akarnak, ha mi nem beszélünk velük. A mi, vagy én, tehát én mit akarok, még mit teszek, ez dönti el a kérdést, és soha nem lehet az egészségünk kárait vagy károsodásait valaki másra kenni. Mert ez egyértelmű, nincs olyan valaki, aki engem etet. Lehet, hogy a tévén keresztül etetnek engem, de az asztalnál mégiscsak én teszem a számhoz az ételt. Tehát ezért ezt ne tévesszük el. Nos, nézzük meg, hogy milyen hatások hatnak az emberi testre. Általában ugye az étel, ez egy hatás, egy nagyon komoly hatás, az oxigén, a folyadék. Ezek dolgok, amelyek mindenféleképpen kellenek. És ezek bemennek, és a másik oldalon ugye van a kiválasztás, bélvese, ürítés, a bőr, a tüdőn keresztül mi salaganyagokat bocsátunk ki. Ez egy örök körforgás, tehát ezek egyensúlyban vannak nagyjából, de különböző más hatások is érvényesülnek az emberi szervezetre. Ott fönt ebben a kockában sajnos a lámpa miatt, és egyébként a kis betűk miatt még pláne nem teszi lehetővé, hogy elolvassuk. Kórokozók, az van odaírva. És a kórokozókról röviden néhány szót szeretnék elmondani. A 19. század arról szólt lényegében, hogy az emberek kórokozók miatt betegedtek meg. Sőt, ugye a 19. század második felében Pasteur és Bösham meg mások lényegében rájöttek, hogy hát igen, van valami olyasmi, amit mi ma baktériumnak neveznénk, ugye? Vagy Bösham azt mondta, nem csak baci van, hanem még azelőtt is vannak más dolgok, veszekedtek, Pasteur
kenegette a Tudományos Akadémiát az ő nézete miatt, de ettől függetlenül a tudásanyag megvan, lehet mindkettőnek a véleményét ma is elolvasni. Vannak baktériumok. És aztán jött a 30-as évek, amikor a penicillin feltalálásával a kórokozók hirtelen a fenyegető mi voltukat elveszítették. Beszél ma még valaki arról, hogy valaki tüdőgyulladásos? Na bum, kap egy antibiotikumot, nem? Hát, lassan újra. De a helyzet az, hogy a 20. század az a felhőtlenség százada volt, legalább a második felében. Ugye a világháború után az emberek már annyira békeségben és biztonságban vélték magukat, hogy mindent megengedték maguknak. És ha egy kicsit beteg vagy, vedd be egy antibiotikumot. Az antibiotikumnak egy rövid, de sajnos tragikus történelmük van, vagy történetük van. A vezető immunológusok adnak az antibiotikumoknak egy 5-10 évet, és aztán Schluss aus die Maus, tehát vége. Tehát nem lesz többé használható antibiotikum. Miért? Tudja valaki? Etetjük az állatokkal antibiotikumokat, és ez ahhoz, hogy miért, hogy jobban hízanak. Kicsi mennyiségben. A kicsi mennyiségi antibiotikumtól az állatok tökéletesen híznak. Anabolikumként működik ilyenkor. És amikor mi megesszük ezt a húst, mármint hogy mások, én nem eszek húst már, de amikor ezt valaki megeszi, akkor megeszi ezzel együtt az antibiotikumot is. És de egy ilyen kicsi dózisban, hogy ez soha nem tudja megölni a bacikat. Mindig csak, tehát kvázi, hogy mondjam, oktatjuk a baktériumokat, hogy mire kellene ellenanyagot kifejleszteni, vagy mire kellene ellenmechanizmust kifejleszteni. És ha csak elegendően sokáig minimális dózisban használják ezt az antibiotikumot, akkor a baci szépen megtanulja, és a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik túlélő generáció majd előbb-utóbb kitalálja egy módszert, hogy jöhet az antibiotikum. Sőt, ma már úgy van, hogy vannak egyes antibiotikum, amelyek egyenesen táplálják a baktériumokat. Tehát szóval ad abszurdumba megy a dolog. És eddig is tudták a kutatók és az orvosok, hogy az emberi szervezetben óriási baktérium tartályok vannak. Óriási. Ha azt mondom óriási, akkor ez egy kicsit túlzás. Ezek egy ilyen 2-3 mikron vastag biofilmeknek nevezik ezt a képződményt, ami a nyálkahártyán, minden, ahol nyálkahártya van, tüdő, emésztési rendszer, szem, száj, minden, ahol fülben, ahol csak van valami nyálkahártya, ott mindenütt biofilmek lehetnek. Nem azt mondom, hogy mindenkinél vannak, de lehetnek. És ezekben a biofilmekben a baktériumok tökéletesen védve antibiotikum elől, tehát az immunrendszer elől védve ott vannak, és köszönik szépen, nem foglalkoznak azzal, ami a külvilágban van, ők ott éldegélnek. És ha csak jól tápláljuk őket, nem lesz semmi bajuk. És ha túl szaporodnak, akkor hirtelen lehet, hogy fellobban egy bakteriális fertőzés. Mi erre föl mit csinálunk? Egy kis antibiotikum, és visszaszorítjuk őket a biofilmbe, de a biofilm ott van. Most, 2010-ben a Bayer és a Novartis egy joint venture-ben kutat most éppen valami gyógyszert, amivel esetleg lehet ezt a biofilmet eltávolítani, és a kutatási eredmények 2012-2013-ra várhatók, és még az engedélyeztetése lemegy, 2017-18 lesz, még a biofilmek ellen valami hatásos, hát úgymondván gyógyszer lesz. Ezt mióta tudjuk? De most, amikor már az antibiotikummal nem lehet pénzt keresni, mert minden baktérium rezisztensé válik, most már kell valami olyasmit csinálni, ami ténylegesen segít. Tehát ez a taktika. Mindegy, vírusok, toxoplaszma, a krónikus baktériumterelés, ezeknek a biofilmeknek a baktériumai, ezeknek melléktermékei is vannak. Tehát ez nem csak esznek a mi szérumunkból, vagy a bél folyadékba, vagy mindenből, hanem ezek ugye anyagcsere terméket is produkálnak. És ezek az anyagcsere termékek nagyon brutálisak. Ezek képesek az immunrendszerünket olyan mértékben stimulálni, hogy folyamatosan gyulladásban van a szervezet. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Beszélünk az étrendről, ugye a kalória-tápanyag arányát, a finomított ételkiadést, a fehérjebevitel mennyiséget,
A bevitt energia és a munkanak az aránya, erről beszéltünk. Az életstílus, a mozgáskultúra. Nem tudom, hogy kinek milyen a látványa. Én múlt héten gyorsan kiruccantam egy ismerősömmel, az egyik főnökömmel, és gyorsan Bajorországba kiruccantunk, a hajnal 5-ben indultunk, aztán már délelőtt voltunk kint, neki egy autót kellett próbavezetni, ezt nagyon ambivalens dolog, és vitt engem fordítóként, és kimentünk, és egy kicsit ott a vidéki Bajorországban közlekedtünk, és a délelőtti órában itt több emberbe beleszaladtunk, akik ott az utcán futottak, vagy valahogy a biciklisztek, mert az időjárás megengedte. Hát ez mi nálunk annyira azért nem jellemző, hogy az ember csak úgy, amikor tudja, mozog. Nálunk ez azért egy szűk rétegnek az elfoglaltsága, de az átlag ember nem foglalkozik testmozgással. Tehát ez mondjuk Magyarországon síralmasan, mert drámai számok vannak. Ugyanakkor itt lent mentális lelki hatások, tehát a munkahelyi családi stressz, a stressz mint olyan, de az egész stressz kérdés, ez is hat az emberi testre. Smog, elektroszmog, az is tény, van ilyen, majd erről is mindjárt egy szót váltok még, vagy egy szót még említek, és akkor a toxinok, tehát a kifejezett toxinok, tehát alkohol, dohány, drogok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, ezek is hatnak az emberi testre. Ez az egész egyvelek befolyásol minket abban, hogy mi egészségesek vagyunk-e vagy nem. Talán röviden még az elektroszmogról egy néhány szót. Elektroszmog és biofilm együtt. Képzeljenek el, egy kutató megmérte különböző baktériumokat, tehát különböző baktériumoknak a biotoxin termelését. És berakta egy ilyen petricsészen, tehát egy ilyen inkubált a petricsésze, rajta volt különböző baktériumok, berakta az inkubátorba, jó hőmérsékletbe, ideális növekedési körülmények, és akkor utána kivette, kiszedte az anyagot, be a spektrál analízisbe, megnézte, hogy milyen anyagok vannak benne, milyen molekulák, vagy milyen, és megmérte így kvázi a mennyiséget is, hogy mennyi biotoxin keletkezik, tehát mennyi baktérium és mennyi biotoxin.

0: És ugyanúgy belerakta az inkubátorba, leföldelde az egészet. Mit gondolnak, hogy mi történt a baktériumokkal? Nem. Szépen éldegéltek, nagyon jól el is voltak, de 100-szor kevesebb biotoxint termeltek. Tehát amikor nem hatod rájuk elektroszmog, 100-szor kevesebb biotoxint termeltek. És a labor mondjuk egy mobil hálózat a torony mellett volt. Tehát még wifi volt a hálózat, tehát egy wifi hálózat volt a laborban. Én is ezekben a körülményekben élek, de egyes kutatók szerint az van, hogy ezek a frekvenciák és ez az állandó elektroszmog a testünkben levő baktériumokat, a biofilmben honos baktériumokat stimulálja, provokálja, és támadásként élik ezt meg, és ezzel a biotoxin termeléssel kvázi védeni akarják magukat, és a támadó, tehát hogy mondjam, aki őket támadja, ez az elektroszmog, valamilyen módon ugye ezt visszaverni, holott ugye persze elektroszmogot nem tudnak visszaverni, de mi szenvedünk ettől. És ezért nehéz például mondjuk mobiltelefonok, vagy egyéb ilyen elektroszmog hatást direkt lemérni, hogy na most akkor kifejtik, megmérik, és azt mondjuk nincs. De akinek sok a baktérium a biofilmben, és ugyanannak a terhelésnek kitesszük, ott viszont óriási toxintermelése van, és lehet, hogy ez a toxintermelés a neoplasztikus folyamatokat indít el, mármint hogy rák, meg egyebeket. Tehát ezek vannak. Kórokozók, biotoxinok, immunrendszer és tápanyag hiány, erről néhány szót. Tehát a kórokozók kérdése egyre fontosabb lesz. És éppen emiatt a biofilm a természete miatt. Nem annyira az, hogy egy kórokozó megtámadja a szervezetünket, hanem az, hogy jól el van a mi testünkben, és ott jól lakik, és jól, hát hogy mondjam, leanyag cseréz minket. És ugye ezt már mint elmondtam, amit itt olvastunk, és itt talán a krónikus bakteriális fertőzésekről még egy néhány szót. A borrélia. Tudja valaki, hogy mi a borrélia?
1: Nice.
0: De tudod. A borrélia a Lyme-kórnak a kórokozója. És abból indulnak ki, például az USA-ban egyes Lyme-kórral foglalkozó klinikák, hogy az amerikai lakosságnak a 70-80%-a Lyme-kór hordozó. És azt is mondják, hogy csak minden negyedik kulancs csipés produkálja ezt az úgynevezett ökölszem, ugye, tehát ezt a szindrómát, de mégis, tehát minden negyedik fertőző kulancs csipés produkál ökölszemet. Ez azt jelenti, hogy ha van bőrtünet vagy nincs, az nem dönti el, hogy mi megfertőződtünk-e vagy nem. Tehát ettől teljesen független. Tehát egy kulancs csipésnél igen nagy a valószínűség, hogy bizony megfertőzöttünk. De akkor valaki azt mondja, én engem évek óta nem csipett meg a kulancs, az a rendben, mert hogy mi városlakók vagyunk, mi nem megyünk ki a természetbe, az túl veszélyes, mert különös a kulancs miatt. Tehát tényleg néha azon kell gondolkodnom, hogy mondják az emberek, hogy mondom, hogy többet kellene mozogni. Hát igen, de nálunk sok a kulancs. Mert ugye nem lehet kimenni az erdőbe, futni meg ilyeneket. Majd beszélünk erről mindjárt, de a lényeg az egészben az, hogy mi félünk. Van a Szentírásban van egy ilyen mondat, hogy van, aki fél az oroszlántól, és azért nem megy kiszántani. Ugye? És na, még lehetne egy néhány ilyet mondani, egy kis proféta azt mondja, aki menekül az oroszlántól, az találkozik a medvevel, az elmenekül a medvetől a házba, és rátámaszkodik a falra, megmarja a kígyó. Tehát ilyenek vagyunk mi mindig menekülünk, és mindig próbálunk bajokat elkerülni, és újabb, és újabb, és újabb bajokba belekeveredünk. De visszatérve a krónikus fertőzésekre, bakteriális fertőzésekre, borrélia, férgek, toxoplaszma, amőbák, klosztridia, herpeszvírus, stb. Ezek mind meg lehetnek bennünk. És visszatérve még a borréliára egy szóval, hogy egyes adatok szerint a Németországtól keletre, tehát az egész kelet-európai régióban a minden hatodik szúnyog borrélia hordozó. Nem tudom, hogy hány szúnyog csipés volt a nyáron. Akkor egy kis matematikai számítás alapján mennyire valószínű, hogy az ember elkapja a kórokozót. Ez nem azt jelenti, hogy a Lyme-kór mint betegség ki is alakul.

0: De hogy esetleg hordozóvé válunk, az biztos. Sőt, az a régi elmélet, hogy csak, ilyen direkt a fertőzés révén leszünk betegek, az is eldőlt, vagy az is ledőlt, mert ma már arról is beszélnek, hogy akár nemi élet révén is fertőződhetünk. Tehát a nemi élet is fertőzhet tulajdonképpen a Lyme, tehát borréliával. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok vannak, és ezek a kórokozók, ezeknek a biotoxinjai gondoskodnak egy dologról. És ez valamelyest magyarázhatja azokat a betegségeket, amelyekről az előbb beszéltünk. És ezt röviden még egyszer elmondom. Az emberi szervezetnek van egy, van egy beleszületett immunrendszer, meg egy szerzett immunrendszer. A beleszületett immunrendszer az a bőrből, meg a nyálkahártyából, meg mit tudom, minden félékből áll, és a vérben az úgynevezett sejtes reakcióban a faló sejtek, tehát a makrofágok, monociták, stb. Ezek a beleszületett immunrendszerünkhez tartoznak. Tehát amikor egy baba születik, a T-sejtek még nem tudnak semmit. A limfociták még nem tudnak semmit. Nem tanultak semmit. Az anyjának az immunglobulinjai irányítják, az anya tejen keresztül szerzett immunglobulinjai irányítják az úgynevezett a limfocitákat, meg egyébeket, T-sejteket, B-sejteket. De a monocita és a makrofág sejtek, ezeknek van egy vele született, vagy egy gyári beállítás, és kb. 1000-1500 anyagra ők nagyon-nagyon brutálisan reagálnak. Tehát ez kvázi van egy kis kézikönyv, és ha találkoznak egy ilyen fickóval, akkor nem nincs teketóriázás, azonnal agyoncsapás. Nem foglalkoznak vele. Tehát a szerzett immunrendszer egy kicsit máshogyan dolgozik, antitestekkel, meg minden el, de ez egy kicsit máshogyan működik. De a vele született immunrendszer azonnal bekebelez. A probléma az, hogy ebben az 1500 anyagban van egy egész sor olyan biotoxin, amit ezek a kórokozók képesek előállítani. És ez ahhoz vezet, hogyha valaki ilyen kórokozókkal fertőzve van, nem kell, hogy kitörnek a biofilmből, nem kell, hogy kitörnek a testbe és valami konkrét fertőzést okozni, hanem, és egyébként a Lyme-kór sem direkt, tehát nem a Lyme, nem a borrelia baktérium megy az ízületekbe és teszi tönkre az ízületet, hanem a baktérium által kibocsátott biotoxinnak van egy lebontási mechanizmusa. És a lakosságnak x százalékában, ezt nem lehet pontosan meghatározni, az USA-ban például egy ilyen 15-20% között, nem képes, tehát genetikailag hiányzik nekik ez a biotoxin lebontási képesség. Tehát nem tudják lebontani, nem tudják kiválasztani. A 80% kiválasztja, nem lesz nekik soha az életben izületi problémájuk. De aki nem tudja lebontani ezeket a biotoxinokat, ott tulajdonképpen folyamatosan halmozódik ez a biotoxin, és a végén már az immunrendszer már annyira ideges, hogy folyamatosan minden begyulaszt. És tehát a gyulladásos folyamatok elindulnak, és ez bizony a rák tekintetében, a autoimmun betegségek tekintetében, amit az előbb leírtunk, ezeket a bélrendszeri eozinofil gyulladások, ezek mind ezekre visszavezethetők, nagyon erőteljes mértékben. Tehát, és sajnos ez mondjuk, bemenjünk a sarki, hogy mondjam, rendelőbe, általában ezeket az összefüggéseket nem szoktak elmondani. Sőt, a diagnózis felállításánál egy gondolatot nem szentelnek ennek, hogy ez is esetleg benne lehet a dologban. A biotoxinoknál, ugye, tehát itt nézzük csak ezt meg, hogy is van ez a baktérium, ugye kapja a szubsztrátot, a tápanyagot, és létrehoz egy metabolitát, vagy egy bakteriocét. Mindig. Tehát minden baktérium ezt csinálja. Jó baktérium is, meg rossz baktérium is. A jó baktériumoknak ez a végeredménye az jó. Az nekünk jó. Ez vagy vitamin, vagy olyan anyag, ami gyógyít minket. Olyan gyógyszer, vagy káros baktériumot megölő vegyület. A rossz bacik abban különböznek, hogy ez a végeredményét, az nekünk méreg, toxin, rákeltő anyag, gyulladást fokozó anyag, meg egyéb ilyen dolgok. És hát ezért jó, ha jó baktériumokat bőségesen beviszünk. Hogyan tudunk mi bőségesen jó baktériumokat bevinni? Az étkezéssel? Hol vannak a jó baktériumok? bélrendszerben, a vastagbélben, igen. És hogy kerülnek oda? Hát legelőször az anyatejjel, ugye? Tehát legelőször az anyatejjel, sőt, maga egy egészséges nőnek a hüvei szüle, tehát a szülése tulajdonképpen nyújt a baba bőrén elegendő laktobaktériumot, hogy ez a laktobaktérium bekerüljön a tápcsatornába, és a tápcsatornában fölszaporodjon, és egy egészséges babának, a bélflórának a 25%-a laktobaktérium. Ez utána sajnos csak romlik. És az a helyzet, hogy a káros baktériumok ezek nagyon gyorsan fölszaporodnak, de hol van mondjuk az ételben jó baktérium? Ugye egy ételben benne van a baci, az nem jó nekünk, nem? Mondjuk sajtban van baci? Ha még jó, hogy van, mert különben nem lenne sajt. Igen. De a sajt az nem annyira jó nekünk, ugye? Tehát a sok sajt éppen a sok zsír miatt, meg az egyéb ilyen toxinok miatt, az annyira nekünk nem jó. A fermentált ételekben. Miért fermentált étel? A leghíresebb fermentált étel az a savanyú káposzta. Minden étel, ami úgynevezett laktobaktériumok révén fermentálódik, tehát ezt nem csak káposztával lehet megcsinálni, hanem brokkolival, meg kaffiollal, meg sárgarépával, meg mit tudom én, mindenféle a zöldsége lehet, mindenféle zöldséget lehet a megfelelő aprítással a fermentálásra bírni, és ezek a fermentált zöldségek kifejezetten jótékonyak a számunkra. Vannak, akik mondjuk tejterméket fogyasztanak, én személy szerint annyira nem vagyok lelkes tejtermékfogyasztó. Gyermekkorban, mit tudom én, 2 hónapos koromban majdnem az életemmel fizetem a tejbevitel miatt, tehát én tejallergiás voltam, és nagyon nem voltam igazán jó állapotban a tejtől. Na, kékültem. Tessék? Mondja csak. Van, tehát van, tehát hogy mondjam, a savanyú káposzta lehet házilag csalamádékat csinálni, de lehet kimcsit csinálni, de a kimcsi ez egy ilyen, vagy uborka, vagy például az a kínai kél, tehát kínai kélt lehet fermentálni. A kínai kél, tehát a kínai kél az a kimcsi, tehát ez egy koreai recept. Mindenféle recept van, de lehet, és az is egy érdekes dolog, lehet például szójababot is fermentálni. Minden kutatási anyag, ami pozitív hatásokat tulajdonít a szójának, fermentált szójából keletkezett. A nem fermentált szója az egy ilyen vagy jó, vagy nem jó. De a fermentált szója szinte következetesen nagyon jó, rákellenes, meg egyéb ilyen igen, a kovászos uborka, hogyha laktobakteriális fermentációról van szó, akkor igen. Itt szeretnék hangsúlyozni, hogy a sima, normális, hagyományos savanyú káposzta már nem az, ami volt. Tehát azért minden káposztán ma felgyorsítják. 5-10 nap alatt keletkezik egy kész a savanyú káposzta. Vegyszerekkel és gyorsítókkal fermentáltatják a káposztát, ezt el lehet felejteni. A házilag elkészített savanyú káposzta, amelyet mi magunk sóval, a saját izzadságunkkal, még munkával megcsináljuk, az tud fermentálódni laktobaktériumokkal. Vannak, akik megvesznek, mit tudom, interneten keresztül kapható laktobaktérium tulajdonképpen egy anyagot, egy oltóanyagot, és beoltják a káposztát, vagy az egyéb ilyen zöldségeket ezzel a laktobaktériummal, és akkor garantáltan egy úgynevezett jobbra forduló tejsav alapú fermentáció jön létre, mert különböző tejsavak vannak, jobbra meg balra forduló, nem a politikai hozzáállásra vonatkozik, hanem valójában arra, hogyha tehát kétféle tejsav van, és ha ezt fluoreszkáló fény alatt megnézünk, az egyik tejsavnak úgy tűnik, mintha jobbra fordulna a molekulája, a másik úgy, mintha balra fordulna. Nos, az egyik, tehát a jobbra forduló, az az emberi szervezetben előfordul, azt mi jól tudjuk hasznosítani, a balra forduló, az a növényi világban, meg az állati világban előfordul, de mi bennünk nincsen, de nekünk nincsen annyira jó enzim, és ezért a jobbra forduló tejsavat termelő laktobakteriális fermentáció az jó nekünk. Egy kis utánaolvasás az interneten, vagy egy kis érdeklődés, nem tudom, a bioboltban lehet, hogy tudnak tovább segíteni. Kedves bioboltosok, tessék egy kicsit utána nézni, hát ha lehet a piacon kapni egy fermentumot, amivel ezt a laktobakteriális fermentációt el lehet indítani. Ezután az előadás után lehet, hogy lesznek lelkes vevők is rá. Úgyhogy Tehát ez például ez kifejezetten jó, de ilyen baktériumokat bevinni a szervezetbe, és hadd mondjak valamit. A káposztában X mennyiségű C-vitamin van. A fermentáció után 100-szor több van benne. Tehát csak a fermentáció során a baktériumok termelnek vitamint. Tehát nem a káposztában van a sok vitamin, hanem a baktériumok idézik elő ezt a sok vitamint. És ezért nagyon-nagyon lényeges fermentált zöldség és fermentált szója. Nagyon-nagyon fontos. És akkor a hofi hatás is elmarad. Ezt ismerik, a hofi hatás a szójával kapcsolatosan, ugye? Igen, na oké. Okay. Szóval, visszatérve erre a bakteriális kérdésre, ha ezeket a törvényszerűségeket ismerjük, akkor okosan ellensúlyozhatjuk a szervezeten belül zajló folyamatokat. Nagyon-nagyon fontos, én például használok rendszeresen egy fermentált ital. Ilyen, mit tudom, 3/4 liter, kerül engem, mit tudom, 15 000 forintba, nagyon drága, de egy hónapra elegendő, és minden nap egy evőkanálnit megeszem, és azóta, hogy mondjam, olyan az emésztési rendszerem, mintha nem is tudom, gyárilag beprogramozták volna bizonyos dolgokat. Különböző nevei vannak, tehát van a Komáj, van a Rechtsregulát, van a Suprabalance, meg a Supralife, tehát különböző nevei vannak, de ezek nagyjából egy árkategóriában vannak, egy ilyen 3/4 liter, naponta az ember egy olyan 25 ml-t fogyaszt, és ezek nagyon-nagyon jók, olyan anyagok vannak benne, olyan, ez fermentált anyag, fermentált zöldség lényegében, és annak a leve is nagyon-nagyon jó. De lehet egyszerű, sima savanyú káposzta levet is használni, tehát savanyú káposzta lét lehet kapni, ilyen fél literesen, meg ilyeneket. Lehet a Canepro trunkot használni, nem tudom, ismerik a Canepro trunkot, a Canetol, ez a kenyérita. A kenyérita, egy kicsit olyan nagyon fura íze van. Igen, de hát ez a baj, mert nem ízlik. Igen, mert nem ízlik, hihetetlen egészséges, de itt jön az, hogy nem lehetne beletenni egy kis cukrot? Nem lehet. Tehát nem lehet, ez ostobaság. Tehát a helyzet az, hogy ezek a fermentált anyagok, ezek nagyon jók. Sajnos, és most térünk vissza a rozsbacikhoz. A rozsbacik ugyanazt csinálják, tehát ők is fermentálnak valamit. Ők is egy szubsztrátot fermentálnak, egy alapanyagot, a jó táplálékot. És csinálnak a jó táplálékből mérget, toxint. És erre oda kell figyelni. Ezt valamilyen módon ellensúlyozni kell. Egyfelől nagyon jó a jó baktériumokkal ellensúlyozni, másfelől oda kell figyelni, hogy ha ilyen krónikus fertőzések vannak, hogy ez ellen dolgozunk. Ha még hozzájönnek fémek, nehéz fémek, akkor szinte egybe dőlnek a problémák, mert egyfelől a bakteriális fertőzés és a fémek együtt, ez olyan mértékű immunterhelést jelent, hogy nagyon sok szerv csökkentett funkciójú. Tehát egyszerűen leállnak a funkciók, és egyre nagyobb a rizikó betegségekre, és ha még hozzáteszük a gyógyszereket, a xenobiotikumokat, akkor még végképpen ott vagyunk. Ugye a gyógyszerek, xenobiotikum, amit mondtam, a permetlevek, meg egyébek, ezek igen komoly biotoxinok. Nem tudom, megnézem, hogy már mindjárt kész vagyunk. Igen, még 2-3 táblázat. Talán a tápanyag hiány, talán ez egy nagyon, nagyon fontos és lényeges dolog. Tehát ezek a gyógyszertoxinok, biotoxinok, fémek és más kontamináció vagy fertőzésből származó anyagok gyakran képes befolyásolni a felszívódást, a kiválasztást, a szintetizálást és az aktiválást. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy én megeszek például, mondjuk így, hogy én napozok. Tegyük föl, hogy én megetem normális ételt, kimegyek a napra és napozok egy picit. Mi történik? A szervezet a koleszterinemet átalakítja és csinál belőle. Mit csinál belőle a napfény? Mit csinál a napfény a koleszterinből? Tudja valaki? D-vitamin előjárója. És most ez a D-vitamin előanyaga, ez hova kerül? Kerül a májba. És a máj mit csinál? Aktiválna, ha lenne neki tápanyag. Vagy tegyük fel azt, hogy én nagyon jól élek, nagyon rendszeresen ezt, azt, amazt fogyasszom, csak teljes kiölésű kenyér, B-vitamin hiányom biztos nincs, és mégis olyan ideges vagyok ott, na csak. Ja, mert én nem a gázszámla miatt, hanem de egyszerűen, tehát mi történik? Tudjuk, hogy bizonyos biotoxinok, a B6, a B12 és a B1 vitaminnak a kimosását eredményezik. Ez azt jelenti, hogy ezek a biotoxinok ott vannak, és az anyagcsere azt mondja, hogy ez a méreg, ez ki kell, hogy menjen. Mit csináljunk? Hát ezt nem tudjuk kipakolni először, át kell alakítani ide egy B1-et, egy B6-ot, egy B12-t, rárakjuk, hozzá egy kis biotint teszünk még hozzá, egy kis szelint még mellé, és akkor lesz egy olyan molekula, amivel ki lehet pakolni ezt a biotoxint. Ez azt jelenti, hogy minél magasabb a biotoxin aránya az emberi szervezeten belül, annál magasabb egyes tápanyagokból a hiánya. Mert a szervezet ahhoz, hogy ezektől a mérgektől ilyen-olyan-amolyan úton szabaduljon, kénytelen rááldozni értékes tápanyagokat. Tehát most nem beszélek arról, nem a McDonald's generációról beszélek, hanem beszélek azokról, akik itt ülnek, és akik egészségesen akarnak élni, és mégis sikertelenek miért. Mert valami, mintha a gumifalba rúgnának állandóan, nem megy, nem mennek előre. Egyfelől persze benne van a kitartás és a következetesség hiánya, de sokszor vannak olyan tényezők, amelyeket mi egyszerűen nem értjük. És ezért mondjuk nagyon fontos egy jó táplálékkiegészítő, sokat segíthet, tehát ide térjünk egy pillanat, tehát egy jó táplálékkiegészítő meg tudja oldani a tápanyag hiánya. Emlékeznek, itt volt egy ilyen, hogy tehát biofilm, kórokozók, a tápanyagok, meg immunrendszer. Tehát egy jó táplálékkiegészítő, egy jó minőségű táplálékkiegészítő meg tudja oldani ezt a problémát. De újra és újra és újra generálódik ez a probléma. Ezért lehet itt fönt mondjuk a biotoxinokat megkötni. Chlorella algák. Kiválóan megkötik a biotoxinokat. Van egy anyag, OSR, sajnos betiltották az USA-ban, olyan mértékben volt képes nehéz fémeket kimosni a szervezetből, hogy hihetetlen. De mivel a szennyvíziparból származik a felfedezés, mert a szennyvízipar szeretne nehéz fémeket kiszedni a szennyvízből, és egy speciális molekulát fehérjékből, tehát aminosavakból alakították ki, ezt belemossák a vízbe, mindent magához köt. És egy szemfüles orvos átalakította ezt a molekulát úgy, hogy egy új patentet tud kialakítani, és ezt megadta autista gyerekeknek, és több mint 700 autista gyereket meggyógyították az autizmusból, mert kivezették a szervezetükből a nehézfémeket, az alumíniumot, meg az egyéb ilyen dolgokat. De aztán erre föl az amerikai INTS, az FDA szépen betiltotta ezt az egész, azt mondja, ha ez annyira hatásos, akkor tessék gyógyszert csinálni belőle. Ugye? És akkor most várhatunk még 5-6 évet, míg az összes kutatás lenne megy, míg még meg nem kapják az engedélyt gyógyszerre, és akkor gyógyszerként megvehetjük. No, tehát ez is van, akkor ezen az oldalon oxigén, levegő, levegő, levegő, levegő. Hogy a biofilmet távolítsuk el. A biofilm egy dolgot nagyon nem bír. Oxigént. A baktériumok a biofilmben, ezek úgynevezett anaerób baktériumok. És az anaerób baktérium nagyon nem szereti az oxigént. Minél többet mozgok, minél nagyobb az aránya véremben, tehát oxigén aránya véremben, annál könnyebben távoznak a szervezetből ezek a biofilmek. Van egy gép, amely egészen speciális oxigént előállít, az ember leül, ráteszi a maszkot, benyomja a gombot, és akkor egy úgynevezett szinguláris oxigént lehet beszívni. Na, ez a gép 3000 euróba kerül, aki meg tudja tenni, tegye meg. Nagyon jó, hamar szabadul mindenféle krónikus kórokozótól, nem kell injekció, meg egyébeket a Lyme ellen. Ez a gép önmagában elintézi ezt a kérdést. Persze, ha utána még ezeket is hozzátesszük. De, mármint, hogy tényleg ki is szállítjuk a törmeléket, meg rendbe szedjük az anyagcserét. Van egy csepp is, amelyben bele egy olaj, amiben beleoltották ozont, azt is lehet használni, az hosszabban kell használni, ez hónapokon át kell használni, ez is működik. Tehát sok minden van, de egyik sem gyógyszer. Tehát ez nem olyan egyszerű, tehát hivatalosan ezeket a megoldásokat nem tudunk megszerezni. Én csak azt tudom mondani, hogy egy jó, képzett természetgyógyász sok mindenben tud segíteni. Az alternatív a irányzatban sok minden van, a bioboltokban sok minden hozzá lehet, tehát hozzá lehet férni sok mindenhez. De elsősorban nézzük meg azt, amit mi ingyen és házilag meg tudjuk tenni. Oxigénhez hozzájutunk?
1: Igen.
0: Ugye, kell fizetni az oxigénért?
1: Nem.
0: Még nem. Még nem. Majd lesz egy levegővétel adó is, meg mit tudom én. Mert hát, mert levegőt kell venni, mert különben az élet nem élet, nem? Úgyhogy már voltak ilyen süketségek, hogy, hogy a levegő, levegőadó. Szóval megtehetjük mi azt, hogy több oxigént belevigyük a szervezetbe? Ha ízületi problémáink vannak, és nem tudunk futni, egyebeket megtenni, akkor tegyük meg azt, hogy reggelente ablakot, jó? És egy kis torna, és mély légzés az ablak előtt, a nyitott ablak előtt. Amennyire meg tudjuk tenni, ha van lift, akkor mindig van mellette lépcső. Na, melyiket választjuk, ugye? Na, hát nem mindig, de azért törekedjünk rá. Igen, helyes. De hadd mondjak valamit. Az egyik munkahelyemen, negyedik emeleten vagyunk, eléggé magas emeletek. És én annyi mindent tudok, és mindig a lifttel mentem föl, mert úgy, hogy gyorsan lehet fönt lenni. És az egyik munkatárs, egy fiatal asszony, aki nagyon tudatosan akar egészséges életet élni, ő következetesen mindig a lépcsőházon fölment, és mondom, na, ez az. Ez az. Ez a magatartás, hogy, hogy nem hagyja magát. Tehát ott áll a lift előtt, kacérkodik a liften, nem, megyek a lépcsőn. Ezek döntések. Itt beszélünk a döntésekről. A lustaság és a kényelem, ezt is le kell győzni. Az egészség nem csak abból áll, hogy tudunk valamit, hanem abból, legfőképpen abból, hogy teszünk valamit. Ezeket a biotoxinokat lehet kimosni, persze lehet klorella algát használni, ami nagyon sok rosttal rendelkezik, vagy ezekkel az egyéb anyagokat. De tessék egy kis lucerna, egy kis zöldséget, kis rostos anyagok, ezek rengeteget segítenek abban, hogy a biotoxinok kimennek. Nem kell feltétlenül a legjobbat használni, de a jót mindenféleképpen. És a táplálékkiegészítők is csak akkor érvényesülnek, ha élelem minőségben vannak, vagy élelmiszer minőségben vannak. Tudják, hogy honnan jönnek a táplálékkiegészítők? Van ilyen is. De a java része, tehát mondjuk itt multivitamin, honnan jönnek a multivitaminok? Tessék? Hadd mondjuk egy nagyon szép sztorit. A Kodak, mit mond nekünk a Kodak? Fényképezőgép, ugye? Filmek, ugye? Tehát a fényképezőgépekhez való filmeket előállítják. A filmgyártás mellékterméke, láss csoda, E-vitamin. És az első cég, amely E-vitamint csomagolt, mármint hogy kapszulába csomagolt, az volt a Kodak. A Kodak árusította hanem egy ilyen ipari szinten, ők voltak azok, akik elsőként és csak E-vitamint állítottak elő. Ma a Kodaknak egy leányvállalat, ami persze már nem írják rá, hogy Kodak E-vitamin, képesek E-vitamint előállítani. A C-vitamin, honnan gondolják, hogy honnan jön a C-vitamin? Nem a savanyú káposztából, hanem honnan? Egy nagyon német cég, a Magnó kazeták nagy tudója, a BASF. A világpiacon a legtisztább és a legjobb aszkorbinsavot Németországban a BASF állítja elő. Hordószámra lehet ezt ott megvenni. És bárki, aki C-vitamint árosít, a BASF-től veszi meg a C-vitamint. És azok a multivitamin alkotások, amelyeket mi megeszünk agyra főre, azok kémiai folyamatok, következménye ott vannak a kezünkben. És tudják, hogy mennyire hasznosulnak? Alig. És ezért azt mondom, hogy vitaminok, tehát egy sárga répa lében levő bétakarotin és egy mesterségesen létrehozott bétakarotin között ég és föld a különbség. Óriási. Nem lehet összehasonlítani. Egy paprika por, tehát egy darált paprika pornak a C-vitamin tartalma, ha netán talán vagyunk olyan okosak, hogy nem hevítjük még ilyeneket, az abban levő aszkorbinsav egyenesen bemegy a szervezetbe. A BASF-től származó aszkorbinsav, az rögvest bemegy a vérbe, és rögvest be a vesebe, és rögvest ki a testből. Ha én egy 1000-es milligrammos C-vitamint beveszem, másfél óra múlva nincs belőle a testemben. Ha én C-vitamint fogyasztok, ami növényekben van, akkor ez lassan szívódik föl, hat is a szervezetem belül, és majd lassan megy ki a testből. Ha én 10.000 mg BASF C-vitamint fogyasztok, akkor ez nem antioxidáns, hanem prooxidáns. Tehát az antioxidánsból egy prooxidáns lesz, és nem is a 10.000 mg-nál, hanem körülbelül a 2-3.000 mg-nál megfordul a hatása. Az rák esetén rendjén van, hogy én beinjekciózok valakinek 50 g C-vitamint, mert a tumort azt lehet a szabad gyökökkel is megölni. Az oké. Okay. Tehát a kemoterápia csinál mást. De normál esetben 10.000 mg C-vitamint fogyasztani BASF-től az ökörség. Ez nem egészséges. Én láttam, nálam a rendelőben volt egy tájfutó, egy országos bajnok. Hát jött, hogy megnézi a vérét, meg itt csináltam egy vércseppanalízist, és akkor leültem, és mondtam neki, hogy néztem a mikroszkópot, és mondtam, hát azért antioxidáns problémák van. Antioxidáns problémák? Én multivitamin szedek. Hát mondom, hát nem tudom, hogy valami, vagy mit szed, hogy van. Hát én naponta 7000 mg C-vitamint fogyasztok. Tehát olyan húcsav szintje volt ennek a szerencsétlen embernek, hogy a húcsav úgy ráment az ízületeire, hogy például most éppen vár egy protézisra, mert szétreszelte az ízület fején levő húcsav az ízületet, szétreszelte, és csak ha egy fél órát fut, már nem érzi az ízületet, amikor az endorfin szint ott van. És miért van olyan sok húcsav? A húcsav akkor jön a vérbe, amikor az antioxidáns szint a pincében van. Miért? Mert a húcsav maga ez az antioxidáns, csak egy rossz antioxidáns, mert tönkretesz mindent. És ez az ember nem akarta észrevenni, hogy az ő sok BASF C-vitaminnal, és az ő sok BASF E-vitaminnal, vagy mit tudom, Kodak E-vitaminnal, még ez a sok-sok hülyeséggel, amit megvesz, egy bizonyos budapesti embernek a név és emblémája alatt, azok a multivitaminok, hadd nem mondjam a neveket, és ilyen multivitamin, meg olyan multivitamin, megveszik, marék számra megeszik, és nem tudják, hogy mit művelnek. Ez nem táplálék. Naponta 400 mg C-vitaminnál többet az emberi szervezet nem igényel. De élelmiszerből levő C-vitaminről beszélek. Ha BASF C-vitamin... Tessék? Majd erről mindjárt beszélünk. Jó, ha már táplálékkiegészítőkről beszélünk, jó táplálékkiegészítő, fermentált táplálékkiegészítő, még ilyeneket. Most nem akarok reklámokat csinálni, de elmondani a lényeget, ezt meg kell. Abból nem járunk jól, ha veszünk egy kis ilyen-olyan-amolyan vitamint, mindjárt, mint láttam. Egyszerűen nem jutunk előrébb. Egy zsákutca. Mondjad, István. Abszolút nem.
2: De lehet valami
0: arról van szó, ha konkrétan beszélünk egy gyárban előállított vitamin, az többnyire egy ásványi só. Ez az ásványi só az emberi szervezet számára egy ásványi só. Ez ugyanolyan, mint ha sót eszek, vagy bármi mást. Ezt emészteni kell. Ez a C-vitamin a szervezeten belül soha nem C-vitamin formában fordul elő, hanem egy glikoprotein kötésben, mit tudom, egy makromolekulában 60-70 más anyaggal együtt fordul elő. És így képes bizonyos biokémiai folyamatokat fékezni, vagy felgyorsítani. De önmagában, ásványi sóformában nem.
2: Ha jól értem, hogy ugyanaz a gond, hogy sok más jelent, hogy eszenciálisan kerül be, és nem egy bizonyos csomagolás.
0: Nem egy élő formában, tehát egy holt formában. Ha ezt most nagyon, nagyon bugyután és nagyon egyszerűen mondjuk el, egy holt sóformában, egy ásványi sóformában kerül be a szervezetbe, és nem egy élő molekulaként. Ha én táplálékként fogyasztom, ez egy élő molekula. A természet nem követi el azt a hibát, hogy izolált, aszkorbinsavat állít elő, hanem az aszkorbinsav hozzá köt ásványokat, és főleg poliszakarideket, egy kis fehérjét, egy kis ez az amaz, és a legjobb táplálékkiegészítők eddig, a legjobb táplálékkiegészítők az úgynevezett kelációs vagy fehérjével összeragasztott multivitaminok voltak, de ezeket betiltották most, mert túl hatékonyak. Nem, gyógyszernek minősülő hatóanyagok, mert már, de ez a cinizmus. Tehát, és a gyógyszergyárok, tulajdonosok, a vitaminpiac 70%-a a gyógyszergyárok kezében van. És ők vannak abban a lobby pozícióban, hogy betiltják a hatékony táplálékkiegészítőket. És ez egyre inkább megy, tessék. Én naponta egy 1000 mg-os C-vitamin tabletta untig elég. És akkor is, ha mondjuk egy retard tablettát veszünk be, az lassan adogolja le, de akkor még mindig aszkorbinsavat fogyasztottuk. De akkor még nem ettünk semmi jót. Tehát én személy szerint, ez egy új előadás, amit most mondom, de mindegy, tehát elmondom. Tehát léteznek technológiák, amelyekkel a multivitamin, még az úgynevezett holt só, ásványi só tartalom, vagy sóból álló vitaminokat eleveníteni tudjuk. És ez a folyamat, amit itt elmondom, ez ugyanaz, amit az előbb is már említettem, fermentáció. Tudnélik, mondom a helyzet, nagyon banális a helyzet, hogy például egy ilyen multivitamint belerakok egy levesbe, hozzáteszek mindenféle tápanyag, tehát mit tudom, zöldségeket, meg gyógynövényeket, meg minden, és rászórok mondjuk élesztőt, és átfermentálom ezt az egészet, és akkor oda megy az élesztőgomba, és be akarja kapni ezt az ásványi sót. Nézi jobbról, balról, felülről, alulról, nem talál fogást, azt mondja, akkor fogást kell találni rajta, és oda hívja a barátait, és oda építgetnek mindenféle kötéseket, egy glikoprotein kötést rak össze. És amikor már éppen be akarja kapni ham, ezt az egész glikoproteines micsodát, akkor ugye ezt kiszámítják a laborban, és akkor becsöpögtetnek egy kis enzimet, ami felolvasztja az élesztőnek a sejtfalát, az élesztő eltűnik, és megmarad egy kész glikoproteines C-vitamin, vagy multivitamin, vagy E-vitamin, vagy szelén, vagy mit tudom én. És csak ott mondom itt a hatásfokot. A sima szelén, antioxidáns hatása, tehát a szelén, mint ásványi só, annak nulla az antioxidáns hatása. Ha hozzakötök egy métionint, tehát egy aminosavat, akkor mondjuk egy bizonyos skálán a hatása mondjuk egy... mennyi is volt? 60-500... Azt hiszem 12, vagy már nem emlékszem pontosan. És ha ugyanezt a szelént fermentálják, tehát egy fermentált szelén, tehát egy probiotikus szelént állítanak elő, akkor ennek a hatása 65-ször, vagy mit tudom, 70-szer hatásosabb, mint a métionines szelén. És a piacon a legjobb termékekben benne van a métionines szelén. A probiotikus szelén, az csak kézzel válogatott termékekben van. Tehát egyszerűen nem minden szelén a szelén, ezt egyszerűen tudni kell. Lehet, hogy kapok egy 300 forintos szelént, de csapnivaló. És ha fizetek egy probiotikus szelénját, mondjuk 6000 forintot, akkor a hatás, tehát a különbség még mindig kisebb, mint amennyivel a nagyobb a hatás. Tehát az árérték aránya még mindig jobb. És persze, aki minőségű árut előállít, az fizetette is magának ezt a szolgáltatást. De ott tartunk, hogy a Pfizer, ez egy gyógyszercég, azon gondolkodik, az összes 14.000 hatóanyagát fermentáltassa. Már a laborban dolgoznak rajta. Tehát ők dolgoznak azon, hogy a gyógyszereket fermentálják. Mert ők is rájöttek, hogy ugye a hatóanyag ez jó, de rengeteg mellékhatást produkál. Ilyen meg olyan meg amolyat. És most rájöttek, abba belegondoltak, hogy talán ha átfermentáljuk az egészet, és egy glikoprotein kötésbe megy be ez a gyógyszer anyag, akkor a mellékhatások lényegesen csökkenek. Tehát ott tartunk, hogy ma, hogy maga a nagy behemót gyógyszeripar, amely mindenható a gyógyítás területen, amely mindent diktál, és mindent meghatároz, és mindent előír, és semmit nem enged amúgy másnak, rájön, hogy ezek a technológiák, ezeket használni kellene. Ez nem azt jelenti, hogy lesz majd egy boldog és szebb jövő, attól sajnos messze vagyunk, de én bízok abban, hogy ez a mai esti előadás némileg szemnyitogató lehetett, hogy egy néhány dolgot, egy néhány hibát látjuk, esetleg a saját életünkben, kitörési lehetőségeket, esetleg olyan folyamatokat ismertünk meg, amelyek eddig esetleg a számunkra ismeretlenek voltak, és talán egy néhány kitörési lehetőséget, hogy lehet ebből kijutni. Én bízok benne, hogy ezt az emberi testet megfelelő elővigyázatossággal, tudatos életmóddal, a megfelelő tudással egészségben tudjuk tartani, de nem lár-pulár, hanem ahhoz, annak érdekében, hogy ez az egészséges test tulajdonképpen egy egészséges elmélet, vagy egy egészséges elme, és egy egészséges gondolkodásnak a kiszolgálója lehessen, mert az egészséges test önmagában sok mindent még nem eredményez, de ha az egészséges test egy jó gondolkodást, egy felülről származó filozófiát és a szeretetet tudja támogatni, akkor én úgy gondolom, akkor eredményes is lesz ez a törekvés, és érdemes is volt egy egészséges testért küzdeni. Bízok benne, hogy mindenki így akarja, és hogy ez a legfőbb cél, mert az a híres mondás, hogy egészséges testben egészséges lélek, az egy bárcsakkal kezdett, mert ugye bárcsak minden egészséges testben egészséges lélek lenne. Mi az egészséges testre törekszünk, törekedjünk ugyanakkor az egészséges lélekre is. Köszönöm szépen!

Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és először a gyerekekhez szeretnék szólni, mert látom, hogy szép számmal vannak itt kisebb és nagyobb gyermekek is, már kamaszok. És egy gondolatot szeretnék nektek felidézni a Bibliából, mégpedig Példabeszédek könyvében van egy mondat, ami nagyon elgondolkodtat, ad benneteket is, így szól: a haragban áradás van, a búsulásban kegyetlenség, de kicsoda állhat meg az irigység előtt? Ismertétek ezt a mondatot? A haragban áradás van, a kegyetlenségben búsulás, de kicsoda állhat meg az irigység előtt? Példabeszédek 27. fejezet 3. verse. Én az utóbbiről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy ti szoktatok irigyek lenni? Volt már, hogy voltatok irigyek? És tudjátok, mi az, hogy irigység? A kisebbek kedvéért mondom el csak, nem a nagyobbak, mert ők tudják. Az irigység az, amikor kívánjuk a másét, és mi nem adunk senkinek a magunkéból. Amikor a magunkét megtartjuk, és azt mondjuk, hogy ebből senkinek nem adunk, mert ez a miénk, közben meg még a másikét is kívánjuk, ami nem a miénk. Mind a kettő irigység. És tudjátok, erre mondja az ige, hogy kicsoda állhat meg az irigység előtt. Nagyon-nagyon csúnya a magatartás. A szeretet himnuszában is azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet nem irigykedik. És tudjátok, hogy az irigységből mennyi tragédia és szomorúság történt. Például tudjátok, hogy Káin miért ölte meg Ábelt? Mert megirigyelte az áldozatát, hogy Isten az ő áldozatát elfogadta. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az új szövetségből pedig azt lehet tudni, hogy Jézust is azért ölették meg a papok, mert irigykedtek Jézusra. De most nem ilyen bibliai példákról szólnék, hanem egy példát idéznék fel nektek a természetben, hogy az irigység és az önzés hova vezet. És ez milyen csúnya dolog. Észak-Amerikában élnek úgynevezett vérszívó denevérek. Ha valaki olvasta a Nyitott Szemmel magazint, abból már tudhatja, hogy miről fogok beszélni. Én is úgy hallottam ezt a történetet. És ezek a denevérek 30-40 fős közösségben élnek. Láttatok már denevéreket? Ezek a denevérek hogy táplálkoznak? Úgyhogy mindig éjjel mennek vadászni, és éjjel találnak különféle kis állatokat, amiket elkapnak. Egy részét megeszik, de leginkább először a vérüket szívják ki ezek a denevérek ezeknek a kis állatoknak. Lehetnek ezek a kis egerek, kis pockok, vagy az afrikai, vagy az dél-amerikai őserdőben sokféle kis állat. És ezek aztán hazamennek, ez a néhány denevér, és ők táplálják az egész törzset. 30-40 főt, 5-6 fős denevér viszi haza az élelmet, jól felszívják magukat a pocakjukban élelemmel, és éjszaka jönnek oda a többiek, a 30-35 fő, ugye nem túl gusztusos, hogy kérünk szépen vacsorát. És tudjátok, hogy ugye hát a 30-40 fő közül honnan tudják meg, hogy ki volt vadászni? Nem figyelik azt pontosan, hogy ki volt vadászni, onnan tudják meg, hogy megkapargatják egymás gyomrát, ezek a denevérek egymás végig kapargatják, hogy kinek mekkora a hasa. És akinek jó nagy a hasa, ott megállnak. Megállnak ezek a denevérek, mert azt mondják, na ez jól van lakva, akkor így piszkálgatják, hogy adjon enni, mert sajnos nem túl gusztusos, de úgy etetik a többieket, hogy visszaöklendezik egy részét az ételnek, és abból esznek a többiek is. Hát ugye ez nem, de ilyen az állatvilág. Na és tudjátok, ebből nem ezt akarom kihozni, hogy most hogyan etetik egymást, de van olyan, képzeljétek, van olyan denevér az 5-6 közül, aki egész éjjel vadászott, aki azt mondja, hogy nekem kell mind, amit megettem, azt abból nem adok senkinek. És magába tart, hiába kapargatja a gyomrát, hogy kérek enni, az másik denevér, azt mondja, nem adok enni. Húha, csak tudjátok, mi lesz ebből? Lehet, hogy ő jól lakik, és ő aztán ilyen szép,
szép nagyra nő egy-két éjszaka során, aztán utána viszont egy másik csapat indul, mindig váltják egymást a denevérek, másik ötfős csapat indul éjszakai bevetésre, vadászatra, ők is megtöltik jól a hasukat, és ezek a denevérek annyira okosak, hogy megjegyzik azt, aki nem adott neki enni, nem adott a gyomrából, megjegyzik, és amikor ő jön kaparázgatni, hogy kérek enni, nem adnak neki. És tudjátok, hogy miért? És egyszer történik csak ilyen, hogy valaki nem ad, és azt az egész csoport megjegyzi, és tudjátok, hogy mi lesz abból? Akinek nem adnak enni, és ő nem megy vadászni. Egy pár nap után, mert ezek a denevérek nem egy nagy állatok, pár nap után, egy hét után meghalnak, elpusztulnak. És tudjátok miért? Mert irigyek voltak, mert önzők voltak, és ők kihalnak. És így maradt fent ez a faj, a denevérfaj, hogy csak azok az egyedek maradnak fent, és azok nőnek, és így szaporodhatnak el, csak azok, akik enni adtak a másiknak, akik önzetlenek voltak. Akik nem adtak, azokat adjuk olyan fejlett ezeknek a denevérek, hogy megjegyzik,

Ő volt, irigy volt, az kipusztult. Kedves gyerekek, ezt csak úgy elmondtam az állatvilágból, hogy figyelmeztetés számunkra is, hogy nekünk se jó, lehet, hogy nem halunk ki, és nem halunk éhen, ha önzőek vagyunk, ugye? Azért valahogy mégiscsak fent marad az életünk, de nem leszünk boldogok. És lehet, hogy kiközösítenek bennünket, és bizony nem szeretnek sokan, ha önzőek maradunk. Ezért egy közösségben, egy társadalomban, még az állatok világában is csak azok az egyedek életképesek, csak azok fejlődhetnek, maradhatnak fenn, akik mindig önzetlenül adnak a másiknak. Jó? Köszönöm, hogy figyeltetek. A mai témánk pedig a felnőtteknek, és ez az ige ne felejtődjön el, hogy kicsoda állhat meg az irigység előtt. Ugye az irigység, az irigyszemű ember, az végül elpusztul. János evangélium a 20. fejezetét olvassuk el. János evangélium a 20. fejezete. Jézus feltámadása után tanítványoknak ezt mondta. Huszadik fejezet, 21. és 22. verszakát olvasom. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És amik ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. A mai alkalommal a szent lélekről szeretnék szólni, de mielőtt ugye arról szólnék csak ebből az igéből, szeretném feltenni a kérdést mindannyiunknak, hogy vettünk-e szent lelket? Ugye Jézus azt a küldetését megerősítette, amit János evangélium a 17. fejezetében a főpapi imájában elmondott, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is akép küldelek titeket. Most hallom, hogy itt nagyon sok szép program lesz, tehát, hogy evangelizáció, megyünk és hirdetjük az evangéliumot. Hát Jézust követjük ebben, hogy amiképpen őt küldte az Atya, úgy küld bennünket is, de ezt úgy nehogy már magunktól tegyük csak. Ezután erősítette meg Jézus, hogy vegyetek, ezért vegyetek szent lelket. Amit aztán az apostolok cselekedeteiben megismételt Jézus az első fejezetben, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és elnyeritek a szent lelket. És Jézus azt mondta, hogy így jelképes, hogy rájuk lehelt. Ez annyira nem volt jelkép, de azért jelképes volt Jézustól, mert ugye mit akart ezzel kifejezni, hogy amikor Jézus a teremtéskor kiformálta a föld porából az embert, a holt anyagból, és lehellette bele az életnek leheletét, és így lőn az ember élő lélekké. Ezt akarta hangsúlyozni, hogy most is úgy lehelt a tanítványokra, hogy szinte ugyanazzal arányos a szent lélekkel való közösségünk, mint amikor életet lehelt a holt anyagba a teremtő, hogy élet legyen benne. Ugye az a ruach szó szerepel, ami életerőt jelent, de a szent lelket is, és így lőn az ember élő léleké, hogy így leszünk, így lehetünk mi is egyedül keresztények, vagy Krisztus követői, gyümölcstermő követői Krisztusnak, hogyha a szent lélekkel kapcsolatban vagyunk, sőt, ha betölt bennünket. Az elmúlt év végén, biztos már Gábor hirdette, mert Veszprémbe hirdette, de én is hirdetem nektek, lépések a személyes ébredésért. Ez megvan nektek, ez a könyv, vagy mindenki elolvasta? Jól van. Akkor szeretnék ebből felidézni nektek valamit, ami a mai Szentlélekkel való kapcsolatunkról szól. Nagyon hatásosnak tartom, bevezető gondolatnak, és nem hatásvadászkodás miatt, hanem mert, hogy egy ma élő afrikai divízió vezető nyilatkozott arról, hogy hogyan is áll az advent nép a Szentlélekkel való kapcsolatában. Ezt írja. Mindazt, amit a közösség elért, 95%-ban a Szentlélek segítsége nélkül is el lehetett volna érni.

Azt írja, hogy nagyon sok buzgósággal, szorgalommal sok mindent el lehet érni, és 5%-ban ott van a Szentlélek, de 95%-ban az emberi erőfeszítés. És azt mondja, ha a Szentlélek ma elvétetne a gyülekezettől, akkor mindannak, amit mi teszünk, a 95%-ában senki nem venné észre a különbségét. Hogy ez elvétetne ma a Szentlélek. 95%-ban senki nem venné észre, hogy eltűnt a Szentlélek. Ha a Szentlélek az új szövetségi egyháztól vonatott volna meg, annak 95%-a, amit tettek, véget ért volna, és mindenki észrevette volna a különbséget. Értitek? Tehát az őskeresztény korban, a pünkösd idejében, ahogy a Szentlélek evangéliumot hirdetett, ahogy segített az apostolok munkáját, 95%-ban, ha azt visszavonták volna, mindenki észrevette volna. Ma, ha 95%-ban a Szentlélek visszavonulna, akkor alig vennénk észre, csak 5%-ban. És hát nem azt jelenti, hogy ne igyekezzünk, tehát ne legyünk szorgalmasak, ne menjünk szolgálatba, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a Szentlélekkel talán gyümölcstermőbb és hatékonyabb lehetne a szolgálatunk egyénileg és közösségileg is. Így mondja itt a másik oldalon, és ebből a könyvből aztán nem akarok már többet idézni, de ezt még fontosnak tartom, mert nagyon, nagyon mély gondolat. Isten 6 hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta magát neki, mint amennyire mi őnélküle 60 év alatt eljuthatunk. Ezt felolvashatom még egyszer? Hogy Isten 6 hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta magát neki, mint amennyire őnélküle 60 év alatt mi meg tudunk tenni. Ugye 6 hónap meg 60 év között van némi különbség. Viszont ismerjük apostolok cselekedetéből, tehát lapozzuk fel, még egyszer a kérdést hagyd tegyem föl, apostolok cselekedete 19. fejezetével, amit Pál apostol kérdezett az efézusiaktól. Apostolok cselekedete 19. fejezetében. Olvasom az első 4 versszakot. Lőn pedig azon közben még Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezék, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik. Tehát Pál mondta. Mondanékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-e szent lélek. Ugye ezt talán rólunk nem lehet elmondani. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának, a János keresztségére. Monda pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek. Tudnélik a Krisztus Jézusban, még az 5. verset, mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére, és mikor Pál rájuk vetette kezét, szállt a Szentlélek őrájuk, és szóltak nyelveken, és prófétáltak. Tehát csak azért olvastam fel, 2 gondolatot szeretnék ebből is kiemelni, hogy egyrészt az efézusi hívők visszakérdeztek, hogy azt se tudtuk, hogy vagyon Szentlélek. Azt se tudjuk, hogy mi a Szentlélek, meg hogyan működik tulajdonképpen. És Pál utána gondolom elmagyarázza nekik, és Jézus Krisztusról beszél, és amikor ezt hallották, akkor utána a Szentlélekre elkezdtek prófétálni és nyelveken szólni. Tehát egy óriási minőségbeli változás történt a Szentlélek bennük lakozása és munkája által. Tehát ez még mindig arról szól, ez a bevezető néhány gondolat, hogy óriási a különbség a Szentlélek nélküli és a Szentlélekkel telített állapot között. Tehát nem elenyésző a különbség. És hogy az is elgondolkodható ebből az apostolok történetből, hogy,
hogy vajon bennünket is meg lehetne kérdezni arról, hogy vajon vettünk-e szent lelket, vagy tudjuk-e mi az a szent lélek is. Tudom, hogy elméletből ötösre vizsgáznánk. Kedves gyülekezet, én tudom, hogy sokan el tudnánk, most fölállnánk, hogy mi a szent lélek, el tudnánk mondani néhány szombatiskolai tanulmányt, meg igeversből felidézni. De hogy ez azért különbség, hogy a gyakorlatból, és itt hangsúlyosan szeretném, a gyakorlatban, a gyakorlati életünkben tudjuk-e, ismerjük-e a szent lélek munkáját. És mondhatom magamról, hogy én magam is fel kellett, hogy tegyem a kérdést magamnak, és sok mindent mondhatok, hogy most kezdem én is kutatni ezt a kérdést, és felfedezni, hogy mit jelent az, hogy szent lélekkel való kereszténység és Krisztus követés. Szeretném profétikusan is megfogalmazni a probléma súlyát. Ugye a 10 szűz példázatában Jézus csak egy dologról beszélt, ami egy kis apró dolognak tűnt a különbségben az 5 okos és az 5 bolond szűz között. Mindegyiknek volt ige ismerete, mindegyik várta Jézust, mindegyik kiment a vőlegény elé, és még egy darabig egyformának tűntek, picit az alvásban is, nem? Sokat gondolkodok ezen a példázaton, hogy egy picit mindegyik elszunnyadt, picit mindegyik elaludt. Tehát én itt nem látok nagy különbséget, úgy külsőleg, hogy mondjuk mi a különbség az 5 okos és az 5 bolond szűz között, de egy különbséget mégis Jézus nagyon világossá tesz, hogy az egyiknek volt olaja, bőségesen olaja, és világított, a másiknak pedig nem volt olaja. És még egy nagy különbség, az egyiknek, mi akiknek nem volt olajuk, az 5 bolond szűznek, azok pedig venni akartak a társuktól, tehát ebből az következik, hogy azt se tudták, hogy ezt hogy lehet beszerezni. És ez lenne a következő kérdés, kedves gyülekezet, hogy lehet a szent lelket beszerezni. Bocsánat, ez a nagyon modern megfogalmazásban most egy ilyen fogyasztói világban, hogy lehet valamit megvenni, vagy hozzájutni. Ezért fogalmazok így, hogy lehet hozzájutni, hogy telítődhetünk, hogy lehet venni a szent lelket. Vegyetek szent lelket. Jézus rájuk lehelt, vegyetek szent lelket. Most mi ezt hogy tennénk a mai, mondjuk ma? Vagy van, úgy gondoljuk, hogy van, nem is kell venni. Hát nagyon, nagyon egyszerű dolgot szeretnék felolvasni, felidézni nektek. Ugye a Lukács evangéliumában Jézus erről beszélt nagyon-nagyon egyszerűen. De azért vannak ennek mélységei. Lukács 11. fejezetéből olvassuk el a következő részletet. Ugye a mi atyánkot Jézus elmondta ott a tanítványoknak, miután kérték, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus. És utána a 9. versről a 13. versig olvasom. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ áld-e néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót áld-e néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót áld-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle, akik tőle kérik. Ilyen végtelen egyszerű. Kérni kell a szent lelket, és megkapjuk. Mert felteszi Jézus a kérdést, melyik, ilyen egyszerű. Tehát semmi bonyolult nincs benne, csak majd ami ezután jön, az lesz érdekes. Melyik az az apa, akitől, ha a fia kenyeret kér, követ áldott neki? Gyerekek, volt már olyan, hogy apukától kértetek kenyeret, és apuka bejött a kertből, egy nagy követ tett az asztalra, tessék itt a kenyér. Itt a vacsora. Ez csak a figyelem felkeltés miatt mondom, hogy ugye ilyen sose volt. És Isten se tetsz ilyet soha senkivel, hogyha jó dolgot kérünk, akkor azt megadja. És jó dolog, ha azt mondta Jézus, hogy vegyetek szent lelket, akkor kapunk szent lelket.
Csak kérni kell. Csak kérni kell. És megkapjuk. Szoktunk-e kérni Szent Lelket? Szoktuk-e az imáinkban így kérni, hogy a Szent Lélek költözzön a szívünkbe? Vagy inkább ne késünk el az iskolába, hogy gyerekeknek minden jól legyen, stb. Minden jól menjen a mai nap, jól el tudjak végezni mindent, amit elterveztem. Kinek szokott napi imádság tárgyává válni, hogy Istenem, küldd el a Szent Lelket? Jézus megígérte, vagy mondta, hogy kérjétek és megkapjátok. Ha ti gonosz létetekre, azt mondta, természetünk ellenére minden jót meg tudunk a gyerekeinknek adni, akkor ezt ő is meg fogja adni, ha kérjük tőle. És ezután jön a nagy kérés, hogy én is kértem a Szent Lelket, így most, hogy ezt elkezdtem ezzel foglalkozni, itt a könyvet elolvastam, és kérem a Szent Lelket, most mi lesz ebből? Ellen White azt írja, hogy a Szent Lélek a legfontosabb ajándéka Krisztusnak, mert ebben minden benne van. Erre még inkább elkezdtem gondolkodni azon. Mit jelenthet ez, hogy a Szent Lélek Krisztus legdrágább ajándéka, amiben minden benne van, vagy Isten legdrágább ajándéka? És akkor mi következik ebből? Na, valaki el tudná mondani, hogy amikor kért Szent Lelket, akkor mi történt vele. De majd lehet, hogy délután beszéljünk erről, jó? Mert érdekes dolgok történhetnek, nem? Viszont, hogy konkrétizáljam, és hogy valóban mi történhet, lapozzuk fel János evangéliuma 16. fejezetét, hogy amikor megkapjuk a Szent Lelket, kedves gyülekezet, akkor mi történhet bennünk? Most elsősorban, hogy a Szent Lélek nem valami most külön ajándékokat akar adni, vagy valami, nem tudom, valami anyagi dolgot, hanem bennünk történik valami. János evangélium, az egész János evangélium a 14. fejezetétől a 17. ugye a Szent Lélek ígéretéről szól, és lapozzuk fel ezt a 16. fejezet 8. versétől a 11. versig, jó? Ezt olvassuk most el, hogy mi történik akkor, amikor eljön a Szent Lélek. Vagy megkapjuk a Szent Lelket. És az, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Teljesen világosak ezek a versek, ugye? Szerintem nem. Nekem sem teljesen, de próbáljuk megérteni, hogy mikor eljön a Szent Lélek, akkor mit tapasztalunk meg. Ezek egy kicsit olyan homályos és megfoghatatlannak tűnő dolgok, hogy mi történik, amikor a Szent Lélek elkezd munkálkodni egy ember életében. Jézus azt mondja, megfeddi, de itt az más fordításban így is mondhatjuk, hogy meggyőzi. Meggyőzi a világot, vagy meggyőz bennünket valamiről. A Szent Léleknek van egy meggyőző, egy bennünket valamire elvezető befolyása és munkája az életünkben. Például a 13. és a 14. verset olvasom, és ennek összefüggésében próbáljuk megérteni ezt a három ige verset, és szeretném, ha együtt tudnánk gondolkodni ebben a három kérdésben, hogy ez mit jelent. Tehát ennek a fényében próbáljuk megérteni a 8, 9, 10, 11. verset. Mikor eljő, amaz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Hát ennek az összefüggésében, különösen a 14. versben, hogy az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ennek a fényében, ebben a 14. vers fényében tudjuk megérteni pontosan, hogy a 9., 8., 9., 10. vers, 11. vers, az mit is jelent? Különben valami félelmetes dolognak tűnik, hogy
eljön és megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ez valamilyen első hangzása, ez olyan, hogy most engem össze akar törni, vagy fejemre akarja olvasni az igazságot, a bűneimet. Először ez juthat eszünkbe, hogy a Szentlélek arra azért jön el, hogy fejemre olvassa a bűnömet, az Isten igazságát, meg hogy lesz utolsó ítélet, és akkor majd elpusztulsz, ha ezekben a bűneidben maradsz, ugye? Valami ilyesmit értünk meg, pedig egészen másról van itt szó, hogyha azt veszük, hogy a Szentlélek azért jön el, mert engem dicsőít, az enyémből vesz és megjelenti néktek. Az előző fejezetekben azt is olvashattuk, hogy eljön a vígasztaló, nem hagylak titeket árvákul, hanem eljön a vígasztaló hozzátok, elküldöm hozzátok, hogy ne maradjatok egyedül. És ő engem dicsőít majd. És itt a parakleitos szó szerepel, és még mindig, hogy megértsük jól ezt a három kijelentést. A parakleitos szót azt tudjuk, hogy mit jelent? Ugye szószólót is jelent, meg vígasztalót is. Például az 1 János 2:1-ben is, amikor azt mondja, hogy van szószóló, hogy a mi bűneinkért közben járjon, hogy ne vétkezzetek, atyám fiai, de ha mégis vétkeztek, akkor van szószólónk. Krisztusra vonatkoztatva van közben járunk, védőügyvédünk, de a Szentlélekre is azt mondja, hogy van védőügyvédünk és vigasztalunk. Védőügyvéd, tehát parakleitos jelenti a védőügyvédet is, és vigasztalót is. És most szeretném feltenni a kérdést nektek, hogy a védőügyvéd, a Szentlélek, mint védőügyvéd, szerintetek hogyan munkálkodik bennünk? Kinek a védőügyvédje? A Szentlélek bennünk. És aztán így vigasztaló is. Nyugodtan ezt kimondhatjuk, hogy, és így értjük meg a következő részeket, hogy Krisztus a Szentlélek által védőügyvéd önmagunkkal szemben, Sátánnal szemben. Krisztus bennünk a Szentlélek által, bennünk ő, mint képviselő, a Szentlélek, Krisztust dicsőíti meg a bűn, azzal szemben, amivel Sátán vádol bennünket, és amivel önmagunkat is vádoljuk, hogy Krisztust hozza a szívünkbe, hogy bemutassa őt, mint megváltunk. Tehát a Szentléleknek az a feladata, hogy megdicsőítse Krisztust bennünk, vagyis hogy rámutasson az ő szeretetére, megváltó kegyelmére, áldozatára, hogy ember ne csüggedj el. Ez a Szentlélek vigasztalása, és hogy milyen szószólója bennünk. Krisztus szószólója a Szentlélek bennünk. Mert magunk ellen és Sátán ellen kell, hogy valaki vigasztaljon bennünket. Értjük? Akkor innen, ebből próbáljuk megérteni, hogy a 8. vers mit jelent. Azt mondja, hogy mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A 9. vers azt mondja, hogy bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. A Szentléleknek meg kell győznie bennünket bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Ez mit jelenthet a gyakorlatban? Először próbáljuk megérteni magát a mondatot. A bűn tekintetében meggyőz bennünket, hogy nem hisznek, vagyis azt mondja, hogy rámutat a Szentlélek arra, hogy hát miért nem hiszel bennem, Krisztus? Miért nem hiszel Krisztusban? Bűn tekintetében, ezt emeli ki, hogy bűn tekintetében arra mutat rá, hogy a legnagyobb bűn, kedves gyülekezet, az, hogy nem hiszünk Krisztusban. Ugye azt mondja, a Szentlélek ezt akarja, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Végső soron, ugye Ádám és Éva tulajdonképpen miért bukott el? Nem volt bizalmuk az Istenben. A cselekedet, az, hogy leszakították a gyümölcsöt, az már csak a bűn következménye, de az alapvető bűn a bizalmatlanság, az Isten iránti bizalmatlanság. A Szentlélek arról akar meggyőzni bennünket, hogy ne legyünk bizalmatlanok az Isten iránt. Ne legyünk bizalmatlanok az Isten iránt.
Volt már időnként, hogy meggyőzött bennünket erről? Amíg Jézus itt élt a földön, addig nem kellett a Szentléleknek meggyőzni erről az embereket, mert itt volt. Emlékszünk rá az Emmauszi tanítványokat. Az Emmauszi tanítványokat keseregtek, lehajtott fővel mentek haza. Nem kellett még a Szentléleknek munkálkodni. Ott volt Jézus, és meggyőzte őket, hogy nincs okuk az elkeseredésre. Ő maga a megváltó és feltámadott megváltójuk van. Mikor a Mária Magdalena kifut a sírhoz, és meglátja az üres sírt, akkor elkeseredik, hogy hova vitték az én uramat. Jézus megjelenik, hogy én vagyok az. Tehát Krisztus vigasztalta, hogy higgyél bennem. Hitre és vigasztalásra bátorított. A Szentlélek hitre és bizalomra bátorít Krisztusban bennünket. Nem tudom, hogy ismerjük-e a Szentléleknek ezt a munkáját, amikor bizalomra, Isten iránti hitre, Isten iránti közösségre és elfogadásra bátorít bennünket. De hogyan teszi ezt meg? Hogyan teszi ezt meg? Ugye mindenképpen úgy tudja Jézus megtenni, és ezt akarja az életünkben elvégezni, hogy nekünk, és itt ezt jól meg kell értenünk, nekünk alapvetően az a problémánk, hogy vagy nem merünk Istenhez menni a bűneink miatt, vagy a bűneinkkel jól együtt el tudunk éldegélni, és akkor azért nem megyünk az Istenhez. A Szentlélek pedig azt tudja elvégezni, hogy először rámutat a bűneinkre, és utána pedig rögtön úgy mutat rá a bűneinkre, hogy ezért halt meg Krisztus. Ezekért a bűneidért halt meg Krisztus. Nekem nagy segítség volt, hogy a Szentléleknek ezekről a gondolatairól, vagy munkáiról kicsit többet megértsek ez a könyv. Persze a piros könyv a Szentlélek eljöreátok is hasonlókat ír, de most ebből szeretnék nektek felidézni valamit, hogy a Szentléleknek tulajdonképpen mindig végsősorban az a munka, hogy Krisztus dicsőítse meg az életünkben. Ez az alap. De Krisztus nem tudja megdicsőíteni az életünkben, hanem mint bűnbocsátó megváltóként ismerjük fel, amikor a bűneinkre mutat rá a Szentlélek. Láthatjuk tehát, így mondja a 100. oldalon ez a könyv, Roy Hession Teljetek meg Szentlélekkel című könyve. Láthatjuk tehát, hogy a Szentlélek Jézus nagyszerű ügyvédje, aki rámutat a szükségleteinkre is, és arra is, hogy Jézus tökéletesen betölti azokat. Ő felel meg a vádló bűnökre az emberi szívben, amikor rámutat, hogy Krisztus és az ő vére a válasz a bűn problémájára. Kedves gyülekezet, ki nem éli úgy az életét sokszor, hogy én egy rettenetesen gyenge keresztény vagyok. Rettenetesen bukdácsoló keresztény vagyok. Rettenetesen sok bűnöm van. És nem vagyok méltó Krisztushoz sem menni, meg ki még kereszténynek se hívhatom magamat. Ilyen élettel a háttérben, amiben élek. Ugye Homberger mondja, hogy ha prédikátorok úgy prédikálnának, hogy közben egy vetítő vásznon kivetítenék, hogy éltek az elmúlt héten, ki merne ide kiállni? Itt a bűnről beszélnek, a bűn legyőzéséről, meg a győzelmes életről. Tulajdonképpen a bűneink miatt először a Szentlélek rámütött, hogy azért ne lépj túl azon, hogy azért bukdácsoló lény vagy, és azért jó sok jellemhibát fel lehet fedezni az életedben, nem csak másoknak, magadnak bőségesen, de másoknak is rengeteg szúrja a szemét, amit lát nálad. És ez elcsüggeszti az embert. Én nem tudom, hogy egy őszinte, becsületes keresztény embernek van-e lelkiismeret fulladása. Nincs-e sokszor lelkiismeret? Aki őszintén akarja Krisztust követni. Nem? Az olyan kétségek gyötörhetik, hogy itt egy magas mérce, hogy legyetek tökéletesek, meg Isten király szék előtt álnokság, fethetetlenség nem találtatik szájukba, stb. És itt az advent üzenet, stb., hogy tiszták, tökéletesek, szeplőtelenek. Gyülekezetben még csak úgy tudok viselkedni, de hazamegyek, jönnek a problémák, gyereknevelés, stb. Hát milyen élet? Milyen élet? És egy ilyen önvád, lelkiismeret furdalás. És kedves gyülekezet, a Szentléleknek a munkájára most szeretnék rámutatni,
hogy az a Szentlélek munkája kell, hogy legyen az életünkben sokszor, és megtapasztalható, hogy miközben a bűneinket tényleg nem kicsinyítjük le, annál inkább meglátjuk Krisztus vérét, Krisztus áldozatát, ami bűneinkre tökéletes megoldás. Mondhatnánk azt, kedves gyülekezet, hogyha a Szentlélek úgy mutatja meg a bűneinket, hogy rögtön Krisztushoz megyünk, ez a Szentlélek munkája. Az a Sátán munkája, hogy úgy mutatja meg Sátán a bűneinket, hogy elkeseredjünk és tönkre menjünk. És csüggedjünk és szégyenkezzünk önmagunk és mindenki Isten előtt. A Szentlélek munkája úgy mutat rá a bűneinkre, hogy rögtön a megváltó vérére hivatkozhatsz, és megláthatod azt, hogy te érted halt meg Krisztus. Lapozzuk fel Ézsaiás 12. fejezetét, mert ezt szemlélteti tulajdonképpen Ézsaiás próféta, hogy a Szentlélek azt mondja, meggyőzi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. A bűn nem szabad, hogy elválasszon Krisztustól, hanem inkább éppen, hogy hozzá kell, hogy vezessen. Ahogy Ézsaiás írja ezt a 12. fejezetben, Ézsaiás próféta, íme az, olvasom a 12. fejezet első 3 versszakát, és így szólsz ama napon, ekkor, amikor a Szentlélek megszólít. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Ugye ez a Szentlélek vigasztalása. Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőn nékem szabadítom, és örömmel merítek vizet a szabadítók útfejéből. Ez a Szentlélek munkája, ha ezt, tehát reggel kérjük a Szent Lelket, ugye, ahogy kenyeret kérünk, és nem követ, kapunk, az Isten meggyőz bennünket a Szentlélek által, amikor a bűneinkre rámutat, hogy ember, az Isten a te szabadítód, nem kell félned, mert erősségem és énekem az Úr, és lőnékem szabadítom. Vagyis azt érted meg, kedves gyülekezet, hogy az Isten érted halt meg. Ez a Szentlélek munkája. Azt érti meg az ember, hogy személyes megváltóm Krisztus. Azt érted meg, hogy a megváltásban Krisztusra mutat a Szentlélek, a megváltásban megbékélhetsz, a megváltásban megnyugodhatsz. Krisztus érted halt meg a kereszten. Az 1 Korintus 12:3 is ezt mondja, hogy senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, hanem a Szentlélek által. Ismerjük ezt az igét? Azért lapozzuk fel, mert ennek van egy összefüggése. 1 Korintus 12, vagy nem is muszáj föllapozni, én csak elolvasom, hogy ne menjen el az idő vele. Azért tudtatokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem ha a Szentlélek által. Ismerjük ezt a mondatot? Úgy nagyjából, de hogy tapasztaljuk ezt? Hogy Krisztus az én megváltó, mondja Ézsaiás próféta, az én szabadítom, bízom és nem félek. Mert így mondja a Szentlélek, mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Tulajdonképpen a Szentlélek megérteti velünk Krisztus áldozatát, személyesen értünk hozott áldozatát. A Szentlélek hitet ad Krisztusban. A Szentlélek oda vezet minket a Golgotai kereszthez, és azt mondja, hogy leteheted a bűnödet, mert érted haltam meg. Ezt érted hoz, azokért a bűnökért. De tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ha mi könnyelműen veszük a bűneinket, akkor ezt nem tudja elvégezni a Szentlélekért, mert először rámutat a bűnökre. Csak ne álljunk meg itt, mert ugye mit szoktunk mi tenni, amikor rámutat a Szentlélek a bűneinkre, ez csak a fél munkája, vagy hogy mondjam, mert utána belép Sátán, és azt mondja, hogy szégyeld magad, már mióta ezzel a bűnnel együtt élsz. Tessék szégyelni magadat. Tessék lelkiismeret furdalást érezni.
tessék gyötrődni, depresszióba esni, mert már mióta milyen ember vagy. Ez már a sátán munkája. A Szentlélek csak rámutat. De utána rögtön oda akar vezetni, ahogy Ézsaiás mondja, és az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr és lőnékem szabadítom. És ja, és utána ezt mondja, és örömmel meritek vizet a szabadítók útfejéből. Ugye ez olyan megragadó, mert ebben a képben benne van, hogy örömmel merítek vizet a szabadítók útfejéből, a víz is a Szentlélek jelképe, de ezt merítenünk kell, a kútfőből nekünk kell meríteni, és amikor Krisztus áldozatát megértjük, akkor a Szentlélekből merítünk még többet. Akkor a Szentlélek még hatékonyabban és még mélyebben tud bennünk lakozni, mert Krisztust hozta, és Krisztus szeretetét hozta a szívünkbe. Krisztus áldozatát hozta, megértéssel, ugye? Senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, hanem ha a Szentlélek által. Tehát mondhatjuk, hogy a Szentlélek nélkül Krisztus áldozata az úgy van, 2000 évvel jó meghalt, meg teológiailag tudom, dogmatikailag, hogy ez a bűn megoldása, de nem válik személyessé Krisztus áldozata. Értjük? Tehát a Szentlélek személyessé teszi. Tehát ez az első, hogy a Szentlélek meggyőzi az embert, hogy nem hisznek én bennem. Tessék hinni bennem. Tessék hinni bennem. Ez a Szentlélek munkája. Tessék elhinni, hogy te érted, haltam meg. És tessék ne gyötrődni, és tessék ne lelkiismeret furdalással élni az életedet, mert akkor olyan, mintha ott állnál, sírnál az üres sírnál, hogy nincs megváltóm, mint Mária. Ott az üres sírnál, hova vitték az én megváltómat? A Szentlélek pedig úgy lép oda, mint Krisztus, hogy ne sírj, itt vagyok, tessék. Vagy az Emauszi tanítványoknál, hogy tessék, én vagyok, aki veled beszéltem. Vagy Samária asszonynál. Azért tartom nagyon fontosnak ide kapcsolni a Zakariás ígét, hogy azon a napon kútfő fakad Jeruzsálemnek minden bűn és tisztátalanság ellen. Zakariás 13.1. A kútfő, amiből meríthetünk, minden bűn és tisztátalanságra gyógyszer. És Jézus ezért mondta a samáriai asszonynak, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát értjük, a Szentlélek az örök életre búzgó víznek kútfeje, de miért? Mert Krisztust dicsőíti meg. Krisztus vigasztalását, Krisztus áldozatának a vigasztalását, a bűn megoldásának a személyességét hozza el az életünkbe. Különben gyötrődhetünk a bűneink miatt még 100 évig. És ez segít bennünket oda, amit itt olvashatunk, hogy Krisztus meghalt, nem fogom befejezni, majd délután folytatjuk. Krisztus azt mondja, hogy meggyőzi a világot arról, hogy én az atyámhoz megyünk. Ugye? Hogy én az atyámnál vagyok. Ez az igazság. Jézus elvégezte tökéletesen a megváltást. Tökéletes, hogy mondjam, szószólónk van. Krisztus szószólónk az atya előtt. És igaz, az az igazság, hogy téged igazzá tesz az ő áldozata áldat. Most csak lerövidítem azt, amit szerettem volna még mondani, de majd délután még beszélgethetünk erről. Tehát úgy érdemes ezeken elgondolkodni, és mondom őszintén, hogy ez az a második pont, amire még teljesen nem jutottam el, hogy ez pontosan mit is jelenthet. Ezért most csak röviden szóltam erről, hogy mikor azt mondja, és akkor erről beszélgettetnénk, amikor azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek meggyőz arról, hogy én az atyához megyek, ugye így van pontosan? Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és nem láttok többé engem. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott van Jézus az atyánál, és szószólóként. Ott a mennyben is közben jár értünk. A Szentlélek erről győz meg. Ez az igazság. És ezáltal lehetsz igaz te is, mert Krisztus igazságát számítja be az atya
nekünk. És az utolsó gondolat, ami az elsőhöz is nagyon szorosan kapcsolódott, amikor azt mondja, hogy ítélet tekintetében, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, ez pedig azt jelenti, hogy meggyőz bennünket ítélet tekintetében, még pedig arról, hogy én ezt úgy értem, hogy Krisztus a bűnt megítélte. Krisztus megítélte úgy, hogy Sátán, a világ fejedelme levettetett a mennyből. Krisztus a kereszten Sátánt kárhoztatta az áldozatával. E világnak fejedelme megítéltetett, ez a hangsúlyos. E világnak fejedelme megítéltetett. És mit mondott Jézus ennek az előző fejezetnek a végén, hogy jön-e világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Jézus tehát úgy élt, hogy tökéletes életet élt a világ fejedelme, nem tudott benne semmi rosszat véghez vinni. Ez azt jelenti, hogy ez a mi életünkben is valóságá válhat. Mikor Jézus azt mondja, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, ezzel nem azt mondja, hogy csak bűnbánat és bűnbocsánattal, Krisztus áldozatában hív, higgyél, és minden megoldódik, hanem azt akarja ezzel kifejezni Jézus, hogy amikor Krisztus a kereszten győzött, amikor Krisztus a kereszten emberi természetében győzött, és értünk az életét feláldozta, ezzel tulajdonképpen nekünk is lehetőséget teremtett arra, hogy a Szentlélek által mi is győzhessünk. A Szentlélek által mi is győzhetünk. A Szentlélek bennünk lakozásával. A világnak fejedelme megítéltetett. Gondoljátok meg, egy vesztes, egy Sátán elbukott lény akar hatalmat gyakorolni felettünk. Ő megítéltetett. Persze gyakorolhat még, ha a Szentlélek nem ad hatalmat és erőt ahhoz, hogy Sátán fejére taposhassunk mi is Krisztus által. Itt is Krisztus dicsőíti egyébként ez a harmadik szakasz is, hogy Krisztus által, ha Krisztus benned lakozik a lélek által, akkor te is úgy fogod látni Sátánt, mint ami megítéltetett, és amit le lehet győzni. Nem feltétlenül kell a bűnnek megadni magunkat. Utoljára lapozzuk fel ezt a Római Levél 8. fejezetét, ezt az egyébként jól ismert igét, és ezzel szeretném most egyelőre lezárni ezt a gondolatot, és majd folytassuk tovább a gondolkodást, ezen a három mondaton délután, akik itt maradunk, hogy ezt mondja Pál apostol a 8. fejezet első 3 versszakában. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből. És kedves gyülekezet, az az ember, aki megérti Krisztus áldozatát, megérti, hogy a bűneiért Krisztus meghalt személyesen, akit betölt Istennek ez a szeretete, kitöltetik a Szentlélek által Istennek ez a szeretete, az az ember hatalmat nyer arra, hogy Isten fiai legyen. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hisznek ő benne. És Krisztus hatalma, ahogy legyőzte ő a kereszten és az emberi természetében is a bűnt, a lélek által ugyanez a hatalom adatik nékünk is. Ugyanez a krisztusi, ami által ő a lélek által ezt meg tudta tenni. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem, ez a lényeg, akik nem test szerint járnak már, hanem lélek szerint. Mert Krisztus megdicsőíti magát bennük, ugye, ahogy mondja ez a vigasztaló Szentlélek szerepe. Mert Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Hát természetesen nem azt jelenti, hogy nem buknak el többet, de nem bukdácsolnak, és nem Szentlélek nélkül, magukra maradva küzdenek a bűnnel szemben, hanem a Szentlélek törvényként lakozik a szívükben. A Szentlélek ereje által Krisztus lakozik bennük, és Krisztus
segít nekik a bűn legyőzésében és a bűn elleni küzdelmükben. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a lélek, a testre, a lélek szerint a lélekre gondolnak. Úgy gondolom, hogy nem merítettük ki ennek a pár mondatnak a mélységei, de talán valamit sikerült abból egy picit felvillantani, abból a gondolatból, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodhat bennünk, hogy amikor a Szentlélekért imádkozunk, és ha kérjük a Szent Lelket, akkor mit képes bennünk elvégezni. Egyet szeretnék végül nagyon hangsúlyosan, utolsó gondolatként, lezárásként mondani. A Szentlélek Krisztust teszi hatalmassá bennünk. Krisztust teszi úrrá bennünk. Így mondja, hogy senki sem mondhatja Krisztust úrnak, hanem a Szentlélek által. Nem a Szentlélek az, ami valami csodát művel, hanem Krisztus az, aki csodát művel bennünk a Szentlélek által, mert megértjük Krisztus áldozatát, megértjük hatalmát, megértjük az istenség és az ember természetének a küzdelmét, és ez hogy mondjam, világos hatalmat, vigasztalást, erőt, kegyelmet hoz az életünkben, ami által, hogy mondjam, nem egyedül magunkban küzdködünk az emberi mi voltunkkal, a körülményekkel, a helyzetekkel, hanem Krisztus dicsőül meg a Szentlélek által bennünk. Kívánom, hogy ezekről nyerjünk tapasztalatokat, és próbáljuk megérteni a léleknek ezt a különleges munkáját bennünk, hogy megdicsőíti Krisztust bennünk személyesen, nem dogmatikusan, hanem az életünkben ott lesz személyesen Krisztus. Amen.

Szeretettel köszöntöm én is az egész gyülekezetet, és látok néhány gyereket, nem is kisgyerekeket, inkább egy kicsit nagyobbacskákat, mint ahogy mindig is tenni szoktuk, először hozzátok szeretnék szólni. Egy bibliai igét tanuljunk meg, nagyon könnyű, biztos hamar megjegyzitek, így hangzik: szeretettel szolgáljatok egymásnak. Nem tudom, érzitek-e, hogy ez mit jelent, hogy arra biztat ez az ige, hogy mindig azt keresd, hogy kinek segíthetsz és hol segíthetsz. És ezt jókedvel, örömmel, szeretettel tegyed. Szeretettel szolgáljatok egymásnak. Erről eszembe jut nekem mindig a Bibliából egy kép. Gondolom, gyerekek, talán hallottatok róla, hogy Pál apostolt ugye a hosszú szolgálata végén fogságba vetették, és hát ő fellebbezett a császárra, és ezért hajóval vitték fogolyként Rómába. Aztán végül hajótörést szenvedtek Málta szigete körül, és a Biblia leírja, hogy tényleg az Isten kegyelme volt, hogy mindannyian megmenekültek. Ki deszkákon, ki úszni tudott úgy, de valahogy mindenki kijutott a szigetre, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy az ott élő benszülöttek, azok hát nagyon emberségesen bántak velük, azt írja, hogy nagy tüzet gerjesztettek. Hát azt olvassuk, hogy 270-en voltak annak a hajón, hát tessék elképzelni, hogy mekkora tűz kell ahhoz, hogy 270 ázott, fagyott ember a körül melegedni tudjon. Tehát egy óriási tüzet kellett gyújtani, és ott azt olvassuk, hogy Pál apostol nagyon sok venyigét szedett. Nem tudom, tudjátok mi a venyige? Azok a, ugye, a szőlőnek a szőlővesszők, amik már ugye ott megszáradtak, és úgy elképzelem magam előtt az öreg apostolt, akit már mindenki tisztelt, hiszen mindjárt neki köszönhették az életüket tulajdonképpen. Ő tanácsolta őket a hajóban, és bátorította, és az Isten ő miatta óvta meg a hajó lakosait, és hogyha ő is ázottan, fáradtan, fázott,

ha leül a tűz mellé, akkor ezt mindenki teljesen megértéssel kezelte volna. De az apostol nem ezt tette, hanem jött, ment, hozott egy nagy petrence venyigét, ő is dobta a tűzre, és ez azt mutatja, hogy ő is olyan ember volt, ez a példaképünk, ez az apostol, aki megszokta azt, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hogy amikor mi a teendő, most nem prédikálni kellett, most ez volt a feladat, hogy ennyi ázott-fázott ember melegedjen. Akkor nagy nyalábokba vitte a venyigét a tűzre, és úgy szeretném, ha ti is fölfedeznétek mindnyájan, hogy milyen jó dolog segíteni, milyen jó azt lesni, hogy hol tehetek valami jót, hol segíthetek valamit. Még hozzáteszek nektek egy kis mai időből való történetet, ez jó pár évvel ezelőtt volt, valahova mentünk vidékre egy gyülekezetbe, de már pénteken este mentünk, és sok a látogatás volt közben, és oda, ahova igyekeztünk szállásra, azért nem tűzhottunk el végül, mert egy jó darabig, mert iszonyú nagy esőzés volt, és ez az Alföldön volt, ahol olyan sártenger tud lenni, hogy én csodálom az ottani autósokat, mondtam, ezek sárvízi hajósok, ahogy tudnak a sárba menni az autójukkal. Minden esetre mi nem voltunk olyan tapasztaltak ebben, és beragadtunk a sárba. És hát küszködtünk egy darabig az autóval, nem sikerült kijönni, aztán gyalogosan elmentünk ahhoz a családhoz, ahol a szállásunk volt, hogy hát éjszaka nem tudunk kinek szólni, tudnának-e segíteni. Hát az egyik fiú már pizsamába volt, de gyorsan rávett valamit a pizsama tetejére, jött az édesapjával, és hát ugye gondolhatjátok, hogy zuhogó esőbe, sárból kihúzni egy autót önmagában nem tűnik olyan vidám dolognak, de én soha nem felejtem el, mikor ez a fiú, mikor kész volt, kint volt az autó a sárból, akkor azt mondta, hogy fogja sajnálni az öcsém, hogy ebből kimaradt. Mert ugyanis ő már aludt. És őt már nem keltették föl. És akkor olyan jó érzés volt erre gondolni, milyen jó, hogy vannak ilyen gyerekek, milyen jó, hogy vannak ilyen szülők, akik így nevelik a gyerekeiket, hogy ő ezt nem fáradtságnak érzi, ő ezt nem nyűgnek érzi, hogy segítsen, még akkor is, ha nyakig saras lesz, meg már feküdne le, hanem akinek ez a legnagyobb öröm, hogy valakinek segíthet, valami jót tehet. És én kívánom nektek, gyerekek, hogy fedezzétek fel ezt az örömet, ami soha nem fog kifogyni, hogyha ti megszívlelitek ezt, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak, akkor mindig fogtok látni, ami valami jót lehet tenni, valamivel szeretettel lehet szolgálni egymásnak, és ez egy kifogyhatatlan örömforrássá válhat számotokra. Tehát akkor az igét jegyezzétek meg, és mi is mindnyájan felnőttek, jól tesszük, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Most pedig olvassuk el közösen a mai igehirdetés alapigéjét, az Efézusi Levél 5. fejezetéből a 14. verset olvasom. Az Efézusi Levél 5. fejezetéből a 14. verset idézem. Így hangzik. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Nagyon rövid ez a bibliai ige, de valójában életfontosságú mondani valója van számunkra. Azért vezeti be így, hogy annak okáért mondja, mert igazából két ószövetségi igét idéz itt és kapcsolja össze, de én most erre nem is szeretnék kitérni, aki akarja, az majd utána nézi, ugye a kis szöveg alatti jegyzetbe, hogy honnét is idéz tulajdonképpen az apostol. A mi számunkra most az a lényeges, hogy annyira időszerű ez a felhívás nekünk. Ugye így mondja, hogy serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból. Tehát látjuk, hogy ez párhuzamos, ugye? Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, mintha azt mondaná, aludni manapság, az csak halálba alvás. Annyira ébren kellene lenni. Nem tudom, kinek melyik új szövetség ige szakasz jut erről eszébe, nekem a 10 szűz példázata, ugye, ahol Jézus arról szólt, hogy ha valaki a Krisztus eljövetele előtti időben lelkileg alszik, tehát hagyja, hogy megnehezedjen a szíve ettől, amattól, az élet gondjaitól, és nem olyan eleven növekvő és fejlődő a hite és az annak megfelelő cselekvése,
akkor ha csak akkor akar ébredni, mikor már a fülbe harsok, hogy imhol van, már itt is van a vőlegény, akkor elkésett. És valahogy így van ez a Krisztus eljövetele előtti időszakban, hogy a Jóisten kegyelmes hozzánk, és nem engedi egyszerre a szabadon a szeleket, azokat a pusztító erőket, amelyek ugye fölszaporodtak az emberi történelemben. De amikor mindig egy-egy válság, vagy egy ilyen felrázó dolog elül, akkor mi hajlamosak vagyunk visszaaludni. Tehát ez a Jóisten részéről kegyelem, hogy egyszerre nem jutunk a legnagyobb nehézségekbe, de a mi részünkre pedig egy kísértés, hogy elülnek ezek a dolgok, napirendre térünk fölötte, és visszaalszunk. Pedig ezek a bizonyos idők jelei azért adattak, hogy a fülünkbe mondják azt, hogy serkenj föl, aki aluszol, és támadj föl a halálból. Én igazából ma ennek az igének a második részéről szeretnék beszélni, hogy mi az, hogy felragyog te néked a Krisztus. De egy rövid néhány szót mégiscsak szólnék arról, hogy mi minden ébrezgethetett minket a közelmúltban. És amin gyorsan napirendre tértünk. Mondom, ezt csak éppen érintőleg szeretnék szólni, de ezeken mindannyiunknak gondolkoznunk kell, mert könnyen nem vesszük észre ezeket, és könnyen nem töltik be az életünkbe azt a szerepet, hogy felébredjünk. Hát az egyik, az a bizonyos japán földrengés, amiben nem azt akarom kiemelni, hogy hát egy borzasztó földrengés, hát sok volt már, lehet, hogy még olyanabb lesz, hanem ebben volt egy megrázó dolog, tudnélik azt, hogy az emberiség először ébredt rá arra, hogy ugye kiutat keres az energiaválságból, ami annyira meghatározza most ezt a történelmi szakaszt, és hát mindenki azt gondolta, hogy hát az atom az viszonylag tiszta, viszonylag olcsó, majd alternatív energiaként a fenntartható fejlődésben majd az atom lesz a menedék, az atomenergia. És először döbbent rá a világ arra, hogy ez sem menedék, mert olyan erejű földrengések lehetnek, hogy azok meg atomkatasztrófát indítanak el. Az az ige jutott eszembe Ámos könyvéből, amely azt mondja, hogy az Úr napja, a végső kritikus időszaka az emberi történelmnek az olyan, mintha valaki oroszlán elől futna és medve bukkanna rá. Bemenne a házba, kezét a falhoz támasztana, ott meg a kígyó marná meg. Szóval, hogy valahogy nincs megoldás. Keresne az ember kiutat, erre kiderül, hogy arra se. Keresne kiutat, arra kiderül, hogy arra se. Ugye biztos mindnyájan észrevettük, hogy azóta országok vívódnak ezzel a kérdéssel, és például a japánok úgy döntöttek, befejezik az atomenergiát, a németek dettó, ugye? Annak ellenére, hogy ez egy kiútnak mutatkozott, mert szorongat az a félelem, hogy ha ilyen erejű földrengés ismétlődik, mint Japánban volt, akkor egy borzasztó atomkatasztrófa indulhat el. De ez volt egy óriási tanulsága ennek. Aztán ugye itt voltak az a borzasztó norvégiai esemény, meg a londoni néhány napos iszonyú fölfordulás, aminél meg azon lehetett elgondolkodni, hogy mennyi pusztító energia gyűlt fel a társadalomban. Szóval ez így a felszínen békés, meg rend van, de láthatjuk, hogy tulajdonképpen az ember fejekben, az ember szívekben iszonyú, hogy mi gyűlik föl, mennyi erőszak. Én bennem még mindig friss az élmény, hogy ugye Jézus mondta, hogy az ő eljövetele hasonló lesz a Noé napjaihoz, és én ezen úgy mindig úgy átsiklottam. Aztán egyszer úgy eszembe jutott, hogy mi is az, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, és akkor ugye az ember elolvassa a Mózes első könyve 6. fejezetében, hogy milyen volt a vízözön előtti világ, és egy-kettőre melbe vágja a 11. vers, amely azt mondja, hogy betelt a föld erőszakkal. Azért mondom, még ma is friss bennem az élmény, hogy megdöbbentett, mikor ezt felfedeztem magamnak, hogy hát mikor Jézus azt mondja, hasonló lesz a Noé napjaihoz, az egy felszólítás, hogy nézd meg, milyen napok voltak azok, mi van arról leírva a Bibliában. És mikor azt mondom, hogy betelt a föld erőszak, akkor egyszerre csak az ember észbe kap, hát ma is valami hasonló történik. És az is eszembe jut, hogy először milyen naívul értelmeztem például én ezt. Ugye volt egy időszak, amikor, hát nem tudom, az idősebbek talán emlékeznek, így sorba puffantottak le államfőket, ugye Indira Gandhit, a svéd miniszterelnököt, meg így sorba, és akkor azt gondoltam, hogy talán ezt jelenti. Aztán még hol volt a szeptember 11? Aztán hol volt, amikor emlékszünk, már azon is, hogy napirendet értünk, hogy szeptember 11 után azok a szörnyű robbantások, ugye
Spanyolországban, meg másút, akkor azt hittük, hogy na ez. Talán ez az, hogy betelt a föld erőszakkal. Aztán állandóan halljuk ugye az erőszak cselekményeket. De amikor azt látjuk, hogy nem is csak mondjuk egy ordas vallásos fanatizmus hatására, hanem mindenféle gyűlöletből, mindenféle haragból, ami földgyűlik az emberek lelkében, micsoda erőszak áraszthat el, akkor az ember elgondolkozik, hogy mennyire igaz ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ezek olyan jelek, amelyek mind ezt súgják a fülünkbe, hogy serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, mert most aludni, az csak az a halál felé menetelés, mert ez az idő adatott valójában a felkészülésre. Aztán mindenütt láthatjuk a demokráciák hanyatlását, ami a szabadság korszakát nyitotta meg a középkori időszak után. Elgondolkodtam rajta, hogy milyen érdekes jelenség az, hogy 16. Benedek pápa a német parlamentbe jelent meg. Az se véletlen, hogy még 100-an szabotálták, hogy a képviselők közül, hogy megjelenjenek tiltakozásul, mert az emberek érzik, hogy ez mit jelent. Ez is egy lépés, minden jelzés arra mutat, hogy a vallási és az egyházi hatalom összeolvasztása. Aztán, hogy ne menjünk messzire a saját országunkba, gondolom mindenki ismeri az új alkotmánynak a szövegét. A kereszténység nemzet megtartó szerepe. Kereszténység és nemzet egyenlőségjel. A hüszkék vagyunk, hogy Szent István a keresztény Európa részévé tette Magyarországot. A keresztény Európa. Keresztény Magyarország. Ez mind jelen van. Már nincs ott többet, hogy állam és egyház szétválasztása, hanem ott van, hogy közösségi célok érdekében együtt működik az állam az egyházakkal. És egy nagyon sokféle jelét láthatjuk. És a sok-sok ember jó szándékot lát ebben. Azt gondolja, erkölcsösebb lesz a társadalom, nagyobb lesz a rend. De nagyon kevesen látják azt, hogyha az állam és az egyház összeolvad, egy óriási értékvészel a lelkiismereti szabadság. Az menthetetlenül elvész. Mert ha a kereszténység valódi kereszténység marad, akkor nem szövetkezik a világi hatalommal, igaz? Mert megkérdezem, Jézus engedett annak, amikor fölkínálta neki Sátán a világ minden országát és azok dicsőségét? Elutasította. És ilyen egyszerűen megkérdezem, van tiszta politika? Akkor el lehet képzelni, hogyha a kereszténység összeolvad a világi hatalommal, tiszta marad? Makulátlan erkölcsű marad. Ugye mindenki csóválja felét, hogy ez lehetetlen. Tehát, ha a kereszténység valódi kereszténység marad, akkor nem olvad össze a világi hatalommal. Ha összeolvad a világi hatalommal, képtelen azt megállni, hogy a hatalom segítségével ne tegye kötelezővé a maga ideológiáját, és ne semmisítse meg a lelkiismereti szabadságot. Az egész történelem erről tanúskodik. Szóval ezek a jelek mind-mind arról beszélnek, hogy nagyon időszerű ez. Serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, mert Krisztus eljövetele rendkívül közel van, csak kegyelemből fogja vissza, és hirtelen változások lehetnek, és ez még majdnem, hogy vége a boldog békeidőnek, de még mindig egyfajta kegyelemidő arra, hogy a felkészülésünk megtörténjék. De én szeretném a legnagyobb hangsúlyt tenni mégis ennek az igének a második részére, amely így hangzik, és felragyog te néked a Krisztus. Hát milyen különös megfogalmazás, hogy felragyog neked a Krisztus. Valaki kitalálja, hogy mire utal ez? Van egy szimbólum a Krisztusnak, az ószövetségi messiási profécia alapozza meg ezt a híres bálámi jövendőlés, ugye, amely így hangzik, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálca Izraelből, ugye így kezdte, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből, tehát egy hasonlat a messiásra, hogy ő a hajnalcsillag. És ha a Biblia utolsó lapját föllapozzuk, akkor Jelenések könyve 22. fejezetének a 16. versében azt olvassuk, hogy Jézus így szól: én, Jézus, küldtem az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben,
Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Mit jelent a hajnalcsillag? A sötétből a világosságot. A reménycsillag a sötétségben, ami fölragyog. És ez a kifejezés, hogy fölragyog te néked a Krisztus, ez, így mondhatom, háromféle szinten történhet, és kell is történnie velünk. Az első szint az, hogy a megértésünkben felragyog a Krisztus. Majd mindjárt visszatérek, hogy ez mit jelent. Hogy megértjük és felfedezzük saját magunknak a megváltóról és a megváltásról szóló evangéliumot. Most szombatiskolai tanulmányaink éppen a Galácia beliekhez írt levélről szólnak, és ezek a tanulmányok pont azt mutatják meg, hogy mi az, hogy felragyog néked a Krisztus. A hajnalcsillag, a reménycsillag, az egyetlen megoldás, egyetlen szabadító, az egyetlen kiút, az egyetlen megoldás. Aztán a második szint, amit jelent, hogy felragyog te néked a Krisztus, ez az, amikor a jellemünkben felragyog a Krisztus. Hát ez egy csodálatos dolog. Az ős keresztényeket tudjuk, hogy hogy nevezték eredetileg. A magyar keresztény szavunkban ugye a kereszt szó van benne, de különböző nyelveken is ugye tudjuk, hogy hangzik az, hogy keresztény. És a Bibliában azt olvasjuk, hogy Antiókiában adtak először nevet a Krisztus tanítványainak, és Krisztusiaknak nevezték őket. Azt olvassuk, hogy ezt a megjegyzést tették az apostolokról is, hogy felismerték róluk, hogy a Krisztussal voltak. Tehát a jellemükben felragyogott a Krisztus. A jellemükben, a magatartásukban felragyogott a Krisztus. Felismerték, hogy ezek a názáreti Jézus tanítványai, ugyanaz a lelkület, ugyanaz a jellem, ugyanaz a magatartás. És a harmadik szint, amit jelent az, hogy felragyog te néked a Krisztus, amikor világviszonylatban az egész világ számára egy Szentlélek erejével ható utolsó evangélium hirdetésben ragyog fel a Krisztus. De azt hiszem, mindnyájan sejtjük, hogy nem véletlenül ez a harmadik szint, mert amikor Krisztus tanítványainak a jellemében felragyog a Krisztus, a magatartásában, az életében, akkor innét már csak egy lépés, hogy beteljesedjék az, amit a Jelenések könyve 18. fejezetében olvasunk, amit egy szimbólummal így ábrázol egy utolsó nagy evangélium hirdető mozgalmat, hogy Isten angyala száll alá az égből, és a föld fénylik a dicsőségétől, és teljes erejéből nagy szóval kiált. Tehát ilyen fajta evangélium hirdetés, hogy a föld fénylik a dicsőségétől, és tudjuk, hogy a Bibliában a dicsőség szó mindig az isteni jellemre utal, és hogy hangos szóval kiált, és az emberek úgy hallják ezt, mintha a mennyből az Isten angyala szállt volna le személy szerint megszólítani őket, ennek az az előzménye, ha az egyének, a személyek jellemében felragyog a Krisztus. Ha az egyéneknek felragyog a Krisztus, akkor végül az egész világ számára is felragyog a Krisztus. És még egy utolsó kegyelmi hívás és egy kegyelmi üzenet, amit hall a világ. Akkor szeretném feltenni a kérdést, hogy első szinten úgy, hogy a megértésünkben, az ismeretünkben felragyog a Krisztus, ez hogyan történik? Ez valahogy akkor történik, hogyha mi nagyon lelkiismeretesen is komolyan gondolkozunk az ige és az Isten törvénye felől, és egyszer csak eljutunk oda arra a felismerésre, hogy én akárhogy megfeszülök, én akár mennyi ismeretem van, én akárhogyan igyekszem betölteni törvényt, én ezt az Isten igazságának a mértékén megfelelően soha nem tudom. Gondoljunk arra, amit Pál apostol leír a Római Levél 7. fejezetének a 2. versében, hogy hát ő eljutott oda, azt mondja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember. Szerint itt egyértelműen a megtért emberről van szó. És azt mondja, hogy hát megvan bennem az akarás, de nem találom a jó véghezvitelét. És újra kétségbeesve fedezem fel, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. És végül meg kell állapítani, hogy van bennem egy törvény, ami erősebb, mint az elmém törvénye, mint az Istenhez és az Isten igéhez való ragaszkodásom. Mert nem lakik a természetemben, az ösztönös természetemben semmi jó, és ez rabulád engem a bűntörvényének. És végén az apostol felkiált: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből.
Na, akkor ragyog fel a Krisztus. Akkor ragyog fel a Krisztus, mikor az ember idáig eljut. Csak van egy óriási veszély, és a Galácia beliekhez írt levél, még egyszer nagyon ajánlom mindenkinek gondosan tanulmányozni a negyedévi Biblia tanulmányunkat. Pont erről szól, hogy a Krisztus nekünk csak akkor ragyog föl, ha eljutottam oda, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. A heti tanulmányunkban volt egy ilyen mondat, ugye Pál megtérése volt a téma, és volt ott egy olyan mondat, hogy Pálnak nem az erkölcsi fertőből, nem a bűnnek a mélységeiből kellett megtérni, vagy az Isten nem ismeréséből, vagy az Isten iránti hitetlenségből, hanem az önigazságban való bizakodásból kellett megtérni a Krisztushoz. És bizony ez gyakorló keresztényekre is igaz, lehet személy szerint ránk is, hogy ne így gondolom, ismerem a törvényt, igyekszem megtartani. Jó Isten ezt tudja, ennyit ő elég tőlem, hát majd csak lesz valahogy, majd csak üdvözülök. Nem, ehelyett egy igazi lelkiismeretes gondolkozásra van szükség, hogy milyen magas erkölcsi színvonalat tár elénk az Isten erkölcsi törvénye, és hogy Isten az ő igazságával meg nem alkuszik, annál kevesebbet ő nem fogadhat el, az Isten országába a bűnfertőzését vinni nem lehet. Oda olyan emberek léphetnek be, akiknek az elméjükbe és a szívükbe van írva az Isten törvénye, akik nem harcban állnak vele, nem igyekeznek megtartani, akiknek az elméjük és a szívük törvénye lett, és ezt így cselekszik, és akkor az ember eljut oda, hogy körülbelül oda, amit most úgy példaként idézem, nem tudom, ki ismeri, hogy van az AA, az anonim alkoholisták mozgalma, és azoknak van egy ilyen híres 12 lépéses nagykönyvük. És ők azt vallják, hogy ezt a 12 lépést egymás után meg kell tenni annak, aki ebből a szörnyű betegségből, az alkoholizmus fogságából ki akar vergődni. És az első lépés az így hangzik. Beismerjük, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, és életünk irányíthatatlanná vált. Na most én ezt hadd fordítsam át. Beismertünk, hogy tehetetlenné váltunk, vagy tehetetlenek vagyunk eredendően. Tehetetlenek vagyunk a bűnnel szemben, életünk irányíthatatlan, és felsőbb, ők így mondják, felsőbb erőre. Mi azt mondjuk, a megváltó Krisztusra van szükségünk. Tehát a Krisztus akkor ragyog föl, amikor belátjuk, hogy ezen az úton, hogy ismerem, igyekszem, ha ma nem, majd holnap után, majd azután elérem, soha nem tudunk teljes összhangba jutni az Isten törvényével. És akkor hogy ragyog fel a Krisztus? Azt mondja az Isten, úgy, ahogy vagy, jöjj hozzám. Még ha nincs elmélyült bűntudatod, még ha a bűntudatod is felszínes, csak érzed, hogy bajban vagy, csak érzed, hogy nem ott vagy, ahol szeretnél lenni, jöjj hozzám, mint az orvoshoz, a megváltóhoz, öntsd ki a szívedet, kérd az Isten bocsánatát a bűneidre. És az Isten a Krisztus áldozatáért egy összegben megbocsát néked, és a bűnbocsánat túláradó szeretetével megtisztítja a szívedet, és magához fogad, a szent lelkét adja néked, és ezzel az isteni segítséggel, ezzel az isteni szövetséggel már tudsz igaz életet élni. És ez döbbenetes, hogy mi emberek milyen nehezen tesszük meg ezt a lépést, hogy a tehetetlenségünket elismerve a megváltóhoz menjünk, hogy igazi bűnbánatot, valódi bűnbocsánatot, új szívet, szent lelket kérjünk tőle, mert csak vele együtt, csak vele szövetségben tudjuk megtartani igazán az ő törvényeit, és élhetünk igaz életet. Na ez az, amikor az ismeretünkben felragyog a Krisztus, hogy mégis van egy út, mint a tékozló fiak hozzámehetünk, és ugyanolyan fogadtatásban részesülünk, és ugyanolyan segítségben részesülünk, mint a példázatbeli fiú. Ez egy nagy-nagy felfedezés, egy örömteljes tapasztalat, amikor ezt látjuk, hogy felragyog a Krisztus, mint a hajnalcsillag, mint a reménycsillag, akihez oda mehet az ember bűnösen, összetörten, törvényszegései miatt sírva, mint a beteg az orvoshoz, és kérheti a segítségét. És milyen az, amikor a jellemünkben felragyog a Krisztus? Ez a következő lépés. Mert ha elfogadjuk az a segítségét, ha hozzámegyünk, hogyha a szent lelkét elnyerjük a bűnbocsánat és a szív megtisztítása nyomán, akkor már tudunk igaz életet élni, és akkor föl fog ragyogni
a jellemünkben a Krisztus. És hogy valósulhat meg ez? Szeretnék egy igét idézni, apostolok cselekedetei második fejezetéből a 25. verset idézem. Apostolok cselekedetei második fejezet 25. verse, ez Péter apostolnak a pünkösdi prédikációja, és itt egy kicsit bepillanthatunk abba, hogy a Szentlélek kiárasztásakor hogyan értették ők az evangéliumot, és hogyan éltek ők a Krisztusban, hogyan ragyogott föl nekik a Krisztus. Itt ebben a versben az apostolok cselekedetei második fejezetének a 25. versében Péter apostol idézi a 16. Zsoltárt, de egy kicsit más fordításban, mint ahogy mi olvassuk a 16. Zsoltárban, és ez felel meg igazán a héber szövegnek. Így hangzik, magam előtt láttam az Urat mindenkor. Magam előtt láttam az Urat mindenkor. Úgy szeretném, ha mindenkinek a szívébe vésődnék, ha nekünk felragyogott a Krisztus, akkor ez az tulajdonképpen a győzelemnek titka, hogy a jellemünkben is felragyogjon a Krisztus, hogyha mi is elmondhatjuk, én mindig magam előtt látom az Urat. Én a jelenlétét nem veszítem el. Az ő élő személye az mindig előttem van, a hozzávaló szeretet, a hűség, az a minta, ahogyan ő élt és cselekedett, az mindig előttem van. Magam előtt látom az Urat mindenkor. Ezt a szintet kell elérnünk. Testvérem, hogy gondolkozzunk el mindnyájan, eltelik egy nap, elkezdődik reggel, és véget ér este. Egész nap el tudjuk ezt mondani, hogy magam előtt látom az Urat mindenkor. Hogyha nekünk felragyogott a Krisztus, és mi egész nap nem veszítjük el a jelenlétét, és mindig magam előtt látom az Urat, akkor ez olyan, mint egy mintának a követése, mint aki mindig a szemünk előtt van, mint aki mindig befolyásol a maga lényével, és a jellemünkben egyszer csak felragyog a Krisztus. Ez a legnagyobb szükségletünk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ha már beszéltünk a Krisztus eljövetele előtti igaz hívő népről, meg hogy milyen lelki előkészületre van szükség, hát mit olvassunk Jelenések könyvében, hogy hogy is jellemzi azt a bizonyos jelképes 144 ezeret, akiket Isten oltalom alá helyez Jézus eljövetele előtt, és akik győzelmesen átélik ezt az időszakot. Azt olvassuk róluk, követik a bárányt, valahova megy. Aztán azt olvassuk, hogy arról a bizonyos hívő népről, hogy megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Vagy még kézenfekvőbb a Laodiceai üzenetben milyen gyógyszert kínál Krisztus. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, befogad engem, vele vacsorálok és ő én velem. János evangélium a bevezetésében, hogy olvassuk, ha valakik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Figyeljük ezt a szót, hogy hatalmat. Természet feletti erőt. Isteni hatalmat ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy a jellemükben is felragyogjon a Krisztus. És ez a mi legnagyobb szükségletünk. Hadd adjak egy egész gyakorlatias tanácsot. Remélem lesz, aki megszívleli. Van két könyv, amit én nagyon ajánlok elolvasásra mindenkinek. De nem úgy ám elolvasásra, hogy olvastam belőle egy nyúlfraknit, aztán nem tudom, én hetekig nem jutok hozzá. Aztán majd megint egy kicsit olvasok, aztán megint nem. Úgyhogy azt én nem mondom, hogy az élet hajszájában nem fordulhat elő, hogy egy nap nem olvassuk, de alapvetően egy húzamban olvassuk végig. Ott van az éjjeli szekrényen, vagy az utitáskában, vagy kinek hol, és állandóan folytatjuk és olvassuk, hogy ne legyen az, hogy míg elolvastunk egy szakaszt, aztán van egy nagy szünet, arra már nem is emlékszünk, hanem folyton épüljön egymásra, folytassa, mélyítse azt a befolyást, amit az előző tett. Na, az egyik könyv, amit ajánlok, a Jézus élete című könyv. Ellen White-nak ez a kiváló könyve, amit ha valaki így végigolvas, egyszerre könnyebbé válik neki az, hogy magam előtt látom az Urat mindenkor. Mert Jézus
egy élő személy alakul. Úgy olvassuk a könyvet, hogy mellette itt vannak kinyitva az evangéliumok. Folyton, ha olvassuk az evangéliumokat párhuzamosan, vele együtt hozzá ezt az elmélyítő képet arról, és ha olvassuk a könyvet, azt fogjuk látni, hogy abban egy szó hozzátétel nincs, nem is veszed észre, hogy itt van egy író, és annak vannak gondolatai, hanem csak azt, hogy a Bibliában vagy benne, és jobban kinyílnak a Biblia gondolatai és a Biblia igéi. De ha valaki nem olvassa a könyvet, akkor vegye csak az evangéliumokat, akkor olvassa az evangéliumokat, mind a négyet, egymás után végig. De úgy, hogy nem nagy hézagokkal, és egyszer csak azt fogjuk látni, hogy magam előtt látom az Urat mindenkor. Ő megelevenedett nekem egy élő személyé, felragyogott nekem a Krisztus, és én most egyszerűen befogadom őt, egyszerűen mindig a szemem előtt van. Egyszerűen az a minta, ahogyan ő élt, ahogy ő viselkedett, az ő egész lénye engem minden pillanatban befolyásol. És annélkül, hogy erőlködnénk, annélkül, hogy valami borzasztó módon gyötrődnénk, egy csodálatos átalakulás megy végbe az életünkbe. Felragyog nekünk a Krisztus, felragyog a jellemünkben a Krisztus. Egy másik könyv, amit ajánlok, az a kis vékonyka kis könyv, az előbbi szerzőtől, a Krisztushoz vezető lépések. Az meg tudjuk, miért fontos. A címének felel meg, hogy lépések. Hogy jutsz hozzá? Ami a legnehezebb, míg eljutsz odáig, az a könyvnek ugye a csúcspontja, hogy odaadás, hit és elfogadás. Hogy melyek a lépések addig, amíg befogadod őt, amíg az ember megnyitja az ajtót. És ez a kis könyvecske főleg arról győz meg, hogy ne várj erősebb hitre, ne várj mélyebb bűnbánatra, amit saját magadból sajtoltál ki, hanem úgy, ahogy vagy, menekülj a megváltóhoz, és kérd a segítségét. Ebben csodálatos ez a könyv, ahogy rávezet arra, hogy ez a feladat, hogy úgy, ahogy vagy, ne várj erősebb hitre, erősebb meggyőződésre. Ne várj arra, hogy jobbá teszed magadat, méltóbbá, és majd akkor mész hozzá. Hanem amint vagy, hiányos bűnbánattal, hiányos meggyőződéssel, hiszen nem mondta egy apa ezt Jézusnak, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek? És megtartatott mind a gyermeke? Tehát ezt rombolja le bennünk, hogy én a szent igaz megváltóhoz, én ilyen méltatlan ember nem merek menni. Majd akkor. Ez a kis könyv azért nagyon fontos, mert ebből segít ki, és tényleg abban segít, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus, akihez most azonnal fordulhatunk, összes nyomorúságunkkal, betegségünkkel, segítségért, és csak ez a megmaradásnak az útja. Én szívemből ajánlom, hogy ha szeretnénk ezt a tapasztalatot mi is elnyerni, amiről az apostol beszél, hogy serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Akkor olvassuk el ezeket a könyveket így, kis szünet, minimális szünetekkel, csak amennyi kényszerűség, de alapvetően azzal az elszánással, hogy végigolvasom. Meg fogjuk látni, hogy kezd kialakulni ez a tapasztalat, hogy magam előtt látom az Urat mindig. És szeretnék befejezésül egy kis ízelítőt adni arról is, hogy milyen az, amikor valakinek a jellemében felragyog a Krisztus. És ezt annak kapcsán tenném, hogy olvasok a római levél 12. fejezetéből egy részletet. Gondolom másoknak is eszükbe jut, mikor az apostoli leveleket olvassuk, és abban az ilyen apostoli tanácsokat, mondhatnám azt a magas etikát, amit ezek képviselnek, hogy hát ezek az ős keresztények, ezeket mind értették, ezeknek ez a szívükhöz szólt, ezeknek ez az élettapasztalatuk volt. És higgyük el, hogy a miénk is lehet. Így olvasom a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében, a 9. verstől a 14-ig, 9-től 14-ig. Egy részlet az apostol, ugye gyakorlati tanácsaiból. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás irán gyöngédek. A tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek. Lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.
A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Tovább nem is olvasom. Hát szeretném megkérdezni, hogy jó ezt így végigolvasni? Olyan sóhaj szakadt fel belünk, de jó lenne ilyennek lenni, de jó lenne, hogy ez az ős keresztényeknek ez a lelkület, az ős keresztényeknek ez a magas szintje, ami életünkben is felragyogna. Nézzétek meg, ez tényleg csak akkor lehet, hogyha mindenkor magam előtt látom az Urat, és ha ő hatalmat ad nekünk, égi hatalom, a Szentlélek belső munkája dolgozik bennünk, hogy mi Isten fiaivá legyünk, hogy valódi Krisztus tanítványokká legyünk. Az első, amit mond, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Én azt hiszem, nagyon sokan mondunk ilyesmit magunkban, hogy jó, hát sok hibám van, tudom, de képmutató ez nem vagyok. De ha kicsit jobban megpiszkáljuk a dolgot, azért rájövünk, hogy hányszor csak úgy viselkedünk valaki iránt, hogy azért, ami úgynevezett szeretetünkben, azért van ám képmutatás. De valami egészen más az, amikor a szeretet képmutatás nélkül való. Amit így mond Pál a római levélben, hogy Istennek szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Amikor ebbe egy parányi mesterkéltség nincs, ebbe egy parányi erőltetés nincs, ebbe egy parányi visszafogottság nincs, amikor ez egy belső forrásból halad, természetesen, tapintatosan, nem tolakodóan, de valódi hiteles szeretet a másik iránt. Ez egy óriási dolog. Valaki azt mondta nekem, egy gyülekezetben mondta, remélem, hogy erre a gyülekezetem érvényes, azt mondta, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben. Na hát, az a hűvös szeretet, az nem az a felülről való, amikor Istennek szeretete kitöltetik a szívünkbe a Szentlélek által, és ez a szeretet képmutatás nélkül való. Ez valódi, hiteles belső forrásból fakad. Aztán azt mondja, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Hát megkérdezem, nehéz jónak lenni annak, aki iszonyodik a gonosztól, a jóhoz megragaszkodik? Hát ugye? De mi meg kísérthetőek vagyunk a rosszal, a Krisztussal ellentétes magatartással. Mikor történik ez, hogy iszonyodunk a gonosztól? Nem véletlenül, hogy egy lélegzettel ragaszkodjatok a jóhoz. Mert ez szétválaszthatatlan. Mikor az ember telítve van a jóval, és ahhoz ragaszkodik, akkor iszonyodik a gonosztól, akkor az neki idegen. Egyszer valaki mesélte nekem, illetve egy igehirdetésben hallottam, hogy valaki elment egy prédikátorhoz, meg aztán többhöz is, mindegyiknek azt panaszolta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy megtért, és ő úgy érzi, hogy őszintén megtért, de a régi életéből mindig jönnek vissza képek, indulatok, vágyak, kísértések, és hát ez borzasztóan bántja, hogy ezektől nem tud megszabadulni. És hát tanácsot kér. És az egyik ezt a tanácsot adta, a másik amaz, egyik mondta, többet imádkoz, a másik többet olvas. Ő ezeket mind olyan általánosságoknak éreztem, mert hát ő igazából ebből nem tud kijönni. Aztán egy valaki egy szemléletes hasonlatot mondott. Azt mondta, te ide figyelj, ha neked van egy vödörpisztós vized, és azt alá teszed a csap alá, és ilyen kis vékony sugárba csurgatod vele a vizet, soha meg nem szabadulsz a vödör tartalmától. De ha te kinyitod azt a csapot, amekkorára csak tudod, az ki fogja csapni a piszkos vizet a vödörből, és megtelik helyette tiszta vízzel. Értjük ezt? Ha én telítve vagyok a jóval, ha telítve vagyok a jóhoz való ragaszkodással, akkor idegen, meg se tud, akkor iszonyodom a gonosztól. És nekünk így kell megtölteni a lelkünket, és itt ismételem meg az előző tanácsot, hogy ha én mindenkor magam előtt látom az Urat, ha én telítve vagyok ezzel a jóval, ha én ragaszkodom ehhez a jóhoz, akkor olyan természetes, hogy iszonyodom a gonosztól, hogy az idegen, az komoly csatában nem is tud a gonosz ereszkedni. Ugye Jézus nem véletlenül tanított így imádkozni, sokan nem értik, hogy a mi atyánkban miért hangzik így, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Meg miért mondta azt Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok. Ugye a tanítványainak a Getsemáné kertben. Azt mondják, hát a kísértés az elkerülhetetlen. Félreértés.
A megpróbáltatás elkerülhetetlen. De a kísértés az az a kívánatos, hogy soha ne fejlődjék egy komoly kísértésé. Mert ha én telítve vagyok a jóval, én ragaszkodom a jóhoz, iszonyodom a rossztól. Jézus, hogy mondta, vigyázzatok és imádkozzatok, tehát legyetek telítve ezzel, hogy kísértésbe ne jussatok. Hogy ne is tudjon az ellenség egy komoly csatát itt kialakítani bennetek, körülöttetek. Mert ha te ragaszkodsz a jóhoz, telítve vagy a jóval, mindenkor magunk előtt látjuk az Urat, akkor iszonyodunk a gonosztól, és a kísértés ki se tudja fejteni a hatását. Aztán nézzük tovább. Azt mondja, atyafiú is szeretettel egymás iránt gyöngédek. Olyan régies szó ez a gyöngéd, de mégis egy szép szó. Valahogy mit fejez ki ezt, hogy gyöngéd? Hogy vigyázol, hogy érinted, ugye? És ebben benne van az, hogy testvéri szeretettel egymás iránt gyengédek. Ez azt jelenti, hogy nem ítélkezem a másik felet. Próbálom megérteni. Próbálok úgy közeledni hozzá, hogy segítsek azzal, ahogyan közeledek hozzá. Ugye, milyen szépen írja a megváltó, hogy ő nem szemelátása szerint, és nem fülehallása szerint ítél, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességgel bíráskodik a föld szegényei fölött. Ugyancsak a megváltóról van megírva, hogy a megrepett ádat nem törj el, a pislogó gyertya belet nem oltja el. Ehhez ez, amikor gyengéd, nehogy árts, csak is használj. Amikor a testvéri szeretettel egymás iránt gyengédek legyetek, hogy csak is segítő legyen a te közeledésed, csak is segítő legyen a te beszéded, megértő és segítő, még ha másik nyomorúságokkal küzd is. Aztán így mondja, tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Hát, ugye az emberek között úgy elharapózott, és sok gyerek is más se hall otthon, hogy ezt ki nem állhatom, ezt nem bírom, nem akarom a csúnya szót mondani, ez milyen, az milyen. És milyen más az, amikor a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. De ehhez azt kell, hogy a szívemből tiszteljek valamit a másikban. Én olyan sokszor gondolok hálás szeretettel az édesanyámra. Mi is, mikor ugye kamaszok voltunk, hát nagyon hajlottunk arra, hogy tanárt vagy bárkit otthon kiszerkesztjük, és akkor szapuljuk az asztalnál. Az édesanyánk ezt fizikailag nem bírta elviselni. Már tudtuk, hogy mindjárt nyitja a száját, és mondja a következőt. Azért nézzétek meg, hogy sok jó is van benne. Ez volt a szavajárása. Ezzel állította le mindig az ilyesmit. Azért nézzétek meg, hogy sok jó is van benne. Akkor mi ezt nem mindig értettük meg, de most az ember nagyon megérti. Volt, amelyikünk azt mondta, anyu, te az ördögöt is rózsaszínre fested, már tudjuk, hogy mit akarsz mondani. És az embernek benül a fejelágya, és megérti, hogy mennyire igaza van, hogy keresd mindig azt, hogy mit tisztelhetsz a másikban. Próbálj egy másik szemüveget tenni, nem sas szemmel rögtön meglátni, hogy mi az, ami kárhoztatható, hanem mi az, amit tisztelhetsz benne. Akkor olyan sokkal könnyebb lesz a hibáit földolgozni. Nem kell az előtt behújni a szemünket, látni kell, mert segíteni akkor tudunk, ha látjuk. De mégis ezzel együtt gyengéden bánni egymással. Mégis ezzel együtt fenntartani azt, amit látom, hogy tisztelni való. Aztán így mondja, az igyekezetben ne legyetek restek. Hát lehet, hogy első látásra azt mondjuk, hogy hát én aztán nem vagyok egy lusta ember. Igen ám, de nézzük csak meg, lehet, hogy fizikailag nem jellemez minket, de Jézus egyszer azt mondta a tanítványainak, ó, ti rest szívűek. Figyeljük meg, hogy az egyik legnagyobb közellenségünk a kényelem szeretet, a megszokott dolgoknak ahhoz való ragaszkodás, mert az kényelmes. És nem is gondoljuk sokszor, hogy az önzés, a kényelem szeretet az önzésnek az egyik ősformája. Csak ne változtassak. Csak. És amikor azt mondja, igyekezetben ne legyetek restek, ez azt mondja, hogy az önző embert jellemző konzervativizmus, hogy ebbe a vágányba vagyok, vagy ebbe a varázdába, és nekem most így kényelmes, és én nem akarok erőfeszítést tenni. Na, ettől szabadulj, mert ezt jelenti az, hogy az igyekezetben ne legyetek restek. Mindig légy kész megújítani, mindig légy kész változtatni, mindig indulj a jobb felé, és érjük tetten magunkban a kényelem szeretetnek a kísértését.
ez a kényelem szeretet még az imádkozásban is akadályoz minket. Jaj, hát most én olyan fáradt vagyok. Nem, hát azért most mindenhez fáradt vagyok, és egymáshoz. Nem, hát most ezért ezt vagy azt kellene tenni. Próbáljuk ezt a kényelem szeretetet legyőzni. Az igyekezetben ne legyetek restek. Mindig legyünk készek újra, változtatni, többre, jobbra. Ne csak fizikailag ne legyünk restek, de az igyekezetben ne legyünk restek, a lelki igyekezetben. Aztán azt mondja, lélekben buzgók legyetek. Ugye ez azt jelenti, hogy a lelki dolgok ápolásában buzgók legyünk. Nekem a szavajárásom, hogy a hit az legnagyobb rész tulajdonképpen gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem. Hogy állandóan beszélek a saját fejemmel, helyreigazítom magamat, és nem annak engedek, hogy most mit érzek, vagy most éppen a kényelem szeretetnek, hanem mindig beszélek a saját fejemmel, és érzelmi és gondolkodásbeli fegyelmet gyakorolok. És például, jaj, most nekem nincs kedvem imádkozni, nincs kedvem Bibliát olvasni, most inkább valami ilyen dologhoz fogok. Egy kicsit magamat helyre rázom, és azt mondom, nem azért, mert érzem, hanem azért, mert tudom, hogy szükségem van rá. Azért, mert szükségem van rá, és legyőzöm azt a belső ellenállást magamban is. Oda menekülök a megváltóhoz, és kérem a segítségét. Aztán azt mondja, hogy az Úrnak szolgáljatok. Azt írja a Pál a Kolossi beliekhez írt levélben, valamit tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Hát nem megszépíti ez a hétköznapi életet? Akár mit csinálunk, lélekből tesszük a legjobbat, az emberek és az Isten szolgálatára. Már is vége a jajgatásnak, a nyögésnek, a lázongásnak. Valamit tesztek, ez elég általános, nem elég átfogó. Valamit tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Az Úrnak szolgáljatok mindennel, amit csináltok. Aztán azt mondja, a reménységben örvendezők. Hát melyik reménységről van szó? Itt a földi életben arra, hogy olyan helyzet nincs, amiből Istennél kiút nincs, és az Isten mindent jóra tud fordítani, és az örök élet reménysége. Ebben a reménységben örökké örvendezni kellene. Van elveszíthetetlen életcélunk. Hogy ír erről Péter apostol? Romolhatatlan, hervadhatatlan örökségünk van. Mozdíthatatlan országunk van, ami senki semmi nem tud elvenni tőlünk. Ebben a reménységben mindig lehet örvendezni, ha ez élő is, eleven számunkra. És aztán így mondja tovább, a háborúságban tűrők. Nem lázongók, nem idegeskedők, nem kétségeskedők, hanem úgy gondolkozunk, ahogy Jakab apostol írja, hogy teljes örömnek tartsátok, ha különböző megpróbáltatásokba juttok, mert a megpróbáltatás kitartást szerez. Hitetek olyan lesz, mint a tűzben megpróbált arany. És mindig gazdagodva jövünk ki minden megpróbáltatásból, ha nem a kétségbeesésnek, a pániknak, a lázongásnak adjuk át magunkat, hanem azt mondjuk, hogy megvan írva, hogy hű az Isten, aki nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük. És a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Ha megfegyelezem az érzéseimet és a gondolataimat, és ebbe belekapaszkodom, azt mondom, változhatatlan jelleme van az Istennek, él, létezik, helyén van, ígéreteimben lehetetlen, hogy hazudjon, akkor ez is igaz, hogy nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és azzal együtt a kimenekedést is megadja. Készek vagyunk a háborúságban tűrni. Nincs tovább kétségbeesés. Aztán azt mondja, a könyörgésben állhatatosak. Hát ez egy nagy hiányosság az életünkben. Én mindig eszembe jut a hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Abban Jézus nem azt mondta, hogy általában ne restüljünk meg az imádságban, hanem ugyanazt a dolgot addig kérni, míg a szabadulást tapasztaljuk. Mert a példázat nem arról szólt. Egy özvegyasszony újra és újra ugyanazon dologban addig ment egy hamis bíróhoz is, míg meghallgatást nyert. És Jézus úgy fejezte be, hát az Isten nem várakoztat téged fölöslegesen. Azt mondjuk, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak azoknak, hamar segít. Csak az ő munkamódszerei mások, mint a miénk. De nekünk ezt hinni kell, hogyha te nap mint nap állhatatosan kérsz, a könyörgésben állhatatosak vagyunk, egész biztos, hogy meghallgatás a vége. Azon a legbölcsebb, legjobb módon, ami nekünk és másoknak a legjobb.
És ha mi a könyörgésben álhatatosak lennénk, rengeteg tapasztalatot szereznénk az élő Istennel, rengeteg szabadulást, meghallgatást, és senki semmi meg nem tudná ingathatni a hitünket. A könyörgésben álhatatosak. Hány és hány név, hány és hány eset van, hány és hány olyan téma van, amit nap mint nap vihetnénk az Isten elé, buzgó könyörgésben. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az eredményt. Azután így olvastuk még, a szentek szükségleteire adakozók legyetek. Ó, milyen jó dolog adni. És úgy meg lehet ijedni, mikor az ember úgy észreveszi, hogy szürkmarkú, aggodalmaskodó lettem. Én ezt őszintén merem nektek mondani, hogy ez biztos, ha te könnyen adsz, az Isten, ahogy mondja, adjatok néktek is adatik, hogy folytatja Jézus a hegyi beszédben? Jó mértéket megnyomottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Akkor ő nem annyit fog adni, hanem többet fog adni. Ez a legjobb életfilozófia. Könnyen adsz Isten ügyére, emberek szükségleteire, azt fogod adni, az Isten is ad neked. Jó mértéket megnyomottat, megrázott, ki lehet próbálni. Én őszintén mondom, hogy működik. Nagyon működik. Ugye én rengeteg embert ismerek, rengeteg kazettát, könyvet veszek. Néha azt mondom, na itt már elsüllyed a hajó, én csak egyre szoktam vigyázni, hogy adósságban ne jussak. A többiben bízom a napról napra gondviselésben, és akkor mindig azt mondom magamnak, na és egy lélek értéke mi az? Ha valakinek segíthetsz azzal, hogy adsz tovább valamit, és akkor megint az ember könnyű szívvel vállalja a kockázatot, és aztán annyira tapasztalja az ember, hogy az Isten két kézzel adja vissza. Ugyanígy, ha a másik embernek segítesz. Az Isten megszól, nem látod, hogy nyomorultabb, mint te. Most akkor mit aggódom? Ha adsz, az Isten is ad. Na, olyan, amikor felragyog nekünk a Krisztus. Már nem ilyen kétségbe esetten küszködők vagyunk az anyagiakkal sem, hanem a szentek szükségetre készséggel adakozók, mert tudjuk, hogy az Isten megsegít, és tapasztaljuk. Azt mondja, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Ezen mindig elcsodálkozom, hogy ez olyan kis bagatell dolognak tűnik az a vendégszeretet, hogy kerül ide ilyen nagy, magasrendű dolgok közé. De olyan sokszor van benne az Új Szövetségben, hogy ez biztos nem véletlen. Mert tulajdonképpen a vendégszeretet mi? A szíves emberi kapcsolatok ápolása. Akár a hittestvéreinkkel, akár rászoruló emberekkel, akik Krisztustól távol vannak. És azért gondoljuk meg, hogy mennyi helye van az életünkben. Ne is csodálkozzunk, hogyha a szeretet, az együttérzés kiapad, mint a kútból kiapad a víz a szárazságban az életünkből, ha ezt nem gyakoroljuk. Egyszer olvastam egy kedves kis történetet egy újságban, abszolút nem keresztény emberről volt szó, csak valakit egy tapasztalat arra indított, hogy ezt megírja egy újságcikkben, hogy egy új lakó költözött a házukba, és minden ajtóba oda tett egy kedves kis cédulát, hogy ez is ez vagyok, most költöztem ide, szeretnénk megismerkedni a kedves szomszéd, ekkor is ekkor szeretettel hívom önöket egy egyszerű kis vendéglátásra. Hát, és kezdődött ezzel, és utána mindenkivel ilyen szíves kapcsolatot ápolt, és mondta, hogy megmozdult az egész ház, és kezdtek épülni a kapcsolatok. És én megkérdezem, hogy nálunk hány hónap telik el, míg egy vendéget nem hívtunk? Akár rokonaink, akár ismerőseink, akár barátaink, akár hittestvéreink. Elapad az együttérzés, elapad a szívélyes emberi kapcsolatok ápolása, ha mi ezt mellőzzük. Nem kell nagy ügyet csinálni, nagy felhajtást, hajába krumpli, egy kis hagymával is. De egy szíves szeretet, és meghívom a barátomat, vagy egy embert, aki úgy érzem, hogy rászorul. Nem véletlenül van ez itt. A szeretet gyakorlás által erősödik és mélyül, és ez az egyik formája. Ezt is belehelyezte az apostol. És utoljára itt van, áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Na, itt szokott a legtöbb ember elapadni az ellenség szeretete, ez már túl magas. De ha felragyog nekünk a Krisztus, de ha mindenkor magunk előtt látjuk az Urat, könnyű lesz a szívünk. Én azt szoktam mondani, hogy a hívő embernek ugyan ellensége lehet, sőt, lesz is. Mert a sátán gyűlöli azokat, akik Krisztust követik, de ő maga nem tart ellenséget. Szóval ő, neki nincs olyan, akihez ellenséges érzésekkel viszonyulna.
És ezt vigyázzunk is. Hát nem azért imádkozzuk minden nap, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen is, hogy van, megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Mert abban a percben, amikor én imádkozom, hogy Isten nekem bocsásson meg, egyidejűleg imádkozom, hogy Uram, én is most, ha te bocsánatodat kérem, mint esendően, hát én is azonnal megbocsátok. Akár bár

ilyen ellenérzések ellen, hogy elkezdjünk imádkozni azokért, akik ellenségesen viszonyulnak hozzánk. Azt mondom, Uram, ő is egy esendő ember. Hát most milyen nagyobb bajban van, mint én, aki ellen vétett. És mikor ezt tesszük, mint hogy kiolvad a szívünkből, kiolvad, mint a jég a napfény előtt, kiolvad az ellenérzés, kiolvad a barátságtalanság. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ez a kicsi kis bepillantás abban, hogy mi az, amikor felragyog neked a Krisztus. Mi az, amikor a jellemünkben felragyog a Krisztus. És hogy mi ennél kevesebbel ne érjük be. Ragyogjon föl Krisztus az ismeretünkben, az evangélium felfedezésében, de ragyogjon fel Krisztus a jellemünkben. És akkor már nagyon rövid, nagyon kis lépés kell ahhoz, hogy felragyogjon a világban is még egyszer egy utolsó nagy csodálatos evangélium hirdetés, amely megszólít embereket és tömegeket segít még felkészíteni a Jézus Krisztus eljövetelére. Kívánom, hogy ott melegítse a szívünket, hogy ez mindannyiunknak egy lehetőség, és egy tökéletes megoldás mindenre. Felragyog te néked a Krisztus. És legyen a tapasztalatunk, mindenkor magam előtt látom az Urat. Így legyen mindannyiunk életében. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni, hogy a sötétségből, a kétségbeesésből, amikor úgy látjuk, hogy mi soha nem tudunk megfelelni a te törvényed kívánalmainak, amikor elveszettnek és kétségbeesettnek érezzük magunkat, ott vagy megváltunk, mint a hajnalcsillag, és a sötétben mindig fölragyoghat nékünk a Krisztus. Urunk, köszönjük, hogy életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy a te helyettes áldozatodért nincs olyan bűn, amire azonnal teljes, nagylelkű bocsánatot ne nyerhetnénk tőled. Köszönjük, hogy hozzád mindig menekülhetünk, megvallhatjuk bűneinket, kiönthetjük szívünket, és te kész vagy azonnal megtisztítani a szívünket, és a szent lelkedet, a fiúság lelkét adni, ajándékul magadhoz fogadni minket, és megkezdeni egy csodálatos munkát bennünk. Urunk, add, hogy mi vágyakozzunk erre a hatalomra, a Szentlélek isteni hatalmára, hogy ő munkálkodjék a gondolatainkban, a szívünkben, hogy felragyoghasson a mi jellemünkben a Krisztus. Urunk, kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, te tudod kinek-kinek a személyes problémáit, gondjait. Urunk, mindannyiunkban élezd ezt a reményt, hogy nem hosszú idő kérdése, nem sziszifuszi küzdelemnek a kérdése, hogy mi igazi tanítványaid lehessünk, és boldog emberek lehessünk, és másoknak ajándékozó, másoknak életet közvetítő tanítványaid lehessünk, hanem csak annak a kérdése, hogy méltatlanul is, belülről megsebzetten vagy tönkrementen is, oda meneküljünk hozzád, és feladva a mi énünket, elismerve a tehetetlenségünket, szívből a segítségedet kérjük. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és add, hogy ha megtaláltunk téged, akkor álhatatosan maradjunk a te jelenlétedben és a te közeledben, ahogy olvastuk az apostoli korból hangzó vallomást, hogy mindenkor magam előtt látom az Urat. Urunk, kérünk, maradj velünk, békességet, szeretetet kíséljen el mindannyiunkat, és segíts, hogy valóban felébredjünk az álomból, a halálból, és felkészüljünk a veled való boldog találkozásra. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.

Itt szeretettel köszöntök az évi ünnepekről szóló sorozatunkban. Elérkeztünk most az utolsó tavaszi ünnephez. Csak nagyon röviden mutatnék vissza a megtett utunkra, hogy hol is járunk. Ugye kezdtük a húsvét ünnepével, ezzel kezdődött a zsidó egyházi év január 14-én, ugye ez a Nisán hónap 14-e volt, nem január, hanem nyilván az ottani március-áprilisnak megfelelő hónapban, az első hónap itt ilyen értelemben szerepel, ez volt a páska ünnep. Ettől vette kezdetét a második ünnep, ami 7 napig tartott, a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát ez 14-től 21-ig tartott. A harmadik ünnep a 16-án levő zsengekéve bemutatásának az ünnepe, és az onnan számított 50. napra szóló ünnep volt a pünkösd. Tehát a pünkösd kiszámítása az rendkívül egyszerű. A zsengekéve meglóbálása után kellett számítani 7 hetet, ezért a zsidó neve ennek az ünnepnek hetek ünnepe. És a 7 hét, tehát 49 nap utáni nap, az 50. nap volt a pünkösd ünnepe. Egyébként 2 elnevezése is elterjedt azóta, a hetek ünnepe a zsidó elnevezés, a pünkösd a Septuagintától fogva a görög elnevezés. Pentekosztész, ugyanis annyit jelent a görög nyelvben, hogy 50. nap, és innen vett át a magyar nyelv is, ezért mondjuk pünkösdnek. Régen T-vel írták, még századunk elején is, most már D-vel írjuk, tehát pünkösd vagy pünkösd. Balassi Bálint híres verse, az áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, kezdetű vers is még a régies alakban őrizte meg ennek a napnak az emlékét. Tehát a 7x7 napra utáni nap, tehát 50. nap, ez volt a pünkösd. Mit is mutatott be a pünkösd? Az aratás ünnepe volt, tehát ez tulajdonképpen a mi naptári időszámításunk szerint, ha mondjuk ott az első hónap az a mi harmadik, negyedik hónapunk, akkor itt a harmadik hónap 6-a, amire a pünkösd esett, a siván hónap 6. napja az a mi ugye 6., 7. hónapunk, tehát tulajdonképpen körülbelül olyan ünnepünk nekünk most a Péter Pál, mint akkor volt a zsidóknak a pünkösd ünnepe. Minden nép a mezőgazdaságon alapul, mert hogyha nincs kenyér, akkor nem tudunk megélni. Tehát minden népnek valahogy az ünnepi rendje mintázza ennek a pünkösdnek az ős formáját. Szeretném felolvasni ennek az ünnepnek a rendtartását Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 15. verstől a 22-ig, amelynek a középpontjában az állt, hogy akik felmentek zarándokok Jeruzsálembe, tudjuk, hogy évente 3-szor kellett felmenni, és a pünkösd is beleesett ebbe a 3 napba, mindenhonnan 2-2 kenyeret vittek bemutatásul és hála ételáldozatul, tehát az, hogy meghozta a föld a termését, a gabonát betakarították, és kenyeret lehetett sütni, és hát megvolt a kenyérnek való gabona arra az évre, ez 2 kenyér áldozattal, illetve felajánlással mutatták be. Emellett természetesen még más áldozatokat is bemutattak, ugye bárány és kos áldozatokat, ez is társult ennek az ünnepnek a rendtartásához. A pünkösd a húsvéttal szemben, ugye a húsvét 3 ünnepből állt és 1 hetes volt, ezzel szemben egy napos ünnep volt. Tehát ezen az ünnepen egy napig tartottak az istentiszteletek előző nap estétől a következő nap estéig. Tehát Mózes 3. könyve 23. fejezet 15. versétől olvasom. Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, tehát ez a zsengekéve bemutatása, 7 hetet, egészek legyenek azok. A 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel 2 meglóbálni való kenyeret, 2 efa lisztlánkból legyenek azok, kovásszal sütve zsengékül az Úrnak. A kenyérrel együtt pedig áldozatok meg 7 bárányt, épeket, esztendősöket, és 1 tulkot, fiatal bikát és 2 kost. Egészen égő áldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel és italáldozatjukkal egybe. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Készítsetek el 1 kecskebakot is bűnért való áldozatul, és 2 bárányt, esztendősöket hálaadó áldozatul. És lóbálja meg azokat a papa zsengékkel való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással, a 2 báránnyal egybe. Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára.
és gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon. Szent gyülekezésetek legyen néktek, semmi robot munkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. A szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Látjuk, hogy ennek az ünnepnek a rendtartása elég hosszú, noha csak egyetlen egy napot foglalt le, tehát, hogy említettem, ez a két kenyér volt a középpontban, de fölvethető a kérdés, hogy Isten miért rendelt még más áldozatokat, egészen égő áldozatot, bűnért való áldozatot, étel, ital, hála áldozatot. Talán ezeknek a rendeltetésük az volt, hogy Isten arra akarta figyelmeztetni és emlékeztetni a zsidókat, hogy az, hogy megvan a gabonánk, és van mit ennünk és innunk, ez mindig egy valakinek az érdeméből történik, aki örök időknek előtte az ő életét felajánlotta az emberért. Tehát minden Krisztus a megváltó áldozatára megy vissza. Ezért kellett égő áldozatot, más egyéb bárány áldozatot is bemutatni, mert ez az ünnep sem állt önmagában. Tehát ennek az ünnepnek is voltak előzményei, mint hogyha csak az éves ünnepkör figyelmeztetett, emlékeztetett volna az előzményekre, a húsvétra, tehát a Páska ünnepre, hogy mivel valaki az életét adja az emberért, ezért van lehetőségünk, ezért van alkalmunk megváltozni, jobbá lenni, és ezért élhetünk itt a Földön évről évre, mert ezt valaki az ő áldozatával biztosította. Szeretném azonban arra is nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy azért a szónak az egyszerű hétköznapi értelmében is fontos ünnep volt a pünkös, tudnék, hogy a kenyeret, a mindennapi kenyeret az élet középpontjába állította. Ugye épp a dolgok egybeesése folytán az elmúlt héten a jogi karon is a helyes táplálkozásról volt szó. A helyes táplálkozásról beszélve én úgy gondolom, hogy mindig a kenyér kérdést kell középpontba állítani. A mai világunkban is a legtöbb visszaélés éppen a kenyérrel történik. Ugye a kenyér a legalapvetőbb táplálékunk. Kenyér nélkül szinte nem lehet élni, és ezt a bűn történelmében nagyon is jól tudják bizonyos emberek, akik kihasználják azokat a termékeket, amikre az emberek napnak után rá vannak utalva. Nagyon sok a kenyérrel való visszaélés. Lényegileg igazi kenyérhez mi nem jutunk. Ezt ki kell, hogy mondjuk. Olyan kenyérhez, amit a zsidóknak kellett megsütniük, és amelynek a receptjét többször elmondtam már, de olvassuk el Ezékiel könyve 4. fejezetében, a 9-től a 12. versekben. Szóval a Bibliában ilyen is van. Ezékiel 4, 9-től 12-ig egy pontos kenyérrecept. Mert Isten még ezt sem bízhatta az emberre, ezt az egyszerű dolgot, hogy milyen legyen a kenyér, hogy készíts el az ember a kenyeret, és mennyit fogyasszon belőle. Szóval, hogyha valaki otthon elolvassa ezt a részt, most szándékosan nem olvasom fel, csak összefoglalom a tartalmát, láthatja azt, hogy egy igazi kenyérbe mit kell beletenni. Ezek közül például a legtöbb dolog ma hiányzik a kenyérből. Ugye ma a kenyerek nagy részébe egy értéktelen nullás lisztet tesznek bele, ami egyrészt az emberi szervezetet is károsítja, az ember tápanyag, kalória, vitamin szükségletét egyáltalán nem elégíti ki. Az emberek állandóan éhesek. Igaz az az amerikai mondás, hogy az európaiak túltáplált éhezők. Nincs meg az alapvető nyersanyag bevitel a szervezetbe. Tudjuk jól, hogy a szervezetünkkel nem lehet játszani. A szervezetünk a bevitt tápanyagoknak körülbelül 40, alig több mint 40%-át dolgozza fel. Tehát azzal nem lehet játszani, hogy ha beviszünk értéktelen dolgokat, akkor az értéktelennek a 40%-a lényegileg olyan kis feldolgozás, hogy azt mennyiségben állandóan pótolni kell, amivel az emberek tönkre teszik magukat. Isten, amikor kenyérreceptet ad a Bibliában, felhívja a figyelmet, hogy teljes őrlésű és különböző gabonafélékből süssön az ember kenyeret. Például búzából, árpából, tönkölyből, ugye ez egy külön búzafajta volt. Bizonyos hüvelyeseket is előírt Isten, mint bab, lencse, köles, tehát ami a gabonának a meglévő fehérje tartalmát egy kicsit felerősíti. Ugye a gabonában az alapvető ugye a rostanyag, a vitamin,
anyag. Csodálatos dolog a gabona, az Isten legcsodálatosabb teremtménye, amit mind a mai napig nem sikerült azt a kis szemet kielégítően tudományosan elemezni, hogy mi mindent beleprogramozott, beleteremtett abba Isten. De Isten azt mondta, hogy a gabonafélék mellé még hüvelyeseket is tegyenek a kenyérbe. Megmondta Isten pontosan, hogy hogy készítsék el a kenyeret. A kenyérnek laposnak kell lennie. Azt mondja, hogy az árpa lepényhez hasonlóan süssed azt. Tehát a kenyér akkor jó, hogyha lapos, hogyha ropogós, ha van a fogaknak mit megdolgozniuk, és ha jól átsült, és egy-egy lepény formájú kenyér volt, hogy úgy mondjam, a szelet. Talán említettem, hogy az északi skandináv államokban ma is így készítik faluhelyen a kenyeret, hogy a konyhaasztalon van egy hosszú rúd, és a rúdra teszik rá a közepén, a lepények közepén kiuggatott megsült tésztát, és így teszik rá ugye a kemencéből kijött lepény formájú kenyereket, és azt több napig fogyasztja a család, leülnek az asztalhoz, és akkor adott étkezéshez mindig valaki levesz annyi lepényt, amennyit csak akar. Na, mi csodálatos étkezési forma ez, sajnos ez itt nálunk szinte teljesen ismeretlen. Isten azt is megmondta, hogy mennyi kenyeret kell lenni. Tessenek majd otthon elolvasni, néhány mértékegységet ismerhetünk a Bibliából, azt mondja, hogy 20 siklus legyen a napi kenyér. Most egy siklus az pontos mértékeket, nem tudunk, 11-12 gram egy siklus. A 20 siklus akkor az olyan 22-24 deka. Tehát tulajdonképpen egy napi negyed kiló kenyér az, ami az optimális a Biblia szerint. Tehát ez Ezékiel könyvében a 4. fejezet 9. és 12. verse között van, egy különleges profétikus keretben van ez, amikor a profétának, Ezékielnek kellett magának így megsütni a kenyeret, és hát egy évig csak kenyéren élhetett, és milyen érdekes, hogy tényleg meg lehet élni kenyéren és vízen. Szóval az a sokat leszólt dolog, hogy most kenyéren és vízen élünk, semmiféle hiánybetegséget nem szerzett a prófétának, nyilván bizonyos ideig, tehát egy évig kellett ezt neki fogyasztania. Azért mondtam ezt a pünkösd ünnepével kapcsolatban, mert hát nálunk ugye az augusztus 20-a, ugye, tehát a Szent István nap, vagy az alkotmány, vagy új kenyér ünnepe, tehát sok neve van ennek a napnak, akkor általában olyan szép, nagy, fehér kenyeret, nemzeti szín szalaggal ugye átkötve közölnek a magazinok, meg az újságok, hogy na, íme itt van a jövő évi kenyér. Ebből a látványból kiindulva is gondolkozzunk el azon, hogy milyen kenyeret fogyasztunk. A kenyérkérdés tényleg alapvető kérdés, de nem olyan értelemben, hogy szokták tartani, hanem olyan értelemben, hogy tényleg kenyeret tegyünk. Itt hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Magyarország malmai lényegileg nem tudnak egészségesen őrölni. A malmok rögtön külön választják ugye a búzaszemből a fehér lisztet, a rostanyagot, a csírát. Mi egy malommal állunk kapcsolatban, és ide a Benczúr utcába érkezik minden héten csütörtökön ebből a malomból, illetve a mellette levő sütödéből egy teljes őrlésű kenyér. Más vidéki városokban már meghirdettük azt, hogy tessen kipróbálni a jó kenyeret, ha valaki otthon nem akar sütni. Lehet sütni különben gázsütőben is, meg villanysütőben is, de lehet kenyérsütőben is, de hát ha valakinek ez nincs, vagy nem szeretne, vagy nincs rá ideje, de közel lakik ide, akkor be lehet itt jelentkezni, és minden héten amennyit szeretnének megrendelni, egy ilyen 70 dekás kenyereket lehet átvenni. 70 forint egy ilyen 70 dekás kenyér, teljes őrlésű. Egyetlen egy malom, ez a zsámbéki, Budapest környéki zsámbéki malom, amely teljes őrlésű lisztet őről. Én egyébként darált gabonát hoztam magunknak Békésből, mert Békésben sincsenek ilyen malmok, de megdarálni lehet, de ugye a darált dolgokat csak állatok elé szokták tenni, ember elé nem, tehát erre nincs kölyál engedély, de hát, hogy én otthon mit sütök, az egy más kérdés, én darált lisztből készítem. Egy kicsit nagyobb szemcsék vannak benne, de nagyon jót tesznek az embernek. Az ókori világban azonban nem volt nullás lisztet előállító malomipar. Ez 120 éve létezik, és itt Budapesten találták fel.
tehát azóta terjedt el ez világkörüli útjára. Az ókori világban az emberek megőrölték a gabonát különböző módokon, tehát nagy malomkövek közé tették, vagy éppen ilyen mozsárformájú dolgokban őrölték meg. Különben a legjobb őrlési forma ez, hogyha a gabona szemeket egyenként az ember szétlapítja, és akkor van benne a gabonának minden egyes összetevés olyan módon, ami a természetes mód. Tehát az ókori világban nem kellett erről se 5 percet, se 10, se 15 percet beszélni, mert akkor egészségesen éltek az emberek. Ma is a világ szegényebb részein azért van viszonylag kevesebb betegség, ami hát a fehér lisztre vagy a rossz kenyére vezethető vissza, mert ott nincsenek ilyen modern malmok, amelyek rosszul őrölnek. Tehát ennyit jegyezzünk meg mindenféleképpen az ünnepnek a testi vonatkozásai közül, hogy azért a kenyér az nagy kérdés. És én ezt most nem szeretném a lelkiek rovására túlhangsúlyozni, de hadd mondjam el önöknek, hogy ameddig én a teljes őrlésű kenyeret meg nem ismertem, addig betegség-betegség után váltakozott még az én addig jól kisportolt és jól előkészített életemben is. Amikor először ettem graham kenyeret, aztán utána rozs kenyeret, teljes őrlésű kenyeret, akkortól fogva kezdtek megszűnni különböző problémáim a fogbetegségektől az aranyérig. Nagyon sok ember küszködik ezekkel a betegségekkel. Lényegileg a teljes őrlésű kenyér megoldást hoz ezekre. Szoktam beszélni, hogy járom az országot olyan táborozóinkkal, akik a nyári táborainkon több időt ott töltenek, és oda egy pékmester külön sütése folytán teljes őrlésű kenyeret hozatunk, és van olyan valaki, aki egy október-novemberig teljesen egészséges, mert otthon is követi persze, hogy tudja ezt a táplálkozási formát, de aztán decembertől fogva aztán persze a sütemények évadja, meg a fehér liszt évadjával jönnek a betegségek elő, és akkor kapom a telefonokat, hogy mit csináljunk. Én a táplálkozásban egy alapvető kérdésnek tartom a teljes őrlésű gabonaféléknek a bevezetését. Ennyit a dolognak a testi oldaláról, tehát hogyha előttünk áll a pünkösd ünnepe, akkor ne az augusztus 20-ai nagy fehér kenyeret képzeljük el, hogy a zsidók hoznak vidékről két olyan szép, fehérre sült kenyeret, hanem hoznak teljes őrlésű barna kenyeret, fekete kenyeret a jeruzsálemi ünnepre. Na most nyilvánvalóan, hogy ahogy ezeknek az ünnepeknek volt egy eredeti funkciójuk, tehát egy nagy társadalom számára, egy közösség számára, ugye a betakarítás, az aratás, a kenyérgabona a középpontba helyezés, ez egy testi dolog volt. Még felhívnám a figyelmet az utolsó verse, hogy Isten milyen körültekintően figyelmeztette a zsidókat, hogy a szegényeknek mindenből hagyjanak. Tehát a szociális kérdés az Ószövetségnek mindig a középpontjában állt. Egyrészt évenként, másrészt 7 évenként, ugye a 5. év és a 7. év volt a szegények éve. A 7. évben nem is lehetett az embereknek maguknak aratni, szüretelni, nem is szabadott metszeni, nem is szabadott megművelni a földet, az mindig a szegényeké volt. És a 7x7. év volt az elengedés év, amikor vissza kellett adni mindenkinek azt a vagyonát, amitől megválni kényszerült időközben. De nyilvánvaló, hogy ennek az ünnepnek is, mint az eddigi ünnepeknek is a legfőbb tartalma a lelki tartalom. A lelki tartalom, tudnék, hogy ez az ünnep a Biblia szerint beteljesedett, apostolok cselekedetei könyve szerint a második fejezetben akkor, amikor Jézus meghalt, ugye ez a Páska ünnep, tehát Jézus halálát a Páska jövendőlte meg előre, Jézus feltámadt, ez a harmadnapi feltámadása a zsengekéve ünnepe. Akik elfogadták Jézusnak az áldozatát, a közvetlen tanítványai, akik azután, hogy megértették, hogy Jézussal ez miért is történt, azoknak az életében robbanásszerű változások következtek be, megértették, hogy Jézus miért jött el a világra, hogy a bűntelen életnek a bűn fölötti győztes élet lehetőségét hozza számunkra. De itt van azért egy bizonyos hosszabb időszakasz, tehát egy olyan körülbelül 2 hónapnyi, csak nem 2 hónapnyi időszakasz, amiután jött az aratás ünnepe, ami azt jelezte előre, hogy Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után majd kiárad a Szentlélek,
és nagyon gyorsan a kereszténység hatalmas tömegekkel fog bővülni. Apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk, hogy aznap, a pünkös napján 3000 lélek tért meg és csatlakozott az addig csak felházi kereszténységhez, tehát alig egy tucatnyi apostolhoz. Tehát tulajdonképpen a kereszténységnek a hosszas előkészítés után és a megértés után is egy bizonyos hosszabb bajúdás utáni gyors beérlelődését jövendölte meg előre ez az ünnep. És itt, ha előbb kitértem azért testi vonatkozásokra is részletesen, most bizonyos lelki vonatkozásokra is nagyon részletesen ki kell térnünk, természetesen amennyire is az egy óra időnk ezt biztosítja. Az első kérdésünk valahogy így kell, hogy hangozzék, hogy miért kellett annyi időt várni Jézus halála feltámadása után a pünkösdi nagy egybegyűjtésre. Miért nem gyorsabban következett ez be, miért kellett itt eltelni ennyi időnek, hogy egyrészt az apostolok életében is láthatóvá váljék a teljes odaadás, a teljes értékű megtérés, másrészt meg, hogy emberek is csatlakozzanak a keresztényekhez. Ez a kérdés azért fontos, mert tulajdonképpen látni fogjuk majd a kifejtésnek a végén, hogy ahogy itt is egy bizonyos hosszabb idő telt el, tehát Jézusnak a halála feltámadása és az első pünkös között, a történelem végén is így lesz. A történelem is egy hosszú-hosszú vajúdás. A történelmünkben is már 2000 év eltelt azóta csak nem, hogy Jézus közöttünk járt, és még mindig nem látjuk a kereszténységnek egy átütő erejű és az egész világot megmozgató elterjedését. Hát ez ugye még hosszabb időszak, ez elmúlt 2000 év, mint a mostani. Tehát itt joggal vetődik fel a kérdés, hogy a lelki dolgokban miért ilyen lassú az előrehaladás és a kiteljesedés. Ugye azt a lelki dolgoknál is leolvashatjuk erről a rövid, egyszerű tábláról, hogy emberek, akik együtt jártak Krisztussal, tehát az apostolok, akik már a húsvét előtt, ugye 3-3 és fél éve már csatlakoztak Jézushoz, az ő életükben is be kellett, hogy következzék az a hatalmas nagy megrázkódtatás, hogy elveszítették a mesterüket. Az a hatalmas nagy megkeseredés, hogy keresik ott ugye a sírnál, nincs sehol, és Mária Magdolna is, aki a leginkább hit Jézusban, azt mondja, hogy hát ellopták az én mesteremet, és nincs sehol. Szóval, hogy olyan nehezen áll rá a gondolkodásuk arra, hogy Jézus a halála után fel fog támadni, pedig mondom, ezek az ünnepek ezt előre megjövendölték. Tehát ez lehet látni, hogy az emberben a hit az milyen lassan indul el. A hit növekedésében mennyire kellenek a kudarcok, a megkeseredések, a megrázkódtatások. De még azután is, hogy ezek bekövetkeznek, és tulajdonképpen ezután értették meg a tanítványok, hogy Jézus miért is járt itt közöttünk, tehát hogy az igazi megértéshez mennyi idő kell. És akkor az igazi megértés után még mennyi időnek kell eltelni, hogy az igazi megértés gyümölcsöt érleljen, tehát amikor mások számára is át tudja adni egy keresztény ember azt az újongó örömöt és hitet, amit ő megismert az Isten tervéből, Krisztus áldozatával és feltámadásával. Tulajdonképpen ez az egész éves ünnepkörnek ez a része, aminél most vagyunk, nagyon érzékenyen rávilágít arra, hogy bennünket, embereket milyen nehéz megváltoztatni. Hogy bennünk emberekben a bűn ez egy olyan labirintust kifejlesztett, annyira nem ismerjük mi önmagunkat. És annyira a homályba tapogatozunk, és annyira nincsenek igazi fogalmaink önmagunkról. Hogy valahogy az ember megigazulása, teljes megigazulása az ezen a röptáján képzelhető, és semmi másra nem lehet felgyorsítani. Ugye az embernek kellenek az igaz ismeretek. Kell az, hogy megismerje Jézus életét, Jézus halálát, Jézus feltámadását, de kell az, hogy közben az ember szembesítse ezeket az ismereteket a saját életével, és megkeseredve lássuk azt, hogy milyen is a mi életünk, és hol is járunk mi ahhoz az élethez képest, amire az Isten teremtett bennünket. De az ismeret szerzésben is ezek a hatalmas dolgok, mint egy ilyen megrázkódtatás, ilyen megkeseredés, egy ilyen,
egy ilyen kudarc, ugye gondoljuk el, hogy a tanítványok is mit éreztek, amikor hát látták azt, hogy Jézus keresztre feszítik, és vége van minden szép illúziónak és ábránnak, hogy Jézus majd lesz valami vezető, meg hogy a papok tanították, a messiás kiűzi a rómaiakat, meg nagy nemzetünk lesz. Ugye ezek teljesen szét kellett, hogy forgácsolódjanak ezek az elképzelések, és egy új igaz felfogásnak kellett, hogy átengedjék a helyüket. Szóval magának az ismeretszerzésnek is ez a hosszú pályája, ami itt áll előttünk az ünnepkörben, és ezek a megrendítő fokozatok, amelyeken keresztül az emberek eljutnak oda. Na nézzük meg egészen pontosan a tanítványoknál, hogy volt ez az eljutás. Tehát ide azt írhatnánk, ha most ezt a görbét a tanítványok életére nézve használjuk fel, akkor egy kicsit a mértékegységeknek meg kellene változniunk, mert ide azt kellene írnunk, hogy csaknem 3,5 év, hogy a tanítványok együtt jártak Jézussal. Hallották a tanításait, látták a csodáit, látták Jézusnak a lelkületét, magatartását, de mégis amikor itt Jézus meghal, szinte az egész addigi 3,5 évet elmosni látszik. Ugye? Mert azok a tanítványok szétfutnak, csalódnak reményeikben, szinte nem értenek semmit se abból, ami bekövetkezik. Ebben az állapotban vannak ugye 3 napig. Amikor 3 nap után Jézus feltámad, és Jézus megjelenik nekik, ugye azt olvassuk, hogy a tanítványait Jézus mintegy 40 napig tanította, tehát ide azt írhatjuk, hogy 40 nap. Ugye egy kicsit ugye több időre kellene idáig húzom, tehát 40 napig tanította, és a 40 nap alatt a már addig is elnyert sok ismeretet egy minőségileg magasabb fokú ismeretté alakította át az életükben. Ugye ez ugyanolyan, mint hogy mi is iskolába járunk, és sok minden ismeretet megtanulunk 8 év vagy 12 év alatt, de amikor az ember kikerül a gyakorlatba, és akkor szembesül azzal, amit addig könyvekből tanult meg, és a gyakorlatból, ugye senki nem mond, remélem, nekem ellent, amikor azt mondja, hogy szinte új fényben fedez fel mindent, pedig hát tanultuk, meg ismételtük, meg kétszer, meg háromszor tanultuk, de hát azért más a könyvekből szerzett tudás, és más a tapasztalati ismeret. És Jézus rávezeti őket az összes prófétáktól fogva, így olvassuk Lukács 24. fejezetében, hogy Mózestől elkezdve, az összes prófétáktól fogva magyarázta nekik az írásokba, hogy ezeknek így kellett bekövetkezniük. Tehát tulajdonképpen Jézus most tudott a tanítványai elméjéhez és szívéhez közel férkőzni, mert 3,5 év alatt tulajdonképpen Jézus csak a ösvényeket taposott. De az alatt, amíg Jézus még itt a földön volt, most Jézus itt a mennybe ment, és maradt 10 nap a pünkösd ünnepéig, és a 10 nap során, azt mondhatjuk, hogy a 10 nap során értettek meg a legtöbbet. Szóval döbbenetes ez, ahogy így végig gondoljuk, hogy mi emberek mikor értünk meg valamit ebben az életben, mármint hogy helyes meg jó dolgot. Mikor értünk meg? Akkor, ha szépen elmondják, amikor időnk van rá. Szépen elmondják, vadidőnk, nem értünk. Amikor jönnek a kudarcok, megpróbáltatások, elesések, amikor jönnek a kedvezőtlen tapasztalatok, amikor valaki utána kiértékel életünk, hogy látod, hát én ezt megmondtam, de te ezt nem hitted el. Mi az, ami az emberben a tanulást, az ismeretszerzést ennyire hátráltatja? Az emberi büszkeség, az emberi önigazolás, az embernek az önmaga körül forgása, ami észrevétlen szinte, hiszen ezt egy ember se akarattal csinálja, senki nem akar ellenségévé válni önmagának. De hogy az emberi természetben mégis mennyire benne van az önigazolás, a magam véleménye, a magam meglátása, én így látom, én így akarom, hogy ennek csak ilyen fokozatokon keresztül van leépülése. És amikor egyedül maradtak, és Jézus már nincs ott testileg közöttük, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ők egy szívvel és egy akarattal foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, mert ekkor jött el a teljes odaadás. Ekkor jött el a teljes megértés, a teljes odaszánás az Isten ügyére. Tehát tulajdonképpen mindaz, ami eddig történt, az csak erőszobája volt ennek a 10 napnak. Ennyit kell az Istennek küzdenie, az Atyának, a Fiúnak, a Léleknek. Ennyit kell 3 isteni személynek egy emberért küzdenie.
Igaza van Canterbury Anselmusnak, aki azt mondta, nem gondoltátok meg, milyen nagy dolog a bűn. Ezt mindig el szoktuk felejteni. A bűn az olyan vájatokat, olyan csatornákat alakított ki az életünkben, mi nem szoktuk meggondolni, milyen nagy dolog a bűn, mennyire tisztátalan, mennyire hamis, mennyire hazug emberek vagyunk mi. Igen, mert önmagunkról mindig olyan kedvező a képünk, hogy mindig egy-egy illúzió átlendít bennünket különböző nehéznek látszó helyzeteken, hogy aztán még nehezekbe juttasson be bennünket. És az Isten mindig utána jön az embernek, utána jön, és az Isten részéről valami fáradhatatlan, valami lankadatlan keresés és szeretet fogalmazódik meg abban, ahogy az Isten szeretne embereket, és mivé akar Isten embereket változtatni. Nem csak olyan emberek, akiknek az életükben lesz egy beteljesedés, hanem hogy mások számára is ezek az emberek tudják közvetíteni az igazságot, és az Isten lényét, és az Isten törvényeit. Ugye pünkösd ünnepén nem csak az történt, hogy mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a tanítványok által lakott felházat a Szentlélek, hanem az is, hogy akkor ezek a tanítványok bátran az értelmes nyelveken szólás képességével kiálltak emberek elé, és kezdtek beszélni nekik úgy az evangéliumról, ahogy addig soha nem voltak erre képesek, és ennek hatására tért meg 3000 lélek. Szeretném ezt azért felolvasni az apostolok cselekedetei 2. fejezetéből, és ott az első verstől a következőképp hangzik a leírás. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyűlt a sokaság és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan és csodálkoztak, mondván egymásnak. Nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek és elámiták, akik lakoznak Mezopotámiában, Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak 3. órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vér, tüzet és füst meggőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonságot nyert előtetek, erők, csodatételek és jelek által, melyek ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halára, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak

test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. Előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök megbocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket mondván, ért örömest vették, tajuk csatlakoztak azon a napon, mint egy 3000 lélek. Szerettem volna teljesen felolvasni ezt a szakaszt, mert tényleg ez olyan megrendítő dolog, hogy az Isten, amikor ennyi előkészület után, amiben a Biblia azért bepillantást enged, de a teljes mélységét a Szentlélek munkájának mi soha nem láthatjuk egy emberi lélekben. Mi mindennel küzdött az Isten ezekért az emberekért, és amikor eljött az az idő, amikor az Isten teljesen át tudta hatni a gondolkodásukat, az életüket, akkor adta nekik a legnagyobb ajándékot Isten önmagát, ugye a Szentlélek által, és ezért tudtak úgy profétálni és úgy szólni, azért elképzelhetjük, hogy 12 ember szavára egy nap 3000 lélek tért meg. Óriási aratás volt ez lelki értelemben. Tulajdonképpen, ha így végignézzük, hogy egy ember életében mi minden kell ahhoz, és mennyi idő kell ahhoz, hogy megváltozzék, itt most egy másik egyenest is, illetve egy másik ilyen görbét is húzhatnánk, hogy mit mond a Biblia arról, hogy a Szentléleknek a munkája hogy nyilvánul meg kinek az életében. Erről már elég sokat szoktunk szólni a sorozataink során, és itt le is rajzoltam így egyszerűbben, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű vonalon végig tekinteni, hogy hogyan is tud Isten a Szentlélek által embereket teljesen megváltoztatni. A Biblia szerint ennek lényegileg 3 szakasza van. Persze ez a 3 szakasz minden egyes ember életében más-más időt foglalhat le magának. A Szentlélek munkájának az első szakasza, amire Jézus azt mondta a János Evangélium a 3. fejezete szerint, hogy a szél fú, ahol akar, ugye a Szentlélek egyik jelképe a szél, a levegő mozgása, hogy minden ember életében a lélek munkálkodik. Tehát ez a külső pontszerű munkálkodás, hogy ahogy egy ember hagyja áthatni magát bizonyos területeken, bizonyos időkön keresztül a Szentlélek munkájától, a Szentlélek minden egyes emberben munkálkodik, teljesen mindegy, hogy valaki ateista, vagy vallásos, vagy mélyen hívő, ha valaki nem tud is az Istenről, ott is tud az Isten munkálkodni általa. Például Ézsaiás könyve 45. fejezet egyenesen így fogalmaz, hogy felövesztelek téged, bár nem ismertél. Tehát vannak emberek, akik nem ismerik az Istent, és mégis az Isten tud az életükön keresztül munkálkodni, mert a lelküket nyitva hagyják egy magasabb rendű befolyás számára. A második szakasza a Szentlélek munkájának, amit Jézus így mondotta az idézett versben, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy, ez áll mindarra, ki lélektől született. Tulajdonképpen ez a megtérés, amikor egy embert a megtérésre elvezethet már a Szentlélek, ami már egy sokkal erőteljesebb, határozottabb munkálkodása az Istennek, már nem csak pontszerűen tudhatni az emberi lélekre, hanem szakaszosan tudhatni, és ezek a szakaszok elvezetik az embert a megváltozáshoz. Kedves hallgatók, most szeretnék egy megrendítő dolgot mondani. Tulajdonképpen a tanítványok ezen a 2 szakaszon már itt átmentek, őnekik így kezdődött Jézus mellett az életük. A tanítványok, akik az életükben egyszerű emberek, de törekvő emberek voltak, keresztelő Jánosnál megtért emberek voltak, ez az első 2 szakasznál már itt végbe ment. Akkor

0: mi akadályozta azt, hogy ez a harmadik szakasz, ami csak itt ment végbe, mert itt olvassuk azt, szó szerint így olvasta, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Tehát tessenek megfigyelni a három kifejezést. A római hármas pontoknál három kifejezést rögzíthetünk. Szél fú, ahol akar. Tehát egy kis fuvallat. Másiknál azt mondja, halott zúgását, zúgás. Itt meg azt mondja, hogy sebesen zúgó szél zendülése. Ugye a levegő mozgásának három jellegzetes állapota. Egy kis fuvalom, egy már ennél sokkal erősebb zúgás, és a végén meg egy mindent elsöprő zendülés. Hát vigasztalásul mondom mindannyiunknak. Ha valaki az életében jóra törekszik, ez csak Istennel együtt teheti. És hagyja magát elvezetni a megtéréshez. Ez még kevésbé tudja az ember magát megtéríteni. Ez a Szentléleknek már egy hatalmas munkája. És utána mondjuk megtérés megkeresztelkedik, és aztán jönnek évek. Sokszor jönnek évtizedek is az életben. És még mindig nincs ott az az áttörés. A tanítványoknál se volt ott. Tanítványoknál is legkevesebb 3,5 év eltelt, és hát a tanítványok azért a világ legnagyobb tanítója lábainál ültek, tehát Krisztust látták, mellette éltek nap-nap után, és 3,5 év után sem jött még el ez az idő, csak akkor, amikor a pünkösd ünnepe beköszöntött, akkor tudta őket Isten, az isteni Szentlélek eljutatni arra a pontra, hogy mint a sebesen zúgó szélnek zendülése tölthette be a házat, és nyilván a lelküket is a Szentlélek. Sokszor úgy van ez, hogy az ember nem tudja, hogy a lelkében hol vannak akadályok. Nem tudja, hogy az egyébként már a gondolataival már az Istené az ember. A terveivel, az Isten törvényét már tiszteljük. Már szeretnénk Isten szerint élni, és még mindig nincs átütően ott egy másfajta élet, egy igazán keresztény élet. Kedves hallgatók, erről beszél a Bibliának egyik legnagyobb része, a római levél 6., 7. és 8. fejezete. Ha valaki ezt a levelet, a levélnek csak ezt a részét meg akarja ismerni, mi ezt a főiskolánkon külön tanítjuk, egy külön tantárgyként. Éppen most járunk ott, ha valakit csak ez a kérdés érdekel, hogy hogyan jöhet el ez a pillanata, mint sebesen zúgó szél zendülése. December 20-án lesz a legkövetkezőbb főiskolai alkalmunk a Villányi úton a nagy konferencia központban, és a római levélben épp ehhez a részhez érünk el. Ugye a római levelet mi 4 előadásba tárjuk fel, az első 2 fejezet egy külön előadás, aztán az 5., 6. fejezet és a 7., 8. fejezetről beszélek most majd 2 hét múlva vasárnap. Valakit érdekel, nagyon szívesen, szeretettel várjuk, hogy tényleg ez egy megrendítő dolog, hogy Pál apostol elmondja a római levél 6. fejezetében, hogy mi következik be a megtéréskor. Mi következik be ennél az állapotnál, tehát ennél a második állapotnál, a megtéréskor? Olyan csodálatos dolgokat mond az apostol, hogy az ember meghal a bűnnek. Szembefordul a bűnnel, az önzéssel. Mert a megtérés mi más, mint amikor az ember előtt, mint egy álca lehull a világ hamissága, és látja, hogy eddig én önző voltam, és az önzésem vezetett, de én most látom, hogy mi az önzés, látom Krisztus áldozatából, hogy mit jelent az önzés és a gonoszság, és én ezzel szakítani akarok. Tehát a belső emberben ennek meghal az ember. Az önzésnek meghal az ember. Azt mondja Pál, hogy megerőtelenül ezzel a bűnnek teste. Nem a bűn és nem az önzés fogja vezetni ezután az embert. Azt mondja, hogy odaszánja magát egy másfajta életre, feltámad egy új életben. Tehát maga a keresztség is ezt akarja kifejezni, Jézus ezért rendelte a keresztséget, mint felnőtt keresztséget, ugye, hogy belemerülni a vízbe, meghalni a régi életnek, és feltámadni a régi életből egy új életre. Na de akkor hogy lehet az, hogy abban az új életben még ennyi idő kell, hogy eljöjjön, ha az ember igazán abban járjon? Ugye, mert sok keresztény úgy gondolja, hogy amikor én megtérek és megkeresztelkedek, akkortól fogva minőségileg már egy más életet élek. Biblia figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Attól a pillanattól fogva a gondolkodásomban történik meg egy minőségileg más változás. De ahhoz, hogy a gondolkodáson keresztül a hit mint az Isten legnagyobb ajándéka áthassa az egész életünket. Tehát még egyszer mondom, hogy a gondolkodáson keresztül a hit áthassa az egész életünket, sokszor ennyi időre is ilyen buktatók átélésére van szükségünk. És ezután következik a Róma 6 után a 7. és 8. fejezet, amit szinte olyan drámaian élezi ki Pál apostol, hogy hogy lehet az, hogy én már meghaltam a rossznak. Én már feltámad, kezdek cselekedni, egy döntő dolog ez a Róma 7-ben. Aki jó akar lenni, aki a szó igaz értelmében jó akar lenni, nem a maga szemeiben jó, meg nem az emberek szemeiben jó, most már a megismert isteni törvények tükrében akar jó lenni. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Azt mondja Pál apostol, hogy mi az, hogy bűn, azt az emberek nem. Noha ez, hogy mi az, hogy bűn, az Isten útján járni kívánó ember látja igazán, hogy mi az, hogy bűn. Az, aki a jót akarja cselekedni, azt kezdi látni az életben, hogy egy döbbenetes, erős törvényként dolgozik bennem a bűn. És azt mondja itt az apostol, hogy lehet az, hogy én már megtértem, és gyönyörködöm a belső ember szerint az Isten törvényében, és mégis azt látom az életemben, hogy valami rabulád engem a bűn és halál törvényének. Hát hogy lehet ez, hogy én már elhatároztam, hogy más emberi életet fogok folytatni, már más utakon fogok járni, emberekhez való viszonyom más lesz, magamhoz való viszonyom más lesz, és én az Isten segítségét kérem mindenhez is. Hogy lehet az, hogy már gyönyörködöm az Istenben, már akarok egy minőségileg más életet élni, és akkor azt látom, hogy most is vétkezem, most is elbukom, most is hibát hibára halmozok. Hát hogy lehet akkor? Itt jön az emberekben ez a félelmetes kétkedés, hogy hát akkor én nem is tértem meg. Sokan még azt is mondják, hát akkor Isten nincs, hogy nem tud megszabadítani a bűneimtől. Hát akkor az egész kereszténység csak egy ilyen nyomorúság, hogy most jobban látom a rosszat, mint ezelőtt, és akkor most jobban bele is vagyok gabajodva, és kegyetlenebb ez az élet és ez a küzdelem, hát akkor a keresztény élet egy ilyen nagy szomorúság és egy ilyen kinkes, erves küszködés. És itt jön a Római Levél 7. fejezetének a vége, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűn és halál testéből. És ezután jön a Római Levél 8. fejezete, tulajdonképpen nem is szabadna elválasztani a 7. 8. fejezet, az egy gondolatmenet. Ez bajt okozhat sokszor, hogy úgy a fejezet határoknál ugye az emberek megállnak, a Róma 7-8-at együtt kell elolvasni. Akkor azt mondja a 8. fejezet elején, nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elküldvén bűntestének hasonlatosságában a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, így lehet megszabadulni a bűn és halál törvényétől. Megérteni nem csak Jézusnak az áldozatát, nem csak a Golgotai keresztet. A Golgotai kereszt valamit megnyit előttünk, úgy mondhatnám, hogyha valaki megérti Jézus kereszt áldozatát, az egy nagy kaput kitár az ember előtt. De azon a kapun be kell menni, és azon a kapun az út az mifelé vezet, a Golgotai keresztből visszafelé vezet, hogy Jézus hogyan is élt. És amikor az emberek kezdik látni, hogy Jézus hogyan is élt, és mi volt az a lélek, és Jézus hogy nyerte el a lélek teljességét, mert Jézus sem az önmaga erejéből tudott tökéletes életet élni, hanem csak a lélek erejéből. Amikor igazán látjuk, hogy Jézust a Szentlélek hogyan tudta képesíteni arra, hogy minden bűnt legyőzzön. Ha végül ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy Jézus, aki ugyanolyan emberi természetben élt közöttünk, mint mi, ő hogyan tudott minden bűnt legyőzni? Őt a lélek hogyan tudta annyira megerősíteni, hogy soha hibát nem követett el? Akkor lesz az életünkben egy óriási áttörés. Akkor nem csak hallod a fuvalmat, akkor nem csak az, hogy zúg, ahol akar, akkor a lélek, mint sebesen zúgó szélnek zendülése tölti be az ember életét, és megvallhatjuk őszintén, és ezzel térnék rá a harmadik pontunkra, az ószövetségi pünkösd, ennek az újszövetségi beteljesedése után, hogy nem járunk még itt a történelemben. Nem járunk még itt, hogy bármelyikünk is azt mondhatná magáról, hogy hát igen, én már a Róma 8 jegyében és szellemében élek.
1: De a bibliai jövendőlések arról beszélnek, hogy Isten éppen a napjainkban ezt akarja előkészíteni. Hogy legyen egy győztes kereszténység, legyen egy új pünköst, legyen egy igazi pünkösdi kereszténység, a szónak persze a bibliai értelmében. Mert ilyen egyház van, ugye, hogy pünkösdi egyház, meg ilyen mozgalmak is vannak, hogy új pünkösd különböző egyházakban, meg tulajdonképpen minden keresztény egyházat elöntött már a karizmatizmusnak a szele. De hát ez nem az, amiről a Biblia beszél. A Biblia szerint a mi korunkban is várható egy végső nagy kiteljesedése az evangélium ügyének, egy végső nagy pünkösd, de ahhoz a végső nagy pünkösdhöz felelősségteljesebb, kutatóbb, keresőbb keresztény életekre van szükség. A bibliai jövendőlések arról győznek meg bennünket, hogy karnyújtásnyira tőlünk be fog teljesedni ez a pünkösd. Körülbelül most ott járunk, mintha visszamennénk 2000 évvel ezelőtt, és a pünkösd előtti egy-két napban élnénk, és valaki azt mondta volna, hogy hát ezt megírta Joel prófét, hogy ez be fog következni, hogy Pétertől olvastam is, hogy a Joel második fejezetének proféciáját idézte, mintha valahol itt élnénk 2000 évvel ezelőtt, és valaki azt mondja, hogy ez be fog következni, és mindenki hitetlenkedve néz, hogy igen, ez be fog következni, és eltelik egy-két nap, és valóban bekövetkeztek a pünkösdi események. A történelemnek a nagy óra mutatóján ugyanilyen közel vagyunk ehhez a végső pünkösdhöz. Néhány alapigét hadd jegyezzek itt meg, fel is írtam a táblánknak itt a jobb sarkába. A Biblia szerint ennek a végső nagy pünkösdnek is óriási aratása lesz. Ugye a Bibliában az aratás ünnepe a pünkösd. És ezt felhasználva, ezt a jelképet felhasználva, például a Jelenések könyve 14. fejezete is azt mondja, hogy amikor Jézus eljön másodszor, akkor azt mondja azelőtt, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett. Mi az, hogy a föld aratnivalója beérett? Hogy nagyon sok olyan igazán átadott életű hívő ember van, akit össze lehet gyűjteni, akit Jézus élő állapotban fog magához vonni, és felvinni a mennybe. Tehát tulajdonképpen ez a Jelenések 14. fejezetében, hogy látja János apostol Jézust, mint aki egy felhőn ül, és egy sarló van a kezében, és azt mondja, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett, ez jelzi azt, hogy a végső történelmi időszakban egy nagyon nagy aratás lesz. Ugyanezt mondta ki, Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében már Jézus a földi élete során meg vagyok győződve, hogy Jézusnak egy nagyon ismert mondása, csak nem vesszük komolyan, és ezért nem értjük meg. Jézus egyszer azt mondta, Lukács 10:2, amikor a tanítványokat küldte széllyel, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Olyan megdöbbentő, hogy ezt még a keresztények is fordítva hajlamosak megfogalmazni. Sok keresztény azt mondja, hogy hát nagyon sok hívő embert ismerek, na de hát a világ az egy önző és a maga útján járó gépezet. Sokan átírnák ezt a Jézusi mondást, hogy az aratnivaló kevés, a munkás sok. Jézus fordítva mondta. Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Jézus azt mondta, hogy ma még nem állnak ott a tanítványok, ahol pünkösd ünnep előtt sem álltak, még nem lehet rájuk bízni ezt a nagy betakarítást, ezt a nagy aratást, noha az a 3000 lélek már készen volt. Az már ott volt. Az nem egy csodával határos módon egyik pillanatról a másikra változott meg. A Szentlélek belső szíveket vizsgáló hatalmának folyamatos munkája volt, hogy ott 3000 lélek ott volt. Jézus azt mondta, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés, ez a mikorunkra is vonatkozik. Ma is meggyőződésem szerint, ez bibliai meggyőződés, nem én találtam ki, a bibliai igék mondják, a földünkön nagyon sok igazságra vágyó, örök életre vágyó ember van. Nem itt van a probléma, hogy kevés van. Ott van a probléma, hogy akiknek el kellene őket érniük, azok nincsenek készen. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Mondok egy egyszerű ószövetségi példát Királyok első könyve 19. fejezetéből. Illés történetéből talán mindannyian ismerjük azt a szám szerinti vonatkozást, hogy Illés kijönti a panaszát, mikor Jézabel elől fut, király, ez volt Illésnek a tapasztalat, hogy ő egyedül maradt. mert olyan gonosz ez a világ, és annyira meg vannak fertőzve az emberek az anyagiassággal, a gondolkodás hiányával, a választani tudás képtelensége, az, hogy egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És Isten hagyja, hogy hat panaszkodja ki magát Illés. Pár verser odébb, 1 Királyok 19:18-ban milyen választ ad akkor Isten Illésnek? Azt mondja, hogy én meghagytam 7000 embert, aki sem térdet nem hajolt a bálnak, sem meg nem csókolt azt a bálványistent. Tehát a számszerűséget akarom csak kiemelni. Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok, Isten azt mondja, hogy 7000 ember van. Lehet, hogy valaki azt mondta a pünkösd ünnep előtt, hogy itt van 12 egyszerű ember. Isten látta, hogy ott van 3000 lélek. Ma is azt mondjuk, hogy hát ma a legkisebb pesti kocsmában is talán többen vannak, mint itt mi vagyunk, nem? Nem? Körülbelül ezt tudjuk elmondani. Ha józanok vagyunk, ugye? Hogy ilyen összejövet, a rossz az olyan gyorsan összejön. A rossz olyan gyorsan összejön, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát kérem szépen, hát a rossz elönti a világunkat, ilyen ez a világ. És Isten meg azt mondja, hogy nem, nem így van. 7000 ember, 3000 ember. Erre nagyon szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, mert ez egy masszív bibliai összefüggés, csak úgy, mint az Ézsaiás könyve 60. fejezet 3. és 5. verse, amely azt mondja, hogy ennél a végső nagy betakarításnál és aratásnál a tenger kincsözöme és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Figyeljük meg a megfogalmazást. Tenger kincsözöne, ugye a tenger a Bibliában mindig a népeknek, nemzeteknek a jelképe. Tenger kincsözöne. Tehát az összes nép közül valami hatalmas sokasság lesz az, akit Isten meg tud majd váltani, és magához tud majd emelni, amikor Jézus másodszor eljön. A népek kincsözön, a tenger gazdagsága fog Istenhez fordulni. Amikor ez elhangzik Jelenések könyve 18. fejezet 4. versében, amikor Isten odáig viszi az eseményeket, hogy külön válik az emberiség, és vannak azok, akik minden figyelmeztetés és a nagy evangélium hirdetés ellenére is követik a maguk önző útját, akkor Isten azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem. Itt is népről beszél. Tehát ez, mondom, hogy ez egy olyan alapvető és masszív bibliai összefüggés, hogyha ezt nem ismerjük, csak a magunk hitetlensége kerül mérlegre. Mert a Biblia szerint egész népek fognak ebből a világból kijönni. A Biblia szerint tenger kincsözön a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Jézus azt mondja, hogy az a föld aratnivalója megérett, és ugyanúgy szól, mint Lukás 12:10-12-ben, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És ez kinek köszönhető? Tulajdonképpen ezzel szeretném a kifejtésünket zárni. Annak az isteni személyének, aki a földi történelemben a legnagyobb szereplő. Mert hogy Isten ki mindenkiért mit meg nem tud tenni, és emberek szívét milyen finoman át tudja az igazság irányába fordítani, erre azt hiszem ezen a földi életen talán még a magunk élete is kevés, hogy ehhez megfelelő példát találjunk. Azt mondja az egyik Zsoltárban Dávid, hogy Uram, annyi sok csodádat és tervedet látjuk. Az Isten csodái és az Istennek a messze menő tervei hálózzák be az egyéni életünket, meg a történelem életét. Az Istennek a legnagyobb terve a megmentés, a szabadítás. És nem elsősorban ebben az életben akar bennünket Isten jól lakott, elismert, nagy embereknek látni, hanem Isten úgy akar bennünket megmenteni ebben az életben, hogy mi az örök életre méltók és alkalmasok lehessünk. És ezt a Szentlélek a maga hangtalan, csendes, kitartó munkájával végzi. Annyi bibliai példát lehetne most előömleszteni, ugye éppen a jobb latorik bezárólag, hogy Istennél az utolsó percekig mindenki fontos, mindenki számít, és a Szentlélek mindenkinél küzd azért, hogy az az ember valóban egy határozott, személyes döntést hozzon, hogy nem a rossznak az elkötelezettje akar lenni, hanem a jóé. És tulajdonképpen erről az ünnepről gondolkozva mindezt át kellett tekintenünk. Látjuk, hogy az ünnepkör mennyire átfogja az egész ember életet. Tehát beszéltünk egy ószövetség ünnepről, egy nép életében, egy aratási ünnepről. ennek fizikai, testi vonatkozásairól. Beszéltünk ennek lelki beteljesedéséről az új szövetségben, a pünkösdi események kapcsán. És milyen megnyugtató és milyen reménykeltő dolog, hogy mi egy új pünkösd előtt lehetünk, és ennek az új pünkösdnek az előfeltétele, hogy azok az emberek, akik ugyan kevesen vannak, mert Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, világos sok, a munkás kevés, az a kevés munkás, az a kevés munkás kell, hogy igazságban és szeretetben egységre jusson. A legnagyobb kérdés most ez. Nem az a legnagyobb kérdés, hogy akkora most a gonoszság, hogy az emberek ilyenek, olyanok és amolyanok. Sokan panaszkodnak erre. A világon csak azért van sötétség, mert nincs világosság. Ez az egyszerű összefüggés. Ha az a kevés ember igazán világítana, nem lenne sötétség. És tudjuk jól, hogy egy ember milyen sokat jelent, egy gyertya vagy egy lámpa milyen sokat jelent tengernyi sötétség eloszlatásában. A világon most valóban nagy probléma, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez biztos, hogy óriási probléma. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a szeretet sokakban meghidegül, hogy Jézus mondta. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy azok a kevesek, akik vannak, azok sincsenek igazságban és szeretetben, egységben. És ez itt következett be, tehát ebben az utolsó 10 napban. Én úgy gondolom, hogy ezt az összefoglalást a beszélgetésünk előtt tényleg itt jó stílszerűen befejezni. Ezelőtt a 10 nap előtt állunk mi is, jelképes értelemben mondom. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet. Közben tessenek körbenézni a könyvek és a kazetták között, és utána elkezdenénk a beszélgetésünket. Vidd el nyugodtan. Éppen, hogy foglaljunk helyet. Ha csak lehet, akkor akinek van kérdése, jöjjön egy kicsit előrébb, hogy halljás hozzászólását, ne a ember tudná azt pontosan, hogy hol tart. A nagy szabály az, amit a Róma 7 mond, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni. Az ember, hogyha tényleg az Isten szerinti jót akarja, akkor tudja a legbiztosabban, hogy hol tart. Például úgy az ember soha nem tudja, hogy hol tart, hogy önmaga körül forog, vagy önmagát elemezi, vagy önmagát analizálja, úgy mindig bizonytalan lesz a kép, és mindig nagy mellékhatások várhatók. Amikor minket megragad Isten szavának, a Bibliának a tisztasága, amikor belenézünk itt, ahogy olvassuk a Bibliát, és úgy magunkra ismerünk, meg belenézünk abba a tükörbe, akkor derül föl egyre újabb és újabb rész a lényünkből, és hát akkor látjuk, hogy milyenek vagyunk. És az a fölismerés arra a napra elég is. Szóval mindenkinek el szoktam mondani, ilyen kedves Zsoltnak is mondom, aki a filozófia történettel foglalkozik, hogy Hegel mondta azt, hogy nekünk abszolút tudásra van szükségünk, mert nekünk egy nagy abszolút háló kell mindig, hogy előttünk legyen. Kant azt mondta, hogy nekünk nem kell abszolút tudás, nekünk csak helyes ismeret kell, és én ezt nagyon igaz megjegyzésnek tartom. Nekünk arra nincs szükség, hogy az egész életünket lássuk. Aztán nem is tudnánk elviselni, hogyha Isten azt megmutatná úgy, ahogy az eddig folyt, vagy ahol most járunk, mert lehet, hogy ez egy csőtömeg. Ugye, még azoknál is, akik olyan magas fogalmakkal vannak magukról, hogy milyen jó volt eddig az életük, de hogyha Isten bemutatná azt, hogy ez egy csőtömeg, Isten nem ezt akarja bemutatni. Isten vezetni akar bennünket, tehát mindig a mára szóló ismeretnek és felismerésnek van jó helye, és ha annak engedelmeskedünk, akkor biztos, hogy holnap följebb fogunk lépni egyel a hegynek. Egyszer hallottam erről egy nagyon szép kifejtést, hogy miért van a Péter második levele első fejezetében ez a hasonlat, hogy a prófétai beszédre is jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Hát ha este az ember kimegy egy gyertyával a kezében, egy sötét helyen világító szövétnek, ugye lámpás a gyertya, az csak annyit világít meg, amennyi kell nekünk, hogy ne a gödörbe lépjünk. De mondjuk az egész tájat nem világítja meg. Milyen jó lenne persze az egész tájat látni, gondolják az emberek, szerintem nem lenne jó. Nekünk az életben valóban arra van szükség, amit a Zsoltáros így mond, hogy nem kívánkoztam erőmet meghaladó nagy dolgok után. Elnémítottam és elcsendesítettem a lelkemet, hogy csak annyira, amennyi a tovább lépéshez szükséges, amennyi a feljebb való úthoz szükséges, annyit lássak világosan. Nem erre van szükségünk? Tehát én ezért mondom azt, hogy olyan abszolút tudásra ne vágyakozzunk, hogy az egész életünket kívülről, belülről láthassuk, az nem is válnék a javunkra, meg nem is szolgálna azt a nemes célt, hogy tényleg fölfelé menjünk és törekedjünk. De ha olvassuk a Bibliát, ha komolyan foglalkozunk a Bibliával, annak lesz majd napról napra mondani valója a számunkra, ami megvilágít egy-egy dolgot, amit ha megfogadunk, akkor biztos, hogy ha holnap másképp gondolkozunk és élünk, akkor jobb lesz az életünk. Most a fölfelé haladás nem képzelhető el másképpen, csak egy úton, hogyha tényleg Istenre tekintünk. Ma ugye, amikor az emberek közül nagyon sokan lelki betegségekben szenvednek, például hát ugye a depresszió is egy igen elterjedt betegség lett, most olvasom ennek az irodalmát, hogy minek köszönhető ez, szinte már minden belefér ebbe, hogy mi mindentől lesznek depressziósok az emberek. Most már nem tudom, már depresszív időjárásról is beszélgetnek meg. Ja igen, most hallottam például, hogy nagyon sokan azért lesznek depressziósok, mert télen korábban lemegy a nap. És ez számukra nyomasztó, a gyors sötét. Sokan ugye a társtalanságtól depressziósok, mások az öregedéstől, a nyugdíjdepresszió, az mondjuk már 20 éve is ismert szimptoma volt, de most már szinte minden arra mutat, hogy már a depressziónak minden oka van, tehát mindenféle ok kiválthatja. Miért? Mert ha az emberek nem néznek fölfelé, akkor csak lefelé mehetnek. Tehát ha önmagukra néznek, ha a világra néznek, ha a politikára néznek, ha a sötét, hát akkor csak lefelé mehetünk. Tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű ez a dolog, mert ha mi a Teremtőnkre nézzünk, és amit Isten mond, azt komolyan vesszük, akkor bármilyen súlyosan is megfed bennünket az Isten szava, a Biblia. De csak fölfelé mehet az utunk. De ha mondjuk állandó dicséreteket akarunk hallani, vagy elismerést, vagy mit mondanak ma, sikerorientált élet, akkor csak lefelé mehetünk. Az 2x2=4. Csak lefelé mehetünk. Nyilván itt a lefelé menésben vannak ilyen időszakos becsapások, hogy az ember azt hiszi, hogy nem hogy fölfelé megy, hanem száll, meg repül fölfelé, de aztán annál súlyosabb a leesés, amikor az ilyen pótlékok, meg ilyen nem tudom, világ által adott hát siker értékekkel foglalkoznak emberek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a végső történelmi időben, amikor lesz majd nagy evangélium hirdetés, az valami hatalmas felvonó erőt fog majd képviselni, mert az egy minőségileg más hang lesz. Tehát az egy, a világot Isten azért hagyja most lejjebb és lejjebb süllyedni, hogy ez a kétféle mozgás, ez teljesen elütő legyen. Ma a világ azt hiszi, hogy szárnyal, és közben megy a lejtőn, iszonyatos sebességgel. És Isten ezt persze egyes emberek életében fékezi, akik tényleg hozzáfordulnak, de az egész világ életében is Isten meg fogja szólaltatni azt a hangot, ami az igazi evangélium hirdetés hangja lesz, ami annyira más hang lesz, mint a világ minden üzenete meg ígérete, hogy ott majd az emberek nagyon gyorsan láthatják a különbségek a két életcél vagy a két életfelfogás között. Ez is a pünkösd előestéjéhez tartozik. Kis dolog van, ami a világon történik, mindenben ezt látjuk, hogy az Isten hiányáról beszél. Azért Magyarországon például az öngyilkosságok száma most megy lefelé. Mert a nehéz helyzet az embereket jobban odafigyelővé teszi, tehát most inkább a drogfogyasztás megy fölfelé, de az öngyilkosságok megy lefelé. Tehát a 80-as évek közepi, tehát egy 10 évvel ezelőtti adathoz képest most csökken Magyarországon. Akkor nem tudom én, több mint 3000 ember halt meg egy évben, tehát egy egész falu kipusztította magát, és 10-szeres volt a megkísérlők száma. Tehát nem tudom, minden 30-ból egynek sikerült, vagy valahogy így, vagy 30-szoros volt, és így jött össze a 3000. Ez úgy tömegméretekben megfigyelhető, hogy amikor az embereknek össze kell szedniük magukat, például egy háború után, nagyon jól össze tudják szedni magukat. A nehéz helyzet tömegméretekben mindig áldásosabb. Nyilván itt is van egy tólig, mert ha nagyon nehéz, ott már ellentétébe fordul, de egy bizonyos nehézség az jót tesz a nagy tömegeknek, mert akkor komolyabban dolgoznak, vagy munka után látnak. A viszonylagos jólét, ami a 70-es, 80-as években volt Magyarországon, az nagyon meghatározó bukásokhoz vezetett, szóval az nem volt jó. Hát ezek persze ilyen nagy statisztikai adatok, ezek csak jelzések, ezek nem 100%-ok, meg minden ember a maga sajátos életét éri, tehát én nem hiszek az ilyen skatujába szorításokban, de valami jelzések, vagy hogy elhangzott, hogy az Isten hiánynak a tünetei, ez mindenféleképpen így van. Hát amikor az a szegény Nietzsche a múlt században kimondja, hogy Isten meghalt. Nem tudom, hogy ezt a mondást, hogy nem lehet igazán érteni, mert mindenki azt mondta, hogy hát Isten meghalt, ez annyit jelent, hogy Nietzsche azt mondta, hogy Isten nincs már, mert hát az emberek nem hisznek benne. Mert ez nem annyit jelent, hogy ez, hogy Isten meghalt, hanem az, hogyha az Isten hiányról van szó, tehát hogyha Isten nem létezik az embereknél, akkor az emberek bajosan élik túl ezt a dolgot. Ez ugyanolyan, mint hogyha egy családban meghal egyszerre az apa meg az anya. Hát az egy iszonyatos megrázkódtatás azoknak a gyerekeknek. Tehát ez, hogy Isten meghalt, ez Nietzsche ezzel azt akarta kifejezni, hogy a modern ember annyira függetlenülni akar Istentől, hogy magát akarja Istennek kikiáltani. És az az Isten, aki a teremtő, a gondviselő, a megváltó Isten, az számára halott. Önmaga Istene lett az ember. Hát aztán ide is jutott ezzel. Fenntartások abból adódhatnak ilyen esetekben, hogy a karizmák, amire hivatkoznak, azok nem egyeznek a Bibliával. Tehát például a nyelveken szólás, amit itt ugye olvastam, hogy mindenki a maga nyelvén értett, tehát értelmes nyelveken beszéltek az apostolok, a mai karizmatikus irányzatok pedig értelmetlen halandzsa nyelvet használnak, és a maguk elragadtatásának a bizonyítására hozzák fel, hogy ők ilyen isteni adományban részesülnek, a pünkösdisták, a hídgyülekezete, tulajdonképpen mindenhol vannak karizmatikus nazarénusok, baptisták, mindenhol van már karizmatikus kisközösségek, katolikusok is vannak, de teljes homály előttük a karizmáknak a kérdése. És ha valaki olyasmit mond, ami a Bibliával nem összeegyeztethető, az nem lehet Istentől jött adomány birtokosa, hanem az egy másféle adomány, egy megcsalatás vagy megtévesztés az áldozata, amit persze én nem elítélni akarok, csak jelzem a tényt. Mindenki kigyógyulhat a megtévesztéséből, ha valóban felismeri, hogy megtévedt ember, de hogyha ezt erényé akarja tenni, és mintegy ezeknek a karizmáknak, tehát ajándékoknak a birtoklását, a maga kiválasztottságára akarja felhasználni, hát erre nem mondhatunk mást a Bibliából, mint hogy ez, ha nem egyezik a Bibliával, ha nem tudjuk is megmagyarázni minden részét annak a jelenségnek, azt mondjuk, hogy ez nem Istentől jön. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy egy gyülekezetbe ugatnak, meg bégetnek, meg ezt áldásnak tartják, de különböző halandzsa nyelveken. Ugye? De mit tudom én, még ilyeneket is mondanak, hogy ők rendelkeznek a lelkek megítélésének képességével, és akkor nekik nem kell, őket nem kell tanítani, mert ők ránéznek egy ember, és már tudják, hogy az ember kicsoda, micsoda. De persze én ezt 20-25 éve is hallottam, meg láttam ilyen emberekről, hogy bement az ember egy szobába, és akkor azt mondta, hogy én már látom rajtad, hogy te ilyen és ilyen típus vagy, stb. Az ember majd elesett a megrökönyödéstől, de hát így akarta bizonyítani az ő kiválasztottságát. Hát ennek nem látjuk példáját a Bibliában, hogy Pál apostol fellép egy városban, és kezdi az embereket osztályozni, meg rangsorolni, most ilyenek, meg olyanok. És az első Korintus levél 12. fejezetétől a 14-ig ezt mondjuk Pál apostol nagyon helyre is teszi ezeket a dolgokat, és a nyelvek nemeit az utolsó karizmaként említi, nem az elsőként, nem mint egy megkülönböztető jelként, hanem mint egy hát sokadrangú jelenségként. Úgyhogy ez nem a mi meg a ti kérdés, hogy most ki mit mond róla, ismerjük meg a Bibliát, és akkor... Szerint ez viszonylag egyszerű kérdés, csak talán mi nekünk nehéz ezzel megbarátkozni, mert a Biblia azt mondja, hogy aki elveszi a másik ember életét, és ezt tudta előre, hogy ez mennyire elfogadhatatlan, tehát aki kardot ragad, kardáltal vészel, vagy a szemet szemért fogad fogért, az készül, felkészülhet arra, hogy őtőle is elveszik az életet. Na most, akkor, ha az embereknek soha nem mutatják be az igaz életet törvényekben, akkor ott nem várható a megváltozás. De ott, ahol egyszer is szembesül az ember komolyan ezzel a dologgal, ott még a rövidebb részek alatt is több minden várható, mintha élne még 10 évig. Ugye? Én most beszéltem például egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek. Lényegileg semmi dolgot nem tett, ő egy vidéki városban megválasztották valami munkástanács elnökének, de meg se alakult ez a munkástanács, szóval semmi. De abban a városban példát akartak statuálni, ugye 57-ben jöttek ezek a perek, és őt egyedül halálra ítélték. És azt mondja, hogy az ávós, aki kihallgatta, mondta, hogy kegyelmet ne reméljen, ő azért beadta a kegyelmi kérvényt, és a második emeletről levitték a pincébe, egy zárkába, és 2 órája volt ott. A bitófa fel volt állítva, már napok óta jártak ott az udvaron, és látták, hogy fel van állítva. Ő neki 2 órája volt, és ő elkészült arra, hogy vége. És nekem most beszéltem vele, egy vidéki városban szólt hozzá, meg elhívott magához, különben elég ismert valaki, annál fogva is, hogy a Göncz Árpáddal volt együtt egy zárkában, már azután, hogy megváltoztatták a halálos ítéletet, és 16 évet kaptak, aztán abból meg 6 év lett, és úgy ismert ember országszerte, és ő elmondta, hogy ő Istennel akkor találkozott tulajdonképpen, mert akkor érezte, hogy neki 2 órája van az életből. Ő neki most mindent el kell rendeznie, neki most valahogy neki állni kell jobbra vagy balra. És 2 óra múlva jöttek, kinyitják a zárkajtát, és vezetik, és ő azt hiszi, hogy a bitófához vezetik. És érdekes módon egy rabszállító kocsiba vezették, és elvitték más helyre. Pedig az ávos még meg is esküdött, azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy maga hát istenkereső ember, de most fogjuk magának bemutatni, hogy nem az lesz, amit az Isten akar. De az lesz, amit az ávó akar. Hát az lett, úgy látszik, mégis csak, hogy nem tudtak Isten ellen tenni ebben az esetben sem, és végül is később megtudta, hogy egy ügyészhez került, és az ügyész ellenjegyzésére volt szükség, és ügyész azt mondta, hogy nem tudtak rá bizonyítani semmit, mert gyorsított eljárások voltak abban az időben, de aztán semmit nem csinált, azt mondja, ez nem halálos ítélet, ez 16 év. Na, tehát nem tudom, hogy azért mondtam el ezt a példát, hogy ha valakinek azt mondják, hogy hát mit tudom én, kap egy 5-szörös gyilkos 10 évet, vagy mit tudom én, az szépen kihúzza a 10 évet, aztán ki tudja meg, mi lesz. Én jártam magyar börtönökben, mint előadó, és ott nekem mindig azt mondják a vezetők, hogy ők még nem láttak jó, megjobbulva nem láttak embert börtönből hazamenni. És ott el szoktam mondani, hogy a Bibliában ezért nincs börtön. Hát végül is Isten, amikor a zsidóknak polgári törvénykezést adott, adhatott volna börtönt, de nem adott. Isten azt mondta, hogy legyen bíró, 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomása, és ezen áll az ítélkezés. Legyenek menedékvárosok, ahol kivizsgálják az ügyet, tehát börtönbüntetés nem volt a bibliai időkben. Különben én egy förtelmes dolognak tartom a börtönbüntetést. Tényleg nem javul meg senki se. Iszonyatosan egészségtelen és értelmetlen. Például az illetőt is azért engedték el 6 év után, nem tudom, hogy ezt tetszenek-e tudni, hogy a nyugati hatalmak nagyon ütötték a vasat már 63-ban, hogy engedjék ki az összes 56-ost, mert állítólag 6 év után olyan mélyreható lelki károsodást szerez valaki egy börtönbe. Hogy 6 év után nem nincs az az erős jellem, aki fent tudja tartani magát egy börtönben, és ezért mindenkit ki kellett engedni. Magyarország egy nagyon nehéz helyzetbe került volna, hogyha egy embert is bent tart, mert állítólag 6 év után az ember nem csak fizikailag, lelkileg is úgy beletörik, vagy szóval egy olyan maradandós személyiség zavart idéz elő, hogy utána már nehéz kikezelni. Tehát a börtön az egy butaság, amellett meg nagyon drága. Én Márian Osztrán hallottam ezt az ottani hadnagytól, még a régi rendszerben, azt mondja, mindenki a harmadik napon már jön vissza. Tudnék, hogy betör újra, letartóztatják. Itt meleg van, megkapja a 3-szori étkezést. Azt mondja, hol számíthat egy 300 forinttal, a régi rendszerben annyival engedték el a börtönből, 300 meg valamennyit még, ha dolgozott. Azt mondja, hol számíthat? Azt mondja, a család nem fogadja be ezeket az embereket. akik azt mondja, hogy börtön viselt. De börtön az egy nagy butaság. Az egy olyan álhumánus intézmény, amit keveset talált ki az emberiség. Isten börtönre nem adott. Fogda elzárás, nem adott az Isten erre utasítást. Nem, Isten azt mondta, hogy ha valaki öl másokat, az készüljön el arra, hogy tőle, aki jogtalanul vett el az életét, tőle jogosan fogják elvenni. Aki lopott, ott pedig Isten azt mondta, hogy a 20%-tól a 400%-ig adja vissza. Most, hogy vagy ledolgozza, vagy más, egy más kérdés. A mai világban, aki öl, az nyugodtan még sokszor szabadlábon is védekezhet. Aki lop, attól meg ugyan mikor fogják bevasalni. Mikor fogják, meg ki fogja végrehajtani, meg nem tudom én mi. Na más dolog, amikor az apek kimegy végrehajtónak, vagy a mit tudom én micsod, és ráteszi a kezét, és egy házat leérték el 50%-ra, és ezek is gonoszságok. Jobbra-balra gonoszságok történnek itt igazságszolgáltatás címén. De hát erről már tartottam külön előadást, hogy a bibliai jog az az embert védi, a római jog meg a tulajdon szentségét védi. Tehát itt ez a nagy különbség. Majd a Róma vagy Jeruzsálem című előadáson erre sort fogok keríteni a jövő évi sorozatban. Ez az egész római jogon alapuló igazságszolgáltatás, ez a világon az egyik legigazságtalanabb dolog. Beszéltem egy bírónővel, aki azt mondta, hogy egy ideig még hittem, hogy van igazságszolgáltatás. Utána már csak abba hittem, hogy van jogszolgáltatás, most már egyikbe se hiszem. Hát körülbelül ez a helyzet. Nagyon súlyos a helyzet. Lényegileg, aki gyenge, erőtelen, nincs befolyása, úgy eltehetik láb alól a jog nevében. A Bibliában Mózes 3. könyve ezért mondja, hogy ne nézd a gazdagnak személyét, azt is mondja, de a szegénynek személyét se nézd. Ne légy részrehajló az ítéletben, mert az Úr a te Istened nem személyválogató. Na most az, hogy ez a bírónő mondta nekem, hogy ő nagyon sokáig nézte a szegények személyét, mert ő azért lett bíró, hogy a szegényeknek igazságot szolgáltasson. Egy nagyon szép dolog különben, hogy valaki ezért lett bíró, de azt mondja, ezzel eltorzultam, mert az ügyeknél mindig leveltett venni a lábamról, hogyha láttam, hogy valaki szegény vagy elesett, nagyon be tudott csapni. Ne felejtsük el, nem csak a gazdagok csapják be az embereket, a szegényeknek is van egy-két trükk, hogy becsapják az igazságszolgáltatást. Ezért mondta Isten, se a gazdag személyét ne nézd, se a szegény személyét. Most erre nagyon kevés ember képes. Igazában nagyon megalapozott hívő emberek képesek erre. Nagyon erősen megalapozott, sok tapasztalattal, hitbeli tapasztalattal együtt járó hívő emberek. A tanítványok is csak pünkös után voltak erre képesek, mint például az Ananiás és Zafira esetét elbíráló Péter, aki a Szentlélek befolyására tudta azt mondani, hogy miért hazudtál, holtan fogsz itt összerúgni a küszöbön. Ugye? Hát ugye az, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan érvényesül egy ember életében, ugye ez a három szakasz. Most felvethető a kérdés, hogy Jézus életében ez hogy volt. Azt mondhatjuk, hogy Jézus, amikor fellépett, ugye Lukács 4.16-ban azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. De az már annyit jelent, hogy megnyugodott rajta az Isten lelke. Tehát ő az isteni Szentlélekkel egy olyan mély belső kapcsolatban volt, gyermekkorától, ifjúságától fogva, de így is megjegyzi a Szentírás, hogy a fellépésekor pedig annyira megnyugodott rajta a Szentlélek, hogy nem volt egy kihagyás sem. Tehát Jézus semmit a maga akaratából nem tett. Jézus nem úgy gondolkozott, hogy én Istentől jöttem tanítóul, én isteni személy vagyok, és függetlenedni tudnék az isteni személyektől. Jézuson megnyugodott a Szentlélek, és állandóan ő vezette. Tehát ha Jézusról beszélünk, akkor azért kellő tisztelettel, meg kellő mélységgel kell ezt a problémát megragadnunk, de ez a múzeumi katalógusokra nem jellemző. Igen, na most én is majd meg szeretném nézni, mert az előadás hallgatók mondták, hogy menjünk el, szokásos, ugye szoktunk régen látogatni. Hát meg, meddig? Most csak, most, hát akkor már lekéstük. Most vasárnapig? Mert a görögöknek ez egy Isten káromlás, hogy Isten szenved. A görög mozaikokon Jézus mindig ilyen pantokrátor, ilyen világhódító, még a keresztet nem is ábrázolják, keresztre feszítést. Még a témát is kerülik. Tehát tulajdonképpen egy pogány művészet ez, keresztény köntösbe bújtatva. Vannak aztán időnként jó megfogásaik, nem tudom én, egy Ábrahám áldozata, vagy nem tudom, milyen témák voltak itt, vannak itt kiállítva. Ugye akkor itt hirdetjük, hogy most a kamra, akkor a szomszéd se hallhatja meg. Hát akkor is, hát akkor, akkor már nem volt titkos kamra nyitva ott
2: az abban. Nem a nyilvánosság jött, nem a kérdezben. Most a másik pedig az öngyilkossággal kapcsolatban említette a hölgy, hogy ha a keresztény, a másik pedig azt, hogy...
1: Törvekkel jönnek már egy esti előadás, hogy már a törvény alkotásban is a legkisebb mozzanatig minden már szabályozva. Szóval nem, én mind a három dologra azért azt mondom, hogy szóval vigyázzunk, hogy miről, mit gondolunk ki, mert szóval ezek elég távol esnek a Biblia megoldásaitól. Például csak az elsőre említem, az 1 Korintus 14:2-ben van az, hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Ez egy nagyon jellemző ige annak a bizonyítására, hogy, hogyan szabad és hogyan nem szabad a Bibliát értelmezni. Mert ha ezt én úgy értelmezem, hogy kiszakítom a szöveg összefüggésből, és azt mondom, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, senki sem érti, lélekben beszél titkos dolgokat, ha én ezt egy az egyben így értelmezem, a szöveg összefüggésből kiragadva, tehát milyen jó, hogyha valaki otthon mondjuk beszélget Istennel, és akkor nem is értheti senki se, nem, elnézést kérek, de hogyha ember nem érti, mert értelmetlen nyelven szól, akkor Isten mitől érteni? Itt Pál apostol nem arról beszél, hogy lenne egy ilyen nyelveken szólás, hanem arra akarja rávezetni a gyülekezetet, hogy aki magát építi, van ilyen? Van ilyen, aki magát építi? Mert utána azt mondja, hogy aki profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és igazolásra. A cselekedeteinknek, ha az a mozgatórugója, hogy magunkat építjük, hát ez az ördögi dolog. Ha másokat akarunk segíteni és építeni, ez az isteni dolog. Tehát Pál apostol rögtön utána hozzáteszi ezt, hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő Istennel szokott társalkodni, azt úgyse érti senki se, de ő azt nem viszi közösség elé, csak Istennel beszél, hogy az milyen szép dolog, mert ő erre kapott lelki adományt. Hát ez egy ördögi dolog. Szóval vigyázzunk, hogy értelmezünk. Nem tudom, hogy érthető-e, amit most mondtam. Hogy kiszakítok egy igerészt a maga összefüggéséből, és nem a folyamatban nézem, akkor eljuthatok ilyen megoldásig, mint az első megjegyzésben volt, hogy hát ha önmagába beszél és értelmetlen, és Istennel beszél, akkor hát az lehet, hogy értelmes. Hát az nem értelmes. Hát amit ha valaki nincs tudatában annak, amit csinál és amit mond, az se Isten, se ember előtt nem értelmes. Az mitől lenne értelmes, hogy más nem hallja? Hát éppen ez mondja, hogy ez ördögi dolog. Éppen ez a próbálja annak, hogy ördögi dolog. Gondolom, hogy a szomszédnő meg honnan tud óhéberül? Hát a zsidók nem tudnak óhéberül. Hát nem, most én nem akarok ennek utána járni, ennek az egész dolognak, de a mostani zsidók, mit tudom én, beszélik a jiddist, vagy valamit, az óhéberül nem nagyon értenek. Tehát most az ilyen meséknek azért ne üljünk föl. Hát hogyha most abból, most hagyjuk azt, hogy most ott ki a szomszéd, meg óhéberül ért, vagy nem ért óhéberül, de hogyha valaki otthon van egyedül, és ő azt hiszi, hogy ilyen adományt kap Istentől, és maga számára értelmetlenül beszél, hát az nem jöhet Istentől. Hát Isten értelmes kapcsolatot akar velünk találni, nem értelmetlent. Tehát ha valaki maga számára értelmetlenül beszél, az nem lehet Istentől jövő. Tehát csak valaki mástól, az ördögtől jöhet az. Azon semmit nem változtat, hogy most magába csinálja, vagy egy közösség előtt. Ha magába csinálja, az ugyanolyan értelmetlen és ördögi. Tessék.
3: A
1: beszéd mögött nem lehet értelmes gondolat. Igen. Szóval erre vigyázzunk. Szóval ilyen mese-mese mátkáknak ne üljünk föl. A mai világban persze minden mesét el lehet fogadtatni valóságként, és a úgynevezett hívőkörökben is sok mese terjeng, de vigyázzon, kedves hallgatónk, hogy honnan szedi össze ezeket a kis meséket. Mert ha a Hyde Parkban vagyunk is, de mindennek nem hiszünk. Szóval erre vigyázni kell. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a... Tehát az 1 Korintus 14-ben ez a... Ahogy elkezdesz, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Ezt úgy mondja Pál, hogy ők, ezek az értelmetlen nyelveken szólók erre szoktak hivatkozni. Erre szoktak hivatkozni. Hogy ők nem embereknek szólnak, ők nem a közösség előtt csinálják, ők csak magukban otthon, most nyitott ablak, vagy nem nyitott, most hagyjuk, de ők magukban otthon, ők Istennel beszélnek. Azt mondja, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Pál ezt úgy mondja, mint hogy így magyarázzák magukat ezek az emberek. De most jön Pál, azt mondja, aki profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetét építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok. Ez egy nagyon finom megfogás annak, hogy itt mit akar mondani. Hogy ne magatokat építsétek. Mások, egy keresztény élet a másokért élésnek az élete. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, hogy attól, hogy egy nyelv halandzsa nyelv, az önmagában is ugyanolyan halandzsa, mint a közösség előtt halandzsa. Na mindenképpen
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyerekek, megint hozzátok szólnék. Először egy olyan történet kapcsán, amit lehet, hogy a szüleitek már többször elbeszéltek nektek. Ez a történet a hívő emberekre nem igazán vett jó fényt. Azt kell mondjam, az őskeresztény korban, amikor Jézus tanítványai hirdették az Isten szavát, azok az emberek, akik ezt nem fogadták szívesen, ellenük támadtak. És volt ott egy király, Heródesnek nevezték, de nem az a Heródes, aki a gyermekgyilkosságot elrendelte. Nagyon sok leszármazottja volt, egyike a rokonságból valók közül. Elrendelte, hogy ezeket a Krisztus hívőket, ezeket a keresztény embereket üldözzék. És mindig úgy szokták az üldözést lebonyolítani, ez a legeredményesebb, hogy a vezetőket elfogják, bebörtönözik, és úgy gondolják, hogy ha vezetők nélkül maradnak a gyülekezet tagjai, akkor szétszélednek. Bebörtönözték Pétert, Jakabot pedig kivégezték, és ez is jelzi, hogy nagyon súlyos üldözéssel kellett szembenézni ennek a kis gyülekezetnek. De ahogy ez általában lenni szokott hívő embereknél, a gyülekezet tagjai együtt maradtak és imádkoztak. Nagyon buzgón, nagyon odaadóan, hogy Péter szabaduljon meg a börtönből, lehetőség szerint minél előbb. Olyan súlyosan és keményen őrizték, hogy össze volt láncolva két őrrel, hogy még csak véletlenül se menekülhessen el, mert az ő egyetlen rezdülésére is valamelyik őr felébred, és a menekülni szándékozót lefüleli. Megjelent az Úr angyala, és maga Péter se igazán vette komolyan elsőre, hogy most ez valóság, vagy látomás lát. Az Úr angyala mondta neki, hogy vegye fel a felsőruháját, közben a láncok leestek a kezéről, a két őr nem ébredt föl, átvezette, amikor már felöltözött Péter, átvezette az őrségeken, több is volt, és amikor biztonságos helyre értek, elengedte őt az angyal az utcán, ő maga pedig eltűnt. Péter ahhoz a házhoz ment, ahol tudomása szerint a hívők összegyülekeztek, azt ugyan nem tudta, hogy érte imádkoznak az ő szabadulásáért, de azt nagyon jól tudta az eddigi gyakorlat alapján, hogy most is együtt vannak. Zörgött, egyszer csak ilyetten megjelent egy szolgáló, egy Rodé nevű szolgáló. Hogy hallgatózik, kinézni nem mert. Ugye nem olyan hallgatózásról volt szó, amit általában a kíváncsi természetű emberek szoktak tenni, hogy mások beszélgetnek, és ők pedig a háttérben maradva fülelnek, figyelnek. Egyszer azt szerette volna megtudni, hogy ki az, aki kint zörget. És amikor kinézett, és látta, hogy Péter van ott, akkor ahelyett, hogy kinyitotta volna a kaput, beszaladt a házba, ahol az imádkozók voltak együtt, és elmondta, elbeszélte, hogy mit látott. Azt mondták neki, hogy biztos nem vagy egészen tiszta, hogy lehet. És ez a történet csattanója. Azért imádkoznak, hogy Péter szabaduljon meg a börtönből. És amikor meglátják azt a valakit, akinek a szabadulásáért imádkoznak, akkor azt, aki ezt hírül viszi, azt minősítik, és azt mondják, hogy nem vagy normális, mert hogy lehet ilyenről beszélni? Szerintetek hívő emberek voltak ezek? Hát mondjuk azt jó akarattal, hogy igen, csak ebben az időkeretben, ebben az időpillanatban talán annyira különleges volt maga az esemény, hogy nem tudták feldolgozni, de ez nem volt egy hívő megmozdulás. Ha én azért imádkozom, hogy az Isten valamit tegyen, és az megvalósul, de azt nem akarom elhinni, az nem igazán komoly ima, az nem igazán a hívő ember megnyilatkozása. Azt mondja a Biblia, hogy amikor valaki imádkozik, akkor úgy imádkozzon, hogy semmit sem kételkedik, és meg lesz néki. Ebben az esetben az Isten a maga hosszú tűrésénél fogva elnézte ezt az emberi gyengeséget, de ismétlem, az igazi ima az, amikor semmit sem kételkedve, szinte a megvalósulást már lelki szemekkel erőre látva imádkozik a hívő ember. De Jézusnak egy példájára szeretnék hivatkozni, amikor Lázár feltámasztásakor imádkozik, akkor azt mondta az imájában, Uram, tudom, hogy Te mindenkor meghalsz engem. meghallgatsz engem. És most is. Tudom, hogy mindaz bekövetkezik, amit én kérek. És már előre megköszönöm, hogy te azt meg is valósítod, mert olyannyira biztos számomra, hogy amit én kérek imádságban, és hittel, semmit sem kételkedve, az meg lesz nékem. És így aztán Lázár feltámasztására sor is került, mert az Isten az efféle imát meg tudja hallgatni. Tehát milyen gondolatot lehet ebből a kis történetből kiemelni? Imádkozni, és semmit sem kételkedni, és akkor meg lesz. Hát ti is így imádkozhatok, hogy valamit kértek az Úr Jézus nevében, akkor higgyétek erősen, úgy higgyétek, mint az, amit már kértek, az a kezetekben lenne, az már megvalósulna. Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket is, kedves testvéreim! Az úrvacsora mindig különleges esemény egy közösség és a egyén életében. Maga az Úr Jézus azt az eligazítást hagyta hátra, hogy az ő halálát hirdessük, amíg eljövend. Sokszor gondoltam arra úrvacsorai prédikációra való készülés közben, hogy mi újat lehet mondani ezen a területen. Hiszen olyan sokan feldolgozták már a Krisztus haláláról szóló bibliai történetet, és benne a Krisztus személyes szenvedésére vonatkozó részleteket is, hogy nem egyszer gondoltam arra, hogy vajon nem lesz-e unalmas, hogy nem lesz-e a megszokás visszahúzó erejével ható az, amit egy ilyen alkalommal az ember a prédikációban elmond. És amikor az ember elmélyed és próbálja ezeket a gondolatokat újra és újra áttekinteni, egyre inkább személyessé válnak. És amikor már valami személyessé válik, attól kezdve az nem unalmas. Attól kezdve valamiféle megelevenítő erő bugyog ki belőle, és tölti meg valós tartalommal, és teszi egészen személyessé mindazt, amit az ige erről szól. A Biblia különben tanítja, hogy a Krisztus keresztjéhez való viszonyulás dönti el kinek-kinek az örök sorsát. Mert a Krisztus keresztjéről nagyon sokan tudnak. Sokkal többen, mint gondolnánk. Abban a korban, amikor Krisztus keresztre feszítésére sor került, az azt követő évtizedekben, sokan formáltak véleményt a Krisztus keresztjéről. Azt mondták egyesek, hogy ez bolondság. Mások azt mondták, botránkozás. Pál apostol hozzáfűzi, lehet így is vélekedni, és amúgy is, nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Maga a nagy kereszténység sem tud Krisztus kereszt halálával túl sokat kezdeni. A megváltási tervről magáról is meglehetősen sokféle elképzelés született, és pedig azzal, hogy az Isten az ő fiát váltságul adta sokakért, azzal sokan még szóba állni sem akartak. Például Augustinus, az egyik nagy keresztény tanító, a Vallomások című munkájában meg sem emlékezik Krisztus áldozatáról, pedig az ő korában ez a könyv a legolvasottabb könyv volt. Tényleg tele van nagyon szép, sok szép emelkedett gondolattal. De úgy találják azok, akik ebbe mélyebben belehatoltak, hogy a kereszt botrányáról valami keveset ír. Lehet, hogy ő sem tud vele mit kezdeni, vagy ő sem tudott vele mit kezdeni. Maga Canterbury Anselmus is a későbbiek során felvetette a nagy kérdést, hogy miért lett Isten emberré? Máskor valami keveset, de úgy megérintve a kérdés lényegét, ezt a gondolatot is hozzáfűzi, hogy ember nem gondoltad meg, milyen súlyos a bűn, mert az, hogy az Istennek oda kellett adnia az ő egyszülött fiát, ez a bűn mértékére, a bűn súlyára, a gyógyíthatatlan mi voltára, azért közvetett módon utalást tesz. Még néhány nagyot a keresztények közül hadd idézek. Pierre Abelard is egy jól ismert ember, főleg mi adventisták a szombatesti himnuszt, éppen azért, mert szombatesti nem egyszer idézzük annak bizonyságaként, hogy lám a középkorban is voltak olyanok, akiknek a szombat, az Istennel való találkozás alkalma fontos volt, De például ez a bizonyos Pierre Abelard nem akarta elfogadni, hogy Isten odaadta az ő fiát. Azt mondta, hogy ez kegyetlenség. Igen, Isten belül nem tud és nem akar hinni, aki a maga részéről olyannyira kegyetlen, hogy az a saját fiának nem kedvezett. Clairvaux Bernard pedig a hatalmi egyház egyik kiemelkedő képviselője azt mondta, hogy találhatott volna az Isten más megoldást is. De maga Jézus kitartott amellett, hogy ez legyen a megoldás, és ezért alakult a megváltás terv úgy, ahogy hát a Bibliában ezt leírva találjuk. Minden esetre ezeket csak azért idéztem, hogy érzékeljük, hogy a kereszténység nagyjai, a nagy tanítók sem igazán tudtak mit kezdeni Krisztus áldozatával. Profécia hirdeti, beszél előre arról, hogy mennyire sokirányú felfogás él majd a keret botránya körül, de magával a lényeggel valami kevesen tudnak mit kezdeni. A 22. Zsoltárban arról szól az ige, hogy átlyukasztották kezeimet és lábaimat, és hozzáteszi, csak néznek és bámulnak rám. Nem tudnak mit kezdeni, számukra a kereszt csak arról szól, hogy valakit ott kivégeztek, hogy ezzel a nagyon durva, kegyetlen kivégzési móddal valakit kiiktattak az élők sorából, de hogy maga a megváltás eszméje a kereszt hátterében tartalmilag micsoda, ezzel valami kevesen tudnak mit kezdeni. És mielőtt visszatérnék az idézett ígéhez, szeretném elmondani azt is, hogy ne gondoljuk, hogy a mi sorainkban sokkal jobb a helyzet. Nagyon szívesen beszélünk igazságokról. Szívesen beszélünk arról, hogy a Szentírás igazsága milyen tökéletes egységet, milyen egymásra épülő rendszereket alkotnak, és hogy ezen belül szinte intellektuális gyönyörűséget okoz az, amikor valamit megértünk az Isten szavából. De amikor a keresztről esik szó, akkor az emberek többsége elhallgat. Nem tud mit hozzátenni. Nem tud mit kezdeni vele. Nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, lehet, hogy ez az én hibám, akik olyan felszabadult és lelkesült örömmel beszélnek arról, hogy az Isten fia szerette őket, és önmagát adta érettük. A Szentírás arról tett bizonyságot, hogy az ember a legszívesebben azzal foglalkozik, ami a szívéhez közel áll. Ha felidézünk egy bibliai ígét, akár szombatiskolában, akár máshol, az eszmei válaszadás, vagy az ígének az eszmei kibontása nem igazán esik nehezére egyikünknek sem. De a Krisztus személyes, megváltói mi voltával, hogy tudnék, ő egészen személyesen szeretett bennünket, és önmagát adta érettünk. Ezzel nem mindig tudunk mit kezdeni. Márpedig egy úrvacsorában a dolgok ezen fordulnak meg. Krisztus mennyire személyes szabadító, Krisztus mennyire személyes megváltó, mennyire valóságos az, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Mennyire tudok és akarok ezzel mit kezdeni, mennyire tudom befogadni ennek igazságát, mert azt mondja a Korintusiakhoz írott első levében Pál apostol, hogy egyeseknek botránkozás, másoknak bolondság, de nekünk, akik megtartatunk, és csak azoknak, akik megtartatnak, Istennek ereje. Valakik befogadják őt, hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Az úrvacsorában az Isten személyes valósága válik egészen megragadhatóvá. Az úrvacsorában már nem csupán a testélet Isten. Az úrvacsorában nem az a valaki, akit keresztre feszítettek bűnözőként, de aki tulajdonképpen a világ megváltója. Az úrvacsorában minden személyessé válik. És egy úrvacsora attól eredményes és célba érő, hogyha ez a mi esetünkben is így van. Vagy az úrvacsorában, amikor a mester odajön és mossa a mi lábainkat. És azt mondja Péternek, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám, akkor átérezzük ennek a személyes jellegét. Az Úr és a Mester személyesen,
1: a személyes szeretet indítatásától hajtva. Odajön, megalázza magát, leveszi a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és ha én lennék az egyetlen, akkor is ezt tenné, és mossa a lábaimat. És amikor tiltakozom, és azt mondom, hogy jaj, uram, ezt ne, mert ez már mégiscsak sok, hogy gondolta, hogy a világok teremtője megalázkodsz előttem, akkor Krisztus minden ilyen esetben azt kell mondja, ha meg nem moslak, ha nem hagyod, ha nem tudsz ezzel szóba állni, ha nem tudod ezt befogadni, ha ez nem személyes valóság, hogy az Isten fia te éretted is kész lett volna, és képes lett volna meghalni, és mindent megtett volna azért, hogy te életet nyerj és bővölködj, ha ezt nem tudod személyes valóságként befogadni, akkor semmi közünk egymáshoz. És nagyon sok ember a kereszténységet az Isten személyes valósága nélkül éli meg. Anélkül, hogy az Isten fiához köze lenne. Tudunk arról, hogy azon a bizonyos húsvéton mi történt, hogy elfogták, hogy rángatták, hogy lögdösték, hogy durván bántak vele. Amikor megjelent ez a bizonyos film, a Passió, fogtam a fiamat és a leendő menyemet, és elvittem őket a moziba. Hát arra gondoltam, hogy ha a megváltásnak ezt a nagyon is képiesen kiábrázolt megnyilvánulását látják, akkor ez elgondolkodásra készteti őket. És magamat is teszteltem, hadd mondjam meg őszintén, hogy vajon a látottak, amikor Krisztussal ilyen brutálisan, ilyen durván bánnak, és végül keresztre feszítik, és ennek a nagyon is durva valóságával szembesülök, vajon hogyan hat rám? Látni valamit egészen más, mint hitben befogadni. Elrettentett a látvány, és mélyen meg voltam rendülve, de Krisztus kortársa is. Akik látták, hogy Krisztusba szögeket vernek, hogy egy olyan gyalázatos kínzó eszközre szegezik, amin a lassú fulladásos halál vár rá, ezt úgy látták. Látták, hogy egy ember nem sokára meghal. De Krisztussal csak akkor, és csak úgy lehet valamit kezdeni, hogyha megfogalmazódik ez a Galata beliekhez írott levélben leírt vallomás. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És akkor ott a kereszten történt események egészen személyessé válnak. Akkor az a valaki, aki ott van, az helyettem és miattam van ott. A személyes érintettség neked olyan hihetetlen súlyával telepedhet az ember lényére, hogy ez elől nem tud és nem akar kitérni. Ami Krisztust úgy, ahogy van, keresztre feszítették, az úgy önmagában lehet megrendítő. De a megváltás személyes valósága kiszorulhat belőle. És ezért mondja Pál, hogy egyeseknek botránkozás, másoknak bolondság, a világ nagyjai nem tudnak vele mit kezdeni, mert azt mondják, hogy nem így kellett volna, máshogy kellett volna. A vallomásokban, az egyik legolvasottabb keresztény nyilatban kimarad a kereszt valósága és titka, mert még nagy nevű keresztény gondolkodók sem tudtak igazán mit kezdeni akkora kereszttel, hogyha ez egészen személyessé válik. Urvacsorán részt venni csak egyféleképpen lehet, és egyféleképpen érdemes. Bár a Krisztus haláláról szól mindaz, ami itt elhangzik, mégis akkor van értéke és értelme, hogyha személyessé válik. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, nem a világért, nem úgy általában az emberiségért. Szeretett engem, önmagát adta érettem. És ha meg nem mos, akkor nincs közöm hozzá. És erre még gondolni is borzalmas. Hiszen az életem értelme válik ott valóra is, válik megragadhatóvá, ha Isten és ember szövetsége helyreáll. Ha ismét közöm van hozzá. Ha ismét teljesugú örököse vagyok az atyai háznak, és itt nem az örökségem van a hangsúly, hanem bejárásom van a kegyelemhez. Az Istennel való személyes közösség fogható lesz valóságos lesz. A bűnök nem választanak el. Úgy járulhatok hozzá, hogy a gyermek az apjához, olyan feltétlen bizalommal, olyan feltétlen ragaszkodással. És ennek a híjával élni önállítás. Hiába tekintjük magunkat keresztényeknek, ha az Isten személyes valósága kireked az életünkből, mert valamilyen oknál fogva nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor az életünknek a legsúlyosabb vesztesége válik, egyre inkább foghatóvá. Babis is egy különleges költeményt írt, Golgotai csárda címmel, hogy ott a kereszt tövében mi minden történt, hogy ott kockáztak, hogy ott sorsot vetettek, hogy ott megosztogtak Krisztus ruháin, szinte ugyanaz a gondolat bontakozik ki, és feszül ebben a versben is, amit a 22. Zsoltár így fogalmaz, csak néznek, és bámulnak rám. És ez keresztények körében is bekövetkezhet. Hiába van ott Krisztus a kereszten, számomra nem lesz személyes valósággá. Csak nézek és bámulok rá. El tudom mondani, hogy ott mi történt. Elejétől a végéig, a Gecsemánébeli elfogatástól kezdve egészen a sírba helyezésig. Tudom idézni a proféciákat, a messiási proféciákat is, hogy milyen csodálatos dolgok bontakoztak ott ki, hogy hihetetlen pontossággal következett be az is, hogy átjukatották kezeit, lábait, hogy ez nem csak a Zsoltárok könyvében, hanem Zakariás könyvében is megtalálható, és mindazt, ami intellektuális élmény nyújt, mert lám nagyon pontosan beteljesedtek. Hogy gonoszok között feszítették keret, hogy gazdagok merított kínos halál után, mind ott van a Bibliában, hogy Efratának Betlehemében született, és mindaz, ami az Isten előrelátásáról beszél, de ez nem jelenti a megváltás személyességét. Ez nem jelenti azt, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ez nem hozza magával a bűntől való szabadulás örömét, mert a személyes tapasztalat. Az a megváltó személyes szeretetének a befogadása nyomán születik. Mert valakik befogadják őt, hatalmat kapnak arra, hogy fiak legyenek. És az úrvacsora ezt kínálja. Fiú lehetek ismét. Teljes jogú és teljes értékű örökös. Az Isten úgy tekint rám, mint gyermekére. És elhangzik talán a mennyben minden egyes bocsánatot nyert bűnös élete felett a diadalmas megfogalmazás. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az a valaki, akinek a bűneit most megbocsáthattam. Mert hittel elfogadta Krisztus áldozatát. Mert számára Krisztus személyes megváltó és személyes valóság. És úgy éli meg a megváltás titkát és csodáját, hogy az Isten fia szerette őt, és önmagát adta érette. És én szívből kívánom testén az úrvacsora ezt jelentse. Legyen Krisztus áldozata személyes valóság. Nem kell meghalnom. Nem kell meghalnom, mert valaki vállalta. Valaki átvállalta. Nem kell a bűn gyalázatával szembesülnöm, mert Krisztus ezt is átélte helyettem. 6 kihallgatási procedúrán taszigálták végig, és a bűn szégyenét is felvállalta. Hogy nekem szégyen nélkül felszabadult szívvel lehessen majd részem. Az örök országában. Legyen számunkra tehát ilyen személyes valóság a kereszt titka, és számunkra ne legyen titok, hanem legyen megragadhatóvá benne az Isten személyes szeretete. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem. Amen.

Az a kérdés merült fel bennem, amikor elolvastam, hogy vajon voltak-e Jézusnak ellenségei? Vajon voltak-e olyan emberek, olyan rétegek, akiknek Jézus zavarta a köreit? Vajon voltak-e olyan csoportok, olyan érdekszférák, amikbe Jézus akarva vagy akaratlanul, de újra és újra behatolt a maga tanításaival, a maga szelíd, de ellenmondás nem tűrő, soha nem parancsnokoskodó, de mégis igaz isteni tekintéllyel megmutatkozó magatartásával, vajon voltak-e Jézusnak ellenségei? Mit válaszolnánk erre a kérdésre? Egy olyan embernek, mint Jézus, lehettek ellenségei? Lehettek? A keresztény ember kimegy a világba, és azt mondja, hogy na hát akkor fogjunk hozzá Isten segítségével, mit jelent megélni a szeretetet, a szelídséget, a jóságot, a türelmet, a kedvességet, az odaadást, az áldozathozatalt. És aztán a keresztény ember, miután beleszalad egy-két nem várt ellenállásba, kicsit csalódott, és azt mondja, hogy miért érnek engem ezek a dolgok. Voltak-e Jézusnak ellenségei? Voltak-e? Azt mondhatjuk, hogy aki ilyet tesz, annak nem csoda, hogy lesznek ellenségei. Évtizedek, talán évszázadok óta jól bejáratott üzleti élet folyt a templomban, és nem is a pénz csörgése volt itt elsősorban a zavaró, hanem hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy mi volt az, ami miatt Jézus felállt, és ugye a szolgálata végénél járunk, a híres bevonulása alkalma a 21. fejezetnek, ugye ez is a cím, hogy Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Tehát túl vagyunk azon, hogy megjelenik, és szamár háton, de mégis királyi dicsőségben elfogadja az egyszerű szegény emberek, a kicsin gyermekek hódolatát és hozsannáját, majd bemegy a templomba, és másodszor is megtisztítja a templomot. Ugye a cselekmény rendkívül egyszerű, és a leírása is tömör itt a fejezetünkben. Azt olvassuk, kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban, hogy kik voltak ők, ugye pénzváltók, asztalaikat felborogatta, a kereskedők másik rétege volt a galambárusok, ugye is egyéb áldozati állatok árusai, akiknek székeit felforgatta. Ez volt tehát a cselekmény, és az a kiállás, amit Jézus a szavaiban képviselt, meg van írva az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak, barlangjává tettétek. Miért tette ezt Jézus? Miért tette ezt Jézus? Ahogy mondtam, nagyon fejlett kereskedelem folyt a templomban, hiszen Izrael törzseiből egész messzi vidékekről jöttek emberek, és a kisebb-nagyobb állatokat átterelgetni az országon sok tucatnyi vagy 100 kilométeren keresztül. Nyilván egyszerűbb volt megvenni, még hogyha jókora felárral is lehetett ugye a helyszínen vásárolni, ez ugye mindig így van, bármilyen vallási kultusz helyszínére megy el az ember, független attól, hogy egyébként hite szerint látja vagy nem látja annak értelmét, a Biblia alapján az Isten kegyelme ingyen ajándék a mi számunkra. De Jézus Krisztus nem azon háborodott csak fel, hogy mekkora haszonkulccsal dolgoznak itt. Egyrészt a pénzváltók, tehát itt ugye többszörös bevétel volt, hiszen már a pénzváltás is bevételi forrás lehetett, amennyiben különböző értékeket vagy különböző nemesfémekből készített pénzeket hoztak el, de azután ott volt még egyszer ugye jó busás haszon, amikor az állatokat is el lehetett még adni ezeknek az embereknek, hogy bemutassák a maguk áldozatát. Azonban Jézus nem pusztán a pénzcsörgés zavarta. Lehetett volna ezt esetleg diszkréten, vagy a templomon kívül, vagy nem tudjuk ezt pontosan hogyan megoldani, de tényleg segíteni azoknak, és szolgálatként felfogni, és segíteni azoknak, akik esetleg nem tudták megoldani azt, hogy méltó módon felkészüljenek, és állatot hozzanak áldozat bemutatása céljából. De mi tűnik ki Jézus szavaiból? Mi fájt neki sokkal inkább? Azt mondja, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak, barlangjává tettétek. Mit rombolt le ez a gyakorlat az emberek szívében, akik odajöttek Istennel találkozni? Mit kérdőjelezett meg az ő lelkükben, és kérdőjelezi meg azóta is, ugye a kereszténység elmúlt évszázadaiban, vagy bő másfél ezer évében, amikor azt látjuk, hogy akár a bűnbocsátó cédulákat bocsátották áruba, akár más módon az ingyen kegyelemből jó pénzt csináltak különböző történelmi vallási szereplők. Jézusnak az fájt a legjobban, hogy amikor az Isten hívja, hogy találkozzon emberekkel, hívja a teremtményeit, akkor teremtmények azzal találkoznak az elbukott bűnbánatra, bűnbocsánatra vágyó teremtmények, azzal találkoznak, hogy Isten és ember közé
beáll egy közvetítő. Isten és ember közé beáll egy közvetítő. Az a vallási szereplő, az a gazdasági szereplő, egyszerre a kettő, aki azt mondja, hogy a legszentebb dolog az embernek a lelkiismereti meggyőződése, éppen ezért mindent meg fog adni, hogy az Isten tiszteletet elvégezhesse. Beálltak ezek a szereplők az írástudók és farizeusokkal együtt működve, ezek a kereskedők, és olyan emberek, akik jöttek, hogy rendezzék az életüket Istennel. Olyan emberek, akik jöttek, hogy a bűneiket letegyék, és bejöjjenek teherrel a szívükben, és kimenjenek könnyű, békességes szívvel az Isten házából, ehelyett bejöttek tele erszénnyel, és kimentek üres erszénnyel. És találkoztak a kereskedelemmel és a gazdasági élettel, és mindazzal a tisztátalansággal, ami így bekerült az Isten templomába. Miért mondtam el ezt ilyen részletesen? Mert amikor az ember így teszi fel a kérdést, hogy voltak-e ellenségei Jézusnak, és hogy kik voltak ezek az ellenségei, akkor már is érezzük azt, hogy milyen köröket sértett meg Jézus, és hogy vajon milyen fokig fordultak ezek az emberek, a farizeusok, az írástudók, és az ő környezetükbe tartozó kereskedők Jézus Krisztus ellen. És amikor ezt a kérdést feltesszük magunknak, hogy Krisztusnak voltak-e ellenségei és voltak, akkor ugye az ember eltöprenkedhet azon, és azt gondolom, hogy ez az igazi evangéliumi gondolat, hogy hogyan viszonyult Jézus ezekhez az emberekhez. És igazán a derekát a mai gondolatmenetünknek, tehát a javát, ez a gondolatmenet fogja is ez a kérdés, és az erre adható igei válasz adni, hogyan viszonyult Jézus Krisztus az ő ellenségeihez. Hogyan viszonyult hozzájuk. Azt olvassuk itt az igében a 12.-13. versekben, hogy egyébként nagyon határozottan fellépett, mert asztalaikat és székeiket felborogatta, és ugye csengett a pénz, és kiderült az, hogy ez nem ide való, mondta Jézus. Szívesen megkérdeznélek benneteket, hogy milyennek képzelitek ezt a Jézust, aki ezt teszi? Milyennek képzelitek? Azt írja a másik evangélista, hogy eszköze is volt, ugye? Hogy mondja, hogy ostort készített, ugye, magának, és hadd mondjam el, hogy kedves barátaim, amikor a hajléktalan nappali melegedőnkbe néha egy-egy jó kis tüntetésről megérkeznek úgy frissen, tojásdobálásból, meg nem tudom én miből, így az utóbbi évek eseményeiből, akkor én gyakran el szoktam velük beszélgetni, és megkérdezem, hogy hát mi értelme van ennek az egésznek, és elmondják, hogy miért pont te kérdezed egy keresztény intézmény vezetője, mikor azt olvassuk, hogy Jézus is kiűzte a kufárokat, és a hazug és hamis embereket elzavarta. Mondom, de hát az erőszak, az hogyan? Van annak értelme? És akkor ők mit szoktak mondani? Mit gondoltok? Miért Jézus nem alkalmazott erőszakot? Még ostort is font, és jó, aztán, ugye így szokták mondani, hogy adott aztán nekik jócskán, hogy csak úgy zúgott, ugye? Szokták idézni így az evangéliumot. És szoktam nekik mondani, hogy na várjatok már, vegyünk már elő egy Bibliát, hogy ezt honnan veszitek, hogy az ostor az rendben, de hogy bántod bárkit? El tudjátok képzelni? Bántod bárkit? Hát nem benne van, hogy jó megverte őket, és kikergette, és ostorral megcsapkodta őket? Hát mondom, lehet, hogy benne van, csak nézzük meg, hogy benne van-e. És akkor szoktunk Bibliát venni, és fellapozni, és kikeresni, és mindig arra terelem a figyelmüket, hogy hát azért, ha az áldozati állatokat vesszük, ott nem csak a galamb, mert ahhoz tényleg nem kéne ostor, de hát volt ott bárány, meg volt ott ökör, ugye, meg sok minden volt. Tehát Jézus kihajtottad, hogy embert megütött, ezt mutassátok meg nekem az igéből, hogy megütött embert. És akkor úgy mindig el szoktak képedni, hogy hát miért Jézus nem ütött meg embert? Hát pedig olyan jó, mert ez alapján mi milyen jókat tüntetünk, meg verekszünk, meg erőszakoskodunk, hogy Jézus is ezt tette. Volt két templomtisztítás 3,5 év alatt. Felborogatta az asztalokat. De sehol nem olvassuk azt, hogy Jézus bárkit bántott volna. Sehol nem olvassuk azt, hogy Jézus bárkivel szemben erőszakot alkalmazott volna. És amikor megkérdezem a kedves barátaimat még így utoljára, hogy egyébként pedig, ha már ismeritek ezt a történetet, akkor mondjuk a hegyi beszéd, mi az a hegyi beszéd? Vagy mondom azon belül a boldog mondások, vagy tehát, hogy hogyan viszonyuljunk az ellenségünkhöz. Tehát olvassuk el, ahol arról beszélt, hogy megüt az ellenséged, és akkor te mit csinálj vele? Ja, hát azt mi nem ismerjük. Hát mondom, akkor ajánlom figyelmetekbe, mert most kiderült, hogy van egy történet, amit nem úgy ismertek, ahogy a Bibliában van,
És van a Bibliának nagyon sok tanítása arról, hogy Jézus hogyan viszonyult az ellenségehez, amit pedig nem ismertek. Tehát akkor tegyük félre, hogy mondjuk a tegnapi verekedés az Jézusra hivatkozva történetett a parlamentnél, vagy akárhol. És akkor elcsendesednek, és mondom nekik, hogy az a jó, hogy Jézus benneteket is, és engem, és mindannyiunkat úgy szeret, hogy soha eszébe nem jutna, hogy megüssön minket. És nekünk ez az egyedüli reménységünk. És tegyük fel a kérdést, hogy Jézus hogyan viszonyult az ellenségeihez? Hogyan viszonyult az ellenségeihez? Lapozzunk Márk evangélium a 3. fejezetéhez, és fogunk még lapozni, tehát azért is kértem, hogy használjuk a Bibliánkat. A 3. fejezet első versétől olvassuk el az 5. versig, tehát Márk evangélium a 3. fejezetéből az első 5 verset olvassuk el. És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember. És lesték őt, hogy meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat

és az ő ellenségei, hát így mondhatnánk, szinte lesben állnak. Hogy csak tegyen valamit, mondjuk például egy gyógyíthatatlan beteget gyógyítson meg, ezen már ugye el se gondolkodnak, hogy egyébként ez hogyan történhet, vagy az ember, amikor beengedi a gyűlöletet, a féltékenységet a szívében, akkor semmilyen józan érv nem képes abból kimozdítani. Amikor az emberben megjelenik az a félelem, hogy valaki nagyobb befolyása tehet szert, mint én, valakinek igaza lehet, és ez azt jelenti, hogy nekem nincs igazam, akkor ne gondoljuk azt, hogy a józan érveknek bármiféle jelentősége lehet. Tehát itt konkrétan arról volt szó, hogy Jézus, akit soha nem tudtak megfogni a viselkedése, a magatartása, a türelmetlensége, vagy bármi miatt, ha meggyógyít majd egy gyógyíthatatlan beteget, akkor miközben cáfolhatatlan a jelleme, vitathatatlan, miközben egy beteg gyógyul meg, ami az Isten hatalmáról szól, de mi azt mire fogjuk felhasználni? Testvéreim, amikor mi a szívünkbe beengedjük a szeretetlenséget, amikor mi megengedjük a legnagyobb bűnt a lelkünkben, hogy az Isten jellemétől eltávolodjunk, akkor ne gondoljuk, hogy akár isteni csoda, akár bármilyen emberi érvelés, akármennyire igei vagy megalapozott is, segíthet rajtunk. Ez a történet erről szól, és sok más történet erről szól. Ezek az emberek nagyon okos, nagyon képzett emberek voltak az igéből. Ne felejtsük el, hogy amikor az írástudóktól megkérdezték a napkeleti bölcsek, hogy hol kell megszületni, akkor így idézték a proféciákat. Csak azt felejtették el, amit így olvasunk Pál apostolnál a Korintusi első levél 13. fejezetében, hogy ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt, szeretet pedig nincsen én bennem, akkor nem egy félig sikerült keresztény vagyok, akkor nem egy, hát azért van bennem érték is keresztény vagyok, akkor nem egy, hát most egy picit céltévesztettem keresztény vagyok, hanem mit mond az apostol? Semmi vagyok, semmi vagyok. Ezek az emberek figyelték Jézust, hogy vajon meggyógyítja-e, és mellékes a csoda, mellékes, hogy Jézus egyébként igaz ember, de akkor elkapjuk, akkor törbe csaljuk, akkor megfogjuk őt. Úgy megdöbbenek néha ilyenkor magamon, hogy mire képes az emberi szív, amikor nem akar tudni az Istenről. Nem akar tudni az Istenről. Ezt nem mondom ki így magamnak, én az ember, nem mondom ki, csak nem viszem ő elé minden indítékomat, minden gondolatomat, minden szándékomat a magammal szembeni egészséges bizalmatlanság jegyében, mert egy megtért ember ezzel rendelkezik, egy egészséges bizalmatlansággal. Ez a megtérés egyik legnagyobb kincse és értéke, hogy nem bízik tovább magában. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus pontosan tudta, hogy mi van a szívükben, ezért képzeljétek el, hogy bennünket az életben gyakran hogy felkavar az, amikor kiderül utóbb valakiről, hogy miért tette azt alattomosan velünk szemben. Képzeljétek el, hogy Jézus a Szentlélek által, azt olvassuk János Evangélium a második fejezetében, hogy mindig tudta, hogy mi van az emberek szívében. Tehát, hogy ránézett, és mondta, hogy mi most, szóval tudta Jézus, hogy mi most fogunk beszélgetni, meg te majd most úgy csinálsz, mintha, de hát én tudom, hogy mit gondolsz. Na, az ember a maga természetére gondolva azt mondja, hogy csak ezt ne adja meg a jó Isten nekem, mert így is elég küzdelmem van magammal, nem? Hát még ha tudnám, hogy mi van az emberek szívében. Jézus tudta. És amikor feltette a kérdést, hogy kicsit elgondolkodtassa őket, akkor ők hallgattak. Ők hallgattak. Itt jön ez a gyönyörű ötödik vers. Hogyan olvashatjuk? Elnézvén, ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván szívük keménysége miatt. Hajlamosak vagyunk csak a versnek az első részére figyelni, ugye? És alátámasztani a jogos haragról általunk kitalált eszméket. A jogos felháborodás, a jogos... Majd én megmondom, hogy itt micsoda turpisság és hamisság történik, és több benne a jogos, mint az az igazi szeretet. Több az a számonkérés az igazság nevében, mint az a lelkület, ami Jézusban volt, mert így olvassuk, elnézvén őket haraggal, bánkodván szívük keménysége miatt. Mit szoktunk mindig idézni a Jézus élete című könyvből? Az igazi szeretet, amelyik szétválasztja a bűnt a bűnöstől. Elválasztja. Azt mondja, hogy haragszom arra, amit csinálsz, de nem szabad, hogy haragudjak rád. Mert az Isten ezt teszi velem napról napra. Ezt teszi velem. Gyűlöli a bűnt, de szeret

a bűnöst. Ezt tette Jézus itt bánkódván szívük keménysége miatt, és meggyógyította a beteget. Meggyógyította a beteget. Amikor az ember elgondolkodik ezen, hogy hogyan bánjon ellenségeivel, akkor persze kezdje ott a gondolkodást, hogy Jézusnak úgy voltak ellenségei, hogy soha nem adott rá valódi okot, hanem a tisztasága bántotta őket. Lehet, hogy nekem esetleg úgy vannak ellenségeim, hogy még okot is adtam rá, szeretetlenséggel, hamissággal, de aztán mégis úgy háborodok fel, ahogyan Jézus akkor sem háborodott fel, amikor pedig ő nem adott okot. Milyen messze vagyunk mi Krisztus tisztaságától. De milyen jó, hogy ezt a messzeséget ő megígérte, hogy segít áthidalni, segít megoldani, segít felnőnünk szépen, lassan, fokozatosan. Na ez tényleg egy életmunkája. A proféciákat lehet, hogy 2 hét, 3 hét, fél év, 1 év kurzus alatt alaposan kitanulhatja az ember a Bibliából. Csak közben nem maradjon semmi. Csak közben azt a jellemet is tűzze maga elé, amit a végtelen bölcsességű Isten Jézus Krisztusban bemutatott nekünk az ellenségeivel szemben. Mikor ellapozunk egy másik történethez, János evangélium a 10. fejezetében, akkor talán még radikálisabban, még mélyebben érthetjük meg Jézusnak azt a szeretetét, amit a farizeusokkal és az ellenségeivel szemben megmutatott. Ugye a nevezetes történet a házasság törő nő esete, amikor az írás tudok és farizeusok egy olyan érvel, hogy ez az asszony tetten kapatod, de csak az asszonyt hozták oda. Oda hozzák, és azt mondják, hogy Mózes törvénye szerint ugye mit kell tennünk, meg kell őt kövezni, te mit mondasz? És ugye a csapda egyértelmű volt. Vagy a rómaiaknál árulják be, hogyha Jézus halálos ítéletet hirdet ki, vagy a mózesi törvényekkel ellentétesnek állítják be őt, hogyha mégis könyörületességet hirdetne ennek az asszonynak. Mit tett Jézus ekkor az ellenségeivel? Mit tett? Tényleg érdemes ezen elgondolkodni, hogy azért vannak-e olyan ellenségeink, mint Jézusnak, nem? Tehát ők azért nem kis ellenségek voltak. Ők mindent egy lapra tettek. Vagy megöljük, vagy megöletjük. De valamit kell csinálni vele. Ez volt a gondolatmenetük. Talán ilyen ellenség kevésszer adatik meg az életben. Talán nem is bánjuk. Jézusnak a tisztasága miatt voltak ilyen ellenségei, a szeretete és az igazsága miatt voltak ilyen ellenségei. És azt olvassuk, hogy amikor feltették a kérdést, akkor ő nem tett más, csak lehajolt és ujjával írt a földre. De amikor szorgalmazva kérdezték őt, 7. vers, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt a földre. Ezek pedig ezt halván és lelkiismeret által vádoltatva egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig. Talán költői a kérdés, hogy mit írt a földre, hiszen láthatták. De hogy a lelkiismeretüket megszólító dolgokat írt a földre, és a kérdése így hangzott, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, az eredmény egyértelművé teszi, hogy mit írt a földre. Jobbnak látták, hogyha elmentek és nem kérdeztek többet. Testvéreim, úgy elgondolkodik az ember, hogy vajon Jézus jól tette-e, amikor a földre írta és meghagyta titoknak, ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak a képmutató bűnösségét. Ti mit tettetek volna? Mit tettetek volna? Az ember olyan érdekes módon kifejleszti magában a szeretetlenségnek azt a formáját, hogy valahogyan úgy alázzam meg az ellenfelemet, hogy azért azt úgy érezze, hogy mihez tartsa magát ezek után. Nem baj, egy kicsit mások is hallják, de azért maradjak a szelídség és a türelem bajnoka. Sokféle kísérletet teszünk erre az életben, nem? Akkor gondoljunk, családi vitákban. Eldöntjük úgy, hogy azért visszadörgölünk valamit, de azért úgy, hogy de lásd, én azért türelmes vagyok, mert az ilyen gondolatok, hogy tudnék mást is mondani, de nem mondok. Jézustól olvasunk ilyen mondatokat? Tudnék mást is mondani, de nem mondok. Jézus csak annyit mondott, hogy ez rátok és rám tartozik, és mi tudjuk, ti meg én. És ide leírom. De kérlek benneteket, hogyha ti nem szorultok kegyelemre, akkor bátran kövessétek meg. De ha úgy gondoljátok, és más ezt ne tudja, mert Jézus csak oda a földre írt, és senki nem tudta meg. Van olyan az életünkben, hogy úgy érezzük, hogy ezt a, így szoktuk mondani, ezt a zicsert nem lehet kihagyni.
és ha most Móresre tanítom, talán egyszer s mindenkorra ez az én kedves ellenségem békén fog engem hagyni. És Jézus kihasználta az ilyen zicsereket. Nagy lecke nekünk az, ami ellenfejlődésünkre nézve, vagy ami szeretetünkre nézve. Nagy lecke az, hogy hogyan viselkedjünk a családban, a házastársunkkal, a gyülekezetben egymással. Hogyan viselkedjünk a munkahelyen, a szomszédainkkal, a legkülönbözőbb élethelyzeteinkben, amikor ellenségeskedést tapasztalunk. Mit tegyünk az ellenségeinkkel, testvéreim? Mit tegyünk? Fontos kérdés. Csak azoknak, akiknek vannak ellenségei, kiknek nincsenek? Kiknek nem lesznek még? Mit tegyünk velük? Ha egy ilyen kérdésre nem tud a Biblia választ adni, akkor azt mondjuk szinte felesleges is, hogy tudjuk, hogy mit mond a proféciákban vagy a jövendőlésekben, mert nekem el kell odáig jutnom, hogy Krisztussal járjak. Nekem úgy meg kell tanulnom, bíznom és szeretnem, ahogyan Krisztus arra tanított engem. Mert ha szeretet nincsen én bennem, ez a kettő nem játszható ki egymás ellen. Az Isten nagy dolgokra akar megtanítani bennünket a világ dolgai felől, de még nagyobb dolgokra akar megtanítani bennünket önmagunk felől, a jellemünk felől, hogy mit jelent Krisztusinak, kereszténynek lenni. És azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus kihagyta az ígyszert. Elmondtam egy Biblia körön ezt a történetet, és hozzátettem egy saját történetemet is, hogy egyszer valaki valamit nagyon-nagyon biztosan állított, és harcosan, és vitatkozva, és én már egy idő után rájöttem, hogy ő valamiben téved. De nem mondtam neki. Nem mondtam neki. És azt mondta, hogy de akkor is, és hogyha minden összedőlő neki biztos, és nem mondtam neki. Nem mondtam neki, de majdnem mondtam. A telefonba érveltünk, és odáig eljutottunk, ahova el lehet jutni érvekkel, sem eddig. És amikor majdnem elővettem azt a kártyát, akkor egy halk és szelíd hang, ami nem az enyém volt, nem a természetemből jött, azt kérdezte tőlem, te szereted ezt az embert tényleg? És amikor ez a hang megszólalt bennem, nem, úgy éreztem, nem mondom, nem ütöm ki, bocsánat, nem ütöm ki érvel. Mert ez a hang újra feltette, te szereted ezt az embert tényleg? Mert a kérdésben az volt benne, hogy megalázod. Megengeded, hogy úgy megszégyenüljön, hogy mások előtt is. Te szereted ezt az embert tényleg? És én először haragudtam erre a hangra, de aztán örültem, hogy végül is hallgattam rá. És a Jóisten elintézte az ügyet, és később ez az ember megkeresett, és azt mondta, hogy bocsáss meg, én ezt a dolgot elnéztem. És én akkor nagyon örültem, mert rájöttem, hogy ez tényleg az Isten hangja volt. És egy Biblia körön elmondtam ezt a János 8-at, meg ezt a személyes élményemet, és aranyos, kedves, egy agronómus barátom ülött a Biblia körön, még mindig nem hisz a Jóistenbe, de nagyon szereti a Bibliát, és eljárogat, és hallgatja, és a maga módján istenkereső ember olyan jó, hogy a Jóisten ért az ilyen emberi szívekhez is, és nem nekem kell belenyomnom a dogmatikát a lelkébe, hanem majd a Szentlélek ezt kiformálja is. Így csóválta a fejét, hogy te Jancsi, te nem vagy normális. Hát ilyen helyzetekben, hát kölyök vagy még. Hát ki kell ütni? Hát ki kell ütni? Hát nem lehet. De azzal a szeretettel mondta, nem haragudott rám. És akkor mondtam neki a példát, hogy de nem szép az, hogy maradva a futballnál elviszük a gólvonalig, és ellenséges volt, és bántott, de elrúgjuk a labdát, nem rúgjuk be. És nem csinálunk ebből gólt és előnyt. Azt mondja, mondok én neked mást. Mondja, volt egy olyan focista, hogy Puskás. És a szovjetek ellen, amikor megvolt, hogy veszíteniük kell, elvitte a gólvonalra a labdát. Anekdóta, nem tudom, így volt-e. Kirúgta a labdát, mert nem volt szabad berúgnia neki. És beköpött a kapuba. Na, így csinál egy keresztény. Mondom, nem így csinál. Úgy csinál, ahogy Jézus csinál. Jézus és Puskás, talán fociban nem tudtuk volna őket összemérni, de másban igen. Jézus ott volt a gólvonalon, és kirúgta a labdát, és bánkodott a szívük keménysége miatt. És amikor fellapozzuk a Bibliának más részeit,
Visszatérünk az alapigénkhez, Máté evangélium a 21. fejezetéhez, akkor engedjetek meg még egy ilyen történetet, amit ugyan itt a templom megtisztítása után olvashatunk, mert Jézus ekkor már folyamatosan támadások és lelki ostrom zár alatt volt szinte. Azt olvassuk itt Máté evangélium a 21. fejezetében, a 23. verstől, hogy persze újra jönnek ezek a kedves emberek, farizeusok és írástudók, még mindig tiszta indítékkal a szívükben, azaz, hogy elveszítsük őt. És azt olvassuk a 23. verstől, hogy és mikor bement a templomba, hozzámentek a főpapok, a nép vénei, amint tanított mondva, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és kiadta neked ezt a hatalmat. Jézus pedig felelve mondta nekik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan volt? Mennyből-é vagy emberektől? És figyeljétek, azért tanulságos a folytatás. Azok pedig tanakodtak magukba mondva, ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felkelvén Jézusnak mondták, nem tudjuk. Mondta nékik ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Egyértelmű Jézus magatartása? Ha a tüntetésre járó barátaimnál maradok, akik persze azóta is tüntetésre járnak, csak most nincs annyi műszak nekik, akkor azt lehet mondani statisztikailag, hogy 3,5 év alatt 2 templom tisztításra, ahol ember nem sérült és indulatok nem szabadultak el Jézus részéről, jutott naponta 2-3 olyan beszélgetés 3,5 év alatt, tehát itt az arányokat meg lehet nézni, amikor ilyen tisztátalan indítékkal Jézus Krisztus támadták. És nem veszítette el a türelmét. És még mindig megmentendő embereknek akarta látni, és annak látta az ő ellenségeit. Jönnek megint hozzá egy ilyen kérdéssel, tehát egy ilyen hátulról hasba kérdéssel, hogy ne lehessen rá jót válaszolni. Úgy elképzeli az ember, hogyha minden nap egy ilyen munkahelyre kéne bemenni, hát akkor úgy elgondolkodna azon, hogy talán inkább ennél otthon fűtetlen lakásba is jobb éhezni, mint hogy ezzel kelljen szembesülnie testvérei részéről, igazságot ismerő emberek részéről. De Jézus Krisztus példát adott nekünk, hogy életünk végéig legyünk készek meghalni az emberi természetünknek, mert a másik baja, az az ő baja, és a szeretetünkkel segíthetünk neki, de a másik szeretetlensége ne hozza ki a legrosszabb természetünket nekünk. És amikor Jézusnak felteszik a kérdést, akkor Jézus azt mondja, hogy jó ez a kérdés, de engedjetek meg én is egy kérdést, hadd kérdezzek. Tudjátok ezt a mondást, hogy kérdésre nem illik válaszolni, ugye? Jézus Krisztus mégis ehhez folyamodik, és nagyon érdekes az, hogy nem hágja át az illemszabályokat, hanem ha jobban meggondoljuk az ő kérdését, akkor rá fogunk jönni, hogy miért kérdezett vissza, és miért azt kérdezte, amit kérdezett. Jézus felteszi a maga kérdését, János keresztsége honnan volt? Mennyből-é vagy emberektől? Egyébként bizonyára ismerjük a történetet, és tudjuk azt, hogy Keresztelő Jánosnak olyan nagy befolyása volt a korabeli zsidóság lelki életében is, ugye még a történetírás is úgy jegyzi fel az ő szolgálatát, hogy megmozgatta Izraelt. Tehát, hogy azt azért mindannyian elfogadták, hogy az utolsó több évszázaddal azelőtt élt igazi ószövetségi próféta óta nem volt olyan, mint János. Még az írástudók, a farizeusok és erre az ige is utal, belátták azt, hogy az ő befolyása fontos és pozitív értelemben termékeny a nép lelki élete szempontjából. Jézus tehát megkérdezte őket, honnan való volt Keresztelő János szolgálata. Elolvassuk az írástudók morfondírozását, hogy miért nem mertek válaszolni erre a kérdésre, ezért jött a máskor, hát hallgattak, most pedig, hogy hát nem tudjuk, ugye? Tehát ez a kitérő, álságos válasz. Jézus Krisztusról pedig azt olvassuk, hogy ő azt mondta, hogy én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
De hadd kérdezzelek meg benneteket, megmondta? Megmondta? Ugye? Ez a csodálatos, nem? Nem azt mondta, és akkor megint gólvonalon vagyunk, lábunk a labdán, jó? És futnak utánunk, akik előbb még bokán rugdostak minket a félpályánál. Megérdemelnék, hogy berúgjuk nekik, nem? Nem azt mondta, hogy nézzétek, sokadik játékotok ez már. Elmondom, miért nem válaszoltuk egyenesen. Megtehette volna? Elmondom a múltkor, amiket a porba írtam, most akkor hirdessük ki, jó? Elmondom, hogy azelőtt, amikor emaszt kérdeztétek, és az volt az én, és elmondom, és higgyétek el, hogy ennek semmi értelme, és elegem van ebből. Ha a jó atyához közel húzódunk, akkor a jó Isten megtarthat minket erősnek az ellenség szeretetében. Hogy azon fáradozzunk, hogy hogy lehetne barátunk, és ne azon, hogy hogyan győzhetjük le, hogyan semmisíthetjük meg, hogyan alázhatjuk meg. Mert Jézus Krisztus az utóbbira nem adott példát nekünk. Lehet mondani, hogy Máté evangélium a 23. fejezetében, csak tovább lapozunk 1-2-t, ott azért elmondja, hogy jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok. És általánosságban el is mondta, igazi ószövetségi jajmondásokhoz hasonló, a bűnt nevén nevező és a következményeket kilátásba helyező feddő intés volt, de anélkül, hogy bárkit személy szerint megalázott, megszégyenített volna. Tehát az igazságot nem hallgatta el. A templomot megtisztította, de embert meg nem alázott. A szeretet, a tisztelet lelkületéből nem engedett. Ő a teremtő Isten fia, nem engedett. A semmi kis konspiráló, bűnös, emberi lények jöttek hozzá, hogy itt-ott belemarjanak, és nem engedett Jézus. Nem engedett Jézus. Milyen mesterünk van nekünk, testvéreim? Milyen atyánk van nekünk, akinek a fia ilyen? Aki így halt meg értünk a kereszten. Hogy egy-egy ilyen mondatával olyan leckét ad nekünk, hogy azt mondjuk, hogy talán életünk hátralévő része elég lesz arra, hogy az Isten kegyelme ezt megértesse velünk, és benne is tudjunk maradni egyre inkább ebben a lelkületben. Milyen igazságok ezek? Milyen szabadságra hívja el az Isten a benne bízó gyermekét? Hogy így tudjon szeretni, hogy így tudjon megbocsátani, hogy így tudja az Atya kezébe tenni a rendezetlenségeit az életének, az igazságtalanságokat. Egy keresztény ismertetőjegye, egy krisztusi jellem igazi ismertetőjegye. Mert amikor Krisztus nem válaszolt nekik, és nem alázta meg őket, és nem rúgta be a gólt, és nem köpött be a kapuba, akkor azt mondta, hogy a válasz ugye benne volt a kérdésemben. Mert az a keresztelő János, akiről mindannyian tudjátok, hogy szerintetek is Isten eszköze volt és közvetítője. Az a keresztelő János annak idején azt mondta rólam a Jordán partján, hogy ímé az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ha azt kérdezitek, hogy én ki vagyok és mennyből jöttem-e, akkor én azt kérdezem, hogy ki volt keresztelő János, és ugye tudjátok a választ. De ha nekem igazából válaszolnom kéne, akkor meg kéne, hogy alázzalak benneteket, azt meg nem akarom. Mert annál jobban szeretlek benneteket. Amikor belenézünk az evangéliumokba, és azt látjuk, hogy Krisztus mindig az igazság és mindig a szeretet tökéletes megtestesítője és megélője volt, akkor ez segítsen nekünk abban, hogy mi is erre a kettősségre törekedjünk. Ne adjuk a lábba mércét. Ne engedjük, hogy a fejünkben lévő ige ismeret halmaz, valaha is mentség legyen a szeretetlenségeinkre, és ne engedjük, hogy valami olyan Istentől távol álló híg, szeretet fogalom jegyében érzelgősködjünk, ami kompromisszumokat köt az igazság rovására. Ne engedjünk, mert mind a kettő véglet, és mind a kettő torz jellemet fejleszt az emberben. De menjünk Krisztushoz, és kérjük az ő gyógyító kegyelmét. Imádkozzunk, ahogy a gyerekekkel tanultuk, hogy imádkozzunk, és bízzuk rá magunkat, hogy állítson meg minket, amikor túl igazságosak vagyunk, vagy túl igazságtalanok vagyunk. Amikor újra és újra előjön az életünkben az, hogy köze nincs az emberi természetünknek a krisztusi szeretethez. Adja a jó Atya, hogy sok-sok imánkra válaszul, mutathassa meg az ő szabadító kegyelmét, ahogyan megtanít minket szeretni az ellenséget. Addig szeretni,
Addig szeretni, ameddig csak ellenséges. És aztán barátként üdvözölni, ha megváltozik. És tanulni azt, hogy mi az a kegyelem, mi az a könyörület, mi az az igazság. Hogyan olvastuk a kezdő történetünk végén? Amikor Krisztus, ugye azt olvastuk, hogy megtisztította a templomot, utána mit tett? Leült, és hozzámentek a betegek, és meggyógyította őket. Ez a gyógyító Isten legyen velünk, és kísérjen minket is életünk további idejében. Úgy legyen. Amen. Szerető édesatyánk, kegyelemben valóban gazdag Istenünk, köszönjük, hogy a Te jóságodat úgy mutattad meg Krisztusban, hogy kinyitjuk az igét, és csak ámulunk, és töprengünk, és mélyen összetörik a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy mi hányszor játsszuk le a magunk szeretetlen játszmáit, hányszor érvényesítjük a mi igazságunkat, vagy épp a Te igazságodat tőled idegen lelkülettel. Édesatyánk, újabb nyomorúságunkat mutatod meg az igében, és mi jövünk Te hozzád, hiszen, hogy énekeltük is, a hiúság, a gőg, az ábrándok, az indulatok, mind-mind próbálják elvenni a mi hitünket és a mi szeretetünket. Próbálják önérvényesítővé tenni a mi jellemünket, és torzítani az Isten képűséget. Édesatyánk, szeretnénk újra és újra megtérni Te hozzád. Azt kérjük tőled, hogy munkáld a mi életünkben azt a szabadulást, akár jól esik nekünk, akár nem, de munkáld azt a szabadulást mindannyiunk életébe, ami a békességet, az örömet, a benned való feltétel nélküli bizalmat hozza el a szívünknek. Jó atyánk, add nekünk Krisztust, és segítsd őt megérteni, mint barátunkat. Állíts mellénk, hogy ő legyen a mi lelkiismeretünk hangja. Ő tanítgasson minket napról napra, hogy mit jelent a te gyermekednek lenni. Köszönjük, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy bár nincsen olyan ember, aki ne vétkeznék, és ez ránk is igaz, hogy nincs olyan napunk is, amikor ne vétkeznénk, de te megígérted, hogy gyógyítasz és kísérsz minket életünk egész idejében. Maradj velünk, erősítsd meg a mi szövetségünket te veled, és így adjál szabadulást és győzelmet a te kegyelmetnek a mi szívünkben. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy jöhettünk te hozzád, és te készségesebben hallgatsz meg minket, mint ahogy egy édesapa szeretettel venné körül a maga gyermekét. Köszönjük, hogy így szeretsz minket, jó atyánk, Krisztus által. Amen.

kinevezte Jézust úrnak akkor, amikor két bűnöző között fölfeszítették. Szokás ilyenkor valakit úrnak nevezni? Amikor kivégeznek valakit, és őre azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Egy valaki nevezte Jézust úrnak. Van mindannyiunk számára reménység, ha távol is vagyunk Jézustól, de hogyha nem vonjuk ki magunkat a hatása alól, akkor olyan csodálatos változás mert végbe az életünkben, mint a Jobb-Latornán, hogy úrnak nevezte Jézust. Egyedül a sok száz ember közül, aki ott foglalt helyet. Másik ilyen úrvacsora az volt, amikor csak úgy mellékes téma volt, hogy valaki megismerte már Jézust az életében, de nem mert mellette színt vallani. De akkor, amikor megölték, akkor szinte az ismeretlenségből kilépett, és szint mert mellette vallani. El is ment Pilátushoz, el is kérte a testét, nagy pénzt áldozott arra, hogy díszes sírhelyet vásároljon neki, hogy ott méltó módon eltemetessék, és arról szólt az a prédikáció, hogy Jézus Krisztusnak milyen ereje van, hogy 3,5 évig, amikor ott járt, kelt az emberek között, tanított, nem mert színt vallani ez a főember, és akkor, amikor látta, hogy minden beteljesedik, amiről Jézus beszélt, és Jézus ott függ a keresztfán, akkor elmegy Pilátushoz, hogy méltó temetést rendezzen. Ismeritek ezt a bácsit? Hát akkor most jegyezzétek meg, gyerekek, mert a Bibliának a mellékszereplőit is jó megjegyezni. Ő Arimatei József volt. József volt Arimateából. Két ember a főtanácsból, két ember Nikodémus, és ez a József rendezte meg Jézusnak a temetést, de ez a József addig félt. Ki érti ezt? Akkor fél, amikor jó világ van, és amikor a legrosszabb világ köszönt be, akkor meg bátor. De látjátok, Jézus erre is képes, hogy amikor kényelembe vagyunk, akkor nem vallunk szint mellett, amikor nehézségek jönnek, akkor pedig jön néhány ember, és azt mondja, hogy ő, igen, ő valóban az Isten fia, ő a megígért messiás. És én áldozok pénzt arra, hogy el tudjuk őt temetni. Ezekre az úrvacsorákra mindig szívesen emlékezem vissza, amelyek Jézus életéből valamit megvilágítottak, és Jézus erejéből valamit megvilágítottak a számomra. A második típusra akkor úgy emlékezem vissza, emlékezetes úrvacsorákra, amikor mondjuk az igehirdetésből nem értettem meg konkrétan valami újat, viszont azt éreztem, hogy valóban mennyire igaza volt Jézusnak, aki azt mondta, hogy nekünk, akik őt követjük, a kősziklára kell esnünk. Kősziklára kell esnünk, és szét kell zúzódnunk. Mert őrá csak az épülhet föl, aki hagyja önmaga rossz dolgait, a természete, erőteljes, egész életét vezető dolgait szétzúzódni. Csak az épülhet Jézusra, aki szétzúzódik. Csak az épülhet a kősziklára, az forhat rá, aki hagyja, hogy Jézus által szétzúzódjon, és minden úrvacsora egy csodálatos alkalom arra, hogy olyan találatot kapjon a mi természetünk, az életünk, hogy valóban odaszálljuk Istennek és szétzúzódjunk. Általában azt szokták mondani az emberek, hogy a nagy események váratlanok az életben. Azokat nem lehet előre megrendelni. Akkor valamit megértünk, valami útirányt választunk, de milyen boldogító tudat ez, hogy Jézus olyan ajándékkal gondoskodott számunkra, hogy mi, hogyha az úrvacsorára eljövünk, és elgondolkozunk, és hagyjuk ránk hatni Jézus halálának bizonyos részeit, akkor ez a hatalmas ünnepi dolog, hogy szétzúzódunk a kősziklán, ez beteljesedhetik. Ezért én a mai úrvacsorának az alapigéit Máté Evangélium a 27. fejezetéből szeretném felidézni. Én is választottam, gyerekek, és a felnőtteknek is mondom, egy olyan részletet Jézus halálából, ami talán megmozgatja a gondolatainkat, és engedi, hogy a szívünket a kősziklához vigyük. Máté Evangélium a 27. fejezet 38. versétől szeretném felolvasni a keresztrefeszítésnek ezt a részletét.
Tehát Máté evangélium a 27. fejezet 38. versétől olvassuk a 44-ig. Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, egyiket a jobb kéz felől, és a másikat bal keze felől. Az aramenők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépített, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanezt hányták a szemére. Idáig olvassuk. Kedves gyülekezet, a keresztfeszítés történetéből ezt a részletet egyetlen szóval lehetne összefoglalni. És erről a kifejezésről szeretnék beszélni ma az úrvacsoránkon Jézus halálával kapcsolatban. És az egyetlen szó pedig a félreismerés. Jézust félreismerték. Félreismerte a tömeg, ugye a tömegről mit olvasunk a 39. versben, hogy hát szidalmazták, fejüket hajtogatták, látható módon csóválták a fejüket, nagyon erős kifejezést adtak annak, hogy nekik most igazuk van, mert visszaidézték Jézusnak egy régi mondását, ezt olvassuk a 40. versben. Jézus a fellépése után közvetlenül egyszer azt mondta, hogy rontsátok le a templomot, és én 3 nap múlva fölépítem azt. Egy nagyon híres mondás volt, mert még Kajafás előtt a kihallgatásán is ezt hozták vádpontként a főpap elé, hogy Jézus miket mondott. Ezért is halálra méltó, hogy ő le akarta rombolni a templomot, és azt mondta, hogy az a templom, ami 41 néhány évig épült, ő 3 nap alatt föl fogja építeni. Hát miféle bűnöző beszéde ez, ezért is ki kell szabni rá a halálos ítéletet. Nem gondolták meg, hogy Jézus milyen értelemben mondja, ugye János evangélista hozzáteszi, hogy ő a testének templomáról szól. Nem gondolták meg, hogy miért is van a templom, hogy a templom nem azért van, hogy legyen egy nagy épület, ahova el lehet menni, hanem a templom a bűnelrendezés színhelye volt addig, míg eljön a messiás. De amikor eljön a megváltó, azután nincs szükség templomra, mert mindenkinek a megváltóval kell személyes kapcsolatba kerülni. És a templom ott létesül, ahol te találkozol Jézussal. Ezért mondja Pál a Korintusi első levél 3. fejezetében, hogy Istennek templom a szent, ezek vagytok ti. Ha ti szívetek találkozik Jézussal, ott van a templom, és ne a kőből készült épületekre mutogassatok, hogy milyen csodálatos templomokat emel az emberiség, mert mit használnak a kövek és a falak, amikor az emberek szívükben nem találkoznak a megváltó Istennel. De az emberek ezt nem gondolták végig, csak úgy gondolták, hogy nekik igazuk van, mert hát aki ilyet beszél, hogy rontsátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem azt, nem gondolták meg, hogy Jézus az ő testének templomáról szól, hogy ő odaadja az életét mértünk, de 3. napra föl fogja támasztani az atya. Ők pedig Jézus erről sokat szól, de ők erről nem gondolkoztak is. Azt gondolták, hogy nekik nagyon igazuk van, és Jézus egy köztörvényes bűnözőnél is veszélyesebb, mert miféle templomot akar ő lerombolni, meg mit akar ő hát ez csaló, ez egy hazug, egy gazember. És gazemberek közé feszítették föl. 2 gazember között a legnagyobbat. Aztán a idézett részünk elmondja a 41. verstől, hogy hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták. Na most jön a zaftosabb kijelentés. Most, hogyha valakinek kétsége van afelől, hogy lehet a gonoszságot fokozni, a gonoszságot mindig lehet lejjebb vinni és fokozni, és egyre sötétebb dolgokat mondani, azt mondták a főpapok és az Izrael vallási vezetői, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Hát ez sokkal kegyetlenebb mondás volt, mint amit a közemberek fejüket hajtogatva mondtak, mint egy azt mondták, hogy na most, nézzetek vissza, ez a valaki volt, aki olyan szépeket tanított. Ez tartott meg másokat, meggyógyított embereket. Hát ez a hazugság volt és szemfényvesztés.
Mert ha valóban megtartott másokat, magát meg nem tudja megtartani, hát itt végzi, ez egy élet, hogy itt fejeződik be a keresztfán. Ők is nagyon úgy gondolták, hogy na most megmondták a nagy igazságot. Kifejeztek egy olyan igazságot, hogy visszamenőleg tulajdonképpen azt mondták, hogy Jézus élete semmis, és el van törölve minden szép beszéd, és csoda, és halott feltámasztás, mindezt beborítja ez a szégyenletes vég. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Kedves gyülekezet, ahogy így olvassuk a mondatokat Jézus halála körül, szinte úgy megcsap bennünket annak a szele, hogy az emberek valamit nagyon meg akartak mondani, és nagyon meg is mondtak. És amit mondtak abban valami nagy megszégyenítés volt, de ugyanakkor önakaratukon kívül a jó nagy adag